0: Ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik kedvencem, az ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportoszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű. Vannak ezek a focista figurák.
1: Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
0: Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függvényében, hogy melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot, és azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
1: Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki múzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy múzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
2: A múzeológus munkája alapvetően, míg ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk az apróbb részletekre is. Figyel, a múzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több múzeológus is, mert ugye a gyűjtemények, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerte ágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami ugye az érmek, jelvények, plaketteket jelzi. A gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz, ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítások vagy a tárlatok elképzeléseibe.
1: Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
2: A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy ugye amikor jövünk is a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit Híddal, kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan, nyilván ugye a sportolóknak ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. Ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt. Ugyanis a 19. század végén már voltak még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye fürdőközönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit-sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszóközönség, ez a Margit uszodának az úszóközönsége, amit ugye a hídnak, a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között, ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit-sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több kortból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban helyezzük az egyik legújabb emlék ebben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak, a hajós úszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit-szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel, azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit-szigetben ugye milyen szerteágazó, mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
1: Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az

0: 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézéssel, nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
1: Igen, felvetődött az, hogy ha egy sport történeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, mert ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga Margit-sziget, de ugye mind meghiklette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sport tematikájú, így mind a Margit-sziget, mind más sport tematikájú vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintve megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sporteseményeket, vagy adott eseményeket hirdet. Itt az egyik, ami ugye a falnál fogad minket, a Nemzeti Sportuszodának az egyik eseményén egy plakát, ami aztán ugye a sportuszodát hirdeti, de akár ugye arra gondolunk a világeseményeknek is, vagy ugye egy-egy bajnokságoknak is. Az itt most időszakosan megemlíthető ezüstlabda mellett, ugye az ezüstlabda mérkőzéseket, amiket itt tartottak a Margit-szigeten, hiszen az atletikai klub rendezte, csak aztán a Ferencváros nyert akkor is sokat, és magát a trófeát azt ők nyerték el, viszont ugye a plakátok is ezeknek a lenyomatai, az ezüstlabda plakátok, ahol az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így első körben itt a falon, a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és ez az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázót ábrázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzá kapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajza ide, ha már haza kell beszélnem, ugye az éremművészet is egy kimondottan, éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, ami egyszerre jelenik meg a Hajós Uszodának a képe, és ugye aki a Hajós Uszodát annak idején, Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de ugye ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem ugye ez az épületkomplexum megvalósítható, annak a mecénását is mutatja.
0: Csak egy mondat visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió. Számukra nagyon fontos. Az mikori egyébként az a plakát?
1: A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni, ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy ezt a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhetővé vált, elérhető közelségben.

0: akkor egy picit más szempontból is beszélgetünk. Nagy Anikó múzeumpedagógus állít mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
1: Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is, és ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, még a különböző alkotó foglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőségi, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
0: Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
1: Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük, tehát hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladattal készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásukba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni is, hogy egyrészt hol járnak a tananyagban, van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témákhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozásra is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akkor erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kiscsoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis versfar, rímfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni, és mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de azt mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána, akár ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban. Egyéni feladatmegadás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól előtletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás, úgyhogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni, de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
2: Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozdult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltotta ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sportélet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Esterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt, ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.

A sporthelymai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt a Margit szigeten, a Holdudvarban. Tartsanak velünk legközelebb is, Berelmesét hallották.

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az

0: fuvarbár.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A Sporthely mai házigazdája a TCU, a kiválasztottak Kempó Ese. Minden egyes szóra magyarázatot kapunk, de ami fontos, a sportág a Kempó, a helyszín az Érdi Harcművészeti Központ. Tartsanak velünk, én Berő Emese vagyok. TCO, a kiválasztottak Kempó Ese. Sok mindent kérdeznék ezzel kapcsolatban, és kérdezek is, Antal Róbert edző ül itt mellettem. Szóval kezdjük az elején, TCO, mit jelent?
1: Hát a TCO az egy angol szónak a rövidítése, ez a chosen ones, ez magyarra kiválasztottak, és ez onnan ered ez a történet, hogy régen még nem volt meg minden edzői papírom, és igazából csak hobbiként csináltuk ezt az egészet, és nem anyagi forrásként, nem az, hogy nagy sikereket érjünk, hanem csak, hogy szórakoztassuk magunkat. Ez tényleg egy ilyen 10 éves történetről van szó, és csak azokkal szerettünk volna edzeni, akik a barátunk, akiket mi választunk ki, és így lett a kiválasztottak. Ez most már kiforta magát, és most már nem így néz ki, de ez a kezdete.
0: Tehát a kiválasztottakra választ kaptunk, a Kempóra választ kapunk remélhetőleg, mert azért szerintem ez egy olyan sportág, ami talán nem olyan népszerű, és ebben meg is cáfolhatsz, vagy ráerősíthetsz, de azért, hogyha azt mondod, hogy Kempó, akkor nem biztos, hogy minden sportszurkoló egyből tudja, hogy mi az. Mi az? Össze lehet ezt röviden foglalni, de hogyha egy picit hosszabban, az sem baj.
1: Oké, hát a Kempó az eredetileg egy japán eredetű harcművészet, ez egy kevert történet, ami régen a karatét, a judót meg a jiu-jitsut keverte össze, és a mai modernebb Kempóról beszélünk, a Zenbukán Kempóról, ez a mi Kempó stílusunk, ezt egy magyar ember találta ki, dr. Harnos Imre, és ez a lényegében nagyon hasonlít a mai modern MMA-hoz, ami elég híres és felkapott így a UFC által is, és igazából mi ütünk, rugunk, földharcolunk, tehát minden, ami a kevert harc szépségét adja, azt mi csináljuk. Ezen kívül a Kempó egy picit több, mint az MMA, mert mi egy harcművészet is vagyunk, tehát mi formagyakorlatozunk, önvédelmet tanulunk, használunk fegyvereket, meditációt, tehát igazából ez a sokszínűség, és ez ami így bevonza az embereket, és mondtad, hogy nem túl népszerű, igen, ez nem túl népszerű. Kezdetben úgy hirdettük, hogy Kempó MMA, és sokan jöttek MMA-zni, és végül kempóztak.
0: Hogyha már harcművészetekről beszélünk általában, akkor azt hiszem, hogy talán mondjuk lehet, hogy leginkább szülőként, akik sportágat választanak a gyerekeknek, talán tartanak ettől, mert hogy ott megütik, ott megrugják, te is beszéltél itt akár fegyverekről, akár rugásról, ütésről, és lehet, hogy féltik a gyerekeket. Ugyanakkor van egy olyan olvasata is a történetnek, hogy azért, aki harcművészetet űz, ő a mindennapi életben is ennek nagyon nagy és nagyon sok előnyét látja. A szülők, hogyha mondjuk ebből a szempontból közelítjük meg, melyiket tartják fontosabbnak? Van olyan, aki azért jön, hogy mondjuk önuralmat tanuljon az ő gyermeke?
1: Igen, nálunk még annyit elmondok, hogy elég nagy Kempó csoport vagyunk mi itt Magyarországon, mi 120 taggal működünk, és mindenkinek más az indítatása, hogy miért kezdi el a Kempót, de a 120-ból azt mondom, hogy szerintem most már 110, nem azért van itt, hogy sportoljon valamit, hanem hogy valahova valamilyen rendszerhez tartozzon. És nekik az, hogy harcművészetet tanulnak, nekik van egy ilyen harcművész elvünk, ez odafel is van festve a falra, amikor bejötti, biztos láthattad is. Nekünk ezt meg kell tanulni, és mint egy ilyen ima, mi ezt így mondjuk magunknak, és így képezzük magunkat, hogy az élet minden percében így éljük az életünket, mint egy harcművész. És a szülőnek ez a legfontosabb. Tehát mikor ők hívnak, és sok a gyerek tanítványom, ők nem azt mondják, hogy a gyerek ütni, rúgni akar, hanem tartozni valahova, és önbizalmat, és egy fegyelmet, és egy kiállást tanuljon. És nálunk az első edzés az ingyenes, első edzés után meg rögtön beleszeretnek ebbe a rendszerbe. Tehát nálunk az, hogy megütjük és megüljük a másikat, az csak egy mellékes dolog, nekünk nagyon fontos a személyiség fejlesztése.
0: És ez már az első edzésen is visszajöhet? Tehát már van ennyi hatása, hogy már érzi a gyerek akár az első edzés után is, hogy ez ilyen?
1: Nálunk az első edzés, amit érezni fog a gyerek, hogy nagyon befogadó a közösségünk. Nekünk van egy olyan harcművész elveink is, hogy legyünk tiszteltudók, és elfogadjuk a másikat. És rögtön, hogyha bejön egy gyerek, kicsit bátortalan, félbálni a sorba, látja, hogy többen itt vannak már nagyobb övesek, vagy mondjuk ügyesebbek, hogy nagyon kedvesen bánnak vele, besegítik a sor végére, adnak rá kesztyűt, párba állnak vele, és ez amit érez, hogy mintha már ide járna 1000 éve. És úgy megy haza a gyerek, hogy itt kedvesek voltak vele, nem bántották, szerették őt, és szeretné folytatni.
0: Tehát akkor a mentális része ennek sokkal fontosabb, mint a fizikális?
1: Igen, ez egyértelmű. A fizikális része is nagyon fontos, de ez adja igazából az egésznek a fűszerét. Hogyha csak a fizikális részre mennénk rá, akkor lehet, hogy lennénk itt 20-20 legkeményebb arcom, de most vagyunk 120-an, és szépen sem mindenki erős lesz valamiben. Vagy egy állóharcba, vagy egy földharcba, vagy egy formagyakadba, vagy egy önbizalomba. Úgyhogy ez nagyon fontos.
0: De ugye azért vannak itt versenyzői csoportok, tehát versenyezni járnak a gyerekek, az idősebbek is. Egy-egy ilyen versenyen azonban én feltételezem, hogy leginkább a fizikai adottságok, illetve a fizikális mi volt a sportágnak domborodik ki.

0: Igen, hát a minden mellett, hogy tényleg, hogy meséltem, hogy mennyire fontos ez a mentális rész, azért mi itt azért meggyűrögetjük a másikat, és igen, sokat versenyzünk, így csak az Zambukán Campóban egyébben 9-10 verseny van, mindegyik versenyre, hát már 5 éve mindegyik versenyen részt vettünk, és mindig a top 5-be tudtunk így bejutni, tehát az 5 legjobb csapatban. Ugye van nálunk egy versenyen, van állóharc, van földharc, vannak vegyes harcok is, formagyakorlatok, technikai számok, úgyhogy sokat versenyzünk jó eredményekkel, és hát ez is kifele egy ilyen tök jó a szülőknek, hogy látják, hogy mind a mellett, hogy tiszteltudóak vagyunk, és segítjük mondjuk a bajba jutottakat, azért mi azért, ha kell, oda is tudunk csapni a másiknak.
1: Majd, hogyha megteszed és belesünk egy edzésre, akkor majd kérdezek egy-két dolgot, hogy mi az, amit látni kell. Viszont amit látok rajtad, az a te ruházatod. Erről mondanál egy pár szót, hogy ez miért fontos?
0: Igen. Mi gíbe tartjuk az edzéseket, és mi gíben is edzünk. Ugyebár, mint hogy mondtam, az eredeti rész az a karate, judo, jiu-jitsu, hogy onnan származik, tehát mi is megadjuk ennek a harcászatnak a tiszteletét. Úgyhogy, mint a karatésok, meg a judósok, mi is így edzünk. És van nálunk egy övrendszer, mi a fehér övtől egészen feketővig el tudunk menni. Ez is nagyon fontos, mert hogyha valaki nem találja a helyét mondjuk a versenyzésben, vagy az a cél, hogy csak legyen edzésre neki kevés, akkor egy vizsgarendszer tud magának felállítani, és hogy neki az a motiválós húzó erő, hogy készülj is ki akkor a következő övvizsgára. Úgyhogy gíben edzünk, de nem mindig gíben edzünk. Attól függ, hogy milyen versenyszabályban indulunk.
1: Egyébként ez az övvizsga, vagy ezek az övvizsgák, ezek mondjuk kötelezőek? Tehát, hogy aki ezt már komolyan veszi, neki előírás, hogy ezeken részt vegyen, és sikeresen vegyen részt?
0: Nem, én amúgy semmit nem erőltetek senkinek. Tehát a versenyzés se, a vizsgát se, azt erőltetem, hogyha valakinek van valami célja, hogy akkor azt csinálja rendesen, de ha csak az a cél, hogy járjon edzésre, akkor azt várom el, hogy járjon edzésre. A vizsga, én azt szoktam tárcsolni, hogy egy fejrövet érdemes mindenkinek megcsinálni, az nagyjából ott tényleg nagyon nincs kivétel. Fejrövön ott nem kell semmi technikai számot megtanulni, itt igazából harcművészelveit, dojo etikettet, ezt kell nekik elmondani a csapat előtt, és onnantól kezdve ők fehérövesek lesznek. Tehát ez tényleg nem egy túl nagy felkészülést igényel, de nekünk fontos, hogy ő tisztában van vele, hogy mi mit képviselünk.
1: Ha már edzésről beszéltünk, akkor besétálhatunk, és akkor megnézhetjük a kicsiket. Éppen gyerekedzés zajlik, Antal Roberthez fordulok ismét. Azt látjuk, hogy karikák vannak lent a földön, és a pincurok ezeken ugrálnak, de mit is látunk igazából?
0: Igazából ez egy gyors reflexes ügyességi feladat, ugye a gyerekedzéseken mi nagyon szeretjük a játékos mozgást így előtérbe hozni. Itt nyáron most a gyerek 1 és a gyerek 2 csoport van összevonva. A gyerek 1-es csoportok azok az 5 évestől kezdve egészen a 9 éves korig, úgyhogy nekik nagyon fontos az a játék, hogy a campot úgy szeretessük meg velük, hogy tegyen játszásszerűen. Hogyha másik irányba nézel, ott az egy női edzés megy, ott már konkrét technikai dolgok, mert a zsákolnak, ütik, rúgják a zsákot, úgyhogy nagyon vegyes itt a felhozata. Hogyha ez a része lemegy, ennek a játszós részek, akkor valószínűleg technikázni fognak a segédedzővel.
1: Lehet, hogy abba is majd belehallgatunk, de hogyha ide pillantok a hölgyekre, akik tényleg ütnek, rúgnak egy homokzsákot, akkor ennek is megvan a jó technikája, hogy kell ütni és rúgni egy homokzsákot?
0: Igen, ugyebár hát maga az ütésből még nincs túl sok ütés, amit így meg kell tanulni, viszont azt nagyon-nagyon meg kell tudni tanulni, az egyenes ütés, horogütés, felütés, úgyhogy tényleg ezt ilyen örök élet évekig tudjuk gyakorolni. Van jó technikájuk, a zsákok különböző erősségűek is, van a könnyebb zsák, azt inkább a gyerekeknek szoktuk adni, hogy ne törjön nagyon bele a keze, és van az erősebb, testesebb zsákok, azt a nagyobb embereknek, úgyhogy igen, megvan mindenek a technikája. Ahogy Peti a kollégám, vele üzemeltetik ezt az egészet. Én vagyok az edző, meg a háttérmunkás, úgyhogy mi ketten csináljuk ezt.
1: Szia!
2: Mészáros Péter.
1: Bera Emese.
2: Csó.
1: Akkor Mészáros Péterhez is két kérdés gyorsan. Úgy fogalmazott itt Robi, hogy háttérmunkás, azt hogy kell elképzelni?
2: Hát lényegében az elején úgy alakult ki, hogy ketten kezdtük el az egész egyesületet vinni és szervezni. Neki nagyobb affinitása van a csapat összetartásához, meg az emberekkel való foglalkozáshoz. Én meg viszem az összes többit, a pénzügyi részt, a bérléseket, a táborszervezést, tehát az ügyintézés részét, és így egészítjük ki egymást, és így lesz egy jó csapat.
1: De egyébként magában a sportágban is benne vagy? Tehát te is edzésen is részt veszel?
2: Ugyanúgy részt veszek benne, igen. Én is gyűjtögetem az öveket, kicsit le vagyok maradva tőle, tehát nem olyan intenzitás.

0: magasra, de azt gondolom, hogy ez ebbe a pozícióban, ebbe a korba elnézhető.
1: Meg hát amit felsoroltál, hogy mi mindent csinálsz, azért gondolom, hogy időt sem nagyon van rá, de te hogy kerültél egyébként a Kempóval kapcsolatban?
0: Úgy kerültem a Kempóval kapcsolatban, hogy durván 8 évvel ezelőtt kerestem valamilyen sportot, ami munka mellett csinálta, és nem vesz túl sok időt igénybe, és akkor találtam rá Robiékra, akkor még nem Kempó volt, hanem egy funkcionális edzést tartottak, és ott, amikor lementem erre az edzésre, akkor láttam, hogy csinálnak földharcot, állóharcot, és így ismerkedtem meg Robiékkal, az akkori csapattal, illetve magával az egész sportággal, és utána csatlakoztunk a Kempóhoz. Tehát az elején még nem is Kempóval foglalkoztunk, hanem kevert harccal és funkcionális edzéssel.
2: Figyelj! Figyelsz! Jó, egyszerű össze a kombináció, jó gyerek, gyerek kettő együtt dolgozik, ezért próbáljuk egyszerűsíteni. Bal egyenes, jobb egyenes, visszahúzom a kezemet, megy egy körívesz combra, vissza lerakom, és két lábra fog bevenni, elkem a testsúlyomat, robbanok be a két lábra, hogy döntöm le, megyek egy oldalsó leszorításból, ennyire le a feladat, mutatjuk még egyszer. Tehát, bal egyenes, jobb egyenes, megy a combos, rakom vissza a lábam, elkem a testsúlyom, megyek a két lábra, és jövök ki oldalsóba. Megvolt, ott is figyeltem?
3: Meg most,
2: srácok!
3: Osz!
2: Nem hallom!
3: Na mehet, gyorsan, gyerünk én, srácok!
2: Megvan a párra, akkor csime!
1: Közben Robihoz fordulok megint, hogy látjuk, hogy a gyerekek lábán van egy sípcsontvédő, vagy igen, lábfejvédő, valami ilyesmi.
4: Igen, a védő felszerelés az nálunk úgy néz ki, hogyha most a vegyes, az alviadag technikákat gyakorolják, amikor van állóharc, meg földharc is benne, hogy boxkesztyű van rajtuk, fogvédő, szuszpenzor, és lábszárvédő, hogy nehogy megsérüljön a lábuk. Hogyha egy kicsit komolyabb csapat, vagy nagyobbakkal gyakorlunk, akkor fejvédőt is szoktunk kérni, hogy legyen rajtuk fejvédő is. Nyilván maga az edzésen ez a sérülés elkerülés, ez nekem nagyon fontos. Persze, hogyha verseny van, akkor ez nem mindig jön össze, de mi törekszünk arra, hogy minél kevesebb sérülés történjen. Ami fontos, hogy a gyerekeknek az egy 8 vagy 10 unciás boxkesztyű legyen, a felnőtteknek minimum 10, de egy nagyobb súlyútól az egy kicsit nagyobb boxkesztyűt várunk el, és a sípcsont védő olyan legyen, hogy védje a sípcsontot, meg a lábfejet is. Az, hogy kinek milyen stílus, milyen dizájnoknak, az bármilyen, ami nekik szimpatikus. Most nyár van, most nem gíben edzenek ők, de alapjáraton gíben vannak, mint ahogy én is.
1: A meleg miatt nem?
4: Igen, most a meleg miatt ezt így engedjük, hogy akkor nekik ne kelljen. Felnőtt versenyeken amúgy a felnőttek az versenyszabályától függően 50-50 valamikor gíben kell bunyózzunk, valamikor meg gí nélkül bunyózzunk mi is. Ez az edzések is valamikor gíben, valamikor gí nélkül zajlanak.

0: Én akkor Szűcszavó Levente vagyok, 5. kius, Érden kempózok, 6. vagyok, 12 éves, 6 éve kempózok.
1: Hogy kezdted el? Hogy találkoztál ezzel a sportággal?
0: Hát véletlen találkoztam vele, elsős voltam, suliba voltam, és elvittek engem egy idézőjelbe tornaórára. Hárman mentünk el, 3 gyereket vittek el, és engem már ugye első edzésen meg is dicsértek, meg minden, és ez adott nekem egy motivációt, aztán folytattam, és hát itt tartok.
1: Az első edzésen mi történt? Azon kívül, hogy megdicsértek, mi az, ami rögtön megtetszett, és azt mondtad, hogy te ezt szeretnéd még sokáig csinálni?
0: Hát az első edzés az még egy másik csapatnál volt, egy régebbi csapatnál, nem ide jártam régebben. Ott igazából csak normál ütögetések voltak, zsákra, pajzsra, igazából könnyökütések is ilyenek voltak, és azt dicsérték meg, hogy ütök könnyökütést, tehát ilyenek voltak, és ez fogott meg.
1: De valaki ezt megmutatta, hogy kell ütni, vagy odaállítottak egy homokzsák elé, hogy most próbáld meg úgy ütni, ahogy szeretnéd, de voltak olyan mozdulataid, amiből azt gondolták, hogy te erre termettél.
0: Hát megmutatta az edző, aztán ugye nekünk kell csinálni, ez minden edzésen így van, hogyha feladat van, akkor is az edző megmutatja, és akkor mit csináljuk a feladatot. Ez is így volt, és ugye otthon is folytattam, otthon is ütöttem mindent, és már ennyire megtetszett, úgyhogy igen.
1: Amikor először oda mentél, akkor korábban neked volt már bármiféle tapasztalatod küzdősportokkal?
0: Hát amikor még elkezdtem, még akkor is aikidóztam, de az egy ilyen, szerintem fél év, 3 hónap, nem aikidóztam sokat, de azelőtt aikidóztam.
1: A kempó az miben más? Miért sokkal jobb számodra, mint bármi más?
0: Hát amiatt, mert nagyobb kihívás a kempó, sokkal több fajta küzdelem van benne, sokkal több fajta technika. Az aikidó igazából nekem nem tetszett, mivel túl egyszerű is volt, mármint ez nem túl egyszerű, viszont voltak benne olyanok, amik nekem például nem jöttek be annyira, mint a kempóba, és sokkal, nem tudom, nekem a közösség se tetszett, itt meg a közösség is nagyon jó, úgyhogy amiatt nem tetszett az annyira.
1: Versenyszel is?
0: Igen, minden évben jó pár versenyen részt veszek, már szerintem 5 éve, ha jól számom, igen, 5 éve versenyzek folyamatosan, vizsgázok, úgyhogy igen.
1: Amikor elkezdted, akkor úgy kezdted el, hogy te majd versenyző is szeretnél lenni, vagy ez jött lépésről lépésre, és elértél arra a szintre, hogy azt mondták, hogy akkor most már próbáld ki magad versenyen, ami aztán annyira tetszett, hogy úgy gondoltad, hogy akkor lehet, hogy ez a jövőd.
0: Hát ez először egy lehetőség volt, hogy elmehetünk versenyezni, hogyha szeretnénk. Én elmentem, először nagyon izgultam, de már ott is szereztem helyezést, úgyhogy büszke voltam magamra, és onnantól megtetszett.
1: Ezt gondolom, szerintem azért egy átlagos sportszurkoló, nyilván te benne vagy, te nem így látod a kempóról, vagy mi keveset tud. Mesélnél egy versenyről, hogy néz ki egy verseny?
0: Hát a tradicionális versenyszámokban van a formagyakorlat. Formagyakorlat az arról szól, hogy minél szebb és csiszoltabb technikákkal mozdulatsorokat kell végigmutatni.
1: Tehát ott akkor nem küzdesz senkivel, ott egyedül mutatod be azt, amit kell.
0: Igen, egyedül kell bemutatni, és akkor van ebből a szinkron formagyakorlat, amikor többen csináljátok ugyanazt egyszerre. Aztán van önvédelem, amikor másokon mutatsz be önvédelmet, ők az ukék, ők azt jelentik, hogy ők segítenek neked, és akkor el kell játszaniuk egy támadónak a szerepét, és akkor megmutatod, hogy védekeznél. Ugye nem ütöd meg semmi, csak megmutatod, hogy védekeznél ellene, és ezt pontozzák, és ebből döntik el, hogy kié volt a legjobb. Nagyjából ennyi. Meg van fegyverrel is, van fegyverrel is formagyakorlat, azzal neked kell kitalálni mozdulatsorokat, és igen, abból is már indultam, mindenből indultam, nagyjából még önvédelemből nem, de formagyakorlatból, fegyveres formagyakorlatból, ezekből mind indultam.
1: Hosszú távra tervezel ebben a sportágban?
0: Igen, nekem nagyon tetszik, meg nagyon jónak tartom, mert az egész életre megtanít ez a sport, megtanít arra, hogy hogyan viselkedj, hogyan legyél fegyelmezett az iskolában, bárhol az utcán, úgyhogy én azt hosszú távon tervezem.
1: Tehát az életeden, a mindennapjaidban érzed magadon azt, hogy esetleg nem kapod fel olyan gyorsan a vizet, vagy nem úgy reagálsz egy-egy szituációra? Tehát ezt így kell elképzelni, hogy az életre is tanít?
0: Igen, hát itt ugye az önuralomra tanít, a fegyelmezettségre, minden ilyesmire, és igen, hogyha például valaki felhúzza az agyamat, akkor könnyebben uralkodok magamon, mint mondjuk ezelőtt.
1: Kijöttünk közben, mert hogy bent nagy a zaj, hiszen elkezdődtek az edzések. Kárász Klaudia ül itt mellettem, akinél nem lövök mellé, hogy babapacakkal ül mellettem. Egyrészt, mert jól látható, másrészt pedig a férjed beavatott már a titokba. Először is gratulálunk, és sok egészséget, boldogságot kívánunk, de az egészség az összefér. Egy kismama szabad, hogy küzdősportoljon?
2: Nem valószínű, hogy szabad, vagy ebben a formában legalábbis, vagy ahogy így a legtöbben gondolnánk. Hát mérsékelten a kontakt jellegét nyilván mellőzve esetleg, ha problémamentes a várandóság, ez a harmadik babám egyébként, úgyhogy van már tapasztalatom, de ugye egy zsákhasználat, vagy bármi olyan gyakorlat, ami nem jár olyan pulzus növekedéssel, ugrálással, én szerintem abszolút megengedett.
1: Tehát ezt a sportágat lehet kontaktmentesen is űzni. Próbálom nagyon laikusan megközelíteni ezt a történetet, mert szerintem számtalan hallgatónk van, aki talán azt sem tudja, hogy mi az a kempó. Úgyhogy beszéljünk egy picit erről, hogy mi a kontaktos változat, illetve mi a kontaktmentes változat.
2: A kontakt az, mint egy bármilyen laikusként is elképzelhető harcművészetnél, vagy küzdősportnál, ugye az ütések, rúgások, mivel ez egy vegyes harcművészet, földrevitel, birkózását, ezek nyilván nem valók egy kismamának. Én azt gondolom, még a legegészségesebb állapotban sem, de ugyanúgy használom bokzsákot, esetleg, hogyha valaki megtart egy ilyen pontkesztyűt, amibe bele lehet ütni, de nyilván ezt sem olyan erőbedobással, intenzitással, nem olyan ránézésre sem olyan fit formában, mint ahogy az ember ezt így el tudná képzelni. Én próbálom ezt moderálni, ha pedig úgy érzem, hogy most hetekig nem, akkor nem.
1: De az edzősködés az tart továbbra is, ebben az állapotban is, ugye?
2: Igen, igen, azt szerencsére tudom, de hát akiknek én tartok ilyen női edzést, azok most jelenleg az utolsó néhány hetemben, ők olyanok, akik már azért régebb óta itt vannak, és akkor elég egy mondat, egy mozdulat, és már értik, hogy mit szeretnénk nekik mondani. Ők csak zsákot használnak, tehát nem kempóznak tulajdonképpen, mert én nem vagyok ugye úgy kempó edző, tehát, hogy én ilyen saját testsúlyos edzéseket tartok inkább.
1: De akkor térjünk vissza a kempóhoz, és egy picit azt mondod már harmadik baba, akkor beszéljünk arról, hogy amikor éppen nem babát vársz, sőt, hogyha visszanézünk a kezdetekre, akkor te hogy kerültél kapcsolatba egyáltalán a kempóval?
2: Én úgy kerültem kapcsolatba, hogy mi nagyon régóta együtt vagyunk a férjemmel, annak ellenére, hogy még viszonylag fiatalok vagyunk, a középiskola óta ismerjük már egymást, és ő mindig is benne volt ebben a világban. Én pedig annyit tudtam a harcművészetekről, hogy van egy játék a Tekken, az egy ilyen harcművészetes, küzdősportos játék, kicsit hasonló, mint a Mortal Kombat, amit talán ismertem, és nekem az nagyon tetszett, és nekem is az egyik kedvenc karakterem ebben a játékban, ő kapuérázott, ami szintén egy küzdősport, harcművészet, és nekem ez mindig is nagyon tetszett, és amikor megismerkedtünk, ő akkor nagyjából akkor kezdett a férjem először is kapuérázni az akkori edzőjével, és egy idő után én is elkezdtem lejárni, mert ugye ez egy kicsit ilyen táncos jellegű mozgásforma, az pedig ugye szerintem nők számára is, több nő számára is vonzó lehet, hogy nem egy olyan kemény vonalú sportág ebből a szempontból, és akkor így szépen lassan belefolyt a kempó világába, keresett egy olyan harcművészetet, ami összetett ennyire, mint a kempó, zenbukán kempó egész pontosan, és nekem nagyon megtetszett az övrendszer. Tehát, hogy nagyon motiváló volt az, hogy nem csak eljárunk az edzésekre és fejlődünk, hanem hogy így egyre színesebbek az övek. Valamiért ez így bevonzott engem, és hát így itt maradtam.
1: Úgy fogalmaztál, hogy egy nagyon összetett sportág, ezt hogy kell érteni?
2: Nem csak fizikálisan kell érteni, bár úgy is egyébként itt korábban mondtam, hogy ütések, rúgások, földrevitel, a földön való harc, emellett van különböző olyan tananyag a vizsgákban, tehát nem csak abból áll egy vizsga, hogy valaki bejön, és akkor megmutatja a tudását, hogy miért üt, miért rúg, hanem elméleti része is van, illetve olyan tanításai, amiket így az életben a legtöbben beépítenek szerintem a életritmusukba, életvitelükbe, abba, hogy hogyan élnek munkájukba, a családjukkal való viselkedésbe. Szóval, hogy van mögött egy ilyen eszmei rendszer, ami szerintem tök vonzó lehet olyas valakinek, aki nem csak lejön az edzésre kétszer egy héten és hazamegy, hanem kicsit így próbál egy ilyen irányvonalat keresni az életben.
1: De amikor azt mondtad, hogy nagyon megtetszett ennek az összetettsége, meg ez az egész sportág, akkor mindez mögötte volt? Tehát már a kezdetekben tudtad, hogy ez ezt is hozhatja magával, hogy esetleg az élethez is máshogy állsz majd?
2: Igen, már elég hamar beleolvastam a vizsgaanyagba, és először még nagyon felfoghatatlan volt, hogy ezt hogy lehet mind megtanulni, de abszolút, igen, itt a termünkben a falon egyébként látható is néhány olyan pont, hogy milyen elvek szerint él egy harcművész, egy zambukán kempó harcművész, és minden abszolút úgy van megfogalmazva, hogy egy ilyen laikus kívülálló is szerintem megérti és elgondolkodik rajta, hogy valóban egy zambukán kempó nélküli életbe is ezek nagyon fontos értékek.
1: Mi számodra a legfontosabb ebből, vagy ezekből?
2: Szerintem ez a korral változik. Olyan pontok vannak benne, mint mondjuk ne veszítsd el az önuralmad, ami szerintem minél fiatalabb az ember, annál fontosabb. Ugye, amíg még valaki mondjuk kamasz, vagy a 20-as évei elején jár, és sok ember elég vehemens, nagyon fontos megtanulni, hogy miért ne veszítsük el az önuralmunkat, és mindegyik ponton végigmegy szerintem az ember az életében, de...
1: De bocsánat, ezeket tanulni kell, vagy lehet tanulni? Ez nem olyan, hogy az emberben vagy megvan, vagy nincs meg.
2: Szerintem lehet tanulni ezeket, igen, egyébként, és tök fontos az, hogy látom, hogyha bizonyos helyzetekben nekem, vagy akár a gyerekeimnek sikerül betartani egy-egy ilyen pontot, vagy egy-egy helyzetben úgy viselkedni, amire ráhúzható bármelyik ilyen elv, akkor az egy ilyen tök nagy büszkeség, hogy igen, ezt megcsináltam, és azért csináltam meg, mert ezt valamikor én megtanultam.
1: De a gyerekeidnek

0: úgy csinálná, és akkor egyébként azt látom, hogy azért úgy a saját szintjükön tök megértik.
1: Mennyi idősek ők?
0: 6 és 4.
2: Akik először jönnek le, ők azért jönnek, mert hogy tudják, hogy mi az a kempó, és szeretnék kipróbálni, vagy ide jönnek, mert hogy hallottak valamit a harcművészetről, harcművészetekről szeretnék kipróbálni, tehát melyik az általánosabb, vagy melyik a gyakoribb?
0: Vegyes, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem legtöbben nem tudják pontosan. Amennyi információt ők látnak így hirtelen, szerintem az annyi, hogy ütés, rugás, tehát, hogy így állóharc, földharc, igazából ezt csak utána tudják meg, hogy itt egyébként van önvédelem, fegyverek, formagyakorlatok, és így szimpatikussá válik azoknak az embereknek, akik mondjuk, nem tudom, kevésbé élik ezt a harc részét, viszont mondjuk a formagyakorlatok tetszenek nekik, ugye az is, ahhoz is tök jó egy fejlődés, egy testtudat, de szerintem nem tudják pontosan, hogy mire vállalkoznak ezeken az edzéseken, és akkor utólag derül ki számukra, meg hát a legtöbben úgy jönnek, hogy valakitől már hallották, aki esetleg már csinálja, úgyhogy ez azért egy jó kérdés, mert nagyon vegyes.
2: És egyébként úgy van, hogy aki valahonnan hallott, szeretne idejönni, lejön első alkalommal, akkor őt azért így rögtön megfogja nyilván a közösség, amit már említettél, meg úgy ez az egész? Tehát, hogy aki egyszer már rászánja magát, hogy lejön, ő nagy eséllyel itt is marad?
0: Szerintem ez is ilyen időszakos és változó. Vannak időszakok, amikor úgy érdekes, hogy jönnek hetente 2-3 új ember, és akkor ők maradnak is. De nem törvényszerű, mert sokan úgy érzik, hát, hogy nincs elég önbizalmuk, vagy ilyesmi, hogy kevesek ide. De egyébként, aki meg tudja azt ugrani, hogy mindenki elkezdte valamikor, és hogy ne másokhoz mérje magát, ez is egy fontos tanítás, hogy ugye az egyéni haladásunk ne függjön másoktól. Aki ezt meg tudja ugrani, és már így a kezdetektől így tud hozzáállni, szerintem ők maradnak. With me a smoke and slice ginger, thousand dollar no bills bargain.
3: Gorilla glue make lungs feel instant smoke is still. A Sporthely mai házigazdája kiválasztotta Kempó Ese volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
4: Yo, Central Village, Beijing, South Spring, Rosites, High Grade Option, yo, Squashman, La Boss, yo, Daddy One, Big Voice, Six.
5: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubel, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubel, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubel.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Minden versenyző nevében ígérem, hogy az Európa bajnokságon a sportág dicsőségére és a csapatom becsületére fogok részt venni.
3: Okay, so on the first stage, please, Lianka, please come to the stage.

A sporthely mai házigazdája nem is elsősorban Budaörs, bár a helyszín ennek a városnak a sportcsarnoka, sokkal inkább a légtorna Európa-bajnokság. De mi is az a légtorna? Annyit tudnunk kell, hogy ebben a sportágban mi magyarok sportnagyhatalomnak számítunk, de talán az is igaz, hogy erről a sportágról egy átlagos sportszurkoló aránylag keveset tud. Célunk, hogy legalább egy picit ez megváltozzon. Bemutatjuk a légtornát, bemutatjuk a főszereplőket, belesünk a kulisszák mögé az Európa-bajnokságon. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok.

0: Simkó Georgina, elnök helyettes, Magyar Levegősportok Szövetsége.
1: Ugye nem ez az első világverseny Magyarországon, tehát van már tapasztalat, ez könnyebbé tette ennek az Európa-bajnokságnak a megszervezését?
0: Tavaly szerveztünk először egy világbajnokságot, ráadásul az dupla volt, mert volt egy rúcsport és egy légtorna része. Ez pedig most egy Európa-bajnokság, és csak légtorna, tehát egyértelműen kicsit könnyebbé tette. Ha most ez lenne az első nemzetközi versenyünk, akkor azt mondanám, hogy úristen, most annyi nehézséggel találkoztunk, de egy ilyen tavalyi VB után igazából most ez így flottul megy, azt kell mondjam.
1: Belemehetünk a részletekbe, akár az EB szervezéssel, a lebonyolítással kapcsolatban, de szerintem először a légtorna részleteibe menjünk bele, mert nagyon sokan szerintem nincsenek tisztában, hogyha először kezdésként pár mondatban össze kellene foglalni, hogy mi az a légtorna a rádióban. Nyilván nagyon nehéz, mert ez egy látványos sportág, de azért próbáljuk meg, hogy amikor légtornáról beszélünk, akkor miről beszélünk.
0: A légtornának van egy múltja, ami egyértelműen, hogyha bárki a légtornára gondol, akkor a cirkusz művészethez kötődik, tehát a cirkuszban láthattuk ezeket a légtornász számokat, amikor a levegőben valamilyen eszközön hosszabb időn keresztül gyakorlatokat mutatnak be, hajlékonysági elemeket, erőelemeket, egyensúlyelemeket. Ilyenkor ugye sokáig nem éri a talajt annak a művésznek vagy sportolónak a teste semmilyen ponton, és a főbb gyakorlatok azok ugye a levegőben zajlanak, ezért hívjuk ezt légtornának.
1: A gyakorlatokról beszéljünk egy picit most, amin túl vagyunk, az két sejem kötél, én így fogalmaznék, mert hogy nagyon laikus vagyok ebben a sportágban, de két különböző. Az egyik egy, inkább huroknak nevezném, tehát egy olyan sejem kötél, ami nem ér le a földig, viszont nem két különálló részből áll. Ezen nagyon szép gyakorlatokat mutatnak be a pici lánykák, meg a nagyobb lánykák, sőt a fiúk is, majd erre is kitérhetünk. Mi a különbség? Mert hogy a másik, az pedig két különálló, vastagabb szalag, ha lehet szalagnak nevezni, majd kijavítasz, hogy mi ennek a megfelelő szakkifejezése. Mi a különbség a kettő között elsősorban, és mi az, amilyen mutatvány, nem is mutatványokat, mert ez talán a cirkuszból jön, milyen gyakorlatokat mutatnak be rajta a versenyzők?
0: A légtorna az nálunk egy szakág, tehát mind levegősportok néven foglaljuk össze a rúcsportot és a légtornát. Tehát van a levegősportoknak a rúcs sportszakága és a légtorna szakága. Ugye azért alakult így ez a levegősport, pont annál fogva, amit az előbb mondtam, hogy a gyakorlatot a levegőben hajtja végre a sportoló vagy a versenyző, akár a rúdon, akár a légtorna eszközön, ez gyakorlatilag eszközfüggő, és így vettük ketté a rúdsportszakágat meg a légtorna szakágat, most ugye csak a légtornáról van szó. És több eszközt láttok, a légtornának különfajta mozgásformái vannak, ez eszközönként különbözik. Egyik mozgásforma az a szilk, ez talán a legismertebb a cirkuszművészetből is. Ez amikor kettő különálló anyag, egy jó hosszú anyag, ilyen 5, 6, 7 vagy akár 8 méter hosszú is lehet ez az anyag, két különálló ága van, és ezen hajtják végre a gyakorlatokat. A másik anyag pedig egy anyag, ami önmagába visszafordul, egy hurkot képez, ezt hívjuk hamoknak. És a harmadik mozgásformája a légtornaszakágunknak az a karika, ami ugye nem egy puha eszköz, hanem egy vas karika. Ezt tényleg csak azt tudom mondani, hogy ha valaki nem látott még sport jellegű légtornát, viszont a cirkuszból már ismeri ezeket a dolgokat, így vizuálisan visszajönnek neki, akkor ugyanezeket az eszközöket kell elképzelni, csak a sportszövetségen belül egy más nézőpont, más metodika a megközelítése ennek az egésznek, és a sportággá válásnak egy útja volt az, hogy mi ezen elindultunk, ezen az eszközhasználaton, szakák felosztáson, stb.
1: Az elindultunk, az mit jelent, hogy még gyermekcipőben jár Magyarországon a légtorna, vagy azért már eltelt annyi idő, hogy mondhatjuk azt, hogy világbajnokságot, Európa-bajnokságot szerveztünk, úgyhogy ha nem is nagyhatalomnak, vagy lehet akár nagyhatalomnak nevezni Magyarországot?
0: Hát ez két külön nézőpont. Tehát mi nézőpontunkban Magyarország egy nagy hatalom, illetve hát, hogyha a légtorna és légtorna szinten nézzük a világban, akkor valójában tényleg az vagyunk. De gyerekcipőben is jár ez az egész a többi nagy sportákhoz képest. 2024-ben lett a rúcsport és a légtorna külön sportág. Ez rengeteg előnyt jelent a sportolóknak, mind versenysportolóknak, mind szabadidősportolóknak, és azért azóta még csak két év telt el. A szövetség nagyon igyekszik, hogy ez Magyarországon megkapja azt a megfelelő rangot, presztízst és talán hírnevet, hangot, amit megérdemel, azok alapján, az erőfeszítések és teljesítmények alapján, amit a sportolói közösségünk beletesz, de azért még ez tényleg egy 2015 óta szerveződő sportág, hivatalos keretek között 2015 óta szerveződő sportág, tehát azt mondhatom, hogy azért ez a nagy sportágakhoz képest még gyerekcipőben jár.
1: Itt is úgy van, mint a ritmikus gimnasztikában, hogy mindenki minden szeren versenyez, vagy vannak szerspecialisták akár, tehát hogy épül fel egy ilyen Európa-bajnokság, vagy egy verseny?
0: Itt átadnám a terepet a Halengár Tímeának. A Halengár Tíme a versenyszervezési koordinátorunk. Jelen pillanatban az Európa-bajnokságon főszervezőként vesz részt, és szerintem ezeket a részeket, most technikai, operatív részeket a Tími megválaszolja.
1: Akkor Timihez fordulok, és akkor a kérdést nem tudom, hallottad-e, hogy ugyanúgy van-e itt, mint mondjuk a ritmikus gimnasztikában, hogy mindenki minden szeren versenyez, vagy vannak akár szerspecialisták előírása, hogy kell külön mindenkinek, mert hogy létezik akár egy összetett pontszám, vagy pontszám számítás, tehát az ilyen részleteket hogy kell elképzelni?
2: Üdvözlök mindenkit, Kardos Halengár Tíme vagyok, ahogy Gina is említette, a Magyar Levegősportoktól versenykoordinátorként, illetve jelenleg főszervezőként. Maga a légtornának, ugye, ahogy említetted is, több szakága van. Ez nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a tornasportban, hogy akkor gerenda, talaj, illetve ugrások. Itt választhat a versenyző akár csak egy szakágat, de hála jó égnek nagyon sok versenyző van, aki több szakágban próbálja ki magát, hiszen egy-egy szakágnak az elemei könnyebben átültethetőek, ha már rutinus a versenyző, a másik szakágba. Úgyhogy nagyon sokszor előfordul, hogy ha valaki szilken versenyzik, akkor ő fog versenyezni hemokkon és karikán is. Egyébként ugyanúgy, mint a ritmikus gimnasztikánál, vagy más látványsportoknál, itt is pontozási rendszer van, ami több szekcióból tevődik össze. Három fő szekciónk van, az egyik az a difficulty, ez a nehéz elemek. Itt a versenyzőnek attól függően, hogy amatőr vagy kompetitív, illetve milyen korosztályba tartozik, megvan a code of point szerint, hogy mennyi elemet, illetve milyen pontértékűt kell választania. Itt is ugye több verzió van, tehát van hajlékonysági erőelem, balansz, forgások, és akkor ebből összeáll egy gyakorlatsor, amit a nehéz elembírók fognak pontozni. A pontozási rendszer másik fele, hiszen ugye egyrészt esztétikai sportról beszélünk, bocsánat, az a kivitel lesz. Itt a bírók azt fogják nézni, hogy megfelelő testtartás van-e, feszese a mozdulat, a spárgaszögeket és egyebeket, illetve van egy artistik pontozási rendszer, ami igazából a versenyzőknek egy szabadabb teret ad, az artistik bírók pedig azt pontozzák, hogy maga a zenét hogy tudja értelmezni a versenyző, esetleg meg-e formál egy karakter, milyen táncmozdulatokat, milyen akrobatikus elemeket rak bele a talaj koreográfiájába, mert hogy nem csak a szeren kell nekik bemutatni a versenyszámot, hanem a talajon is van egy kötelező rész, amit be kell járni színpadbejárás, illetve tánc szempontjából.
1: Akkor ez a különbség, mert hogy itt néztem egy pár gyakorlatot, és van, aki sokkal többet dolgozik a földön, és aztán kevesebbet, nem mondom, hogy kevesebbet, de arányaiban kevesebbet magán a szeren, tehát ezt ő döntheti el, mert hogy tudja, hogy mi mennyit ér, és hogyha ő mondjuk földön jobb, akkor azt egy picit jobban előtérbe helyezi, mert arra mondjuk a kivitelre nagyobb pontszámot kaphat, és ezért választja azt.
2: A kivitelt magát egyébként akár az eszközön, akár a talajon nézik a bírók. Igen, megoszlanak egy kicsit, tehát van egy kötelező talaj mennyiség, amit ez 30 másodperc, amit kötelezően mindenkinek talajon kell tölteni. Ha ezt nem, akkor ugye büntetőpontot kap. De vannak olyan versenyzők, akik úgy teszik össze a koreográfiájukat, hogy a kötelező elemet, ami éppen az ő kategóriájában 5 vagy 10 elem, azon kívül minden időt a talajon töltenek. Hiszen ugye nincs meghatározva, hogy a kötelező elemeken kívül rak-e bele plusz elemet, vagy sem. És vannak olyan versenyzők, akik meg inkább az elemeket szeretik többet belerakni, akár még hogyha nem is kötelező elemként, és egy picit kevesebbet töltenek a talajon. És a talaj is különböző, hiszen vannak, akik egy kicsit művészibb előadást mutatnak be, kicsit táncosabbat, kicsit karakteresebbet, és vannak, akik esetleg tornászósabbat, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy ebbe a sportágba mindenki megtalálja a saját útját, a saját stílusát és a saját önkifejezését.
1: Van, aki már eleve ezt a sportágat kezdi, vagy mondjuk lehet, hogy tornászként kezd, de aztán jobban megtetszik neki a légtorna, tehát ez a sportág elért már egy olyan szintre, hogy valaki eleve ezzel kezd, és nem az van, hogy egy másik sportágból tér át?
2: Mind a kettő jellemző egyébként. Nagyon sok olyan versenyző van, aki ezzel kezd. És nagyon fontos elmondani, hogy teljes előképzettség nélkül is, hiszen a szintrendszer úgy épül fel, hogy egészen a kezdőktől, tehát aki még soha nem találkozott ilyen eszközzel, fokozatosan vezetődik be ebbe a világba, fokozatosan fog megerősödni, fokozatosan lesz hajlékonyabb, és vannak olyan versenyzők, akik valóban más sportágból jöttek át, akár azért, mert ott nem tudtak sikeresek lenni, akár azért, mert nagyon megtetszett nekik ez a mozgásforma, tehát van átfedés. Az azért tény, hogy az, aki esetleg egy táncos múlttal rendelkezik, vagy az, aki egy más tornasport múlttal rendelkezik, azok egy kicsit könnyebben állnak át a légtornára, de aki teljesen kezdő, az is meg tudja találni benne a szépséget és a fejlődést.
1: Nagyon női sportág, de látunk itt fiúkat is az Európa-bajnokságon, akkor ez nem ritka?
2: Kevesebb a férfi valóban, de ez évről évre nő, és egyre népszerűbb, hiszen ugye a cirkuszművészetben is rengeteg férfi van, például a kínai rudasok, azok többsége férfi, nagyon sok a szirken, nagyon sok vegyes páros van.
1: Én azt mert hogy ezt lehet párban így csinálni?
2: Igen, van ugye az egyéni szekció, és van ugye a duó, és a duóknál vannak vegyes párosok, férfinő, egyébként kifejezetten látványos véleményem szerint, amikor egy férfinő mutat be koreográfiát bármelyik eszközön, vagy akár két lány is bemutathatja, de azok is nagyon látványosak, de az egy picit különlegesebb, amikor egy férfinő mutatja be. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag bárki bármit elkezdhet benne, mert meg fogja önmagát találni.
1: Hogyha elkezdésről beszélünk így csúnya szóval, akkor van ennek valami életkori minimuma, hogy egy bizonyos kor fölött már azért nem érdemes elkezdeni, mert egyrészt az ember fél, vagy nem olyan az izomzata, vagy nem rendelkezik olyan képességekkel, hogy belőle aztán jó légtornász legyen.
2: Nem, én azt gondolom, hogy ez tényleg egy kortalan sport. Tehát, hogy egészen picik is kezdik akár a hammockot 5 éves kortól, 6 éves kortól. Vannak olyan egyesületek, ahol már 4 évesen vannak rávezető órák, és vannak 50 pluszos versenyzőink is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg kortól, nemtől független bárki megtalálja önmagát ebben a sportban.

0: Bush.
1: Kardos Lilien, ő már itt mellettem, Európa bajnok. Ez az első aranyérmed Európa bajnokságon?
2: Igen, ez az első. Hát nagyon izgultam, de ugye megnyertem, és most nagyon-nagyon örülök.
1: És mennyire izgultál, amikor az esküszövegét kellett mondani, mert hallottuk, hogy az is hozzád fűződik?
2: Hát nagyon izgultam, de amikor elkezdtem mondani, éreztem azt, hogy ez menni fog.
1: Hány éves vagy egyébként?
2: 8,5.
1: És mióta légtornászkodsz?
2: 2,5 éve.
1: És hogy kerültél a sporták közelébe egyáltalán?
2: Egy fél évet balettoztam 4 éves koromban, de az nagyon így nem jött be, és aztán 2 év múlva rátaláltunk erre a sportra, és nagyon megtetszett.
1: Az érdekelne a legjobban, hogy hogy találtatok rá erre a sportra?
2: Hát ott voltam a mellettünk lévő utcában, és anya így keresgélt, és egyszer csak megtaláltuk, tehát nagyon nem volt semmi.
1: És nem félsz a kötélen fönt? Mert én néztelek, ahogy csinálod, hát egyrészt lenyűgöző volt, másrészt meg azért dobogott a szívem, nehogy leessél.
2: Hát inkább, hát a kötélen nem félek, de inkább a karikától, mert ott nehezebbek az elemeim.
1: Erre az Európa-bajnokságra hogy készültél? Azt mondod, hogy most nyertél először, de úgy jöttél ide, hogy nyerni szeretnél?
2: Igen, úgy jöttem. Én hát otthon nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, meg az edzőimmel is. Nagyon sok magánórám volt.
1: Miért szereted ezt a sportágat ennyire?
2: Azért, mert tudok új elemeket megtanulni, és hajlékony is leszek tőle, meg ott vannak a barátnőim, akik nagyon aranyosak, és így jó oda menni nagyon.
1: Amikor először felfedezted magadnak ezt a sportágat, és kipróbáltad, akkor mit csináltál? Először csak mondjuk belekapaszkodtál a kötélbe, és akkor szépen lassan jutottál el odáig, hogy már ilyen csodákat tudsz művelni?
2: Igen.
1: És akkor sem féltél a legelején?
2: De akkor nagyon-nagyon féltem. Csak otthon volt egy csempintám, és azon mindig így csüntem. És úgy meg már így könnyebb érzés volt egy picit, de attól még nagyon izgultam, megféltem.
1: És minél többet gyakoroltál, annál kevésbé félsz?
2: Igen.
1: Akkor most már nem nagyon félsz.
2: Most már egy kicsit sem.
3: Uri Voda Barna vagyok.
1: És azt hiszem, hogy egy színes egyéniség, ha csak a frizurádból indulok ki, meg abból is, hogy azért fiúk nem nagyon vannak ebben a sportágban. Te hogy kerültél bele?
3: Hát igazából a nővérem elkezdett ilyet csinálni, ilyen sportot, és megtetszett nekem is.
1: Mi tetszik benne a legjobban?
3: Szép elemek.
1: És nem félsz? Már nem félsz? Vagy féltél valamikor egyáltalán?
3: Hát, amikor még kezdő voltam, akkor még féltem, de most már nem.
1: Már mennyire nem vagy kezdő, mióta csinálod?
3: Hát igazából ez úgy történt, hogy ugye a nővérem ugye már haladó volt, és ezért én is átkerültem haladóba, mert az anyukám nem akarta, hogy külön vigyen edzésre.
1: Ez akkor azt jelenti, hogy sokkal többet kell edzened, mint egyébként a tapasztalatod alapján kellene?
3: Igen.
1: És egy ilyen Európa-bajnokság, amit itt rendeznek Magyarországon, ez mit jelent neked? Mennyire izgultál, vagy mennyire szerettél volna bizonyítani? Gondolom, családod, barátok is itt vannak.
3: Hát azért szerettem volna bizonyítani, hogy megmutassam, hogy én milyen ügyes vagyok ebben a sportban.
1: És szerinted sikerült?
3: Igen.
1: Ugye a lányok azért a szép ruhával, a sminkkel tudnak valamit varázsolni. Te ezzel a frizurával, amit próbálok leírni, igazából ilyen pici szarvacskák vannak hajzselével, gondolom, kialakítva. Tehát, hogy te a frizuráddal mutatod meg az egyéniségedet, vagy úgy próbálsz egy picit kitűnni, bár azzal, hogy fiú vagy, már eleve kitűnsz.
3: Igen, próbálok kitűnni a sorból.
4: Sefjen Zsuzsa vagyok.
1: Aki szülőként van itt, szurkoló szülőként, mennyire izgul ilyenkor egy anyuka a lelátón?
4: Hát pont beszéltük, hogy nem tudjuk, hogy ezt ki lehet-e majd nőni így a egyre több és több verseny alkalmával. Nagyon rettenetesen izgulunk ilyenkor mindig.
1: Megjött közben a pici lányka, és te mennyire izgulsz? Lehet, hogy anya jobban izgul, mint te?
5: Hát lehet.
1: Te versenyezni fogsz, vagy már túl vagy rajta?
5: Már túl vagyok rajta, de még fogok.
1: És hogy sikerült ez, amin már túl vagy?
5: Hát második lettem.
1: Hát az gyönyörű szép, egy ezüstérem.
5: Igen.
1: Ez egy Európa-bajnokság, mennyire izgultál akkor azért egy picit mégiscsak?
5: Hát én nagyon picikét.
1: Nem vagy ez az izgulós típus?
5: Nem.
1: Nagyon jó, akkor visszafordulok anyához, aki viszont izgulós típus. Az, hogy ez ezt én kívülállóként mondom, hogy ez egy ilyen veszélyes sportág, mert azért könnyen leeshetnek, az még jobban hozzáad ehhez az izgulási faktorhoz?
4: Hát ehhez azt hiszem hozzá lehet szokni, meg én azt gondolom, hogy bízunk az edzőkben is a gyerek tudásában, hogy olyan elemeket végeznek, ami biztonságos, és nem gondolom, hogy bármi probléma lenne. Nagyon ügyesek mindenki, de valóban vannak olyan esések, aminél azért úgy felsóhajtunk, vagy felsikoltunk, hogy ijesztő így hirtelen első látásra.
1: De kezdetén ez az izgalom még nagyobb volt, amikor ugye nem lehetett tudni, hogy mi sül ki ebből, igen, és hogy mennyire tehetséges a lányka.
4: Igen. Az elején azért sokkal. Hát ő 5 éves korában kezdte.
1: Most mennyi?
4: A végtornát, most 8,5. Úgyhogy most már a profi kategóriába túl van a tavalyi Versity amatőrön, és idén most már ő profi kategóriában versenyzik mind a 3 szeren.
1: Hogy került ehhez a sportághoz?
4: Hát egy cirkuszi előadást néztünk meg, és az őt annyira elvarázsolta, hogy azt mondta, hogy anya, én ezt a sportot szeretném csinálni, és akkor kerestünk egy ilyen egyesületet, ahol ő ezt tudja csinálni.
1: Egy nagyon praktikus kérdés az, hogy szemüveges vagy, az bármiben zavar? Verseny közben is rajtad van?
5: Nem, csak hát odaadom az edzőmnek, mielőtt megyek fel a színpadra.
1: És az nem zavar akkor, hogy nincs rajtad?

0: Erdei Sándor vagyok.
1: Itt a mellényből azt látom, hogy a biztonságra ügyel, de ahogy itt nézegettük a kiírásokat, nekem úgy tűnt, hogy azért ért ehhez a sportághoz, ez így van?
0: Én csak azért értek, mert tavaly volt egy világbajnokság ugyanebből a sportágból, és ott több napot voltam itt, és azért így rám ragadt egy kicsit.
1: Most itt beszélgetünk kint a terem mellett, és lehet, hogy önnek itt is kell állnia, akkor magából a versenyből nem is sokat lát.
0: Hát most annyit látok itt a hemoknak a részére rálátok, a szilkre, ugye ahhoz be kell menni a küzdőtérre, de ugye tavaly olyan helyen voltam, ahol láttam a rúdat is, a kört, tehát a gyűrűt, mindent láttam tavaly, úgyhogy már nem, nincs új, ami látni. Meg ugye ez a sporthoz azt nézem, hogy ez a ritmikus sportgimnasztika az alap, tehát amelyik ország ebben jeleskedik, mint ukránok, oroszok, magyarok, ugye azoknak ez a többi koreográfia, ez csak tanulni kell, ugye, hogy hol fogja meg a szallagnak a részét, hogy mikor pörög le, hogy hol állítsa meg, hova akassza a lábát, hát ez mind csak gyakorlás. Hát ugye van a másik, a többi nemzet, amelyikben nincs egy, így benne a vénájukban ez a sport, akkor nem is lesznek eredményesek.
2: Sántor Renáta és nevelőedző.
1: Mit jelent az, hogy nevelőedző?
2: A szövetségben van 3 nevelőedző, akik nem csak a saját egyesület versenyzővel foglalkoznak, hanem amint megvan a válogatott keret, utána úgy az egész országban segítjük és figyeljük a versenyzők felkészülését.
1: Feltételezem, hogyha edző vagy, akkor te is ezt a sportágot űzöd, vagy űzted?
2: Amikor még én versenyeztem, akkor még ez nem nagyon volt úgy a láthatáron, tehát én akrobatikus táncoltam és tornáztam, és abból lettem légtornaedző.
1: Nagyon sok a közös pont a két sportágban?
2: Igen, elég sok, mert eleve sok a talajrész, egy fél percet legalább a talajon kell tölteni, amiben akrobatikus elemet is bele kell tenni, szóval az alap az eleve nagyon közös, és utána igazából a felkészülés is nagyon hasonló, mert nálunk nem csak a légtornával készülnek, hanem ugyanúgy akrobatikával is táncol is a versenyekre.
1: Tehát az lesz jó légtornász, akinek az akrobatikához megvan az izomzata, a felépítése, a ritmusérzéke, minden ilyesmi, az kell ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
2: Nem feltétele, és nem kifejezetten kell, de szerintem nagy előny. Nálunk is a saját versenyzőinken látom, hogy nálunk ugye nem csak a légtornára készülnek, nem csak légtornázés van, hanem mellette talaj, akrobatika és tánc is, és sokkal könnyebben tanulnak meg így az eszközökön is bármilyen elemet, és nagyon sokat jelent a talaj résznél, ahol az artistik pontokat kapják.
1: Azt mondod, hogy nem alapfeltétel, van bármilyen alapfeltétel ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
2: Szerintem igazából semmi, tehát hogy a nulláról is el lehet kezdeni, és el lehet jutni egy versenyzői szintre, ha valaki tényleg kitartóan csinálja és felkészül.
1: A gyakorlás a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb, a sok gyakorlás?
2: Igen, a sok gyakorlás, meg tényleg az, hogy kitartóan csinálják, mert hogyha tényleg kimarad egy kisebb idő, akkor mindig kicsit nehezebb visszaszokni, és ezáltal mi azért szoktuk, hogy nem is hagyják abba az edzéseket, mert nyáron is valamilyen szinten táborozunk, mert mindig szerintem benne kell lenni, hogy fizikailag végig tudják csinálni azt a 3-4 percet, amit az eszközön kell tölteni.
1: Neked ebben mi a legszebb?
2: Nekem talán az artistik része, hogy nem csak maga az elemek, itt a sporton azért a sportversenyeken nagyon sokat számítanak a nehéz elemek, amiket ki kell tartani, nem szabad belemozdulni, és minden, ami nem ez, hanem maga az a tánc része, meg az összekötések, én azokat a részeket szeretem legjobban.
1: Milyen az a folyamat, ahonnan eljuttok mondjuk, nem tudom, hogy nevelőedzőként ezzel foglalkozol-e az első lépéssel, amikor mondjuk jön egy versenyző, hogy neki ez a zene nagyon tetszik, és már eszébe jutott pár mozdulat, amit erre lehetne csinálni, és innen felépül egy gyakorlat. Tehát ezt a folyamatot hogy kell elképzelni?
2: Versenyző függő szerintem, meg edző függő is. Nálunk közösen találjuk a gyerekekkel a témát általában. Mi is mondunk nekik, ők is, ha van ötletük, sokszor amúgy a gyereknek tök jó ötlete van, és akkor azon a vonalon indulunk el. Van, amikor inkább tőlünk kérnek segítséget, és akkor szülőkkel, gyerekekkel megbeszéljük, de mindenképp kell az a közös pont, ahol hogy az edzőnek is tetszen az ötlet szerintem, meg a versenyzőnek is, mert úgy tudnak közösen összehozni szerintem a jó gyakorlatot.
1: Melyik az általánosabb, hogy előbb van meg valakinek a fejében a zene, és akkor ahhoz próbáltok összeállítani egy gyakorlatsort, vagy megvannak azok az elemek, amit tudod, hogy hozzáillik, ő jól meg tudja csinálni, és aztán kerestek hozzá egy zenét?
2: Sportversenyen szerintem nálunk legalábbis van, hogy hamarabb megvannak az elemek, amiket már gyakorolnak, mert minden korosztálynak megvan, milyen szintig mehetnek. Tehát azért általában az elemek már nagyjából adottak, és azt próbáljuk meg inkább zenére tenni. De van, hogy a zenét vágjuk az elemekhez, vagy teljesen fordítva, attól függ, mikor, hogy jön ki a lépés.
1: És akkor ezek után jön mondjuk az előadó ruha?
2: Igen, igen, amint megvannak a kötelező elemek, igazából akköré tudjuk építeni a többit, meg akár a smink, haj, ruha, minden, ami a témához megfelelő, mert erre is pontot kapnak.
1: És ez is egy külön művészet?
2: Igen, szerintem ez is.
1: Ezt mennyire élvezik ezt a részét a lányok egyébként? A sminket, a hajat, a szép ruhákat?
2: Nagyon szerintem azt nagyon szeretik, szeretnek együtt felkészülni, egymás sminkelik, egymásnak a haját szokták csinálni, nagyobbak már a kicsiknek, szülők is segítenek, a szülők is szeretik amúgy csinálni a sminket, hajakat, szóval szerintem szeretik ezt az alkotási részét is.
1: Mennyire nehéz mostanában bevonzani a sportágba a gyerekeket, és mennyire nehéz aztán ott is tartani őket?
2: Szerintem már sokkal nehezebb, egyre nehezebb szerintem ezeket így mindenféle sportágba bevonni a gyerekeket, mert már nehezebb őket lekötni. Tehát egyre jobban már az okostelefon, meg a tévé, meg mit tudom én, és szerintem sokkal nehezebb. Tiniket is nehezebb már ott tartani, azért nálunk van versenyző 4-5 éves kortól 20 éves korig, és meg lehet őket tartani, de minél idősebbek, szerintem minél nehezebb azért most már. Meg minél egyre másabb a korosztály, meg a gyerekek is másabbak, nehezebb. Szerintem bevonzani amúgy nem nehéz annyira, mert látványos, tehát meglátják, kipróbálják, eljönnek edzésre, de azért amikor már egy versenyző szinten kell edzeni, az már azért teljesen más kategória.
1: Mert nagyon sok edzést, nagyon sok gyakorlást igényel, mondjuk, hogyha heti vagy napi szintre levontjuk, akkor ez hogy néz ki?
2: Hát nálunk nagyon sok, nem biztos, hogy mindenkinél így van, de nálunk heti, van, aki 7, van, aki 9-et edz, tehát, hogy van, amikor ugye talajedzés van, akrobatika, és utána még van mondjuk 2 óra talaj, aztán van egy 2 óra légtorna, van, hogy vasárnap még 3 órát légtornáznak, nálunk van, aki már rudazik is, és akkor rudazik 2 órát, majd megy akrobatikára 2 órát, tehát nálunk azért az már elég magas szinten van, de szerintem azért egy heti 4 edzés már mindenképp kellene egy versenyzői szinthez.
1: Az nagyon soknak tűnik. Az, hogy most itt hazai pályán Budaörsön van egy Európa-bajnokság, az mekkora motivációt ad ebben a nagyon sok edzésben, ami várt rájuk, és majd vár a jövőben is a versenyzőkre?
2: Szerintem azért szeretik, amikor itt van, meg motiváltabbak, mert többen el tudnak jönni megnézni őket, itt családtagok, barátok, mert itthon vagyunk. Nincs az utazási költség azért, tehát, hogy nem kell sok előtte kiutaznunk, vagy közel van mindenkinek, nálunk vannak pestiek is, meg vannak Szolnokról, és akik például a pestiek, azok tök könnyen hazajárnak, tehát hogy azért így kicsit könnyebb, de a motiváció szerintem teljesen ugyanolyan, amikor külföldre megyünk meg itthon, mert Európa-bajnokság, tehát hogy az a része szerintem változatlan.
1: Hogyha Európa-bajnokság, akkor a nagyhatalom, vagy az igazán jó versenyző nemzetek Európában vannak, vagy ez egy világszintű és világszinten népszerű sportág?
2: Hát most már világszintű, tavaly világbajnokság volt itthon, de szerintem a legjobbak azok az Európa szintű versenyzők, európai versenyzők, az ukránok és a magyarok szerintem jelenleg ez a két legerősebb ország a légtornában.
3: A Sporthely mai házigazdája a légtorna Európa bajnokság volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották. I didn't know I was alone.
4: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Tukutukutaka tukututata, tukututata, tukututata.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: 1770. július 28-án Mária Terézia aláírta a vasgyár alapító levelét, ezzel pedig megkezdődött a diósgyőri vaskohászat több mint két évszázados története. A gyár 1870-ben költözött mai helyére, ahol a 20. század végén Lenin kohászati művek néven élte fénykorát, hogy aztán utódja a diósgyőri acélművek 2009-ben örökre bezárja kapuit. A 130 hektár újrahasznosítása azóta örök téma, ám 2025. januárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium által elkészült a terület revitalizációját és ipari hasznosítását megalapozó tanulmány. Egy pici ékkő azonban már két évtizede megbújik a pusztulásra ítélt épületek között. A régi csavargyári épületen, még ha látszik is az idővasfogának minden nyoma, a fejlődés szembetűnő, mint ahogy a bejárat feletti hatalmas felirat is, Factory Arena. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok, és a Sporthely mai adásában ide látogatunk. Az utcai és extrém sportok, valamint a közösségi sportolás lehetőségeit segít nekünk bemutatni egy igazán elhivatott testvérpár, Daragó Zita, majd Egri Gábor.
1: Köszöntök én is mindenkit. Én itt dolgozok most már lassan 14 éve, sportreferensként, de igazából mindennel foglalkozok, hogyha kell, akkor takarítok, önkénteskedek, programokat szervezünk, táboroztatok, grafikai munkákat csinálok, szóval elég sok mindent. 2004-ben nyitottuk meg kapuinkat, ezt édesanyám kezdte el, egy nagy klubunk volt, ez a Komlós Tetői Kerékpáros Sportklub, ami az otthonunkban zajlott le, és 100 fő, aki hozzánk járt, és utána rájöttünk, hogy hát nekünk nincs is ekkora családi házunk. A kertben volt egy klubélet, jöttek szalonát sütni, jártunk versenyekre, bicikliztünk, mert nyilván egy biciklis klubként indultunk, aztán annyira kicsi volt már az otthonunk, meg a kertünk, hogy ezt a helységet, ezt a nagy gyári épületet, amiben most is állunk, ezt így elkezdték kutatni a szüleim, meg a klubtagok, és akkor találtak itt a vasgyárba egy ilyen lerobbant gyárépületet, ez a régi csavargyári csarnoképülete amúgy, és akkor hát ezt ilyen nagyon önkéntes módon a klub tagokkal együtt kitakarítottuk, és szépen lépésről lépésre elkezdtük rendbe rakni, mert tehát egy nagyon, nagyon rossz körülmények voltak. Nyilván ez a gyár hangulat, ez most is megmaradt, ezt nem tudjuk, nem lesz soha steril környezet itt, ennek megvan a feelingje, és próbáljuk rekultiválni ezt a területet. Amúgy rengeteg hasonló példa van külföldön, tehát hogyha mi megyünk valahova külföldre, biztos, hogy ellátogatunk egy gyárépületre, amit így átalakítottak, akár egy mászóterem. Németországban rengeteg ilyen hely van, hogy kulturális, színházi életet leheltek ilyen régi épületekbe, úgyhogy mi is ezt a példát próbáljuk követni, és minél több embert ide vonzani.
0: És ugye, ahogy említettük, még ha gyárépületben is állunk, itt mostan egy könnyű szerkezetes épület lett felhúzva, ugye a gyáron belül a klubhelyiségben ásorgunk, és azért rögtön szembe ötlik egy hatalmas nagy falon sok-sok színes kép, a felirat azt hirdeti, akikre büszkék vagyunk, és azért, ahogy említetted, ez egy biciklis klub volt, azért jócskán kinőtte magát ez a kis klub.
1: Tavaly 20 évesek voltunk, úgyhogy annak emlékére állítottuk össze, hogy miket csináltunk az elmúlt 20 évben. Hát rengeteg őrültséget, tehát itt volt snowboard versenytől kezdve, motocross pálya, dirt pálya, foglalkozunk BMX-esekkel, rolleresekkel, most itt láthatjuk majd az egykerekűsöket is, zsonglőrökkel, falmászókkal, sziklamászók, hát nem is tudom, annyi mindent tudnék felsorolni, hogy lehet, hogy itt ülnénk egy napig. Nyilván nekünk az elsődleges az a sport, de a kultúrát is szeretjük, hogyha itt vannak színházi előadások a pincénkben, tábor, bentlakásos táboraink is vannak, tehát elég sokrétű, 4800 négyzetméteres az épületünk, tehát megtalálható itt minden nálunk, tehát itt mi eszünk, iszunk, nem megyünk sehova.
0: És egyébként zajlik körülöttünk az élet, hiszen rövidesen megkezdődnek az egykerekes Európa-bajnokság mai versenyei. Ugye itt ugyancsak bicikliről van szó, de egykerekesekről. Ezekről is beszélünk majd később, illetve ha jól tudom, ugye ti ezt most már leginkább ketten a testvéreddel Gáborral viszitek a Factory Arénát, majd vele is beszélgetünk és bejárjuk egy kicsit virtuálisan a hallgatókkal is. Azt hogyan éltétek meg, illetve az mekkora változást jelentett nektek, hogy az utcai sportok felkerültek az olimpia műsorára, és ezzel gyakorlatilag a BMX-esek, a breaktáncosok, a falmászók mind-mind igen komoly szintre tudnak, és kellett, hogy emelkedjenek. Ez gyanítom, hogy nálatok is így van.
1: Mi nagyon örülünk neki amúgy, hogy olimpiai sportágok lettek ugye a falmászásnak leginkább, és ugye a BMX-et szeretném kiemelni, mert hogy hozzánk járnak felkészülni, akik esetleg reméljük, hogy ki fognak jutni az olimpiára is magyar versenyzők. Nyíregyházi ráadásul az egyik ilyen versenyző Újvári Zoli, és nagyon szurkolunk neki, és minden héten tényleg itt van és itt edz. Nyilván az ország minden területére jár, mert fejleszti magát, de nagyon örülünk a breaktáncnak is, a BMX-nek is, és a falmászásnak is. Gördeszkásaink kevés van, az inkább így Budapestre orientálódik. A pályánk sem annyira gördeszkás, tehát nyilván azért is, de nekik is nagyon örülünk, és őket is várnánk szeretettel, csak nagyon kevés van itt Miskolcon, és meg a környéken. Tehát azért, aki aktívan sportol, és tényleg mondjuk versenyszerűen egy ilyen külföldi versenyre akar felkészülni, azért ők járják az országot, meg a világot, és akkor edzenek mindenféle pályán, mert minden pálya más. Úgyhogy hát szeretjük őket. Remélem minden több utánpótlást tudunk majd kinevelni. Ez nagyon nehéz, és ezen nagyon sokat dolgozunk, hogy hogyan tudunk minél több fiatalt megszólítani, hogy fontos a sport, élvezet a sport. Ma erről majd tesóm fog sokat beszélni, mert ugye sportoló is, és hogy mennyit tud adni egy fiatalnak a sport. Majd, hogyha Márkkal is beszélsz, akkor majd fogod látni, hogy ez a egykerekű közösség mennyire egy nagyon-nagyon jó kis baráti társaság, egy óriási nagy család. Nyilván itt a nyelvtudás, a külföldi versenyek miatt ide-oda járogatás, rengeteg élményt lehet szerezni egy gyereknek, vagy felnőttnek is, tehát a sport az nagyon fontos.
2: Az Aktív Magyarország program keretében nagyon nagy segítséget kaptatok, és azért ez meglátszik, hiszen tényleg bármennyire mondtad is, hogy nem lehet levakarni azt a gyár feelinget erről az egészről, hát teljesen kulturált körülmények között gyönyörű helyen állunk itt bent a klubhelyiségben, és hát azt hiszem, hogy a támogatások nélkül is nyilván működtetek, viszont nagyon jól jött az állami pénz.
1: Fú, hát nagyon sokat köszönhetünk nekik, mert tényleg 2019 óta együtt működünk teljes mértékben, mindenben, bármi bajunk van, kínunk van, mert volt a nehezebb éveink. Tényleg napellen valósult meg az épület tetején, új nyilászárókat kapott az épület, rendezvényeket tudtunk megvalósítani, tetőfelújításunk is volt ebben a projektben, tehát itt több mint 150 millió forintos támogatást kaptunk. Nem is hittük el, hogy ilyen létezik, és nagyon sokat fejlődtünk. Nagyon fontos, hogy kulturált környezetbe tudjuk fogadni ezeket a fiatalokat, és szerintem akik ide járnak, meg jártak hozzánk, ők tudják leginkább, hogy mennyire fontos volt ez a léptékű fejlődés, úgyhogy én nagyon remélem, hogy még együtt fogunk tudni dolgozni, hisz mi azért dolgozunk leginkább, hogy itt a fiatalok jól érezzék magukat, sportoljanak, szórakozzanak, és jó helyen legyenek.
2: No, de akkor menjünk is tovább, illetve induljunk el. Kint állunk a Faktori Arena, a volt vasgyári épület előtti téren, és mellette most már Egri Gábor, és ugye beszélgettünk már arról, hogy hogyan is tudnálak téged bemutatni, és azt mondtad, hogy igazából, ami a legfontosabb, hogy ez a te életed, hiszen ugye Zitával, ketten a testvéreddel vezetitek ezt a Faktori Arénát, ugye az egész valahol édesanyátok elhivatottsága, vagy nem is tudom, hogy mondjuk abból indult, és akkor induljunk el mi is, hiszen akkor hozzuk ide a hallgatókat. Gábor, hol vagyunk most pontosan?
3: Itt vagyunk a bejárat előtt, az udvaron is található egy pámtrek, van ugye egy hatalmas nagy tér, van egy hatalmas triálpálya, van kint hátul a Faktorinek egy másik oldalán egy elég nagy területű paintballpálya. Ez a csavargyár volt régen, ezt megvette nekünk a város, tehát mi csak üzembetartói vagyunk az épületnek. Itt ugye edzenek a gördeszkások, a BMX-esek, a rolleresek, a görkorisok, és még aki ugye kitalál egyéb dolgot, vagy akármilyen programot, az is részt tud venni. Az első terem 500 négyzetméteren terül el, a másik is egy 500 négyzetméteres, rengeteg kisebb helység van. Az egész alatt van egy hatalmas nagy pince, labirintus, ott van a lézerharc, a paintballpálya, van egy menekülőszobánk. Meg fogom mutatni, és fogunk majd róla beszélni.

0: Belépve az épületbe, ugye itt a klubhelyiségben már beszélgettünk Zitával, de akkor menjünk is tovább, hiszen itt van a bal oldalunkon a mászóterem.
1: Mászócsarnok Miskolcon ez az egyetlen egy darab van, Bosrabó-Izemplén megyében még Sátoralja új helyen van még egy hasonló. Egy kisebb közösség, ugye a mászás is ugyanúgy, mint az egykerekű, próbáljuk erősíteni, színesíteni, ugye mindig frissítjük az utakat, és ugye szeptember 5-én és 6-án pedig egy országos magyar bajnokság lesz majd itt. Ugye a mászás is olimpiai sport lett 3 kategóriában, magasmászás, bulder és gyorsmászásban, úgyhogy itt egy magyar bajnokságra nagyon-nagyon fel kell készülni, az utaknak nagyon jóknak kell lennie. Erről gondoskodunk, hívunk le Pestről profi mászókat, és akkor ők építik meg. De szoktak lenni helyiek is, akik tudnak építeni. Hát kovácsolni kell a fiatalságot, hogy minél keményebb legyen, és minél erősebb legyen. Nekem ez az életem. Én ebbe anyai tapai bele akarok tenni, és pont Márknak, aki ugye az egykerekűt csinálja, neki mondtam el, hogy igen, mások elmennek nyaralni. Én azért megyek el nyaralni, hogy megnézhessek ilyen helyeket, és haza tudjam hozni másoknak ezeket az ötleteket, vagy akár amit majd én kitalálok, abból pluszt kihozni, hogy minél jobb legyen például nekünk is most. Akár mondjuk azt, hogy Magyarországnak, hogy itt vagyunk mi, és tudnak hol edzeni a fiatalok.
0: Megint csak ugye virtuálisan hozzuk ide a hallgatót. Azért, ha körülnézünk, hát itt jó pár nyomvonal, hány pálya van itt egészen pontosan?
1: 11 méter talán a legmagasabb pontja, és ugye van a boulderfal, az középen van egy ilyen kisebb gomba épület, és az pedig azt hiszem 3 méter magason, de a boulder magasság az 4 méterig megy fel. És a falu oldalán, ahol 23 út van, ott lehet 4 méterig szabadon mászni kötél nélkül, végig ki van szivacsozva. Ugye a boulder az, ami nem kell kötél, hanem csak szabad mászásban lehet mászni.

0: ez itt még mindig a sporthely, és akkor haladjunk tovább. Fent vagyunk most már az első csarnokban. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy egy régi, gyakorlatilag egyterű gyár csarnok, vastető szerkezettel, velünk szemben azért egy hatalmas nagy ámbrászcet a falra festve, és a bejárat után ugye most már a klubhelyiség tetején vagyunk a galérián, és azt mondtad, hogy itt is terveitek vannak a jövőre nézve.
1: Igen, ide különben egy hatalmas nagy szülinapi termet szeretnénk, régi flipperekkel, csocsóasztallal, mondjuk csocsóasztal, pingpongasztal van. Kicsit meg szeretnénk színesíteni, ha bár használjuk ezt, csak jobban ki szeretnénk festeni a falakat. Most is hatalmas nagy graffitik vannak, ugye itt egy indián, itt van egy ilyen non-figuratív graffiti, és akkor ugye itt van egy pingpongasztal, van egy biliárd, foci, de és akkor ilyen kisebb és szórakoztató dolgokat szeretnénk rengeteg fénnyel, hogy mondjuk egy ilyen születésnap, vagy akár egy csapatépítő itt totálisan le tudjon zajlani.
0: Nézzünk egy picit le a galéria másik oldalán. Mit is látunk pontosan itt ebben az első számú skateparkban?
1: Hát ugye itt látjuk az első skateparkot, ez egy kis skatepark, ez egy ilyen utcai street pálya, ami ötvözi a korlátokat, a lépcsőket, az átjárókat, kisebb ilyen feljárókat, esetleg wallride fal, ami mondjuk az utcán mondjuk egy sima ferde falnak kinéző ellen nekünk, amire rá lehet ugrani oldalról, vagy éppen csúszóboxok, mint egy korlát, amiket a lépcsőn megfogunk és sokkal könnyebben közlekedünk. Ugye mi azokat pedállal, pegekkel, a rollernek a lapjával, vagy éppen a görkorcsolyával megcsúszuk. Na, ezek az elemek ezen a pályán megtalálhatóak, leegyszerűsítve, hogy legyen balesetmentes, vagy kisebb, vagy nagyobb verzióban, mint az utcán.
0: Egyébként jobbra, hogyha elnézünk, ott ugye van egy kis irodátok, egy kis fém szerkezetes, majd hogy nem azt mondom, hogy konténer, és annak a tetején egy egészen magas indító lejtő, vagy mi az, ha jól látom?
1: Igen, azt úgy nevezik, hogy a szivacsgödör indítója, jól mondtad, igen. Ugyanaz körülbelül ilyen 4 méter magas, és utána van egy gödör, ami tele van szivacssal, és ebbe gyakorolják a srácok a trükkjeiket. Itt elvileg balesetmentesen meg lehet húzni a hatalmas ugrásokat, vagy a hatalmas nagy hibákat.
0: Menjünk tovább. Át is értünk, itt ez egy picit csendesebb hely, hiszen ugye most a fő teremben az egyes számú skateparkból átjöttünk a kettesbe. Itt azért magasabb elemek találhatók, illetve most itt most csak mi vagyunk ketten.
1: Nem ketten vagyunk, hanem hárman, mert el van bolyva egy hölgy, aki pont edzeni van itt Leányvárról, különben csak egy pár szót mondanék róla, és ő görkorizik, ő 16 éves, és ő most megnyert egy nagyon-nagyon nagy versenyt Hollandiába, skatepark számban, nagy parkban, úgyhogy ide jár rendszeresen edzeni, nyilván szponzoráljuk, mindenben segítünk, amiben tudunk, de igen, megérkeztünk a kettes számú skateparkban. Hát ez épült meg legesleg először, ott volt különben régen a másik oldalon a bejáratunk, és ott volt az irodánk is, de már ugye átkerültünk a másik oldalra, az egyes számúban, úgyhogy ez épült meg először közösségi munkával. A város, amikor megvette az épületet, akkor lebetonozták nekünk, és voltak városi elavult elemek, azokat behoztuk ide a skateparkba, majd a gyerekekkel közösségi munkával széttoltuk, berendeztük, közösen lett igazán megépítve, nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy nem magamnak építsem, hanem nekik, mert ők edzenek rajta, igaz, én is bicikliztem régen, de ők tudják azt, hogy tényleg mit hova kell rakni, meg legyen úgy, hogy tényleg a legjobban tudjanak edzeni, akár egy versenyre, vagy akár egy olimpiára. Ugye ez most megváltozott, ez az extrém sport egy kicsit, mert eddig ugye itt egy szabad stílusról beszéltünk, hogy akkor mész ki, amikor akarsz, akkor kelsz, amikor akarsz, az a lényeg, hogy sportoljál, akár éjfélig is ott maradhatsz, teljesen mindegy a kipihenés, együtt bandáztok, együtt vagytok. Hát igen, ez most egy kicsit egy magasabb szintre lépett, nyilván itt komolyabban el kellett kezdeni edzeni, az étkezésre oda kell figyelni, most egy keményebb munka vár a fiatalokra arra, hogy tudjanak teljesíteni.

0: És akkor a második skateparkból, ugye a második görkorcsolya teremből megérkeztünk a majom terembe. Ez egy belső terem, ahol most egyébként éppen az egykerekesek gyakorolnak, mellettünk a műhely, majd beszélünk erről is, de mit kell tudni a majom teremről?
1: Hát ugye most a majom terem az egy kihasználatlan terem volt eddig, és most meg szeretnénk csinálni majd egy lindzsa pályára is, egy ilyen kisebb trambulin parkra, de különben itt floorballozni, kosarazni szoktak a táborozóink, van itt egy Nintendo szoba, old school Nintendo-kkal van tele, és ugye mellette itt van a műhelyünk.
0: Sételjünk is beközben.
1: Ugye itt van a műhelyünk, ami a legnagyobb kulcsa az egésznek, itt lehet mindent megtalálni, és ugye ezekből tudunk építkezni. Itt rengeteg minden folyik a műhelyben, gyerekeket oktatunk, van közösségi szervizünk, van bicikli szervizünk, ugye itt tanítom a gyerekeket fúrni, dekopírozni, olyan dolgokat tanítom a gyerekeket, hogy meg tudjanak otthon is csinálni akár egy elemet, de volt például egy bicikliépítő táborunk, ahol mutáns kerékpárokat építettünk, 3 méter magas bicaj, 2 méter hosszú bicaj, 4 kereke volt, megtanultunk heggeszteni, egymásnak átadtunk. Volt akkor még egy olyan érdekes táborunk, amikor szobrászművészek jöttek a Factory Sport Arénába. Köztük volt például Szurcsik József is, elég híres szobrászművész, és akkor itt szobrokat csináltak a Factory-be, ki vannak most is állítva, és ezek díszítik most a Factory Sport Arénát. A szobrászok itt voltak egy héten keresztül, bejárták az egész vasgyárat, használtuk az egész gyárat, lehetett turkálni, hoztunk öntvénydarabokat, lemezdarabokat, alumíniumokat, és ebből heggeztették a jobbnál jobb dolgokat.

0: beszéltünk már a terület alatt húzódó pincerendszerről, lent is vagyunk a pincében, graffitik mindenhol, és jobbra mellettünk egy Icarus, legalábbis egy Icarus busznak az eleje, de ez mintha valamilyen szintű büféként, vagy kis kiszolgálópultként üzemelne.
1: Igen, mert ugye, ahogy említettem, hogy megépült közösségi munkával az két park, mindig azon gondolkoztunk, hogy hol tudnánk hasznosan eltölteni a pihenési időnket, és kitaláltuk azt, hogy akkor csináljunk egy közösségi teret, az elsőt, ami lehetne akár egy szórakozóhely is, egy szórakozóegység, ahol tudunk táncolni, akár bulikat csinálni, vagy csak néha leülni, társushozni, vagy jól érezni magunkat, és akkor elkezdtünk csinálni a pincébe, szerintem ez egy ilyen 50 négyzetméter lehet körülbelül, de lenne, nem is biztos, hogy van annyi, egy helységet, és akkor kitaláltuk, hogy hát, hogyha már van egy ilyen helyünk, akkor legyen egy pult is, ahol tudunk főzni, inni, mulatni, el tudunk tenni dolgokat, akkor kitaláltuk, hogy hozzunk le egy buszt, vágjuk darabokra, és akkor építsünk lent a pincébe egy buszt. Szépen összeheggeztettük, összeraktuk, és igen, lehetett most látni egy Icarus busznak az elejét, és az ott a pultunk, és itt elkezdődtek a bulik. És akkor egy kicsivel később már csináltunk nagyobb bulikat. Utána kevés lett ez a hely, akkor már megnyitottunk egy sokkal nagyobb termet, és akkor beindultak a bulik. Elején volt punk, rock, techno, hip-hop, mindenféle zene, aztán minél több helységbe lett zene. Aztán kitaláltuk, hogy miért ne lehetne egy fesztivált csinálni. És akkor lett egy 12 000 fős, háromnapos fesztivál.
0: És egyébként közben körbenézve azért lógnak itt plakátok is, buborékfoci, extrém célvalövészet, extrém íjászat, hiszen itt ugye mindenféle utcai és extrém sportnak helye van a Faktoriban.
1: Igen, ugye lézerharc, az már nagyon régóta van nálunk, és paintball, de voltak már lent tűzoltók a pincébe bontani, egy falat kibontottak gyakorlat közben, voltak kutyások, volt kerékpáredzés pincébe, egy körpályát csináltunk a cross-country-soknak, a DVTK cyclocross csapatnak, még volt ugye egy nagy kerékpáros verseny a pincébe, egy downhill, egy teremcross bajnokság, és lejött a pincébe a vége. Van a pincébe még egy menekülő szobánk, és most szeretnénk csinálni egy ilyen bátorság szobát. Nagyjából a pince az ennyi.

0: Ismét kint vagyunk a Factory Arena előtt egy központi téren, a fejünk felett különböző országok lobogói, és hát gyakorlatilag most egy versenypályán ülünk, hiszen itt fog rövidesen megkezdődni a selejtező az egykerekű Európa-bajnokságon. Fábián Márkkal triál versenyzővel, és többek között ennek a fantasztikus eseménynek a szervezővel is beszélgetünk most már. 16 ország 78 versenyzője jelentkezett, nevezett erre az eseményre. Minek köszönhető mindez, hogy éppen a Factory Arenát választotta ez az esemény?
1: A Factory Arénában viszonylag nagy múltra tekintenek vissza az egykerekűs rendezvények. 2008 óta szervezünk már itt egykerekűs versenyeket. Ez egyébként a negyedik alkalom, hogy ez az EUC versenysorozat ide látogat, ez az Extreme Unicycling Championship, tehát egy extrém egykerekűs bajnokság névre hallgat. Önmagában nem jelenti azt egyébként, hogy ez Európa-bajnokság is, viszont sikerült elintézni azt a Nemzetközi Egykerekűs Szövetséggel, hogy akkreditálják ezt az eseményt, mint hivatalos Európa-bajnokság, tehát ezúttal az EUC az egyben a kontinentális bajnokság is ebben az évben. Igazából amikor megkaptuk ennek a rendezvénynek a szervezési jogát, akkor számomra ez több mint egyértelmű volt, hogy akkor ismét a Factory Arenát kérjük föl partnernek erre a versenyre. Ennek több oka is van, az egyik az az, hogy minden szempontból megfelelő egy ilyen rendezvénynek a lebonyolítására, minden helyszín rendelkezésre áll, illetve egy nagyon erős szakmai segítséget kapunk tőlük, nagyon sok terhet levesznek az én vállamról, én tudok csak a szakmai dolgokra foglalkozni, például nyugodtan hátradőlhetek olyan kérdésekben, mint például az emberek elszállásolása, étkeztetése, takarítás, stb., de akár beszéltek arról is, hogy mondjuk a pályának a karbantartása, építése, a különböző rendezvényanyagoknak az előkészítése, ezekben mind-mind rengeteg segítséget kapunk itt a Factory Arénától, tehát ez egy nagyon nagy múltra tekint vissza az együttműködés, és reméljük, hogy ez nem is az utolsó alkalom, amikor itt megrendezésre kerül egy ilyen vagy ehhez hasonló verseny.
0: Hát tényleg csak, hogy az esemény nagyságrendét próbáljuk érzékeltetni, ugye a környező országok mellett Svájcból, Belgiumból, Olaszországból, még az Egyesült Királyságból, Izraelből is érkeznek versenyzők. De hogyha azt mondjuk, hogy triál és egykerekű Európa-bajnoki futam, vagy Európa-bajnokság, mi zajlik itt pontosan, hiszen jól látom, hogy itt most már a bírák is a számítógép előtt majd nyilván pontoznak, de hogyan is zajlik egy ilyen verseny?
1: Itt most ezen a hétvégén összesen 5 számban mérhetik össze a tudásukat a versenyzők. Ezek közül, amit most éppen az előkészületeket látunk, ez magas, illetve távolugrás lesz, ami itt történni fog, és ezek közül is az úgynevezett platformugrások. Az azt jelenti, hogy a magasugrás úgy történik, hogy itt most például raklapokból készülnek ugye akadályok, és ezekből kell a lehető legnagyobb magasságot elérni. A szabályok azok nagyon hasonlítanak az atlétikai szabályokra egyébként, hogy 12 próbája van egy versenyzőnek összesen, és ebből a 12 próbából kell a lehető legnagyobb magasságot teljesíteni. A távolugrás az nyilván ugyanígy működik, csak ott ugye a magasság helyett ugye minél nagyobb távot kell megugranunk, illetve ezen kívül a mai napon lesz még az úgynevezett flatland, ennek is a selejtezője, illetve a középdöntői. Azt a leginkább a BMX flatlandhez tudnám hasonlítani. Itt arra kell gondolni, hogy akár hogyha valaki budapesti, akkor becsukom a szemem, és a Hősök terén ott elképzelem, hogy pörögnek, forognak a fiúk a BMX-el. Na ez a BMX flatland, és ehhez nagyon hasonlít egyébként, amit mi egykerekűvel művelünk. Tehát azt jelenti, hogy egy sík talajon kell gyakorlatilag a trükköket bemutatni. Ezen kívül pedig még street, illetve a már korábban említett triál verseny lesz majd. A streetnél megint csak vagy a gördeszkázáshoz, vagy a BMX-hez tudnám hasonlítani a dolgokat, amikor egy előre elkészült skateparkban fognák majd itt a köreiket bemutatni a srácok, tehát itt ugye úgy néz ki, hogy különböző akadályok, lépcsők, korlátok, rámpákat is be lehet vonni a trükkökbe. A triál az pedig a számomra legkedvesebb szám ezek közül, ott pedig különböző természetes és mesterséges akadályokból kialakított pályákon, vagy úgynevezett szekciókon kell végigmenni, hiba pontok nélkül, ami a kéz- és lábletételeket jelenti.
0: Sokszoros világbajnok is lesz majd itt ezen az eseményen késő pontosan?
1: Van több világbajnokunk is egyébként, de jó magam is ezeknek a táborát erősítem. Én összesen eddig 4 világbajnoki címet tudtam szerezni triálban, illetve 2 magasugrásban, illetve egyébként így az EUC rendezvényekről korábban már összesen 20 aranyérmet sikerült összegyűjtenem. Viszonylag régóta vagyok a sportban, úgyhogy sok időm volt ezt megtenni, de egyébként rajtam kívül is nagyon sok világ és Európa bajnok, illetve világcsúcstartó képviselteti magát most itt ezen a hétvégén, úgyhogy egy igazán színes és illusztris társaságról van szó.
0: És ugye ne felejtsük el még egyszer kiemelni, hogy Miskolcon vagyunk, Diósgyőrben, a régi vasgyár területén, a Factory Arénában. Mekkora ennek a helynek a jelentőség olyan szempontból, hogy tényleg most már olimpiai sport lett, több extrém sport és több városi sport, és tényleg közösségi terek, igazi közösségek alakulnak ki, és ez a jövő, hiszen ugye a fiataloknak egy újfajta lehetőséget ad sportolni, kikapcsolódni, egészségesebben élni.
1: Így van, igazából talán ami a legjobban kifejezi azt, hogy mennyire különleges is ez a hely, az talán az, hogy amikor megérkeznek az emberek Hollandiából, Angliából, Németországból, akár még az USA-ból is, akkor látom azt a meglepődöttséget, hogy megérkeznek, keresztül utaznak Miskolcon, behajtanak egy vasgyárba, idehajtanak egy téglaépület elé, ahol most éppen persze már nagyon szép új ablakok vannak, de egyébként úgy az ember nem gondolja, hogy most akkor mire számítson, és belépnek, és látom azt a meglepődöttséget az arcukon, hogy mi fogadja őket benne. Azt a meglepődöttséget és azt az arckifejezést, azt nagyon nehéz leírni, de nagyon jó visszajelzéseket kapunk, illetve hát az a helyzet, hogy tényleg párját ritkítja a Factory Arena, nem csak magyar viszonylatban, hanem nemzetközi viszonylatban is. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének hasonló létesítmények külföldön, de azt gondolom, hogy azért azok az eredmények, amit Zsanéniék, illetve Gáborék, Zitáék elértek itt az elmúlt 20 évben, ugye most már 20 évet meghaladja a Factory Arena-nak az életkora, azért az egy nagyon, nagyon nagy dolog, ami európai térképre is felteszi egyébként a Factory Arena-t, és főként az, hogy ráadásul nem is egy ország fővárosában, hanem itt Miskolcon tudták megvalósítani, ez egy hatalmas dolog, és egyébként Magyarországon is van, aki Budapestről jár például ide a miskolci skateparkba gyakorolni, és akár nem is feltétlen csak a téli időszakban, ugye itt van egy nagyon nagy fedett skatepark, de egyébként nyáron is sokan megfordulnak itt. Ugye egy viszonylag magas szintű mászóteremmel is találkozunk itt, az ország nem a legnagyobb, de az egyik legnagyobb triálpályáját is itt találjuk Miskolcon, úgyhogy egy nagyon jól felszerelt és nagyon változatos sportágakat képviseltető létesítményről van szó.

Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben Diós Györbe a régi vasgyár területén működő Factory arénával látogattunk. Nyágúi Gergelyt hallották, köszönöm, hogy velem tartottak. Várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk található. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergely vagyok. Sporthelyünk mai adásában a kajakkenu és az evezés világába látogatunk. Irány a Sugovica és a Mogyi Bajai Vízi Sportklub. Tartsanak velem! Bent is vagyunk már a klubtelepen, de megálltunk rögtön a bejárat után, hiszen akkor egy picit nézzünk körül, és aki ebben segít majd nekem és nekünk, az nem más, mint Hoffmann Mónika, a klub elnöke. Hát nagyon-nagyon sok minden köszönhető neked, de majd erről is beszélünk és beszélgetünk. De egy picit akkor álljunk itt most meg, hiszen rögtön mellettünk van egy épület, amiről majd nyilván mesélsz nekünk, de itt van rajta egy térkép, és a kajakkenu pont. Ugye a Petőfi szigeten vagyunk, és ez itt a kajakkenu pont, ahol gyakorlatilag a telep létezik. A Dunáról van egy kis sziget, amit ugye Sugovica vesz körül. Hát itt állunk most, de akkor egy picit hozzuk ide a hallgatókat. Mit is látunk pontosan, vagy hogy is néz ki ez a telep? Hogyan kell elképzelni egyáltalán egy kajakkenu telepet manapság Magyarországon?
3: Szeretettel köszöntök mindenkit. Én azt gondolom, hogy a bajai kajakkenu pont egy kicsit más, mint egy átlagos kajakkenu vízitelep, mert itt az élsport és a szabadidősport, élménysport egybe van. Úgyhogy mi nem csak az élsporttal foglalkozunk, hanem azzal is, hogy mások is jól érezzék magukat, akik nem minden nap szeretnének edzeni, hanem csak egyszerűen jól érezni magukat. Lent vagyunk a Petőfi szigetnek a legcsücskébe, a legvégébe, gyakorlatilag egy kis elszigetelt rész. Én azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy kis ékszerdoboz ez a vízitelep, tele növénnyel. Biztos közre játszik az is ebben, hogy nőként vezetem ezt a vízitelepet, de a kollégáimmal nagyon-nagyon szeretjük a természetet, nagyon szeretjük a növényeket, és hát ez kellően sok munkát is hoz nekünk, vagy okoz nekünk, de ez az életünk gyakorlatilag.
2: És akkor menjünk vissza egészen a kezdetekig, hiszen ugye azért itt mellettünk vannak olyan kis épületek, amit ugye a kezdetekkor kaptatok, és amiből az egész elindult, de azért azt se felejtsük, hogy most már nagyon-nagyon szép épületekkel bővült, és ezt mind-mind önerőből a saját magatoknak köszönhetitek. Hogyan kezdődött egyáltalán ez a sportklub, hiszen azért volt itt korábban egy sárkányhajó szakosztály, de akkor menjünk vissza a kezdetekig.
3: Hát a kezdetekre, hogyha teljesen visszamegyünk, akkor 2009-re kell visszamenni, amikor is egy páran barátok úgy gondoltuk, hogy létrehozzuk a bajai sárkányhajó klubot, vásároltunk két sárkányhajót, és úgy gondoltuk elsősorban, hogy csapatépítésekkel fogunk foglalkozni, valamint az iskolákat, hátrányos helyzetűeket teljesen ingyen evesztettük, és próbáltunk nekik egy lehetőséget adni arra, hogy más sportágat is ki tudjanak próbálni. Ez volt 2009, 2013-ig ment ez folyamatosan, addig mindig más helyszíneken voltunk. Költöztünk jobbra-balra, az ifjúsági szállóra, ki a kagylóhoz, de mindenhol valahol csak megtűrtek volt.

0: mert ugye nem a sajátunk volt, és 2015-ben kaptuk ezt a helyszínt meg a várostól, úgyhogy ide hordták a városnak a zöld hulladékát, itt egy kis erdő volt, ami szabadon nőtt, úgyhogy rengeteg fát kellett sajnos kivágnunk, de még többet próbáltunk, meg ültettünk is ugye a helyére, és gyakorlatilag 2016-ban kezdődött meg ennek a vízitelepnek a létrehozása. Amit itt mondtad, legelőször 4 darab konténer volt, amit kaptunk a Kajakkenu Szövetségtől. Abba egy picit helyesbítenék, hogy nem teljesen önerőből csináltuk, hanem rengeteg állami támogatásból. A helyszínt az önkormányzattól kaptuk, és a felépítményeket meg gyakorlatilag a Kajakkenu Szövetségen keresztül, plusz szponzorokon keresztül tudtuk ezt az egészet megvalósítani.
1: És úgy említett, hogy igazából ilyen formában 2016-ban indult az építkezés, és mondhatom azt, hogy a sikersztori, hiszen abból a 2 darab sárkányhajóból egészen hihetetlen hajóparkotok, és egészen hihetetlen telepen állunk most itt tényleg. Egy picit azért közben akkor sétáljunk és járjunk be mindent is, de hogyha már itt éppen elsétálunk 2 sárkányhajó mellett, akkor szerintem egészen biztos, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mi az a sárkányhajó. Segítsünk egy picit nekik.
0: Hát a sárkányhajó egy 12,5 méter hosszú hajó, amiben egyszerre attól függetlenül, hogy ez most, amit én mondtam, ez egy 20 személyes hajó, azaz, hogy 20-an tudnak evezni, plusz egy dobos van és egy kormányos. Itt ugye van valaki, aki segít abba, hogy egyenesen tudjunk haladni, és ez a kormányos, én azt gondolom, hogy magát a sárkányhajózás nem rekordra, súlyra való tekintette, bárki egy fél óra alatt meg tudja tanulni. Persze nem versenyszinten, de olyan szinten igen, hogy jól érezze magát, és egy kellemes testmozgása vagy élménye legyen a sárkányhajózásból.
1: És hogyha már a sárkányhajókról beszéltünk, akkor itt van mellettünk a hajótároló konténeretek. Hát első ránézésre nem akarok hazudni, de szerintem 50 plusz hajóparkkal rendelkeztek, és ahogy még mondtad is, mielőtt bekapcsoltuk a felvevőt, hogy bizony egy ilyen kis egyesülethez képes, mint ti, hát biztos, hogy nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó hajóparknak minősül ez.
0: Igen, 2013 óta, mióta a kajakkenuval foglalkozunk, folyamatosan vesszük a hajókat. Arra mindig nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, hogy jó minőségű hajókat vegyünk. Az azt jelenti, hogy 2 hazai gyártótól, a Hóditól és a Kapétól vannak a hajóinknak a nagy része, de ezen kívül Nélo és Plastex hajókkal is rendelkezünk. Például a kenusaink szinte csak Plastex hajókkal mennek, és azt gondolom, hogy ez azért elég különleges, vagy ritkaság azért egy ekkora egyesülettől, mint mi vagyunk. De mondom, mindent ennek rendeltünk alá, hogy a gyerekek alatt jó technika legyen.
1: Beszéltünk most már akkor a sárkányhajókról, a kajakról és a kenuról is, hiszen ugye itt gyakorlatilag az evezés minden lehetséges módja megvan, és közben szép lassan mindjárt odaérünk a Sugovicához. Itt is eveztek egyébként, vagy itt zajlanak az edzések, tehát hogyan képzeljük el ezt egészen pontosan?
0: Igen, 2019-ben épült meg a szabadidő központunk, aminek egy 118 négyzetméteres konditerme is van, ahol gyakorlatilag a téli edzéseket és a kiegészítő edzéseket tudjuk tartani. A környezetünk tökéletesen alkalmas a kinti futásokra, és ahogy itt sétálunk lefelé, ugye itt rögtön egy 15 méterre itt van a Sugovica is, ahol ugye saját lejárunk van, saját stégünk van, ahol a gyerekek vízre tudnak szállni.
1: Itt állunk a Sugovica partján, szép lassan beköszöntött a tavasz, és hát mondhatjuk azt is, hogy most a telep ébredezik a téli álmából. Hogyan tovább? Mik most a következő tervek az előttetek álló hónapokban?
0: Hát először is a vízitelep az ki fog nyílni, és gyönyörű zöld lesz, és már a madárcsicsergést gondolom hallják a hallgatók is. Gyakorlatilag jövő héten kedden a nagyokkal elindulunk Montenegróba, egy melegvízi edzőtáborba 9 napra. Közben festés lesz itt, felújítások, úgyhogy nem áll meg az élet. És amikor visszajöttünk, akkor folytatódnak itt a kicsikkel, nagyokkal közösen a vízi edzések, sőt nem sokára már versenyek is kezdődnek.
1: Hiszen ugye említettük a versenysportot és az élménysportot, amely bizony a kettő együtt él, és nem tud létezni az egyik a másik nélkül. Ha már most a versenyzőkről beszélünk, ha kajakkenu, akkor mindenki az olimpiai sikerekre gondol, de ugye tegyük hozzá, hogy itt nagyon-nagyon sok fiatal edz, nagyon-nagyon sok fiatal versenyezés sportol. Hányan vannak most nálatok a klubban, és hát egyáltalán hogyan kell elképzelni a szakosztálynak, illetve a klubnak a versenysport részét?
0: Hát jelen pillanatban olyan 40 fiatal sportolónk van, akik edzenek napi szinten, és ez föl szokott duzzadni a 60 főre körülbelül a nyáron. Ugye vannak, akik jönnek és mennek, ugye ez sajnos mindenhol így van. A lemorzsolódása, vannak, akik csak a nyári időszakba jönnek, de én azt gondolom, hogy ezzel sincs semmi probléma. Szeretnénk azt, hogy akik hozzánk járnak, és ez azért általában így is van, ők jól érezzék magukat. elsősorban versenysport van, mert sajnos, hogyha azt mondjuk nekik, hogy ők szabadidős sportolók, akkor elviszik az élsportolókat is, de azért próbáljuk azokat is kiszolgálni, és azoknak is élményt nyújtani, akik nem szeretnének versenyezni. De szerencsére csak egy-két ilyen gyerekünk van.
1: És akkor egy picit nézzünk vissza a múltba is, és hogyha már említettük a társadalmi szerepvállalást, egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy éppen a paraszakákban egy nagyon-nagyon komoly siker is kapcsolódik a klubhoz, nem is kell olyan messzire visszamenni az időben.
0: Igen, a 2016-os olimpián Suba Róbert második helyezett lett parakenuban. Gyakorlatilag őt a férjem készítette föl a versenyre, az utolsó egy évet a Szegedi Vízi Sport Klubnál töltötte, de bajai színekben indult az olimpián.
1: És ugye aki tényleg csak az eredményeket nézi, az mindenféleképpen büszkelt erre, viszont ez itt a Mogyi Bajai Vízi Sport Klub, azért a Mogyi, mint a főszponzorotok, és aki ugye odaállt mögétek, azért büszke lett, de ahogy említetted nekem, őket legkevésbé sem az eredmények érdeklik.
0: Igen, nagyon nagy szerencsénk van, akár a Mogyival is, vagy pedig a Siber Pincészettel, de ugyanígy a Magdi Konyha Stúdióval, vagy az MLKFT-vel, ugye őket is említhetném, mert mindenki már évek óta támogatja, hogy a legelső a Siber Pincészet volt, hogy nem az a legfontosabb, hogy milyen eredményeket érünk el. Mindenki örül az eredményeknek, de a legfontosabb az, hogy hány gyereknek, hány fiatalnak, hány felnőttnek tudunk élményt adni. Hány gyerek fordul meg a vízitelepen az évek során, vagy éppen az adott évben, amiről beszélünk majd most 26-ban, és ebben minden beletartozik. Nem csak azok a gyerekek, akik ide járnak és sportolnak, hanem azok is, akik több százan, akik mondjuk egy vízivándoron lejönnek, vagy családosan megjelennek egy vízitúrán, vagy csak kibérelnek egy hajót és elmennek maguk itt tevezni. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, mert több lábon is tudunk így állni, meg nincs az a kényszer, hogy csak a versenysport után kapunk támogatást, ami azért lássuk be, elég nagy gond lenne akkor.
1: Előző válaszodban említetted a nyarat, és bizony akkor jöhetnek majd azok az élménykajak, azok élménykenúzók és azok a túrák is, amik tényleg nagyon-nagyon sok embert, nagyon-nagyon sok osztályt, nagyon-nagyon sok gyereket vonzanak, és hát hála Istennek azért itt nagyon-nagyon komoly állami programok vannak a háttérben, aminek köszönhetően tényleg a fiatalok mozognak, a fiatalok egészséges és boldog életet élnek itt Baján is. Mik is ezek pontosan?
0: Hát az Aktív Magyarország támogatásával két forrásból is kapunk programokat, vagy lehetőséget, kvótákat, aminek nevezzük. A Magyar Kajakkenu Szövetségen keresztül például a vízi vándortábort, ahol 5-600 gyerek is megfordul egy szezonban nálunk. Ugye mi vagyunk a felelősek, konkrétan én az Alsó-Dunai szakasznak, ami Dunaföldvár, Paks, Fajsz, Pörbölyi Ökocentrum, és úgy jönnek le Bajára. És ugye itt azért a bajai vízi turizmus mellett az egyéb városi turizmus is nagyon szerepet játszik, mert ugye itt költik a pénzüket, itt mennek el boltba, megnézik a látványosságainkat. És ez mellett, ugye, ami még a Kajakkenu Szövetségen keresztül jön, ez a vízitesi, ami testnevelés órák keretén belül általában egy ilyen másfél órás program az osztályoknak, jelentkezhetnek, és ők általában sárkányhajóznak, kivéve akik nagyon vagányak, mert ők azért túrakenukkal is vízre mehetnek, de általában sárkányhajóval szoktunk nekik vízitesi órákat tartani. A másik lábunk viszont a Magyar Vízitúra Szövetségen keresztül érkezik. Ott van egy olyan programunk, ahol a fiatalok és családok vízhez szoktatása. Gyakorlatilag itt is vagy iskolások jönnek, vagy családosok jönnek egy-egy délelőtti, kora délutáni vizitúrára. És amit mondjuk én nagyon-nagyon fontosnak tartok, az a pedagógusok, vagy pontosabban oktatásban dolgozók vizitúrája, amiben nem csak a pedagógusok tartoznak bele, hanem a technikai dolgozók, akár még tényleg a takarítóktól kezdve a műszaki dolgozókig mindenki. Ők eljönnek egy vizitúrára, és utána kapnak egy ebédet. Ami ebbe szerintem zseniális, hogy közelebb hozzuk őket a vízhez, a természethez, és utána, amikor vízitesire ki kell hozni a gyerekeket, akkor nem félnek. Szóval egy kicsit érzékenyítjük a pedagógusokat arra, hogy ez nem egy ördögtől való a vízitúra, nem egy annyira veszélyes, szerintem különben nem veszélyesebb, mint egy kerékpáros túra. Ezen kívül foglalkozunk még a sajátos nevelésű igényű gyerekekkel is, hogy például az egyméből az idén is 250 gyereknek van lehetőségük kijönni, vizitúrázni, itt lenni, egy kis programon valami olyat adunk nekik, amit gyakorlatilag máshogy nem kapnak meg. A Mogyi is támogatja ezt a programot, úgyhogy mindenki kap egy kis szatyorba egy pár Mogyis terméket, és tényleg boldog, mosolygó arcok mennek el tőlünk.
1: Be bejöttünk a szabadidő központba, de rögtön álljunk is meg itt az ajtó után, hiszen nekem nagyon-nagyon megtetszett ez a tábla, ami itt rögtön fogadja az érkezőket, amin az a felirat áll, hogy ha könnyű lenne, akkor mindenki ezt csinálná. Azt hiszem, hogy itt, ha valaki a sport mellett dönt, legyen az főleg fiatal, akkor ad neki egyfajta életszemléletet.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy a kajakenú nem egy könnyű sport. Egy, nagyon sokféle sportágat ölel magába. Kettő pedig, ahhoz, hogy valaki eredményes legyen, ahhoz nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Én sokszor szoktam azt mondani a gyerekeknek, hogy akkor hagyd abban, vagy akkor add föl, ha én föladom, én soha nem adom föl. Szóval én tényleg mindig addig megyek mindenbe, amíg el nem érem azt, amit szeretnék. Lehet, hogy ez nem azonnal történik meg, lehet, hogy egy-két évet valamire várnom kell, de ugyanezt próbáljuk a gyerekekbe is elültetni, hogy elkezdesz valamit, akkor csináld addig, ameddig úgy gondolod, hogy megéri neked. És ez később is látszik, hogyha megnézzük egy kicsit a kajakenú világát, akkor egy nagyon összetartó társadalom. És felnőttként, akik már felnőttek, azok is, hogyha bármi probléma van, akkor segítik egymást. És ez most az elmúlt időszakban többször jött velünk szembe.
1: Menjünk mi is egy kicsit tovább, és elsétálunk itt mondhatjuk azt, hogy a dicsőség táblák és a falon lévő fényképek mellett, Bonyai Reginától Suba Róberten át, és ugye a fiad is itt van, majd róla is beszélgetünk, meg talán lehet, hogy vele is, de egy picit sétáljunk beljebb, és ahogy elmegyünk az öltözők, illetve a főnök asszony feliratú szoba mellett, akkor itt a következő állomásunk, hiszen meg annyi trófea és különböző elismerés, és van itt egyébként kettő, ami neked szól név szerint, és ugye amikor beszélgettünk, azt mondtad, hogy sok mindenre nagyon büszke vagy, de van itt két dolog, amire különösen.
0: 2024-ben egymás után két díjat is sikerült kapnom. Az egyik Révész Máriuszéktől az Aktív Magyarország díjat, és még ugyanakkor a Bajaváros sportjáért díjat. Én azt gondolom, hogy mindkettőre borzasztó büszke vagyok, viszont egyik se csak az én érdemem. Szóval én úgy gondolom, hogy ez, ami itt kint van, ez egy csapat érdeme. Az, hogy személy szerint ugye valakinek meg kellett kapnia, és az én voltam, de csapat nélkül ez nem ment volna. Szóval ez a kollégáim, akikkel együtt dolgoztunk az elmúlt években, ez egy közös elismerés.
1: És akkor még két lépéssel beljebb, és itt is vagyunk, ugye, hát mondhatjuk azt, hogy itt van nagyjából egyszerre minden, megint csak egy olyan idézet, ami szerintem minden dolgozó és sportoló fiatalnak kell, hogy inspirációt adjon. Egy álom, csak egy álom egészen addig, amíg úgy nem döntesz, hogy igazzá teszed. No hát itt van bordásfaltól kezdve kondigépek, egy fitnessterem, de itt mellettünk a sarokban már egy kis közösségi terület, persze díszítések a falon, itt is fényképek, és minden, amire büszkék lehettek, de azt hiszem, hogy van mire büszkének lenni.
0: Igen, és az idézet azt gondolom, hogy talán tényleg legjobban jellemez minket, mert volt egy álmunk 2016-ban, sőt 15-ben, mert 2015-ben készültek el a tervek erre a vízitelepre, akkor szinte mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen. Viszont én nem ismerek lehetetlent, és a kollégáim se szerencsére. Gyakorlatilag már a készen van a vízitelep, most már gondolkoznunk kell, hogy mi az, amit fejleszünk, de minden évben van valami, amivel még pluszba ki tudjuk egészíteni, amivel plusz tudunk adni azoknak, akik hozzánk járnak. Nagyon büszke vagyok mindenkire, és nagy köszönet, aki ebbe bármilyen legkisebb kapavágással is részt vett, a kollégáimtól, a szülőkön keresztül, a szponzorokon keresztül mindenki, mert egy igazi paradicsomot hoztunk létre, aminek én azt a nevet adtam, hogy ez a test és a lélek műhelye. És gyakorlatilag így éljük a mindennapjainkat is.

0: mellettem most már Hoffmann Antal, a kajakosok edzője. Említettük már Suba Róbertet, aki a paralimpián ezüstérmet ért el. A te vezetéseddel készült fel és kvalifikálta magát, de ugye Suba Róbert nem feltétlenül volt mindig kajakos. Hogy is volt ez pontosan?
1: Először kenus volt, és akkor utána kiderült, hogy parakenu nincsen az olimpián, hanem csak kajak van, és akkor így átváltott kajakra, és akkor kezdtük mi a közös felkészülést, és akkor volt rá egy évünk, és akkor a következő szezonban már úgy sikerült, hogy a VB-n elért egy harmadik helyezést, EB-n meg egy második helyezést, és akkor ebből kvalifikálta magát az olimpiára.
0: Ugye a többi már történelem paralimpiai ezüstérmes, viszont ha már kajakról és kenuról is beszélünk, és ugye azt is tudom, hogy beszélgettünk korábban, ti evesztetek Mónikával. Mennyiben más mondjuk egy kajakos, és mennyiben más egy kenus felkészítése, ugye hiszen jelenleg te most a kajakosokat edzed?
1: Hát nagy különbség nincsen egyébként. Ami kívülről látszik, az, hogy a kajakosok azok mind a két oldalon eveznek, tehát ugyanúgy használják mind a két oldalt. A kenusok pedig vagy jobbosra, vagy balosra készítik föl magukat, és akkor ők már abba is maradnak. Tehát ők már nem is váltanak ott oldalt. Nagyjából ennyi, ami látszik, az egyik az térdel, a másik ül a hajóban, de a kajakos is ugyanúgy használja a lábát, mert enyhebb bicikliző mozgást végez, ami külső szemlélő számára annyira nem feltétlen látszik, de egyébként az egész testét használja, hogy hajtsa a hajót.
0: És ugye, ha már mondjuk Suba Róbert ezüstéméről, a paralimpiáról beszélgetünk, akkor magasra tette a lécet, viszont most is nagyon-nagyon tehetséges fiatalokkal dolgozhatsz. Ki az, akire különösen büszke lehet most a klub?
1: Hát fiatalokkal dolgozom egyébként, így van egy válogatottunk, a Kallós Szofi, aki most elérte, de ő most U14-es, tehát ő még igazán fiatal, feltörekvő korosztály, aztán ez hová növi ki magát, azt majd látjuk, de itt még látunk egyébként több fiatalt, aki, hogyha oda teszi magát, akkor még elég messzire elérhet, de ez igazából csak rajtuk múlik.
0: És akkor ki mástól kérdezhetnénk ezt meg, mint egy edzőtől, ha egy fiatal éppen sportolni szeretne, akkor miért tegye ezt éppen itt, és miért mondjuk a kajakkenut és az evezés sportágat választ?
1: Én ezt azért szeretem, ezt a sportágat, mert ez kint van a szabad levegőn. Tehát nem egy tornateremben van, nincsen bezárva. A négy fal közé, kimegy a levegőbe, jól érzi magát. Igaz, kicsit oda kell figyelni, hogy jó idő legyen, mert akkor lehet igazán élvezni, de kint a szabad levegőn én szerintem sokkal többet ér a mozgás, mint egy tornatermi hangulatban.

0: főnökasszony irodájában ücsörgünk, a mosolyok már megvannak, és ez a lényeg, és a sportszakmai koordinátor ül velem szemben, Kékesi Gabriella, aki édesanyából és szülőből avanzsált ugye ide, hát mondhatjuk így, hogy minden essé, hiszen ugye a gyermekeid ide járnak sportolni, aztán valahogy idehozott az életéged is.
1: Igen, üdvözlök mindenkit. Három gyermekem van itt igazából aktívan, abból kettő napi rendszerességgel jár edzésre. Egy kicsit kijár, de a szabadidősportban segít és támogatja nagyon az egyesületet. Ő is versenyző volt, egy sérülés miatt abba kellett hagyni a versenysportot, viszont elszakadni nem tud. Annyira szeret itt, hogy nem tud elszakadni.
0: És akkor mi hozott ki téged úgy, mint nem édesanya?
1: Mint nem édesanya? Igazából még a gyerekek a vízen voltak és edzettek, megláttam a feladatokat, a problémákat, és úgy jól esett itt lenni és csinálni.
0: És akkor mivel foglalkozik egy mindenes, ugye mondhatjuk ezt, hogy mindenes?
1: Ától Z-ig mindennel. Ha kell, fát metsz, füvet nyír, sebet lát el, éhező gyereket etet, ruhát keres, ruhát var, vagy csak egy lelket ápol.
0: Tehát gyakorlatilag egy pótmama.
1: Igen, igen, maci mama.
0: És ugye, hát nem csak édesanyja, és nem csak sportszakmai koordinátor, de illetve nem mondom, hogy nem csak édesanyja, egy nagyon büszke édesanyja is vagy egyben, hiszen azért a klubnak voltak korábban nagyon nagy sikere is, ha már mindenféleképpen sportsikerben mérünk, és most úgy tűnik, hogy a méltó utódokhoz most van egy olyan kis utód itt, aki válogatottsági szintig vitte, már pedig ő az lányod.
1: Igen, ő most már harmadik éve a kajakenu válogatott erős tagja. Neki szerelem. Az élete a víz, az élete a kenuzás. Nem is gondol másra, csak erre.
0: Valaki azt mondja, hogy vízre küldi a gyermekét, akkor lehet, hogy a mai világban nagyon sokan megijednek vagy félnek, mert az veszélyes. Ezeket a teóriákat hessegessük el, és akkor, mint édesanyja, miért jöjjön valaki mondjuk éppen ide, és miért kajakozni, vagy miért választva ezt a sportágat, mert gyanítom, hogy akkor ez itt abszolút teljesen biztonságos, jó helyen van, jó környezetben van, és hogy ugye korábban már hallottuk, itt nem csak a testet, de a lelket is ápoljátok.
1: Igen, alapjába véve a Kamarás Duna, ez egy nagyon védett, csendes, nem folyóvíz, egy állóvíz. Folyamatos edzői felügyelet mellett vannak a gyerekek a vízen, mentő mellénybe, stabil hajókba, felügyeletek alatt, nagyon jó kis csapatba, tehát mindenki a korosztályának megfelelően van beosztva, és úgy edzenek nagyjából a fejlettségi szintekkel együtt. Rendkívül jó fejleszti a koordinációt, a testet, és mivel, hogy oda kell figyeljen a gyerek, nem bohóckodhat, ezért nagyon-nagyon szépen fejlődnek. Nagyon komoly összetartó közösség alakul ki, a nagyobbak között annyira, hogy szabad időben is összejárnak, ha kell misére mennek minisztrálni, vagy éppen kitalálták, hogy ők most futóversenyre készülnek, és együtt elmennek még szombaton hosszú távot futni. De a születésnapokat is együtt ünneplik meg. Ugyanezt próbáljuk a kicsiknél is, hogy ők is érezzék, hogy jó egy közösségbe tartozni, ahol biztonságban vannak, odafigyelünk rájuk, nem kallódnak el. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos a mai világban.
0: És talán ami a legfontosabb az az üzenet, hogy igenis a gyermekek és a fiatalok sportoljanak, éljenek teljes, egészséges és boldog életet.
1: Így van. Épp testben, épp lélek.

0: Kint ülünk most a kajakkenu ponton. Az idő nem túl kegyes hozzánk, meglehetősen hűvös van, úgyhogy nem leszünk hosszúak. Három fiatal ember, két fiatal hölgy és egy fiatal úr ül velem szemben, illetve mellettem. Itt a kajakkenu klubnál azt mondták, hogy az övék a jövő. Kérek szépen gyorsan egy-egy bemutatkozást.
1: Én Kalló Szofia vagyok, kajaknői válogatott kerettag.
0: Pro és kontra, majd mert kérdezzük a kenusokat is, miért kajak?
1: Azt tetszett meg nekem, még régebben.
0: És mióta kajakozol?
1: Olyan 2 éve.
0: Mondjuk további 2 év múlva, vagy esetleg 10 év múlva, hol látod magad, mennyire fontos neked a kajak, mennyire fontos neked maga a sport, és mit szeretnél elérni?
1: Nagyon fontosnak tartom, hát inkább ilyen karrierszerűnek, a sporttal szeretnék majd tovább tanulni, és szeretnék világbajnok, Európa-bajnok lenni későbbiekben.
0: És akkor jöjjön most egy kenus.
2: Kékesi Brigitta vagyok.
0: Miért kenu?
2: Számomra a kajak az annyira nem fogott meg, a kenu sokkal inkább érdekesebb volt a mozgás formája is, és sokkal jobban tetszett.
0: És egyébként neked milyen érzés személy szerint, hogy ugye édesanyád is itt dolgozik a klubnál, egyfajta példakép ő neked, vagy igazából te vagy példakép a fiatalabbaknak, hiszen ugye te is válogatott kerettag vagy.
2: Igen, szerintem jó, mert bármi van, hozzá tudok fordulni, és sokkal egyszerűbb minden.
0: Viszont nincs egyfajta elvárás, és ugye ezért is kell jól teljesíts, vagy inkább magadnak akarsz elvárásokat teljesíteni. Neked mik a céljaid hosszú távon?
2: Mindenféleképpen szeretnék több nemzetközi eredményt is, meg továbbra is egészségesen ott maradni az élem.
0: És ugye a fiatalember velem szemben.
3: Engem Siber Dávidnak hívnak, én kenus vagyok, ifjúsági maraton világbajnok 5. és Európa bajnok 5.
0: Viszont te ugye nem vagy még válogatott kerettag, ez hogy működik egyébként, hogy mehettél, vagy hogy mész úgy világbajnokság, hogy nem vagy a válogatott kerettagja?
3: Volt egy maraton válogató Győrben, ott az első meg a második helyzet mehetett ki nemzetközi versenyre. Én a második helyzettel mentem ki párosban, de viszont válogatott tag úgy lehettem volna csak, hogyha az Európa-bajnokságon első helyzet, vagy a világbajnokságon első, második és harmadik helyzet lettem volna.
0: Viszont azt hiszem, hogy ez is egy hatalmas nagy motiváció neked, hogy akkor a közében elérd ezeket az eredményeket.
3: Természetesen a jövőben is szeretnék kimenni nemzetközi versenyre, ott is jobb, akár még dobogós helyezéseket is elérni, és hát nekem az nagy motivációm, hogy még kimenjek nemzetközi versenyre.
0: Miért éppen maraton?
3: Hát így nem azt mondanám, hogy pont a maraton, de akkor az sikerült csak, de szeretnék a jövőben azért sprintre is menni, mert nekem azért az jobban szívemhez áll.
0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Baján vagyunk, egészen pontosan a Sugovica partjához lesétáltunk ismét, itt a Stég alattunk, és velem szemben most már Bonyai Regina. Azért beszélgetünk veled elsősorban, mert egy olyan életpálya modellt szeretnénk bemutatni, ami igazából mindenkinek adott lehet bármilyen sportban, de ugyan itt neked ez a Bajai Mogyi vízisportklubnál megadatott, hiszen nagyon-nagyon sikeres versenyzőből lettél, ugye most már édesanya, és hát most itt dolgozol nagyon sokféle minőségben. Picit beszélgessünk a sportkarrieredről, hiszen van miről.
4: 13-ban kezdtem, akkor 14 éves voltam, viszonylag úgymond még későinek számítottam. Napi 4 edzéssel végigvittem a nyarat, és akkor sikerült a serdülő válogatott kerettagként bekerülni. Rákövetkező évben már kint voltunk az IFI VB-n is, EB-n is, és akkor így szépen sorban minden egyes évben kint voltam Síkvízen is, és nagy részben maratonon is a nemzetközi versenyeken. Van IFI VB második helyezése, van felnőtt EB harmadik helyem, és ugye az U23-ban is van egy síkvízi párosban, egy EB harmadik helyem.
0: Ugye amikor bementünk a székházba, vagy hát a központba, akkor ott volt egy olyan felirat, hogy ha könnyű lenne, akkor mindenki ezt csinálná. Ha a kajakkenu sportág önmagában nem egyszerű, akkor a maratoni szakág az szerintem különösen nehéznek tűnik. Egy ifjú hölgy, mi visz rá téged, vagy mi vitt rá téged, hogy ezt válaszd?
4: Igazából első körön nem tudom megmondani, azt tudom elmondani, amit éreztem legelőször, amikor ezt a hosszú távat kell csinálnom, hogy saját magammal küzdök, nem is a versenytársaimmal, hanem a magam démonjai küzdöm le, és olyan jó érzés volt mindig kiszállni, hogy na, akkor megint meg tudtam csinálni, és még jó helyezést is értem el, viszont utána másra mindig azt mondtam, hogy soha többet. Viszont valamiért mindig visszahúzott oda a szívem. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultam magamról, meg az egész sportágról. Szerintem sokkal élvezetesebb, mint egy másfél-két perc, vagy egy 30 másodpercről beszélünk.
0: És ugye azt mondtad, amikor sétáltunk le ide a Sugovica partra is, hogy hál' Istennek azért most már, mikor megkérdeztem, hogy itt róttad te is a köröket és a kilométereket, hogy hál' Istennek most már a motorcsónakban teszed, de azért gyanítom, hogy még mindig hiányzik néha maga az evezés és a kajakkenu.
4: Az elején annyira még nem, tudom, amikor még leülepszik a dolog, de egyre inkább jó nézni őket, és azt gondolom, elképzelem, hogy én is ott tevezek, de viszont a kicsik, akik most kezdenek, azokat általában én viszem ki PC2-ben, hogy meglegyen az a biztonságérzet, és akkor jól esik, úgy szállok le, hogy jó volt. Tavaly ősszel is, amikor már a kisfiam nagyobb volt, akkor a nagyokkal többször mentem a hosszú távot tevezni, és jól esett.
0: Hiszen ugye élsportolóban most már edzőként is, ugye ahogy mondtuk, boldog édesanyaként is tevékenykedsz. Mennyiben más az volt, hogy megvan a saját picurkád, a gyerekekkel foglalkozni?
4: Türelmesebb lettem, sok mindent tanultam, azért az én kisfiam ezzel egy igazi örökmozgó, nem is vártam más, ugye sportoló szülőknek a gyereke. Azt érzem, hogy amit az anyukák, ahogy féltik a gyerekeiket, és azt hiszem, hogy egy kicsit lenyugodtam, és próbálom őket úgy terelgetni, mint ahogy a fiamat is terelgetem most, úgyhogy tényleg teljesen más, hogy látom már ezt az egészet, attól függetlenül, hogy még csak 2 éves lesz. Igazság szerint azt gondolom, hogyha bárki attól tart, hogy ez a vízisporták, ez veszélyes és félelmetes, és azért nem merik hozni a gyerekeiket. Óva intem őket attól, hogy ne, mert igazság szerint a természetben van egész nyáron a vízen, a levegő, az élmény, amit kaphat, és a társaság is jó, úgyhogy szívesen várunk mindenkit, úgyhogy ne féljenek a szülők.
5: Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Mogyi Bajai Vízisportklubba látogattunk. Nyágúi Gergelyt hallották, köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!
6: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Mom.
1: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Vége a mérkőzésnek, megszületett a ragyogó diadal!
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: teszed?
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, 6 óra 3 perc a pontos idő. Bene Ferenc és Szabó Szilvia itt a stúdióban velünk. Tölthetik a következő mintegy 4 órát. Szia Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek, szia Szilvi!
1: És hát nemrég még itt hallhattak téged a hallgatók, tegnap este ugye a Debrecen Pjunik-Jereván konferencialiga mérkőzésen voltál szakértő, és szerencsére egy győztes meccset szakérthettél, és egy nagyon szép magyar gólnak is részese le. Lehettél, azért Cibla Flórián dicsérjük meg, egy parádésan eltalált lövéssel szerezte meg a győzelmet a Debrecen.
2: Így van, tényleg nem akarok rossz majú lenni, de nagyon-nagyon profi módon felkonferáltad ezt a mérkőzést, és minden pozitívumot elmondtál a találkozóról. Én mindig óvatosan fogadom azokat a mérkőzéseket, vagy azokat a beharangozásokat, amikor arról van szó, hogy most egy teljesen új Debrecent fogunk látni, vagy általánosságban véve egy csapatot, most egy teljesen új felállás, teljesen új szisztéma, teljesen új más ritmus, hú, az új edzőtől olyat láttam, amilyet még soha. Szóval nekem egy picit Gert Remmel munkájával kapcsolatban túl rövid idő alatt túl sokat vártak szerintem a sajton keresztül, mind a játékosok, mind pedig a szurkolók felé való kommunikációban. Hát nyilván egy mérkőzés alapján, és inkább úgymond egy fél idő alapján, mert az első fél idő volt tényleg sokkal rosszabb, mint a második, nem nagyon lehet ítéletet mondani, de azért szerintem óvatosan kell bánni ezekkel.
1: De miért azt érzed, hogy ilyen gólzáporos győzelmet várt mindenki a Debrecentől?
2: Nem feltétlen eredményben, mert nyilván mai futballban azért nem lehet, tehát csökkennek a különbségek, és nem lehet leírni egy Pjunikire van együttesít sem. Pontosan azért sem, mert azért komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik ez a gárda, illetve azért azt nem vártuk, hogy itt most gólzáporos győzelem lesz. De tényleg még Zsuzsák Balázs is azt nyilatkozta, hogy egy teljesen más intenzitási fokozatba edzettek, teljesen más játékot fog játszani a Loki. Egyrésztről az előző Debrecent, a tavalyi szezonban lévő Debrecent is, én úgy gondolom, hogy egy jól működő csapatként ismertük meg, tehát nem volt az a csapata semmi probléma. És most pedig azért, én megmondom őszintén, olyan nagyon-nagyon sok új elemet nem tapasztaltam. Nyilván voltak a szélsővédőknek újfajta mozgásai, és komoly létszámmal érkeztek mondjuk a beadásokra, játékosok a 16-oson belül, tehát azért lehetett látni újdonságokat, de azért ez a csapat még nincsen kész, azért itt az új játékosoknak be kell épülnie. Nem vagyok benne biztos, hogy minden új játékos igazolása teli találat volt, de azt meg kell hagyni, hogy a mérkőzés alapján a Loki nagyon hatékony volt, hiszen az ellenfélnek sokkal több helyzete volt a találkozó során, sokkal több nagy helyzete. Ennek ellenére nullán lelózták a mérkőzést, tudtak egy nulla nyerni. Hát ebben a mérkőzésben ez volt a legnagyobb pozitívum. Kétségtelen, hogy jobb játékos állományra rendelkezik a Debrecen. Én nagyon bízom benne, hogy két mérkőzés alapján tovább fog jutni, de azért a visszavágóra én úgy gondolom, jobb teljesítményre lesz szükség.
1: Mondod, hogy idő kell, amíg ugye az új vezetőedző, meg az új rendszer, vagy az új csapat így egymásra talál, de hát nem is volt erre lehetőség, nem? Tehát az, hogy ilyen korán bekapcsolódnak a magyar csapatok a nemzetközi kupában, az előrevetíti azt, hogy hát az, hogy formában lendülni, arra esély nincs.
2: Igen, hát egyrésztről továbbra is azt mondom, hogy idő kell rá, és nem egy hét alatt vagy egy hónap alatt derül, hogy ki milyen edző. Egyébként a Pjunik-Jereván már túl van egy fordulón, tehát ebből a szempontból talán ők még

0: pozitívabban jöhettek ki ebből a mérkőzésből, a legalább az egyfordulónak a tapasztalata által. De egyébként visszatérve Cibla Florian góljára, az mestermunka volt. Tehát egy magas letámadásból, egy magasan szerzett, az ellenfél térfélen szerzett labdából, Zsuzsák Balázs szerzett labdát, egyből előrefelé játszotta meg, utána visszapassz után bekerült Cibla Floriánhoz a labda, és ugye ő baloldali támadóként jobblábas pozícióban rengetegszer befelé csinálja meg a cselt értelemszerűen a jobbik lába felé, és nagyon szépen jobb belső rüsztel a hosszú felső sarokba csavart a labdát, szóval tényleg mestermunka volt. Aki teheti, nézzen utána mind a mérkőzésnek, mind a főleg van, különösen a góljának. Az kétségkívül mestermunka volt. Egy picit sajnáltam, hogy utána volt Kocsis Dominiknak is komoly helyzete, és ugye azt nem sikerült értékesíteni. Talán egy 2-0-es előny azért megnyugtatóbb lett volna visszavágóra. De azt mondom, hogy továbbra is nem véletlen, hogy kb. Fel annyi helyzete volt a Lokinak, és mégis hatékonyabban használták ki. Jobb játékos állományjal rendelkezik, jobb labdarúgóból, de egy picit olyan langyosnak éreztem egyelőre. Nem volt meg azt a tűz, nem volt meg főleg védekezésben az ütköző távon belüliség. Túlságosan hagytuk játszani ezt a Punicot, és azért ma már minden csapat tud alapszinten futballozni, hogyha hagyják.
1: Gert Remmelt már említetted, nagyon szimpatikus volt, hogy a meccs utáni értékelést úgy kezdte, hogy köszönetet mondott az előző edzőnek és a játékosoknak, hogy egyáltalán eljuthattak ide a nemzetközi kupába is szerepelhetnek. Én ilyet nem tudom, nem nagyon láttam még korábban. Tehát ez egy nagyon sportszerű, szimpatikus nyilatkozat volt.
0: Igen, kétségtelenül így van, és teljesen reális és szimpatikus nyilatkozat, és az is, hogy kiemelte, hogy ez a teljesítmény, amit ma láthattak a csapatától, az nem volt tökéletes. Nyilván ez enyhén szóval nem volt tökéletes, de mindenképp felhívta a csapatának a figyelmét, hogy nehéz meccs vár ránk idegenben. Teljesen reális éleslátás, és abba is bízom, hogy ez egyfajta egyrészt üzenet is a csapat számára, másrészt azért ez az 1-0-ás előny, ez mindig olyan, hogy a játékosokat sem teheti elbizakodottá, tehát szerintem a legfontosabb az, hogy egy sokkal magasabb fordulatszámon és sokkal nagyobb mérkőzés feszültséggel kell pályára lépni, egy picit olyan első meccs jellege volt ennek a találkozónak.
1: És ugye belecsapnak a jóba, hiszen vasárnap már Debrecen Puskás NB1-es bajnoki nyitó mérkőzés, legalábbis számukra nyitó mérkőzés, aztán csütörtökön visszavágó, gondolom előtte még az utazás sem lesz egyszerű vagy rövid, úgyhogy hát igen, ahogy mondod, hogy még nincsenek lendület, de hát most lendületbe kell jönni itt néhány nap alatt.
0: Egyébként az utazást kivéve a játékosok ezt szeretik. Tehát most, ha nem is szerda-szombat, de akkor csütörtök-vasárnap ritmus ugyanaz.
1: Tehát inkább minden futballista inkább meccset játszik, mint edz, nem?
0: Igen, ez pontosan így van. Tehát a labdarúgók nagyon szeretik, én is így voltam vele, és ez is a tapasztalatom edzőként, nagyon szeretik, ha sűrű mérkőzés blokk van. Tehát valójában ez a szerda-szombat, ez nyilván kivesz a labdarúgókból, meg fárasztó, meg kell hozzá nagy keret, hogyha hosszú távon történik, mondjuk most 10 nap alatt játszak 3 mérkőzést, az nem jelenthet problémát, de ezt hosszú távon rendszeresítik, akkor azért kell hozzá egy bő keret, és nem feltétlenül azért, mert a játékosok nyavajognak, vagy bármi olyan van, hogy nyafogásba csapódik át, hanem azért elsősorban az agy és a központi idegrendszer is fárad. Igen. Tehát nehezebben hoznak jó döntéseket, tompábbak, lassabban hozzák meg a megoldást, tehát ezért, de van, hogy a labdarúgó nem érzi ezt a pályán, hanem ő játszani akar, csak a megoldásai nem olyanok, úgyhogy igenis létezik ez, hogy kell rotálni egy kereten belül, de a labdarúgók abszolút szeretik. Az a legrosszabb, amikor hosszú ideig nincs meccs.
1: Igen,
0: a válogatott szünetek, amikor mondjuk 10-12 napig nincs mérkőzés, és csak edzeni kell, ráadásul a magas terheléssel járó edzések kevésbé adnak örömet, mint egy mérkőzés, ami hasonló magas terheléssel jár.
1: Bánki Dodit fogjuk hívni 8 óra 40 perc körül, és nyilván részletesen kibeszéljük majd a Fradi Twente elleni mérkőzését, de azért néhány szót mi is beszéljünk erről. A Fradin láttad-e azt az előnyt, hogy ők már ugye egy fordulóval többet játszottak az Európa Ligában, mint a Twente? Nem tudom, frissességben, dinamikában, motivációban láttad-e ezt az előnyt esetleg?
0: Láttam az előnyt, de nem feltétlenül frissességben, mert ez a Twente a mérkőzés bizonyos periódusaiban nagyon-nagyon jól futballozott. Nagyon korszerű, nagyon gyors, nagyon dinamikus játékot nyújtottak, de a kapu előtti teljesítményükben lehetett látni, hogy nincsenek még olyan formában a játékosok. Tehát Alapjában véve a mérkőzés óriási bravúr, hangsúlyozom, azért Hollandiában 2-1-es győzelmet aratott a Ferencváros, ez hatalmas nagy bravúr, és pontosan óvatossá tesz a visszavágóval kapcsolatban, mert azért ez nem volt ennyire egyértelmű mérkőzés, és hogyha a Fradi nem figyel oda, és nem hasonló koncentrációval lép pályára, akkor azért a hazai pályán is el lehet ezt a párharcot veszíteni, mert ez egy nagyon-nagyon komoly csapat. De ez pontosan ezek a mondatok is a Ferencváros értékét növelik, illetve a győzelem értékét növelik, mert nagyon nagy bravúr volt ez a találkozó. Én úgy gondolom, talán egy, hogy mondjam, lehetett volna bőven ez azért döntetlen is ez a mérkőzés, mert a Twentynek is megvoltak a helyzetei, de a Fradi nagyon-nagyon hatékonyan kontrázott, és Lenny Josephnek több olyan lehetősége volt, amiből akár több gólos győzelme is lehetett volna a Fradinak. Szóval tényleg nagyon izgalmas és nagyon, hát úgymond lüktető találkozó volt, de valahogy azt éreztem, hogy a Twente játékosai még nem elég élesek a kapu előtti szituációkban, még nincsenek olyan mérkőzés formában, és hát nagyon-nagyon jól jöhet a Fradi számára, mert meggyőződésem, hogy ha mondjuk most már túl lenne a Twente 5-6 tétmérkőzésen, akkor főleg a második félidő elején volt olyan nyomás a Fradi kapuján.
1: Hát meg az első félidő is úgy kezd, az egész meccs úgy kezdődött, nem? Az taktika lehetett szerint, tehát, hogy ezt az első 10-15 percet ússzuk meg, vagy kontrolláljuk, mert az lesz a kulcs, mert én azt láttam, vagy amennyire lehetett a televízión keresztül követni, hogy a hollandok nekiestek a Fradinak, és olyan minden mindegy alapon kezdték el a meccset.
0: Igen. Összességében azért, hogyha idegenben egy magasabban rangsorolt, vagy magasabban kvalifikált csapat ellen játszol, akkor az azért jellemző, hogy az első 5-10-15 percet azért úgymond éljük túl. Uh-huh. De ez nem azt jelenti, hogy mondjuk Borbély Balázs tudatosan visszahúzta volna a csapatát, hanem egész egyszerűen azért a holland játékstílushoz is hozzátartozik, hogy egy magas letámadás van, sok bontás a széleken, sok beadás, sok kapu elérkező labda, és nagyon-nagyon labdabiztos játékosok vannak azért ebben a Twente csapatában. Hát a bal hátvéd szerezte a gólt gyakorlatilag csatárpozícióból, olyan szélsőkkel rendelkeztek, akik egy-egy elleni játékba bárkit le tudnak venni támadásba, szóval itt nagyon-nagyon komoly energiákat kellett befektetni, hogy ezt semlegesíteni tudja a Fradi, kellett Dibusz Dénesnek tényleg a fantasztikus formája és védései, és kellett a két belső védőnek a hatalmas munkája, tehát azért a Ferencvárost se említsük, vagy se hagyjuk ki a felsorolásból, hiszen azért kellett hozzá, hogy nagyon komoly csapategységet vittek fel a pályára. És hát megint azért ugye a két gólt szerző Lenny Josephen kívül azért Zakaria Szent is említsük meg, mind a labdaszerzései által, ugye a második gól előtt lement a beadásra a rövid oldalra, és átlépte a labdát ezzel magára vonva a védők figyelmét, és mögötte érkezett Lenny Joseph. Tehát nagyon sok tudatos elem volt a Fradi játékában, de azért azt tegyük hozzá, hogy volt egy olyan több is, de főleg a másik félelen egy olyan 20 perces periódus, amit egész egyszer meg kellett úszni, vagy jó teljesítménye, vagy egy pici szerencsével. Azért ott, ha egy-egynél a Twente szerez vezetést, akkor egészen más lett volna a végeredmény, meggyőződésem, de legalább azt lehetett látni a Fradin, hogy van elképzelés a játékába, és a kontratámadásai veszélyesek volt.
1: És azt szerinted akkor láthatóan jól sült el, hogy Borbély Balázs ugye azt az elvet követi, ami már a Vojvodina ellen is bevált, hogy a meccs helyszínén nem edz a Fradi, hanem itt azt mondta, hogy inkább itthon készülnek, és itthon gyakorolják a taktikai elemeket, hogy ne figyelje ki őket az ellenfél. Ugye ez a Vojvodina ellen bejött, láthatóan akkor most ez egy jó módszer?
0: Hát egyrésztről minden csapatnál azt kell alkalmazni, amiben válik, illetve amit megszoknak a játékosok. Szóval ez egy örök dilemma számomra is, hogy főleg egy utazásos mérkőzésen, ahol külföldön megy a csapat, most nyilván Újvidék sincs messze, meg mondjuk hát Hollandia azért már egy kicsivel hosszabb út, az nagyobb szervezést igényel, meg a játékosok számára is megterhelőbb, de általában, tehát abban biztos vagyok, hogy az utazás után valamilyen átmozgatást végzett a csapat, de azon mindig el lehet gondolkodni, és tényleg egy örök dilemma, hogy az utolsó csapatedzést, ami taktikai jellegű, azt otthon a megszokott környezetben végzi a csapat, és utána utazik, de nyilván az utazás fáradalmait minimálisan egy mobilizációval azért ki kell mozgatni a csapatnak, de hogyha az a ellenfél csapatának a helyszínén van, akkor mindig benne van az, hogy önkéntelenül hazárt kapus, hanem ott lehet kamerarendszer, ott lehet egy eldugott megfigyelő, ott lehet egy VIP szobában egy sötétített üveg mögött valaki, aki lelesi ezeket, szóval ez bizony valós veszély, és Borbély Balázs nagyon reálisan ezt felmérte. az biztos, hogy a saját környezetében Fradit senki nem lesi le, úgyhogy taktikai szempontból is azért ilyenkor mindig óvatos az ember. Hogyha játékosok számára fizikálisan nem jelent gondot, hogy a meccs helyszínén nem edzettek, vagy az az átmozgatás az elég volt, amit mondjuk esetleg egy más helyszínen, vagy mondjuk akár a szállodában végeztek, már pedig az eredmény azt mutatja, hogy elég volt, hiszen a Ferencváros nem tűnt fáradtnak vagy fásultnak. Nyilván itt az első negyed órát, hogy említetted, abban voltak problémák, de nem hiszem, hogy az utazásnak köszönhetően. Viszont taktikai szempontból ez volt a legtisztább megoldás.
1: Na, minden további részletet majd Bánki Doditól kérdezünk meg, 8 óra 40 perckor hívjuk őt, és ugye a Fradival egy időben rendezték a Paks Panathinaikos meccset is a konferencia ligában. Előzetesen azért sokan féltették a Paksot, hiszen az előző évek tapasztalatai szerint olyan nyögvenyelősen kezdte mindig a Paks a nemzetközi kupát, de nagyon szépen helytált, és hát ismét jött Böde Dániel, tehát immár sokatszor egy remek cserével Bognár György belenyúlt a meccsbe, és ugye 71. percben született Böde gólja, 62. percben állt be, úgyhogy mennyi az? 9 perc volt szükség ahhoz, hogy Dani betaláljon, és azért voltak még helyzetek is, de hát kőkemény visszavágó vár a Paksra, abban biztosak lehetünk, nem?
0: Igen, én úgy gondolom, hogy a Paks tisztességesen helytált, sőt, a mérkőzés első periódusában benyomta a Panathinaikost, tehát úgy kezdte a hazai pályamérkőzést, ahogy egy nemzetközi kupa találkozott kell. Jellemző a Paksra, hogy fesztelenül, felszabadultan tudnak játszani. Valójában semmilyen ellenféltől nem félnek, a játékstílusukban benne van az is, hogy akár egy csapat, amelyik kihasználja a hibáit, több góllal tud nyerni, de az is benne van, hogy beleszalad a késbe, úgymond, tehát a Paks rendszeresen sok gólos találkozókat játszik, és a nemzetközi kupákban is nem adják fel az identitásukat, az önképüket, szóval ez mindenféleképpen tiszteletre méltó. Azt kell, hogy mondjam, hogy hatékonyságban is, meg nemzetközi tapasztalatban is azért a Panathinaikos előttük van. Én szerintem a továbbjutás az nem volt kérdés, szerintem sajnos a sorsolás pillanatában sem. Azért itt ezt a papírformát érvényesítette a görög csapat. Annak azért lehet örülni, hogy Böde Dániel a 40. életévében még nemzetközi szinten is tud teljesíteni. Abszolút. Itt azért ez tényleg egy magyar kuriózum. De hát azért ne felejtsük el, hogy akár Szekszárdi, akár Vas lévén azért fiatalok is párra léptek a Paksban. Arról nem is beszélve, hogy utána Györfi, Horváth, Pető, tehát Bognár György semmi probléma, bedobta ugyanúgy a fiatalokat, nemzetközi tapasztalatot gyűjtsenek.
1: Bedobta a fiatalokat, Böde Dánielt becserélt.
0: Igen,
1: az örök ifjú Böde Dániel.
0: Egy kicsit az átlagot helyre billentse. De továbbra is azt mondom, a sorsolás nem kedvezett a Paksnak, de tiszteletre méltó abszolút, hogy nem vesztik el az identitásukat, jönnek a fiatal magyar játékosok, tehát ezt én úgy gondolom, így kell figyelni.
1: Na, és hát drukkolunk természetesen a visszavágón, bár ahogy említetted, nyilván a görög csapat lesz az esélyes hazai pályán, és ha már az életkort említetted, ugye a futballvilágbajnokságon is láttunk olyan legendákat, akik a 40-hez közelítenek, vagy már meg is haladták azt, ugye Cristiano Ronaldo, azt hiszem, ugye már 41 éves, segíts Feri. Pontosan?
0: Igen.
1: Lionel Messi 39 éves, és igen, a nemzeti sportban jelent meg egy olyan elemzés, vagy vita indító, ugye így a VB lecsengése után, hogy Lionel Messi vagy Diego Maradona a nagyobb sztár, kell egyáltalán különbséget tenni, és hogyha elemzed a két játékost, akkor szerinted milyen különbségek és milyen hasonlóságok vannak, és a te olvasatodban te tudsz-e igazságot tenni, hogy melyik a jobb játékos?
0: Hát alapkiindulásként nagyon nehéz különböző korszakokat összehasonlítani, tehát alapjában nem biztos, hogy kell egyáltalán, mert ez örök dilemma, hogy most összehasonlítani Puskást Pelével, vagy akár Pelét Ronaldóval, a mostani generációnak a nagyjaival, tehát nagyon nehéz. Ugye azt is sokan mondták, hogy annak idején, amikor, de inkább rossz májuságból, hogy az aranycsapatnak a mérkőzését, amikor először vissza lehetett nézni a 6-3-as Wembley-ben lévő évszázad mérkőzését, hogy az mai szemmel bizonyos szemeknek lassú. De ugyanakkor két dolgot nem lehet elfelejteni. Azok a játékosok a kor edzettségi módszereinek és a kor technológiájának megfelelően a világ legjobbjai voltak. Tehát nem tudom, ha valaki most fölvenné a Puskás által használt cipőt, hogy
1: vagy azzal a labdával játszanak.
0: Szóval a körülmények szempontjából, és mondom, tovább is hangsúlyozom, akkor abban a korban ők voltak a világ legjobbjai. Tehát nem lehet összehasonlítani egy 54-es világbajnoki döntőt a 2026-os világbajnoki döntővel. Egészen más a futball, de már a 90-es évekhez képest is nagyon-nagyon sokat változott a labdarúgás. Tehát ezért nagyon-nagyon nehéz. Ugyanakkor Maradona egy olyan, mindkettő egy korszakos zseni, és ugye Maradona zsenialitásához kellett az, hogy akkor még azért nem volt ekkora, nem szűkült be ennyire a világ, nem volt ekkora figyelem a különböző médiumok által, tehát ebből a szempontból egy sokkal nagyobb mítosz lengi körül Maradona, akár az életvitelét, akár a pályán nyújtott teljesítményét. Ugyanakkor Messi pedig tényleg a 21. századnak a labdarúgója, tehát minden kvalitással rendelkezik, és most már eredményekben is túlszárnyalta Diego Armando Maradonát. Viszont azt se felejtsük el, hogy Diegónak sokkal rövidebb volt a pályafutása, ugyanakkor egy sokkal misztikusabb életvitele volt, ami bizonyos emberek számára pont ezért negatívum, hiszen hogyha példaképként állítjuk, akkor Maradonák az életvitele semmiképpen sem példaértékű. Ráadásul azért sokan személyre vetik, inkább európai, főleg angol szurkolók, hogy Maradona az egyik legnagyobb dicsőségét, a 86-os világbajnokságát, hát angolok szerint csalással, argentinok szerint zseniális csibészséggel, ugye érte el a kézzel szerzett góljára. Így van, tehát Messi ilyet soha nem csinált. Tehát ha azt veszük, Messi soha nem csalt, Maradona meg egész életében mindig a hátsó utat kereste, a maga zsenialitásán keresztül. Mindkettő elképesztő jótékonyságról tett tanúbizonyságot. Tehát én Diego Armando Maradonával személyesen is tudtam találkozni kisgyermekként, és ahogy a gyerekekhez viszonyult. Szóval én pontosan tudom személyesen, hogy gyakorlatilag 30-40 újságírót tolt félre, csak azért, hogy köszönhessen nekem, mint 12 éves kisgyereknek. Pedig ugyanolyan kisgyerek voltam, mint az összes többi labdaszedő. Szóval sugárzott belőle a gyerekek szeretete, ez nagyon megérintő
1: volt. És hogyha így személyesen látod, karizmatikus volt? Tehát amikor ő felment a pályára, vagy amikor így test közelben voltatok, tehát hogy van egy ilyen kisugárzása?
0: Elképesztő volt. Én ezt már egyszer elmondtam itt a Nemzeti Sportadó keretein belül, hogy kijött az akkori Napoli egy tökéletes olasz bajnokcsapatként három edzővel egyszerre az egyik térfélen. Maradona kijött az edzésre, én labdaszedő voltam Újpesten azon az edzésen, és kijött 20 perc késéssel, az ellenkező térfélen elkezdett egyedül dekázgatni, és szó szerint velünk labdaszedőkkel focizgatott a mérkőzés előtti utolsó edzésen. Tehát amiről beszélünk, hogy Borbély Balázs tökéletes taktikai rendben, inkább elvonulva a közvéleménytől, vagy akár az ellenfél megfigyelőitől saját környezetbe edz, Diego az ellenfél stadionjában tényleg, hát elnézést, de tojva az egész csapatra és a taktikai gyakorlásra, a saját kis kibérett térfélén ellenkező oldalon, mint a csapattársai, a labdaszedőkkel szórakozott.
1: Hát ez rímel arra, hogy az utolsó napon már úgymond nem csinálunk semmit, hanem már csak úgy készülünk a
0: meccsen. Nyilván, de van olyan csapat, amelyik pont akkor még felfrissíti a taktikai dolgokat, szóval egy óriási jelenség volt. Hát az, hogy
1: és ott megállt az idő, amikor ő kijött.
0: Tehát ott onnantól kezdve minden, 10 000 néző volt az edzésen, tehát ott mindenki őre figyelt, mindenki az ő mozdulását. Na de hát ha azt mondom, hogy mondjuk beállt a kezdőkörbe, és vállon dekázott 5 percen keresztül, de szó szerint vállon, és ugye az ember, aki egy pici gömbérzéke van, egy 2-3-at tud úgy vállal dekázni, a technikásabbak akár 8-10-et is, hogy mondjuk egy pár centit eltávolodik a labda a vállattól. De Diego úgy dekázott a kezdőkörön belül, hogy 5-6 méterrel föl pattant a labda a válláról. Tehát elképesztő módon, aki vala is futballozott, tényleg az pontosan tudja, hogy pont függőlegesen vállal meg rugni, nem rugni, vállalni a labdát úgy, hogy 5-6 méter magasra felmegy, és így dekázni perceken keresztül, az valami földön túli zsenialitásra utal.
1: Tehát és ugye közösségi médiák tele vannak olyan korabeli videókkal, ahol bemelegít, és már azt nézni, tehát
0: az
1: még
0: egy,
1: el sem kezdődik,
0: így van,
1: és hogy mondod, több 10 000-en követték, tehát egy igazi labda virtuóz volt, de igen, igazad van, tehát más kornak a játékos, hogy nagyon nehéz összehasonlítani.
0: De akkor azért csak egy mondat, hogy Messi mellett is szóljon érv, Messi pedig a mai lecsökkent területeken keresztül a mai felgyorsult futballban is meg tudja ugyanazokat a zseniális mozdulatokat, amiket Maradona mondjuk egy picivel nagyobb helyen meg tudott csinálni. Tehát ha pedig csak a racionalitást nézzük, akkor lehet, hogy Messi felé billen a mérlegnyelve.
1: Nem tudom, hogy a Nemzeti Sport szavazása, vagy egyáltalán az, hogy kikérte a hallgatók véleményét, olvasók véleményét, milyen eredménnyel zárul, de nyilván Messi mellett szólhat az, hogy a jelenlegi nézők őt már láthatták. Igen. Tehát a meccsek sokaságát követhették a televízión keresztül Maradonáról. Nyilván kevesebb felvétel van, de érdekes ez az összehasonlítás is. De azért mi is megkérdezzük a hallgatókat, hogy nekik mi a véleményük, és Messit vagy Maradonát tartják nagyobb vagy jobb labdarúgónak, úgyhogy SMS-eket várunk a 0630 55 55 605-ös számra. Messi vagy Maradona ez a kérdés. Mi pedig hamarosan jövünk vissza, folytatjuk a sportreggelt, vendégeink érkeznek, majd Beck Mónika, a Magyarország szívbajnoka alapítvány nagykövete, illetve Holzer András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára érkezik a stúdióba. Maradjatok velünk!
2: Ez a sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Alkotmánybírót választhat a parlament jövő héten. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási ponthatárokat. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését, emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott megbeszélést Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő Sólyog Tamással a Sándor palotában. A találkozón a volt köztársasági elnök méltatta a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Forsthoffer Ágnes köszönetet mondott az ott dolgozóknak és közölte, ők biztosítják majd a stabil működést az átmeneti időszakban is. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok 3/4 bejutott a megjelölt szakra. 80%-uk államilag támogatott képzésen tanulhat tovább. A legtöbben az ELTE-n kezdik meg tanulmányaikat, a második helyen a debreceni, harmadikon a szegedi, negyediken pedig a pécsi egyetem áll. Az erdő klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint az ágazat megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű, ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a területi vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. Ismét elhalasztották a balatonátúszást. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenleginél is hidegebb lesz a víz a hétvégén. Ezért a halasztás mellett döntöttek a szervezők, egy héttel ezelőtt a szeles időjárás miatt kellett lemondani a versenyt. A tervezett új időpont augusztus 1-e jövő szombat.
0: Közlekedés.
2: A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén derült az ég az északi határ mentén, és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Másutt többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Hollandiában győzött a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében, nyert a Debrecen is a Konferencia Ligában a Paks, viszont kikapott. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Reni Joseph duplájával 2-1 győzött a Ferencváros a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában a párharc első felvonásán. Az FTC a visszavágót jövő csütörtökön hazai pályán játsza, de előtte még vasárnap a Pakssal találkozik az NB1 nyitófordulójában. Bognár György együttese is érdekelt volt tegnap az Európai Kupa porondon, de nem bírt hazai pályán a Panathinaikosszal, amely 2-1 nyert a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. Szintén a harmadik számú európai kupasorozatban, ugyancsak a párharc első felvonásán, a Debrecen viszont győzött, miután 1-0-ra nyert a Nagyerdei stadionban a Pjunik Jereván ellen, így egy gólos előnyel utazhat a jövő heti örményországi visszavágóra. A találkozó egyetlen gólját az 59. percben Cibla Flórián szerezte, akit Cingerkocka Herrietta kérdezett a mérkőzést követően.
4: Ez idei szezon első tét mérkőzését a bombáddal nyerte meg a Debrecen. Mi volt az első gondolat, hogyha akcióból kevésbé, akkor majd átlövésből megy?
5: Hát igen, meg igazából egész héten a gyakorlás, hiszen az utóbbi hetekben sokat gyakorolunk a Gyugyival, meg úgymond tényleg mindenkivel, és hát megérett egy meccse, jól jött ki.
4: Aztán lehetett volna dupla is, illetve arról sem feledkezzünk, hogy majdnem gólpaszt is adtál.
5: Hát igen, csak az utóbbi hetekben volt egy kisebb hasúzódásom, és így kevesebbet játszottam a felkészülésbe, úgyhogy kicsit már fáradtabb voltam.
4: Ezt ma nem látszott, hogy vagy?
5: Jól vagyok, köszönöm szépen, de azért még tudok jobban is lenni.
4: És mennyit jelent neked, hiszen ez volt az első gólod nemzetközi kupa mérkőzésem?
5: Nagyon sokat jelent, örültem neki, hiszen tényleg rendkívüli hangulat volt, sok ember volt kint, jó játszani, nagyon sokat jelent, hiszen azért mégiscsak az első nemzetközi gólom.
4: Mennyire volt nehéz megtörni a Pjunikot?
5: Nehéz volt, mert hogy szervezettek voltak, jól védekeztek, de a végén kijött, hiszen rúghattunk volna még többet is, de viszont kellett hátul is a Bravo, hiszen hátul is a fiúk nagyon jól teljesítettek. 0-ra mégiscsak lehoztuk a mérkőzést és megnyertük.
4: Ez a mai mérkőzés mit vetít előre, jövő hétre?
5: Jerevánba úgy megyünk, hogy mindenképp tovább szeretnénk jutni, és ez egy nagy lépés a továbbítás felé.
3: A juniorokkal EB győztes Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. Az 56 éves szakember megbízatása 3 évre szól. Sótonyi klubszinten az élvonalban ült korábban a Balatonfüred és a Csurgó kispadján. 2018 óta pedig a NECA együttesét vezette. Sótonyi Lászlót Cseszegi Balázs szólaltatta meg.
6: Abba kapaszkodnék bele, amit a junior Európa-bajnoki döntő után mondott, hogy nagyon örül, nagyon boldog, de igazán siker majd akkor lesz, ha ezekből a srácokból felnőtt válogatottak lesznek. 2023-ban volt egy világbajnoki ezüstérmes junior válogatott, a Bor 10 válogatottak, tehát azt gondolom, hogy ez a siker fokmérője.
7: Igen, az utánpótlás nevelésnek, meg a képzésnek a fokmérője, és itt tényleg aki ebben részt vett, nem csak a junior válogatottnál, hanem a klubokban, mindenhol, ez a legfontosabb. Ez egy jó válogatott volt, hiszen a klubokban is rengeteg játék lehetőséget kaptak a srácok. 2003-asban ráadásul 10-en azt hiszem velem dolgoztak egész évben, tehát ez ilyen szempontból könnyebbség volt. A mostani csapat érdekes, hogy jobb eredményt ért el, csak 2 emberrel dolgoztam, viszont teljesen más személyiségű csapat volt. Sokkal bizonyos szempontból sokkal befogadóbb és sokkal jobb közösség volt. Nagyon tudták egymást segíteni, amikor baj volt, akkor mindig valaki előrépett a csapatból, talán ez a tanulság, és bízom abban még egyszer, hogy a mostaniból is sokan elérnek majd a felnőtt válogatottságig.
3: Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben, miután 16-11-re legyőzte a horvátokat. A nemzeti együttes holnap a házigazda ausztrálokkal csap majd össze a legjobb 4 között. Szintén a világkupa szuperdöntőjében női együttesünk viszont magyar idő szerint ma hajnalban első helyosztó mérkőzésén büntető párbaj után 16-15-re kikapott a hollandoktól, a miénk holnap Kínával csapnak majd össze a hetedik helyért. Az ecuadori Richard Carapaz nyerte a franciaországúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 18. hegyi szakaszát, összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet, előnye pedig 4,5 perc a belga Remco Evenepoel előtt. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatjuk a Sportreggelt a stúdióban továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia. A Magyar Kézilabda Szövetség tegnap bejelentette, hogy 3 évre szerződtette, illetve 3 éves szerződést kínált Sótonyi Lászlónak, így ennek értelmében ő lett a férfi kézilabda válogatott újonnan kinevezett szövetségi kapitánya. Vele készített interjút Cseszregi Balázs, és megszólal Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke is.
2: Abba kapaszkodnék bele, amit a junior Európa bajnoki döntő után mondott, hogy nagyon örül, nagyon boldog, de igazán siker majd akkor lesz, ha ezekből a srácokból felnőtt válogatottak lesznek. 2023-ban volt egy világbajnoki ezüstérmes junior válogatott, a Bort 10 válogatottak, tehát azt gondolom, hogy ez a siker fokmérője.
3: Igen, az utánpótlás nevelésnek, vagy a képzésnek a fokmérője, és itt tényleg aki ebbe részt vett, nem csak a junior válogatottnál, hanem a klubokban, mindenhol, ez a legfontosabb, ez egy jó válogatott volt, hiszen a klubokban is rengeteg játék lehetőséget kaptak a srácok. 2003-osban ráadásul 10-en azt hiszem velem dolgoztak egész évben, tehát ez ilyen szempontból könnyebbség volt. A mostani csapat érdekes, hogy jobb eredményt élt el, csak 2 emberrel dolgoztam, viszont teljesen más személyiségű csapat volt. Sokkal bizonyos szempontból sokkal befogadóbb és sokkal jobb közösség volt. Nagyon tudták egymást segíteni, amikor baj volt, akkor mindig valaki előrébb a csapatból, talán ez a tanulság, és bízom abban még egyszer, hogy a mostaniból is sokan elérnek majd a felnőtt válogatottságig.
2: Az elmúlt 10 évben volt szerencsém végigkísérni a felnőtt válogatottat az útján, ami már a végén nagyon hiányzott, hogyha nem volt Bodó Ricsi, meg Szita Zoli, akkor a balátlövő pozícióban, a király pozícióban meg voltunk együtt fogva, mert irányítókat kellett oda tenni. Nagyon jó volt látni Gazsó 14 gólját a döntőben.
3: Igen, kicsit féltem a Gazsót ilyenkor, hogy nehogy elkapja a gépszi, de azt gondolom, hogy kellenek a balátlövők, tehát kellenek azok a játékosok, akik támadnak, védekeznek. Tehát az a struktúra, hogy 2 cserélünk, az nagyon nehezen működik, és itt lehet mondani, mondjuk egy, ki a 2003-as világbajnokságon volt egy Karai Miklóst, vagy most egy Mészáros Mátét, akik bálójátékosok, hármasvédők. Ugye vannak nagyon jó támadó bálósaink, biztos, hogy védekezniük is kell pár percet. Az, hogy nem szabad lemondanunk egyrészt az indítást, de a könnyű gólok szerzéséről, másrészt játékosokat kell keresnünk, akik elő-hátul használhatóak. És tényleg átlövő játék nélkül, én megmondom őszintén, hogy a taktikusabb játéknak vagyok a híve. Tehát nekem az a játék, amit a Füksze játszik, hogy ez a folyamatos egy-egy van, és én annyira nem vagyok annak a nagy híve, úgyhogy szerintem nekünk taktikusabbnak kell lennünk ezeknél a csapatoknál, és úgy kell felépítenünk a csapatot, hogy legyen egy struktúra, ahol legyenek variációs lehetőségek. Adott esetben nem baj az, hogy egy irányító balátlövőt játszik, más kérdés, hogy szerintem 60 percen keresztül ezt nem tudja megcsinálni.
2: Más lesz munka azokkal a srácokkal, akik akkor a 2003-as korosztályban még srácok voltak, de most már felnőtt emberek, adott esetben bajnokok ligájában játszottak, talán még kiforrattabbak emberként?
3: Én tisztában vagyok vele, hogy ők azóta felnőttek lettek, azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem utánpótlás csapat, ez a felnőtt válogatott. Én most elfeledkeznek róla, de én igazából a felnőtt edző voltam sokáig, és abból kerültem az utánpótlásba, ennek nagyon pozitív volt ez szerintem. Tudtam, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki elérkezzen arra szintre. Most, hogy visszalépek, szerintem mindenki változott, de talán ez a közös siker, ez jó alap arra, hogy a munka folytatódjon.
2: Ki lehet használni hasznosan azt az 1 hónapot, amíg a többiek világversenyen játszanak?
3: Igen, a világbajnokságról sajnos lemaradtunk, és nem lehet kihasználni, mert a Nemzetközi Szövetség szerint csak 2 hét, ami a kikérő, ami lehet ilyenkor adható. Tehát akik összerepelnek a világbajnokságon, azok még plusz 3 hétig együtt vannak, és tétmérkőzéseket játszanak, viszont mi nem tudunk ez alatt az idő alatt sem edzeni, sem felkészülési mérkőzést játszani, mert a játékosokat vissza kell engedni a klubokba. Én azt gondolom, hogy egyik klub sem fogja megengedni azt, hogy egész januárban nálunk készüljön a játékos, hogyha tudott készülni náluk. Úgyhogy ez egy nagyon nagy, nagyon erős handicap, és ennek nem örülök, mert egy hónap lesz az egész szezonban, amit a válogatottal tudok eltölteni közös munkával. Ez alatt az egy hónap alatt kell, nettó egy hónap alatt kell megoldani azt, és ebbe kell majd előre lépni, hogy a kluboknál folyó munkát kell felügyelnem, a játékosokat a kluboknál kell nekem monitoroznom folyamatosan, hogy milyen állapotban vannak kondicionálisan, taktikailag, fejben, mert amikor odaérkezünk arra az egy hétre, nem mindegy, hogy egy kapusunk úgy jön oda, hogy nem véd, vagy nem áll kapuba, tehát fel kell készülnünk mindenre, és ahogy mondtam, az Európa-bajnoki selejtező előtt én hétfőn találkozom a csapattal, csütörtökön van a mérkőzés, akkor lesz 3 darab kerek napom, tehát én nem akkor szeretném azért megismerni az embereket, hanem már jóval korábban.
2: Ez mennyire segíti, hogy nehezíti a munkáját, hogy jönnek haza külföldről játékosok magyar élcsapatokba játszani, Imre Bence Veszprémbe, Szeged is begyűjtött fiatal irányítókat, középső játékosokat. Ez jó, nyilván ha játszanak jó, vagy inkább nehezíti a melót, mert mondjuk esetleg kevesebbet játszanak.
3: Hogyha valaki a BL-be játszik, az nagyon jó, hogyha játszik. Az, hogyha valaki nem játszik, nem jó. Tehát ez majd kiderül. Kiderül alapvetően nekem személy szerint most külföldről jön a válogatott a válogatottba, vagy itthonról bizonyos szempontból mindegy. Ami nem mindegy, az, hogy milyen állapotban jön, amit az előbb említettem. Külföldről is jöhet rossz állapotban, mert nem játszik adott esetben. Itthonról is jöhet jó állapotban, mert játszik, és a topon van mindenféle szempontból. Úgyhogy inkább ezen van a hangsúly, nem azon, hogy melyik csapatban van, vagy külföldön, vagy itthon.
1: Laci, egy kicsit arról a folyamatról beszélj, ami megelőzte azt, hogy Sotonyi László lett a jelölt, vagy hát már a kinevezett kapitány, tehát feltétlenül magyar szakemberben gondolkozhatok, főállású kapitányban, tehát hogyan zajlott ez a folyamat?
4: Igazából a kérdésben a válaszok is benne vannak, igen, sok mindent mérlegeltünk. Külföldi esetét, magyar esetét, főállású esetét, ha nem főállású, akkor milyen korosztályhoz kötne, tehát minden megvizsgáltunk, és gyakorlatilag azt gondoltuk, a leglogikusabb és legjobb döntés jelen állapotban a Sotonyi Lászlónak a kinevezése, úgyhogy gyakorlatilag nem mondom azt, hogy rövid időn belül, hanem alapos mérlegelés után esett a döntés a Sotonyi Lacira.
1: Ugye Csema Rodriguez egyfajta spanyol vonalat képvisel, de azt tudjuk, Sotonyi Lacira egyrészt légióskodott Spanyolországban, Dusebájev mellett már dolgozott, véletlenül ugyanezt a rendszert viszi tovább, és azért így a férfi vonalon látszik az, hogy az ifjúsági, a junior válogatott és a felnőtt válogatott egyfajta egymásra épülő rendszer volt, azt gondolom megkönnyíti az ő munkáját is majd.
4: Valóban ugye minden edzőnek van egy kialakult edzői stílusa, egy metódusa gyakorlatilag, de az alapok valóban, mint te is említetted, ugye a Csemához egy részben visszavezethető, a Dusebájev úrhoz is gyakorlatilag, meg hát nyilván ugye a Sotonyi Lacinak is van már annyi edzői tapasztalata, rutinja, illetve játékképe, hogy maximálisan megbízunk az ő munkásságában, természetesen mi háttérben ott leszünk, vagy ahogy majd a stáb kialakul, a stáb is ott lesz az ő segítségére, úgyhogy a legfontosabb az, hogy taktikailag, amit itt ő is elmondott a sajtótájékoztatón, hogy itt maga biztos legyen, illetve határozott elképzelésekkel legyen a magyar válogatott felé, ezt maximálisan támogatni fogjuk, úgyhogy azt gondolom, hogy fölmérve majd a csapatnak a képességét, mind taktikailag, technikailag, illetve emberileg, így kell majd összegyúrni azt a legjobb megoldást, illetve azt a rendszert, ami passzolni fog a játékos keretre.
1: Itt elhangzott ugye, hogy a junior VB ezüstérmes csapatból is többen tagok a felnőtt válogatottban, most az U20-as Európa-bajnok csapatból is esetleg majd idővel beépülhetnek fiatalok, tehát ez egyfajta folytonosságot jelez, hogy Sotonyi László már fiatalabb korban, utánpótláskorban is játszott ezekkel a játékosokkal, vagy dolgozott együtt, szóval, hogy ez egyfajta garancia arra, hogy folytatódik ez a jó széria?
4: Így van, ugye itt a Csema kezei alatt is megfordultak már korábbi junior ezüstérmes játékosok, tehát azt gondolom, hogy az átmenet az egész jól néz ki, és hát bízunk benne, hogy az idei 20-as Európa-bajnokság aranyérmeseiből majd előbb-utóbb szóba kerülnek játékosok, hiszen ez mindig nagyon nehéz egy válogatottból adott esetben kiöregedő játékosokat pótolni. Ezek már a fejünkbe kezd körvonalazódni, természetesen szeretnénk minél több idősebb játékos még a válogatottnál tudni, viszont ugye alapvetően itt a játékosoknak is el kell fogadni adott esetben a döntésüket, úgyhogy igen, készülünk erre, és valóban van itt egy-két név, akinek helye lehet majd később ebben a felnőtt válogatottban.
1: 3 éves a szerződés, van egyfajta eredmény kitűzve, olimpiára való kijutás, vagy egy sikeres EB szereplés, szóval mit lehet így mondani erről a 3 évről, mik az elvárások?
4: Hát elvárás az nyilván van, meg persze vannak olyan pontok is a szerződésben, ami nem feltétlen publikus, de természetes, hogy eredményességhez kötött, de azt gondolom, mind a két fél ezt alaposan átrágta, mérlegelte, és ennek tudatába kötetett meg a szerződés.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 3 perc a pontos idő, folytatjuk a Sportreggelt. A stúdióban továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia, és két nagyon kedves vendéget köszönhetünk. Vitorlázással, illetve a Szívbajnok Alkai Alapítvánnyal fogunk foglalkozni. Nagy szeretettel köszöntjük Beck Mónikát, az alapítvány vezetőjét, és Holzhauser Andrást, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát. Jó reggelt!
2: Köszöntöm hallgatókat is!
1: Hát, hogyha sokakban felmerül az, hogy miért pont ti ketten ültök itt, és hogy jön össze ez a két szervezet egymással, akkor arról hamarosan többet is megtudunk. Úgyhogy Monika, tőled kérdezzük, ugye az alapítvánnyal kapcsolatban már többször voltatok itt a Nemzeti Sportrádióban, természetesen beszélünk majd erről is, de elsőként arról beszél, kérlek, hogy jött ez a vitorlázós ötlet. András, hogy jött a képbe, és aztán majd András is megkérdezzük, hogy mit szólt ehhez az ötlet.
3: Három évvel ezelőtt, amikor megszerveztem az első nyári szívbajnok tábort, akkor ez a Balaton partján Alsőrsön volt, és egy olyan lehetőséget kaptunk, hogy elmehettek a gyerekek vitorlázni. Kipróbálhatták a tábor ideje alatt a vitorlázást. Amikor a tábor szervezője, Szentai Zé Zoltán felajánlotta, hogy hát megismerhetik a fiatalok a vitorlázás alapjait, megnézhetjük, hogy melyik gyerek hogy fog reagálni a vitorlázásra. Egy picit óvatos voltam, mert nem gondoltam arra, hogy mennyire fogják ők ezt élvezni, hiszen a legtöbb gyereknek, hogyha nincs stabil talaj a lába alatt, akkor nem érzi magát biztonságban. És nagyon meglepett, mert szinte minden gyerek beült a hajóba, megfelelő felügyelettel természetesen, és a gyerekek a végén nem akartak kiszállni a hajóból, őszinte leszek, és azok is, akik mondjuk Down-szindrómások, akikkel egy kicsit ugye sokkal óvatosabbak vagyunk, és inkább a fokozatosság elvét követjük, először ők a motoros kísérőbe ültek be az anyukájukkal, majd beültek a kis pikóba, szintén az anyukájukkal, és a végén eljutottunk idén a harmadik nyári táborba oda, hogy már önállóan beülnek a hajóba, és élvezik a vitorlázást. És amikor tavaly a második nyári tábort megszerveztem, az már Balatonkenesén volt, ugyanúgy Zéjékkel, akkor láttuk azt az évvel, hogy van néhány fiatal, akiben van egy kicsit több, akik nagyon élvezik, ők már elmúltak 14 évesek, láttuk azt, hogy megvan számukra az a vízbiztonság, és jött az ötlet, hogy van az a bizonyos kék szalag, hogy láttuk azt, hogy mások is indulnak, akik nem ezt a sportot űzik. Hát gondoltam, megpróbálom a lehetetlent. Zével megbeszéltem, hogy akkor kik lehetnek azok a fiatalok, akiket ő is javasol, és aztán én írtam egy levelet a Vitorlás Szövetségnek. Aztán idén évelején kaptam tőlük egy nagyon kedves választ Fluk Rékától, amivel leírta, hogy a szövetség nagyon örül a megkeresésnek, és hogy ők már ezt tovább is gondolták, és akkor nem a kék szalagon, hanem a kék szalagnak a úgymond gyerek változatán, a kék pántlikán rajthozálhatnak a szívbajnokok, és még kapunk egy gyönyörű, még egy nagyon profi kormányost is, András személyében. És most itt tartunk, hogy elkezdtünk felkészülni, és az utolsó hónapok, hetek, az tényleg minden szempontból a felkészülésről szóltak.
1: Tehát András, amikor ez a felkérés jött, vagy amikor ezzel a levéllel, ezzel a kezdeményezéssel találkoztál, mire gondoltál, és hogy jött az ötlet, hogy felajánlod a segítségedet?
2: Nem is volt kérdés. Ugye, hogy Monika említette, Rékához jött a kolléganőmhöz a megkeresés, egyből igent mondtunk rá, és természetesen nagyon örülünk annak, hogy sokaknak és többek között a szívbajnokainak is be tudjuk mutatni a vitorlázást és a versenyzés részét. Ugye a kékpántlika most már 19 éves múltra tekint vissza a kék szallag mellett a gyermekeknek szóló esemény, egy rövid túraverseny, amiben a célunk az, hogy bemutassuk a sportágat mindenkinek, a

0: akár a szülőknek, az érdeklődőknek, és természetesen nagyon fontos, hogy jól érezze magát mindenki ezen az eseményen. Úgyhogy örömmel vállaltuk a megkeresést, és én személy szerint is nagyon szívesen megyek vízre.
1: Ugye, hogyha jól tudom, néhány edzés vagy néhány gyakorlás azért megelőzi majd a vasárnapi versenyt, ugye most vasárnap rendezik. Mi ilyenkor a legfontosabb, amikor ilyen rövid idő van egy olyan gyermek számára, aki még korábban nem vitorlázott, ez a vízbiztonság, amire Mónika is utalt, tehát hogy ezt megteremteni, vagy mire kell figyelni?
0: Igen, azt gondolom, hogy feltétlenül fontos az, hogy mindenki tudja jobban a feladatát, ugye itt különböző pozíciókban fogunk majd tevékenykedni, lehet, hogy időközben váltunk, meglátjuk, hogy milyen lesz az idő, és milyen hosszú lesz maga a verseny, ugye ez mindig a szélerőtől függ.
1: Tehát nem arról lesz szó, hogy te kormányzod a hajót, ők pedig ülnek, és kvázi nézelődnek, hanem dolgozniuk kell.
0: Nem ez a cél. Mi is voltunk már egy napot közösen vízen, ott sem én kormányoztam, tehát az én célom az, hogy minél inkább ők vigyék majd a hajót, én pedig egy segítő kontroll leszek, és hogyha valahol bele kell nyúlni, akkor természetesen annak érdekében, hogy ne történjen komolyabb probléma, próbálom segíteni a csapatot. A vitorlázás szinte kivételenül mindig csapatmunka. Nagyon fontos az összhang, nagyon fontos az együttműködés, és azt gondolom, hogy az alapítvány és a Vitorlásszövetség együttműködése is ezt mutatja.
2: Uh-huh. Ugye én pont azért akartam egy picit közbeszólni, mert én inkább déli part hívő vagyok, tehát minél tovább leír a lábam, annál nyugodtabb vagyok. Én nem vagyok feltétlenül a legautentikusabb ebben a témában, de azért azt feltételezem, hogy a gyerekek számára is azért ez egy komoly felkészülést igényel, hiszen azért nem úgy, hogy beülsz egy vitorlásba, mondjuk zöld lámpánál megállsz, vagy indulsz pirosnál meg át, ez mindig keverem, semmi gond. De egyébként, tehát itt azért meg kell tanulni szabályokat, gondolom valami kis gyakorlásra is van szükség, meg hát tele vannak azért itt a kreszhez hasonló jelekkel, meg szabályokkal a maga a verseny is. Jól tudom?
3: És hogy mennyire jól mondod, Zé az első perctől kezdve küldte a gyerekeknek azokat a feladatokat, amelyeket meg kellett tanulnunk. Épp mondtam Andrásnak, még itt vártunk az adásra, hogy egy ilyen egész kötegnyi anyagot, lapot nyomtattam ki, mert ugye ugyanúgy velük együtt készülök, mert ez nekem is egy teljesen új sportág, és bizony van mit elméletben is megtanulnunk, amit aztán majd a versenyen nekünk alkalmazni kell. Ugyanolyan szabályok vannak, nem mindegy, hogy honnan közelítjük meg a rajtot, nem mindegy, hogy hogy fordulunk, tehát azért ezt nekik is meg kellett tanulni, és azért az elmúlt időszakban volt többször is lehetőségünk vízre szállni, és a fiataloknak ezt már ott alkalmazni is kellett. Amikor szélcsend volt, akkor talán egy kicsit más jellegű gyakorlásban volt részük, akkor mondjuk megpróbáltuk azt megnézni, hogy milyen, amikor a hajó beborul, mert ugye ezt is kellett gyakorolnunk. Pont azért, hogy a gyerekek ne először ott találkozzanak egy ilyen szituációval. Mit számít az, hogy rajtuk van a mentőmellény például, amikor meg szél volt, akkor meg azt, amit Zé átküldött nekünk és elméletben megtanultunk, azt utána alkalmaztuk ott a vízen is.
2: Ezt a beborulást szerették legjobban.
3: Minden gyerek ezt kérte. Ugye azért, igen, mert ugye azért más, amikor ülünk egy ilyen kis hajóban, és például most szerdán is nem voltunk, és épp meséltem Andrásnak, hogy nagyon jó szelet fogtunk, és tényleg lehetett úgymond igazán vitorlázni, és nem mindegy, amikor az ember kilóg a hajóból, mert ilyenkor sajnos ki kell ülnünk, vagy nem sajnos ilyenkor ez a feladat, hogy ki kell ülnünk, és bizony úgymond szeljük a habokat. Fennáll annak a veszélye, hogy egy fordulásnál például beborul, befordul a hajó. Hogy akkor mit kell csinálni, hogy igen, az a mentőmellény fönntartja, utána mit kell tenni a hajóval, vissza kell fordítani, hogy kell visszamászni a hajóba, és akkor tovább menni, hiszen a szél az ott van. Igen. Tehát, hogy ezt ők maguk is kérték, meg mindenféleképpen szerette volna edzőnként Zé is, hogy ezt a minden fiatal egy picit megérezze, megtapasztalja.
1: András, belőled, bocsáss meg, kijön-e majd a versenyző típus, vagy azt mondod, hogy jó, gyerekek, teljesítsük, és legyen egy biztonságos versenyzés. Szóval mire számíthatunk?
0: Nem, hát hogyha verseny van, azért akkor verseny van.
1: Nincs
0: de természetesen ezzel fogunk figyelni a szabályokra is, illetve a biztonságra. Nekem ugye borulásról az jutott most az eszembe, nagyon sok évet oktattam vitorlázást, a gyerekeknek nagyon nagy félelme az első pillanatban, hogy a hajó felborul, és akkor mi lesz. Amikor először felborítjuk a hajót, és visszaáll, és visszalásznak, onnantól kezdve mindenki borulni akar, mert akkor a élmény. Tehát, hogy ez nem egy különleges dolog, ez a vitorlázás velejárója, és ezt is meg kell természetesen tanulni.
2: Én Andrást szeretném megkérdezni, hogy ugye én a labdarúgásból jövök, és nagyon fontos, hogy te is említetted, hogy ez egy csapatjáték. És akkor ugyanúgy megvannak a vezényszavak bizonyos szituációra? Tehát ha most jobbra dől a vitorlás, vagy szembeszél van, vagy vannak ilyen különböző vezényszavak, amire megfelelően egységesen kell reagálni a bentülőknek?
0: Igen. Tehát ugye mindig a kormányos a vitorlázásban, aki diktál, és azok az iránymutatások, amiket ő ad, azokat végre kell hajtani. Ugye a sportágunk olyan, hogy nem mérhető, tehát mi akkor tudjuk a hajót jól felszerelni, tuningolni, gyorsítani, hogyha vannak körülöttünk is ugyanolyan hajóval versenyző kollégák, tehát mi mindig csapatban kell, hogy dolgozzunk, akár olimpiai szinten is, Érdi Mári vagy Vadnai Jóni, aki most készül az olimpiára, ők egy személyes hajóban mennek, de anélkül, hogy körülöttük lenne 3-4-5 olyan tudással rendelkező versenyző, mint ők, anélkül ugye nem tudnak haladni, és ezért nagyon fontos az, hogy bár ebben az esetben olimpiai szemben egyéni sporták, de akkor is csapatban kell együttműködni. És ugye van egy nagyon nagy háttértámogató csapat, a fiziológus, a pszichológuson át, a meteorológusig, aki segíti az ő munkájukat.
1: Hát ez tényleg csapatmunka. Tudom, vagy gondolom, hogy a gyerekek kezdetben lelkesek voltak, de lehet, hogy nem tudták, hogy mire vállalkoznak, így, hogy közeledünk a versenyhez, és most már 2 nap van csak hátra, fokozódik-e az izgalom bennük, és nincs esetleg olyan hang, hogy biztos, hogy jól tettem, hogy vállaltam, vagy pont ellenkezőleg?
3: Ezeket a gondolatokat így nem osztották meg velem, de szerintem mindenki megtartja magának, illetve ők azért egymás között szoktak azért kommunikálni. Én azt látom, hogy egyre lelkesebbek, és ahogy András előbb mondta, hogy a versenyszellem szerintem bennük is meg lesz, sőt, izgulnak mindenféleképpen, nézik a videókat, amiket kaptunk. Azért mindenkiben ott lesz, hogy első alkalommal van ilyen lehetőség, első alkalommal fogunk elrajtolni. És valójában nem tudjuk, hogy ott a rajtban mi lesz. Épp ugye néztük a videót, hogy ott sok hajó lesz, hogy mennyire lesznek hozzánk közel a hajók, mennyire tudunk esetleg egy jó szelet kifogni, és úgymond elhúzni a csapattól. Én úgy gondolom, hogy a szívbajnokainak az, hogy már ott lehetnek, rajthoz állhatnak, és a végén célba fognak érni, ez a lehető legnagyobb győzelem.
1: Az biztos. Egy kicsit erről a kékpántlikáról beszéljünk. Itt több típusú hajóosztály indul, és például a korcsoportra mit mondhatunk? Tehát akkor ez gyermek, vagy utánpótláskorú verseny, hogy lehet behatárolni?
0: Igen, ugyanúgy, mint a kékszallagon, itt is szinte korlátozás nélkül mindenféle hajóval elindulhatnak a fiatalok 10 éves kortól 18 éves korig, és 4-5 hajóosztály biztos, hogy részt vesz most is a mostani eseményen. A kékszallagport kikötő elől fogunk indulni, és a parttal párhuzamosan haladunk egy 8-as alakú pályán, ami nem megszokott egyébként a vitorlázásba, de mint ahogy az előbb mondtam, a versenynek a célja elsősorban az, hogy a fiatalok meg tudják magukat mutatni a szülőknek, közvetítjük a versenyt, illetve felvesszük a versenyt, tehát biztosan több videó is készül majd róla, amit később is vissza lehet nézni, tehát kifejezetten egy sportág népszerűsítő célja van a kékpántlikának, és egyébként pedig a kékszallagnak is, ugye Magyarország legismertebb vitorlás versenyét, és úgy szoktuk leírni, mint egy maratoni futóversenyt, vannak, akik az abszolút elsőségért hajtanak, a mezőny nagy része pedig baráti társaságokból, családokból áll, akik megmérettetik saját magukat, és a győzelem az, hogy ott vannak a rajtnál, és hogy körbevitorlázzák a tavat.
2: És bármilyen hajóval lehet indulni gyakorlatilag? Tehát én hozok egy csónakot rá, húzok egy vitorlát, és elindulok, vagy van valami ellenőrzés előtte?
0: Van azért a kiírásban egy bizonyos, de viszonylag széles olyan szabály, aminek meg kell felelni. A kékszallagnál ez egy 25 négyzetméteres vitorla felület, tehát annál kisebb hajóval nem lehet rajta az elnökét.
1: Hát a kis csónakoddal nem
0: igen,
1: tudsz
0: menni. Tehát picivel nem
2: áll Istennek is egy csónakon se hajó.
0: Illetve 3 személynek kell lenni a fedélzeten. Ugye a kék
1: minimum?
0: Minimum. A kékszallag limit ideje 48 óra, tehát akár a kisebb hajóknak 2 napig is tarthat a
2: és van verseny. Maximális határ is?
0: És maximális határ pedig nincs.
2: Nincs.
0: Tehát bármilyen hajóval, ami a Balatonon képes vitorlázni, rajthoz lehet állni. Tehát teljesen liberális ilyen
2: szempontból. De akkor ebből a szempontból akkor valószínűleg nem is feltétlenül előny, ha valaki nagyobb hajóval indul.
0: Általában, hogyha nagyobb hajóval indulunk, a nagyobb vízvonalhoz, illetve a nagyobb vitorlafelület miatt ezek a hajók gyorsabbak.
2: De kevésbé mozgékonyak.
0: Mozgékonyak, tehát az
2: szerintem nincs. De akkor már lehet látni rajta, hogy hú, annak nagy hajója van, az esélyes?
0: Igen. Abszolút.
1: A vitorlázás
0: ugye egy természetben űzött technika és sportág, tehát meghatározó maga az eszköz, amiben rajtozálunk, tehát most is nagy biztonsággal meg tudjuk mondani, hogy melyik az az öt hajó, amelyik az idei kékszalagon abszolútban nyerhet. Ugyanakkor a Vitorlás Szövetség úgy alakította ki a versenyrendszert, hogy a versenyen belül is verseny van a különböző hajóosztályoknak, tehát 28-30-32 különböző kategóriában is.
1: És a katamaránok, ugye a két
0: Elmúlt 10 évben katamarán dominancia van, tehát a kéttestű nagy 45-50 lábas katamaránok az esélyesek arra, hogy abszolútban elhozzák a Balaton kékszalagját, és a technikai fejlődéssel ez változni fog, előbb-utóbb meg fognak jelenni nálunk is valószínűleg ezek az úgynevezett foileres hajók, amik mint egy szárnyas hajó kiemelkedve a vízből ellenállás nélkül gyakorlatilag száguldanak. Tehát valószínű, hogy a technikai fejlődés nem áll meg, és ezek a katamarán eredmények is majd a múlva.
2: De továbbra is motor nélkül, tehát csak a szél.
0: Abszolút.
2: Akkor lehet, hogy ez a verseny néhány órán át tart, de van, hogy több napig, ha esetleg szélcsend van?
0: Igen.
2: Tehát otthonról elköszönsz, és azt mondod, hogy majd jövök valamikor.
1: Igen, amikor befut.
0: Csütörtökön 9-kor rajtolunk, és szombat reggel 9-ig lehet befutni, addig kint van a befutó.
1: Ez a kék szalag, majd erről is beszélünk, de egy picit visszatérve a kék pántlikára, a szív bajnokai milyen típusú hajóval mennek, és hány gyerkőc lesz a fedélzeten?
0: Igen, mi egy Yacht 20-20 nevű lengyel oktatóhajóval fogunk vitorlázni, és hatan leszünk a hajóban. Hogy ez egy kifejezetten alkalmas hajó arra, hogy tanuljunk vele vitorlázni, illetve egy ilyen versenyre a Balatonon megfelelő.
1: Mit lehet tudni az induló gyerekekről?
3: Öt lányról van szó, azt hozzáteszem. Öt lány az
1: ők
3: ország...
1: a legügyesebbek, vagy a legbátrabbak voltak? Vagy hogyan választottátok ki őket?
3: Szakmai szempontból választotta ki az őket mindenféleképpen. Az fontos volt, hogy már 14 évesek, tehát hogy mindenféleképpen azért már ne a legkisebb korosztály legyen ott a hajón. Mindegyiket megkérdeztük, hogy egyáltalán szeretné ezt, bevállalná ezt. Megkérdeztük a szülőket, hogy támogatják őket, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a fiatalokat elvigyük egy ilyen versenyre. Érte vállalják-e azt, hogy fölkészülnek közel 3 hónapon keresztül erre az eseményre. Van közöttük 16 éves, van közöttük 18 éves, van, aki már egyetemista, most volt első éves egyetemista, de az ország minden pontjáról érkeznek fiatalok, és nagyon lelkesek, és nagyon várják. Amúgy pont, mikor nem voltunk ezen a közös edzésen, akkor lehetőségünk volt a Rafika csapatához is beülni, az egy ilyen katamarán típusú hajó, és ott például az egy olyan élmény volt, hogy ott tulajdonképpen kilógattak minket, egy hevederbe kellett beülnünk, vagy magunkra csatolni, és bizony ott lógtak innen a fiatalok, és ez is egy ilyen próbatétel volt, hogy mennyire tudják ezt kezelni, mennyire tudják azt elfogadni, hogy el kell magukat engedni, megtartja őket ez a rendszer, élvezték, azt kell, hogy mondja. Tehát, hogy azért kaptak mindenféle irányból segítséget. Én már nagyon várom a vasárnap reggel 9 órát, de szerintem ők mindenki is. Igen.
1: De akkor ez egy nagyon komoly logisztika, hogyha, ahogy említetted, 3 hónapon keresztül, gondolom összeszedni a gyerekeket, lejuttatni a Balatonra az edzés helyszínre. Ott zajlottak ugye a Balatonon az edzések?
3: Igen, az elméletet azt mindenki otthon egyénileg, és ugye minden gyerek a saját betegségéhez mérten tudott készülni. Állóképesség, erő, konditerem, volt, aki sétált, volt, aki inkább edzeni járt. Tehát mindenki másképp próbált edzeni. Illetve amikor pedig lementünk a Balatonra, akkor vagy együtt mentünk le, vagy pedig mindenki egyénileg megoldotta, de mindenféleképpen lehetőséget kaptak arra, hogy a vízre is tudjanak menni. És adásul ugye most volt a szívbeteg gyereket nyári tábora, június végén, július elején, az egy 5 napos tábor volt, ami nekik nem csak tábor volt, hanem edzőtábornak is hívtuk, hiszen ők azért ott naponta 2-szer vízre tudtak szállni, és azért ott azért az én mutatta nekik azokat a technikákat, szervezett mini versenyt nekik, tehát hogy azért kaptak abból ízelítőt, hogy milyen lesz majd a nagy verseny, bár szerintem még egyikünk sincs felkészülve arra, hogy mi vár ránk ott majd vasárnap a vízen.
1: Én egyébként több ilyen kezdeményezésről hallottam már, amikor fogyatékkal élő gyerekek mennek vitorlázni, szóval ez a vitorlázó sport és a gyerekek, és esetleg akik fogyatékkal élnek, hogyan találnak egymásra, vagy milyen olyan dolgot találnak meg ebben a gyerekek, amit élveznek igazán?
0: Én azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb sportágról van szó, természetesen haza beszélek. Egy természetben űzött technikai sportágnál nagyon-nagyon sok mindenre kell figyelni, nagyon sok mindenre tanít meg, ugye, hogy a beszélgetés elején elhangzott, ez egy közlekedési eszköz, gyakorlatilag a legkisebb hajó is akkora, mint egy kisebb autó, és 9 évesen beleültetjük a gyerekeket, és gyakorlatilag egy hét alatt megtanulják az alapokat, és kezelik ezt a közlekedési eszközt. Figyelni kell a társakra, a vízen figyelni kell a vízre, a szélre, a felhők változására. Aztán, hogyha belemegyünk a versenyzésbe, az ellenfelekre, a taktikára, a stratégiára. Tehát egy nagyon komplex sportágról van szó, nagyon széles tudással kell rendelkezni annak, aki hajót vezet, és felelősséget vállal azokért, akik a saját hajójában ülnek, illetve akik a vízen vannak. Ugye a vitorlázás írott és íratlan szabályai is afelé mutatnak, hogy egymásra nagyon figyelnünk kell, hiszen a vízen, hogyha valaki veszélybe kerül, valaki bajban van, akkor a mi segítség nélkül, külső segítség nélkül lehet, hogy nem éri túl. Hát ugye innen indul ez az egész történet, és azt gondolom, hogy az alapítvány is ugye nagyon sok mindenkinek segít azáltal, hogy programokat ajánl, hogy a szülőket bevonja a gyermekek felépülésébe, és szerintem ez egy fantasztikus dolog, és ebbe próbálunk mi is segíteni.
1: Igen, igen, igen. Tehát az alapítvány gyakorlatilag ezzel foglalkozik, hogy olyan program lehetőségeket biztosít a szívrendellenességgel született gyermekek számára is, hogy megismerkedjenek mindenféle sporttal, szabadidős tevékenységgel, de akkor, ha jól értem, ez a vitorlázás még nektek is, vagy nekik is új terep.
3: Mindenféleképpen új, maga az alapítvány első perctől kezdve azt az elvet tűzte ki célul, és azt az elvet vallja jó magam személyében, hogy a sport az ugye valamilyen szinten gyógyeszköz is, olyan, mint egy gyógyszer. Amúgy is mindenkinek ugye azt ajánlják, hogy a mozgás menjenek, mozogjanak, és mindenki találja meg azt a mozgásformát, ami számukra a legjobb. És a vitorlázás is egy ilyen lehetőség volt. Amilyen lehetőséget kapunk bármelyik sportágban, sporteseményen, elmegyünk, elviszük a gyerekeket, pont azért, hogy egy picit ők is részesei legyenek annak a sportnak, sportágnak, hiszen ők szívbajnokok, ők bajnokok, tehát hogy eleve ott a helyük. A vitorlázás meg amúgy is egy ilyen plusz lehetőség volt számunkra az első nyári tábor kapcsán. Azóta meg a harmadik nyári tábort szerveztük meg idén, és ott is ugyanez volt a fő sport eszközünk, tehát hogy mindenki hajóba ülhetett, vitorlázhatott, a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig. És ha már itt az előbb azt kérdezted tőle, vagy Andrástól, bocsánat, hogy mit jelent ez a fogyatékos gyerekeknek, bármennyire is furcsa, imádták, bementek, mosolyogtak, és abszolút nem láttuk rajtuk a félelmet. A szülők a motorosban ültek, a gyerekek pedig a kicsi hajókban, és mentek a nagy sportolókkal, tehát hogy teljesen biztonságban voltak, ugyanúgy kaptak feladatokat, ugyanúgy nekik is volt olyan tennivalójuk a hajóban, amivel ők is úgymond igazi vitorlássá válhattak. Hogy én azt láttam, hogy minden gyerek ilyenkor úgy szokott elmenni, vagy legalábbis most már harmadik éve azt látom, hogy mikor jövünk vissza, és mikor ülünk újra hajóba. És szerintem nekem ez a legnagyobb öröm, de szerintem az ének is, aki a tábor szervezésében segít nekünk.
1: Megkérdezzük majd az egyik induló kislányt, akit Varga Sebők Nórának hívnak, hogy igazából ő hogy várja a versenyt, mert mi most így elképzeltük, mi körülbelül leírtuk, hogy mi zajlhat a gyermekekben, de a telefon segítségével majd megkérdezzük őt is, a hírek után folytatjuk. Beck Mónika és Holzhauser András a vendégünk.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Joseph góljaival idegenben győzött a Fradi az Európa Ligában. Letartóztatták a 7. embert az NKA ügyben. A hétvégén melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Hollandiában győzött az FTC az Európa Liga selejtezőjének második körében. Twente Ferencváros 1-2. Lenny Joseph lőtte a Fradi mindkét gólját. A konferencia ligában Debrecen Pjunik Jereván 1-0 és Paks Panathinaikos 1-2. A mérkőzések visszavágóit jövő csütörtökön rendezik. Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben, miután 16-11-re legyőzte a horvátokat. A nemzeti együttes holnap a házigazda ausztrálokkal csap majd össze a legjobb négy között. Szintén a világkupa szuperdöntőjében női együttesünk viszont magyar idő szerint ma hajnalban első helyosztó mérkőzésén 5 méteres párbaj után 16-15-re kikapott a hollandoktól. A mieink holnap így a 7. helyért Kínával csapnak majd össze. Az ekvádori Richard Carapaz nyerte a francia országúti kerékpáros körverseny, a Tour de France tegnapi 18. hegyi szakaszát. Összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogácsár vezet, előnye pedig 4,5 perc a belga Remco Evenepoel előtt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, jelentette be Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök közölte, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhassák. A kormányülésen döntöttek arról is, hogy csökkentik az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát és fizetését. Magyar Péter beszélt arról is, hogy dolgoznak a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésén is. Újabb, immár a 7. embert tartóztatták le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Erről ír a Telex. A lapnak a Bács-Kiskun megyei főügyészség megerősítette, hogy az NKA botrány 7. gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatásáról döntött a Kecskeméti járásbíróság. Azonban az érintett személyéről nem közöltek információt. Ugyanakkor a Telex úgy tudja, a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinett főnöke. A KDNP szerint a kiskereskedelmi törvény javasolt módosítása a nagy multiknak kedvez, míg a magyar vállalkozások rosszul járnak vele. Rétvári Bence, az ellenzéki párt frakció vezetője azt írta, a Tisza nemrég döntött arról, hogy kivezetik a banki díjstopot, majd eltörlik a jelzálog kamatstopot, és a 3%-os KKV forgóeszközhitelt. Úgy fogalmazott, eddig jól jártak a bankok, a multik, a kereskedelmi láncok, csak a magyar emberek nem. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozást követően azt írta, a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A Suzuki vezetője budapesti útján Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is találkozott.
0: Közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M1-es autópályán, Óbarok, Bicske és Biatorbágy térségénél. az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttal kezdődően, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Másutt többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos, a hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatódik a Sportreggel. Vendégeink továbbra is Beck Mónika, a Szív Bajnokai Alapítvány megálmodója, és Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. És az előző fél órában arról beszélgettünk, ugye, hogy szívfejlődési rendellenességgel született gyermekek a Szív Bajnokai Alapítvány részéről indulnak majd a vasárnapi Kék Pántlika vitorlás versenyen. András lesz a kormányos, és mi itt próbálgattuk találgatni, hogy hogyan készülhetnek a gyerekek, de most megtudhatjuk egyiküktől, hogy igazából milyen érzésekkel várják a hétvégét. Varga Sebők Nóra van a vonalban. Szia Nóri, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Szia, jó reggelt!
1: Szóval erre vagyunk leginkább kíváncsiak, hogy így, ahogy közeledik az idő, és már csak kettőt kell aludni ugye a vasárnapi Kék Pántlika versenyig. Milyen érzések vannak benned és a társaidban, beszélgettek-e arról, hogy ki hogyan várja ezt a versenyt?
2: Én őszintén egyre jobban izgulok, és egyre jobban várom az eseményt. A lányokkal beszélgettünk már róla, igazából mindannyian pozitívan és izgatottan várjuk a versenyt, és szerintem el tudom mondani mindannyiunkról, hogy mi ezt nagyon jó és felemelő dolognak tartjuk, és tényleg már alig várjuk ezt a versenyt.
1: Mónika elmondta, hogy tulajdonképpen Zoltán Z, az edzőtök, akivel gyakoroltatok, javasolt benneteket. Amikor először ültél vitorláshajóban, benned már megvolt ez a biztonságérzet, a vízbiztonság, egyből megtetszette ez a sportág. Azért nem mindenki találja meg a számítását ebben.
2: Persze, egyébként amikor ugye tavaly vettem részt először ebben a vitorlás táborban, először nem gondoltam, hogy én jobban akarok ezzel foglalkozni, vagy hogy nekem ez annyira megtetszett, hogy versenyszinten üzzem. Maga a vízbiztonság az már megvolt, nagyon megtetszett maga a vitorlázás, maga a sport, ez nekem ilyen megnyugtató, ilyen felemelő érzést adott, amikor beültünk a vitorlásba minden egyes alkalommal, viszont jobban nem gondolkodtam el rajta, hogy foglalkoznék vele, viszont most, amikor felkért minket Móni, azonnal igent mondtam. Ez nem is volt kérdés.
1: Itt beszélgettünk Andrással, és elmondta, hogy azért nem arról lesz szó, hogy majd ő kormányoz, és ti ilyen élményvitorlázásban vesztek részt, hanem itt mindenkinek meg lesz a feladata, szóval erre is fel vagytok készülve, és ezt is jól begyakoroltátok, igaz?
2: Igen, abszolút. Most a múltkori táborban is mindent begyakoroltunk az évvel, mindent újra vettünk. Az elméletet is, a gyakorlatot is, szóval én szerintem mindannyian fel vagyunk készülve.
3: Hát Nóri, nagyon bátor vagy, és tényleg számomra egy szuperhős magasságokban vagy ezen a szinten, és mesélj ilyen átlagembereknek, mint én, hogy hogyan lehet bátorságot szerezni egy ilyen vitorláson, vagy milyen érzéseid voltak legelőször, és hogyan kaptál rá erre a lehetőségre, hogy másodszor is, harmadszor is, és most már rendszeresen vitorlázol?
2: Én nagyon örültem neki, most már egyre jobban érzem magamban azt a bátorságot, azt az erőt, hogy én ezt rendesen nagyon jól szeretném űzni. Hát, hogy a bátorság az honnan jön, én nem tudom, csak így jön magától. Szerintem ez az érzés, hogy mi tényleg részt vehetünk a Kék Pántlikán, és mi tényleg vitorlázhatunk versenyszerűen is. Szerintem ez az, ami annyira feldob engem, hogy a csillagoségig repít.
1: Igen, ezt halljuk a hangodon, hogy nagyon-nagyon izgatott vagy. Ugye mondjuk el, hogy Zamira, Luca, Viki és Anna fog veled versenyezni. Ti akkor most már napi szinten beszélgettek, már elmondjátok, hogy hú, vajon mi lesz, tehát hogy most már ez, gondolom, hogy mindennapos téma közöttetek.
2: Igen. Többször is felmerül például, amikor a szabályfizetet lapozgatjuk, hogy ez micsoda, az micsoda, mert valamit, vannak dolgok, amiket nem értünk, de akkor csak nevetünk rajta, hogy ezt még soha életünkben nem hallottuk, viszont mindannyian nagyon örülünk neki, hogy ezt csinálhatjuk, és erre készülhetünk.
1: Monika, hogy itt Nórit halljuk, tényleg igazolja a te szavaidat, hogy nagyon lelkes, és valószínűleg ők nem fognak megretteni ettől a feladattól, és bátran nekivágnak.
4: Én is úgy gondolom, hogy nem hiába választottuk ki őket közösen Zével. Örömmel hallom, hogy még a háttérben, bár ugye ezt nem osztottátok meg velem, Nóri, hogy ilyen lelkesen készültök, ahogy én is, és Andrással együtt nagyon várjuk a vasárnapi napot, amikor majd vízre szálltok, és én leszek szerintem a legboldogabb, amikor látom, hogy ott fogtok vitorlázni az összes többi vitorlással együtt, és akkor már nem hiába volt az a levél tavaly év végén a Vitorlás Szövetség részére. Nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad te is a felkérést, hogy ott legyél a csapatban.
1: Akkor sok sikert kívánunk neked. Nóri, András, legyen tiéd a végszó, mire számítsanak a lányok, és
2: köszönöm szépen.
1: Tőled mire számíthatnak majd?
3: Hát azt gondolom, hogy egy igazi versenyre számítunk. Remélem, hogy jó szél lesz, és meg vagyok győződve, hogy Zentai Zoli segítségével megtanulták azokat az alapfogásokat, amelyek szükségesek lesznek arra, hogy végig tudjuk eredményesen vinni a kékpántigát, aztán meglátjuk majd jövőre, hogy merre megy tovább az út, és lehet, hogy valami hosszabb versenyre is elmehetünk
5: együtt. Nórinak, és akkor jó szelet? Mit kell
3: kívánni? Jó szelet
5: kívánok, és sok-sok mosolygást és örömet.
1: Úgyhogy Nóri, sok sikert nektek, Varga Sebők Nórának nagyon szépen köszönjük, mi pedig folytatjuk a beszélgetést, még erről a kékpántlikáról beszélünk, mikor lesz a rajt, és ezt úgy kell elképzelni, hogy az egész mezőny egy időben rajtol el.
3: Igen, vasárnap lesz a verseny, délelőtt 10 órakor rajtolunk el a kék szallagport előtt, és igen, ugyanúgy, mint ahogy a kék szallagon is, minden hajóosztály egyszerre fog nekivágni a távnak.
1: Ez körülbelül mennyi hajót jelent?
3: Még nem látom a nevezéseket, körülbelül egy ilyen 40 hajóra számítunk, és itt is hajóosztályonként külön fogunk majd osztani díjakat a fiatal sportolóknak, tehát ugyanaz a lebonyolítás és az értékelési rend, mint a kék szallagon.
1: Monika, én rajtad is látom egyrészt a meghatottságot, tehát izgulsz a lányokért.
4: Mindenféleképpen, hiszen az, hogy én vad ötletekkel állok elő, és ehhez keresek megfelelő partnereket, akik mindig nyitottak erre, azért a felelősség ott van, hiszen ha már valamit kitalálok, akkor azt úgy kell végigvinnem, hogy a gyerekek biztonságát maximálisan szavatolni kell. Én tudom, hogy a legjobb kezekben lesznek András mellett, azt is tudom, hogy Zé mindenre fölkészítette őket, és ugyanúgy izgulok természetesen értük, hiszen valahol egy picit ők az én úgymond gyermekeim is, hiszen 2014 óta ismerem szinte mindegyik gyereket, mindegyik fiatalt, és láttam őket felnőni, láttam, milyenek voltak kicsiként, kislányként, most meg már szinte fiatal hölgyekkel állunk szembe, akiknek már vannak komoly életcéljaik, és azért bennem ott van az, hogy Atya Úristen, minden rendben legyen, de tudom, hogy rendben lesz, mert hogy egy szuper csapatról beszélünk, fantasztikus lányok, és van egy fantasztikus kormányos mellett.
1: Hát szerintem örök élmény.
4: Igen,
1: lesz
4: mindenkinek, hogy az az igazság, hogy bármikor, bármilyen programon veszünk részt, ami nagyon különleges. Látom a gyerekek arcán azt a meghatottságot, örömet, csillogást a szemükben, a szülők részéről látom azt, hogy ők mennyire örülnek annak, hogy az ő gyerekének megadatott egy olyan lehetőség. Nem lehet könnyek nélkül. Hmm. Bocsánat, de ez nem megy.
1: Ez semmi gond.
5: Én
1: is elérzékenyültem, hogy Nórit hallottam.
5: Pontosan, tehát Nórinak a hangjában is benne volt az üdetiszta mosoly. Tehát csodálatos, hogy látni mosolyogni és örömmel látni.
1: De ez András, ez téged is feltölt majd, nem?
3: Hogyne, abszolút. Meg érezni ezt az energiát, ami Monikából árt. Nem tudom, csak egyszer igazából ugye az előző edzésen. Szerintem fantasztikus, és nagyon fontos ez a közösségépítés, ugyanúgy, mint ahogy a Vitorlás Szövetségben is nagyon fontos az egység, és ez nem mindig egyszerű megteremteni, de azt gondolom, hogy példát mutat így az alapítvány számunkra is.
1: Tényleg azt gondolom, hogy életre szóló élménnyel gazdagodnak majd a gyermekek.
4: Annyit szeretnék, bocsánat, hozzátenni, ha már a Vitorlás Szövetségnél tartunk, hogy szinte a szövetségből senkit nem ismerek. Egyedül elnök urat ismerem, bele orvosi szempontból van kapcsolatom, illetve Andrást ismertem meg. Bárki fölhívott, bárkivel egyeztettünk mindenféle témában, mérhetetlen hozzáállást, olyan kedvességet, olyan segítőkészséget tapasztaltam, hogy annyira meglepett, hiszen mi ugye azért nem vagyunk ilyen sportolók, de tényleg szavakban nagyon nehéz elmondani, hogy ezúton is szeretném megköszönni, mert amúgy ez tényleg fantasztikus.
6: És akkor ez megcáfolja azt a tévhitet, hogy a vitorlások egy ilyen zárt közösség, egy kicsit snob társaság, ugye szoktak lenni ilyen felhangok, de ennek a pont az ellenkezőjét tapasztaljuk akkor.
7: Igen, én remélem, hogy egyre többen ismerkednek meg velünk vitorlázókkal, illetve magával a sporttal, ami egy nagyon befogadó és élethosszon átűzhető sportág. Ugye megszámlálhatatlan típusú hajóval tudunk vitorlázni a kedvünktől, a fizikai képességeinktől függően, akár 80-85-6-7 éves sportások is indulnak a kék szallagon, és a vitorlázást a 8-9 éves korban már el lehet kezdeni ezekkel a kisebb hajókkal, akár egyedül, akár társal vagy csapatban. Tehát szerintem mindenki megtalálja a vitorlázásban azt a szépséget, amit ő keres, és nem feltétlenül kell, hogy ugyanaz legyen mindannyiunknak az a cél és az a szépség, és szerintem ez fantasztikus a sportágunkban, nagyon színes.
5: És olyannyira, hogy tényleg András olyan személyiség, hogy most találkoztunk életünkben először egy órája, de olyan, tehát ha te ott vagy a hajón, én biztonságban érezném magam.
6: Te is beülnél, ezt akartam kérdezni.
5: Kevés hajóba ülnék vele,
6: de akkor
5: András ott van, oda bemernék ülni, mert tényleg olyan nyugalmat sugároz a személyisége. Szerintem ő az a típus, aki felnéz az égre, és pontosabban megjósolja, hogy jön a vihar, mint a legmodernebb meteorológiai eszközök.
6: Tapasztalat az biztos. De akkor az a tapasztalatod, hogy mondjuk, ha valaki gyermekkorban találkozik a vitorlázással, akkor az jó eséllyel benne ragad a sportban, és ahogy mondod, több generáció is képviselte magát?
7: Igen, azt gondolom, hogy egyértelműen így van. Egy picit az elmúlt években elmentünk a teljesítmény irányában. Elég sok fiatal morzsolódik le 14-15 éves korban, de akik ezt 18-20 éves korig versenyszerűen űzik, ők mindenképpen azt gondolom, hogy visszatérnek a sporthoz, és általában a családok is úgy szervezik az életüket, hogy a vitorlázás köré, akár a nyári szünetet, tehát én minden is szeretném megköszönni a szülőknek, illetve az egyesületeknek azt a rengeteg munkát, támogatást, időt, amit arra szánnak, hogy a fiatalok a megvalósíthassák az álmaikat és vízen legyenek. Ez egy komplex program, és hál' Istennek egyre több család és családfő vagy szülők kezdenek el szintén vitorlázni. Úgyhogy így a sportág épül. Körülbelül 30-35 ezeren vagyunk a hazánkban, akik rendszeresen vitorláznak, 4300 versenyengedéllyel rendelkező sportolónk van, és évente 180 körüli versenyt szerveznek a tagszervezetek itthon, tehát azért egy viszonylag nagy operációról van.
6: És van egy csodálatos Balatonunk, ugye, ami ideális helyszín biztosít, vasárnap tehát kék pántlika verseny, jövő héten pedig az 58. kék szalag Raiffeisen nagy díjat rendezi meg a szövetség. Oda hány versenyzőt, hány hajót, nem tudom, számokról tudsz-e már beszámolni, vártok?
7: Egyelőre azt tudom mondani, hogy az online nevezést körülbelül egy 6 héttel ezelőtt megnyitottuk, 160 körüli nevezés érkezett, ami egy picit több, mint az ebben az időszakban korábban regisztrált nevezési szám. A verseny nevezésére, helyszíni nevezésére 29-én szerdán 11 órától 20 óráig lesz lehetőség, tehát a végleges számot valamikor szerda este 10-11 óra körül fogjuk majd tudni közölni. Az elmúlt 10 évben 550-555 körüli hajó az átlag. Az 50. kék szallagon volt a rekord 682 hajóval, és olyan 2500-600 sportolóra számítunk. Most is az időjárás jelentés elég jónak tűnik, tehát jó idő lesz, ez mindenképpen befolyásolja a nevezési kedvet is.
6: A jó idő mit jelent? Szelet?
7: A jó idő azt jelenti, hogy nincsen vihar, nem esik az eső, az esőbe végülni a két napot azért az eléggé erőt próbáló, és egy kis szél, hogyha van, az mindenképpen jó. Az előrejelzés alapján én nem számítok arra, bár még messze van, de nem számítok arra, hogy a rekordot lehetne dönteni, illetve, ahogy talán hallottátok és láthattátok, hogy a pályát egy picit a vízállás miatt rövidítenünk kellett, tehát a Keszthelyi pályajelet keletebbre kell mozgassuk a megadott GPS koordinátához képest, annak érdekében, hogy mindenki biztonságosan tudja megkerülni ezt a pályát, és a Vitorlás Szövetség mindenképpen arra törekszik, hogy aki részt kíván venni bármilyen ütarással, ami Balatonon van, végig tudja menni. 2,20-2,40 méter merülésű egytestű hajóink is vannak a mezőnyben, és ezért fontos, hogy a vízmélységre figyeljen a rendező is.
6: És ahogy beszélgettük ugye itt az interjú előtt, hogy a Balaton átúszást is a jövő hétvégére halasztották, úgyhogy egy picit összeír a két verseny, de talán ez így erősíti egymást. Tehát aki mondjuk úszni szeretne, az már ott marad a Balatonon, megnézi a Kékszagot, ha nem is indul rajta. Szóval ez lehet, hogy plusz vonzerő.
7: Mi nagyon bízunk benne, hogy az aktív szabadidős turizmus erősíti egymást, ugye mi is rengeteg vendégészakát teremtünk, nem csak a Kékszallaggal, hanem a nemzetközi versenyeinkkel is a Balaton körül, erre kifejezetten figyel is a Vitorlás Szövetség, amikor a versenynaptárt összeállítja, és volt már ilyen az elmúlt 6-7 évben, azt hiszem kétszer is, hogy egy hétvége került a Balaton átúszás és a Kékszallag, ugye mivel az átúszás Révfülöp van, a reggeli 9 órás, szombati 9 órás kezdés már velünk nem ütközik, hiszen nekünk reggel 9-kor az utolsó hajónak is már Balatonfüreden kell lenni a célban, tehát erre is már begyakorolt
3: protokoll. Tehát én extrém sportként nem vegyítitek a
7: nem vegyítjük, és, nem kell majd a vitorlázóknak az úszók között manővereznie, úgyhogy én azt gondolom, és azt remélem, hogy a jövő hétvégén az úszásra is sor kerülhet.
6: Azt már megszokhattuk, hogy a verseny követése, a közvetítése, a médiában való közvetítés az rendkívül profi. Idén mit lehet erről tudni? Hol lehet követni a versenyt, aki mondjuk menet közben szeretné tudni, hogy egy-egy hajó hol jár?
7: Igen, hogyha szabad mondanom, még profibb lesz. 3 éves szerződésünk van a Telekommal. A kékszallag.hu oldalon, illetve a Telekom Live YouTube csatornáján 48 órán keresztül élő közvetítést adunk, illetve a Győri Egyetem segítségével most végre már sikerült egy olyan nyomkövető rendszert is elindítanunk, amely képes arra, hogy a verseny teljes hossza alatt a Balaton közepéről is a GPS jeleket kiadja. Nagyon sokat küzdöttünk vele az elmúlt évtizedben, úgyhogy köszönöm a szolgáltatóknak ezt a támogatást, és nagyon remélem, hogy több százezer emberhez el fog jutni az idei évben is a Kékszallag és a Kékszallag üzenete.
6: Te tudsz versenyezni, vagy neked más feladataid vannak most már?
7: Ugye én vagyok a felelőse az egész eseményért, és amióta főtitkár vagyok, és felelek a Kékszallagért, azóta nem indulok. 93-tól 2013-ig mindegyik Kékszallagon elindultam, és majd, hogyha nem leszek főtitkár, és nem nekem kell majd szervezni, akkor természetesen menni fogok.
6: De nem fáj a szíved, amikor állsz a parton, és látod a
7: nagyon érdekes, mert az egyik oldalról de fáj, a másik oldalról pedig azért megszervezni egy ilyen eseményt, és érezni azt, hogy mindig egy picit jobb, mindig tudunk javítani, az meg egy öröm.
6: Mekkora az a stáb, amelyik segíti azt, hogy minden rendben menjen?
7: Körülbelül 130-an dolgozunk a Kékszallagon a vízimentőkkel, illetve a vízirendészettel együtt. A szűkebb stáb, a versenyrendező stáb olyan 70 fő, és a Vitorlás Szövetségben, aki a magját alkotja a szervezőbizottságnak, az egy 4-5 kollega, akikkel gyakorlatilag 8 hónapja dolgozunk, 8-9 hónapja már az esemény előkészítésén.
6: És nektek mi a siker kulcsa, amikor jó a visszajelzés, amikor azt mondják, hogy jövőre is jövünk, vagy amikor biztonságosan befut az utolsó hajó is?
7: Igen, összetett a dolog, ugye pozitív visszajelzést általában ritkán kapunk, vagy ritkábban jön vissza, a negatív az sokat többször találkozunk.
6: Hát az a pozitív, hogyha jövőre is indulnak.
7: Igen, tehát hogyha indulnak, és nincsen negatív visszajelzés, ez mindenképpen már siker, ugyanakkor egy kicsit elvicceltem a dolgot, szerintem egyre látványosabb az esemény, egyre több parti programot szervezünk hozzá, és ez mind a sportolóknak, mind a támogatóknak, mind pedig a nézőknek azt gondolom, hogy nagy öröm, és most már regisztrálnak a nézőhajókra, a különböző rendezvényekre, tehát ez, azt gondolom, hogy a Vitorlás Szövetségnek egy fantasztikus, vagy a vitorlázásnak egy fantasztikus promóció a Kékszallag, és ahogy mondtam, egy inkluzivitás biztosít bárki, szinte bárki, akinek van egy hajója, illetve ha nincs hajója, keres egy hajót, el tud indulni az
6: eseményen. Feri keres egy hajót.
7: Erre ösztönzünk mindenkit, Ferinek tudunk segíteni, hogy elinduljon, hogy
6: De egyébként szokott lenni, igen.
7: Van, tehát tényleg vannak ilyen lehetőségek, sőt, vannak mindig olyan hajók, akik keresnek még egy személyt, aki
6: színészeket mindig lehet hallani. Zente Ferenc kiváló színművész fia, ugye? Szerednyei Béla, igen. Nagy Sándor, ő rájuk emlékszem, hogy...
7: Igen, ők abszolút aktív vitorlázók nagyon régóta.
6: Korábbi labdarúgónak esetleg lehet helye? Feri, bevállalod?
5: Egyszer majdnem felmentem a kompra, de inkább körbeutóztam a Balaton.
6: Én Balatonföldváron lakom. Nem olcsó a komp, de amikor az északi partra kell mennem, én mindig komppal megyek, tehát nem kerülök, mert hát ez egy olyan élmény.
5: Én imádom a vizet, ameddig leér a lábam.
6: Igen.
5: Külföldről van érdeklődés a kékszalag iránt?
7: Külföldről van. Lengyel, szlovák, német, osztrák sportolók szoktak jönni, és általában kisebb hajókkal. Ha jól emlékszem, 2017-18-ban Safram nevű svájci katamarán nyerte meg kétszer egymás után a Balaton kékszalagját, és aztán a hajó itt maradt Balatonfüreden, Váradi
5: Szabolcs. Azt mondtam, engedtétek indulni.
7: Ezeket a nagy hajókat, amelyek az abszolút elsőségre is esélyesek, ezeket nagyon nehéz szállítani.
5: Igen.
7: Nagyon nagy munkával és költséggel járt, tehát ezért a tavak közötti együttműködés, 2016-ban írtunk alá egy szerződést a Gardatóval, illetve a Genfitó tavon a tókerülő versenyszervező szervezetekkel, hogy promotáljuk egymás versenyét, illetve a szabályokat egy kicsit egymáshoz közelebb fűzzük annak érdekében, hogy könnyű legyen a versenyzőknek az egyik torral a másikra menni. Mi azt látjuk, hogy ezekkel a 8-9 méteres személyautóval könnyen szállítható hajókkal jönnek a külföldiek, körülbelül egy olyan 15 egység, biztos, hogy az idei évben is rajtasz fog.
5: Nagyon nagy szó.
6: Holzhauser Andrásnak nagyon köszönjük, hogy eljöttél. András, neked sikeres rendezést a kékszalagra, sikeres kormányzást a kékpántlikára, Beck Mónikának pedig a Szívbajnokai Alapítvány megálmodójának és a lányoknak, a résztvevő lányoknak sikeres versenyt, és teljesüljön úgy, vagy záruljon úgy a verseny, ahogy ti szeretnétek.
5: Sok boldogságot és jó szelet.
6: Igen, Nórinak külön üdvözletünket küldjük, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
5: Köszönjük szépen. Köszönjük.
6: Mi pedig hamarosan folytatjuk a sportreggel, de most jöjjön a Nemzeti Sportjegyzet és a Nemzeti Sport Krónika.
8: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a sportreggelt a stúdióban továbbra is. Bene Ferenc és Szabó Szilvia. Következzen a Nemzeti Sportjegyzet. Vince András jegyzetét Elpap István olvassa fel.
3: Sziasztok, Vince András jegyzete. Mi történt? Csupa ismerősén szemben, ráadásul akit nem ismerek, ismerünk, előre hangosan köszön, hirtelen resteltem is magam, mert a parkolóban egy ifjú hölgy mindannyiunkat megelőzve mondta, hogy jó reggelt, utána nagy zavarunkban vagy háromszor kezi csókolomoztunk vissza. A fogadótérben az asztal mögött állók nagy mosolyal bemutatkoznak, kezet nyújtanak és kérdezik, miben segíthetnek, és segítenek is, pikpak, hogy merre induljunk. Szembe jön Egressi Gábor, lejattalunk, meglapogatjuk a lapockákat, egyikünk sem fogyott túl sokat az elmúlt években, a karunk viszont mintha rövidebb lenne az ifi korhoz képest, úgyhogy jó nagy teret kell átkarolni. Szemvillanását visszapörök picit a múlt, a villámgyors Egressi elfutások, a rangadókon harsogó kórus. Érkezik az egyik kapusedző, Elbert András. Na, ha lenne több idő vele, aztán lehetne kvaterkázni bőven, mert a Blaszban egy csapatban játszottunk, és kívánom a mai fiataloknak, hogy olyan parádésan védő kapus előtt védekezhessenek, mint amilyen ő volt. A mi kis gruntszintünkön az külön csoda volt, hogy kidobásból is rendre gólpasszokat adott a felező vonaltól meginduló szélsőnek. Jön a teljes futballkeret, egyen lila-fehér szerelésben, jegenye magas srácok. Mondják, videózás lesz, már pedig az ilyesmi a futballban komoly, már-már intim dolog, de kivétel nélkül mindenki ránk néz, köszön, nyoma sincs, mit keresnek ezek itt pillantásoknak. Megvárják, amíg szépen betuszkoljuk a fotós videós táskákat, miközben zavartan udvariaskodunk egymással, hogy kilépjen először be a klubvezetői iroda ajtaján. Aztán visszafelé ugyanez a recept, lefelé döcögve a lépcsőkön, olyasmi nem létezhet, hogy köszönésben gyorsabbak legyünk. Érezni, tisztelettel fogadott vendégek vagyunk itt, pedig a többség azt sem sejthette, hogy interjúzni jöttünk, vagy vízvezetéket szerelni. Újpesten új világ van, paradox módon olyan, mint a régi idők fociában, amikor Magyarországon egy futballcsapat, a szertáros, az elnök, az edző, a játékos, a dokik, a gyúró, még ismeretlenül is éppen olyan haver volt, mint mindenki más. Dárdai Pál megérkezik és ránk köszön. Sziasztok, örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Na, mindjárt jobb hangulatban kezdődik így a 2026-27-es bajnokság, ugye?
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Hollandiában győzött a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében, nyert a Debrecen is a Konferencia Ligában, a Paks viszont kikapott. Jó reggelt kívánok, Mudica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Lenny Joseph dupájával 2-1 győzött a Ferencváros a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek második fordulójában, a párharc első felvonásán. Az FTC a visszavágót jövő csütörtökön hazai pályán játsza, de előtte még vasárnap a Pakssal találkozik az NB1 nyitó fordulójában. A tolnai csapat is érdekelt volt tegnap az Európai Kupa porondon, de nem bírt hazai pályán a Panathinaikosszal, amely 2-1 nyert a Konferencia Liga selejtezőinek második fordulójában. Bognár Györggyel, a Paks vezetőedzőjével, Péter Ágoston beszélgetett a mérkőzést követően.
2: Hát én azt gondolom, hogy jobb képességű ellenféllel játszottunk, nem csak csapatban, hanem egyénileg is nagyon jó játékosok alkották az ellenfelet. Nagyon veszélyesek voltak, a középen labdát szereztek, átfutottak rajtunk. Azért volt egy-két lehetőségük. Nekünk is lehetett volna, itt a végén azért nem kaptunk meg minden, hogy mondjam, korrekt ítéletet, tehát három ilyen bírót Pakson is találtunk volna. Nem a bírókra fogom természetesen, de nem tudtunk több helyzetet kidolgozni, mert nem kaptuk meg ezeket a játékhelyzeteket, amiket Györfivel szemben is szabálykodtak, Bödével is, hát csak itt a végén rántották le. Nem volt VAR ezen a mérkőzésen, nyilván nem lehet visszanézni, ezért emelem ki, hogy a bírók szerintem sokat tévedtek.
3: Valóban az egyenlítésért ment konkrétan a végén a Paks, viszont a második félidő első 15 perce nem nézett ki valami jól. Mi okozta azt, hogy ennyire különböző periódusokat láthattunk?
2: Hát minden meccsnek vannak ilyen periódusai, nem tudunk 90 percig egyformán jól dominálni, letámadni, labdát szerezni, helyzeteket kialakítani. Van, amikor az ellenfél focizik, valószínű ebben a periódusban is az ellenfél kerekedett felül. Egyébként érdemes azzal foglalkozni, hogy a középpen megszerzett labdákkal ők első szándékkal megindultak a kapu felé, mi egy picit körülményesebbek voltunk.
3: A párharc egészét tekintve milyen megérzései vannak így féltávnál?
2: Hát szerintem fölvállaltuk a saját játékunkat, legalábbis amennyi ebben ma benne volt, azt megpróbáltuk megcsinálni. Szerintem benne lehetett volna még egy gól, tehát akár döntetlen is lehetett volna ez a mérkőzés, de még egyszer mondom, a játékkép alapján az ellenfél jobb játékerőt képvisel.
1: Szintén a harmadik számú európai kupasorozatban ugyancsak a párharc első felvonásán. A Debrecen viszont győzött, miután 1-0-ra nyert a Nagyerdei stadionban a Pünyik Jenerván ellen, így egy gólos előnyel utazhat a jövő heti örményországi visszavágóra. Gert Remmel tehát győzelemmel mutatkozott be a DVSC vezetőedzőjeként. A találkozó egyetlen gólját az 59. percben Cibla Flórián szerezte, akit Cingerkocka Herrietta kérdezett a mérkőzés után.
4: Az idei szezon első tét mérkőzését a Bombáddal nyerte meg a Debrecen. Mi volt az első gondolat, hogyha akcióból kevésbé, akkor majd átlövésből megy?
5: Hát igen, meg igazából egész héten a gyakorlás, hiszen az utóbbi hetekben sokat gyakorolunk a Gyugyival, meg úgymond tényleg mindenkivel, és hát megérett egy meccse, jól jött ki.
4: Aztán lehetett volna dupla is, illetve arról se feledkezzünk, hogy majdnem gólpaszt is adtál.
5: Hát igen, csak az utóbbi hetekben volt egy kisebb hasúzódásom, és így kevesebbet játszottam a felkészülésbe, úgyhogy kicsit már fáradtabb voltam.
4: Ez ma nem látszott, hogy vagy?
5: Jól vagyok, köszönöm szépen, de azért még tudok jobban is lenni.
4: És mennyit jelent neked, hiszen ez volt az első gólod nemzetközi kupa mérkőzésen?
5: Nagyon sokat jelent, örültem neki, hiszen tényleg rendkívüli hangulat volt, sok ember volt kint, jó játszani, nagyon sokat jelent, hiszen azért mégiscsak az első nemzetközi gólom.
4: Mennyire volt nehéz megtörni a Pünikot?
5: Nehéz volt, mert hogy szervezettek voltak, jól védekeztek, de a végén kijött, hiszen rúghattunk volna még többet is, de viszont kellett hátul is a bravo, hiszen hátul is a fiúk nagyon jól testettek. 0-3 mégiscsak lehoztuk a mérkőzést és megnyertük.
4: Ez a mai mérkőzés mit vetít előre, jövő hétre?
5: Jerevánba úgy megyünk, hogy mindenképp tovább szeretnénk jutni, és ez egy nagy lépés a továbbítás felé.
1: Ma este 8 órakor Nyíregyházán kezdődik a labdarúgó NB1 2026-2027-es idénye. Az első forduló első mérkőzésén a Spartacus az Újpestet fogadja. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. További részletek Környei Bence összeállításában.
6: Egy ilyen klubban az a legfontosabb, hogy minél előrébb végezzen.
7: Nem kellett sok idő Szappanos Péternek ahhoz, hogy átérezze, milyen célok vannak Újpesten. A Puskás Akadémiától nyáron érkező korábbi válogatott kapus pénteken akár be is mutatkozhat új együttesében. Az OTP Bank Liga nyitó fordulójának első mérkőzésén a Nyíregyháza ellen.
6: Nyilván eredményt ezt nem tud megígérni az ember, mert szezon elején nagyon sok csapat azt gondolom, hogy magasztosabb célokat szokott kitűzni, mint mondjuk amire predesztinálva van. Én azt gondolom, hogy ha egy olyan csapatot sikerül építenünk itt közösen, aki az utolsó sípszóig küzd a címerért, és a végén emelt főbe tud lejönni, akármi is az eredmény, és a szurkolók is kiállnak mellette, akkor azt gondolom, hogy előre lépett a klub, és akkor azzal majd az évek során tud építkezni, és tud napról napra, hétről hétre és évekről évekre fejlődni.
7: Ehhez az első lépést Nyíregyházán teheti meg Szélesi Zoltán együttese, a Nyírségiek viszont meglehetősen jó formában fejezték be az előző idényt, mindössze háromszor kaptak ki a tavasszal, igaz, ebből az egyik egy Újpest elleni 7-2-es pofon volt. Bódog Tamás elárulta, a nyári felkészülés során meglehetősen közelről mérhették fel első ellenfelüket.
8: Ugyanott voltunk edzőtáborban, úgyhogy test közelből nem is az, hogy néztük, de láttuk azért a csapat munkáját, úgyhogy ugyanúgy, ahogy mi felkészültünk az Újpestből, ugyanúgy az Újpest felkészült belőlünk. Ez mindig egy ilyen kétélű dolog, hogy az első meccs előtt nem nagyon tudja az ember, hogy pontosan hogy áll, mint áll, hogy milyen állapotban van.
7: Az OTP Bankliga új idényének első mérkőzését, a Nyíregyháza Újpest összecsapást ma este 20 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A juniorokkal EB győztes Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. Az 56 éves szakember megbízatása 3 évre szól. Sótonyi klubszinten az élvonalban ült korábban a Balatonfüred és a Csurgó kispadján, 2018 óta pedig a NEKA együttesét vezette. Sótonyi Lászlót Cseszegi Balázs szólaltatta meg.
9: Abba kapaszkodnék bele, amit a junior Európa bajnoki döntő után mondott, hogy nagyon örül, nagyon boldog, de igazán siker majd akkor lesz, ha ezekből a srácokból felnőtt válogatottak lesznek. 2023-ban volt egy világbajnoki ezüstérmes junior válogatott, a Bort 10 válogatottak, tehát azt gondolom, hogy ez a siker fokmérője.
10: Igen, az utánpótlás nevelésnek, meg a képzésnek a fokmérője, és itt tényleg aki ebben részt vett, nem csak a junior válogatottnál, hanem a klubokban, mindenhol, ez a legfontosabb. Ez egy jó válogatott volt, hiszen a klubokban is rengeteg játék lehetőséget kaptak a srácok. 2003-asban ráadásul 10-en azt hiszem velem dolgoztak egész évben, tehát ez ilyen szempontból könnyebbség volt. A mostani csapat érdekes, hogy jobb eredményt élt el, csak 2 emberrel dolgoztam, viszont teljesen más személyiségű csapat volt. Gondolom sokkal, bizonyos szempontból sokkal befogadóbb és sokkal jobb közösség volt. Nagyon tudták egymást segíteni, amikor baj volt, akkor mindig valaki előrépett a csapatból, talán ez a tanulság, és bízom abban még egyszer, hogy a mostaniból is sokan elérnek majd a felnőtt válogatottságig.
9: Más lesz munka azokkal a srácokkal, akik akkor a 2003-as korosztályban még srácok voltak, de most már felnőtt emberek, adott esetben bajnokok ligájában játszottak, talán még kiforrattabbak emberként?
10: Én tisztában vagyok vele, hogy ők azóta felnőttek lettek, azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem utánpótlás csapat, ez a felnőtt válogatott. Én most elfeledkeznek róla, de én igazából a felnőtt edző voltam sokáig, és abból kerültem az utánpótlásba, ennek nagyon pozitív volt ez szerintem. Tudtam, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki elérkezzen arra a szintre. De most, hogy visszalépek, szerintem mindenki változott, de talán ez a közös siker, ez jó alap arra, hogy a munka folytatódjon.
1: Sótonyi Lászlót, a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitányát hallották.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben, miután 16-11-re legyőzte a horvátokat. A nemzeti együttes holnap a házigazda ausztrálokkal csap majd össze a legjobb 4 között. Manetz Krisztiánt, a miénk csapatkapitányát hallják.
11: Nyilván nem volt egyszerű, ugye egy pár hete tudjuk, hogy nem a úgymond klasszikus horvát felnőtt válogatottal fogunk játszani, hanem az U20-es válogatottal, nyilván emiatt volt egy nem könnyelműség bennünk feltétlenül, de nyilván azért más mentalitású mérkőzés lett volna az is, amit akár például egy szingapúri DP-n egyedőkőbe játszottuk velük, vagy a tavalyi világkupa mérkőzésen. Ők meg ahogy egy U20-es válogatottnak egy tehermentes világkupán kell játszani, ugyanúgy álltak bele, nem riadtak vissza, voltak nagyon-nagyon szép megoldásaik, nyilván az elején mi is semmiatt kerestük kicsit a védekezésünket, azután pedig a második fél időben akár egy kicsit mi is azért stabilizáltuk a védekezésüket, 3 gólt kaptunk talán a második fél időben. Egy taktikai fegyelmezettségnek is mondanám talán, mert azért nagyon sok blokkunk volt, jó védekezéseik, amivel nem nagyon tudtak védekezni, és nyilván azok a hibák, amiket ők támadásban elkövettek, azok, amik meg tudtuk bosszolni, ennek következtében alakult után egy szépen 2-3-4-5-6 gólos vezetés is, fizikálisan még a feltétlen vannak ezen a szinten, mint nálunk a játékos.
1: Szintén a világkupa szuper döntőjében női vízilabda válogatottunk viszont magyar idő szerint ma hajnalban első helyosztó mérkőzésén 5 méteres párbaj után 16-15-re kikapott a hollandoktól, a miénk így a 7. helyet holnap Kínával csapnak majd össze. Az ecuadori Richard Carapaz nyerte a francia országúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 18. hegyi szakaszát, összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet, előnye pedig 4,5 perc a belga Remco Evenepoel előtt, a tegnapi szakaszgyőztes Richard Carapaz értékel.
12: Nagyon boldog vagyok, különösen, ha figyelembe vesszük az eddigi évemet. Egészségügyi problémák miatt nem tudtam indulni a Giro d'Italián, és ezen kívül is több problémám volt. Viszont a Tour de France előtt tisztáztam magamban a céljaimat, ezen a szakaszon pedig sikerült a legvégsőkig jó állapotban maradnom, így tudtam nyerni. Várom a következő hegyi szakaszokat.
1: Ma délután az első szabad edzéssel elkezdődik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíj verseny hétvégéje, már a pilóták is megérkeztek a teljesen megújult Hungaroringre. A szezon során a Ferrari tűnik a Mercedes legfőbb riválisának, Charles Leclerc az olasz csapat pilótája így várja a hétvégét.
13: Magára a világbajnoki pontvadászatra nem gondolok még. Versenyről versenyre haladunk, viszont ez egy olyan pálya, ami elméletileg jobban fekszik nekünk. Remélem, hogy ezt meg is tudjuk mutatni, mert az a fontos, hogy ez valóban be is igazolódjon.
1: A Form 1-es Magyar Nagydíj első szabad edzését ma 13:30-tól, míg a második gyakorlást 17 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Győzött a Ferencváros idegenben az Európa Liga selejtezőjében. Azonnali véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat. A hétvégén melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Lenny Joseph duplájával 2-1-re győzött a Ferencváros a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első felvonásán. Az FTC a visszavágót jövő csütörtökön hazai pályán játsza. De előtte még vasárnap a Pakssal találkozik az NB1 nyitó fordulójában. Bognár György együttese is érdekelt volt tegnap az Európai Kupa porondon, de nem bírt hazai pályán a Panathinaikosszal, amely 2-1-re nyert konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. Szintén a harmadik számú európai kupasorozatban ugyancsak a párharc első felvonásán, a Debrecen viszont győzött, miután 1-0-ra nyert a Nagyerdei stadionban a Pjunik Jereván ellen. Így egy gólos előnnyel utazhat a jövő heti örményországi visszavágóra. A juniorokkal EB győztes Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. Az 56 éves szakember megbízatása 3 évre szól. Sótonyi klubszinten az élvonalban ült korábban, a Balatonfüred és a Csurgó kispadján. 2018 óta pedig a NEKA együttesét vezeti. Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben, miután 16-11-re legyőzte a horvátokat. A nemzeti együttes holnap a házigazda ausztrálokkal csap majd össze a legjobb 4 között. Szintén a világkupa szuperdöntőjében női együttesünk viszont magyar idő szerint ma hajnalban első helyosztó mérkőzésén 5 méteres párbaj után 16-15-re kikapott a hollandoktól. A mieink holnap így a 7. helyért Kínával csapnak majd össze.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok háromnegyede felvételt nyert. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A gazdaságtudományi szakok voltak idén a legnépszerűbbek. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás értelmében. Nem vesz részt a Fidesz sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. Szerintük a Tisza párt önkényesen fosztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Utódját pedig úgy akarja megválasztani, hogy a jelölésre 2, a jelöltek megvitatására pedig mindössze 1 napot hagy. Hozzátették, az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. Vizsgálja a külügyminisztérium az előző kormány tusványossal kapcsolatos költéseit. A tárca szerint 2025-ig több mint 202 millió forint közpénzt költött a minisztérium a résztvevők utaztatására, szállására és étkeztetésére. Ezek leginkább Orbán Viktor volt kormányfőhöz, valamint Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyetteshez és kíséretéhez kapcsolódtak. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy a repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok. Sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik.
0: Közlekedés.
3: Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól kezdődően, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén derült az ég. Az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, máshogy többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei-tó 18, a Tisza-tó 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Így van, mi már 6 órától itt vagyunk, de most 8 óra 38 perc a pontos időben a Ferenccel és Szabó
2: Szilvivel.
1: De nem, ébredhettek azok, akik ma a Nemzeti Sportrádió Sportreggel című műsorát hallhatták, és akik péntekenként hallgatnak bennünket, pontosan tudják, hogy 8 óra 40 perckor Bánki Dodi jelentkezik. Egy vélhetően nagyon-nagyon jó kedvű Bánki Dodi. Szia, jó reggelt!
3: Pontosan így van, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Dodi!
1: Hát, Dodi, az jutott eszembe, hogy volt régen az a kis házikó, amikor emlékszel biztos, hogy amikor jó idő volt, a női figura jött elő, amikor férfi a férfi, tehát egyfajta ilyen barométer volt, és pont arra gondoltam, amikor beleszóltál a telefonba, amikor köszöntöttünk, hogy ha valaki nem tudja a tegnapi meccs eredményét, csak a te hangodat hallja, már tudja, hogy nyert a Fradi, mert úgy szólsz bele a telefonba olyankor, hogy tényleg ott mindent elárul, de hát ezért mondjuk el, hogy 2-1-es győzelmet aratott a Ferencváros az Európa Liga első párharc első mérkőzésén a Twente otthonában. Hát milyen volt ez a meccs? Olyan-e, amire számít?
3: Hát olyan bizony, és nagyon örülnek az emberek ám, mert akárkivel találkoztam, mindenki rohant haza nézni a meccset, mert tudtuk, hogy egy nagyon nehéz meccs lesz, és az is volt, és megmondom őszintén, az elején nagyon megijedtem. Tehát az első percekben nagyon benyomta a Twente a Fradit, a gól mindig jókor jön, tehát egy hatalmas köszönjük, de jókor jött a gól, de ez most tényleg nagyon jókor jött, mert nagyon nyomott a Twente, és mindkét félidő elején jobb volt az ellenfél. De a Fradinak volt egy olyan tartása, és úgy, hogy nem is itt a megsérült, de arra meg megmondom őszintén, én már megijedtem a Vojvodina elleni meccs 88. percében 3-0-ás vezetésnél, összességében 4 góla vezettünk, és oda ment fejte egy szerelés, sárga lapot is kapott, érthetetlen volt, és ott sérült meg szerintem, mert utána fogta nagyon a lábát, izomsérülés, és nagyon hiányzott a középpályáról, de szerencsére a szurkolóink által korábban sokat kritizált Romance például nagyon-nagyon jól játszott, de a két belső védő is levette Vénkortot, a holland válogatott center, tehát voltak remek teljesítmények, és nagyon jól is cserélt Borbé Balázs. Tehát összességében nagyon jól jöttünk ki ebből a meccsből, nagyon nagy örömet szerzett a Fradi az embereknek, és ez innentől kezdve itt van a kezünkben a döntés, tehát tovább.
1: Igen.
2: Örülök, hogy kiemelted Borbély Balást, mert én az Győri Etónál is azt láttam, hogy nagyon jól együtt él a játékkal, és nem csak, hogy jól cserél, hanem mindig a legmegfelelőbb pillanatban is, tehát ez egy nagy erőssége a meccselés. És most a kezdőcsapattal kapcsolatban is az, hogy ugye Kanikovszki, Romance és Korbo egyszer a pályán volt, gyakorlatilag 3 komoly védekezni is tudó középpályással kezdett a Fradi, és ugye az elején Kadu játéka is jól működött, hiszen bal hátvédként jobb lábbal több veszélyes beadást is adott, ami azért elég ritka a mai futballban, hogy egy bal hátvéd felfut, és befelé veszi át a labdát, és jobb lábbal ad be, ezt talán Osvátnál láttuk a Paksnál, és utána pedig nagyon-nagyon jól nyújt bele a mérkőzésbe, mert bizony, ahogy említette, több olyan periódusa volt a mérkőzésnek, azért ez a Twente egy nagyon-nagyon jó csapat, és a Ferencváros felé tudott kerekedni, de ezeket a periódusokat egyrészt túlélt a Fradi, másrészt nagyon kellettek Borbély Balázs cseréi.
3: Hát pontosan, és nagyon jól látja, hogy hol kell változtatni. Igen. Hát a jobb oldalon kommentált Őriasz Ater például, akárhányszor rávezette Osvátra a labdát, nem tudta, hogy merre cselez, tehát kellett Zakariászának a biztosítása, tehát védekezésben kellett Romance. Kanikovszki most gyengében játszott, mint szokott, de elviselte a csapat ezt, és Korbu egyre jobb teljesítmény nyújt. Az esetében érthetetlen számomra, hogy egy Csángó magyar miért nem tekinthető magyar játékosnak, de hát ezt majd az MLS-ben eldöntik. És jól játszott ő is. Jusuf is nagyon oda tette magát, nem véletlen, hogy elfáradt, és nagyon jól lát be Levi is, meg Odovda is, tehát Borbély Balázs nagyon jól meccselt egy nagyon nehéz ellenfél ellen, de szerintem a két, tehát az első félidő elejét, meg a második félidő elejét azt ki fogja elemezni, mert ott nagyon benyomtak minket, de taktikailag, fizikálisan is, technikailag is abszolút felvette a Fradi a versenyt a Twentével, amely azért 3-szor annyit ér. Mindenki szokott jönni ezzel, hogy mekkora az értéke. Igen, ez 3-szor annyit ér ez a Twente pénzben, értékben, mint a Fradi. de a, hál' Istennek a pályán ez nem jött ki, és kiment 150 Vladi szurkoló is, nem lehetett hallani a hangjukat, nem, mert azért mégiscsak közel 30 ezer holland volt, de jellemző a Vladi szurkoló hűségére is, hogy például a Vojvodina elleni visszavágó előtt már megvették az amsterdami jegyet, mm-hmm. mert azt mondták, ha tovább jutunk, akkor a Twentével játszunk, ha kiesünk, akkor meg az Ajax-szal.
1: Igen,
3: és
1: igen.
3: Egy teljes csoport, a ott közeledben verik a Biatorbágyi szurkolói csoport már például meg is vette. Óriási, ez egy tanulságos nagyon.
1: Hát és ugye most a Fenerbahce jön, hogyha tovább jut a Fradi, ugye? Ezt jól emlékszem.
3: Igen.
1: Úgyhogy akkor már azt a repülőjegyet, lehet, hogy már azt is sokan megvették. Dodi, ha már beosztod ezt a magyar szabályt, az, hogy ugye elkezdődik az NB1-es bajnokság is, és vasárnap Paksra látogat a Fradi, az azt vetíti előre, hogy vélhetően Borbély Balázs a nemzetközi kupában elsősorban a külföldi játékosoknak fog lehetőséget adni, és a magyarok inkább az NB1-ben, most ez csak arra gondolok, hogy ugye Gruber most nem lépett pályára, Lisztes Krisztián pár percet kapott, tehát ez ezt vetíti szerinted előre?
3: Elképzelhető, hát ez majd eldől, hogy a Fradi ér ezzel a lehetőséggel újra, de én nem tudom, én nem vagyok üzletember, nem vagyok kereskedő, és ez a klubvezetőknek a dolga, kevesebb a pénz, amit lehet ezen keresni, vagy kapni az emelettől, nem tudom. Hát ez majd nyilván egyeztet Borbély Balázs a vezetőkkel is, és hát majd Pakson kiderül, de elképzelhetőnek tartom, igen.
2: Ugye említetted Lisztes Krisztián becserélését, és ez egy érdekes dolog, hiszen center pozícióba cserélte be Krisztián Borbély Balázs, és ez felvet bennem olyan kérdéseket, hogy taktikai szempontból erre a mérkőzésre ez jó megoldás lehetett, viszont ott ült a padon Kovácsevics. Tehát ilyenkor én mindig úgy vagyok vele, hogy a kapus és a támadó a két vagy különösen a center két leglelkisebb pozíció. És majd vajon Kovácsevics fejében mi játszódott le, hogy nem őt cserélték be, hanem inkább a középpás Lisztest?
3: Ez egy taktikai csere volt, tehát olyan nagyobb tanulságot nem fog levonni belőle Kovácsevics, főleg úgy, hogy sérült volt.
2: Jaj,
3: főleg úgy, hogy Csirkovics helyére került be utólag a keretbe, tehát én ezt nem érzem szakmailag olyan nagy tehernek, se Kovácsevics, se Borbély Balázs részére.
1: Laikusként kérdezem, ugye azt lehetett hallani, hogy Borbély Balázs nem edzett, nem tartott edzést a helyszínen, hogy esetleg a taktikai variációkat nehogy lefigyelje az ellenfél, viszont ha már ők túl vannak ugye két Vojvodina elleni meccsen, akkor az nem adott, hogy a Twente azt simán kivideózhatja? Tehát egy ilyen utolsó, a helyszínen tartott taktikai értekezlet, vagy de hogy is taktikai gyakorlás, az még számít bármit is?
3: Hát hogyne, persze, hát benne van minden. Hát emlékezzünk rá, hogy a Southampton pontosan ezért nyitották el, mert az ellenfelet videózták az ellenfél edzését. Itt a mai futballban már minden apróság számít, minden taktikai elem, és egy-egy mozdulaton meccsek dőlnek el. Egy-egy jó labdakezelésen, vagy egy olyan eleme, hogy valamelyik oldalt gyengébbnek, másikat erősebbnek tartja az edző, és akkor arra az oldalra helyezi át a hangsúlyt és a támadások nagy részét. Igen.
1: De ezek az előző két meccsen szerinted nem jönnek úgy ki, amit lefigyelhetnek? Tehát még mindig van valami meglepő húzás, amivel esetleg készülhet egy edző?
3: Minden meccs más, uh-huh, igen. Uh-huh. Tehát a Vojvodinából nem nyilván tanulságokat vont le Van den Brom edző is, vagy Ten Hag a sportigazgató, Erik Ten Hag, ugye ő a Twentének a sportigazgató, uh-huh. Nagyon fölkészültek a Fradiból, de a Fradi is fölkészült a Twentéből, tehát lehetett érezni, hogy taktikailag mindkét csapat ismeri a másikat, és ilyenkor azért egy-egy apróság elcsúszhat a, uh-huh. a történet, vagy egy-egy fegyelmezetlenségen, úgyhogy Borbély Balázs erre gondolt, amikor...
1: De úgy tűnik, hogy ez bejött, mert a Vojvodina ellen is bejött, és akkor talán most is.
3: Igen, igen, uh-huh. és főleg az jött be, hogy nagyon jó helyre, és nagyon jó kap cserélt be. Odovda becserélése, meg Levi becserélése teli találat volt.
2: Mennyire érzed azt valósnak, azt a megállapítást, hogy ez azért csak egy első fél idő volt, és a Twente azért még veszélyes lehet Budapesten is?
3: Mindenképp, és ezt szerintem érzi a csapat is, mert nagyon gyorsak, nagyon erőltetik az egyezést, főleg Őriaszater, meg Rócérén a két szélső, és hát Véghoz pedig hiába is statikus erőcsatár, de azért veszélyes, tehát figyelnie kell rá, remékeznek meg Mariano Gomeznek, a nagyon jól levették. Oda kell figyelni, és főleg a labdabiztonságon kell javítani, mert ez nagyon veszélyes ellenfél, tehát volt kell rúgnunk ahhoz, hogy tovább viszünk szerintem.
1: Uh-huh. Feritől azt kérdeztem itt a műsor elején, hogy azt szerinted mekkora előny, vagy miben volt előny, hogy a Fradi már úgymond lendületből jött, ugye két Vojvodina elleni meccs már a lábukban volt, a Twente pedig most kezdte el az idényt és a nemzetközi kupát.
3: Hát mindenképp. Az mindenképp előny. A legjobb terület is mindig a meccs. Tehát uh-huh. a legjobb edzés, és a Premier League ebből él, tehát megnyomnak egy kéthetes felkészülést, aztán utána a meccsek tartják szinten a csapatokat, ez a legjobb. Hát itt a legfontosabb egyébként pontosan az, akik nem játszanak, tehát az őket ez valamilyen szinten túlzás, amit mondok, de valahol így érthető, sértett emberek, tehát őket kell úgy kezelni, lelkileg, meg fizikálisan is, hogyha beállnak, akkor úgy álljanak, mint Kellő Módóta vagy Jonathan Levy, mert ezzel tudnak segíteni a csapatnak, és az edzőnek ez a legeslegnagyobb feladata, és Fordé Balázs egyelőre, hála Istennek, nagyon jól kezeli ezt a helyzetet.
1: A te szemed előtt már körvonalazódik, hogy Borbély Balázs milyen rendszert képzel el erre az idényre, és neked abszolút pozitívum az, amit ő most a csapattal játszott?
3: Igen, nekem ez a 4-3-3, ez nagyon tetszik, biztonságosabb a védekezés, középpályán labdabiztos emberek vannak, főleg a Nabi Keita visszatér, és a széleken, és akár Zakariasnál, akár Jusszus, olyan védekező feladatokat lát el, és megteszik, ami sokat segít a csapatnak. Hát elő meg van egy Jóskánk, mert Lenny Josephet majdnem minden szurkolónk Jóskának írja, és ez a dupla, és úgy, hogy helyzeteket hagyott ki, tehát a második félidőben azért voltak ám helyzetei a Fradinak, és ott sokkal jobban játszottak, és pont Kadu révén, aki ugye jobb lábas és baloldali védőt játszik, de pont ez az erénye, mert rámezette a labdát a védőre, és nem tudta, hogy a bal vagy a jobb lábára fog cselezni, és olykor, amikor visszavette, nagyon jól adott be, és nagyon sok helyzet alakult ki. Tehát tetszik ez a rendszer, ez a 4-3-3, amit Borbély Balázs elhívta. Uh-huh.
2: Igen, ugye most említetted a játékrendszer változást is, tehát hogy a három belső védőről négy védős rendszerre tért át a Fradi, illetve Lenny Josephet is. Mind a kettővel kapcsolatban lenne kérdésem. Egyrészt egy picit kezdek én is megbarátkozni ezzel, hogy így is stabil lehet a Fradi, hiszen most azért Amakers és Gomez tényleg nagyszerűen futballozott, és komoly Twente rohamok ellenére is azért nem volt nagyon nagy helyzetei a hazaiaknak. Illetve Lenny Josephel kapcsolatban, hogy nem tartasz attól, hogy esetleg az utolsó pillanatban valami komoly kérő elviszi, hiszen azért a világbajnokságon is szerepelt, még az én szememben egy talán még gólszerzőnek is tekinthető, de azért mondjuk elvették a gólját, de mindenféleképpen felhívta magára a figyelmet, most pedig a Nemzetközi Kupában is gólokat szerez.
3: Hát ne fenyeges, Ferike, mert sajnos benne van a pakliban mindig, mint ahogy Nabi Keitának is, de én úgy tudom, hogy marad, és legalábbis remélem, hogy marad Nabi Keita, mert ha ő egészséges, akkor ő óriási erőssége a csapatnak, tehát le tudja vezényelni a meccset a passzaival, a ritmus meg tudja adni a játéknak, tudja, ha kell lassítja, ha kell gyorsítja, mindig a legjobb döntést hozza. Körülbelül olyan szerepe van Nabi Keitának itt a Fradinál, mint Pedrinek a Barcánál, vagy Rodrinak a Man City-nél nélkülözhetetlen. Hát meg hát elő Jóska. Hát az a sebesség, ami neki van, és nagyon sok gondot okozott. A legveszélyesebb csatár volt most Ensedében is. A Twente védői nem is nagyon tudták tartani. Bízunk benne, hogy marad ő is.
1: Na hát Dodi, ha már azt mondod, hogy a Fradinak van egy Jóskája, akkor mindenképpen említsük meg, hogy a Paksnak viszont van egy Dania, egy Böde Dániel, és ugye vasárnap Paks-Ferencváros meccs lesz az NB1-ben. Böde Dani gólt szerzett úgy, hogy előtte néhány perccel állt be. Szóval milyen meccsre számítasz, és ott leszel-e Pakson?
3: Nem, mert a Fradi öreg fiúkkal túrázunk felvidéken, azért nem tudok menni. Egyébként ott lennék, mert nagyon szeretek oda menni. Egyrészt nagyon szimpatikus a paksi klubmodell, Haraszti Zsolt, Bognár Gyuri, amit a Pakssal művelnek és játszatnak. Nagyon szurkoltam nekik tegnap, de ennek különösen örülök, és nagyon szép volt lőtt. Hát egy nagyon erős ellenfélre szemben. nem nagyon kapta meg a hazai pályát a Paks. Itt a Fradi elleni meccs meg mindig van egy ilyen feszültsége, mind a mellett, hogy rengeteg Ferencváros szurkoló szintén szimpatizál a Paksiak játékával, stílusával.
1: Színével.
3: Azzal is, így van. Úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes meccs lesz. Annyiban mindenféleképp jó a történet, hogy mindkét csapat egy napon játszott nemzetközi kupameccset. Egy nagyon-nagyon érdekes meccsre van kilátás, mert a Paks az nagyon-nagyon bátor futballra képes, de ez a Fradi most nagyon erős.
2: Uh-huh. A nemzeti sport után itt mai nap fő kérdéseként felvetődött reggel bennünk is, hogy te azért sok-sok évtizede benne vagy a labdarúgásban, és láttad mindkét hatalmas korszakos egyéniséget. Nálad Maradona vagy Messi?
3: Ez nagyon...
2: Gonosz kérdés, nem, nekem is feltették.
3: Ez pontosan ugyanaz. Most menjünk el Újpestre. Göröcs vagy Bene? Hát, vagy a Fradinál? Varga vagy Albert? Nem. És. Örüljön az a nemzet, ahol van Maradona és Messi. Az argentin lelkekben érdekes módon Maradona azért hogy mélyebb nyomot, mert ő Argentinában szocializálódott, ott lett futballista, és csak később került külföldre, míg Messi már kamaszkorában elment Katalóniába, és abban a játékosa volt, de én azt mondom, hogy mind a kettő. Én sokáig úgy voltam vele, hogy csak Maradona, Argentina, Messi a közelében, de fölért Messi Maradona szintjére, és még mellé teszem Pelét, meg Johan Cruyffot, és akkor a világ legjobb játékosairól beszéltünk, de csak ismételni tudom, nem vagy, és boldog az a nemzet, és kis nemzet, önérzetes nemzet, és két ilyen világklasszis is nevelt ki.
1: Akkor nem vagy, hanem és, ezt üzeni Bánki Dodi. Egy gyors tipp nélkül nem engedünk el. Elkezdődik ma az NB1-es bajnokság első fordulója, nyitó mérkőzése, Nyíregyháza, Újpest találkozó lesz. Milyen meccsre, milyen eredményre számítasz, Dodi?
3: Hát kíváncsi vagyok a lilákra, mert erősödtek, nagyon jól igazoltak. Viszont a Spalinában egy remek ember, meg remekedző Bódog Tamás személyében, aki nagyon jól ismeri Dárdai Parit is, meg jól fölkészül az ellenfélből is, meg a saját csapatából is. Egy nagyon élvezetes, jó meccset várok, nagyon kíváncsi vagyok. Három esélyesnek érzem. Bemondom, a lilák is megerősödtek, és a Spali pedig egy nagyon markáns, jó csapatnak tűnik. Örülök, hogy ezzel kezdődik a bajnokság, és meg is fogom nézni.
1: Egy jó világbajnokság után tehát az NB1 is elkezdődik, úgyhogy minden szurkolónak ajánljuk este 20 órától az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is élőben lehet majd követni a Nyíregyháza Újpest találkozót. Bánki Józsefnek nagyon szépen köszönjük, Dodi, szép hétvégét neked, ahogy akkor hallhattuk, utaztok a Fradi öreg fiúkkal.
3: Megyünk Kósballagra, meg
1: felvidékre. Jó, hát akkor. Nem unatkoztok. Jó utat neked. Köszönjük szépen Bánki Dodinak.
3: Szia,
1: mi pedig egy rövid zene után jövünk vissza, és Kemény Dénest hívjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 4 perc a pontos idő, a stúdióban továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia, és utolsó órájához érkezett a pénteki Sportreggel, és állandó hallgatóink már tudhatják, hogy 9 óra körül péntekenként mindig Kemény Dénes a vendégünk, aki itt van a vonalban. Szervusz Dénes, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, mester!
1: Beszélgetünk majd egy kicsit veled labdarúgásról is. Egyrészt ugye elkezdődik az NB1-es bajnokság, másrészt van egy olyan kérdésünk, hogy Messi vagy Maradona, úgyhogy majd erre is várjuk tőled a választ, de ugye Sydneyben világkupa szuperdöntő zajlik, magyar női és férfi válogatottunk is ott van, úgyhogy kezdjük talán ezzel és a hölgyekkel, hiszen az a legfrissebb hír, hogy 5 méteresekkel a hollandok nyertek 16-15-re az 5-től 8-ig helyért rendezett párharcban, így a 7. helyért Kína vár majd Cseh Sándor együttesére. Ugye az első meccsen a spanyoloktól szenvedtünk vereséget, de a szakértők azt mondják, hogy jobban játszottunk, ugye ilyen a vízilabda, hogy nem mindig a jobb csapat nyer. Nem tudom, mennyire tudtad követni azt a meccset, és milyennek láttad a miénk teljesítményét?
2: Az, hogy a jobb csapat nyer, vagy nem nyer, az a csapatsportoknak egyébként a sajátja. A Feri édesapjának egyik legjobb barátja az Albert Flori, volt az a híres szlogenje, hogy jó játékkal tele van a padlás. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetet alakított a király, aki megnéztem, de az úgy higgadtam, mert nem élőben, hanem este később egy ismétlés, úgyhogy az, ilyenkor az ember már nem izgul, vagy nem drukkol, hanem csak kíváncsi. Jó sok helyzetünk volt, amit nem lőttünk be, ami szintén része a játéknak, de az, hogy ilyen olimpiai bajnok csapattal szemben egy ilyen szoros meccset játszunk, az szerintem mindenképpen pozitív. Az más kérdés, hogy az utóbbi időben hozzászoktat a csapat minket ahhoz, hogy mindig döntőt játszik. Hát ez most ugye nem így lesz. Nagyon hullámzó sajnos a női póló egy mérkőzésen belül. Ma például megnéztem a negyed eredményeket, mert én sem láttam a hajnali meccset, de utolsó negyedbe 3 góllal sikerült az utolsó negyedet megnyerjük, és így jutottunk el az ötösökig, ott meg viszont nem sikerült. Tehát ez ilyen, ez a hullámzás, ez benne van a lányok meccseiben, felnőtt szinten is. Férfiaknál ez inkább utánpótlás szinten szokott előfordulni.
1: Szerintem
2: nem kell aggódni.
1: Azzal, hogy ebben az évben ugye volt már egy Európa-bajnokság, de nincs világbajnokság, nincs olimpia. Ez a világkupa döntő, ez milyen helyet foglal el, és milyen erőfelmérő? Tehát most gondolom, hogy ez helyettesíti azt, hogy a különböző nemzetek, földrészek, csapatai nem tudnak találkozni. Ez egy kiváló alkalom erre.
2: Hát minden nyáron szokott lenni egy világesemény, hogy mondod, VB, olimpia, és az EB is korábban mindig nyáron volt. Most a lányoknál egy kicsit más a helyzet, mert a fiúknál egy Európa-bajnokság az 90%-ban olyan, mint egy világbajnokság, mert két olyan csapat van a tengeren túlon, aki kifejezetten erős, az amerikai meg az ausztrál, és aztán van még egy-kettő, például a japán, aki azért bárki ellen tud nehézséget okozni. Lányoknál nem így van, hogy kifejezetten jók az ausztrálok és az amerikaiak, és rendszeresen érmet nyernek olimpiákon, ami ugye a legfontosabb. Tehát itt azért a világkupa egy értékesebb, de összességében azt gondolom, hogy úgy a fiúknál a belgrádi EB, a lányoknál is a februári, talán Portugáliában volt Európa-bajnokság, szerintem fontosabb esemény volt, mint most nyáron. Minden csapat összeállításában lehet látni, fiúknál is, lányoknál is, ez 16 csapat, hogy a gyengébb csapatok kivételével ők kompletten vannak, de az erősebb csapatoknál mindenhol van hiányzó. Egyébként a magyar férfi csapatban is van hiányzó, például a Fóger Soma, aki hát ez egy nagyon meghatározó a végeredmény szempontjából, hogy a kapusból csak egy van, ő belőle is csak egy van, tehát de mi sem vagyunk teljes fegyver.

0: végzette, hogy így mondjam. Ennek a túlsó véglete az a horvát csapat, aki a U20-as világbajnokságra készülő csapatának felajánlotta ezt a felnőtt eseményt, mint felkészülési torna a junior VB-hez. Eléggé nem szokásos, hogy így mondjam, nem szokványos. És szerintem pont ez is volt a nehézség, hogy esetleg áttérünk a fiúkra, hogy nagyon nehéz lelked mélyén ugyanazt a tüzet bedobni a vízbe, mint amit egy komplet horvát csapat ellen teszel, hogyha velük játszol, amikor ránézel a bemutatásnál a fiúkra, de aranyosak, zsengék, stb., azt akkor 3-1 vagy 4-1 oda. És akkor utána elkezd az ember ugye úgy vizandázni, ahogy kell, meg ahogy tud, és akkor nyilván kijön a különbség. Egy kicsit most az ellenkező oldalra kerültünk, mint a 24-es Zágrábi EB-n, ahol mi mentünk egy félig felújított fiatalos csapattal, szintén abból a kíváncsiságból, hogy keresi az edző az olimpiai keretbe a legjobbakat, így aztán nagyobb esély van, hogyha 4-5 stabil játékos nem viszel, és ellenünk is szenvedtek a komplet jó csapatok, mert valahogy ugye ők sem tudták azt a tüzet produkálni, ami egy komplet magyar csapat ellen természetes, de egy B magyar csapat ellen meg kevésbé.
1: És ugye az is nehézség, hogy most itt a világkupán rögtön az első meccsnek az a tétje, hogy vagy elődöntőben jutunk, vagy az 5-től 8. helyért játszhatunk. Tehát egy hagyományos lebonyolítású tornán azért van ráhangolódási jellege csoportmeccs, 1 vagy 2 vagy 3, itt pedig rögtön élesben ugye szinte mindent vagy semmit, de akkor szerencsére ez a 16-11-es győzelem, ez abszolút jónak mondható, még így is, ha, ahogy mondtad, hogy a horvátok esetleg fiatal kerettel érkeztek.
0: Igen, és úgy gondolom, hogy az ausztrálok oda-haza, az már elegendő motiváció lesz. Ráadásul ugye a spanyolokat verték ki, és hát bizonyosan két nagyon fontos dolgot nagyon jól csinálnak. Nagyon jól úsznak, és nagyon jól lőnek. Pólózni nem tudnak annyira, mint mi, de oda-haza egy nehéz meccs. Nekünk volt egyszer világbajnokságon Perthben olyan VB elődöntünk az ausztrálok, hogy abszolút kétesélyes meccs volt, és olyan szinten sikerült fölpörögni nekünk, hogy úgy lett 10-5, hogy már 10-3 volt. És az a régi vízilabdában, ahol mit tudom én, volt például EB győzelmünk a döntőben 3-2-es eredménnyel, ott azért az ilyen 6-8 lőtt góllal általában már azért az ember közel került a győzelemhez. Ez a 10-3, majd 10-5, ez egy megsemmisítő volt, de ennek az volt szerintem a háttere, hogy ténylegesen egy 50-50%-os esély volt a meccs előtt, hogy ki fogja ezt a meccset megnyerni. Ők odahaza, teljes bezsongás volt, a játékosok, az edző, a stáb és a közönség részéről is. Előzőleg megvertek nagyon jó csapatokat, és elhitték, hogy minket is megvernek, és jöttek a döntőbe. Mi meg elhittük, hogy megverhetnek, ezért vertük őket meg elég rendesen. Úgyhogy szerintem, visszatérve, szerintem a holnapi magyar, azt hiszem holnap van, ugye?
1: Igen.
0: A holnapi magyar ausztrálra úgy gondolom, hogy pont ezek miatt a faktorok miatt a csapat nem úgy fog bemenni a vízbe, mint a horvátok ellen ment, ennél fog a sima meccs lesz.
1: Viszont ahogy lehetett olvasni, volt ugye egy felkészülési torna itt Sydneyben, és ott az ausztrálok, hát ahogy olvastam, mindent megengedtek nekik, tehát lehet, hogy itt nem túl szabályosan játszottak, és kihasználták a hazai pálya előnyét. Most ilyenre szerinted lehet-e számítani, vagy ahogy mondtad, itt remélhetőleg a vízilabda tudás fog dönteni?
0: Hát az ausztrálok úgy vízilabdáznak, ahogy az argentinok fociznak, nekik az a természetes, ezért van a játékvezető. Tehát az ausztrálok durvák úgy, hogy észre sem veszik. Tehát ő nem haragszik, amikor durva, ő így pólózik. Ők ugye az ausztrál foci nőnek föl. Nem tudom, láttatok-e már ausztrál futballt?
1: Hát nem kisasszony sport.
0: Hát igen, atlétatrikó és alsogatja a felszerelés. Viszont ugyanazok a szabályok majdnem, mint az amerikai focin, ahol meg van védőruha.
1: Igen.
0: A mérkőzés tudósítás, amikor kint játszottam, akkor lepődtem meg. Szombati meccs vasárnapi tudósításában ott volt a pontszerzők, ez az amaz eredmény, és a sérültek listája az egy állandó tudósítási
1: rovat,
0: így van, és akkor nem tudom, vállal kiugrott, térdek, eltört ez az amaz, az egyik csapatnál, a másiknál is felsoroltak, ezt a 3-4-et, az kész. Úgyhogy ők ezen gyerekeskednek. Uh-huh. Iskolába nem, vagy a grundon nem kiskapura focizgatnak, hanem ezt játsszák, és ennél fogva ők fáj, amikor az ember velük forrózik. Nekem sem volt ott egyszerű megszokni azt külföldiként, uh-huh. És ezért ez lehet egy olyan figyelmeztető, hogy erre is fel kell készülni, hogy nehogy rosszul reagáljunk, mert ha viszont cserében mi brutalitással reagálunk, akkor az egy 4 perces kiállítás.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy mi az ellenszere ennek? Szépen vízilabdázni?
0: Hát a játékvezető lenne. Uh-huh. A játékvezető dolga lenne. Én nem az argentinokat hibáztatom azért, hogy egyébként nem az egész csapat 2-3 játékosban volt ez a nagyon szabályok határán lévő kontaktkeresés, hanem a játékvezető. Tehát volt egy idő, hogy a szerbek nagyon férfiaskodtak velünk a meccseken, és akkor panaszkodtak a szurkolók, hogy mi miért nem. Hát azért, mert én nem utasíthatom a játékosomat.
1: Persze.
0: Olyan tennivalókra, amiből utána mi elveszítjük a meccset, a bíró befújja. A szerbek ezt bekockáztatták, általában megúszták, de erre nem az a reakció, hogy mi is ezt csináljuk, hanem elvárjuk, hogy a szabályokat tartsák be, akik a parton fütyülésznek.
2: Abszolút egyetértek. Felmerült az elmúlt napokban, különböző médiumokban, hogy Pep Guardiola lesz az olasz szövetségi kapitány, aztán ezt a legújabb hírek most cáfolják, de mégis van rá pozitív és negatív példa is, hogy külföldi szövetségi kapitánya van egy ország nemzeti csapatának. Neked mi a tapasztalatod, hogy ez milyen szinten lehet akár pozitív, akár negatív, vagy nem okozhat-e problémát, hogy mondjuk azért nem anyanyelvi szinten beszéli valaki az ország nyelvét?
0: Hát az élsportban, én ugye Olaszországban is vízilabdáztam, meg edzősködtem, meg Ausztráliában egy darabig csak játszottam, aztán néhány hónap után megkértek, hogy tartsak edzést, beszéljen meg a fiúkkal a taktikát, stb. Tehát majd nem játékos edzősködtem is. Egy sportágon belül van az a 40-50 fontos szó, amivel te már tudsz dolgozni, de nyilvánvalóan mentális munkában viszont jól kell tudni beszélni a nyelvet. Futballban gyakori a külföldi edző, válogatottak is vagy is, de a vízilabdában is úgy van, mint a fociban, hogy egy bizonyos szintig általában a saját nemzet választékából jelöl ki a szövetségi kapitányt, mert nagyon sok a jó edző, és egy bizonyos szint alatt meg sokkal több a külföldi. Olaszoknál azt kell mondjam, de az angoloknál is egy kicsit meglepő. Angol foci, nem tudom, 150 éves múltjával nem tud kitermelni jó angol szövetségi kapitányt, és úgy látjuk, hogy most például ugye a Tuchel azért csak nyertek egy érmet, igen, amit 60 éve nem sikerült nekik. Azért a Pepre hozzá kell tegyem, hogy sokáig játszott Olaszországban, tehát igen, nyilván nagyon szépen beszél, sőt, tehát ugye az egyik asszisztense, aki inkább ilyen humán dolgokkal foglalkozik, a Manuel Esztiárt, aki 6 olimpián vízilabdázott és olimpiai bajnok, ő is Olaszországban játszott, felesége is olasz, tehát ő nekik szerintem ezt a munkát elválni nem nehéz. Na mondjuk a Pepnél lenne most egy olyan probléma, amit sem a Barca kispadján, sem Münchenben, sem Manchesterben nem ismert, hát hogy nem tud odahozni 2 vagy 3 kulcsjátékost, akikkel megváltozik az egész muzsika, hanem azzal kell főzni, ami van, és valószínű a korábbi edzők is azzal főztek, ami volt, és nincs más. Tehát igazából kiderülne, hogy ebben az esetben ugye az van, hogy alkalmazkodsz a játékosaid jellegéhez, típusához, és ahhoz a lehető legjobb dolgokat találod ki, nem pedig kitalálod, hogy akarok focizni, és ahhoz a játékos.
1: De ha már Thomas Tuchelt említetted, ugye a VB előtt kihagyott jó pár nagyszerű játékost, ami miatt az angol közvélemény szétszette. Szerinted egy angol szövetségi kapitány megmerte volna lépni ezt? Vagy ehhez kellett egy külföldi kapitány, aki azt mondta, hogy nem érdekelnek a nevek, nekem van egy elképzelésem, van egy rendszerem, én őket viszem, és hát mondjuk őt igazolta ez a VB bronzérem, de ezt kérdezem, hogy egy angol kapitány is szerinted kimert volna-e hagyni olyan klasszis játékosokat, nem tudom, Foden volt, aki ugye a legnagyobb név talán.
0: Hát, vagy a Maguire.
1: Igen.
0: Maguire. Hát én United-esként nyilván.
1: Elnézést.
0: Én azt gondolom, hogy nem nemzetiség kérdése. Tehát az, hogy az ember, amikor összerakja azt a keretet, majd abból azt a csapatot, amiben hisz, Ott szerintem ez előfordul egy angolal is, előfordul egy külföldivel az angol kispadon is. Ő ebbe hitt, és nagyon sokak lehet annak, amikor egy relatíve nagy név nem kerül be. Nem csak taktikai sémák, lehetnek olyan mentális dolgok, hogy bizonyos játékosokban, bizonyos szituációkban ő jobban hisz, és ezért választja őket. Vagy olyasmi is lehet, az én esetemben volt többször, hogy a saját klubjában kispadon üldögélő játékosnak vannak olyan képességei, ami ahhoz a játékfajtához, amit én elképzelek, hogy meg tudjuk majd verni a válogatottal a világot, ahhoz ő borzasztóan stimmel, és nem foglalkozom azzal, hogy csak perceket játszik a klubjába, és nyilván ezzel sajnos feszültséget okozok mondjuk a klubedzőknek, mert ők meg az öltözőbe rendezni kell, hogy nem az a válogatott, akiben ő legjobban bízik, nem az a válogatott, aki legjobban játszik, hanem egy kispados játékos lett válogatott, aztán utána néznek nagy szemekkel, amikor a televízióban vagy a lelátorról azt látják, hogy az a játékos, a válogatott az mennyire hasznos és jó, hogyha mondjuk a kapitány ezt jól döntötte el.
1: De az a te kvalitásodat igazolja, vagy azt, hogy az a rendszer, amit te alkalmazol, ami lehet, hogy más, mint a klubnál, abban ő jól beleillik?
0: Hát ez első lépés, ez a második, amit mondtál. Tehát az a rendszer, amit én alkalmazom, amiben hiszek, és úgy gondolom, például mindig olyan dolgokat próbáltunk csinálni, vagy én kitalálni, hogy minél kevésbé számítson a játékvezetőnek a szubjektivitása, ami a vízilabdában még erősebb, mint a fociban. Nem csak azért, mert kevésbé van VAR, ugye egyáltalán eleve ugye a test nagy része víz alatt. És elég sok a szubjektivitás. És hogyha minél kevesebb a fizikai kontakt a vízben, kevésbé szólal meg a síp, tehát rosszul is kevésbé szólal meg a síp. Olyasmi játékot találsz ki, ami ezt favorizálja, akkor ehhez kell játékosokat keressél. Úgyhogy azt gondolom, hogy a szövetségkapitány egyben nagy felelősség, hogy válogathat, viszont cserébe ténylegesen válogathat, és azért ez egy kellemesebb helyzet, mint amikor alkalmazkodsz ahhoz a játékos állományhoz, amit az elnök a klub neked a rendelkezésedre bocsájt, és azt próbálod legjobban értékesíteni a legjobb játékfelfogással. Itt fordított a sorrend, és itt még nem mentünk be a mentális részekbe, csak szakmai karakterisztikák alapján olyan játékosokat választasz, akik legjobban tudják valósítani, amiben te legjobban hiszel. Aztán a legvégén mi fog történni? Kiírják a villanyújságra, azt akkor vagy kereshet magadnak állást, vagy pedig vörösszőnyegen vár.
1: Igen.
2: És akkor a Szilvi által már beharangozott klasszikusám, de nem könnyű kérdést szeretnénk feltenni, hogy Maradona vagy Messi? Szerinted, mester?
0: Én futballtudásban nem tudok különbséget tenni, mert mind a kettő zseniális. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy életvitelben és az ebből fakadó elért eredményekben mindenképpen a Messit kell mondjam, aki még 39 évesen meghatározó játékosa volt ennek a válogatottnak. Ez a Diego esetében megvan az a kép, amikor kerek szemekkel belenéz a kamerába, fantasztikus gólt rúgott a 94-es VB-n, majd utána eléggé lógó orral megy, amikor viszik dopingra. Tehát nem csak, hogy magánéleti problémái voltak, hanem ez elég látványosan sült ki egy világbajnokság kellős közepén. Ezért azt mondom, hogy futballtudásban X, de futballistaként, amiben nagyon sok egyéb dolog van, mint maga a tudás, abban a Messi.
1: Vagy példaképként talán, nem? Példaképként esetleg mondhatjuk
0: így? Így van. Én azt gondolom, hogy mondhatjuk. Ugye sokan kritizálták egyébként, sok mindenben indokoltan az argentinok viselkedését, a döntő lefolyását követően, a Messit senki.
1: De ő nem is viselkedett úgy, tehát ő abszolút sportszerűen.
0: Nem csak, hogy nem viselkedett úgy, látok olyan képet, hogy amikor a szurkolókat köszöntik a játékostársai, akkor ő odafordul az eredményhirdetéshez.
1: Igen.
0: És megnézi, hogy átveszik a kupát. Egyébként ez egy hülye helyzet volt, mert oda hív a szurkoló, akkor intesznek, hogy várj egy kicsit, megnézzük még a kupádás átadást, azt jövünk. Na mindegy, argentinok egyébként nem reagáltak erre a helyzetre jól, de nem is volt egy sima helyzet, mert ugye nem fogták, azt elmentek, hanem oda mentek a saját szurkolótáborukhoz, de a Messi azért szakított arra időt, hogy odaforduljon a győztesek felé.
1: Igen, igen, igen. Sokan ezt mondják, amit te, hogy nem is kell vagy szót közéjük tenni, hanem tegyük az ést, és legyen hálás Argentina, hogy két ilyen nagyszerű klasszist hát mutattak fel, vagy adtak a futballvilágnak, mert tényleg lenyűgöző az, amit csináltak. Benne mindig felvetődik az, hogyha Maradona mondjuk Messihez hasonló sportszerű életmódot élt volna, akkor ő is ott lehetett volna mondjuk plusz egy vagy plusz két világbajnokságon, de hát ezt már sajnos soha nem tudjuk meg. Marad nekünk a vízilabda válogatott, akinek még, amelyeknek még szurkolhatunk, fiúknak, lányoknak. Dénes, milyen hétvégéd lesz, valamilyen sporteseményt tudsz-e látogatni?
0: Van egy baráti találkozó vidéken, most arra megyek, aztán jövő héttől visszamegyek a Balatonra.
1: Ó, hát a Balaton a legjobb.
2: És a legfontosabb, a kutyáknak mindig maradjon maradék.
1: Maradék? Hát a legfinomabb csemege a kutyája, ne viccelj, Feri, persze, milyen maradék. Gondolom. Kemény Dénesnek nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhettünk. Dénes, szép hétvégét neked.
0: Köszönöm nektek is. Sziasztok.
1: Köszönjük. Mi pedig a hírek után jövünk vissza.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Győzött a Ferencváros idegenben az Európa Liga selejtezőjében. Ismét elmarad a hétvégi Balaton átúszás. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Lenny Joseph duplájával 2-1-re győzött a Ferencváros a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában a párharc első felvonásán. Az FTC a visszavágót jövő csütörtökön hazai pályán játsza, de előtte még vasárnap a Pakssal találkozik az NB1 nyitó fordulójában. Bognár György együttese is érdekelt volt tegnap az európai kupaporondon, de nem bírt hazai pályán a Panathinaikosszal, amely 2-1-re nyert konferenciálig a selejtezőjének második fordulójában. Szintén a harmadik számú európai kupasorozatban, ugyancsak a párharc első felvonásán, a Debrecen viszont győzött, miután 1-0-ra nyert a Nagyerdei stadionban a Pjunik Jereván ellen. Így egy gólos előnnyel utazhat a jövő heti örményországi visszavágóra. A juniorokkal EB győztes Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. Az 56 éves szakember megbízatása 3 évre szól. Sótonyi klubszinten az élvonalban ült korábban a Balatonfüred és a Csurgó kispadján. 2018 óta pedig a NEKA együttesét vezette. Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben, miután 16-11-re legyőzte a horvátokat. A nemzeti együttes holnap a házigazda ausztrálokkal csap majd össze a legjobb 4 között. Szintén a világkupa szuperdöntőjében női együttesünk viszont magyar idő szerint ma hajnalban első helyosztó mérkőzésén 5 méteres párbaj után 16-15-re kikapott a hollandoktól. A mieink holnap így a 7. helyért Kínával csapnak majd össze.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány szeptember 1-től. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, az intézkedés különösen azoknak jelent segítséget, akik rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. A vényköteles készítmények jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok 3/4-e bejutott a megjelölt szakra, 80%-uk államilag támogatott képzésen tanulhat tovább. A legtöbben az ELTE-n kezdik meg tanulmányaikat, a második helyen a debreceni, a harmadikon a szegedi, a negyediken pedig a pécsi egyetem áll. Jelentősen csökkent a repülőgép balesetek száma, miközben a légi utasoké rekordszintet ért el tavaly. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint világszerte 5 milliárd jegyet adtak el a légitársaságok, a balesetek száma pedig 13%-kal mérséklődött. a 85 légi katasztrófának összesen 387 halálos áldozata volt. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenleginél is hidegebb lesz a víz a hétvégén. Ezért a halasztás mellett döntöttek a szervezők. Egy héttel ezelőtt a szeles időjárás miatt kellett lemondani a versenyt. A tervezett új időpont augusztus 1-e jövő szombat. Francia filmnapokat tartanak mától Budapesten a Tabán moziban. 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Vígjátékok, romantikus alkotások, drámák és családi filmek egyaránt szerepelnek a kínálatban. Látható lesz például a Szenvedély íze című, a 2023-as Cannes-i filmfesztiválon a legjobb rendezését díját elnyerő alkotás. Lesz külön gyerekszekció is, ahol hétvégén a francia gyerekirodalom legnépszerűbb figurája, a kis Nikolász filmjeit vetítik.
1: Közlekedés.
4: Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 1 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a külső sávban a Forma 1-es versenyre látogatók miatt.
1: Időjárás.
4: Napos gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 39 perc van Bene Ferenccel továbbra is itt a stúdióban, de már csak néhány percig így van, és Feri, te jössz majd vissza ugye este, hiszen 20 órától Nyíregyháza Újpest NB1-es nyitóforduló közvetítjük itt, Balogh Balázs lesz a kommentátor, te pedig a szakértő, és ahogy Dárdai Pál írta, vagy jósolta, erősödtünk neked is. Ez-e a véleményed az Újpestről, és milyen meccsre számítasz?
2: Igen, itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül este 20 órától várjuk a szeretettel a kedves hallgatókat. Nagyon kíváncsi vagyok, mert az első fél idő az mindig különös pikantériával jár, hiszen átalakulnak a keretek, ugye nem tudni, hogy a felkészülést hogyan kapták el a csapatok, hogyan sikerül rajt, és ezért a Nyíregyháza Újpest nyitó mérkőzés az mindig izgalmas, és ahogy Bánki Dodi is említette, három esélyes. Kétségtelen, hogy a Nyíregyházánál volt kevesebb változás, igazából a tavalyi csapatra lehet építeni, és a Nyíregyháza különösen hazai pályán azért bárkire veszélyes volt. Tavaly, ha jól emlékszem, döntetlen volt a mérkőzés, igazából az Újpest természetesen mindig győzelmi kényszerbe lép pályára, úgymond, tehát a szurkolók elvárják a csapattól a jó rajtot, most azért jelentős átalakulásban is van a csapat. Elsősorban hazai pályán volt tavaly erős az Újpest, bár ott is azért kihívásokkal küzdött, de mindig lépésről lépésre lehetett látni a fejlődést. Most én is úgy gondolom, hogy eljutott arra a szintre a csapat és a klub, hogy most már azért joggal várhatnak gyakorlatilag pontokban, vagy gólok számában megnyilvánul a fejlődést is a szurkolók.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ugye a Dárdai Pál által vezetett szakmai stáb idén közben vette át a projektet Újpesten, tehát lehet azt mondani, hogy egy kész helyzetbe jöttek, ott még nem lehetett csodát tenni. Ez a nyári átigazolási időszak már szerinted lehetőséget adott arra, hogy most már olyan kerettel, vagy olyan elképzelésekkel kezdjék ezt az idényt, amilyennel szeretnék?
2: Hát nézd, gyakorlatilag egy éve Dárdai Pál határozza meg a klubnak az irányvonalát, tehát én úgy gondolom, hogy az átigazolásoktól kezdve a szakmai stábok kialakítása mind-mind az ő kívánsága szerint alakult, és hát ő azért megfelelően látja a futballt, megfelelő szakmai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, tehát én abszolút megbízom benne, így kívülállóként is. Tehát egyértelműen valamilyen szinten nyilván ez számon kérhető is, de azért azt ne felejtsük el, hogy azért itt egy minimum középtávú folyamatról beszélünk, tehát az nyilván nem lenne reális, ha most mindenki bajnok csapatot várna el ettől az Újpesttől, de azért az, hogy komoly előrelépésre számítsunk Újpest szurkolóként, vagy adott esetben legalább játékban előrelépésre, ami következményként magával hozza, hogy pozícióba is előrép az Újpest, szerintem azért az joggal várható.
1: Uh-huh. Az, hogy a 5 fővárosi csapat van, ugye, jól számolom most a 12-es mezőny, ez szerinted lesz egy kis előrelépés, nézőszám növekedés, bármilyen pozitív hatása?
2: Hát az nagyon nagy kérdés, hogy ugye nézőszám növekedést akkor tudunk szerintem labdarúgás szintünkön, vagy NB1 szintjén tapasztalni, hogyha a most feljutó Vasas és Honvéd jó csapattal rukkol elő, vagy adott esetben az élmezőnyhöz fog tartozni, ami azért az elmúlt évek tapasztalatai alapján azért erre kicsi az esély, hiszen általában a két feljutó közül az egyik kiesett mostanában, de hát ezt nyugodtan megcáfolhatja a két fővárosi csapat. Én személy szerint örülök neki, hogy mindenféleképpen, hogy mind a Vasas, mind a Honvéd visszajutott az NB1-be, egyértelműen ott a helyük, egyértelműen alig várom ezeket a fővárosi rangadókat, tehát azért a tradíciókat nem lehet pótolni. Nagyon komoly szurkolótáborral rendelkezik a Honvéd is, és a Vasas is, tehát én nagyon várom akár az Újpest-Vasas mérkőzéseket, Honvéd-Újpest, uh-huh. Honvéd-Vasas, tehát ezek mind-mind NB1-be való és NB1-be méltó rangadók. Reméljük, hogy lesz nyilván szurkolói nézőszám emelkedés is.
1: És ugye csökkentek az úgymond keleti rangadók, mert azt azzal viccelődtünk, hogy az elmúlt idényben minden fordulóban volt egy keleti rangadó, hát most ez erre nem lesz akkora lehetőség. Melyik csapat az, ami szerinted a legpozitívabb meglepetést okozza, és melyik, amelyik esetleg nem úgy végezhet, ahogy az eddigi idények azt mondjuk előrevetítették volna.
2: Hát nyilván ilyenkor jóslásokban nem, tehát nem reális belemenni, viszont nyilván a legfontosabb kérdése az lesz a bajnokságnak, hogy a Ferencváros és a többi csapat között az az olló szűkült-e. Ami olló ugyan tavaly gyakorlatilag kicsorbult, mert a Győri Eton nyerte a bajnokságot, tényleg abszolút megérdemelten és fantasztikus bravúrként, viszont azért kellett a Fradinak a kétarcúsága hozzá, kellett a hosszú nemzetközi kupa menetelés. Hát reméljük a magyar futball szempontjából, hogy a Fradinak most is lesz egy hasonló nemzetközi kupa szereplése, de az kétségtelen, hogy talán azért a lehetőségek terén, ha szűkül a Ferencváros, akkor az közelebb hozza egy kicsit a realitás talajához a többi csapatot is abból a szempontból, hogy esélyesek lehetnek esetleg a bajnoki címre. De őszintén megmondom, hogy nem igazán tudom, hogy bajnoki címre kik lehetnek a legesélyesebbek, hiszen Győri Eton azért nagyjából együtt maradt, de azért látva nemzetközi kupa találkozóit valójában szerintem egy picit azért gyengültek. Nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz Bembuálival, mert egyelőre nincs teteje a csapatnak. Kérdés az MTK hogyan tud erősödni, hiszen igazolások tekintetében erősödött, de vajon ez párosul eredményességgel? Kíváncsi leszek a Debrecenre, hogy megfelelően össze tud-e állni. Ugye itt az Újpest is szóba kerülhet, hogyha a dobogóra esélyes csapatokat nézzük, hogy mennyire tud összeállni, de nem feltétlenül lesz az új igazolásokból egyből céligazolásként megfelelő csapat. Nagyon kíváncsi leszek, hogy az alaegerszegi építkezés az vajon folyamatában zajlik-e tovább, annak ellenére, hogy több játékost értékesítettek, és hát ugye nyilván az újoncok csatája is, azért kíváncsi leszek, hogy a Honvéd és a Vasas hogyan csatlakozik, szóval most igazából nem látni kiemelkedő csapatot, nyilván a Fradi továbbra is annak tekinthető, mert azért nem múlik el ez a játékos anyag nyomtalanul, de az, hogy most ki lesz esetleg a legerősebb kihívója mondjuk a Ferencvárosnak, azt így előre azért
1: hát igen,
2: látni.
1: Most az az érdekes, hogy elkezdődik a bajnokság, de még jó pár hét vissza van az átigazolási időszakban, tehát ezek a mostani keretek, ezek még korán sem mondhatóak véglegesnek, és biztos, hogy lesz még játékos mozgás, ami alapvetően majd befolyásolja. Tehát amik most születnek eredmények, azokból nem biztos, hogy ki tudsz indulni az egész idényt tekintve, nem?
2: Igen, meg azért el kell tenni egy legalább egy 5-6 fordulónak, amíg kirajzolódjanak az erőviszonyok. Nyilvánvalóan azért a Győri Etonnak ott kell lennie. Most is a dobogóra aspiráns csapatok között. Továbbra is azt mondom, hogy ha az Újpest nagyon-nagyon gyorsan, nagyon jól összeáll, akkor beleszólhat, de azért így kezdtük a tavalyi szezont is, és abból azért láttuk, hogy mi lett a vége, tehát azért ez nagyon-nagyon sok összetevős. Ugyanígy a kiesős ténye is. Tehát a 12 csapatos bajnokságnál mindig ott van gyakorlatilag a 8. helytől lefelé bármelyik csapat kieshet, szóval nagyon-nagyon sok érdekessége van ennek a 12 csapatos bajnokságnak. Nyilván sokakban felmerül, hogy akár gazdaságilag, akár stadionok vagy lehetőségek terén felmerül sokakban a 16 csapatra való bővítés, hiszen sok vidéki fellegvár azért hiányzik ezáltal, tehát örülünk, hogy sok fővárosi csapat van a tradíciók miatt is, de azért nyilván nekem személy szerint nagyon hiányzik egy Diósgyőr például, sajnálom a kiesésüket, tehát azért ez mindig egy nagyon-nagyon-nagyon erős téma.
1: Így van, sokat fogunk még erről is beszélni. Ami még csak sajtóhír, de azért egy pár mondatot mindenképpen megér, Fabrizio Romano szerint Gulácsi Péter a Villarreallal tárgyal, és a felek már megegyeztek, igazából a két klubnak kellene dűlőre jutnia. Milyen csapat ez a Villarreal, és elsősorban...
2: Valencia vagy Villarreal?
1: Villarreal.
2: Villarreal, akkor jó. Mert én ezt a hír, ez annyira friss ez a hír, hogy ezt én nem hallottam még, de igazából Gulácsi Péterrel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ő azért most 36 éves, és ugye a válogatott szinten már nem futballozik, ezt én személy szerint nagyon sajnálom, de Tóth Balázs tekintetében azért jó kapussal, jó kezdőkapussal rendelkezik a válogatott. Érdekes számomra, hogy a karrierje csúcsán igazából megragadt Lipcsében, tehát nem lépett tovább, ami nem jelent azért kis szintet, hiszen azért a Bundesliga egyben egy meghatározó kapus. 36 évesen mondjuk a spanyol első osztályba igazolni, ez egy érdekes megoldás.
1: De ő, aki elsősorban a Bundesligában érvényesült, szocializálódott, neki mekkora lépés lesz ez 36 évesen teljesen új kultúrába bele szokni, vagy kapus esetében nem okoz ez akkora problémát?
2: Hát egyrésztről 36 éves kapus, az nyilván a csúcsán, tehát a karrierje csúcsán valószínűleg túl van. de azért a kapusoknál egy picit mindig eltolódik ez a határ. Tehát egy 36 éves kapus, hogyha top fit állapotban van, elkerülik a sérülések, akkor akár 40 éves koráig a legmagasabb szinten simán védhet. És azért ilyenkor a rutin nagyon-nagyon sokat számít, ráadásul rendelkezik olyan nemzetközi tapasztalattal, hogy szerintem ez a adott esetben, ha megvalósul ez a klubváltás, mert mondom, ez annyira friss hír, hogy én még nem hallottam róla, akkor szerintem ez zökkenőmentes lesz a részéről. Hát ha megvalósul, akkor sok sikert kívánunk neki.
1: Hát úgy alakuljon, ahogy Péter szeretné, minden esetre nagyon szimpatikus, intelligens sportolóról van szó. Ma este 20 órától, tehát ahogy már említettük, az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is Nyíregyháza Újpest találkozó élőben, és aki teheti és jegye van, menjen ki a Hungaroringre, hiszen 40 évvel ezelőtt rendezték az első Formula 1-es magyar nagydíjat, úgyhogy ebből az apropóból nagyon sok újítással és különlegességgel készülnek a szervezők. Többek között ma lesz hivatalosan bejelentve, hogy az egyes kanyarokat melyik versenyzőkről nevezik el. Annyit lehet tudni, hogy Zsánálézi az egyik névadó pilóta, és ő itt is lesz ezen a bizonyos átadón, és ahogy olvasni lehetett, a szurkolókat kérdezték meg a szervezők, hogy ugyan kikről kellene elnevezni ezeket a kanyarokat, szóval a hivatalos névadó az ma lesz, két szabad edzés is szerepel a programban, úgyhogy aki teheti, menjen ki a Hungaroringre, 13.30-kor és 17 órától lesz az első két szabad edzés. Feri, köszönöm szépen, akkor veled még este találkozhatnak, vagy hallgathatnak a hallgatók, hétfő reggel pedig Harsányi Leventével ébresztitek a hallgatókat.
2: Így van, és Elpap Istvánnal is, ha minden igaz.
1: Igen, Leo is itt lesz, hát a színes műsor lesz. Antal Ricsinek köszönjük a mai hangtechnikát, Big Falvi Tamásnak a szerkesztésben, a Ferenc és Szabó Szilvia búcsúzik, nagyon szép hétvégét kívánunk mindenkinek.
2: Szép hétvégét, sziasztok!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: de nem ezért van, hogy hozzád megyek.
1: Úgy akarja szervezetem! Soha többé nem vagy senki nekem! Baby, baby, felmegyek hozzád!

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok. Ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Meghalt a király, éljen a király. Ismerjük a mondást, és ez tökéletesen illet a magyar labdarúgó első osztály, akkor úgy hívták Fizliga, 2025-2026-os szezonjára. Az éveken át uralkodó Ferencvárost letaszította a trónról a Győr. No de hogyan? Erről lesz szó a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A Fizliga teljesen érthetetlen és igazságtalan 3-körös, 33 fordulós pontvadászata 2025. július 25-én kezdődött egy Újpest DVTK 3-1-es meccsel. Alig volt foci rajongó, aki nem a Ferencvárost várta volna az érre az induláskor, hiszen a címvédő kicsit polgárpukkasztóan magas költségvetéssel és a többiekhez képest aránytalanul jobb lehetőségekkel várta a szezont. Abban a reményben, hogy bejut a bajnokok ligájában a legjobb 36 közé, de a lényegesen szolidabb lehetőségekkel rendelkező Azeri Karabakh ezt meggátolta. Viszont az Európa Ligát elérte a Ferencváros, de ennek az az ára, hogy szinte végig focizta, végig utazta a nyári hétköznapokat, majd az őszi, télvégi csütörtököket. Ennek ellenére a Ferencváros jól kezdte a szezont, az első 3 meccséből 2 megnyert, egyen pedig döntetlent játszott. Míg a Győr az első 3 találkozóján nem tudott nyerni. Bezzeg a negyediken, az MTK otthonában.
2: A jobb oldalra forog ki most a játék, a győriek tartják egyébként most is a labdát. A jobb oldalt Tóth Rajmund veszi föl, Bumbát választja, Bánáti az a jobb oldalon, egészen pontosan nem is Bumba. Visszaforog a labda a védelemhez, tanástalan most ez a győri támadás, de hát nagyon mélyen az MTK. Egy jó labda, Stefuj veszi át a 16-oson belül, és megszerzi a vezetést a Győr. A 15. perc végén vezet a Győr az MTK otthonában. Egy szenzációs keresztlabda gyakorlatilag a semmiből. Egy labdajáratásból remekül találják meg Stefújt. Tökéletesen hullik be oda Szépe és Bévárdi közé. Bévárdi nem ért el. Stefúj szenzációsan kezelte a labdát. És aztán végül remekül döntött, hiszen a rövid oldalra passzolt. De milyen nem tudott hárítani, így 1-0-ra vezet már is a Győr. Kádár. Kádár passzol Szépének, saját térfeléről sem tud átvenni az MTK egyelőre a győri oldalra. Most Demienén él a labda a saját térfelének a közepéig, feljön egészen az MTK kapusa, de hát tényleg tanácstalan ez az MTK támadás, meg úgy általánosságban az MTK támadó játéka az egész első fél időben, és ismét egy elszórt labda a jobb oldalon. Tóth Rajmund szerzi meg, Bembuali kéri középen, meg is kapja, talán ha átlépte volna, de jól érkezett volna ott mögötte Wingler, Bembuali viszont megpróbálta átvenni csatár lévén. Így elveszítette, de most már ismét a Győr birtokolhatja a labdát. 29. perc, gól közben egy gól. Ez a gól abszolút nem volt benne ebben a találkozóban. Egy beadás érkezett nagyjából 35 méterről, úgyhogy egy győri érkező sem volt középen. Az NTK védői egymásra vártak, és a hosszú oldalon úgy, hogy nem

Csapott le a labdára az ötös előterében, és egy átvételt követően azonnal továbbította a labdát Petrás kapujába. Szépít tehát az MTK 32. percben, így már az állás MTK Győr 1-2. A 33. percben járunk, tehát Molnár Rajmund szépítő találatával MTK Győr 1-2 a labdarúgó NB1-ben. Most jöhet nagyjából 30 méterről egy szabadrugással a Győr, két játékos is a labda mögött, végül Vitális lesz az, aki elvégzi. Jól jön a labda, és egy óriási gólt szerez Vitális. Szenzációs egyéni megoldás ez most Vitálistól. És a múlt héten is itt az MTK stadionba kilátogató nézők négy találatot legalább láthattak az első fél időben, sőt egészen pontosan négyet. Hát most is láthatnak négyet, de hármat kap ebből az MTK. A 34. percben járunk. 30 méterről szenzációs technikával elvégzett szabadrugásból ismét kettő gólosra növeli a győri előnyt Vitális. Stefúj vezeti rá a labdát 18 méterről, egy lövést lepattan, Bembueli ismétel, és az már gól. 4-1-re vezet a Győr fél időben az MTK otthonában a labdarúgó NB1 negyedik fordulójában. Nagyjából 20 méterről próbálta meg Stefúj kapura tűzni a labdát, de az ő ballábas próbálkozásában még beleblokkolt egy MTK hátvéd. Az odapattant Bembuelihoz, aki pedig szenzációs helyzetfelismeréssel fordulásból visszarúgta a rövid oldalra a labdát, de milyen tehetetlen volt. 4 gólt kap egy fél idő alatt az MTK, úgy, hogy múlt héten 4 gólt rúgott egy fél idő alatt az MTK. Bognár István a labdánál. Az első fél időben rendre német ívelte be ezeket. Bognár István csavarja középre, elszáll több játékos mellett is, aztán összecsúszik egy MTK és egy győri játékos, mind a ketten már talpon. Ez pedig egy nagyon rossz megoldás Vitályostól, erre is szórja a labdát a lába mögött, próbálta meg áthúzni a labdát Bumba, remekül érkezett keresztezni viszont Vévárdi, aztán érkezik még Bumba mellett, ezt most Bumba könnyelműen oldotta meg, Molnár Ádin egy hatalmas sprintet kivágva kerülte meg Bumbát, körbeautózta gyakorlatilag, és így marad a labda most már az MTK-nál. Az 59. percnek is a végéhez érünk. A szöglettel kezdődött, jött egy kontratámadás a győriektől, de gólt már nem sikerült ebből szerezni, de azt hiszem így sem elégedett a győri tábor, hiszen 4 találatot már jegyzett az Eto az első játék részben. Stefúj, Kripics, Vitális és Bembueli révén, és most egy középletett labda, és ismét egy szépítő találat az MTK oldaláról. Gyakorlatilag ez is a semmiből érkezett. A jobb oldalról egy megpattanó beadás, amely oda kerül Jurina elé. Jurina pedig szemfülesen lecsapott erre a középre érkező labdára, és jobb elsővel a kapu jobb alsó sarkába passzolta azt a labdát. Petrás nem tehetett erről a gólról, Jurina pedig nagyon üresen volt. Sarokrúgással az MTK. Bognár István a jobb kezét már fel is emeli, és tekeri középre a labdát. Molnár Rajmundot keresné, de Molnár Rajmundot nem találja a labda. Uró pedig lefordulhatna védőjéről, meg is teszi mindezt, úgyhogy egy sárgalapos figyelmeztetés Vitályosnak. A második félidő közepén a 65. percben, és ráadásul neki már volt egy. És akkor őt ki is állítja a játékvezető piros lappal a 65. percben. Csereként szállt be Vitályos a második félidőre. A félidőben érkezett tehát a pályára, és szűk 20 percnyi játékot követően, két sárgalapos figyelmeztetést követően a kiállítás sorsára jut. Ráadásul most a Győr egy kontratámadást indít. Bumbák középre passzolja Bembueli a 16-os előterében. Bembueli még egy csel a hosszú oldalra lő, és szenzációs találattal ismét 3 gólosra növeli a különbséget a két csapat között. Összeesett az MTK teljesen. A 68. percben egy remek labdát kapott Bumba a bal oldalon. Ő bepasszolt a középre Bembuelinak. Bembueli 1-2 lövőcselt bemutatott ezzel már be. Lopakodott a 16-oson belülre. És nagyjából 14 méterről bal lábbal nagyon precízen a bal alsó sarokba juttatta a labdát. Demjén megint csak nem tehetett erről a gólról. Stefúj a 16-os előterében Urónak passzolná be, de épp hogy hosszú volt. Még összeszedi a középpályán, így is Vitális. Tóth Rajmundot választja. Wingler Stefújnak továbbítja. Egy jó mélységi átadás és egy lövés, ott a 6. Egészen elképesztő, amit az Újhideg Kuti Nándor stadionban zajlik. És akkor Huszár
két fordulón belül két találatot jegyez a győri színekben, hiszen a múlt héten az Alege

0: Szeg ellen is betalált, és azzal pontot mentett a Győrnek. Most pedig, ha még nem is biztosan az élet eszi fel a pontot, de feliratkozik a góllövő listán, ismét egy találattal. Remek átadást kapott a 16-oson belül, rákanyarodott a labdára, és jobb belső csüddel szenzációsan rúgta el a bal alsót. Demir továbbra sem hibáztatható ezért a gólért sem. A különbség pedig először a mérkőzés során 4 gólos. Most jön középre a labda Horváth Artúrtól, a hosszú oldalra száll, de a hosszún is ismét megnyeri a fejpárbajt az egyik győri játékos. Uró pedig már indul előre és teszi ezt a többi győri játékos is. Vitális is már az ellenfél térfelén gyakorlatilag, és most jön egy keresztlabda is Piscsúrhoz. Piscsúrhoz eljut pedig a labda, és be tudja tolni a védő elé. Piscsúr gyorsabbak nála a védők, de keresztbe passzolja Urónak. Uró a 16-oson belül, most kisodródik egy pillanatra, de még mindig nála a labda, és inkább akkor visszapasszol. Megnyugtatja a labdát a hosszú oldalra, ismét egy szenzációs átadás, Piscsúr 7-2. Elképesztő, ami itt történik. Az MTK 5 gólos hátrányban a 82. percben hazai pályán itt az Új Hidegkuti Nándor stadionban. MTK Győr 2-7. Jött egy keresztbe ívelt labda ismét. Szenzációsan találta meg a győrieknél a jobb oldalon felhúzódó Vladojut. Vladojut középre passzolta. És akkor Piscsúr is feliratkozik most már a az eredményjelzőre.
1: Kicsit későn, de elkezdte a Győr a szezont a negyedik fordulóban, viszont a lendületét csak nemzetközi szintéden kamatoztathatta, ugyanis az ötödik fordulós találkozóját akár csak a Fradi elhalasztotta. Viszont számára véget ért a nemzetközi szereplés a Konferencia Liga selejtezőben az augusztus 28-i Rapid Wien elleni meccsel. Nyert is rögtön 2 meccset a bajnokságban, és 6 találkozó után 3 győzelemmel és 3 döntetlennel vereség nélkül állt. Így fogadta szeptember 28-án a Ferencvárost. Akkor még nem tudtuk, hogy ez a mérkőzés a bajnoki címet is befolyásolhatja.
2: Minden és mindenki készen áll a rangadóra, hiszen a harmadik helyezett Eto fogadja a negyedik helyezett Ferencváros, legalábbis így nézett ki a tabella még a bajnoki forduló megkezdése előtt.
3: 22-23 méter, és tényleg majdnem szemben Petrás kapujával ez a lehetőség. Levi kitűnő ballábbal rendelkezik, ott marad a labda mögött még ötvös. Gruber is része ennek a kupak tanácsnak, amelyik összegyűlt a labda környékén. A sorfalat pedig 15 méteren állítja fel Bognár Tamás, ebből ítélve tehát a távolság az 24 méter. Ezt azonnal kapura lehet tekerni, ezért az a nagy tanácskozás a labda környékén Ferencvárosi oldalról. Ötvös és Levi között. Na, melyikük fogja elvállalni? Lassan belépünk a mérkőzés 18. percébe. Rögzített játékhelyzetből jöhet az első komoly ferencvárosi lehetőség. A labda mögött, amely 24 méterre a kaputól, Levi és ötvös maradtól jön a sípszó. Levi fut neki, elvállalja, és belövi! Jonathan Levi góljával vezet a Ferencváros a mérkőzés 18. percében. Egy remekbe szabott szabadrúgás góllal Levi révén előnyben a Ferencváros a Győr otthonában. 24 méterről talált be Petrás kapujába Jonathan Levi. Hát a bal felső sarkot azt tűpontosan megtalálta.
2: Elindul befelé Vitális lő, Dibusz mekkorát védett! Lefelé ment a labda, és Dibusz leért a bokája mellé, szinte középre ment a labda, de ez óriási védés volt, mert oda leérni kézzel, az egy hihetetlen mutatvány.
3: Gavrics vissza Bumbához, megint a bal oldalon próbálkozik az Eto, Anton 25 méterre el fogja vállalni, Anton nagy védés! Középre ment, Dibusz tolta ki a léc alól, és Anton szúrta rá 25 méterről, picit váratlanul, meglepte ezzel Dibuszt, aki viszont a már korábban emlegetett reflex mozdulattal hárított.
2: Szalai Gábor gurigázik egy picit a labdával, mert hogy a győriek meg hátrább gurították a félpályához képest a labdát. Szalai most íveli fel, természetesen Zsózsef felé, illetve Zsózsefről lepattan a labda Varga Barnabáshoz. Lévi középre tenni a labdát, Kadu fejjel, ott van Varga 2-0. Kadu középre fejelte a labdát, Varga teljesen egyedül maradt, én nem is tudom, hogy eladhatott teljesen egyedül Varga Barnabás. 2-0-ra vezet a Ferencváros, a 64. percen megérkezett Varga. A 60. perc tájéken 4 perccel, később pedig Varga Barnabás gólja. Azt jelenti, hogy már 2-0-ra vezet a Ferencváros, és az a helyzet, hogy kényelmes játékkal vezet a Fradi. Két helyzetből kétszer betalált Petrás kapujába. Vargával szemben ott volt Csinger, érkezik Vitális is, Varga nem akart sokat, ettől rápattintott a Vitálisra, és Bognár Tamás meg ettől a mérkőzéstől nem akart sokat. A harmadik és negyedik helyen álló csapat rangadóján Eto FC Ferencváros 0-2.
1: Aligha gondolta ekkor 2025. szeptember 28-án bárki is, hogy a Győr a szezon végén bajnok lehet. Talán a Paksot, esetleg a Debrecen gondolta volna a többség a Ferencváros kihívójának, de a győriek hittek magukban. Bár a 9. fordulóban Debrecenben sem voltak meggyőzőek.
3: Ezekben a pillanatokban indult útjára a labda, a Győr kezdte ezt a találkozót. A tabella élmezőnyében tanyázó vidéki fellegvárak összecsapása tehát az Eto FC, a harmadik helyezett Debrecen vendége a Nagy Erdei stadionban. A távolság a két csapat között mindössze 2 pont. Bárány közben a megszerzett labdával debreceni támadás bontakozik, ki dzsúdzsákat szerelt Abrahamson, Szűcs visszaszerzi. Kinn a bal oldalon Vajda már a 16-oson belül, ellövi keresztbe és egy védés, méghozzá Petrástól. Megvan az első kapus hárítás a mérkőzésen, éles szögből próbálkozhatott a bal oldalról Vajda Botond, és a földön érkező guruló labdát kitenyerelte Petrás. A kipattanóból pedig nem lett baj, mert elhozta az Eto csapata. Most kinn a bal oldalon a labda. Stefúj laposan be a kapu elé, és ott a gól. Deles volt. Úgyhogy hiába terelt el a labdát a bal alsó sarokba Bumba, már emelkedett a zászló. Zsuzsák évelése Vajdának jó, Vajda utolér a 16-oson belül, jó a csel, Vajda élesztökből a kapu mögé emelte a labdát, Abrahamson még beleért. Bembuali vissza kell, hogy lépjen ezért a labdáért, de aztán forgatja ki a jobb oldalra Schönhöz. Schön oldalán csupán Vajda, Schön már a 16-oson belül ellövi, és nagy védés Vargától. A 16-os mellől tehát a szabadrúgás. Dzsuzsák kapura lövi, és gól! Bepattan a kapusról Dzsuzsák szabadrúgásra. Előnyben a Debrecen a mérkőzés 49. percében. Meglepte Petrás Dzsuzsák Balázs, ahogyan azt jeleztem előre, és ahogyan azt ígértem, megvan a gól. A második félidőben vezet a Debrecen. Bánáti, keveset van játékban a második félidőben, egy kiemelt labda a jobb oldalra, Schön középre küldi, a kapu elé ott elterül, Bembuel, és aztán hát Langnak melyik testrészére pattant a labda, a hátára és a karjára is. Itt a győriek reklamálják azt, hogy Bembuel érdekes, furcsa körülmények között terült ott el. Másrészt pedig szerintem azt is nehezményezték itt a győriek, hogy Lang és hogy ért a labdába. Ez egy ajándék 11-es, valljuk be őszintén, 66. perc a labda meg a Tanton, vele szemben Varga. A debreceni kapus már jó néhány nagy védésbe mutatott ezen a mérkőzésen, alig hanem ez lenne a legnagyobb bravúr, hogyha ezt hárítaná. Anton a labda mögött tehát, a játékvezető Karakó Ferenc még rendezkedik, mutatja Vargának is, hogy tessék a gólvonalon maradni, és akkor előbb-utóbb jöhet a büntető. Anton nekifut, és bevágja a kapuba. Egyenlít az Eto FC a mérkőzés 66. percében. Érezte az irányt Varga Ádám, de hárítani ennél a jól helyezett lövésnél nem tudott. A bal alsó sarokba továbbított Anton a 11-es pontról. Schön a 16-os környékén, Schön megcsinálna a cselt, lő, és mellé. Ez alig, hanem egy igazságos döntetlen lesz. Mind a két csapatnak volt a jobb periódusai. És most már nem csak, hogy lesz, hanem az is, tehát egy igazságos döntetlen. A végeredmény tehát a labdarúgó Fizliga 9. fordulójában Debrecen Eto FC 1-1.
1: Ez volt a 9. fordulóban, aztán a 10. végre újabb győzelem, igaz otthon, és igaz, hogy a szezon végén kieső Diósgyőr ellen.
4: Az Etóból nincsen még, vagy Etóban még mindig nincsen a pályán Gavrics, Zsejko Gavrics, aki Debrecenben sérült meg, és bár egyébként nem súlyos a sérülése, a mai mérkőzésen még nem került be a mérkőzés keretbe, azt azért már láttuk, hogy Gavrics egy nagyon fontos láncszeme az Etónak.
0: A Diósgyőr felállításáról már beszéltünk, összeállításáról már beszéltünk, három változás történt, tehát a múlt heti Kisvárda elleni vereséghez képest idegenben 1-0-ás vereséget szenvedett egyébként a DVTK, a Győr pedig a legutóbbi mérkőzésén egy 1-1-es döntetlent játszott Debrecenben. Most a bal oldalon Demeter szépen mögékerüléssel érkezik a 16-oson belülre, a labda most már sikerül eddig eltakarítani, de egy kapáslövés, amely nem is volt kapáslövés, hiszen egy átvétel megelőzte, de egy nagyot védett Petrás. A 9. percben megérkezett az első nagyobb DVTK lehetőség is, és azt hiszem, ez semmivel nem volt kisebb, mint például Sön kapáslövése, hiszen itt már a kapusnak is közbe kellett avatkozni. A bal oldalon Demeter nagyon szépen kerülte meg a színén kihúzódó Mucsányit, aztán jól centerezett, azt még el tudták takarítani a győriek, de oda pattant egy diósgyőri lábra, és aztán talán Jurek volt az, akiről éppen beszéltem, hogy az 21-es válogatottnál érdekelt volt, aki kapura tűzte a labdát okosan, és Petrásnak most már az első védését is be kellett mutatni.
4: Ezúttal megint Sajván a jobb oldalon Akolácét futtatja, húha, Csinger mellett meg tudja tolni Akolácze, egyedül mehet kapura, középen is érkezik egy Diósgyőri Zicserben, van Akolácze, középre teszi a labdát, és mellé tudja rúgni a középen érkező, hát ki volt az?
0: Jurek.
4: Jurek. Hát úristen, 3 méterről, 4 méterről, de ezek szerint beleért valamelyik győri, talán Antól lehetett az, aki visszaérkezett vele. Csinger nem tudta elrúgni a labdát, a nagyon gyorsan meginduló holland elől, így aztán helyzetbe kerültek, lehet, hogy jobban járt volna Akolácze, ha lő.
0: Most egy picit csapongva a játék, és Akolácze ismét indulhat, és Boldornál sokkal gyorsabb, ez már látszott az előbb is, látszik most is, középen hatalmas sprintet kivágva érkezik Gera már a 16-oson belül, Akolácze középre ível, Gera jól előzi meg az emberét, egy csúsztatás, és megszerzi a vezetést a DVTK. Már tökéletesen látszódott a támadás közepénél, hogy Gera a jobb hátvéd pozíciójából szenzációsan húzódik be oda középre a 16-oson belülre. Akolácze pedig nagyon okosan kivárt, amíg Gera átfutott a hosszú oldalra, aztán egy villámgyors irányváltással Gera a rövidet támadta, Akolácze pedig a fejére varázsolta a labdát, ezzel megszerezte a vezetést a DVTK. Gera egyébként a hosszú sarok irányába csúsztatott, és a kapufáról pattant be a labda, Petrás esélytelen volt itt, hogy védjen. Bánáti lepattan a lövés, ott a lehetőség, még egyszer Bembuali kiegyenlít. Gera mutatja a játékvezetőnek, hogy lesen volt már Bembuali, de ez egészen biztosan nem volt les, legalábbis így első blikre én azt mondom. Gera továbbra is reklamál, de a kezezést mutatja, így van most már Erdős játékvezetőnek. Én azt sem láttam, megmondom őszintén, nagyon okosan Sön keveredett valahogyan oda a jobb oldalra, a 16-oson belülre passzolt, Bánáti lövésébe még beleléptek, de egy nem kis szerencsével odapattant a labda Bembuálihoz, ő pedig ilyen távról nem hibázza el az ismétlést. Gera még beleért ugyan a gólvonalon, de már róla is csak befele pattant a labda, úgyhogy kiegyenlít a Győr.
4: Most jön majd az ívelés, legalábbis erre lehetőséget ad. Megy középre a labda, oly sarokkal gól! Ha nem volt les, akkor 2-1-re vezet a Győr. Bumba! Rövidre odaívelt Anton, Bumba pedig sarokkal 3 méterről megszerzi az Eto vezetését. Erdős pedig talán most már hagyja, hogy elvégezzék a győriek a szabadrúgást, megint olyan 17-18 méterre van a saját kapujától felhúzva a Diósgyőr védelmi vonala, Anton és Sön a labdánál, Anton rárúgja azért, hoppá, csapódott lefelé, de nem eléggé, így aztán egy méterrel elhagyta a labda a kapu fölött a játékteret. pörgeti tovább, lefordulna, Bembuali hátulról rángatja őt a diósgyőri játékos, Bembuali azért megtartja a labdát, a 16-osnál a bal lábán a labda nem rúgja el, hanem oda teszi Stefújnak, Stefúj még tovább, Bumbának, Bumba a 16-oson belül, Stefúj az alapvonalról középre teszi, Bembuali, Edvéd és Szentics, és ki tudják rúgni a diósgyőriek, ha jól láttam, akkor talán pont Akolatze volt az, majd Szaponyics elesik, és Wingler szabálytalankodott vele szemben, diósgyőri szabadrugás jön.
0: Minden esetre a sarokrugást követően minden lehetősége megvan a harmadik találatának a megszerzésére. Jön középre a labda, Szentics most már rend tud hárítani az egyik győri lábról, most már bepattan a labda a kapuba, Bumba is ünnepel, ott berepült egészen a hálóba Csinger, hát majd meglátjuk, hogy ott a nagy kavarodásban kiért bele végül, az biztos, hogy a Győr 3-1-re vezet a DVTK ellen, és egy kicsit több mint negyed óra van már csak hátra a találkozóból, hiszen már a 74. percben járunk. Innen azt hiszem, csak elveszíteni tudja a mérkőzést a Győr. Most már a 92. percnek is a végén járunk, úgyhogy a jelzett 3 perces hosszabbításból alig több mint egy van már csak hátra. Támad a Győr 3-1-es vezetésnél a Diósgyőr ellen.
4: Wingler a jobb oldalon cselezget a nyakán bokrossal, Erdős pedig hármat fúj a sípjába. Az Eto tehát a válogatott szünet után megszerzi a negyedik győzelmét a labdarúgó NB1-ben. Ugyanis Eto FC Győr, Diósgyőr 3-1.
1: A Győr a bajnokság számára felemás első harmadát kisvárdai vereséggel zárta, így aztán, amikor 11 fordulón volt túl a mezőny, vagyis az első teljes kör befejeződött, a Paks vezetett 20 ponttal, második volt meglepetésre a Kisvárda 19-el, és szintén 19 pontja volt a Debrecennek. Az MTK volt a negyedik 17 ponttal, és a Ferencvárosnak és a Győrnek 16-16 pontja volt, viszont mindkét csapatnak volt egy-egy elmaradt találkozója, vagyis számolhattunk úgy, hogyha a Ferencváros, illetve a Győr megnyeri az elmaradt találkozóját, egyébként megnyerte, de erről majd később lesz szó, akkor a csapat 11 fordulót követően feljön a második helyre, de csak a másodikra, hiszen a Paksnak 20 pontja volt, és mint említettem, a Ferencvárosnak és a Győrnek 19-19 lehetett, ha az elmaradt mérkőzését megnyeri. Hát így fejeződött be az első kör a 2025-2026-os bajnokságban. Vagyis a harmadánál nem akármilyen szoros volt az állás, de már ekkor sokan mondták, hogy a Győr közel kerülhet a Ferencvároshoz. Hát aztán nem csak közel került, de erről majd a folytatásban.
5: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Győzött a Ferencváros idegenben az Európa Liga selejtezőjében. Csökkent a foglalkoztatottak száma. A hétvégén melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Lenny Joseph duplájával 2-1-re győzött a Ferencváros a holland Twent vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában a párharc első felvonásán. Az FTC a visszavágót jövő csütörtökön hazai pályán játsza. De előtte még vasárnap a Pakssal találkozik az NB1 nyitó fordulójában. Bognár György együttese is érdekelt volt tegnap az Európai Kupa porondon, de nem bírt hazai pályán a Panathinaikosszal, amely 2-1-re nyert konferenciáleg a selejtezőjének második fordulójában. Szintén a harmadik számú Európai Kupa sorozatban, ugyancsak a párharc első felvonásán, a Debrecen viszont győzött, miután 1-0-ra nyert a Nagyerdei stadionban a Pjunik Jereván ellen. Így egy gólos előnnyel utazhat a jövő heti örményországi visszavágóra. A juniorokkal EB győztes Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitánya. Az 56 éves szakember megbízatása 3 évre szól. Sótonyi klubszinten az élvonalban ült korábban a Balatonfüred és a Csurgó kispadján. 2018 óta pedig a NEKA együttesét vezette. Elődöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben, miután 16-11-re legyőzte a horvátokat. A nemzeti együttes holnap a házigazda ausztrálokkal csap majd össze a legjobb 4 között. Szintén a világkupa szuperdöntőjében női együttesünk viszont magyar idő szerint ma hajnalban első helyosztó mérkőzésén 5 méteres párbaj után 16-15-re kikapott a hollandoktól. A mieink holnap így a 7. helyért Kínával csapnak majd össze.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról tárgyalt a miniszterelnök tegnap a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozás után azt írta, a japán autógyár 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az átlagkeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Az Agrárkamara átalakítása az ágazat egyik legfontosabb feladata, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért a tárca tervezet alapján minden közpénzzel el kell számolni. A tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeket pedig csökkenteni kell, tette hozzá a miniszter. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. Az egyeztetéseket folytatják. Nagy mennyiségű, ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete körösben, a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják.
0: Közlekedés.
4: Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás autóút közötti kiépített terelésben. Lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt, vasárnapig változások lesznek a közúti és a közösségi közlekedésben is.
0: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma, csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható, a Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos, a hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Labdarúgó első osztályunk a Fizliga 2025-2026-os háromkörös 33 fordulós pontvadászata 2025. július 25-én kezdődött, és az első kör 2025. október 26-án fejeződött be. Az első kört követően a Paks állt az élen 20 ponttal, második volt a Kisvárda 19-el, harmadik a Debrecen szintén 19-el, negyedik az MTK 17-tel, ötödik a Ferencváros, hatodik a Győr pedig 16-16 ponttal, de mind a Ferencvárosnak, mind a Győrnek volt egy-egy elmaradt mérkőzése. Egyébként a Ferencvárost és a Győrt a Puskás Akadémia követte, amelynek a hetedik helyen 15 pontja volt. Aztán a második körben a Győr november 1-én a Paks elleni 0-0-val kezdett. Aztán a 13. fordulóban Újpesten már jobban ment a gólszerzés.
6: Jó ebédhez jó futballt lehetne kívánni. 12 óra 45 perckor kezdődik a találkozó. Bizony, azért így, amikor a téli időszak beköszönt, akkor már a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve a szervezők, illetve az M4 Sport is szíves örömest veszi, hogyha egy kicsit korábbi találkozót rendeznek. A 7. a 8. ellen a Győr, a 7. a 8. az újpesti csapat. Vitális fordul az ellenfél térfele felé, indítja ott Bumbát. A 16-oson belül van a román játékos, a második vonalban érkező ember, és gól! Vezet a Győr! Gólszerző Sön Szabolcs, de szépen kijátszották most az Eto játékosai. 2-3 passzal átjártak az újpesti védelmem. Benne volt abszolút a mérkőzésben ez. Sön Szabolcs gólt szerez a 29. percben. Újpest Győr 0-1. 1-0 azért még mindig vezetnek az Eto játékosai. Anton oda megy elkérni, ha úgy adódik a szögletet, de ballal ez tökéletes lenne éppen Sönnek egy ívelésre. Majdnem megvolt a duplázás Sön Szabolcstól, illetve a második Eto gól. Szöglet az 59. percben, kicsiben végzik el, Anton az, aki beemeli a labdát, van fejes, és gól! 2-0! Megszerzi a második találatát is a Győr, a gólszerző pedig nem más, mint a 7-es számmal játszó Bembuáli. Ő emelkedett a legmagasabbra, és ezzel most már 2 gólos a győriek előnye. Elég nagy a valószínűség, hogy nem lesz kieső helyen az Újpest ebben a fordulóban. De itt a harmadik! Bembuáli! 3-0! A 16-oson belül kavarodott a labda, és aztán az algériai elé került. Ő duplázik, nem Schönszabolcs. A újpesti védők csak figyelték, és balla az ötös sarkáról bevágta. Hát így, nem is tudom, laposan, de nagy erővel Pisi Teli kapus lába mellett. 3-0. Valószínűleg a mérkőzés utolsó momentuma, ha egyáltalán még játékba kerül a labda. Nem, mert ennyi volt. Az Újpest ismét kikapott. Újpest Győr 0-3.
5: A Győr számára a 14. fordulóban egy hazai vereség következett az Alegerszegtől, és megint az MTK elleni meccs hozta meg a talpraállást.
7: Úgy is bevezethetnénk ezt a mérkőzést, hogy a győrieknél nagy visszatérő Kripics és Gavrics személyében a kezdőben, még az MTK-nál nagy hiányzók, hiszen sérülés miatt nincs Kata, nincs Bognár István, nincs Vitályos, illetve eltiltott Beriás Vili. Anton, aztán Kripics, és Kripics megindul labdavezetéssel, és át is lépi a felező vonalat, de még mindig ő viszi 30 méterre most már a kaputól, kiteszi a bal oldalra Bumbának, beindul Stefuj, de Bumba inkább befelé cselez, jobb a középre ívére ladat, elfejeli a kilépő Demién elől egy MTK játékos, Stefuj egyből vissza teheti, lepattan a labda, ott a helyre, gólbánáti 3 méterről a léc alá, nem találta el fejjel még Bembo Ali, aztán a lepattanóba egy kicsit ügyetlenkedett 3 méterre a kaputól Bánáti, de aztán bebombál a lét segítségével az MTK kapujába a labdát. Így aztán eltelt 22 perc a mérkőzésből, vagy 23, 1-0-ra vezet az Eto Bánáti góljával. Azért még vizsgálódik a VAR, nem tudom, ti mit láttok a televízióban, mert hogy nekünk nincsen monitorunk, Vukovics lesz.
8: Azt nézik szerintem, hogy Bánáti, amikor levette a labdát, nem-e volt kezezés, vagy pedig Bumba beívelésnél esetleg nem volt a les.
9: Egyelőre Erdős József nem jelez, de most igen. Nem adják meg, úgyhogy egy érvénytelen gólot marad a 0-0.
7: Bembo Ali felé, aztán levette Gavrics, rosszul, elrúgták ugyan az MTK-sok, de már Vitális 30-ról visszalövi Demién! Oha, ez nagy védés volt. El kellett vetődni a jobb, vagy a bal sorok felé Antonnak, Demiennek óriási lövés volt Vitálistól. Ez volt az első védése, annak ellenére, hogy nagy helyzeteket dolgoz ki már az Eto, ez volt az első védése Demiennek. Kádárt választotta Kovács Patrik. Átroknak teszi fel a labdát, de a labda most már a Vitálisé is lehetett volna, de Németh Hunor oda csúszott, így aztán kénytelen elrúgni a labdát. Csinger viszont egy sárga lap közben, mert hogy Plüsek azért, pontosabban Vitális azért került a földre, és nem tudta megszerezni a labdát, mert Plüsek eltalálta a lábát, így aztán egy sárga lap az MTK-nál, és egy győri szabadrugás a felezővonal környékéről.
9: Lehetséges piros lapot vizsgál közben a videóbíró, gyanítom, hogy az iménti Plisek esetnél.
7: És taposott Németh Hunor lesz. Piros lap lesz, az biztos, mert nyúl a zsebéhez. Erdős nem találta először, de másodjára meg, és valóban Németh Hunor az, aki kénytelen lesétálni.
9: Túl gyorsan elvégezte a bedobást. Anton beíveli középre, Stefuj középre teszi, üres a kopó, gól. Bembo Ali találatával megszerzi a 45. percben a vezetést az Eto. Egy perccel azután, hogy kiállítják az MTK-ból Németh Hunort, kihasználja az emberelőnyt a győri csapat. Csőn még bent tartja a labdát, és kiteszi ismét a balszélre, megint oda kerül Stefújhoz, aztán újra Sőnhöz, nagyon szép a játék, Sőn élesen középre, ott a helyzet, és ott a gól, Bánáti Kevin találatával megvan a második győri gól, Sőn élesen, laposan középre tette, hát hasonló gól volt ez Bembo Ali találatához, egy jó centerezés bal oldalról, a középen érkező támadónak pedig csak be kellett lőni az üres kapuval.
7: Már a hosszabbításban járunk, de már 3-0-ra vezet az Eto, történt, hogy Tóth labdát szerzett, gyönyörűen bevezette a 16-oson belülről. Belülre csinált egy sejtelövés, azonban kipattan, visszaadta Zsajko Gavricsnak, Gavrics pedig hát nagyjából 11 méterről jobbról a hosszú sarokba lőtte úgy, hogy talán még bele is ért Demién Patrik. Ennek ellenére most már pontot tett a mérkőzés az Eto. Erdős pedig úgy dönt, hogy lefújja a mérkőzést. Eto FC MTK 3-0.
5: Ez a győzelem november utolsó hétvégén volt, és december első hete hozta az igazi reményt, először még csak a dobogóra. Egy héten belül kétszer verte meg a Győr 3-1-re a szezon végén utolsóként kieső Kazincz Barcikát, előbb idegenben az 5. fordulóból elhalasztott meccsen, majd otthon. A 17. játéknapon Nyíregyházán nyert a Győr, majd a 18. fontos meccset játszott otthon a Puskás Akadémiával.
7: Ebben a pillanatban áll oda Vitális Milán elvégezni a kezdőrugást az Eto Puskás Akadémia találkozón. Az Etóból egyébként vannak jelentős hiányzók, Anton és Stefuj. Stefuj ugye még a Nyíregyháza ellen sérült meg, Anton pedig egy kisebb műtéten esett, tehát ezért nem számíthatnak rá. Szappanos eladja a labdát, a győriek jöhetnek még hozzá Bumba révén. Bembo Ali kéri, a 16-oson belül meg is kapja, és óriási ütő, először Szappanos, aki pattanott, pedig Bembo Ali berúgja. Egy perc sem telt el a mérkőzésből, már vezet az Eto Bembo Ali találatával. Volt egy kis fejetlenség a 16-oson belül, a Puskás 16-osán belül, és ez Bembo Ali Dumba labdája után tökéletesen kihasztált, a hiába védett nagyon elsőre Szappanos. Bembo Ali, G kapja tőle a labdát, G 16-oson belül, 5-ös sarka, gól, G a hosszú sarokba, megkapta, levette, és nagyon ütemtelenül elrúgta G a labdát a hosszú sarokba. A 82. percen járunk, és lezárta ezzel a mérkőzést a gambiai. Mit gondolsz, Feri?
10: Azt kell, hogy mondjam, hogy erre a gólra vártak a győri Eto szurkolói, tehát már elkezdtem mondani, csak folyamatosan zajlanak a helyzetek és az események. Nem tudott más csinálni a Puskás, tehát onnantól kezdve, hogy az első percben gólt kapott, Hornyák Zsolt folyamatosan a második fél időben is a szünetben is kalibrált egyre támadóbbá csapatát. Ebben nyilván benne van az, hogy jól kapja el az egyik cserejátékosát, vagy akár az összes tartalékjátékos úgy száll be a mérkőzésbe, ahogy kell, és megfordítják a találkozót, vagy legalábbis egyenlő. De benne van a kockázat, és hát a másik oldalt is kitűnő szakvezető ül a kispadon. Jól cserélt, fölgyorsította Borbély Balázs a csapatát, és hát egy ilyen kontratámadásból a fellazult Puskással szemben sikerült most ezt a második gólt megszerezniük. Kényszerhelyzetben volt a Puskás egész egyszerűen, tehát a vendégcsapatnak reagálni kellett, jól használta ki ezt a lehetőséget az Eto. A góllal kapcsolatban azért annyit, hogy Favorov nagyon sokszor játszott középpályást, és most valójában nem érezte ezt a szélsővédő pozíciót, hiszen G nagyon-nagyon kisodródva, ugyan a 16-oson belül, de egészen az alapvonal környékén kisodródva volt, és jobb belsővel tekert el a hosszú sarkot. Szerintem Favorovnak legalább a hosszú oldalt zárnia kellett volna, magyarán szólva blokkolnia a hosszú oldalra való útját a labdának, és ebben az esetben a kapusé lett volna a rövid sarok. De ezt nem oldotta meg megfelelően, mert egész egyszerűen nagyon könnyedén el tudta csavarni G a hosszú oldalra a labdát. Tehát még egyszer mondom, a hosszú oldalt kellett volna zárni a védőnek, tehát ilyen simán nem mehetett volna a sarokba be a labda, a Szappanos pedig a rövid oldalt zárta volna, és védte volna a rövidre, megy a labda.
7: És hát a győri közönség természetesen ünnepli az őszi bajnokcsapatot, hiszen ezzel a győzelemmel egészen biztossá vált, hogy a győriek a tabella élén végeznek. Mert hogy ebben a pillanatban Antal Péter játékvezető lefújja a találkozót.
11: Őszi bajnok!
7: Eto FC Puskás Akadémia 2-0.
5: Ezzel a Győr Puskás 2-0-val ért véget a 2025-2026-os bajnokság 2025-ös része, és karácsonykor, újévkor így nézett ki a tabella. A Győr vezetett 35 ponttal, második volt a Ferencváros 1 ponttal kevesebbet gyűjtve 34-jel, harmadik helyen pedig a Paks volt 33-mal. Negyedik helyen telelt a Debrecen 31 ponttal, ötödik volt a Puskás 28-al, hatodik a Kisvárda 27-tel, hetedik a Zalaegerszeg 24-jel. Nyolcadik helyen volt az Újpest karácsonykor 22 ponttal, kilencediken az MTK 21-jel, tizedik a Diósgyőr 18-al, tizenegyedik a Nyíregyháza 14-jel, és utolsó helyen 12-en volt karácsonykor, illetve újévkor az Újonc Kazincbarcika mindössze 11 pontot gyűjtve. Hát ilyen állással mentek tehát karácsonyi szünetre a csapatok, és innen folytatódik a visszajátszás hamarosan.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Labdarúgó első osztályunk a Fizliga 2025-2026-os háromkörös 33 fordulós pontvadászata 2025. július 25-én kezdődött, és a 2025-ös szakasz december 20-án zárult. Ekkor a Győr állt az élen 35 ponttal, egy-egy gyűjtött kevesebbet a Ferencváros, és kettővel kevesebbet a Paks. Akkor már úgy tűnt, hogy ezen három csapat közül kerül ki a bajnok, de természetesen még nagyon-nagyon sok volt hátra. A 2026-os nyitófordulóban, 2026. január 25-én az első két csapat találkozott, és ekkor már néhány vérmes győri szurkoló azt vizionálta, ez a meccs a bajnoki címről is dönthet.
2: Lehet, hogy a Győr, sőt valószínűleg tényleg a bajnoki aranyra hajt, ha már az előző idényben sikerült egy remek tavaszt produkálniuk, akkor is az utolsó bajnoki fordulóban a Fradi ellen mérkőztek, és ott akkor elvesztették a veretlenségüket, mert győzött az FTC az utolsó bajnoki fordulóban, de hát most jelen állás szerint az Eto, ha nem is a bajnoki tabella elején áll, de a második helyen. Jön a szöglet, Rámakers ott bent nagyon-nagyon aktív, de most Kanikovszki rúgja a szögletet, jön be, és bele tud fejelni valamilyen módon azért Szalai, csak aztán pattog a labda az ötösön belül, ki tudják vágni, mégpedig Stefuj a győriek játékosa. A jobb oldalra kerül, csak nagy nehezen tudják Wingler révén az oldalvonalon kívülre tessékelni a labdát. Szabadrúgás, amelyet ötvös végez el, ki tudja fejelni Vitális, és aztán még mindig ott pattog a 16-os vonalánál a labda bent a büntető területen belül, beadja Makrekis, beemeli, van fejes fölé! Szalai! Feljött, mert ha úgy adódik, akkor ő fejjel szíves örömest, gólt is lőtt még a Győrnek, amikor az előző idény utolsó mérkőzését játszották. Most éppen labdát szereznek a Ferencváros játékosai, Kanikovszki az, aki csúszik-mászik, nem tudta indítani Kovacsevicset, ötvös érkezik aztán távolból, hogy aztán az egyik győri Kripics rárúgja Nagy Barnabásra, hogy oldalra kimenjen, a labda bedobás lesz majd. Ötvös maradt, a Ferencvárosnál nincs változtatás, csak is kizárólag az Etónál egy, tehát Csinger helyett érkezett Boldor a pályára. 0-0 az állás, és itt a második félidőben most éppen Boldor az, aki felvágja a labdát az égbe. Wingler próbálna csúsztatni, ez megtörténik, sőn tovább tudja tenni, Gavricsnál van, elpattan a labda egészen Gróf kapusig, aki aztán végül a lábával próbál ügyeskedni és előre rúgni a labdát, ezt megteszi Akolácze felé, egyből mögé helyezkedik Kovacsevics, nagy lökés, azaz Akolácét hátulról két kézzel megtámasztották, így jöhet majd szabadrúgással a Ferencváros. Ott a győri térfélen már a labda, de a kezdőkörben onnan végezheti el majd ötvös a szabadrúgást. Most szépen felmegy az összes Fradi játékos, olyan 22-3 méterre a kaputól, egy apró löbbölésbe a 16-oson belülre, és Nagy Barnabás nem gondolta volna, hogy Rámakers nem fejel bele a labdába, hanem lepattan előtte, hogy kikerül az alapvonalon kívülre, jöhet majd a Győr kirúgással, Megyeri kezében a labda, ott mellette a két hátvéd, Kripics, valamint Boldor, annak érdekében, hogy majd elkérjék, és előre vághassák ők a labdát. De ahogy elnézem, itt mindig a figura az, hogy a középhátvéd passzolja Megyerinek, aztán ő pedig a másikat hozza játékba, Kripics vágja előre, hát középre berúgta, ami azt jelenti, hogy megszereztek Kanikovszki a labdát, és nem jó az átadása, mert ötvös mögé érkezett a passz. Szalai jön a védelemből, Madarász pedig aztán hátra teszi Rámakersnek. Igazából olyan nagy hűde akarat nincs Madarászon, az az érzésem, tehát előrefele játékban, minthogyha nem lenne jelen, oldalra, illetve hátra mennek az átadásai. Gavrics az embere, ahogy nézem, most őt követi, az más kérdés, hogy mennyire sikerül őt ütközve valamilyen módon a labdát megszerezni tőle. Megyerihez kerül hátul, a győrieknél most meglapul a labda, aztán ő az, aki jobb oldalra kiemeli Sőn, illetve az ott helyezkedő Vladojú közé, hát ez pont tökéletes volt Nagy Barnabásnak, aki a bal oldalt elmenne, Vladojú becsúszva tud szerelni, aztán Wingler tenné oda Sőnnek a labdát, most meg Szalai adja el. Lapos átadások és pontatlanságok a pályán a Grupama arénában. 8600 nézőt írt ki a jelenlévők számát tekintve, de hogy 13 ezeren vettek jegyet, gondolom a bérletesek vannak a háttérben, és azért van ez a két szám megadva ilyenkor az eredményjelzőn. Sissé bepasszolja a 16-oson belülre, 5-ösnél van a labda, 10 méterre a kaputól, ballal ellövi, és kézzel pattant lehet a labda, és aztán még egy lövés, gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros! A gólszerző Franko Kovacevic első gólja a Fradiban tétmérkőzésen. Fél oldalasan 5 méterről ballal a bal alsó sarokba vágta a labdát. Vezet a Fradi, és mindenki öleli a friss, újdonsült csatárt, aki aztán most így bemutatkozó mérkőzésén tétmeccsen a bajnokságban gólt szerez, a horvát első gólja a labdarúgó Fizligában. 1-0 a Ferencvárosnak a Győr ellen, igazi lesipuskás gól volt, mert ott pattant a labda az ötös vonala környékén, aztán Kovacevic úgy gondolta, hogy ezt ő most kapura lövi, be is vágódott a bal alsóba. 1-0 a Ferencvárosnak az 50. percben a Győr ellen. Gavrics lefordul az emberéről, NG-je pedig indíthatná Bembualit, ha csak ő van elől, de aztán végül a második vonalban érkezik Bumba, aki maga elé teszi, az ő passza azonban Sisséhez kerül, rossz volt az átadás, Vitális mellel leveszi éppen Kanikovszkinak, majd aztán az izraeli térül fordul, na őt lerántják, szabadrugás, de nincs lap, érdekes, pedig azért itt nagyon látványosan meghúzódott az a mez, Vitális úgy látszik, hogy még marad olyan szempontból nyugodt, hogy ha másodszor kapott volna sárgát, akkor ugye a piros az övé, mert egy sárgája már van neki, de Berke játékvezető fejben tartja valószínűleg, hogyha még egyszer szabálytalankodik Vitális, akkor már ki fogja állítani. Most éppen ő az, aki próbálja Kanikovszkitól elvenni a labdát, a bal oldalon aztán nagy maga elé teszi, beindult, mégpedig ötvös, lerázza az emberét. Jobban jön a beadás élesen, becsúszva aztán tud szerelni Kripics, kikerül az alapvonalon, nem az oldalvonalon kívülre, Tóth az, aki kiteszi. Bedobás lesz majd, Nagy Barnabás csak egy labdával próbálja meg elvégezni a bedobást, kettő is ott volt már a játéktéren belül. Nagy elvégzi, ami azt jelenti, hogy ötvös kapta. Nagy visszateszi, és Szalai az, aki becsavarja oda a 16-oson belülre, Kovacevic fejjel, ezt most könnyedén fogja meg Megyeri, el tudott valahogy a labda menni odáig a győri kapusig. Aztán ő már előre, futna érte Bumba, csak hát jobb helyzetben volt Sissé, illetve Rámákers, NG-je aztán a visszavágott labdával, Gavics remekül veszi át a labdát, Bembuáli a 16-oson belül, Bembuáli gól! 1-1! A bal alsó, vagyis a jobb alsó sarokba lőtte a labdát, és szinte a semmiből egyenlít a Győr. Hát ezt kijátszották most a vendégek, hiszen egy remek átadás be a 16-oson belülre, meglátta ott az üres embert a győriek játékosa, és aztán amikor tényleg az az átadás Bembuáli felé ment Bumbától, akkor azt keresztbe kellett elrúgni, hiszen Gróf kapus inkább a rövid oldalt védte, és a becsúszó védő Rámákes valójában már le volt maradva. NG-je pedig a jobb oldalt fut, Vitális ott van mellette, NG-je Vitálisnak kiteszi a jobb oldalra, Bembuáli érkezik, és Bumba is jön a beadás középre, és aztán lehet a lövés Winglertől 25 méterre a kaputól, Stefuj kéri el, Kripics érkezik, sőt Boldor a bal oldalt, ő be fogja ívelni, nem laposan teszi, Stefuj a 16-oson belül beteszik középre, kivágja Szalai, de még mindig ott van a büntető területen belül, Boldornál a bal oldalt nem adja be, mert Makrekis űzi, hajtja őt, na most teszi meg ezt, hát levágódik róla, nem ment ki úgy látszik az alapvonalon kívülre, Kovacevic elesik, annyira azért nem lökték meg, de úgy látszik szabadrúgás, és ötvös az, aki már is elvégezte a szabadrúgást, a bal oldalra tette ki Nagy Barnabás, Nagy Rösszel megy, maga elé tenné, nem jó az átadás, most Jusszuk befordul a 16-oson belülre, beadás, üres a kapu, és nincs bent! Mekkorát védett, Megyeri, te jó ég! Az üresen tátongó kapuba kellett volna bepasszolni a Kovacevicnek. Stefuj az, aki viszi a 16-os sarkánál, Bumba a bal oldalt, középen Bembuál, illetve Gavrics jön a beadás, ki tudja vágni azonban Rámákers, Winger oldalra kifejeli Stefujnak, Jusszuf pedig harcolna a labdáért, de nem jut el hozzá, Winger hátra, Boldor, majd aztán Kripics, Tóth pedig a jobb oldalon, Ninja pedig szintén az oldalvonal mentén ő kapja meg, életveszélyesek most az Eto játékosai. Bembuálihoz menne be a 16-oson belőre, eltöri a labdát, aztán Szalai, Vitális 25 méterre a kaputól, Stefuj ballal ellövi, mellé! Hű, ez is most nagyon nagy helyzetnek tűnt, Sistergős bomba ballal a 72. percben, Ferencváros, Győr 1-1, éledezik az Eto, bajban a Ferencváros. Lehet azért a döntetlen még az Etónak kedvező, mégiscsak a Groupama arénában egy pontot szerezni, az nem rossz, bár Engie most azért tesz, hogy ez ne így legyen benne. A 16-oson belül laposan pacogatnak a győriek, és egyen is megvan gól! Vezet a Győr! Bumba! Majdnem azt mondtam, hogy egyenlítenek, de ez már annál egy fokkal jobb. Megszerzi a vezetést az Eto, fordítanak a vendégek. És odafutnak értelemszerűen a sok-sok győri szurkolóhoz a győri játékosok. Fordít az Eto. Bumba a jobb alsó sarokban lövi a labdát, passzolja. Már-már csiki-csuki volt ez az Eto részéről, a Fradi játékosai pedig várják a középkezdést.

0: felé figyel, elveszti, és aztán Bembuali szerzi meg NGA mellette, középen Bumba. Bembuali inkább bevezeti középre a labdát, nincs beinduló, de érkezik Stefuja, 16-osra belül, Stefuja elővi, és eldönti a meccset, gól! 3-1! A 86. percben elviszi, úgy látszik, a három pontot az Eto'o. Stefuj! Azt hagyján, hogy fordít a Győr, de még három gólt is lőnek. És így 21 év után ismét győzhetnek a Ferencváros otthonában. Ferencváros Győr most már Stefuj góljával 1-3. Zsinórban tehát 5-5-ször, vagy hát nem is Zsinórban, de az 5. bajnoki vereségét könyvelheti el a Ferencváros ebben az idényben. Mindegyik hazai pályán történt, és a Győr továbbra is a bajnokság elején az első pozícióban. Ferencváros, Győr 1-3.
1: A pesti nagy győzelemmel 4 pontra növelte előnyét a Rába Parti Gárda Ferencváros előtt, és 2 volt az előnye a Pakssal szemben. Ám a következő fordulóban annak is örülhetett a Győr, hogy otthon nem kapott ki. A debreceni szurkolók a mai napig nem tudják elfogadni annak a meccsnek a hajrájában történteket.
2: Itt egy rossz labdaátvétel, Stefuj túl, úgyhogy Komáromi a győri térfélről végezhet el majd bedobást a jobb oldalról, de egyelőre különösebben a debreceniek sem sietnek. Ugye azt már mondtam, hogy a Győrben Schön helyett Bánáti a Fradi ellengyőztes kezdőcsapatban, illetve a debrecenieknél 4 csere volt, Gordics, Bárány, Vajda és Kulbacsuk helyett érkezett Lang, Szuhodovszki, Komáromi és Guerrero. A győriek labdát veszítettek, még a debreceni térfélen. Egy nagyszerű labdát kapott a saját térfeléről induló Szuhodovszki, Wingler mellett végig tudta vinni, aztán körülbelül 15-16 méterről kilőtte a hosszú felső sarkot. Megyeri ugyan beleért, de vezet a debreceni Győrben 1-0-ra. Tulajdonképpen az történt, amit Vukovics László megjósolt, hogy a debreceni kontrák, vagy illetve pontrugások veszélyesek lehetnek. Ezúttal egy ilyen kontra eredményre vezetett Szuhodovszki révén. Vitális odapöckölte azt Vladojunak, és most a bal oldalon jönnek a győriek. Stefuj, Bumba lép vissza egészen a félpályáig, és kénytelen hátrafelé passzolni ő is. Aztán Kripics kapja, visszalép a labdáért, Vitális megfordul, de ott van a nyakán Dzsuzsák Balázs is, ott van a nyakán Szűcs Tamás is, Szuhodovszki is, úgyhogy csak egy oldalpaszt tud váltani, és Kripics az, aki belép a játékba, és indíthatná a jobb oldalon a labdát kérő Vladojut kapja is. Vladoju pedig G-t, G a 16-oson belül, középre teheti a labdát. Vissza lépő labda, ott van már a győriek előtt, de Juga még oda tudott lépni a 16-osnál Stefujnak. Jön a debreceni kontra, méghozzá Szuhodovszki indul el középen, Dzsuzsák kéri a bal oldalon, kapja, ott van vele most már Csinger, kiér az oldalvonalra, a középre tett labda, pedig a túloldalon, és Komáromi megelőzi Stefujt, 2-0-ra vezet a Debrecen. Hát jó az öreg a háznál, értem, ez Dzsuzsák Balázsra, mert ez egy fantasztikus passz volt, ahogy ez középre tette, és az 50. percben megszerzi a második gólt a Debrecen Komáromi fejesével, 2-0, nagyon szép ellentámadás volt, és hát ez az, ami a Debrecennek egy nagy fegyvere ilyen szituációban. 2-0-nál pedig aztán most már különösen nem lesz szükségük arra, hogy különösebben birtokolják a labdát. Csinger hosszú indítás G-nek, aki ezen a mérkőzésen is egyelőre jól mozog, és vele szemben ott van Lang, nála meg azért gyorsabb is. Ó, láb között kapja a labdát, Schön! És elesik. És csak egy kirúgást ad a játékvezető. Én azt gondolom, hogy ez test a test ellen volt, ez egy jó döntés volt Rúsztól, de egyébként Rúsz távolodik, és mutatja a fülénél, hogy egyelőre még ne végezzék el a kirúgást, mert vizsgálódik a VAR. Én nem hiszem, hogy itt a debrecenieknek különösebben izgulniuk kellene. És 11-est ítél Rúsz játékvezető. 2-0-nál tehát jön a győri büntető. Anton szokta elvégezni a győriek büntetőjét, ő most nincs, ezért aztán Vitális végzi el. Vele szemben Erdélyi, aki már háromszor óriásit védett a mai mérkőzésen. Most Rúsz mindenkinek elmagyarázza, hogy mikor léphetnek be a 16-oson belülre, vagy a félkörön belülre. És jön a 11-es. Vitális. 2-1, ugyanis elment Erdélyi balra, Vitális meg elrúgta a jobb sarokba a labdát. Így aztán 2-1-re szép itt az Eto'o. G a jobb, a bal oldalon. Elindul. Lefelé, az alapvonal felé. de ketten is a nyakán, Kusnyír és Gordics is, de megoldja, legalábbis vissza tudta

0: tenni a labdát, és már megy be középre, Bembouali beáll a labdának, végül pedig 11-est fúj a játékvezető. Kezezés volt a debreceniek szerint a győri játékosnál, és 11-es fúj a játékvezető Rúsz Márton. Vitál is fut neki, és ez most fölfelé, ugyanarra a sarokra, de Vitális Milán egyenlít a 90 plusz nem tudom hányadik percben, és való igaz, a győriek labdával rohannak visszafelé. Vitális második gólja, tulajdonképpen a 11-est még a 90. percben harcolt, aki Vitális tulajdonképpen Bembouali, és ebből Vitális egyenlíteni tudott. 7-11-es góllal egyenlített tehát az Eto, és akkor valószínűleg mostantól van 5 perc még hátra. Vladoyu G beledug a labdába, és Rusz Márton először lefújja a szabálytalanságot, majd pedig inkább hármat fúj a sípjába, ez volt a helyes döntés. Én azt gondolom, a forduló rangadóján, a forduló egyik rangadóján Eto FC DVSC 2-2.
1: A Debrecen után a 21. fordulóban a Diós Győrt sem tudta legyőzni a Győr, így két meccsen eldobott 4 pontot, a Fradi meggyőzött Pakson és otthon az Újpest ellen, így nem csak utolérte pontszámban, hanem több győzelmével meg is előzte. Ám a Pesti Gárda a második kör utolsó fordulójában kikapott Zalaegerszegen, így a Győr ismét élre állhatott egy Kisvárda elleni győzelemmel.
0: Bembouali harcolt meg a labdáért, de aztán eladta, és ebből indulhat a Kisvárda. Egy picit megakasztotta kézzel az induló Melnyiket végül Tóth Rajmund, aki rosszul passzolt már, mint Melnyik. Így már jöhet be középre a labda. Gavrics fejesét, Popovics óriásit védett Gavrics fejesénél, és aztán bedobással jöhet az Eto.
2: Megszerezte a vezetést ugyanis az Eto. Gavrics az, aki szemben volt a kapuval, 20-22 méter volt ott, valójában el is lőhette volna, de inkább balra tette, és ott érkezett Sőn Szabolcs, aki aztán végül elvitte a kapus mellett, és a lényeg, hogy nagyon üres volt már ott a kapu közepe, és begurította a labdát, sakmat szituáció után megszerzi a vezetést a Győr együttese a 25. percben.
0: Szőr egészen hátra Popovicsig, ott azért Gavrics zavar egy picit, így is azonban kikerül jobb oldalra a labda Radmanovachoz, Szőr kéri el tőle, kapja is vissza, és ez a labda ez jó ott a jobb oldalon, ha jól látom, talán pont a frissen beállt Matanovics, aki a 16-os környékén van, be is cselezi magát, egy lövés, azonban nem jut el a kapuig, mert hogy Kripics lábáról az kipattant, de már Szőr teheti is vissza, viszont a győriek megszerezhetnék, de nem szerzik meg, azonban megint Kripics a 16-oson belül labdához ér, ott a helyzet, és mellé tudta rúgni, Melnyik 12 méterről. Hát azért ez nagy zicser volt a 71. perc elején, a győriek egy kicsit, hát hogy ne mondjam, szerencsétlenkedtek a saját 16-osukon belül a labdával, Melnyikhez került, aki laposan, hát elküldte egy méterrel nagyjából a jobb kapufa mellett a labdát. Molnár most teszi fel a kezét, most tifeli középre a labdát, jól megy az a labda, ott egy óriásit kellett védenie, mondom én Megyerinek, de Bognár játékvezető meg azt mondja, hogy a felső részről pattant fölé a labda, majd azt mondja, hogy vége a találkozónak, az Eto 1-0-ra győzte le a Kisvárdát, és így vezeti a bajnokságot.
2: Bizony, ismét a tabella élén az Eto, Győr Kisvárda 1-0.
1: 2026. február 15-én 22 forduló után, vagyis amikor befejeződött a második teljes kör, így nézett ki a tabella. Első volt a Győr 43 ponttal, második helyen a Ferencváros 3-mal kevesebbet gyűjtve 40-nel. Harmadik volt a Debrecen 38-al, negyedik a Paks 36-tal, ötödik az Zalaegerszeg 33-mal, hatodik a Puskás 32-vel, hetedik a Kisvárda 31-el, nyolcadik az Újpest 26-tal, kilencedik az MTK 25-tel, tizedik a Nyíregyháza 24-jel, 11. a Diós Győr 23-mal, és 12. helyen reménytelen pozícióban, 9 ponttal kevesebbet gyűjtve, mint a Diós Győr, a Color City Kazincbarcika csapata.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A Fizliga a labdarúgó első osztályunk 2025-2026-os háromkörös, 33 fordulós pontvadászata 2025. július 25-én kezdődött, és 2026. február 15-én zárult a második teljes kör. Ekkor a Győr 3 ponttal vezetett a Fradi előtt, amely ekkor a bajnokságon kívül az Európa Liga 8-at döntőjéért is vívandó Ludogorets elleni párharcra is készült. A bolgár csapat elleni két meccs között mégis magabiztosan nyerte az örök rangadót, a Győr pedig gólgazdag találkozót vívott Pakson.
2: Elrajtolt a mérkőzés, a Paks-Győr találkozó zöld-fehér rangadó a Fizliga 23. fordulójából. Most éppen Sőn a 16-oson belül beteszi középre a labdát, remek szerelés, de még ott a kipattom, és gól! Vezet! Az Eto'o! Sőn Szabolcs ünnepelteti magát, elsőre nem sikerült a beadás annyira jól, de aztán visszavágódott hozzá, hiába Vécsei mentése. Sőn végül a bal alsó sarokba továbbította 5 méterről a labdát, elment mindenki kezelába mellett. Így aztán Sőn ott folytatja, ahol előző héten abba hagyta, hiszen akkor a Kisvárra ellen sikerült neki győztes gólt szereznie. A meccs legjobbja volt. Most pedig már az első félidő 20. percében megszerzi a vezetést az Eto'o. Ellen leveszi a labdát, ott középen az egyik Eto'o játékos, és gól! Vitális! 2-0! Arra is volt ideje Vitálisnak, lehet így 6 óra körül, hogy meguzsonnázzon, mert mellen leveszi a labdát, és aztán 12 méterről jobb sarokba rúgja a labdát. Nem nagyon akarták zavarni őt a paksi játékosok. Most meg a győriek jönnek szabadrúgással. Balról messze a kaputól ívelés lesz, Sőn nem fogja ellőni, hanem majd akkor úgy látszik, hogy Vitális emeli be a 16-oson belőle. Bembuáli fej, de volt ott kéz, és G nem lövi be, kipattanó, Sőn, gól! 3-0! Hát elképesztő, amúgy 11-es is lett volna nagy valószínűséggel, mert hozzáért ott talán Szabó, de lehet Vécsei keze, Sőn Szabolcs pedig lehet, hogy 33 percnyi játék után, és tényleg jól számolom, nem, ez nem a harmada a meccsnek, mert az 30 perc lenne. A lényeg, mintha eldöntené a meccset. Szabadrúgáshoz készülődhetnek majd a hazaiak. Kissé balról, na jó, inkább most már majdnem szinte középről jöhet Balogh Balázs egy lövéssel, vagy éppen beadással. Azért ez távolinak tűnik, főleg, hogyha ráadásul még ott van azért egy-két személyes sorfalként, megjelenik valaki, Sőn az, aki odaáll, csak úgy mutatóban, úgyhogy Balogh majd beívelheti a labdát a 42. percben. Nagyon nem kell hosszabbítani valószínűleg, Balogh, jön az ívelés, oda Szabó János felé fejjel visszafelé középre, és aztán ott a lehetőség, és a gólt Barna góljával szépítenek a hazaiak a 43. percben. 5 méterről a jobb felső sarokba bombázta a labdát.
6: Paksnak is volt egy lehetősége, most már oda-vissza zicserek vannak, de véleményem szerint az érdemi kérdések eldőltek. Közben negyedik gólt megrúgta a Győr.
2: Csinger a gólszerző 5 méterről a szöglet után ott középen egyedül állt, és átvette még ballal, hogy aztán jobbal a bal sarokba lőjön. Így aztán 4-1 a 74. percbe lépve Csinger abszolút megérdemelte a gólt, mert nagyon jól játszott az egész összecsapás során. És a győri publikum előtt ünnepelnek most a vendégek, úgyhogy ez teljes mondjuk azt, hogy K.O. Most éppen egy érdekes helyzet, ami után 11-est ítél a játékvezető. Fel akart Kripics már szabadítani, de ott volt Lenzsér, és a két 24-es csatájából a Paksi az, aki most fájdalmas arccal fekszik a földön, de nagy valószínűséggel elmondja neki Tóth, hogy 11-es lesz. Ádám Martin tehát 11-eshez készülőtett a mérkőzés 85. percében, ballal ellövi, begurítja! Gól 4-3! Paksiak a sírból akarják visszahozni a mérkőzést, és akár ebből még lehet pontszerzés is. A jobb sarokba gurította Ádám Martin idénybeli első góljával, tehát tovább szépíti az egész mérkőzést a már-már eldöntőnek, vagy döntőnek bizonyuló Csinger gól után kétszer is betalálnak a Paksiak. Most éppen Vécsei teszi ki a bal oldalra Zekéhez, középen 3-4 Paksi, lesz-e beadás? Van beadás, jön a hosszú oldalra, és aztán Milenge kifejeli, van fejes, és lövés is volt a 11-es érő kezezés. Nem, azt mutatja Anta játékvezető, hogy az melkas volt Kripicstől, mehet tovább, talán most még egy utolsó ívelés. Ezt is kifejeli Csinger bal oldalra, ami azt jelenti, hogy össze tudja szedni Zeke. Előtte ott van Vécsei, megkaparintja a labdát, Máté ott van előtte a 16-os sarkánál, ellövi jobb ki a stadionból, és itt akkor véget ér a mérkőzés. Mekkora összecsapás volt ez? A lényeg, 5 mérkőzés óta tart a tolnai vereség sorozat. Paks Győr 3-4.
1: A 24. fordulóban a Győr és a Fradi is nyert. A 25. csak a Fradi, a Győr kikapott Zalaegerszegen, így 8 játéknappal a zárás előtt a két csapat azonos pontszámmal állt az élen, és 6 ponttal előzte meg a 3. Debrecent. Ekkor már két szereplőssé vált a bajnoki címért folyó harc. A 26. fordulóban a Győr X-elt, a Ferencváros viszont elhalasztotta a meccsét, mert a Braga elleni Európa Liga 8. döntőre készült. Innentől fogva irreálissá vált a párharc egy hónapig. Nem tudom, van-e még európai bajnokság, ahol ilyen okkal lehet halasztást kapni. Azt viszont tudom, hogy a következő két meccsén a Győr nyert, Barcikán, majd otthon a Nyíregyháza ellen, ezt követően pedig április 10-én egy nagyon-nagyon fontos mérkőzésre utazott Felcsútra.
7: A Puskás Akadémia győri Ettó csapatát fogadja az NB1 29. fordulójában.
8: A kivágódó labdát Sőn gyűjti be, Sőn kiteszi a bal oldalra Gavricsnak, aztán megint csak Sőn a labdával, megpróbálja elvinni a labdát Duarte mellett, aztán jön egy beívelés a bal oldalra, ez nagyon mély, Messeres fejeli el, Tóth Rajmund lövi vissza, szappanos védnagyot, még ott van a helyzet, és a gól, vezet a Győr. A 16. percben vitális góljával szerzi meg a vezetést az Eto, Tóth Rajmund lövését még védte szappanos, de pont vitális elé pattant, aki az ötösről bepasszolta majd, hogy nem teljesen üresen maradt kapuba, szappanos pattant volna föl, de nem tudta védeni az ismétlést. A Győr tehát vitális Milán góljával a 16. percben megszerzi a vezetést a Puskás ellen. És megint csak minden mezőnyjátékos ott van a Puskás Akadémia térfelén, veszélyzónában vitális íveli középre, nem is rosszul, ott van Csinger előtt, 2-0! Az 50. percben Csinger már kis betalál, vitális pedig a gólja után egy gólpasszal jelentkezik, és nem fogja megdicsérni Hornyák Zsolt a játékosait, mert hogy a 16-oson belül úgy érkezett Csinger, hogy egy combjával tolta tovább a labdát, és aztán tovább piszkálta még a kapuba, egy darab Puskás játékos sem volt ott a környékén.
7: Bembuali a 16-oson belül, két szép cselt követően, Bembuali óriási gólt szerez a győri támadó, egészen elképesztő szólót követően. Remekül vette át a 16-oson belül a labdát, megforgatta gollát maga előtt, aztán túl is jutott rajta, majd szappanos, ha jól láttam első blikre, lábai között passzolta be a labdát a kapuba. A 67. percben nagyon úgy tűnik, hogy lezárja a találkozó lényegi kérdését a Győr.
2: 4-0-ra vezet az Eto Felcsúton, mert egy perccel Bembuali gólja után Engie is betalált, szinte pontosan ugyanonnan, ahonnan az imént a csapattársa. Gavricstól kapott egy labdát egy gyors Eto támadás végén, remekül vette át, és aztán belőtte szappanos mellett a kapuba.
9: átépített a Puskás Akadémia Magyar Zsolt találba a győri kapuba. Fámelye szerzett labdát a győri 16-oson belül, önzetlenül középre tette, Magyar Zsolt estében kapura lőtt, és egy kis szerencsével csorgott ott tovább a labda. Csinger is hozzáért, talán Petrás is, de Magyar még egyszer belepiszkált, és az már eljutott a gólvonalig, sőt a gólvonalon túlra, úgyhogy 4-1-re vezet az Eto. Magabiztos győri siker született Felcsúton, Puskás Akadémia, Eto FC 1-4.
1: Csinórban 3 meccset nyert a Győr, és amikor a Ferencváros kiesett az Európa Ligából és megnyerte az elmaradt meccsét a 30. forduló előtt, így nézett ki a tabella. A Ferencváros és a Győr azonos pontszámmal 59-59-el állt az élen. A Ferencvárosnak egy győzelemmel többje volt, és tudjuk, hogy a kiírás értelmében azonos pontszámnál a több győzelem rangsorol. Tehát 59-59 pontja volt ennek a két csapatnak, míg a Debrecennek, amely a harmadik helyen állt ekkor, 13-mal kevesebbje, negyedik volt az Alegerszeg 45-tel, ötödik a Paks 44-el, hatodik pedig a Kisvárda 40 ponttal. És ekkor 2026. április 19-én találkozott a bajnokságban harmadszor a két versengő fél. Régóta vált igazi bajnoki döntő volt a Győr és a Ferencváros között Győrben.
10: Az biztos, hogy a hangulat az eső meg az elképesztő hideg ellenére tüzes és forró itt az Eto Parkban, hiszen a győri szurkolók mellett a teltházas vendégszektor is lángba borult, füstbe borult a kezdést megelőzően, úgyhogy tényleg emelkedett hangulatban jön ez a bajnoki döntőnek is beillő mérkőzés. Eto-Ferencváros találkozó, tehát zöld-fehér csapatok csatája Győrben, viszont a kettő zöld-fehér közül most csak a házigazda játszik saját szerelésében, zöld felsőben, fehér alsóban. Az Eto kezdte a mérkőzést, ezúttal aranyszínű felsőben, fekete alsóban a Ferencváros.
11: 59-59 pontja van a két csapatnak, és csak a több győztes mérkőzés miatt az első helyen áll a Ferencváros, és most már egy Eto támadásra Gavrics fordult volna le, elesett és várta a szabadrugást, de Berke Balázs játékvezető továbbot intett. Most a középen próbálkozik a Ferencváros, és kénytelen is versenyt futni, Stefuj, de ezt a versenyfutást Osváttal megnyeri, előre rúgja, és Bembuál itt nagyon szépen tolja ki a labda alól Gomez, így aztán nem tudott labdához jutni. Annál inkább viszont Schön, úgy tűnik Berke ezeket a keményebb ütközéseket azért hagyni fogja, Rámekes rúgja előre, Kripics elrúgja ugyan a labdát, de nagyszerűen fejlődik fel a bal oldalon a Ferencváros támadása. Jön is középre, Csinger kifejeli, de akár vissza is lehet rúgni a labdát, de inkább tovább teszik jobbra a ferencvárosi játékosok. Osváltak, a beadás nem volt jó, és már is nagy rajonban kezdődik a mérkőzés. Schön elindított a Bembuálit.
10: Ismerkedjünk meg a találkozó főszereplőivel, viszont majd csak azután, hogy Bembuáli középre teszi a labdát, ott egy óriási sakkpat helyzet, a felső lécet is érinti Enzsi próbálkozása. Mindez történik a második percben, a bal oldalról jön egy középreadás, és a győri támadó 15-16 méterről telibe találja, illetve hát nem telibe találja, mert egy picivel fölöttem, egy súrolja a felső lécet is. Hát ahogy Cseszegi Balázs fogalmazott, tényleg elképesztő iramban kezdődik a mérkőzés, legalább olyan iramban, mint amilyen hirtelen lett egyébként hideg, és hogy megérkezett a hidegfront ide Nyugat-Magyarországra, és egyébként tart Budapest felé. Na szóval a kezdőcsapatok, a Fradi kapuját Dibusz véri, ő teszi most ki a labdát, Gomez, Szalai, Rámákers, Nagy Barna, Osvát, Kanikovszki, Abufáni, Korbu, Kovácsevics és Zsozef.
11: Az Etoé, Petrás, Tóth Rajmund, Bembuáli, G, Schön, Bíró, Csinger, Stefuj, Kripics, Vitális és Gavrics, tehát tulajdonképpen mindkét csapat a lehető legjobb összeállításában lép pályára ezen a találkozón. Hatalmas a tét, mert ha Ferencváros nyer, akkor ahogy Schön Szabolcs fogalmazott, gyakorlatilag eldőlt a bajnoki cím, mert az már nem 3 pont előny, hanem a két győzelemmel több, vagy két győzelem miatt az már gyakorlatilag 4 pontos előnyt jelent a Ferencvárosnak. Talpával simogatja a labdát, Petrás majd felrúgja Bembuáli felé. Bembuáli ezt merre veszi, mert elég távol vannak tőle a ferencvárosiak, majd átforgatja balra a labdát Schönnek. Szakad, zuhog az eső, ezért aztán kicsit csúszik is a pálya, úgyhogy ennek a hosszú labdának nem sok értelme volt, Schönnek nem volt esélye, hogy elérje, pedig hajtott rá nagyon. Ennek ellenére ferencvárosi kirúgás, majd Dibusz hozhatja játékba a labdát, de most még biztos, legalábbis azt gondolom, hogy nem fogja felrúgni a labdát, hanem megpróbálja a Ferencváros kihozni kisjátékokkal. először Szalaihoz, Szalai pedig Nagy Barnabást játsza meg. Jöhet a beadás, mert már lassan az alapvonalnál, de inkább befelé cselez a ferencvárosi játékos. Abufáni visszateszi. Ujjaj, ez mit a beadás volt. Egészen-egészen penetránsan rossz. A bal lábról lecsúszott az a labda. Pedig egyébként ez egy szép gyors kontra volt a Ferencváros részéről. Az biztos, hogy semleges szemben ez egy kifejezetten élvezetes mérkőzés. Vannak helyzetek, már csak a gól hiányzik egyik vagy a másik csapat részéről. Már sokszor mondtuk, hogy igazi bajnoki döntő, de hát azért az nem véletlen, hogy ennek a két csapatnak 59-59 pontja van, és az utánuk következő csapatok olyan távolságban vannak, hogy így, hát ezzel együtt négy fordulóval vége előtt nincs esélye beérni egyiket sem. Gavrič adja el, Abufani 20 méter, akár lőhet is, inkább kiteszi Józsefnek a bal oldalra. József az ötös sarkán, Ecsen visszafelé, a rövid saroknál, és Petrás védette egy nagyot, átcsúszott ugyan a lábai között, de aztán érkezett Stefuj, és kitette a labdát az oldalvonalon túlra. A 27. percben ismét egy nagy helyzet, ezúttal a Ferencváros előtt. És akkor Nagy Barnabás szerezte vissza a labdát a ferencvárosi térfél közepén a bal oldalon, hátra teszi azt a nem sokkal mögötte ácsorgó Szalainak, aztán Szalai még hátrább Rámekersznek, a belga pedig most átforgatja. Nem, bocsánat, az Gomez volt, és most kapta Rámekersz a labdát. Visszalépett Kanikovszki, aztán kiteszik itt a jobb oldalra. Az elindított Osvát meg is kapja a labdát, annak ellenére, hogy beleért egy Győri láb sűn lába. Stefuj vív óriási harcot ott Kovacevicsel a jobb oldalon. Hopp, egy gyönyörű csel visszafelé, aztán elveszi tőle a labdát.
12: Korbu volt az,
11: Korbu volt, igen, nem láttam, bocsánat, egészen pontosan innen, már rossz a szemem, és a bokáját összecsapta Korbunak. Vitális Milán, hát egy olyan 24-25 méterre a kaputól jobb oldalról jöhet a ferencvárosi szabadrúgás, és ezek mindig veszélyesek, akkor is, ha ezt valószínűleg azért Abufani nem rárúgja jobbal, hanem majd inkább be fogja ívelni, de hát ugye Gomez fejesét láttuk már egy ugyanilyen hasonló vagy legalábbis hasonló játékszituációban a 30. perc, és lassan elkezdődik, egyelőre nincs gól, de akár lehetne 3-3 is.
12: Így bizony. Na nézzük, Abufani tehát, illetve mi nézzük és be tudunk róla számolni, mert Abufani a labda mögött, ugye volt a korábbi szituáció, amikor Osváttal tanakodtak, Osvát megint ott van, de aztán ott hagyja a labdát, Abufani most íveli középre, lesz-e fejes, nincs ferencvárosi fejes, József a 16-os vonalán felperdül a lövése, Abufani egyből vissza, jöhet Rámekersz laposan középre, nem volt ez a legjobb megoldás, vagy a legjobb kivitelezés, az elképzelés nem volt rossz, viszont Bembuáli így megindulhat Nagy Barnával óriási versenyfutásban. Bembuáli és Nagy Barna még talán vissza is pöccinti Bembuáli lábára a labdát, ezt mutatja Berke, itt a győriek ezzel abszolút nem értenek egyet. Most pedig szabadrúgás jön majd itt Győrben, az Eto Parkban. Egy-két ferencvárosi védő, Rámekersz is és Gomez is nyújtanak egy picit. Mind a ketten kaphattak egyet-egyet, de most már mind a ketten talpon. És 9 perc van még hátra a rendes játékidőből. Rámekersz a labda mögött egyelőre nem tudja elvégezni a szabadrúgást, mert Bembuáli nem, hogy 9 méterre nem volt tőle, hanem mondjuk 2-re sem. Rámekersz megnyújtja József felé. József próbálna összeszedni egy lecsorgó labdát, és ezt meg is teszi. Osvát a jobb oldalon leviszi a szögletzászló irányába. Beadás, Petrás kilép a kapujából, Korbu a lecsorgót, és egy önfeláldozó mentés bent középen, aztán József a földre kerül a 16-oson belül, még mindig a labda a Fradinál, Korbu szép cselekkel, Korbu már a 16-oson belül, ballal visszateszi Abufani, a labda a 16-oson belül, Petrás, és most megy ki szögletre, Korbu passzolt Abufanihoz, Abufani pedig 11-12 méterről jobbal a bal alsót veszi célba, és takarásból lő, Petrás pedig valami óriási bravúrt bemutatva kiszedi onnan a labdát. Ha jól jegyzeteltem, a 3. ferencvárosi szöglet jön, ezt is Abufani küldi majd középre.
11: Így van, és a ferencvárosi szögletek, pontrugások, kapuk közeli helyzetek mindig nagyon nagy veszélyt hordoznak magukban. Nézzük Abufánit.
12: Abufánit át a labda mögött, és akkor most jön az ívelés. Ott középen eltűnik egy győri, egy ferencvárosi, Gomez volt a ferencvárosi, aki eltűnt. Korbu meg nagyon sután fejeli ki a labdát, közben egy kisebb szó párbaj alakul ki a két tábor között, a helyi műsorközlő elégelte meg itt az adókapokat, és gyorsan sportszerű buzdításra hívta fel a figyelmet. Egyébként a hangulat is a mérkőzéshez igazodóan kifejezetten jó, folyamatos szurkolás egyik, illetve a másik oldalon. Most, amikor egyébként tényleg a két tábor megtalálja magát, jön az, hogy egymással foglalkoznak. Eddig egyébként a mérkőzést nézték, illetve a mérkőzéssel foglalkoztak. Most például szintén azt kellene nézniük, Rámákerz gyengécske indítása után Abu Fani felé ment a labda. Abu Fani elcsúszik a győri 16-oson belül, akik ott ülnek viszonylag közel a 16-oshoz, megmosolyogják ezt a szituációt.
6: Már Sönnél a labda a bal oldalon. Egy picit most lelassított és visszapasszolta a labdát Stefújnak, aztán Kripics kéri el tőle, Stefúj és Kripics passzolgat. Kripics most átlép a labdával a felezővonalon, megint megjátsza a visszalépő Sönt. Gavrics viszont már a 16-osnál, nagyszerű labda Stefújnak, az alapvonalról középre, pontatlan a labdája, de már lesen is volt valószínűleg Stefúj, legalábbis az asszisztens ezt jelzi, úgyhogy nem bedobással jön a Győr, hanem szabadrugással a Ferencváros. Gavrics indul meg középirányba, aztán eladja a labdát, de visszakerül, visszapattal a Stóth Rajmundhoz, aki hosszan veszi át, megtolja, viszont az ő lábát meg Kranikovszki találja. Győri szabadrugás nagyjából 30-35 méter, el is végezték a győriek. Berke visszafújja majd a szabadrugást, és már vissza is fújta. Egyébként olvasva a különböző elemzéseket, mindenki azt emelte ki, vagy sokan azt emelték ki a szakértők közül, hogy a győrieken van a nyomás. Nekem ez azért furcsa, mert mi történik, ha a Győr nem lesz bajnok? Na bum, ezüstérmes lesz a Ferencvárosnál, viszont egyértelműen cél, sőt kötelező a bajnoki cím megszerzése. Én egy picit másképp látom tehát, mint a szakértők. Nem tudom, Kornél, te ezzel mennyire értesz egyet?
12: Határozottan, és majd mindjárt részletesebben is kifejtem az ezzel kapcsolatos álláspontomat. Előtte viszont jön egy veszélyes győri szabadrúgás, ezt várjuk meg, és aztán utána tudunk ezzel a gondolatmeneten egy picit tovább menni. 51. perc a mérkőzésen. Győri szabadrugás a ferencvárosi térfél közepéről. Bembuali az ötösön belül egy lecsorgó labdát próbált begyűjteni. Nem járt sikere, Dibusz felszedte előle, és Josefhez gurítja. Josef nem tudja becsapni ellenfelét, viszont visszaszerzi a labdát az Eto. Zsí kapja most már a 16-os vonalánál. Nagybarna mellől középe teszi. Ott egy fejes, és kirúgás lesz majd. Ezek szerint Győri fejről ment ki a labda. Nos, maradva az előző gondolatmenetnél, hát persze, a kérdés az az, hogy a győrieknél evés közben mennyire jön meg az étvágy, én inkább innen közelíteném meg ezt a dolgot, és nem a nyomás irányából. A Fradinál pedig egy az a mondás jutott eszembe, hogy addig jár a korsó a kútra, hiszen ha visszaemlékszünk, már az előző bajnokságban is, ugye az utolsó pillanatban pont itt Győrben centízte ki a bajnoki címet a Ferencváros, amely az egész szereplését, meg az egész szezonját arra húzta fel az elmúlt időszakban, hogy a bajnoki cím lehetőséget biztosít arra, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjéből indulva egy esetleges sikertelen selejtező, mint a Klaksvik ellen volt annak idején, után sem kell rögtön csomagolni, mert megint más a leányzó fekvése, ugye, hogyha nem nagyon tudsz honnan visszapottyanni, tehát ez ilyen szempontból, ha kimondottan nyomás irányából akarjuk megközelíteni, egyetértek Balázs, inkább a Fradin van nyomás. Kérdés, hogy a győriek számára ez a szituáció, illetve ez a helyzet, hogy a bajnoki címért mennek, okoz-e egyébként, most akkor megint maradva ennél a kifejezésnél, bármi olyat, ami ilyen nyomás jellegű, vagy hogy nem teherez, mert nyilván aki a bajnoki címért megy, arról nem lehet azt mondani, hogy ez terhet cipel magán, de hogy nem tudom, ebbe az irányba tolhatja, vagy alakíthatja a fejeket esetleg.
6: Voltak olyan mérkőzések, amikor azt éreztem, hogy akkor megfordult a győriek fejében, hogy na bizony, most már a bajnoki címért mennek. Nevezetesen például az MTK elleni hazai gól nélküli döntetlenje az Etónak ilyen volt. De aztán ezeket a mérkőzéseket leszámítva, az MTK meccset, meg ugye a zalaegerszegi vereséget, azért csak behúzta mindig az Eto, és az egy gólos siker is siker, aztán legutóbb megjött a 4-1-es győzelem a Puskás Akadémia otthonában, és a mai meccsen is jól játszik az Eto, tehát én azt gondolom, hogy talán ezt a nyomást lehetett érezni, de lehet, hogy most már ezt a nyomást picit el tudta engedni a Győr, és akkor most Tefúj már az alapvonal közeléből adhatja be, de nem tudja becsapni igazából a ferencvárosi védőket, mert hogy még nagy
11: Nagy Barnabásnak oda segít Rámekhez, úgyhogy Győri bedobás, ami már meg is történt. Vitálisnál a labda, Vitális keresztbe hozza, aztán megfordul a bal oldalon, vele szemben ott van továbbra is Korbu. Visszakapja Stefújtól a labdát Vitális, már a 16-os csücskénél, belöbböli a labdát az ötösre Bembuálinak. Bembuáli Sönt játsza meg, Sönt középre rúgja laposan, ki tudják rúgni a ferencvárosiak, és aztán ki is bombázzák a labdát. Gomez révén elindulna Zsozef, de a két győri középső védő egyrészt nem lassú, másrészt Csinger helyzeti előnyben is volt, és aztán haza tudta adni a labdát Petrásnak. Tóth Rajmund pedig visszalépett, elkérte azt, és megint hátulról építkezhet majd az Eto.
12: Meg hát jó csapat ismérve, még egy pillanatra visszakanyarodva az előző gondolatmenethez, az általam már említett Nyíregyháza elleni mérkőzés, ahol tényleg a Sparinak rengeteg lehetősége volt, Petrásnak elképesztően nagy védésekre is szüksége volt ahhoz, hogy azt a meccset amúgy 1-0-ra be tudja húzni a Győr, tehát tényleg az mutatta meg igazán, hogy ez a Győr megérett arra, hogy azt lehessen mondani, hogy ténylegesen jó csapat. Gavrics kap közben egy nagyon jó labdát a jobb oldalon, a beadása kevésbé sikerül jól, viszont a túloldalon össze lehet szedni azt. Osváth lép bele. Vitális a labda mögött, 82. perc, győri szöglet tehát, a hatodik ebből a műfajból a meccsen. Ott a helyzet, Dibusz nagyvédés, gól Gavrics! Vezet a Győr, és nem is van le Bánáti, bocsánat, nem 80-as, hanem 90-es. A hatodik győri szöglet meghozza az eredményt. Egy lecsorgó labdát, Bánáti az Eto cserejátékosa, egészen közelről az ötösön belülről, a hálóba tud pofozni. Előnyben tehát a Győr a mérkőzés hajrájában. És most egy ferencvárosi helyzet, Zsozef fölé! A 97. percben is van Fradi helyzet.
11: De ott ráadásul, ha jól láttam, akkor az asszisztens még ezt is jelzett egyébként, meg ott volt egy eltűnt győri játékos.
12: Itt a vége! Fuss el véle! Hatalmas lépést tesz a Győr a bajnoki cím felé, hiszen Bánáti góljával legyőzi a Ferencváros.
1: A Ferencvárosnak ez a hetedik veresége volt. Egy olyan bajnokságban, ahol 33 mérkőzést játszanak. Szabad 7 veresége bajnoknak lenni? Miután a Győrnek egyébként 4 van, és délután például a Bayern München úgy lett bajnok Németországban, hogy 1 veresége van.
13: Hát ha ma meg tudta volna oldani a Ferencváros, hogy legyőzi a Győrt, akkor bajnok lett volna ennyi veresége.
1: Akkor nem lenne 7 veresége.
13: Igazad van. Viszont visszatérve, pont ebben akartam én is kezdeni, hogy ha elveszi a Ferencváros ezt a bajnokságot, egyébként még nincs vége, mert 3 forduló hátra van, akkor az azért fog megtörténni, mert a Groupama Arénában nyert Zsinórba a Puskás, a ZTE, a Nyíregyháza, a Debrecen és a Győr. Tehát a Groupamában hazai pályán 5 vereséget szenvedett a Ferencváros, Győrben ki lehet kapni. Nyilván ma nem szeretett volna a Ferencváros, meg soha nem szeretne, de ilyen van, hogy rangadon kikapsz. De ez az 5 vereség, ez nagyon sokba kerülhet. Most azon kell szurkolni a Ferencvárosnak, hogy a Debrecen győzze le a Győrt, ő pedig hozza az összes meccsét, akkor bajnok lesz a Ferencváros, de most már nem a saját kezébe van a sorsa. Szerdán Magyar Kupa mérkőzésen találkozik ez a két csapat. Most azon gondolkoztam, és arra jutottam, hogy szerintem a Győr el fogja engedni a Magyar Kupát. Értem ez alatt, hogy 6-7 helyen változtatni fog a szerdai csapatba, hogy úgy menjenek Debrecenbe, hogy egy friss brigád menjen. Nyilván szeretnének kupagyőztesek is lenni, meg bajnokok is lenni.
1: Jó 120 perces küzdelem
13: de
1: után.
13: De nagyon, nagyon nehéz, tehát ez egy nagyon nehéz döntés, amit Borbély Balázs és a stábjának meg kell hozni, de ha most prioritást kell felállítani, a Győr 2013-ban volt legutóbb bajnok. Tehát az, akárhogy számoljuk, 13 éve. A kupa, óriási dolog kupagyőztesnek is lenni, de most szerintem a bajnoki cím prioritást fog élvezni. A Ferencvárosnak nem okoz gondot az, hogy cserélni kell jó pár helyen, rengeteg külföldi, mert ott nem kell a magyar szabálynak megfelelni a Magyar Kupa mérkőzésen, viszont ez a mérkőzés, ez hatalmas pofon a Fradinak, és még egyszer mondom, nem szabadna, hogy az legyen, mert itt már 10 ponttal kéne vezetni a 30. fordulóba a Ferencvárosnak, ezzel a háttérrel, ezzel a játékos kerettel, de hogy így alakult, ez most nagyon mély ütés a Ferencvárosnak, ebből föl kell locsúdni szerdáig, a Magyar Kupát mindenképp be kell húzni, és nem dőlt még el a bajnokság, hát azért Debrecen otthon bárkit képes megverni, és ha ezt megteszi a Győrrel, akkor újra nyílt lehet a bajnokság.
1: Hát viszont a Ferencvárosnak a Pakssal kell játszani, és otthon, ami nem megy a Ferencvárosnak. Majd van egy Újpest-Ferencváros találkozó, hogy tetszen az újpestieknek, hogyha ők vennék el a bajnoki címet a Fraditól, holott évtizedek óta nem tudták megverni a Fradit.
13: Hát Újpesten, ezt most tényleg belülről mondhatom, mert mindkét csapatot ugye megjártam, Hát az a legnagyobb dolog mindkét oldalról, hogyha a másikat le tudod győzni, de így, hogy a Ferencváros utolérte az Újpestet ebben a hetes szériában, ugye 62 és 75 között volt az Újpestnek a nagy sorozata, a Ferencváros az elmúlt időszakban nyert 7-szer zsinórba, mondtad, hogy a Bayern 35-szörös, a Fradi 36-szoros bajnok, ugye most megdönthetné az Újpest csúcsát, és most lépés hátrányba került, de ha az Újpest ezt el tudná venni a Fraditól, az óriási elégtételt jelentene az Újpestnek. Az elmúlt nem tudom hány meccset, 10 éve nyert legutóbb az Újpest még Diányi góljával, hát ott már nem emlékeznek, hát van, aki egyszerűen hihetetlen, hogy micsoda különbségek alakultak ki a magyar futballon belül, de ez az újpestieknek egy elégtétel lenne.
14: Hát nem akármilyen három forduló áll még előttünk, az biztos, de még mielőtt elbúcsúznék Vukovics Lászlótól egy kérdés a mai találkozóról. Ez egy nagyon jó hírverése volt a Fizligának, a magyar első osztálynak.
13: Igen, és nagyon örülök annak, hogy teljesen mindegy, hogy most olyan szempontból nekem semlegesnek kell lenni, hogy most a Fradi vagy a Győr rúgta a gól, de hogy esett gól a találkozó, mert akárhogy dicsérhetnénk így rádión keresztül, hogy milyen jó 0-0-ás meccset láttunk, de azért mégis esett gól. De kétségtelen, hogy rengeteg helyzet volt. Tehát a Győrnek az első fél időben az elején voltak nagy helyzetei, utána Lenny Joseph nagyon jól játszott a Fradiba, ő is oda került 2-3-szor, Dibusz fantasztikusokat védett, utána Petrás is felnőtt mellé. Tehát nagy helyzetek voltak. És a végén ugye egy pontrugás, egy szöglet, egy kavarodás, 4 perces, 5 perces varrozás, és utána megadták a gólt. A Győrnek ez egy óriási dolog, hát Bánáti élete végéig emlegetni fogja ezt, hogy bejött csereként, és eldöntötte ezt a utólag kiderül majd, hogy aranyrangadót vagy sem. Igen. De óriási lépést tett a Győr most a bajnoki cím felé. Azt már említettük az adás elején, hogy 4-szeres bajnok eddig a Győr. Hát a Ferencvárosnak nem tud más tenni, megpróbál minden meccset megnyerni, és amire elég lesz, de most már nem a saját kezében van a sorsa.
14: Hát ez volt a Győr-Ferencváros kvázi bajnoki döntő, és akkor egyetértettünk azt hiszem abban, hogy a bajnoki cím még nem dőlt el, de ezt már mondtuk egyébként adás előtt is.
13: Én is így gondolom, hogy nem dőlt el. Nagyon jó véghajrá lesz az utolsó 3 meccs, nagy izgalmak. Jó, hát a kiesés az eldőlt. A harmadik helyért van még óriási harc, és a bajnoki címért.
1: 3 pont előny a Győrnek, 3 fordulóval a vége előtt a Fradi szurkolók nagy loki drukkerek lettek ekkor, mert igazából csak a Debrecennek volt esélye a hátralévő 3 ellenfél közül megállítani a Győrt. Arra bizonyos Debrecen-Győr találkozóra 2026. április 26-án került sor.
15: Sőn, jön egy beadás. Átveszi Vitális, Vitális lassan lőhet, lassan helyzetben, és gól! Megszerzi a vezetést Vitális Milán, hát micsoda egyéni villanás után, a mérkőzés 39. percében. Schön játszotta a labdát a 16-oson belülre, és létszámban megvolt a debreceni védelem, de Vitális addig tírült, fordult ott a 16-oson belül, amíg lövő helyzetben nem találta magát, és jobb oldalról, 5-6 méterről bevágta a jobb felső sarokba a labdát. Vezet az Eto, és az előny a bajnoki címért hajtó csapat markában most. Kicsiben elvégzik a szögletet Dzsudzsákék, visszakapja Dzsudzsák Kocsistól, beközépre Cibla, jó a figura, Kocsis az alafonalról középre emeli, ott egy fejes, de mellé száll, Mehihász. Nagy lehetőség volt ez. Bumbalo Holmas már ott nyargal mellette, még Stefuj is, Bumba, Stefujhoz. Az alafonalról egy centerezés, magasan érkezik, kifejeli Lang, egy kapáslövés Gavricstól, ott a helyzet, Schön hagyja ki. Schön már nem tudta ellőni, őt is meglepte a labda, hogy eljutott hozzá. Szűcs beadás a Cibla felé, a túloldalon besegít, Berrenró fölé száll a fejes. De még ezek szerint Petrás beletolt, mert szöglet következik a bal oldalról. Most Győri akció. Stefuj kinn a bal szélen. Jön a beadás, és a fejes nagy védés Demjéntől. Aztán a lövés mellé. Bembuali. Demjén óriásit hárított. A bal oldalról Stefuj centerezett magasan. Teljesen zavartalanul a védőktől elválva tudott bólintani Bembuali. Megint Kripics, itt a bal szélen a fél területben a játék. Elszórja Kripics, egy kockázatos mélységindítására vállalkozott volna. Jó ez a mélységindítás Langtól, Komáromi már a 16-oson belül visszagurítja, Szűcs lő, belevetődik Tóth, Kimás Tóth újabb hatalmas mentése. Tóth Rajmond egészen elképesztő, mit védekezik ezen a mérkőzésen. Komáromi vissza, jön egy beadás most Kusnyírtől a kapu elé, egyfejes Cibla, befattan! Egyenli Cibla Flórián a mérkőzés 73. percében. Egy újabb remek jobboldali beadás Kusnyírtól, és ezúttal a fejes az a lécről a golvonal mögé pattan. Negyed óra van még hátra. A remek formában játszó Cibla Flórián pedig nem csak Miskolcon tud eredményes lenni, hanem itt Debrecenben is. Egalizál a Loki. Demjén még azért mindenkit előre küld, de hát szivárognak előre csupán a hazai játékosok. Nincs arról szó, hogy mindenki iszkolna a győri 16-os környékére. Sőt, Demjén szabadrúgását követően egy debreceni kobakról megy ki a labda, de a bedobás már nem várja meg Karakó. Egy-egyes döntetlennel ér véget a mérkőzés. A labdarúgó NB1-ben a 31. forduló rangadóján Debrecen Eto tehát 1-1.
1: Egy pontra csökkent a Győr előnye, mert a Ferencváros megverte a Paksot. Aztán az utolsó előtti fordulóban a Győrnek kötelező volt nyernie otthon a már kiesett Diósgyőr ellen.
16: Egy Edda idézettel üzent az Eto szurkolótábor a csapatnak. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt. Én ezt hozzátéve, hogy két győzelemmel lehet berúgni ezt a kaput, és hát azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen kétfajta motiváció, bajnoki cím kontra becsület, nagyjából így lehet felírni ezt a mai mérkőzést a két csapat szempontjából. Bánáti cselez a ballába felé, jön át a hosszúra a labda, és Sőn megszerzi a vezetést a Győrnek. A 33. percben jobb oldalon Bánáti csinál meg egy cselt, az erősebbik jobb lábáról a ballába felé cselez, a hosszú irányába adja a labdát, Sőn pedig remekül előzi meg emberét, nem figyeltek a győri bal szélsőre, és ezzel az egyébként válogatott játékos a hosszú alsóba fejeli a labdát, a kapufát is érintette a próbálkozás, de jó irányba pattant a győriek szempontjából a kapufáról a labda. Vezet a Győr. Most viszont kap egy remek labdát, Stefúj 16 méterre a kaputól, ott tovább teszi Sőnnek, Sőn bepasszolja, és középen Bembuali megszerzi a második győri gólt. A 44. percben, még a fél időben, az öltözőbe vonulás előtt megduplázza előnyét a Győr az Eto Parkban. 2-0-ra vezet most már a bajnokaspiráns a DVTK ellen.
8: Kihúzódik ide most a bal szélső hátvéd pozíciójába egészen, és Macsó pedig följebb tolódott egy eladott labda, Bembuali Sőnhöz passzol, eldöntheti a mérkőzést is Sőn, és meg is teszi talán, bár még nagyon sok hátra van, de a harmadik győri találatot is Sőn Szabolcs jegyzi. 3-0-ra vezet a Győr, alig telt el 2 perc a második félidőből, amikor egy felelőtlenül eladott labdát követően Bembualihoz került a labda, és aztán ő pedig remekült áll a Sőn elé. Ő pedig a kapujából kiérkező Bánegyi mellett okosan a hosszú, tehát a bal alsóba gurította a labdát. 3-0-ra vezet a Győr.
16: És mellette már, mint bíró mellett, Bumba a jobb oldalon. Be lehet adni, be is adja. Bembuali elmegy, Sőn akár a harmadikat rúghatja, inkább kiteszi, egy visszacsel, és ott a negyedik győri gól. Ez egy öngól volt, és ha jól látom, Stefúj ballal kapura rúgta, hogy melyik Diós győri játékosról pattan be, azt most innen nehéz megmondani, de az biztos, és azt mutatja, itt Olasz Gergő kollégám valószínűleg a visszaérkező Farkas Luberről, hát nem egy szerencsés bemutatkozás, de hát ez az éve a Diós győrnek. Hát erről szól szinte a bal szerencséről. 4-0-ra vezet az Eto a Diósgyőr ellen, és az már egészen biztos, hogy az utolsó pillanatig, ha csak holnap az Újpest le nem győzi a Ferencvárost, egy nagyon izgalmas labdarúgó NB1-et láthatunk. 4-0-ra vezet tehát az Eto a 67. percben. Az Eto tartja az előnyét ezután a mérkőzés után is a tabellán, ugyanis hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Diósgyőr együttesét.
1: Ez volt május 2-án, és az utolsó fordulóra 2 hetet kellett várni, mert május 9-én kupadöntő volt, Ferencváros Zalaegerszeg, így május 16-án a zárófordulót egy pont előnnyel váró Győrnek nyernie kellett Kisvárdán, és akkor nem kellett számolgatni, nem kellett telefonálni, akkor megvolt a bajnoki cím. Meg lett a bajnoki cím, kiderül a következő percekből.
16: Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szám, mint szerencseszám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont Miangé. A győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, és el is kezdődött a találkozó. Itt pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második perzon a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre azt, megpróbálja kifejelni ott Kripics, ez sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás! Két óriási zicserrel kezdett a Kisvárda, egyelőre úgy tűnik, mintha a várdaiak lennének motiváltában, aztán Nagy Krisztián lövése is lepattan a győri védőkről, Kripics pedig oldalt vált, hiszen átíveje Stefújhoz, illetve Sönhöz a labdát, Stön a várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább kiteszi a labdát, majd kéri vissza, azt Stefújtól 16-oson belül beteszi középre, és Bembouli góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Sön az alapvonalról középre tette a labdát. Popovics nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembuolinak 3 méterről már nem okozott gondot a kapu közepébe tenni a labdát. 10 perc játék után, tehát Kisvárda Eto Bembouli góljával 0-1. Lassan-lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és Miangé pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első péridőt, azaz 45-22 perc játék után Kisvárda Eto Bembouli 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto az 5. bajnoki címe felé. 85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Eto szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. 86. perc, Eto Kisvárda 0-1. Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a 3. perc is a vége felé közeledik az előrejelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabadrugást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jöhet a kirúgás, tehát a varvizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobbja, Petrás felrúgja a labdát, és bajnok a Győr! Bajnok az Eto, miután egy durra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto FC 0-1, az 5. bajnoki címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 év elteltével az Eto FC csapata.
1: A 2025-2026-os labdarúgó első osztályunk akkor úgy hívták, hogy Fizliga, végeredménye bajnok a Győr 69 ponttal. Ezüstérmes és kupa győzelme miatt Európa Liga induló a Ferencváros 68 ponttal. Harmadik a Paks 53-mal, negyedik a Debrecen szintén 53-mal. Ötödik az Alaegerszeg 48-al, hatodik a Puskás Akadémia 46-tal. Hetedik az Újpest és nyolcadik a Kisvárda, valamint kilencedik a Nyíregyháza egyaránt 40 ponttal. Tizedik az MTK 38-al és kiesett a 11. helyről a 28 pontos Diósgyőr, illetve a 12. helyről a 22 pontos Color City Kazincbarcika csapata. Nyugodtan mondhatjuk azt, amit az elején mondtam a műsornak. Meghalt a király, éljen a király! A 2025-26-os szezonban a Győr letaszította a trónról az örökös hazai uralkodónak tűnő Ferencvárost. A trónra lépő vidéki gárda útját elevenítettük fel a csúcsig az elmúlt 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz nevében is megköszönöm a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
17: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
18: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Rózsa István, aki 1969 és 75 között minden évben megnyerte a 400 méteres síkfutást, kivéve 1971-ben. Mi történt 71-ben?
19: A legjobb formában akkor voltam, és a legbiztosabb bajnokságom lett volna, de belepofázott az eső, és úgy látszik, attól egy kicsit visszariadtam. És tulajdonképpen azon az egy eseményen túl későn kaptam magamhoz, mert mind arról voltam híres, hogy az utolsó 100 méter az enyém. Kicsit elaludtam ennek értelmébe. Tehát az azt jelenti, hogy túl nagy laufot hagytam a kivezetet.
18: Erről majd beszéljünk, hogy hogy kell beosztani a 400 méteren az energiákat, mert ez szerintem nagyon fontos, de kezdjük inkább ott, hogy Duna melletti gyerek voltál, és ilyenkor az ember ugye azt feltételezi, hogy vagy kajakos lesz az ember, vagy evezős, de hogy mindenképpen jól úszik, de az atlétika az legalább a negyedik, ötödik helyen jutna az eszembe.
19: Hát ez tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy valóban közvetlen a Duna mellett nőttem föl, és abba az üdülőbe, a Dunaparti üdülőbe, ahol anyám volt a gondnok, oda jártak az MTK sportolók, ott voltak az edzőtáboraik.
18: Tehát, de ezt úgy képzeljük el, hogy Lantos Mihály és Hidegkuti Nándor.
19: Hidegkuti Nándor is ugyanúgy, Sándor Csikar, akkor ott voltak, az elején volt még a Csikar annyira régen, mert ez az 52-53-ról beszélek már.
18: Az igaz lehet, amit mondott annak idején, hogy én az MTK-ban tanultam meg késsel villával lenni?
19: Az lehetséges. Jó sztori volt egyébként, nem tudom, a közismert volt az MTK-nak az akkori talán technikai vezetője, a Blumi bácsi, talán mindenki így ismerte, és akkor egyik reggel kérdezte a Csikartól, akkor még új fiú volt a Csikar az MTK-nál, és na Csikar, hogy aludtál? Hát azt mondja, elég kemény volt ez az ágy, és otthon a pricsen hogy szoktál aludni? Ezt jót röhögtünk rajta. Annak ellenére jóba voltam a Csikarral is, utána is a Nándival, a Hidegkuti Nándival, Lantos Miskat, ezeket...
18: Lehetett velük beszélgetni? Tehát
19: teljesen természetesen, mintha itt akár mit beszélgetnék.
18: Tehát semmi nagyképűség, semmi...
19: Semmi az égő, hát sőt annyira, hogy római fürdőben, mikor költözött a Hidegkuti Nándi, anyám szerezte neki azt a házat, nem, megvette nyilván, csak ő lett megbízva avval, hogy valahol Hűvösvölgyben lakott, hogy át szeretne jönni Óbudára, vagy Rómaira, hogy egész pontos legyek. És amit ott ki is néztünk neki, vagy hát anyám nézte ki, azt meg is vette.
18: És akkor végül hogy lett mégis atlétika?
19: Végül is úgy volt atlétika, hogy ide jártak az atléták is. Ide jártak a röplabdások, a kézilabdások, a focisták, a mindenféle sportágbeliek, és ezáltal oda jártak az MTK-nak az elnöksége is, akkor még Dénes Pista volt az ügyvezető elnök, és ugyanígy jártak oda az edzők is. és így az az edző, aki először kiszúrt engem, hogy ez egy vékony, cinege gyerek, mit keres itt a vízbe, meg a lapátok között, az evezős között, hogy jöjjön el atlétizálni. Úgyhogy ez Kléri volt, úgy hívták, hogy Kovács Kléri, ő volt az első Európa-bajnok Magyarországon, már az atlétikában.
18: Neki volt bogárhátú Volkswagen?
19: Neki volt egy bogárhátú Volkswagen, nagyon érdekes volt az a bogárhátú Volkswagen, úgy hordott engem ő a Volkswagennel edzésre a Hungária útra, hogy fogni kellett belülről az ajtót, hogy nehogy leessen, mert spárgával volt kikötve. Na most ezt a mai értelemben elmondom, akkor mindenki nevet csak rajta.
18: Aztán megkezdődött ugye az edzések sora, és hogy választ ilyenkor az ember távot? Vagy az edző választja ki, hogy ez a sportoló, ez melyik távra lesz jó, melyik szakákban lesz jó?
19: Ez a kezdet-kezdetén erről még szó se volt, mert akkor én voltam 10 éves, 54-be én akkor vitt le először engem a Kovács Kléri, és akkor volt a

0: Karádi Péter nevű emberkéhez vitt, aki előttem volt válogatott. Azt mondja, ez egy ifjú titán, foglalkozzon velem, ő is 400-as volt, és gyakorlatilag akkor a sprintre álltam rá tulajdonképpen, és nagy lassan tértem rá a 400 méterre.
1: Na, és akkor most foglalkozzunk ezzel egyrésztről, hogy milyen viszonyok fogadtak. Tehát, ha én jól emlékszem, akkor salakos volt a pálya.
0: Ó, természetesen.
1: Milyen cipők voltak akkor?
0: Hát a cipő egész más jelleg volt, mint amit mai értelemben van. Salakon versenyeztünk, salakon edzettünk. Hát a Hungária itt a pályának a salakja nem csillogott a legszebben a országos viszonylatban sem, mert voltak azért jobb salakos pályák, de edzeni arra teljesen jó volt. És tulajdonképpen a cipőnk az... akkor még négy szög volt, de nem volt ilyen, hogy cserélhető szög, meg ilyesmi, hanem egy ilyen fix szög volt benne, és avval versenyeztünk. De ráadásul a cipő olyan volt, hogy egyik a másikunknak kölcsön adtuk, mert hát annyi volt belőle.
1: Nem volt mindenkinek.
0: Nem jutott mindenkinek. Eleinte nekem se.
1: Mostanság, hogyha egy atlétát megkérdezünk, akkor elkezdi sorolni, hogy van edzője, van erőnléti edzője, van dietetikusa, van pszichológusa, van olyan, aki a dietetikus mellett adott esetben elkészíti neki az ételeket. Ehhez képest nektek a 60-as évek elején?
0: Ilyenről szó se volt. Egy edzőnk volt, meg volt a vezető edző, akkor, hát azt most nem tudom hirtelen akkor melyik volt, melyik, mert több volt menet közben, míg én ott voltam az MTK-ban, nem egy éven keresztül. És tehát a vezető edzőt ismertük, mondjuk a szakosztályvezetőt, és a saját edzőnket. De ők, azok nem foglalkoztak így közvetlen velünk, hanem csak közvetlen az edző foglalkozott.
1: És felszerelést azt adott a klub, vagy nektek kellett vásárolni?
0: Adott a klub, de úgy volt, hogy volt a régi MTK pályán fönt volt a szertár a plafonon, és ott volt a szertárosunk, és minden alkalommal ilyen fogasrendszer volt, oda kellett menni, és akkor ott kaptuk meg a szerelésünket, az napi szerelésünket. Attól függ, hogy milyen idő volt, az is befolyásolta.
1: No, és akkor nézzük a felkészülési időszakot, ugye a 400-asoknak nagyon sok jó tulajdonságának kell lennie. Tehát kell, hogy jó legyen a rajt, kell, hogy követni tudja a vonalazást, kell, hogy egyrésztről kibírja a 400 métert, másrésztről 300 vagy 320 méter környéken, még kell, hogy energiája legyen az utolsó 80-100 méterre. Ezt hogy építettétek fel ezt a rendszert?
0: Ez nálunk úgy volt, hogy én először százasként próbálkoztam, távolt is ugrottam, több próbáztam is, de százasként próbálkoztam, és a százon se volt salakon, ki kell hangsúlyoznom, 10-5-ön volt salakon is, százon is, és abból indultunk ki, hogy mentünk fölfelé a 400 felé, de az már későbbi idő, az már, ahogy említetted, a 60-as évek vége felé, vagy közepétől készültem már a 400-re, egész másképp kellett edzeni, többet kellett edzeni. Na most ez a versenyen, amit említettél, hogy az elején, hát az elejét úgy kellett kezdeni, mintha 100-at kezdtél volna. Mert gyakorlatilag nekem olyan első 200-am volt verseny közben, ami jobb volt, mint egyébként a 200 méterem, tehát ilyenem is volt. És nekem az volt a szerencsém, hogy bárkinek a ritmusát, idézőjelben mondom azért, mert azért nem mindenkiét, szinte bárkinek a ritmusát én fel tudtam venni. És abból a ritmusból, mikor odaértünk 300 körül, én azt rá tudtam nyújtani erre a ritmusra. Na most a mai fiatalokat igazán nem értem, ha azt szeretik, hogy a külső pályát szeretik, hát vakon fut végig. Én nem tudtam volna.
1: Te melyik pályát szeretted?
0: Tulajdonképpen a 3-as, 4-est.
1: Mert ugye azok nagyon panaszkodnak, akik az 1-es pályát kapják.
0: Azt még megértem.
1: Mert az borzasztó. Aki pedig a legszélső 8-as, vagy adott esetben van, ahol 9-es pálya
0: is van. Igen,
1: a
0: 10-es is van.
1: A 10-es is van, igen. Ő nekik ugye az az előnyük, hogy ők indulnak optikailag legelőről, de onnantól kezdve, ha mondjuk vezetnek, akkor nagyon sokáig nem látják, hogy mögöttük mi történik. Ráadásul futás közben nem nagyon van idő hátra nézegetni.
0: Nem. Na most én speciál sokszor futottam, mert a válogatottban én voltam a jobbik. Én voltam akkor a külső pályás a magyarok részéről, mert hát te úgyis ott vagy, akkor majd megoldod valahogy. És általában gyengébb versenyző volt, aki a belső pályás volt, mert akkor kettesével voltak a válogatottak. És ezáltal én sokszor voltam így külső pályás is, és már kezdtem hozzászokni, hogy

0: hogy hát ott most muszáj elindulnom, mert ha nem kezdem el igazából, tehát annak megfelelően, mintha egy százat kezdtem volna, akkor le fogok maradni a végén nyilván. Na most ezáltal, amikor én belső pályás voltam, akkor mi, mint ahogy az előbb említettem, bárkinek a, mondhatni azt, hogy bárkinek a ritmusát föl tudtam venni, és utána az utolsó százon picit rányújtottam. Nem mindig sikerült, mert versenyeztem én angol gyerekkel, aki Európa-bajnok volt, meg egy világcsúcstartóval, aki Fiaskonárónak hívtak, az 800-as volt. 300-nál egy vonalba voltunk még Oszlóba, és hát mondom, most jön az én utolsó százam. Hát nem. Na azért mondom, nem mindenkinek azért ők egy kicsit még jobbak voltak ilyen tekintetben. Mert elfutni valaki elől szerintem nehezebb. Tehát ha a külső pályás vagy.
1: Mint ráfutni.
0: Mint ráfutni. Ráfutni meg szinte bárkire ráfutottam az ő ritmusával, és akkor ott csak el tudtam lépni. Ez volt az én előnyöm.
1: Rózsa Istvánnal beszélgetünk, aki sokszoros magyar bajnok, 400 méteres síkfutó. Kik voltak abban az időszakban Magyarországon a legnagyobb ellenfeleid?
0: 400-on megemlítek egy Fügedi Jóskát, egy Zsinka Andrást, egy Fekete Sándort, Kövesdi Istvánt, Patti Istvánt, most csak gyorsan...
1: Külföldön kik voltak azok a sztárok, akikre adott esetben felnéztetek, vagy tudtátok az eredményeit?
0: Hát most említettem az előbb két nevet, ő rájuk mindenféleképp. A lengyeleknél volt egy Badenszky nevű, aki szintén volt Európa-bajnok is. A belgáknál volt egy fiatalkorú srác, nálam fiatalabb volt legalábbis, mert valami ifjúsági világbajnokságot nyert. Tehát ezek voltak, akik én úgy éreztem, hogy előttem vannak általában a versenyek. A többeket, tehát most mindegy, hogy oroszokról, csehekről beszéltem, még a németeknél is volt egy, meg a franciáknál is volt, akikkel viszont hol nyertem, hol, oda-oda visszacsapkodtuk egymást.
1: Milyen időt tudtál 400 méteren futni?
0: Nekem a legjobb időm az 46-6 volt.
1: Most, amikor beszélgetünk...
0: Salakon.
1: Amikor beszélgetünk, akkor, ha jól tudom, 43-03 a világrekord, és Wout van Niekerk tartja. És ami meglepő, az, hogy ezt a világrekordot 2016 augusztusában futotta. Mi lehet az oka annak, hogy 10 éven keresztül úgy, hogy a körülmények egyre jobbak és jobbak, évről évre javulnak, a cipők jobbak, a felkészülés lehetőségei, azok az italok, ételek, mindenféle dolgok, amiket megisznak, megesznek, hogy ilyen sokáig fent tud maradni egy világrekord, ráadásul pont egy ilyen számba, mint a 400 sík?
0: Én azt nem tudom, hogy mit esznek, mit isznak. Nem is akarom tudni, mert...
1: Lehet, hogy jobb is, ha nem tudjuk.
0: Lehet, hogy jobb is, igen. Az is lehetséges. Nekem csak az tűnik fel sokszor, most mindegy, hogy milyen versenyzőkről beszélek, világmenőkről beszélek. Lefutja mondjuk a 400-at, vagy mondjuk ne adj Isten a 800-at, mert én ezt a két főszámot tartom annak, ami legnagyobb megterhelés, úgy érzem én. És még le se futotta a számot, a riporter odaszalad az óra alá, oda tartja a mikrofont, és simán beszél. Még csak nem is liheg igazából. Én meg úgy el tudtam fáradni egy ilyen 400-tól, hogy még másnap is karikákat láttam. Tehát nem tudom, hogy ezt hogy csinálják. Valami más trükk van most már a dologban nyilván, más módszerek vannak, más technológia van, meg amit hát csak ilyesmire tudok gondolni. Mert az ember teljesítő képességének gondolom valahol csak lesz határa, vagy van.
1: Tehát nyilván 10 másodperc alatt nem lehet lefutni a 400-at, tehát na, nem lesz sose az a világrekord.
0: Azért mondom, ilyet biztos.
1: Van most is kiváló atlétánk, 400-as futó, Molnár Attilának hívják, már nem Magyarországon készül, őben nem itt látsz. Nem olyan régen döntötte meg a beszélgetésünkhöz képest, nem olyan régen döntötte meg az országos csúcsot. Mit látsz benne?
0: Hát... 43-as időt nem tudok elképzelni. Tehát 43-mal kezdődő időt nem. A 44 elejéig még el tudom képzelni. Egész jól verseny, ez a fiú jól is mozog.
1: Ami feltűnt nekem, hogy nem hitte el magát. Tehát nem lett egy ilyen fellengzős, nagyképű valaki, aki azt hiszi, hogy jövő a világ, hanem mindig az interjú alapján úgy érzékelem, hogy reálisan látja részben a saját képességeit, részben a helyét a világban, a versenysportban.
0: Igen, mert hát nem jellemző azért, hogy Magyarországon olyan emberek, nem jellemző, hogy Magyarországon olyan emberek születnek, akik egyből a világ élvonalához keveredjenek, azért elég keményen meg kell dolgozni. Na most nem akarom mondani, hogy Kenyába vagy Amerikába, ott azért nekem úgy tűnik, hogy azért azok könnyebben megszerzik, mert hogyha a bokorból, csak most ezt szoktuk mondani, idézőjelben, a bokorból kijön a bozott lakó, az is már tud 46-ot. Vagy 100-on tud már 10 körül. És abból már könnyebb azt a gyémántot csiszolgatni, mint a sima flasztert. És akkor az edzők már ki tudják hozni jobban.
1: Abba hagytad az atlétikát, de én feltételezem, hogy közben is dolgozni kellett valamit, mert nem hinném, hogy olyan nagyon komoly ösztöndíjad vagy fizetésed lett volna atlétaként, hogy abból meg tudtál volna élni. Hogy zajlott ez a folyamat?
0: Nekem semmiféle fizetésem nem volt atlétikámba. Annyi volt, amíg kalória pénz sem. Annyi volt, hogy heti jegyet kaptam, hogy minden nap el tudjak menni edzésre. Na most annyi kedvezményem volt munkahelyileg, mert én gépész vagyok, és eleinte a textilfestőbe, akkor utána a Goldbergerbe, ott voltam TMK főnök. A TMK, a Goldbergerbe már TMK főnök, a textilbe még nem.
1: Azt mondjuk el, hogy a TMK a tervszerű megelőző karbantartás rövidítése.
0: Pontosan erről van szó. Ott voltam mindig másodhegedűs persze csak, mert hát mikor én edzőtáborban voltam, vagy valami volt, akkor mindezt nem tehettem volna meg. De általában több emberrel dolgoztam, többnyire ilyen százas létszámaim voltak, tehát akiket irányítgatnom kellett valamilyen szinten. A pénzről megmondom, hát arról ne is nagyon beszéljünk, mert a forintot így nem nagyon kaptunk. Én legalábbis nem. Voltak egyesületek, ahol lakást adtak már akkor, most nem akarom mondani melyik egyesületben, volt, ahol már pénzt is kaptak, aztán egy idő után elkezdődött az, hogy már csak pénzt kapnak, és azért versenyeznek.
1: Ezt azért kérdeztem ezt a munka melletti dolgot, mert hogy egyszer csak feltűntél a versenybírói tanfolyamon. Mi indított el azon az úton, hogy hát nem is azt mondom, hogy átállsz a másik oldalra, de hogy ugye maradsz az atlétikánál, de egy másik fajta munkát végzel.
0: Hát én 77-ben fejeztem be a versenyzői pályafutásomat, és akkor kaptam az MTK-tól azt az ajánlatot, hogy megüresedett egy létesítményvezetői állás az MTK-nak a akkori Csömöri úti pályáján. És én azt elvállaltam, bevállaltam azt, hogy itt föladom a Goldbergert, átnyergelek arra a részre. Na most, mikor oda átnyergeltem, akkor felvetődött az, hogy hát azok, akik atlétikával foglalkoznak majd minden pályán vagy sporttelepen, azoknak valahol levizsgáznak, és elmennek versenybíráskodni. Na most így aztán teljes hangerővel neki levizsgáztam természetesen, és utána elmentem versenyekre. Eleinte csak szerhitelesítésekkel foglalkoztam, de aztán utána már kezdtem mindennel, azt menet közben rám testálták a szövetség, a technikai vezetőséget is, tehát a technikai elnök helyettesi posztokat, és azokat csináltam aztán a végtelenségig, a mai napig is, mert hát még a mai napig is, mind ahogy látszik is, hogy...
1: Igen, azt mondjuk el, hogy most a hétvégén is bíráskodtál a Honvéd pályán, és több napon keresztül a tűzonapon kellett állni, és egy picit megszédülve elestél, és beütötted az arcodat.
0: Így van, pontosan így van, és itt is, mint technikai vezető voltam, ez is egy világversenynek számító valami esemény volt.
1: Ez a katolikus
0: iskolák világbajnokság. Ez volt a hivatalos titulusa. Mi részünkről, vagy én részemről annyira nem tűnt bonyolultnak, de a meleg az bonyolulttá tette.
1: Rózsa Istvánnal beszélgetünk, korábbi sokszoros magyar bajnok, síkfutó, versenybíró. Az, hogy te gépészként végeztél, az volt a szakmád, az mekkora segítséget adott a verseny, az atlétikai versenybírói munkádhoz, mert hát ott is vannak dolgok, amiket össze kell dugni, be kell kapcsolni, és ahogy én emlékszem azokra a versenyekre, amin én is ott voltam, és te bíráskodtál, mindig a Rózsa Pistát hívják, hogy szóljam a Pistának, hogy valamit csináljon ezzel, mert nem megy az eredményjelző, vagy nem tudom, valami nem működik.
0: Igen, hát ez tényleg így van. mert én azt mondom, hogy az, aki a technikai vezetője egy akármelyik versenynek, még kis versenyének is, nagy versenynek is, mert számtalan világversenyt is szerveztem, most már 28 körül vagyok, vagy lehet, hogy már 30 is, ha összeszámolnám. Általában én voltam a technikai vezetője. Na most ez azt jelenti, hogy a technikailag a sportszerekhez kell érteni, tehát ahhoz, hogy a Schublert, nem tudom, tolómérőt, akkor magyarul mondom, is értse valaki, mert nem a digitálist, mert ma már inkább csak a digitálisokat használják, a normális mechanikai műszert is ugyanúgy tudjam használni, és ehhez kellett nekem a gépészeti tudás is. Ehhez most más is tudja nyilván, mert számtalan embert megtanítottam erre, atléta vonalon is, meg más vonalakon is, hogy ezt hogy kell kezelni, meg hol kell nézni egyáltalán, mert nem tudja megnézni, hát körülbelül ennyi, hát persze, körülbelül, és itt amikor én hitelesítettem a pályák, az is volt persze,
1: a szereket,
0: amikor hitelesítettem a szereket, akkor ott milliméternek kellett stimmelni, és nem lehet az, hogy hát körülbelül ennyi.
1: Azért azt mondjuk el, hogy pontosan mi a hitelesítés, tehát hogy ugye a súlylökésben, a kalapácsvetésben, a gerelyhajításban vannak olyan eszközök, amiket részben a sportolók maguk hozhatnak, magukkal részben pedig a versenyhelyszínen kapják meg, és ezeknek bizonyos szabályoknak meg kell felelni.
0: Így van, megvannak a paraméterei a izéknek, egy súlygolyónak, egy gerejnek, egy kalapácsnak, már idézőjelben a versenykalapácsról beszélek, vagy akár a diszkosznak, megvannak mindenféle méretei. Na most ezeknek a méreteknek stimmelni kell. És ezeket, arról nem beszél, hogy a súlyának is stimmelni kell. Na most itt van ugyan ilyen tolerancia, de méretbeli tolerancia van. Megvan a minimális, meg megvan a maximális.
1: Tehát van egy tűrés határ.
0: Van, mondjuk így, hogy van egy tűrés határ. És ezeknek pontosan stimmelni kell, és hogyha ez nem stimmel, akkor sajnos fogtam és kidobtam, akármilyen nagy versenyző volt.
1: És amikor már nem hitelesítő voltál, hanem versenybíró, akkor mivel kezdted?
0: Ez is versenybírói tanf.
1: Értem, csak hogy végig ott ül a verseny előtt egy helyszínen.
0: Az igen.
1: A versenybíró is, csak mondjuk a magasugrás helyszínén, a gerelyhajítás helyszínén.
0: Igen, ezek a helyszínen maradnak.
1: Igen. Akkor mivel kezdted?
0: Ebből a szerhitelesítéssel kezdtem, ez volt eleinte a foglalkozásom a versenybírói munkakörbe. Ez azt jelenti, hogy tényleg egy helybe kellett lennem, és állandóan ott kellett lenni. Itt nincs mese. De mikor átnyergeltem a technikai vezetőségre, ott mindenhez kellett érteni egy kicsit, a pályától kezdve, tehát a pálya méreteiket is kellett értenem, túl azon, hogy ezeket a szereket, diszkosz, kalapács, stb. Mindeiknek, azoknak is kellett tudnom a méreteit, és a pályán az összes mindenféle, most nem akarom mondani, hogy hány jel van, egy ezer fölötti jel van egy atlétikai pályán, amit mindegyiket tudni kell. A mai napig is számtalanon jönnek hozzám, hogy ez hogy van, ez milyen jel, ez két kanyaros, vagy egy kanyaros, vagy három kanyaros, mai napig is hívnak telefonon, azért is kikapcsoltam most a telefont, nehogy keressenek közbe.
1: Ha már a kalapácsvetés szóba került, régebben, amikor egy versenyen megkezdődött a kalapácsvetés, akkor hát mennyit? Egy percet kellett várni körülbelül az eredményre. Most, hogyha mondjuk a Gyula István Memoriált hozom fel példának, nagyjából a kalapács földet érésétől számított 15 másodpercen belül megvan az eredmény. Iszonyat mennyiségű az a fejlődés, amit elkönyvelhetünk ebben is. Ezt hogy lehet követni?
0: Ez úgy jön ki, hogy eleinte, tehát a régebbi időről, akkor mérőszallaggal meg kellett mérni. Na most a mérőszallagot ledobták, a kalapácsot megnézték, hogy szabályos, több szabálya van neki. Most nem csak az, hogy...
1: Szektoron belül például.
0: Igen, ilyenre is gondoltam meg, hogy aki bent van, közvetlen a kör mellett, hogy az látja, hogy szabályosan dobta, nem lépett ki, ráért, hoz, ideért, odaért, amodaért. Na most akkor még utána elő kellett venni a mérőszallagot is, és még meg is kellett mérni. Azt még le is olvasták, ez ma már több mint egy perc.
1: Oda kiabálták annak, aki tekerte a táblát, és akkor kiírta, hogy és 74 méter 20 centi.
0: Pontosan így történt. Ma már lerakja a prizmát az emberke, aki kint van, ahol ledobták a kalapácsot, és bentről a műszerrel, kukucskának hívjuk mi, műszerrel egy pillanat alatt megmondja.
1: Volt egy amerikai, hát nem is tudom, hogy hívják ezt a versenyt, talán ilyen kvalifikációs verseny, ahol rögzítették videón, hogy a gerelyhajító eldobta a gerejt, és a bíró, aki ott volt a pályán, és látta, hogy befúródott a földbe, megkérdezte a sportolót, hogy mennyi legyen. Vannak ilyen vicces történeteid?
0: Ilyen viccet én is elsütöttem már nem egyszer, és persze utolsó dobásoknál, amikor már mindent tudok, én már tudom a méretet is itt, mert ha a mérőszallaggal mérek, akkor fogom a szallagot, el nem engedem, amíg nem rögzítik papíron mindenfelé irányba, addig nem engedem el. És ilyenkor megkérdezem, na minek örülnél, mennyi legyen? Ilyen viccek szoktak lenni.
1: Milyen világversenyeken vettél részt, akár itthon, akár külföldön?
0: Hát én tulajdonképpen, most ha jól számolok, akkor 28 világeseménynek voltam a technikai vezetője. Ez nem olimpia nincs benne, de Európa-bajnokság sok, és elég sok világbajnokság is. Most annyit tudni kell, hogy én nem csak atlétikába foglalkoztam, hanem a gyors korcsolyába is, ebben van két világbajnokság, ami korcsolyába történt. A többinél mint technikai vezető volt.
1: Milyen a kapcsolatod a sportolókkal? Mert gyakran látom, hogy beszélgetsz akár súlylökőkkel, akár futókkal, akár gerelyhajítókkal.
0: Én úgy érzem, hogy nekem elég tűrhető, vagy inkább úgy mondanám, hogy jó a kapcsolatom a versenyzőkkel, és mindig van mindenkinek valamilyen külön elképzelése, külön hasfájása, most a pálya ilyen legyen, jobb lenne, hogyha egy kicsit szárazabb lenne az a dobókör, vagy még le kéne söpörni még valamit, mert ez a gramulátum, ami a rekordtánon van, ezt ahogy cipővel beviszik, azért tesszük oda azt a lábtörlőt, vagy egy rongyot, hogy le tudja törölni, ha vizes, akkor meg pláne. És ezeket mind meg kell velük beszélni. Ha futóról beszélek, ott inkább a gátfutásnál szokott lenni, most a Baj Balázsra gondolok elsősorban, mindig jött, hogy hajtsam le neki a más következő gátat, mert a második, harmadik vagy a negyedik gátat leszoktuk hajtani, hogy melegítésnél tudja használni. És ezért van az, hogy mikor fölrakjuk a gátsort nekik, akkor az első gátakat kezdjük, és onnan akkor ők már tudnak melegíteni, hogy a tizedik gátsorral mikor kerül arra sor, arra mindig ráérünk általában. És innen van a kapcsolatom általában ezekkel a gyerekekkel, fiatalokkal természetesen.
1: Elmúltál 82, hogyha ezt így ki lehet mondani egy rádió műsorban, és tegnap még bíráskodtál. Mit gondolsz, hogy meddig tudod még ezt csinálni? Mert azt látom, hogy kedved van hozzá.
0: Ezt még nem gondoltam végig, hogy meddig tudom csinálni. Sokszor egyre nehezebbre esik, főleg az ilyen melegbe. Egyre nehezebben esik, de nem szeretnék leülni se. Tehát nem szeretném azt, hogy na most itt befejeztem, mert nem.
1: Az a demencia első jele jelen.
0: Igen, pontosan, mert hogyha én azt mondom, hogy most leültem, akkor nehezebben kelek föl. Biztos vagyok benne, sokkal nehezebben, annak azért is szervezem, a mai napig is szervezek mindenféle atlétikai jellegű versenyt. Most már nem világversenyt nyilván, mert ott is tulajdonképpen azt mondták, tanácsadói posztom legyen, jó legyen, de hát ez csak ilyen kitalált valami, de hogy meddig csinálom, nem tudom.
1: Rózsa István, köszönjük szépen.
0: Én is köszöntem.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: augusztusban a Real Madrid érkezik a Groupama arénába. Eltöröltetni a közjegyzői díjat a diákoknál a Momentum. A hétvégén melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Lenny Joseph duplájával 2-1-re győzött a Ferencváros a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában a párharc első felvonásán. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik. Egy szenzációs mai hír a Ferencvárossal kapcsolatban, hogy augusztus 8-án a Real Madriddal játszik felkészülési mérkőzést a Groupama arénában. A két csapat legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereség után az Üllői úton 1-1-es döntetlent ért el a magyar csapat. A Ferencváros vasárnap a Pakssal találkozik az NBA nyitófordulójában. A tolnai csapat is érdekelt volt tegnap az európai kupaporondon, de nem bírt hazai pályán a Panathinaikosszal, amely 2-1-re nyert konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. Szintén a harmadik számú európai kupasorozatban ugyancsak a párharc első felvonásán a Debrecen viszont győzött, miután 1-0-ra nyert a Nagyerdei stadionban a Pjunik Jereván ellen. Így egy gólos előnnyel utazhat a jövő heti örményországi visszavágóra. A sajtóhíreknek megfelelően Jürgen Klopp lett a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Ezt ma délelőtt hivatalosan is bejelentették. Az 59 éves bajnokok ligája győztes szakember 2 év után vállal újra edzői munkát, és Julian Nagelsmannt váltja a kapitányi poszton, akivel a világbajnokságon a legjobb 32 között búcsúztak a németek. Klopp szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Elveszítette első helyosztó mérkőzését a magyar női vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben. A nemzeti együttes magyar idő szerint ma hajnalban 5 méteres párbaj után a hollandoktól kapott ki 16-15-re. A mieink így a 7. helyért holnap Kínával csapnak majd össze.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Tegnap újabb embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinett főnöke. Magyar Péter miniszterelnök a hírre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormányfő szavai azt jelentik, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó pénzosztásaival kapcsolatban hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást egy hónapja a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, 3/4-üket felvették. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Eltörölni a közjegyzői díjat a diákok albérleti szerződésénél a Momentum. A párt elnöke a felvételi ponthatárok kihirdetése kapcsán emlékeztetett, a kormány még májusban ígéretet tett a díjak felülvizsgálatára, de változás nem történt. A közjegyző előtti hitelisítés gyakran a 100 000 forintot is meghaladja, amit a diákok esetében az államnak kellene átvállalnia a Momentum szerint. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedés segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek is. A gyors reagálás érdekében helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják.
2: Közlekedés.
3: Baleset történt az M0-as autóút keleti szektorában Gyálnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél több kilométeres torlódás alakult ki.
2: Időjárás.
3: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a folytatásban is. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható, a Balaton 21, a Velencei-tó 18, a Tisza-tó 25 fokos, és a hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Hollandiában győzött a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében. Augusztusban a Real Madrid érkezik a Groupama Arénába. Jürgen Klopp lett a németek szövetségi kapitánya. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Lenny Joseph duplájával 2-1 győzött a Ferencváros a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek második fordulójában a párharc első felvonásán. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik. Egy szenzációs mai hír a Ferencvárossal kapcsolatban, hogy augusztus 8-án a Real Madriddal játszik felkészülési mérkőzést a Groupama Arénában. A két csapat legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereség után az Üllői úton 1-1-es döntetlent ért el a magyar csapat. A Ferencváros vasárnap a Pakssal találkozik az NBA nyitófordulójában. A tolnai csapat is érdekelt volt tegnap az Európai Kupa porondon, de nem bírt hazai pályán a Panathinaikosszal, amely 2-1-re nyert a konferencialiga selejtezőinek második fordulójában. Bognár Györggyel, a Paks vezetőedzőjével, Péter Ágoston beszélgetett a mérkőzést követően.
2: Hát én azt gondolom, hogy jobb képességű ellenféllel játszottunk, nem csak csapatban, hanem egyénileg is nagyon jó játékosok alkották az ellenfelet. Nagyon veszélyesek voltak, a középen labdát szereztek, átfutottak rajtunk. Azért volt egy-két lehetőségük. Nekünk is lehetett volna, itt a végén azért nem kaptunk meg minden, hogy mondjam, korrekt ítéletet, tehát három ilyen bírót Pakson is találtunk volna. Nem a bírókra fogom természetesen, de nem tudtunk több helyzetet kidolgozni, mert nem kaptuk meg ezeket a játékhelyzeteket, amiket Györfivel szemben is szabálykodtak, Bödével is, hát csak itt a végén rántották le. Nem volt VAR ezen a mérkőzésen, nyilván nem lehet visszanézni, ezért emelem ki, hogy a bírók szerintem sokat tévedtek.
3: Valóban az egyenlítésért ment konkrétan a végén a Paks, viszont a második félidő első 15 perce nem nézett ki valami jól. Mi okozta az, hogy ennyire különböző periódusokat láthattunk?
2: Hát minden meccsnek vannak ilyen periódusai, nem tudunk 90 percig egyformán jól dominálni, letámadni, labdát szerezni, helyzeteket kialakítani. Van, amikor az ellenfél focizik, valószínű ebben a periódusban is az ellenfél kerekedett felül. Egyébként érdemes azzal foglalkozni, hogy a középpen megszerzett labdákkal ők első szándékkal megindultak a kapu felé, mi egy picit körülményesebbek voltunk.
3: A párharc egészét tekintve milyen megérzései vannak így féltávnál?
2: Hát szerintem fölvállaltuk a saját játékunkat, legalábbis amennyi ebben ma benne volt, azt megpróbáltuk. Megcsinálni. Szerintem benne lehetett volna még egy gól, tehát akár döntetlen is lehetett volna ez a mérkőzés, de még egyszer mondom, a játékkép alapján az ellenfél jobb játékerőt képvisel.
1: Szintén a harmadik számú európai kupasorozatban ugyancsak a párharc első felvonásán, a Debrecen viszont győzött, miután 1-0-ra nyert a Pjunik Jereván ellen a Nagy Erdei stadionban, így egy gólos előnnyel utazhat a jövő heti örményországi visszavágóra. A találkozó egyetlen gólját az 59. percben Szibla Flórián szerezte, akit Cinger Kocka Henrietta kérdezett a mérkőzés után.
4: Az idei szezon első tét mérkőzését a bombáddal nyerte meg a Debrecen. Mi volt az első gondolat, hogyha akcióból kevésbé, akkor majd átlövésből megy?
5: Hát igen, meg igazából egész héten a gyakorlás, hiszen az utóbbi hetekben sokat gyakorolunk a Gyugyival, meg úgymond tényleg mindenkivel, és hát megérett egy meccse, jól jött ki.
4: Aztán lehetett volna dupla is, illetve arról se feledkezzünk, hogy majdnem gólpaszt is adtál.
5: Hát igen, csak az utóbbi hetekben volt egy kisebb hasúzódásom, és így kevesebbet játszottam a felkészülésbe, úgyhogy kicsit már fáradtabb voltam.
4: Ez ma nem látszott, hogy vagy?
5: Jól vagyok, köszönöm szépen, de azért még tudok jobban is lenni.
4: És mennyit jelent neked, hiszen ez volt az első gólod nemzetközi kupa mérkőzésen?
5: Nagyon sokat jelent, örültem neki, hiszen tényleg rendkívül hangulat volt, sok ember volt kint, jó játszani, nagyon sokat jelent, hiszen azért mégiscsak az első nemzetközi gólom.
4: Mennyire volt nehéz megtörni a Pjunikot?
5: Nehéz volt, mert hogy szervezettek voltak, jól védekeztek, de a végén kijött, hiszen rúghattunk volna még többet is, de viszont kellett hátul is a Bravo, hiszen hátul is a fiúk nagyon jól teljesítettek. Nullára mégiscsak lehoztuk a mérkőzést, és megnyertük.
4: Ez a mai mérkőzés mit vetít előre, jövő hétre?
5: Jerevánba úgy megyünk, hogy mindenképp tovább szeretnénk jutni, és ez egy nagy lépés a továbbítás felé.
1: Ma este 8 órakor Nyíregyházán kezdődik a labdarúgó NB1 2026-2027-es idénye. Az első forduló első mérkőzésén a Spartacus az Újpestet fogadja, a találkozót az N4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. További részletek Környei Bence összeállításában.
6: Egy ilyen klubban az a legfontosabb, hogy minél előrébb végezzen.
7: Nem kellett sok idő Szappanos Péternek ahhoz, hogy átérezze, milyen célok vannak Újpesten. A Puskás Akadémiától nyáron érkező korábbi válogatott kapus pénteken akár be is mutatkozhat új együttesében. Az OTP Bank Liga nyitó fordulójának első mérkőzésén a Nyíregyháza ellen.
6: Nyilván eredményt ezt nem tud megígérni az ember, mert szezon elején nagyon sok csapat azt gondolom, hogy magasztosabb célokat szokott kitűzni, mint mondjuk amire predesztinálva van. Én azt gondolom, hogy ha egy olyan csapatot sikerül építenünk itt közösen, aki az utolsó sípszóig küzd a címerért, és a végén emelt fővel tud lejönni, akármi is az eredmény, és a szurkolók is kiállnak mellette, akkor azt gondolom, hogy előre lépett a klub, és akkor azzal majd az évek során tud építkezni, és tud napról napra, hétről hétre és évekről évekre fejlődni.
7: Ehhez az első lépést Nyíregyházán teheti meg Szélesi Zoltán együttese, a nyírségiek viszont meglehetősen jó formában fejezték be az előző idényt, mindössze háromszor kaptak ki a tavasszal, igaz, ebből az egyik egy Újpest elleni 7-2-es pofon volt. Bódog Tamás elárulta, a nyári felkészülés során meglehetősen közelről mérhették fel első ellenfelüket.
8: Ugyanott voltunk edzőtáborban, úgyhogy test közelből nem is az, hogy néztük, de láttuk azért a csapatmunkáját, úgyhogy ugyanúgy, ahogy mi felkészültünk az Újpestből, ugyanúgy az Újpest felkészült belőlünk. Ez mindig egy ilyen kétélű dolog, hogy az első meccs előtt nem nagyon tudja az ember, hogy pontosan hogy áll, mint áll, hogy milyen állapotban van.
7: Az OTP Bankliga új idényének első mérkőzését, a Nyíregyháza Újpest összecsapást ma este 20 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
1: A sajtóíreknek megfelelően Jürgen Klopp lett a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Ezt ma délelőtt hivatalosan is bejelentették. Az 59 éves Bajnokok Ligája győzte szakember 2 év után vállal újra edzői munkát, és Julian Nagelsmannt váltja a kapitányi poszton, akivel a világbajnokságon a legjobb 32 között búcsúztak a németek.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A juniorokkal EB győztes Sótonyi Lászlót nevezte ki a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányának a hazai szövetség. Az 56 éves szakember megbízatása 3 évre szól. Sótonyi klubszinten az élvonalban ült korábban a Balatonfüred és a Csurgó kispadján, 2018 óta pedig a NEKA együttesét vezette. Sótonyi Lászlót Csesszegi Balázs szólaltatta meg.
9: Abba kapaszkodnék bele, amit a junior Európa-bajnoki döntő után mondott, hogy nagyon örül, nagyon boldog, de igazán siker majd akkor lesz, ha ezekből a srácokból felnőtt válogatottak lesznek. 2023-ban volt egy világbajnoki ezüstérmes junior válogatott, abból 10 válogatottak, tehát azt gondolom, hogy ez a siker fokmérője.
10: Igen, az utánpótlás nevelésnek, meg a képzésnek a fokmérője, és itt tényleg aki ebben részt vett, nem csak a junior válogatottnál, hanem a klubokban, mindenhol, ez a legfontosabb. Ez egy jó válogatott volt, hiszen a klubokban is rengeteg játék lehetőséget kaptak a srácok. 2003-asban ráadásul 10 velem dolgoztak egész évben, tehát ez ilyen szempontból könnyebbség volt. A mostani csapat érdekes, hogy jobb eredményt élt el, csak 2 emberrel dolgoztam, viszont teljesen más személyiségű csapat volt. Gondolom sokkal, bizonyos szempontból sokkal befogadóbb és sokkal jobb közösség volt. Nagyon tudták egymást segíteni, amikor baj volt, akkor mindig valaki előrépett a csapatból, talán ez a tanulság, és bízom abban még egyszer, hogy a mostaniból is sokan elérnek majd a felnőtt válogatottságig.
9: Más lesz munka azokkal a srácokkal, akik akkor a 2003-as korosztályban még srácok voltak, de most már felnőtt emberek, adott esetben Bajnokok Ligájában játszottak, talán még kiforrattabbak emberként?
10: Én tisztában vagyok vele, hogy ők azóta felnőttek lettek, azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem utánpótlás csapat, ez a felnőtt válogatott. Én most elfeledkeznek róla, de én igazából a felnőtt edző voltam sokáig, és abból kerültem az utánpótlásba, ennek nagyon pozitív volt ez szerintem. Tudtam, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki elérkezzen arra a szintre. De most, hogy visszalépek, szerintem mindenki változott, de talán ez a közös siker, ez jó alap arra, hogy a munka folytatódjon.
9: Ki lehet használni hasznosan azt az 1 hónapot, amíg a többiek világversenyen játszanak?
10: Hát igen, a világbajnokságról sajnos lemaradtunk, és nem lehet kihasználni, mert a Nemzetközi Szövetség szerint csak 2 hét, ami a kikérő, ami lehet ilyenkor adható. Tehát akik szerepelnek a világbajnokságon, azok még plusz 3 hétig együtt vannak, és tétmérkőzéseket játszanak, viszont mi nem tudunk ez alatt az idő alatt sem edzeni, sem felkészülési mérkőzést játszani, mert a játékosokat vissza kell engedni a klubokba. Én azt gondolom, hogy egyik klub sem fogja megengedni azt, hogy egész januárban nálunk készüljön a játékos, hogyha tudott készülni náluk. Úgyhogy ez egy nagyon nagy, nagyon erős handicap, és ennek nem örülök, mert egy hónap lesz az egész szezonban, amit a válogatottal tudok eltölteni közös munkával. Ez alatt az egy hónap alatt kell, nettó egy hónap alatt kell megoldani azt, és ebbe kell majd előre lépni, hogy a kluboknál folyó munkát kell felügyelnem, a játékosokat a kluboknál kell nekem monitoroznom folyamatosan, hogy milyen állapotban vannak kondicionálisan, taktikailag, fejben.
1: Sótonyi Lászlót, a magyar férfi kézilabda válogatott új szövetségi kapitányát hallották. Elveszítette első helyosztó mérkőzését a magyar női vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben. A nemzeti együttes magyar idő szerint ma hajnalban 5 méteres párbaj után a hollandoktól kapott ki 16-15-re. A miénk így a 7. helyért holnap Kínával csapnak majd össze.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: Az ecuadori Richard Carapaz nyerte a franciaországúti kerékpáros körverseny a Tour de France tegnapi 18. hegyi szakaszát, összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet, előnye pedig 4,5 perc a belga Remco Evenepoel előtt. A tegnapi szakaszgyőztes Richard Carapaz értékel.
11: So happy for this, no? I think so.
12: Nagyon boldog vagyok, különösen ha figyelembe vesszük az eddigi évemet. Egészségügyi problémák miatt nem tudtam indulni a Giro d'Italián, és ezen kívül is több problémám volt. Viszont a Tour de France előtt tisztáztam magamban a céljaimat, ezen a szakaszon pedig sikerült a legvégsőkig jó állapotban maradnom, így tudtam nyerni. Várom a következő hegyi szakaszokat.
1: Ma délután az első szabad edzéssel elkezdődik a 41. Form 1-es magyar nagydíj versenyhétvégéje a Hungaroringen. A szezon során a Ferrari tűnik a Mercedes legfőbb riválisának, Charles Leclerc az olasz csapat pilótája így várja a hétvégét.
13: Magára a világbajnoki pontvadászatra nem gondolok még. Versenyről versenyre haladunk. Viszont ez egy olyan pálya, ami elméletileg jobban fekszik nekünk. Remélem, hogy ezt meg is tudjuk mutatni, mert az a fontos, hogy ez valóban be is igazolódjon.
1: A Forma 1-es magyar nagydíj első szabad edzését ma 13:30-tól, még a második gyakorlást 17 órától az N4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Mindenki egy rövid választ adjon arra, hogy mit jelent számára ez a EB bronzérem, és hogy könnyebb legyen, akkor most úgy kezdjük, hogy Szabados Emmával. Szia Emma, sziasztok! Sziasztok. Szóval mit jelent neked egy szóval, vagy akár két szóval ez az EB bronz? Milyen hosszú út vezetett idáig?
2: Hát azt gondolom, hogy ez szerintem mindannyiunknak egy történelmi siker, és még szerintem megpróbáljuk felfogni, hogy ez mit is jelent számunkra, és hogy mit is értünk el, de ha egy szóval kéne, akkor azt mondanám, hogy történelem, vagy hogy felfoghatatlan érzés.
1: Folytassuk a mellettem ülő Zsombok Eszterrel.
3: Hát számomra is egy hihetetlen érzés, az életem egyik legjobb élménye volt, szerintem azt mondhatom így az elején. Nem biztos, hogy gondoltuk volna, hogy bejutunk egyáltalán négybe, vagy érmet szerzünk, de én nagyon büszke vagyok a csapatra és mindenkire, hogy sikerült ezt elérnünk.
1: Anna, ugye ikrek vagytok, és hétfőn ünnepeltétek, tehát nemrég a 17. születésnapotokat, de még 16 évesen, a szintén 16 éves Pampu Gréta is, aki szintén már felnőtt válogatottban is bemutatkozott. Szóval akkor, amikor a bronzérem a nyakatokba került, akkor még 16 évesek voltatok, de a lényeg, hogy neked mit jelent, honnan közelíted meg ezt az EB bronzérmet, ugye ezt azt mondja, hogy nem is feltétlenül volt ez annyira egyértelmű, mert ezt taglaljuk, egy kicsit részletezzük, hogy hogy jutottatok el a bronzéremig, de nem volt ez olyan egyértelmű, hogy meg lehet.
2: Hát számomra is nagyon nagy büszkeség, hogy haza tudtuk hozni ezt a bronzérmet, és még tényleg felfoghatatlan, szerintem az egész csapat nevében mondhatom, hogy csak még most kezdjük tényleg elhinni, hogy ezt el tudtuk érni, és nagyon büszke vagyok az egész csapatra.
1: Gábor?
4: Hát ha egy szó, vagy maximum kettő, akkor hatalmas büszkeség. Ezt máshogy nem lehet jellemezni.
1: Tényleg most már majdnem két évtizede dolgozol az utánpótlásban, korosztályos válogatottaknál, amikor a Vasas a Bajnokok Ligájában játszott, te akkor is már mindig az utánpótlást is nézted. Ezt tegyük tisztába egy kicsit, hogy ez honnan jött neked a röplabda, nyilván majd a hölgyeket is megkérdezem, a beszélgetés végez közeledve, de hogy ennyire az utánpótlást figyeled, ehhez biztos, hogy kell egy külön érzék és tehetség.
4: Tényleg nagyon régre vonatkoztatható vissza. Én dr. Kocsis Attilánél, Gabi néninél kezdtem el ezt a szakmát kitanulni, és
1: aki hát olimpiai, meg világbajnoki sikereket ért el, tehát olimpián negyedik volt a válogatott.
4: És nem mellesleg, ha jól tudom, akkor az utolsó Európa-bajnoki érmünk is hozzá csatolható.
1: Még 1900... Hát ugye 87 után 28 évig nem is voltunk az Európa-bajnokságon.
4: Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő föntről most nagyon büszke, mert hát egy tanítvány érte el ezt a sikert, úgyhogy...
1: És ahogy hallom a hangodon, meg is hatódtál így, hogy Kocsis Attilánra gondoltál. Hol kezdődött a kapcsolatotok? Budapesten, Budán?
4: Nem, a testnevelési egyetemen találkoztunk.
1: Oktatott?
4: Nem. Az unokája volt a barátnőm. Még akkor.
1: Micsoda kulisszatitkok.
4: És aztán így találtunk egymásra Gabi nénivel is.
1: Mit tanultál tőle elsősorban, amit a mai napig is kamatoztatsz?
4: Rengeteget, de elsősorban ő ugye nem csak testnevelő tanár és mesteredző volt, hanem pszichológus is. Ezt kevesen tudják róla, és hát az utánpótlásban azért sok pszichológia kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy a röplabdának az alapjait, illetve a csapatmenedzsment részét, azon kívül a pszichológiai részében is tudott segíteni, ami szerintem egy jóval nehezebb téma.
1: Ismét a hölgyekhez fordulok. Emma, kezdjük azzal, hogy milyen ennek a csapatnak a pszichológiája. Tehát mennyit kell hozzátenni, hát ez ugye közismert ebben a sportban, hogy de azt is tudjuk már, hogy ne csak mindig a nőkre fogjuk, azért ugye 2016 óta, amikor a Veszprém egy hatalmas előnyt elbukott, és nem lett Bajnokok Ligája győztes a férfi kézilabdában, azóta ez a tétel, hogy a nők így, meg úgy, meg hogy bírják, és hogy honnan, és hogy milyen gödrök vannak. Szóval Emma, nézzük azt, hogy ennek a csapatnak mi a pszichológiai fegyvere, és aztán majd Gáborról is kérdezlek egy kicsit, hogy mi az, amit ő hozzá tud tenni. Most itt mindenki hall mindent, nem fogunk kimenni.
2: Azt gondolom, hogy ennek a csapatnak mindig is az erőssége az a csapategység volt, és az, hogy nem voltak se klikkesedések, se olyanok, hogy valakit kiközösítünk, hanem szerintem bárkivel le tudtunk volna ülni beszélgetni, és ezért tudtunk eljutni oda, ahova most eljutott.

0: találkoztunk először.
1: Anna, Eszter, Esztire nézek elsősorban, tehát ti is még csak egy éve, vagy azért a Vasas miatt már régebb óta?
0: Hát tavaly Gábor volt a vezetőedzőnk a Vasas SC-ben, szóval mi már azóta ismerjük egymást.
1: De akkor ez se egy olyan hosszú kapcsolat, akkor most jöhet az, hogy mindenki kicsit azért mondja meg, hogy mit tud ő hozzátenni ebben a nagy csapatban, mert nyilván nem egy vezetőedző van, bedugja a fülét Gábor, ha ez könnyít egy kicsit.
0: Szerintem nem csak szakmailag, hanem emberileg is nagyon sokat hozzá tudod adni az egész csapatnak, mert tényleg Gábor egy olyan edző, akivel bármit meg tudsz beszélni, hogyha esetleg valamilyen problémád van, és egyébként szerintem ez így nagyon sokat segített nekünk.
1: Szigorú edző? Mennyire kell, Gábor, neked kiabálnod, vagy más pedagógiai módszerhez fordulsz, mert azért ez egy olyan korosztály, ami nyilván érzékenyebb.
2: Igen, ennek a mérleg billenésnek kell megtalálni a tökéletes
1: egyensúlyát,
2: igen. Én azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok, amikor kell, és kell is az, hogy valaki egy kicsit határozottan lépjen föl, de ugyanakkor azt is érteni kell, hogy ebben a generációban azért már nem feltétlenül az kell, hogy dolgozzon, mint 20-30 évvel ezelőtt, hogy ez a poroszos rend. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy elég tiszták és világosak a szabályok. Én nagyon ellene vagyok a késésnek. Én azt gondolom, hogy egy olyan sportágban, ahol tized-század másodpercenek döntenek, nincs idő egy perces késésre, hiszen ha valaki nem tudja a 24 óráját beosztani, akkor nagyon nehéz elvárni azt, hogy tized-század másodpercek alatt is akár egy pontos végrehajtást, vagy egy pontos végpozíciót, akár blokkpozíciót betartsunk, úgyhogy szerintem ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, és szerintem ez egy hosszabb beszélgetést is megér.
1: Időnk azért van, büntetés volt? Tehát ha valaki késett, akkor van valamilyen büntetés? Vagy már megtanulta mindenki?
2: Hát akadtak. Most egyébként, ha jól
1: nem emlékszem... Nem már, hogy kire néztél, de kicsit már ugye most...
2: Nem azért, mert az embernek lett volna ilyen. Akadt már, de azt gondolom, hogy egyébként ebben a nyári időszakban talán nem.
1: Ez nagyon fontos a felnőtt jégkorong válogatottban, de a nőknél is, még a férfiaknál egyaránt. Pont ugyanígy ebben a szituációban, amikor a stúdióba ide hívom őket, vagy ide hívjuk őket, akkor negyed órával hamarabb ide érnek. Tehát van, hogy még értekezletet tartunk, vagy beszélgetünk, és ők már itt vannak, és akkor kvázi menni kell értük, fogadni kell őket, de ez mindenképp egy fontos dolog, mert valóban pontatlanság az erényt nem jelent, és mindenképpen csak bajjal járhat. Na nézzük ezt az Európa-bajnokságot. Rögtön az első meccsen azt olvastam, hogy a görögök ellen az első játszma elment. Na akkor ki mire gondolt? Ugye hosszú egy Európa-bajnokság, ez meg végképp, hogy 7 meccs, és még utána jött az elődöntő meg a helyosztó. Mondjuk, nézek akkor Annára, Zsombók Annára, ott megkezdődik egy EB, ismeretlen szituáció, U18-as EB, de lehet, hogy már nem annyira ismeretlen, de mégis az első játszma elmegy, ez sosem kedvező.
0: Hát szerintem az első meccsen még össze kellett teljesen szoknunk, mert még szoknunk kellett a pályát és ezt a teljes hangulatot, de igazából szerintem mindenki arra gondolt, hogy csak a következővel kell foglalkozni, és hogyha annyiba beleragadunk, hogy elvesztünk egy szettet, akkor nem tudunk tovább lépni.
1: Ez ilyen könnyű, mert sokszor mondják a sportolók, hogy hát akkor a következőre kell figyelni. Valóban, ha az előző hibákon rágódsz, akkor valószínűleg a másodikat is elveszíted. Te hogy vagy ezzel, Eszti?
0: Hát én nem szoktam nagyon az előző hibákon gondolkodni, én is mindig próbálok túllépni, és ezt így a többieknek is mondani, ezzel segíteni őket. És tényleg nagyon fontos, hogy ilyenkor ne ragadjunk bele egy-egy pontba, mert akár ez rám vett egy szetre vagy meccsre is.
1: Emma, posztodból adódóan, te ott mire gondoltál az első játszma elvesztésekor, vagy úgy tényleg lendültél tovább, hogy majd a következő jobb lesz?
3: Hát igazából szerintem, amint lefújták az első szettet, mindannyian úgy álltunk hozzá, hogy hát oké, 1-0, akkor megyünk tovább, és hogy szerencsére 3 szettet kell nyerni. Úgyhogy szerintem mindannyian betudtuk ezt annak, hogy nagyon izgultunk, nem feltétlen edzettünk nagyon sokat így együtt 14-en, de szerintem ez így volt jó, és abból tudtunk erőt meríteni, hogy kikaptuk azt az első szettet.
1: Nézem a kezedet, mert a posztodat még nem árultam el, hogy feladó vagy, tehát egy fontos ember ott irányítasz a hálónál, kinek hogyan adod a labdákat, ugye Zsombók Anna, de Európa-bajnokságon a legjobb centernek választott játékos, és Zsombók Eszter pedig a legtöbb pontot szerezte, de ugye a magyar válogatott amúgy is jól teljesített az EB bronz mellett, mert hogy Eszti te lettél az első, a pont királynő te lettél, utána mögötted Pampu Gréta, és még a negyedik helyen is szerintem ott volt Anna, tehát

0: hogy ez se semmi, miközben nem a döntőt játszottátok. De akkor visszakanyarodva akár ide, amit előbb mondtam, hogy neked a bal kezed mikor és hogyan sérült meg, Emma? Mert az is kétséges volt, gondolom, hogy egyáltalán hogy tudsz onnan felállni, ez egy borzasztó nagy gödör lehetett, és nagyon nagy elégtétel, hogy ott lehettél az EB-n.
1: Nekem tavaly májusban volt egy késztű csonttörésem, ami azt jelentette, hogy egy lemezt raktak a kezembe. Igazából szerintem attól a pillanattól kezdve, hogy tudtam, hogy megműtenek, úgy álltam hozzá, hogy akkor ez most ennek oka van, és hogy most ebből még erősebben fogok visszajönni, és igazából már augusztusban a klubomnál az alapozást is el tudtam kezdeni, nyilván még nem 100%-osan, de már az első válogatott összetartáson ott tudtam lenni, és beleadni mindent, amit tudok.
0: És bármilyen fájdalom van még, amikor mondjuk a feladásnál ott hozzáérsz a labdához, hogy ezt már megoldották az orvosok?
1: Nincsen feltétlen fájdalom. Nyilván vannak olyan pillanatok, mikor mondjuk túlerőltetem, és akkor érzem, hogy ott van valami, ami nem hozzám tartozik, de alapvetően nincs, nem akadályos semmibe.
0: Neked mi volt a legemlékezetesebb ebből a 7 csoportmeccsből? Most hagyjuk még az elődöntőt, meg a bronzmeccset.
1: Szerintem mindannyiunknak a bolgár 2-0-ról felállunk, az azért elég sok izgalom volt bennünk, de a legnagyobb élmény szerintem amúgy a német meccs volt, mikor szerintem akkor mindenki mindent beleadott, és én szerintem meglepetésszerű 3-0-át tudtunk játszani a németekkel.
0: Ha jól számolom, az a 6. csoportmeccs volt, tehát a bolgárok előtt, és ha már nem verjük meg a németeket, főleg nem 3-0-ra, akkor már más a lányzó fekvése, akkor már a 4 közéjutást is gondolom veszélyben lehetett volna. Az első 3 meccs, Gábor, akkor arról szólt, hogy így összecsiszolni ezt a csapatot, mert ezek szerint akkor hiába vagy te rutinos utánpótlás edző, ezt a csapatot úgy szépen egy év alatt kellett felépítened, meg gondolom még a ugye januárban volt egy selejtező, ahonnan ki lehetett egyáltalán jutni erre az U18-as Röplom Blejebére.
2: Igen, hát ha már ez a Mevza szóba került, ugye a Mevzán sem ebben a csapat összetételben voltunk, ott is voltak sajnálatos sérülések, ott is szereztünk sajnos sérüléseket, és itt pedig, ugye itt a lányok már említették, hogy itt az első mérkőzésünk előtt túl sokat nem töltöttünk együtt így ebben a formában 14-en, hiszen általad már említett 3 lány, tehát a Gréti, az Eszti és a Pancsó, ők ugye a felnőtt válogatottból jöttek vissza.
0: Az Európa Liga.
2: Az Európa Liga
0: szereplésről,
2: igen, és hát gyakorlatilag a kiutazásunk előtt egy pár nappal megtartott Heraklés kupán találkozott először úgymond az a csapat, akikkel aztán később kimentünk az Európa-bajnokságra.
0: De ez így nagyon nehéz lehet, vagy hogy működik ez a röplabdában, mert mégis posztok vannak.
2: Nehéz, de ugyanakkor szerencsénkre ez a feladóütő kapcsolat tekintve, hogy Emma már játszott ezzel a 3 lányzóval az előző korosztályban, azért sokat segített, és a Heraklés kupán független attól, hogy nem edzettünk együtt, egy nagyon jó képet mutatott a csapat, és szerintem ez nagyon fontos. Vissza az Európa-bajnokság első 3 meccse, szerintem jó volt a sorsolás, mert szépen föl tudtunk készülni a nehezebb meccsekre, bár én nem kaptam meg a kérdést. Én az első szett elvesztése után abszolút nem estem kétségbe, hiszen azt a szettet is többnyire mi uraltuk, és szerintem az mutatta, hogy ebből hosszú távon nem lesz gond azon a meccsen.
0: Volt olyan pillanat, amikor kétségbe estél?
2: Nem.
0: Nem szoktál? A siker egyik titka nálad?
2: Nem sűrűn, inkább azt mondom. Látszott a csapaton, hogy van tartása, úgyhogy nem aggódtam egy percig se.
0: Na ezt honnan látod? Mert valóban a fiatal csapat a felnőtt válogatottban is, hát ugye kiszámoltam az Európa Liga egyik mérkőzésén, hogy 21 éves átlag életkor Kis Gréta, meg mondjuk Lembocki Zóra nélkül, tehát elképesztő fiatal, hogy hemzsegnek a 18 év alatti játékosok, nem tudom másképp megfogalmazni, és ez azért egy elég ritkaság számba menő dolog, és így felnőtt válogatottból, meg ugye utánpótlás válogatottba, tehát a magabiztosság az egyik fő tulajdonsága az edzőnek, a vezető edzőnek, amitől ti is még magabiztosabbak vagytok, ami kell, gondolom én, Eszti.
3: Hát szerintem igen, meg tényleg amikor ránézünk a Gáborra, akkor így nem az idegességet látjuk rajta, hanem tényleg így mindig próbál minket támogatni, akár időkérésnél is. Szóval szerintem ez is lendületet tud adni ilyenkor a csapatnak.
0: És akkor azért megyünk tovább, tehát volt ez az első három meccs, amire Gábor azt mondta, hogy König Gábor, aki itt a vendég a Nemzeti Sportrádióban, ugye a Zsombók Annával, Zsombók Eszterrel és a Szabados Emmával, U18-as EB bronzérmes női röplabda válogatottról van szó. Szóval az első három meccs szerencsés sorsolás, mert 3-1-es siker, görögök, a házigazda, a litvánok és a finnek ellen. De utána jött egy nagyon érdekes meccs, a későbbi bronz meccsen legyőzött franciák ellen egy, az mennyire lehetett vízválasztó, hiszen ott is 0-2-ről felállt a csapat, de azt elvesztettétek.
2: Biztos vagyok benne, hogy a bronzmérkőzésre vízválasztó volt, viszont ott a mérkőzés után azt mondtuk, hogy minden megszerzett pont nagyon fontos lehet, és ez azért kiderült a végén, hogy igenis fontos volt. Azon a meccsen, vagy azután a meccs után, illetve a következő napi holland meccs után volt bennem egy picike kis csalódottság, tekintve, hogy független attól, hogy 2-0-ról jöttünk vissza, az egy nyert meccs volt, csak ott az ötödik szedben a franciák ellen beragadtunk egy állásba, és azon a mérkőzésen nem is nagyon volt más lehetőségünk, hiszen azon a mérkőzésen Emma volt az egyetlen feladója a keretnek, mert egy sajnálatos sérülés miatt nem volt második számú feladónk azon a mérkőzésen már, így egy picit ott beragadtunk, és ott nem volt már sok lépésünk. Tehát ott meg volt az esély annak, hogy 0-2-ről ugyanúgy 3-2-re nyerjünk, és a következő mérkőzésen a hollandok ellen, ott pedig benne volt a mérkőzésben simán a 3-1-es győzelem is, ott a negyedik szettben szintén a végjátékot egy picit elrontottuk, viszont az ötödikben nem szaladtunk bele ugyanabba a hibába, és azt viszont sikerült megnyerni, úgyhogy ennek a két szettes mérkőzésnek azért ilyen nagy szerepe volt abban, hogy mi tovább jussunk.
0: A lányok arról meséltek, hogy hogy telik egy ilyen nagyon hosszú torna, 7 mérkőzés, mivel lehet még tölteni az időt, amikor mondjuk van egy nap szabadság esetleg, vagy amikor nem kell játszani. Emma? Tehát akár most időrendben haladunk, hogy már 5 meccsen vagyunk túl, a 3 könnyebb győzelem, aztán a két egyik vereség, a másik pedig 3-2-es siker, nyögvenyelősebb meccs, de fontos pontokat szereztetek.
1: Alapvetően a pihenőnapunk arról szólt, hogy legyen benne egy kis mozgás, szóval van, aki ilyen átmozgató kondit csinált, van, aki meg egy órát labdázott, illetve mindenki járt masszázsra, és próbáltunk minél jobban regenerálódni, illetve azon volt a hangsúly, hogy pihenjünk, vagy készüljünk a következő meccsre videózás szempontjából, de nagyon sokat olvastunk, illetve társasjátékoztunk is, így kisebb csapatokba, úgyhogy alapvetően elég jól teltek ezek a pihenőnapok is.
0: Ez ugye Litvániában, egy kisvárosban, ott bármi más lehetett csinálni, vagy inkább mindenki a szobában maradt, vagy egy történelmi óvárost esetleg megnézett?
2: Az első szünnapon, a harmadik mérkőzés után történt ez, és azt hiszem a második szünnapon a lányoknak volt egy kis szabad idejük, és elmentek két stábtaggal egy közeli kis plázába, kávéztak, talán egy ilyen programot tudtunk berakni. Egyébként tényleg pici város, olyan nagyon nagy dolgokat biztos, hogy nem láttak, de igazság szerint egy Európa-bajnokság sajnos nem is arról szól, hogy megnézzük a nevezetességeket. Ezt mindenki tudta, én azt gondolom, hogy teljesen normálisan kezelték ezt a lányok, és nem is nagyon hiszem, hogy arra vágytak a szünnapon, hogy ők majd most sétáljanak 2,5-3 órákat a szakadó esőbe, meg a 18 fokba, mert ott nem ilyen idő volt.
0: Tehát ott egyáltalán nem nyári szép napsütésben teltek a napok, na de például ez mekkora könnyebbség a szakmai stábnak, hogy így kialakulnak jó értelembe vett klikkek, vagy kisebb csapatok, és ők el is tudják tölteni az időt anélkül, hogy mondjuk nem csak a telefonokat nyomkodják, mert ugye ennek korosztálynak, meg a még fiatalabbnak ez jellemző tevékenysége.
2: Hát már amikor náluk van a telefon, de egyébként igen, szerencsére...
0: Elveszitek?
2: Igen.
0: Nagyon jó.
2: Legtöbb esetben igen. Többek között egyébként ez is van a háttérben, hogy találják fel magukat, foglalják el egymást, találják meg a számításaikat, a saját kis brancsukat, és akkor abból azért kialakulhat mindig valami szorosabb kötődés, és hát nem mellesleg gyakorlatilag egymásra vannak utalva, ahogy a pályán is.
0: Melyik a kedvenc társasjáték? Eszter és Anna, most kezdjük Esztivel.
3: Egyébként szoktunk únozni, meg most vettem Litvániába egy double, szóval azzal is játszottunk. De egyébként francia kártyázni is szoktunk, és akkor vagy speedezünk, vagy Kent kupét játszunk.
0: Anna, neked miért a kártyával a szerencséd, szerencsefaktor?
3: Hát én unózni nagyon szeretek, mert hát abba sokszor nyerni szoktam. Az egy nagyon jó kártyajáték. Én azt nagyon szeretem.
0: Tehát a csapategység akkor adott ezek szerint, meg folyamatosan fejlesztitek is magatokat, és akkor most mi is fejlődjünk egy kicsit fölfelé. 5 meccs megvan, a bolgár meccset mindenképp meg kellett nyerni a 4 közé jutásért, Gábor?
2: Meg. Az volt a szerencse...
0: Az mindegy volt, hogy 3-0, 3-1 vagy 3-2?
2: Nyernünk kellett.
0: Tehát 3-0 vagy 3-1?
2: Semmi, menekülés a győzelemben volt.
0: Nem kellett számolgatni.
2: Akkor nem. Az hozzátartozik a történethez, hogy előttünk lett volna 2 lehetősége annak, hogy a bolgár meccstől függetlenül tovább jussunk, de nem úgy alakultak azok a mérkőzések, úgyhogy nekünk azt a mérkőzést mindenképpen meg kellett nyernünk.
0: Későbbiekben mondjuk, most ez egy U18-as csapat, mennyire lehet ezt átültetni úgy a felnőtt válogatottra, hogy már, amit beszéltünk korábban, hogy többen ugye a felnőtt válogatottból jöttek ide. Tehát mi az átmenet? Ez így az szokatlanabb egy kicsit. Ugye ilyenkor azt szokták megkérdezni, na akkor hogyan lesz majd mondjuk felnőtt válogatott valaki, de hát itt meg már inkább, ha nem is hemzsegnek, de bőven vannak felnőtt válogatottak. Ez milyen szakmai megközelítésből? Ez könnyebb, jobb?
2: Biztos vagyok benne, hogy sokat segített az ottani tapasztalás. Tehát azért az egy más dimenzió, már csak akár az ellenfeleket nézve, vagy akár az, hogy nyilván sokkal tapasztaltabb játékosok vannak a túloldalon is. Én azt gondolom, hogy Esztinek támadni egy Szedmák Rékával szemben, vagy egy Kislillával, Kiskrétával, Zórival szemben, vagy akár mondhatnám azt is, hogy Pancsónak mondjuk leblokkolni egy Német Anettet, vagy éppenséggel. Tehát, hogy ezek mindig olyan dolgok, amiből csak profitálhat egy fiatal játékos, független attól, hogy mennyit szerepel a csapatban. És aztán utána a saját korosztályában ez mindig egy picit profitál ebből a csapat, illetve az egyén is. Úgyhogy nyilván ez egy szükséges plusz volt ahhoz, hogy ilyen eredményesek legyenek ők is.
0: 17 évesen ki miről álmodik? Most kezdjük Annával, Zsombók Annával.
3: Nekem ugye azzal már az álmom eleve teljesült, hogy a 4-be tudtunk jutni az EB-n, és az csak a plusz volt, hogy tényleg érmet is tudtunk hozni, de igazából ugye mi jövőre a szezont az Óbudába fogjuk kezdeni, és igazából én abból ki akarom hozni a maximumot, és minél több játék lehetőséget szeretnék majd kapni.
0: Mármint az extraligás első csapatban, igen. Tehát nem a Vasas SC-ben, nem a Kisvasasban, hanem a Nagyvasasban, így talán közérthetőbb.
3: Igen, igen.
0: Tehát ez a, és mondjuk a U19-es világbajnokság, hiszen oda is kijutott ez a csapat most az EB bronzéremmel, ez most még ilyenkor nem fordul meg az ember fejében, hogy majd mi lesz?
3: Hát igazából szerintem még azt sem fogtuk fel rendesen, hogy tényleg egy világbajnokság részvevő csapata leszünk, és igazából én már csak nagyon izgatott vagyok miatta, de még így nem igazán fogtam fel.
0: Emma?
1: Szerintem még azt se fogtuk fel teljesen, hogy bronzérmet nyertünk az Európa-bajnokságon, de
0: pedig
1: szerintem...
0: itt van, mondjuk azt nézem, hogy mindenki előtt itt van, tehát mindenki elhozta majd a fotó kedvéért.
1: Igen, szerintem mindannyiunknak teljesült egy álma, vagyis mikor szerintem életemben először megkaptam válogatott meghívót, soha nem gondoltam volna, hogy egyszer majd itt fogunk ülni egy EB bronzéremmel a nyakunkba, de ezzel biztos, hogy kipipáltunk egy bakancslistás élményt. De így a világbajnoksággal kapcsolatban még nem fogalmazódott meg senkibe se semmilyen eredmény, amit el szeretnénk írni. Ott is addig megyünk, ameddig tudunk, és lehet ott is tudunk történelmet írni.
0: Eszti, neked milyen álmaid vannak?
3: Hát azzal egyetértetek a többiekkel, hogy tényleg kipipáltuk ezt, hogy egy bronzérmet tudtunk szerezni, és még mindig nagyon hihetetlen és felfoghatatlan számomra. De így tovább nézve mondjuk a jövő szezont én is majd az Óbudába fogok játszani a Pannival, és én is majd szeretnék minél több játék lehetőséget kapni, és megnyerni a bajnokságot és a kupát. Szóval igen, még ilyen céljaim vannak így a kövi szezonra.
0: Gábor, az nagyon érdekelne egy szakmailag szakvezetőként, hogy miként látod most nem a világbajnokságot, hanem azt tényleg az átmenetet, hogy ez a korosztály mire lehet képes, mert a női röplabda azért 2015 óta minden Európa-bajnokságra kijutott, sőt most kijutott már a 2028-asra, ha jól mondom, mert ugye most 26-ban lesz Európa-bajnokság és a 28-asra, és ugye a világranglista pontokat azért kell gyűjtögetni, hogy hát, ha egy történelmi tett, hogy 82 után ismét világbajnokságon legyen jövőre a válogatott, ráadásul a tengeren túlon, tehát itt vannak bőven álmok, és már csillan is ragyog fel mind a három fiatal hölgynek a szeme, hát igen, tehát, hogy ez milyen, hogy most azért itt vannak eredmények, van perspektíva, Tehát a világ az meg ugye nyilván nagyon, nem mondom, hogy előttünk van, de nagyon komolyan ők is már ott vannak, ahova most mi léptünk többen. Mondjuk a svédeke, Isabel Haag személyére gondolunk, hogy egy világklasszis Koneljánóban játszik, miközben itt egy kicsit a stúdió levegője úgy látszik, egy köhögésre készítette a fiatal hölgyeket. Szóval mit jelenthet ez így szakmailag, hogy lépegetünk előre, jönnek a sikerek utánpótlás szinten, felnőtt szinten, de a világ is ugyanezt azért el szokta érni, és 32 csapatos már a világbajnokság, tehát oda azért nagyon sok hasonszörű csapat már kijutott a legutóbbi tavalyi VB-re, és mi meg még akkor nem, de most szeretnénk a következőre.
2: Hát nyilván az látszik, hogy a felnőtt válogatottban is fiatalítunk, az nem véletlen, hogy ennyi fiatal van a keretbe. Bár a lányok szeme fölcsillant a tengeren túllal, azt azért hozzátehetni, hogy egyelőre még csak a felnőtt világbajnoksága biztos, hogy ott lesz, az utánpótlás még nem, de vannak ilyen
0: pletykák. Én is arra gondoltam, igen, tehát hogy a felnőtt VB lesz,
2: igen,
0: ott, hogy
2: csak én láttam az arcokat.
0: Ők már reménykedtek az U19-es helyszínen, azt még nem tudjuk.
2: Az U19-re is azt pletykálják, hogy ott lesz valahol, de ez még nem 100%-os, július közepe, augusztus eleje az, amikor hivatalos információ jön arról, hogy ez hol is lesz. De visszakanyarodva, nyilván, hogyha a felnőtt válogatott is kvalifikálja magát, az megint egy érdekes kérdés lesz.
0: És ez a válogatott most, amelyik az EB-n bronzérmet szerzett így, hogy Pampugréta, a két zsomboklány, ott volt már a felnőtt válogatottban, tehát tényleg lehet azt mondani, hogy mondjuk 5-10 évre előre látott te is azt, hogy mit lehet majd a felnőtt válogatottból kihozni, hogy van elég merítés, van elég utánpótlásbázis, és hát még itt a klubok életét is bele tehetjük, mert ez most csak a jéghegy csúcsa, hogy U18-as EB bronzérem. Azt se szeretném, hogy ezzel elfedjünk problémákat, vagy hiányosságokat.
2: Szerencsés helyzetben vagyunk, mert ahogy már említettem, az előző válogatott keret, tehát a 2008-9-es keretről is beszélhetünk már, ott előtte volt azért egy nagyobb lúk, ott még a 2006-osok között van egy-kettő, de ott utána, ha megnézzük a mostani keretet, ilyen 99-2000, és akkor utána van még egy-két 2002-es, de utána egy 4 év szünet, és akkor 2006 jön vissza. Itt a 2008-9-es gárdával kezdenénk, és ugye az abból beépített játékosok is ott vannak. Aztán utána vannak a 2009-esek, de én azt gondolom, hogy lesz még itt olyan 2009-2010-es játékos, aki akár még most, talán még nincs azon a szinten, de elképzelhető, hogy ott lehet. És azt is hozzátenném, hogy az, hogy most itt kiemelünk 3-4 embert, az csapat nélkül azért nehéz. Tehát az, hogy a legtöbb pontot szerezze az Esztó, ahhoz azért kellett mögé egy olyan csapat, aki alá dolgozik ennek a dolognak, tehát védekeznünk kellett, blokkolnunk kellett, úgy kellett alakítani, hogy ez jó legyen. Ebben nyilván az ikertesó benne volt.
0: Itt megállunk egy pillanatra, mert akkor a teljesség igényével, most itt majd kijavítotok, vagy felsorolok egy csomó nevet, ha valakit kihagyok, akkor az a véletlen műve, és majd szóltok. Szóval Horváth Emma center, Szombathelyi Sportiskolából, Szüle Anna libero az Újpestből, Zsombuk Anna, ugye itt van a stúdióban, Szabados Emma szintén, center a Vasasból, Feladó az Újpestből, aztán a másik Zsombók lány, ugye Eszter itt mellettem feladó átlóként szintén a Vasasból, Kecskés Dóra ugyanezen a poszton Vasas SC, Csicskovics Léna Ágnes feladó a Vasasból, Bite Adél center Vasas, Sándor Nóra Vasas feladó, Ilonka Kallasára center a Békés Csabából, Hámori Panka ütő a Smavzból, és a nyíregyházi Pampugrétát már mondtam, és kihagytam még kettő nevet, Sánta Laura ütő a Vasasból, valamint Kling Dóra, ő is ütő, ő pedig az Újpesti, remélem, hogy nem hagytam ki senkit.
2: A Vértes Luca kimaradt a felsorolásból.
0: És igazad van, liberóként, tehát ez egy teszt volt, hogy figyeltek-e, de komolyra fordítva, ez egy nagyon hosszú névsor, de még azért arra válaszolj, hogy például, hogy lehet megoldani azt, ugye ez is egy népszerű kérdés, akár a norvég labdarúgó válogatott világbajnoki szereplése kapcsán is, hogy a skandinávok nem arra hegyezik magukat, szerintem semmilyen sportágban, hogy 15-16-17-18 éves korban legyenek a legjobbak, hanem majd felnőtt szinten, és ezt nagyon jól felépítették. Hogy látod ezt a kérdést itt ebben a helyzetben, itt a női röplabda válogatott helyzetében? Tehát, hogy magyarán 6 év múlva is vagy velem, vagy mással, de ugyanígy beszélgethessünk mondjuk, ha nem is egy felnőtt EB bronzérem után, de minimum egy felnőtt EB 12-be jutás után.
2: Az én utánpótlás edzőként nem is lehet más feladatunk, mint az, hogy megpróbáljunk olyan játékosokat adni a sportágnak, akik később lehetnek. Nyilván erre meg kell találni az alanyt, mert azért van Magyarországon bőven olyan, akiben tehetség ugyan lenne, de elszántság, elhivatottság kevésbé, és ezeket a játékosokat kell megtalálni, és hogyha ezt megtalálja az ember, akkor őket kell nagyon nehezen elengedni, már olyan szempontból, hogy nem szabad velük elhitetni, hogy készen vannak, vagy hasonló, és őket kell nagyon megtartani a sportágnak, illetve hát nyilván sokszor velük kell a legkeményebbnek is lenni, mert egyszerűen én azt szoktam mondani, ha valakihez nem szólnak hozzá, akkor azt az edző már elengedte.
0: Hozzátok azért hozzászólnak, ugye?
3: Igen.
0: Még van egy érdekes idézet, méghozzá a felnőtt jégkorong válogatott, most ugye az NHL-es draft listára került Szongott Domán a Buffalohoz, és ő mondta, hogy idehaza egyáltalán nem divat a plusz munka és annak a kultúrája. Na fiatal hölgyek, ti mennyire szeretitek, amikor még az edzés után pluszban kell, vagy magatoktól azt mondjátok, hogy még dolgoznátok egy fél órát, hogy még jobb legyek. Na, ki ez? Eszti, te vagy a bevállalós.
3: Igen, én egyébként szeretem ezeket a plusz munkákat, mert ez tényleg ilyenkor az egyén fejlődését szolgálja, szóval én ezeket nagyon szeretem, és támogatom is, hogy legyen ilyen.
1: Én is egyetértek, de ahhoz kell belső motiváció, hogy valaki tényleg elkezdjen plusz munkát végezni, és tényleg igazából ez csak a mi fejlődésünket szolgálja, szóval szerintem jó, hogyha vannak ilyen külön edzések.
0: Emma, te is ebben hiszel, hogy direkt hiába mondja az edző, hogy csináld, ha te nem akarod, akkor az hosszú távon úgy sem működik.
1: Abszolút egyetértek, így most a válogatottra kitérve nálunk is van olyan, hogy ugye semmelyik Ikerrel, illetve a Grétivel sem tudtunk annyit együtt dolgozni, hogy edzés után volt olyan, hogy még szerettünk volna együtt ütni például a Pancsóval, és akkor még, mit tudom, egy kosárnyi labdát elüzöttünk, hogy úgy fejezzük be az edzést, hogy pozitívummal, és hogy jól ment, úgyhogy én ezt támogatom, csak van, amikor nehéz rávenni magadat, hogy még egy kicsit.
0: Zárásul egy meccsről nem beszéltünk, nem is fogunk az elődöntőről, ott ugye kikaptatok a törököktől azért, akik a világ élvonalába tartoznak felnőtt szinten, de egy játszmát nagyon nagy csatában nyertetek ellenük. Jött a francia meccs, ugye azzal kezdtük a beszélgetés, amelyen valahol, hogy itt mindenki a visszavágás gondolatában, de azt hogy éltétek meg? Tehát hogy készültetek tényleg? Mert a lényeg az, hogy összejött. Én azt mondom, hogy könnyedén, de nyilván ez nem volt olyan könnyű, de a 3-2-es vereség után 3-1-re legyőztük a bronzmeccsen a franciákat, és most azért van itt az érem, mert különben a negyedik helyzet nem kapott volna érmet.
2: Igaz.
0: Ki milyen motivációval indult neki ennek a bronzmeccsnek? Hát most kezdjük megint Annával, Zsombók Anna. Tehát ki milyen motivációval, hogy volt-e félelem bennetek, ki mit érzett, amikor jött ez az utolsó, majdnem 2 héten át tartó sorozat, de hát a legfontosabb meccs, ahol eldől, hogy érmesek vagytok, vagy sem.
3: Szerintem egyébként félelem nem volt bennünk, inkább csak mindenki nagyon izgatott volt, és már fejben nagyon készültünk a meccsre, és mindenki úgy állt hozzá ehhez, hogy mi érem nélkül nem szeretnénk hazamenni, és egymást motiváltuk, meg így nagyon támogattuk, hogy ez így létrejöjjön.
0: Emma?
1: Szerintem semmelyikünk nem izgult, mert annyira abba a tudatba álltunk ki a pályára, hogy mi ezt megnyerjük, és mi visszük haza a bronzérmet, hogy szerintem semmi stressz nélkül játszottunk, és szerintem az is egy pozitívum, hogy szerintem nem tudtuk teljesen felfogni, hogy ennek most mekkora tétje van, hogy ez most egy EB bronzmérkőzés, hanem hogy csak odaálltunk, hogy akkor ma mindenki belerakja a maradékot, és hogy meglátjuk, hogy mire lesz elég, és hál' Istennek azt gondolom, hogy a 3-1-es visszavágás egy nagyon pozitív zárása volt.
0: Hogy ünnepeltétek meg ezt? És ilyen könnyű volt, ahogy elmondták a lányok?
3: Egyébként én is ugyanígy éltem, meg én úgy álltam ennek neki a mesnek, hogy tényleg ez az esélyünk van, hogy egy nagyon szép bronzérem lókasson a nyakunkba, és mi a Panival egymástól születésnapunkra azt is kértük, hogy hadd térjünk haza egy éremmel, szóval nagyon örülök, hogy ez teljesült, és a meccs előtt én nem éreztem azt a csapaton, hogy lett volna bármilyen félelem, vagy izgulás, inkább tényleg csak mindenki nagyon várta. És az ünneplést illetően elmentünk este mekizni, és nagyon jól esett, mert már hetek óta nem ehettünk ilyesmit.
0: Se telefon, se gyors étkez, de se késés. Most ez a 3 dolog, ami kapásból eszembe jut, az zárszó Kőnig Gábor, és aztán majd mindjárt be is fejezzük. Mikor találkozik ez a csapat legközelebb? Mi a jövő?
2: Hát most egy pici átmeneti időszak is lesz. Szeptemberben már a következő Európa-bajnokságra van egy selejtező, egy mevzatornánk. Ez már az U20-as korosztályban. ami nem a következő nyáron, hanem az azutáni nyáron lenne esedékes.
0: Tehát 2028-ban.
2: 2028-ban, igen. Ez a 2008-9-es válogatottat érinti, tehát nyilván a 8-asok visszacsatlakozhatnak a 9-esekhez, illetve nyilvánvalóan, hogyha van olyan 10-es, akkor nyugodtan benne lehet ő is a keretbe. Nekik lesz egy EB-selejtezőjük, az első kör, tehát amit most januárban nyertünk MEVZ-át, az most szeptemberben lesz, illetve annak a második köre, az pedig majd valamikor a tavasz folyamán. Ez a következő lépcsőfok, és hát nyilván ebben a szezonban sokkal nehezebb lesz összetartást levezényelni, hiszen a lányoknak a döntő többsége már extraligás csapatokban fog játszani, és itt ugye nemzetközi indulások vannak, úgyhogy ez egy nehézség lesz. Valószínűleg itt inkább ez a munka átolódik inkább majd a nyárra, és évközben sokkal kevesebb lesz erre a lehetőség, de a mostani stratégia kidolgozása jelenleg is a szövetség kezében van, úgyhogy annak majd az eredményét nyilván várjuk, és akkor annak tükrében fogunk tudni tovább készülni.
0: Köszönjük szépen, szimpatikus szerény társaság, történelmi eredmény az U18-as női röplabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott bronzérmes lett, végül a franciáknak visszavágva a bronzmeccsen 3-1-re nyerve, mindez Litvániában, illetve az utolsó két meccs az már Lettországban, Rigában, a fővárosban történt. A vendégeink voltak a szövetségi edző König Gábor, illetve a játékosok közül Zsombók Eszter, Zsombók Anna és Szabados Emma. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Virányi Zsolt búcsúzik.
4: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: Ez a sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Az 1966-os angliai labdarúgó világbajnokságon szinte napra pontosan 60 évvel ezelőtt Magyarország 3-1-re legyőzte a világbajnoki címvédő Brazíliát. A sporttörténelem mai adásában a mérkőzésről beszélgettünk továbbra is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Szia Gábor! Gyerekkori emléked van erről a meccsről?
2: Van. A legnagyobb emlékek egyike.
1: A Liverpooli csoda?
2: A Liverpooli csoda, igen, ezt már gyerekkoromban is mondták tulajdonképpen. Főleg azok után, hogy 3-1-re kikaptunk a portugáloktól, de térjünk vissza a konkrétumokra. Az Everton stadionjában, a Goodson Parkban történt ez a győzelem, és emeli az értékét, ugye, ahogy említettem, hogy a portugáloktól elszenvedett 3-1-es vereséget követte. Ezzel a miénk továbbjutási esélyei megnőttek, az utolsó találkozón le kellett győzni a csoportban Bulgáriát, ami aztán sikerült is, ugyancsak 3-1-re győztünk.
1: A folytatásban továbbra is akkor ez a fő témánk a mostani sporttörténelemben. Milyen volt a hangulat a magyar táborban a brazilok elleni találkozó előtt?
2: Annak ellenére rossz kedvűek voltak futballistáink, hogy a Portugália ellen 3-1-re elvesztett mérkőzést követően együttető volt a vélemény, hogy nem a jobbik csapat győzött. Még José Batista, Sporting védője is tárgyilagos volt, idézem, egyetértek azokkal, akik azt mondják, szerencsés győzelmet arattunk, de tudomásul kell venni, ez is hozzátartozik a labdarúgáshoz. Néhány idézet az újságokból, lapokból, a Déli Telegráf rögzítette a tényt, amíg a portugálok fejelték a góljaikat, a magyarok óriási helyzeteket hagytak ki. A The Sun megállapítása szerint egy kapushiba, amilyet még ifjúsági mérkőzéseken is ritkán lehet látni, volt a magyar válogatott vereségének fő oka. Az Evening Standard úgy vélte, a magyar válogatott gólképtelensége a csodával határos, továbbá Farkas volt a magyar válogatott kiemelkedő játékosa, aki igazi labdaművész, ilyen típusú játékost az angolok is nagyon tudnának használni.
1: Tény, Szent Mihály Antal rosszul ment a kapuban, hogy ilyen sajátosan fogalmazzak.
2: Igen, Szent Mihály Antalnak rosszul ment, és tudnék, a Daily Sketch ezt írta erről a eseményről. Ha Grosics lett volna a magyar kapuban, a portugálok egy gólnál többet nem érhettek volna el. Tény, Szent Mihály Antal talán élete legrosszabb napját fogta ki a portugálok ellen. A Gazeta dello Sport munkatársa leszögezte, idézem, ilyen balszerencséje csak egyszer lehet egy csapatnak. Nem véletlen, hogy a Népsport munkatársa Tabák Endre így összegezte a látottakat. Különös iróniája a sorsnak, hogy a pompásabbnál pompásabb akciók eredményeképpen kidolgozott helyzetek mind kimaradtak, és egyetlen gólunk is kapushibából született. Albert Florian dolgott, hogy ez már a negyedik világbajnokság, amelyen balszerencse kíséri a magyar csapat szereplését.
1: Borzasztóan nehéz ilyenkor felvállalni a felelősséget, már pedig Szent Mihály ezt tette.
2: A bekapott gólokban Ludas kapus elismerte hibáit, majd hozzátette, rendkívül sajnálom a fiúkat, hiszen miattam szenvedtek vereséget, és nem is tudok választ adni a súlyos hibáimra. Pedig mindent megkett a felkészülés során, idézem, amikor a tavasszal egy vendéglőben rendeltem egy pohársört, nem ittam meg, mert a VB jutott az eszembe, az, hogy ott nagyon jól akarok védeni.
1: Baróti Lajos mit tervezett a mérkőzésre?
2: A szövetségi kapitány először is változtatott az összeállításon, Nagy István helyett Matesz Imrét állította balfedezetnek, a kapuba Gelei József került, Sóvári Kálmán helyén Szepesi Gusztáv lett a balhátvéd, az őszmester kiadta az irányt, most már előre kell nézni, egyetlen lehetőségünk van megismételni a szerdai mezőnyjátékot. Ugyanakkor az itthoni vélemények nem hangzottak túl optimistán. Brazília, ha összetételében a két világbajnoki győzelme óta alaposan megváltozott is, nagy csapat a nagy esélyesek között emlegetik. A Népsport ennek ismeretében megállapította, idézem, mi úgy véljük, hogy a brazil válogatott most jobb felkészültségű csapat, mint a magyar, és a papírforma nem sok jót ígér, papíron tehát nem sok esélyt adhatnak fiainknak. A sportnapi lap hozzátette, a magyar válogatott házatáján nem ringatja magát senki hamis illúziókban, de az bizonyos, hogy becsülettel, odaadással küzdenek a jó eredményért.
1: Az ellenfél mit játszott a nyitófordulóban?
2: A brazilok első csoportmérkőzésükön Pelé és Garincsa szabadrugás góljaival 2-0-ra nyertek Bulgária ellen.
1: Ez itt a Sport Történelem, Virányi Zsolt vagyok, és Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, méghozzá a 66-os világbajnokság magyar brazil összecsapásáról, ahol a világbajnoki címvédő brazilokat 3-1-re verték. Farkas Jancsiék, vagy Farkas Jánosék, hát én nem mondhatom, hogy Jancsi, te láttad Farkas Jánost.
2: Én láttam,
1: még.
2: Igen, láttam.
1: Vártuk a mérkőzést, aztán kiderült, az időrendben második magyar-brazil még az 1954-es VB-n aratott 4-2-es győzelemnél is híresebb lett.
2: Az 1966-os angliai VB-n a csoportmérkőzések során 3-1-re nyertünk, igaz ugyanúgy Pelé sérülése miatt nem vállalta a játékot.
1: Hogyan alakult a találkozó?
2: Bene Ferenc góljával 1-0-ra vezettek a magyarok már a harmadik percben, az újpesti csatár egészen a kapuig cselezte magát, mielőtt a hálóba lőtt, majd egy szabadrugást követően Tosztó egyenlített, de a második félidőben Albert Florian vezérletével szenzációsan játszott a csatársor, előbb Farkas János kapásból lőtt gólt, majd a Bene felvágásaért megítélt 11-est Mésző Kálmán vágta a kapuba, ezzel lett 3-1. Nem véletlenül írta a szaklap, idézem, nagyszerű küzdelemben remek játékkal győzte le csapatunk a világbajnokot, hallatlan becsvágyjal, szervezett játékfelfogással, váratlan siker a magas színvonalú találkozón, rögtön tegyük hozzá, a 3-1 lehetett volna 4-1 is.
1: Annyi helyzetet kihagytak csatáraink?
2: Remek támadásokat vezettek, nem az volt a baj, mint a portugálok ellen. A 77. percben Albert a félpályától a 16-oson belülre cserezte magát, lepasszolta a labdát Farkasnak, aki hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba, de Degnell játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt, gyorsan tegyük hozzá, nem volt les.
1: Volt a találkozónak egy olyan pillanat, amelyet a tévénézők is láthattak, és azt hihették, drámai fordulat állhat be a mérkőzés kimenetelében. Mi volt ez pontosan?
2: Igen, már 3-1-es magyar vezetésnél a 80. percben Mésző egy fejes után a földön maradt, Baróti Lajos pedig hol a fejét fogva, hol a kezét tördelve, kezével törést mutatva kétségbeesetten jelezte középhátvédünk, valószínűleg kulcson törést szenvedett. Szerencsére nem így történt, Kálmán felkötött karral visszatért, mint a Bulgária 3-1-es legyőzése során gólt is lőtt.
1: Az Everton stadionjában, a Goodison Parkban teltház volt, az angolok miként fogadták az eredményt?
2: Amikor a játékvezető a mérkőzés végét jelezte, az angol nézők önfeledten ünnepelték játékosainkat, akik az eddig látott mérkőzések közül a legszínvonalasabb találkozót küzdötték végig, és nagy bravúr árán legyőzték a kétszeres világbajnokot. Már senki sem volt a játéktéren, a közönség még mindig a helyén maradt, és nagy elánnal az eseményről beszélt.
1: Melyek voltak a visszhangok? Milyen idézeteket találtál?
2: Igen, Vicente Feola az ellenfél szövetségi kapitánya nem tagadta, idézem, a magyarok nem csak technikailag, hanem taktikailag is megvertek bennünket. Ők játszották ezen a mérkőzésen azt, amit én szerettem volna megvalósítani. Még most sem tudom, ki volt ebben a magyar csapatban a csatár és a fedezet. Mészőről, Siposról eddig azt hittem, középhátvédek. A találkozót követő összefoglaló kerekasztal beszélgetésében David Coleman sportriporter feltette a kérdést. Vajon új csoda csapat született? A jelenlegi magyar válogatott ezen a mérkőzésen elérte az igazi magaslatot, amelyen az 1954-es világhírű elődök küzdték a futballt? John Mercer, a Manchester City menedzser a következőt válaszolta erre. Nem, mert még egyszer nem láttok olyan csapatot, amely a Wembley-ben 6 gólt lőtt Merricknek. Ám Billy Wright megjegyezte, ha valaki, én közelről láttam Puskásékot, amikor kevertek. Higgyék el nekem, Albert látja olyan jól a pályát, legalább olyan ügyesen helyzetbe tudja hozni társait, mint annak idején Hidekuti. Farkasnak nem csak a bal lába félelmetes, Bene hideg véréről, a hallatlan munkabírású mezőnyjátékosokról nem is beszélve.
1: A csoport ellenfél, a végül VB bronzérmes portugálok kapitánya Otto Gloria szintén nem fukarkodott a dicsérettel.
2: Nem bizony, idézem, ha valakinek kétségei lehettek volna afelől, most meggyőződhetett róla, szenzációs csapatot sikerült legyőznünk, nagyon értékes a mi tegnap előtti 3-1-es győzelmünk. Számunkra nem kedvező, hogy a magyarok felbőszítették a brazilokat, én mégis nekik szurkoltam. Teljesítményük egyszerűen magával ragadott. Ritkán fordul elő, hogy még egy ilyen vén rókával is, mint amilyen én vagyok, hogy lásson egy csapatot, amelynek mind a 11 tagja egyszerre nyújtja élete legjobb teljesítményét. Ha magyarok a továbbiakban ennek csak a felét meg tudják ismételni, szerintem fantasztikus szenzáció előtt áll a labdarúgó világ.
1: Futballistáinkat, akik pályára léptek, megilleti a dicséret. Miként vélekedett a népsport?
2: Idézem a sportnapi lapot, tehát a játékosokról ezt írt a Gelei József. Fokozatosan leküzdötte lámpalázát, és a hajrában egy parádé és ködbeavatkozása is volt. Káposzta Benő. Sok támadás kialakulását akadályozta meg a jobb oldalon, sokszor tört előre a csatárok vonalába, és átadásai rendre pontosak voltak. Mátrai Sándor. A védelem egyik oszlopa volt, kitűnően látta a söprögető szerepkörét, rengeteg támadást akasztott meg középen. Mésző. A hajrára erősen feljavult, sérülése után is halatlan energiával küzdött. Szepesi ragyogóan őrizte szélsőjét, keményen, határozottan rombolt, sok esetben felfutott, ő is a támadásokkal, és néhányszor még lövésre is futotta az erejéből. Baróti Lajos elégedetten nyilatkozott, idézem, végre megismerték a fiúk azt a nagy örömet, amiért érdemes készülni, dolgozni, azt hiszem, kiléphetnek már a régi nagy csapat árnyékából, a brazilok ellen már nem csak szépen ötletesen játszottak, helyzeteket teremtettek, hanem ki is tudták azt használni.
1: A fedezetek milyen teljesítményt nyújtottak?
2: Matesz Imre fokozatosan lendült játékba, idegességét levetkőzve egyre másra dobt a támadásba. Benét és Farkas gyakran zárkozott fel a támadók vonalába, s a védőket is sokszor kisegítette. Sípos, nem látványosan, de igen hasznosan és megbízhatóan látta el feladatát. Jó ütemek voltak a közbelépései.
1: És akkor halljuk, hogy mire voltak képesek a csatársor tagjai.
2: Benne rengeteg támadásban vett részt, szinte minden megmozdulása veszélyes volt, nagyszerűen értette meg magát Alberttel és Farkassal. Albert, minden támadásnak ő volt a szellemi irányítója, jobbnál jobb labdákkal indította Farkast és Benét. Rendkívül önzetlen volt, de ha kellett, kitűnően cselezett, okosan tartotta a labdát, és mindig kitűnő ütemben indított. A győzelem egyik fő részese volt. Farkas méltó társa volt a ragyogóan küzdő Benének és Albertnak. Ez a hármas szinta egymás múlta felül. Farkas olyan gólt lőtt, amelyről sokáig fognak beszélni a labdarúgás kedvelői. A balszélső Rákosi Gyula játékát is kiválóra értékelték, idézem, a pálya minden pontján felbukkant, ha kellett a védőket segítette, de igen sokszor tört be a brazil kapu előterébe. Kitűnőek voltak a labdái.
1: Ez itt a sporttörténelem, továbbra is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport munkatársával, főmunkatársával beszélgetünk a 66-os angliai VB kapcsán a magyar-brazil évfordulójáról, és 3-1-re vertük akkor a világbajnoki címvédő brazilokat. Milyenek voltak a sajtóvízhangok?
2: Az Expressen munkatársa szerint most már nyugodtan haza lehet utazni, ennél jobb játékot ezen a VB-n úgysem lehet látni. A francia L'Équipe odáig ment, idézem, a csodálatos magyar csapat megalázta a brazilokat. Albertről Robert Vergne, a France Football szakírója így vélekedett. Ritkán látni egy játékostól olyan rendkívüli teljesítményt, mint amilyen ez volt. Ez a fiatal labdarúgó önmagában testesítette meg Pelé, Puskás és Di Stefano valamennyi erényét.
1: Borbé Pell, a Népsport szakírója, a bravúros győzelmet követően megkérdezte a játékosokat. Íme a válaszok, Turi Gábor mindjárt idéz a Népsportból.
2: Hát talán mondani se kell, mosolygó játékosokkal, jókedvűekkel találkozott. Mésző Kálmán elmondta, életem legszebb pillanata volt, amikor a mérkőzés után összeülelkeztünk. Farkas János a góljáról ezt mondta, tudtam, hogy Bene Feri beadással fogja befejezni a támadást. Már nagyon fáradt voltam, de magától vitt a lábam előre. És mentő jobban sikerült utolérnem az akciót, annál inkább éreztem, hogy itt lehet valamit keresni. Az utolsó métereken olyan versenyt futottunk Gersonnal, mint a százas sprinterek lettünk volna, legalábbis én úgy éreztem. Én szakítottam át elsőnek a célszalagot, a gól után még Zsilmár is odaintett nekem. Bravo! Káposzta Benőt idézem. Annyit mondták nekem, hogy hatodik csatár vagyok, hogy úgy gondoltam, ideje, hogy valóban az legyek. Bene Ferenc ezt mondta. Többen kérdezték tőlem, hogyan mertem végigcsinálni azt a csel sorozatot az első gól előtt. Elhatároztam, hogy ugyanúgy fogok játszani a brazilok ellen, mint odahaza a bajnoki mérkőzéseken. Elvégre ők sem istenek.
1: Végül pedig idézzük fel, mit mondott Albert Florian, mert pályafutása során ritkán hallottunk tőle hasonlót, mint amit majd most mondasz.
2: Igen, idézem, a taktikai értekezlet után elhatároztam, hogy annyit fogok futni, mint életemben soha. A sok mozgás átsegít a holdponton, beleringat a küzdelembe, és egy olyan helyzetet teremt, amikor már észre sem veszi az ember, hogy fáradt. Mátrai Sándor jókedvűen zsörtölődött a mérkőzés után. Farkas gólját követően, amikor összeszaladtunk, Albert olyan lendülettel ugrott a nyakamba, hogy alumínium stoppiával a lábujjamra lépett. Ez is fáj, de minden lábujjam külön felajánlanám hasonló célra a bolgárok ellen.
1: Már-már megszoktuk, a 2016-os Európa-bajnokság foci EB mérkőzései után a szurkolók az utcára tódultak. Ez mennyire volt szokás 60 évvel ezelőtt egy ilyen nagy győzelmet követően?
2: Akkoriban nem volt jellemző az utcán ünnepelni, ám ez a 3-1 akkora győzelem volt, hogy a Népsport is beszámolt arról, hogy kisebb csoportokba verődtek az emberek a Moszkva téren, az MK-nél, a Kálvin téren is felidézték a meccs eseményeit.
1: A brazil mérkőzést követően hogyan alakult a magyar válogatott sorsa?
2: Az utolsó csoportmérkőzésen 1-0-ás bolgár vezetést követően 3-1-re nyert, de a negyed döntőben a Szovjetuniótól 2-1-es vereséget szenvedett, és ezzel kiesett.
1: Turi Gábornak köszönöm szépen. Magyarország-Brazília az 1966-os VB-n 3-1-1-1-es félidő után, az egy VB csoportmeccs volt Liverpoolban, a Goodison Parkban 50 ezer néző előtt, és még egyszer mondom, 3-1-re a magyar csapat győzött Bene Farkas és Mésző 11-es góljával. Jövő héten is jelentkezik a sporttörténelem. Most köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Játékos Kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Katona László vagyok. Ahogy az elmúlt években mindig, úgy ezúttal is a Ferencváros számít a legnagyobb esélyesnek a rajtoló labdarúgó NB1-ben, csak hogy amíg korábban rendelt színvédőként kezdte a pontvadászatot, addig a 2026-27-es idényt kihívóként várja, mert idén a Győr 7 év után letaszította a trónról. Az élvonal 125. szezonja számos változást hoz, illetve hozott. A kiírásban is jelentős újítás jelent, hogy ismét bevezették az osztályozót, azaz az eddigiekkel ellentétben nem két biztos kieső lesz, hanem csak egy, a 11. helyzet pedig két meccses párharcot vív majd a másodosztály második helyzetjével. Legutóbb 2004-ben volt erre példa, akkor 12-ről 16-ra emelték az NB1 létszámát, így egyáltalán nem volt biztos búcsúzó, csak az utolsó két gárda az NB2 5. és 6. helyezettjével játszott az élvonalbeli tagságért. A kluboknál is jelentős átalakulások zajlottak le, ugyanis a 12 csapatos mezőny több mint felénél szám szerint 7 együttesnél nyáron edzőt váltottak, ami azért is érdekes, mert nem csak a tabella alsó felében végzett klubok, hanem az élcsapatok is. A legnagyobb visszhangot Borbé Balázs esete váltotta ki, aki elhagyta a bajnoki címvédő Győrt, és a legnagyobb rivális Ferencváros szakmai irányítását vette át a távozó ír szakembertől, Robi Keane-től. Az idén nyitó meccsén a Nyíregyháza az Újpestet fogadja. A fővárosiak új kapusa Szappanos Péter, aki a Puskás Akadémiától érkezik a Megyeri útra. Szappanos Péter.
2: A jövőkép, a szakmai tervek, amik fel voltak vázolva, azt gondolom, hogy minden játékos számára csalogatóak. Mind a szakmai stáb, mind a kapus edzőkkel ápolt jó viszonyom, mint a Szabira és az Elbire gondolok. Nagyon jó a közös munka, meg nyilván azt a tervet, amit felvázolt az Újpest az elkövetkező években, és nagyon remélem, hogy meg is tudjuk ezeket a terveket valósítani. Egy ambiciózus játékos számára mindig vonzóak tudnak lenni.
3: Hogy sikerült a beilleszkedés? Ugye játszottatok

0: fog várni tőled, és rengeteget vár tőled, ad-e ez esetleg extra nyomást, vagy már megszoktad ezt, és a személyiségedből adódóan ezt tudod, hogy a vezérszerep az mindenhol számíthatnak rád a csapattársak?
1: Ezt megszoktam, ugye magam a szemben mindig óriási elvárásaim vannak. Nem tud senki olyan nagyobb nyomást rám tenni, mint amit én magammal szemben elvárok, úgyhogy ez most sincs már másképpen. Legfőképpen azt gondolom, hogy teljesítménnyel fogok tudni majd segíteni a csapatnak, aztán utána jönnek azok az apró kis nüanszok, amivel még esetleg hasznot tudják húzni a vezetők.
0: Pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy nem tudom, tudod-e a pontos számot, hogy melyik volt a legjobb NB1-es szezonod kapott gól nélküli meccsek tekintetében?
1: Nem tudom.
0: 9 volt egyébként, ez kétszer is sikerült. Van-e akár ilyen egyéni cél kitűzésed, hogy egy 10-es kapott gól nélküli?
1: Ilyet egyénileg nem tudsz kitűzni, mert ez egy csapatjáték, tehát hogy sokszor ez én közhely duroktatás, de ezt tényleg azt mondom, hogy ha minden meccset 5-4-re nyerünk meg, akkor én ezt most azonnal aláírom. Tehát itt a legeslegfontosabb az, hogy a csapat nyerjen, az, hogy most én kapott gól nélküli meccset tudok lehozni, hogyha nyilván ez kell az is, hogy játszon az ember, de hogyha még ezt mellette tudja abszolválni, az csak egy plusz dolog. De a legeslegfontosabb az, hogy a csapat sikeres legyen, és utána jönnek csak az egyéni célok.
0: És a csapat sikereket, ha már említetted, volt-e egy egyértelmű célkitűzés akár az elnök úr, akár a sportigazgató irányából, így hozzátok játékosokhoz, hogy az első három helyre oda kell érni, vagy kaptatok-e egy helyezést, amit el kell érni?
1: Igazából ezt ki se kell mondani, hogy milyen célokat szeretne az ember elérni, mert tudja, hogy egy ilyen klubban az a legfontosabb, hogy minél előrébb végezzen. Itt az elmúlt években ehhez képest azért azt gondolom, hogy van javítani való. Automatikusan kell, hogy jöjjön egy játékosnak, amikor felölti az Újpest mezét. Nyilván eredményt ezt nem tud megígérni az ember, mert szezon elején nagyon sok csapat azt gondolom, hogy magasztosabb célokat szokott kitűzni, mint mondjuk amire predesztinálva van. Gondolom, hogyha egy olyan csapatot sikerül építenünk itt közösen, aki az utolsó sípszóig küzd a címerért, és a végén emelt fővel tud lejönni, akármi is az eredmény, és a szurkolók is kiállnak mellette, akkor azt gondolom, hogy előre lépett a klub, és akkor azzal majd az évek során tud építkezni, és tud napról napra, hétről hétre és évekről évekre fejlődni.
2: A Sparinál is komoly változások mentek végbe. Tizsáni ezúttal már Újpesten futballozik, de Kvasina sincs már a keretben, két tavaszi gólvágó. Fekete Tivadar sportigazgató nyilatkozik.
3: Büszkén mondhatom azt, hogy talán a legnagyobb igazolás az volt, hogy a csapatunknak a magját, a gerincét, azt a fajta létszámot egybe tartottuk, aki főleg itt a tavasszal szállította a sikereket, mert ugye azért ne feledjük, hogy tavasszal a harmadik helyen végeztünk, ami óriási büszkeség számunkra, és ennek a csapatnak a gerince az egytől egyik ugyanúgy itt van a sorainkba, illetve ugye a távozó oldalon pedig, akik elmentek, vagy esetleg máshogy gondolták a jövőképüket, és megbeszéltük ezt velük, az ő helyükre igyekeztünk olyan játékosokat igazolni, akik ne csak kiegészítők legyenek, hanem igenis kellő versenyt tudjanak azokra a játékosokra jelenteni, akiket már említettem, ugye, hogy a tavasszal szállították az eredményeket.
4: Mégis van 2-3 olyan játékos, aki belopta Nyíregyháza Spartacus híveinek a szívébe magát. Gondolok itt Nagy Dominikre, gondolok Tijanira, Kovács Réti Mászkra, tehát ők elmentek, de akkor ezek szerint helyettük lesznek, akiket ugyanígy be lehet majd fogadni.
3: Hát ugye az életrendje az, főleg a sportban, a csapatsportákban, hogy azért sajnos, vagy nem sajnos, ma már, mára már sokkal nagyobb a fluktuáció, mint korábban. Gondolok itt mondjuk, amikor én voltam még kölyök, vagy fiatalabb éveimben voltam, hogy azért hogy az állandóság sokkal nagyobb volt, sokkal stabilabb volt, sokkal jobban jelen volt. Ma már a futballban sokkal sűrűbben váltanak klubot a játékosok. Ezt, hogy miért van, ezt lehetne hosszasan taglalni, meg különböző aspektusból megközelíteni. Akiket itt az előbb is említettél, azok ugye akár a Nagy Dominik 3 szép évet eltöltött nálunk, azért azt ne feledjük, hogy komoly érdemei voltak abban, hogy a másodosztályt, amikor magabiztosan sikerült megnyernünk, nemhogy csapatkapitányként, de azért a pályán más tekintetben is vezér volt a góljaival, a gólpasszaival. Ugyanez elmondható a Márka és a Kovács Réti Márka, ő az érkezésem mellé egy idejűleg érkezett, vagy

0: jött velem, ő 3,5 évet töltött el, őnek is azért voltak itt nagyon szép időszakai. Az említett Tijaniról, ugye, aki télen szerződtettünk, nigériai labdarúgót, őtről a tudnikai kölcsönbe sikerült ugye télen megszerezni a Slavia Prahától. Szerettük volna megtartani, de azt tisztán kell látni, hogy a mi kondícióink azok nem tették lehetővé azt, hogy azt a vételárat, amit ugye a Slavia szeretett volna érte, mi azt nem tudtuk teljesíteni. Megtette a dolgát, amire szerződtettük félidényben. Igen, én is úgy gondolom, hogy ő is azért a szurkolóknak a szeretetét hamar elnyerte, hát ki ne nyerni el, amikor utolsta a gólokat, ugye? De jöttek új játékosok, és bízom benne, hogy a szurkolók ugyanúgy megtalálják a kedvenceiket, ugyanúgy meg lesznek számukra azok, akik közelebb állnak majd hozzájuk, akár játékilag, akár érzelmileg. A foci az már csak ilyen, hogy nekem is vezetőként nem egyszerű az akár egy búcsú, azért húsvér emberek vagyunk. Én nekem is megvan az, amikor akár több évet lehúz egy játékos, attól elválni, de tisztelbe kell tartani a mi álláspontjainkat, valahol meg tisztelbe kell tartani az ő álláspontjaikat, hogy a jövőben ki is hogy szeretné.
1: Szombaton pedig az újoncok közül elsőként a Kispest Honvéd mutatkozik be Kisvárdán. A fővárosiak esetében ismerős név lehet a Szabolcsiak kispadján. Subka Attila vette át az irányítást, aki második alkalommal vezetheti az első csapatot. Subka Attila.
2: Igazán nagy játékos mozgás nem volt, inkább elmenők voltak, ugye elment a Popola, a Stipetic, a Jovicic, és egy érkező volt eddig a Herz Krisztián személyében, akire azt mondjuk, hogy ő tud nekünk igazán segíteni, valamint visszajöttek azok a játékosok, akik kölcsönbe voltak az NB2-es csapatoknál, és az NB3-ból hoztuk fel a fiatalokat, ugye a fiatal szabálynak meg tudjunk felelni.
3: Volt néhány edzőmérkőzés, az beváltotta azt, amit gondolt, vagy tervezett, elképzelt Subka Attila?
2: Hát az edzőmérkőzéseken megpróbáltuk azokat gyakorolni, amiket szeretnénk majd a bajnoki mérkőzéseken látni, de azért voltak akadályaink, mert tulajdonképpen egyszer nem tudtunk úgy felállni a felkészülési időszakban, mint ahogy tervezzük azt, hogy a bajnoki mérkőzésen kezdeni fog a csapat, sérülések miatt, egyéb problémák miatt. Hát bízunk benne, hogy minden rossz után jön valami jó, és a hétvége az rendben lesz.
3: Azért is kérdeztem az edzőmeccseket, mert ugye hát azért jó nevű ellenfelekkel mérkőztek, ha gondolok itt a szomszédos közeli felvidéki szlovákiai vagy a kárpátaljai együttesre, valami nem rossz erőt képviseltek azok a együttesek.
2: Igazán nem, de ugye, mint az előbb is mondtam, itt nekünk tulajdonképpen minden mérkőzésen majdnem, hogy két csapattal szerepeltünk, mert sorokat cseréltünk, úgy tudtunk felállni. Általában mindig volt egy-egy olyan félidő, amikor jobban néztünk, amikor a teljesítmény olyan volt, mint amit szerettünk volna látni. Megpróbálták a játékosok megvalósítani azokat a dolgokat, amiket kértünk úgy támadásban, mint védekezésben. De viszont volt egy-két időszak, amikor már inkább a fiatalok játszottak, és akkor lehetett látni, hogy már nem azt a minőséget képviseltük.
3: Mert ugye azért a korábbi időszakban, edzőnk nevét nem említem, de azért volt, amikor Kisvárdára nem lelki nyugalommal érkeztek a csapatok, hanem tudták, hogy fel kell kötni azt a fehér neműt. Ezt gondolja most is Subka Attila, hogy ez így kell, hogy történjen?
2: A csapatnak olyannak kell lenni, és ezt bizonyítani kell már az első mérkőzésen, hogy ide ne úgy jöjjenek a csapatok, hogy 3 pontot biztosan elviszik, hanem érezzék azt, hogy mi vagyunk hazai környezetben. Van egy olyan csapat, amelyik megtesz mindent azért, hogy a 3 pontot itthon tartsa. Én azt gondolom, hogy meg lesznek azok a játékosok a hétvégére is, akik ezt meg tudják tenni.
3: No hát szinte végszót kaptam a hétvége, hiszen az NB1-be feljutott együttes látogat Kisvárdára, és ez mindig rejtély, ez mindig lehetőséget is hordoz magában, hogy amire nem számol az ellenfél vagy a másik csapat vezető, edzője, játékosai, feltérképezte a Honvédot.
2: meg kellett nézni az Honvédnak a mérkőzését a felkészülési időszakban, ugye ráadásul az első felkészülési meccset velük is játszottuk fönn Budapesten. Új edzőjük van, új elgondolások vannak a csapaton belül, mindenféleképpen meg kell próbálni úgy feltérképezni őket, hogy rendben legyünk. Én azt gondolom, elsősorban nekünk a saját játékunkkal kell foglalkozni, hogyha meg tudjuk azt valósítani, mit mi elképzelünk hazai környezetben, akkor nem lehetnek problémáink.
3: Mi az elképzelés?
2: Egy masszív védekezésünk legyen, legyünk egy olyan csapat, amelyik meg tudja szerezni a labdát, akár már fönt az ellenfél tér felén pressinggel, ha nem sikerül, akkor visszahúzódunk, ott szerzünk labdát, és abból próbálunk meg támadásokat indítani, de mindenféleképpen én azt gondolom, hogy a fegyelmezettség, koncentráció az, ami nagyon fontos ezen a mérkőzésen, és az, hogy tudjanak küzdeni egymásért a játékosok.
3: Még ha nem is mondunk helyezést a bajnokság végén, hogy ugorjak egy nagyot, de azért a jó középcsapat, az erős középcsapat elképzelést azt talán még egy riporter is megfogalmazhatja.
2: Hát én azt gondolom, hogy az, amit mi az Attilával megbeszéltünk, a biztos bennmaradást jelenti a csapatnak ebben az évben. Ugye azért, amit beszélgettünk az elején, voltak változások is a keretben, bízunk benne, hogy azért még lesznek változások, érkezik egy-két játékos, és majd meglátjuk, hogy indulunk a bajnokságban. Ugye bajnokság közben is esetleg lehet alakítani a terveken, de én azt gondolom, hogy először maradjunk annál, hogy biztosan maradjon bent ez a csapat jövőre is az NB1-ben, akkor már teljesítjük az elvárásokat.
1: Vasárnap a Győr a másik feljutó Vasas otthonában indul el a címvédés felé vezető úton. A győrieknél egyelőre alig van távozó, de ez még változhat az átigazolási szezon végéig. Csatárposzton kellett erősíteni, mert az ukrán Alexander Piscsúr nyár elején eligazolt a spanyol másodosztályú Gironához. Az algériai válogatottban a világbajnokságon gólt szerző Bembouali pedig egyelőre sérülés miatt nem bevethető. Részben ez is okozta, hogy a csapat élén nem sikerült jól. A mexikói Efrain Juárez vezetőedző bemutatkozott, ugyanis tanítványai 3-2-es összesítéssel búcsúztak a Bajnokok Ligája selejtezőjétől. A Debrecen pedig majd a Puskás Akadémiát látja vendégül, a hajdúságiaknál a spanyol Sergio Navarrot, az észt Gert Remmel, a felcsútiaknál Hornyák Zsoltot 7 év után Babó Levente váltotta. Orján Roland, a Puskás játékosa nyilatkozik.
4: Szerintem a munka része az megvolt, jól edzettünk, keményen dolgoztunk, próbáltuk azt a játékstílust átvenni, amit a mester próbál nekünk átadni. Szerintem egy sikeres felkészüléssel vagyunk túl. Nagyon jó ellenfelek ellen tudtunk játszani, és jó csapatok ellen tudtunk felkészülni a bajnokságra, mert hogy összeszokjuk minél jobban, minél több meccsen játszani, és jól játszani, és hogy minél jobban szerepeljen a csapat is. Együtt dolgozunk, és egy csapatként akarjuk megnyerni a meccset. Egy hajtós, küzdős meccsre számítok, Debrecenben mindig jól szoktunk játszani, vagyis most is arra számítok, hogy jól fog menni a csapatnak, és szerintem egy jó meccs lesz.
1: A DVSC-nek meg kell oldania a válogatott Szűcs Tamás pótlását, ugyanis az év felfedezettjének választott középpályás a portugál élvonalban folytatja a pályafutását. Távozott Bárány Donát is, Hollandia felé vette az irányt a csatár. Jött azonban Szendrei Ákos, Paksról.
5: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ez egy következő lépés a karrieremben, mindenképpen fölfele, és mindent meg fogok tenni azért, hogy a klub sikeres legyen. Úgy gondolom, hogy most meg tudom lépni a következő lépést, és szeretnék standard játékossá válni, minél többet segíteni a csapaton gólokkal, gólpasszokkal és jó játékkal mindenképpen. Úgy érzem, hogy készen állok mindenre, és elérkeztem ahhoz, hogy meg tudjam lépni ezt. Van egy emlékem, amikor még 17 évesen Pakssal itt voltunk, és a kiesési rangadó. Az biztos, hogy itt nagyon parázs a hangulat mindig, a szurkolók mindent beleadnak, és ez nekem nagyon szimpatikus, és szeretném ezt átélni minél előbb.
1: Az este zárásaként jön a Paks FTC zöld-fehér rangadó. Hétfőn 19 óra 30 perctől az MTK ZTE összecsapással zárul az első forduló. A ZT-től számos labdarúgó távozott, a védő Akpe, a csatár João Viktor érzékeny veszteség lehet a jövőben. Az MTK pedig szintén kiárusított. Molnár Ádin, Átrok István Zalán ezen a nyáron távozott. Érkezett azonban tegnap Komáromi György. A hétvégén még a Mariborban játszott, most pedig már az MTK játékosa.
6: meccs után sem tudtam, hogy egyáltalán nekem megkeresésem van az MTK-tól, úgyhogy én csak a következő nap tudtam meg hétfőn. Az sem volt még teljesen biztos, hogy akkor hogy fog alakulni a dolog, de hál' Istennek nagyon zökkenőmentesen ment minden, mint a Maribor, mint az MTK részéről is, és hál' Istennek sikerült is megegyezni.
7: Sokat kellett gondolkoznod, hogy Budapestre igazolj?
6: Nyilván ismertem az MTK-t, tudom, hogy milyen fotit képviselnek, és szerintem számomra ez maximálisan jó lesz, hogy ez a kis passzos adom, megyek tovább játék, ez én úgy gondolom, hogy nekem ülni fog.
7: A Maribor tavaly is kölcsönbe adott, ugye, akkor a Debrecenbe, most pedig az MTK-ba. Ott mit beszéltél akár a vezetőedzővel, akár mással, hogy a jövőben mire lehet számítani Mariborban?
6: Mi úgy váltunk el, hogy igen, egy év kölcsön, viszont ugye egy év után itt vételi opció van, ami majd meglátunk, hogy fog alakulni a jövő, ezt még nyilván nem tudjuk most, de amikor elváltunk, akkor azért szerettek volna, hogy maradjak. Nyilván, amikor 2 évvel ezelőtt ott voltam, akkor egy teljesen más edzői stáb, teljesen más, nem is tudom, sportigazgató volt, játékosok, az azért maga a közeg nem volt annyira jó, mint amilyen most kezd kialakulóban lenni, szóval azért most már teljesen másabb, mint ami volt 2 évvel ezelőtt. Jól is kezdtem érezni magam, viszont én úgy gondoltam, hogy ez lesz a legjobb megoldás, hogy tudjak fejlődni.
1: Az NB1-nek tagja a 7 legeredményesebb klub, azaz a 36 elsőséggel rendelkező Ferencváros, a 23-szor bajnok MTK, a 20 aranyérmet szerző Újpest, a 7-szer első Debrecen, valamint az 5. diadalát idén ünneplő Győr. Pénteken Nyíregyháza Újpest mérkőzéssel kezdődik a bajnokság, szombaton 19 óra 30 perctől Kisvárda Kispest, vasárnap 15 óra 45 perctől Vasas Győr, 18 órától Debrecen Puskás Akadémia, 20 órától Paks Ferencváros összecsapásokat rendeznek. A hétfő zárásaként 19 óra 30 perctől MTK Zalaegerszeg. Minden mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Ez volt a játékos kiáró, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
8: Ez volt a játékos kiáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Real Madrid érkezik a Groupama Arénába augusztusban. Felmentette a Paks 2 beruházás vezérigazgatóját a gazdasági miniszter. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A 15-szörös BL győztes Real Madrid labdarúgó csapatát fogadja a Ferencvárosa Groupama Arénában augusztus 8-án. A szenzációs hírt ma délelőtt jelentették be. A két csapat legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereség után az Üllői úton 1-1-es döntetlent ért el a magyar csapat. A Real Madrid július közepén kezdte el a felkészülést régi új vezetőedzőjével, José Mourinhoval, aki már járt a Groupama Arénában. Méghozzá a Chelsea-vel a 2014-es stadionavatón. A sajtóhíreknek megfelelően Jürgen Klopp lett a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Ezt ma délelőtt hivatalosan is bejelentették. Az 59 éves bajnokok ligája győztes szakember 2 év után vállal újra edzői munkát, és Julian Nagelsmannt váltja a kapitányi poszton, akivel a világbajnokságon a legjobb 32 között búcsúztak a németek. Klopp szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Elveszítette első helyosztó mérkőzését a magyar női vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben. A nemzeti együttes magyar idő szerint ma hajnalban 5 méteres párbaj után a hollandoktól kapott ki 16-15-re. A mieink így a 7. helyért Kínával csapnak össze holnap. A tavaly döntős 2024-ben győztes Bondár Anna ezúttal is bejutott a legjobb 4 közé a hamburgi salakpályás női tenisztornán. A világranglistán 97. helyen álló magyar játékos a mai negyeddöntőben az örmény Alina Csarajevát győzte le 6-1-7-6-ra.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Felmentette a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy Jákli Gergely utódját délután mutatja be. Tegnap újabb embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a hírre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó pénzosztásaival kapcsolatban hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást egy hónapja a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai, közölte a tárca vezető. Kátai Német Vilmos beszámolója szerint a találkozón szóba került a többi közt a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Elkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat Kapolcson, Vigánd-Petenden és Taljándörögdön. A fesztivál kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében népszerűsítik a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív gyűjtést.
0: Közlekedés.
2: Az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Magyaród nyugatcsomóponttól 1 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a külső sávban a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Összeütközött két személyautó a 7-es főúton, Siófok átkelési szakaszán. A 108-as kilométernél csak a fél útpálya járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Holnap is napos idő várható. Legfeljebb az északkeleti határ szélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton 21, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Péter Ágoston vagyok, és a három pontos hallgatói néhány héttel ezelőtt hallhattak egy beszélgetést Maronka Zsomborral. Most pedig jön ennek a második kiadása, és Csöbjel is utal majd arra, hogy nem azt a beszélgetést adjuk le ismételve, hanem egészen más lesz terítéken, hiszen Zsombor helyzete is megváltozott egyrészt, ezért kerestük meg ismételten, másfelől pedig a műsorvezető társam ezúttal, Korsós Kristóf. Hello, Kristóf!
2: Szia Ágoston, kellemes délutánt mindenkinek!
1: Szia Zsombor, mert hogy te is a vonalban vagy már velünk.
3: Igen, köszönöm, szép délután mindenkinek szintén.
1: Szóval, hogy néhány héttel ezelőtt beszélgettünk, amikor Székesfehérváron gőzerővel készültél te és a válogatott társak erre a két mérkőzésre, ezen már túl vagyunk, és azóta óriásit fordult a világ veled, körülötted, mi is csak kapkodtuk a fejünket, volt egy olyan bejelentés, miszerint maradsz a Hamburg játékosa, mára már tudjuk, hogy egészen a tengeren túlra vezet az utad, de hogy?
3: Hát igen, ez eléggé érdekes két hét volt számomra is. Kicsit kellemetlenül jött ki ez a Hamburggal való lekommunikálása, hiszen engem a St. John's Egyetem még a válogatott beszélgetésünk után keresett meg, szóval én még akkor sem nem gondoltam erre a lehetőségre, és a belgák elleni meccs előtti estén volt számomra lehetőségem egy beszélgetni Rick Pitino-val és a másodedzővel. Igazából elmondták nekem, mit gondolnak rólam, milyen szerepet szánnának nekem, és úgy gondoltam, hogy egy ekkora lehetőséget hiba lett volna kihagyni, úgyhogy azok után pedig megkezdődött a papírmunka és az átigazolásnak igazából a folyamata hozzájuk, úgyhogy én is most a vizámat várom, hogy minél hamarabb kiutazhassak.
1: Engedd meg, hogy gratuláljak! És különös ez, hogy ilyen hirtelen érkezett egy ilyen megkeresés, nem tudom, Kristóf, te hogy fogadod egyáltalán a hírt?
2: Hát én teljesen nem is tudom, laikus vagyok a témában. Bennem elsőként az merült fel, hogy ugye az NCAA azért azt Magyarországon is szerintem jól ismerjük, hogy igen erős egyetemi bajnokság, viszont engem az érdekel, hogy lehet oda bekerülni így mondjuk egy ilyen korosztályban. Tehát, hogy ennek az igazolásnak most nem feltétele az, hogy ott az egyetemen a tanulmányaidat is megkezd, vagy becsatlakozz, szóval ez hogy zajlik a háttérben?
3: De igazából teljesen össze van kötve a kettő, mindenféle egyetemi papír, korábbi általános iskolás, gimnáziumos érettségi papírokat. Szegedről is, és Barcelonával is mindent be kellett küldenem, és még a válogatott meccs után hajnali kettőtől hajnali ötig még egy angol Duolingo tesztet is kellett, hogy csináljak. De a Duolingo tesztet hozták közös nevezőre az egyetemek, hogy megállapítsák a játékosoknak az angol szintű tudását, úgyhogy kicsit a válogatott meccs után kimerülten, de nyilván a nyereség hozott extra erővel jól meg tudtam csinálni, és el is küldtem nekik a papírokat, úgyhogy minden rendben volt. Igen, ez egy jó kérdés, én is most még pont abban a korosztályban vagyok, hogy még pont van lehetőségem kimenni, úgyhogy ezért is használom ki ezt a lehetőséget.
2: Hogy zajlik egy ilyen megkeresés? Tehát, hogy szerinted te hogy kerültél radarra egyáltalán Amerikában? Ugye Hamburgban töltötted az előző két szezont, amik közül ugye a második idény volt az, ahol már sérülés nem nagyon hátráltatott, és úgy elég sokat tudtál játszani. Szóval szerinted hogy kerültél képbe?
1: És mikor?
3: Őszintén az évek folyamán is több egyetemi megkeresés jött, főleg most a szezon közben és a nyáron is. Engem sokkal jobban érdekelt mindig az európai profi kosárlabda, Badalonában is, vagy bárhol, mindig ez volt az első cél vagy szempont. Kicsit én is meglepődtem, hogy mikor keresett meg a St. John's Egyetem és Rick Pitino, de hát gondolom itt a válogatott szereplés is, meg a Hamburg év után többször fölmerült a nevem, és végül ide jutottunk.
1: Hát a Belgium ellen nyújtott teljesítményed, de egyébként egyáltalán nem látszott, szóval ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ott a meccs előtt után mi minden járhatott a fejedben. De kíváncsi vagyok, hogy mit vársz ettől a kalandtól, akár szakmai szempontból, mert hát néhány hete is jeleztük, hogy rengeteget fejlődött a játékod, nagyon látványos is mindez. Most már a válogatottban is azt gondolom, hogy időről időre, ablakról ablakra alapembernek számítasz, és bizony kell a jelenléted, kellenek a tripláid. Te miben vársz, miben remélsz sokat, mondjuk, hogyha egy szezonra tekintünk előre, akkor jövőre ilyenkor, ha beszélgetünk, akkor miről szeretnél beszélgetni?
3: Őszintén nagyon nagy elvárásokat nem tűzök ki. Most ez az évhez teljesen más. Az a hamburgi is nagyon jó év lett volna, ha maradtam volna, teljesen más szempontból, meg az amerikai is. Nyilván az egyetemi kosárlabda nagyon más, mint egy európai profi kosárlabda, szerintem kevésbé taktikus, de cserébe sokkal, legalábbis tapasztalatok szerint, amiket hallottam, fizikálisabb és gyorsabb az egész, agresszívabb. Nekem a fő szempont, amiatt kimegyek, az, hogy megerősödjek, visszaszedjem ezt az atletikusságomat, amit a sérülés után kicsit olyan, most mondjam, elveszítettem, meg ami legjobban, hogy engem érdekel, hogy a fő indok, az, hogy az amerikai szem előtt legyek minél többet. Úgy gondolom, az elmúlt években is visszahallottam egyszer-kétszer, hogy nem feltétlenül az amerikaiak nincsenek annyira képbe az európai kosárlabdával, csak nyilván nem néznek annyit, mint a saját szemük előtt lévő egyetemi kosárlabdát, és igazából ez a fő indok, és úgy gondolom, hogy ennél jobb helyre a St. John's, a Rick Pitino-val és a Madison Square Garden-be nem nagyon van jobb lehetőség, úgyhogy igazából ezek a fő indokaim. Remélem, hogy egy jó egészséges, egy jó évet fogok tudni zárni, és utána majd tervezek tovább.
2: Igen, hogyha már így szóba hoztad a helyszínt is, ugye erre mindenképp szeretnék rácsatlakozni, mert hogy azért alap esetben is a Madison Square Garden szerintem a kosárlabdában a legmenőbb csarnok a világon nagyjából. Ráadásul ezen a nyáron ugye azért mégiscsak a hazai csapatod bajnok lett, szóval szerinted ez mekkora extra, hogy ahogy én olvastam a csapat, a hazai meccsei nagy részét abban a csarnokban játssza, szóval ott pályára lépni, az milyen mérföldkő lehet szerinted neked?
3: Őszintén remélem, hogy nem csak ebben az évben fogok ott pályára lépni, de hát nyilván nem egy Square Garden, azért nem kell bemutatni. Én őszintén nem voltam képbe egészen még a papír munkáig, hogy ott játszik a csapat. Engem már abból New York eléggé lázba hozott, mégis egy világváros, de hát úgy érzem, hogy nem kell, mint egy, amikor egy Partizánnal játszol hazai meccset, szerintem nem kell majd extra motivációs energia, hogy bele tudj mindent, és a legjobb formát tud hozni, úgyhogy nagyon izgatottam márom.
2: Én próbáltam így elmerülni egyébként az egyetemi bajnokságban. Ugye iszonyú sok csapat van, tehát ezt most nagyon nehéz lenne összegezni, hogy mik az erőviszonyok, nyilván folyamatosan változik a korosztályok miatt is, viszont én azt vettem észre, hogy az elmúlt években pont ez a csapat így nagyon szépen lépdel előre. Ugye most idén tavasszal már a legjobb 16 közé a Sweet 16-be jutottak, szóval ez nem is egy rossz csapat egyébként, hogyha így nézzük, tehát hogy inkább ugye jobbak közé tartozik, nem?
3: Én is úgy gondolnám, főleg az előző volt már így is egy-két jobb megkeresésem csapatoktól, de messze ez a legkiemelkedőbb. Nem csak egyetem is program szinten, de edző szinten. Szerintem a Rick Pitino nem véletlenül cseng is így a neve, ez egyetlen olyan edző, aki kupát nyert két különböző csapattal is, meg Final Four-ba is három vagy négy különböző csapattal, szóval eléggé jó rezuméval rendelkezik. Ami legjobban nekem tetszett ebben az egész beszélgetésben, meg a recruiting processben, hogy nagyon közvetlen és nem köntörfalazott. Úgy gondolom a többi egyetemnél kicsit megvolt az, hogy próbálnak elcsábítani azzal, hogy milyen körülmények közt tetszett szót, de náluk egyáltalán nem erről volt szó, hanem kőkeményen megmondták, hogy mit gondolnak, mik a gyengeségeim, miken kell javítanom.
1: Na és mik ezek? Mert hogy a hivatalos kommunikációban az erősségeket emelték ki nem véletlenül, mint a jó dobásod, és hogy ügyesen készítesz elő.
3: Igen. Nyilván itt a fizikalitásom, amin mondták, hogy javítanom kell sokat, szerintem nem újdonság, és erőfejlesztés és védekezés, amit kiemeltek, mivel kicsit nem értettem teljesen egyet, úgy gondoltam azért elég jó védő is vagyok, de nyilván ez kint is meg kell majd mutatnom, úgyhogy ezeket emelték ki, de tényleg ezt tetszett bennem, hogy nagyon közvetlen volt, és őszinte, és nem köntöfalazott velem, úgyhogy igen.
1: Na majd test közelből megértik szerintem ezt a dolgot. Fejben egyébként hogy állsz hozzá? És a környezeted mit reagált? Nyilván Németország sincs a szomszédban, de egészen más jelent. Talán a távolság, az időeltolódás, és rengeteg egyéb kihívás is felmerülhet. Az ember nem egy hétre megy oda ugye sportolni. Szóval milyen reakciókat kaptál, és ilyen szempontból mennyire volt ez egy nehéz, vagy egyáltalán megfontolásra érdemes, hosszas megfontolásra érdemes lehetőség?
3: Őszintén nem is a lehetőség miatt, inkább a hamburgiakkal való kapcsolatom, és edzővel való kapcsolatom miatt kellett sokat elgondolkoznom ezen, viszont szituáció és lehetőségek miatt ez egy no-brainer volt, tehát mégis tehát egyetemi liga, Lipitino, New York, tehát mégis ez egy világváros, úgyhogy túl sokat ezen nem kellett gondolkoznom ezen. Nyilván az, hogy most nem egy ország, hanem egy kontinenssel arrébb leszek, azért az nagy változás, de most már szerintem mindenki a családomból és édesanyám is megbékélkedett a dolggal, úgyhogy jönnek is majd látogatni, terve van. Úgyhogy én nagyon motiváltan várom, tényleg amint meg lesz ez a víza, szerintem már másnap repülök is ki, mert nagyon várom a kinti edzésmunkát és életvitelt.
2: Én az elmúlt évek alapján egyébként azt gondolnám, hogy alapvetően te nyáron nem nagyon pihensz, vagyis biztos vagy benne, hogy így fejleszted magad, viszont ahogy ezt a beszélgetést is leegyeztettük, ugye mondtad, hogy ma is volt már délelőtt egy edzés, ezután is lesz majd egy edzés még a mai napon, szóval ez mennyire amiatt van, hogy tudod, hogy hova kell menned, és akkor nagyon beleállsz már most a munkába, vagy mennyire vagy egyébként is ilyen típus nyáron?
3: Őszintén úgy gondolom, ez a kettőnek egy egészséges mixa. Én igazából a legnagyobb részt miattam csinálom, vagy magam miatt. Nyilván szeretnék azért jó formában is érkezni hozzájuk, hogy tudjam azt a szintet képviselni, amit szeretnék, de ezt igazából már nagyon régóta magam miatt csinálom, meg szerintem igazából így is kéne, hogy legyen. Szeretek dolgozni, fejleszteni magamat, úgyhogy meg igazából már ezt az éles stílus követem, mióta kiköltöztem Badalónába, úgyhogy már nem is nagyon tudnám elképzelni máshogy.
2: Ugye szóba került az, hogy ők miket javasoltak, hogy esetleg miben lehetne még előrelépni, ezt hogy kell elképzelni? Tehát Amerikában szerintem amúgy is van egy ilyen kultúrája ennek, hogy mondjuk amikor európai játékosok odaérkeznek, akkor izmot próbálnak rájuk pakolni. Itt mennyire erről van szó, és ez mennyire lesz nagy kihívás neked?
3: Pont tegnap beszéltem az ő fizikai edzőjükkel, pont ugyanerről volt szó. Mondta, hogy az egyik játékos, aki kint van 3-4 hete, már fölpakolt magára 7 kilót, úgyhogy szerintem én is hasonló dolgokkal nézek majd szembe. Azt hiszem, szigorúan kikötöttem nekik, hogy én nem szeretnék olyan súlyt fejleszteni, amit nem tudnék hasznomra váltani, de szerencsére ezzel nem is volt ezen semmi fönnakadás, nagyon jó étrendtervet tudnak biztosítani. Szerintem ami a legnagyobb különbség, vagy legalábbis az én tapasztalatomban az európai kluboknál is kint, az, hogy a konzisztens étkezés lehetősége megvan adva. Tehát edzések előtt, edzések közben, edzések után mindig biztosítva van élelem, étkeztetés, és szerintem itt jön majd az nekem is, hogy remélhetőleg fel tudok pakolni magamra pár kiló izomzatot, és előre legyen váltani.
2: De hogy így a szavaidból kiveszem, mondjuk így magasságodhoz, pozíciódhoz kapcsolódóan, neked ez fontos lenne, hogy mondjuk a sebességed az ne kopjon, sőt?
3: De igen, feltétlen, tehát ez egy biztos dolog, amit nem szeretnék elveszíteni, nem szeretnék úgy megerősíteni, hogy cserébe ezt az atletikusságom, mozgékonyságomat elveszítsem, ez semmiféleképpen sem. Nem hiszem, hogy 15 kilót magamra pakolnék, de egy pár kiló izomzat azért biztos, hogy jól jönne, jobban meg tudjam állni a saramat. Legjobban ezt a franciák elleni otthoni meccsen éreztem, azt a különböző extra fizikalitást, amit ők hoznak, és nem éreztem úgy, hogy le vagyok maradva, de inkább még jobban fel szeretném tudni venni velük a versenyt, úgyhogy erre fektetem a hangsúlyt.
1: Én értettem, amikor azt mondtad, hogy olyan nagyon konkrét és nagy célokat nem tűztél ki, viszont azért itt a válaszaidat hallgatva mégiscsak több jel is arra mutat, hogy ennek ezért lehet egy szép kis kifutása ennek a történetnek. És kíváncsi vagyok, hogy e tekintetben, a pályafutása tekintetében mit remélsz mondjuk ettől az egy amerikai szezontól?
3: Igen, azért én is átgondoltam a dolgokat, meg van egy-két cél a fejemben. Inkább azért mondtam volna, hogy nem kötnék konkrét tervet, mert egy nagyon ismeretlen számomra is még ez az egyetemi liga. Én is eddig mindig, ahogy előbb is említettem, az itthoni európai profi kosárlabda volt szem előtt. Úgy gondolom, ez az egy év, ez szerintem nagyon jó tapasztalat lesz, mind kosár és életszinten is. Igazából kíváncsian várom tényleg, hogy milyen lesz ez a Ripitinóval való edzés, és New York is, meg az egész amerikai élet.
2: Azért szerintem, amikor magyar kosárlabda rajongók meglátták ezt a hírt veled kapcsolatban, nyilván ilyenkor talán természetes is, hogy az egyik első reakció az azzal kapcsolatos, hogy lehet ebből NBA valaha, nyilván, ez itt az ember eszébe. Ugyanakkor azért nagyon más a kettő, nagyon nehéz oda bekerülni, viszont te is tette egy olyan megjegyzést az imént, még a beszélgetés elején, hogy azért remélhet, hogy minél többször játszol majd a Madison Square Gardenben, szóval, hogy mennyire lehet ez ilyen szemüvegen keresztül nézve egy jó lépcsőfok. Én most csak így gyorsan átnéztem az elmúlt éveket, hogy például Julian Champagny, aki most az NBA döntőben játszott már a San Antonióban, pontosan erről az egyetemről érkezett.
3: Érdekesség, hogy pont egy torontói, nem most egy Clippers-es NBA workouton is összefutottam vele, úgyhogy ez a New York-i mentalitásom eszembe futottam egyszer. Ismét nem szeretnék nagyon előre nézni, nyilván gondolom ez egy jó lehetőség lenne, többen lássanak kint, több szem előtt tudni megmutatni, mire vagyok képes, azután, hogy mit hoz a jövő, nem tudom, én biztosan megteszek majd mindent, hogy vámat valóra tudjam váltani, és igazából ennyi.
1: Nagyon felelősségteljes és diplomatikus tényleg, amit mondasz, mert így belegondolva, egyébként tök nehéz lehet, hogy kikerül egy fiatal játékos, akit kihívnak, megkeresik a gyereki Amerikában az egyetemre, és nyilván a laikusoknak az első reakció szerintem az, hogy hú, hát ha NBA lesz belőle, és közben egy játékos pedig tényleg abban van, hogy most dehogy is, most én kimegyek dolgozni, beilleszkedés, meló, ki tudja, hogy megy majd, tehát hogy nyilván akaratlanul is megkapja szerintem a kérdést, de nyilván nehéz ezeket kezelni, és hát a napi munkára kell koncentrálni. Még egy kérdésem lenne, így záráshoz közeledve, mert mondtad, hogy a belga meccs környéken jött a megkeresés, hogy a magyar válogatott társak hogy reagáltak, esetleg okornmester adott-e valami útravalót ott, mikor alakultak a dolgok, vagy mikor hivatalossá vált?
3: Ott még csak igazából inkább beszélgetések voltak az egészről, egy-két embernek a véleményét. Igazából nem is akartam nagy dobra verni az egészet, egy-két embernek kértem ki a véleményét, ugye Gormány Gyuri volt még annó egyetemi ligában, ő is, hogy esetleg milyen tanácsokat tudna adni, ő is nagyon segítőkész volt. Okon kicsit meglepődött, mert ugye neki is, hogy az előbb mondtam neki, hogy nem nagyon volt terve az egész, amíg jött ez a megkeresés, úgyhogy még vele is tartjuk a kapcsolatot, hogy mikor tudnék hazajönni a következő VB-selejtezőkre. Igen, nagyon szeretnék részt venni, gondolom nagyon jó, talán ez egyik legjobb esélyeink vannak, egy jó ideje, és mindenki nagyon biztató és támogató volt, és ez is nagyon nagy nyugalmat és önbizalmat adott ez kinti út felé.
2: Akkor még csak annyit, ugye említetted azt, hogy amint lehet, amint elkészül a vízum, akkor te mennél szíved szerint. Ez most konkrétan mit jelent? Tehát akár már napokon belül megindulsz New York felé?
3: Igen. Most a víza interjú időpontom egy héten belül van, azon belül meg elvileg 2-3 napon belül kiküldik az útlevelemet, és amit kiküldik az útlevelemet, én egyből irány a reptelre, úgyhogy igazából már nem vagyok túl sokat itthon.
1: Zsombor, akkor pakold össze a cuccaidat. Nagyon szépen köszönjük, hogy ismételten a rendelkezésünkre álltál. Ha a kinti csapatod esetleg egy magyar stábot szívesen látna, akkor...
2: akkor megyünk.
1: Igen. Ne gondolkozz sokat, és nyugodtan, de tényleg viccen kívül sok sikert kívánunk, minden jót neked, és reméljük, hogy láthatunk a magyar válogatottnál is a következő ablakban.
3: Köszönöm szépen, igyekszem.
1: Úgyhogy Zsombor, neked minden jót, a kedves hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, szép hétvégét kívánok, viszont hallásra.
2: Minden jót.
0: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Majd meghajol!

0: bármi lehet ebből.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István, szerkesztő kollégáim Olasz Gergő és Turi Gábor nevében nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ki ne tudná, a Ferencváros NSZKD-ben a Twente ellen 2-1-re nyerte a labdarúgó Európa Liga második fordulójában, a selejtezőben, és egy nagyon jó alapot teremtett magának arra, hogy kiharcolja egy hét múlva a Grupa Marénában a továbbjutást. Köszöntöm szeretettel Lipcsei Pétert a vonalban, nem kell bemutatnom annak, aki tudja, mi az a Ferencváros, tudja, mi az a labdarúgás. Lipcsei Pétert nyilván mindenki ismeri. Mit szólsz a Fradihoz? Nem csak ezen a meccsen, hanem mondjuk ugye a két Vojvodina elleni meccset figyelembe véve most már három Borbély Balázsféle tét meccsen van túl a csapat. Szia!
3: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit és a kedves hallgatókat is. Hát nyilván igen, tegnap azért nagyon jól játszott a csapat, nyilván a második fél időn azt gondolom, hogy nem a miénk volt, de azt gondolom, hogy nagyon stabil volt a csapat, és hát nem véletlenül rúgtunk két gólt. Nyilván most az előny az nálunk van, nem szabad ráülni az eredményre, én azt gondolom. A két Vojvodina mérkőzés, én azt gondolom, hogy az sima volt. Az nagyon sima volt, főleg ugye a hazai mérkőzés, ugye a 8. percben kiállították a játékost, a védőt, a magyar játékost, és akkor onnan én azt gondolom már eldőlt a továbbjutás, meg a mérkőzés is, de itt azért a Twente ellen azért nem szabad félváról venni a mérkőzést, a visszavágó.
2: Ezzel együtt szembe tűnő, hogy Borbély Balázs mást játszott a Ferencvárossal, mint korábban Robi Kín, hogy más nem mondjak, hogy a két belső védővel játszik a Fradi, ami Kinnél szinte minden esetben három volt. Neked mennyire tetszik ez a fajta struktúra, amit most játszik a csapat?
3: Hát amikor edzősködtem, én is így ezt a 4-2-3-1-et játszottam is, tehát én is a négy védős rendszerbe hiszek. Igazából itt megvan minden edzőnek a maga hite, hogy melyik felállásba hisz. Én is ebbe hittem. Én azt gondolom, hogy jól is működik a csapatnál, hiszen ott elő két van, nagyon gyors és erős két játékosunk. Ugye a kontrák is azért ritkán most ezen a mérkőzésen, de azért sikerültek. Inkább a Vojvodina mérkőzésen voltak olyan lehetőségek, amiből főleg a kinti mérkőzésen, amikor kontrákkal tudtunk operálni, úgyhogy hát eddig bejött neki, úgyhogy jól is játszik a csapat, jól is működik, fegyelmezettek, úgyhogy ez a legfontosabb.
2: Ugye az előző két mérkőzésen Kanikovszki és Korbu között Kejta játszott a középpályán, aki most valami kisebb sérülés miatt nem volt nevezhető, de azért már az is óriási dolog, az olyan, mint egy új igazolás gyakorlatilag Navi Kejta, nem? Mert nagyon kevésszer tudott rá, vagy akart rá számítani Robi Kín az előző idényben.
3: Igen, ugye őt azért a sérülések is azért hátráltatták, tehát sokat volt sérült, ezért nem kapott több lehetőséget. Én azt gondolom, hogy benne sokkal több van, és ugye ezt láthattuk az első két mérkőzésen is, hogy tényleg alapembere lehet a Ferencvárosnak. Most ugye megint egy pici kis sérüléssel bajlódik, ezért nem nevezték. Reméljük, hogy minél gyorsabban föl fog épülni, hiszen ő egy stabil játékosa lehet a Ferencvárosnak, főleg ott a védekező középpályán, ez a hatos pozícióban.
2: Hát te csak tudod, mert gyakorlatilag hasonló szerepet volt, és ugyanolyan jó helyen volt nálad is a labda, mint Kejtánál. Lenny Joseph ugye visszaérkezett a világbajnokságról, hát faramúci módon még be se fejeződött a VB, amikor már elkezdődött ugye a selejtező, bár Josephet ez a részem már a VB-nek nem érintette. Most tegnap ezzel a két góllal azért jelezte, hogy nem baj, hogy visszajött a VB-ről.
3: Így van, tehát egy nagyon fontos játékosról van szó, főleg amit az előbb is említettem, hogy nagyon gyors és erőszakos játékosról van szó, és ugye lehetett látni a tegnapi mérkőzésen azt az első gólt, ami nagyon szemfülesen megelőzte a védőt, és ott bekalimpálta a labdát, az nagyon szép volt, és hát nyilván a második is, amit az AKRS-en nagyon szépen átlépett, és belsővel behelyezte a labdát. Nagyon fontos láncszem a Ferencvárosnak, és remélem, hogy nagyon sokszor fog minket még megörvendetni.
2: Hogy néz ki ilyenkor edzőváltás után nyáron egy öltöző? Nyilván vannak, akik az átlagosnál jobban kötődtek az előző mesterhez, vannak, akik most kapnak lehetőséget, szóval emlékeid szerint ilyenkor milyen állapotok uralkodnak? Nem pont a Fradi, de általában egy csapat öltözőjében.
3: Hát én azt gondolom, hogy ugye mindenki az első pillanatok kezdve mindenki nulláról indul.

0: foglalkoztatva, vagy kölcsönben is volt, nem is volt a Fradinál. Igazából akik az első csapat környékén stabilan voltak, mindenek előtt tavasszal ugye Abufani, de hát korábbról Sissé vagy Makrekis is. Hogy érzed, viszont azért most is vannak bőséggel, hát láttuk ezen a három meccsen, hogy a Fradi egész ütőképes kezdővel és cserékkel tud kiállni. Hogy érzed a Fradi játék erejét az előző idényhez képest? Gyengült-e a csapat, amitől sokan tartottak, vagy tulajdonképpen nincs mitől félni, mert most is jól néznek ki?
1: Hát igen, ugye amit mondtam az előbb is, hogy hosszú volt a Fradinak a padja és a sorra, tehát ki tudtak állítani még két vagy három csapatot is olyan minőségi játékosokból, és ugye így most említetted például Makrecit, Abufani, Sissét, én azt gondolom, hogy olyan játékosok pótolják most, amit az előbb beszéltünk például a Keitáról, hogy tudja pótolni mondjuk Abufánit, a Makrekisnél mondjuk most itt van az Osvát, ugye és a belső védőknél pedig a Sissé helyett ott vannak a Gomezék, akik szenzációsan levették tegnap is a holland csatát. Úgyhogy most jelen pillanatban azt mondja az ember, hogy nyilván fájnak azok a játékosok, mert mind a három, akiről beszéltünk, jó futballisták. Én azt gondolom, hogy akik helyettük jöttek, és amit az előbb említettem is, hogy az új játékosok mindenképp bizonyítani szeretnének, hogy helyük legyenek a csapatban, és hát van válogatási lehetősége a Balázsnak.
0: Ugye friss hír, már korábban lebegtették, de ma lett hivatalos, hogy Szalai Gábort kölcsönben a portugál Maritimóhoz adja a Fradi, nem is nevezték az Európa Ligára, hát ugye magyar játékosról van szó, ez csak a bajnokság miatt ugye fontos. Mit szólsz ahhoz, hogy Szalai a következő idényt egyébként pont Portugáliába töltél, hol te is azért emlékezetes időket töltöttél?
1: Igen, hát az meglepett, azt nem tudom, hogy most őt félre rakták el, vagy pedig bejelentkezett érte a Maritimo. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy jó lehetőség a Gábornak is, hogy kipróbáltassa magát külföldön. Ugye Madeirára fog menni egy nagyon szép helyre, úgyhogy itt igazából az lesz csak az én szememben legalábbis az lenne a legrosszabb, hogy ugye két hetente repülni kell, mert én félek a repüléstől, úgyhogy neki onnan folyamatosan mindig menni kell majd valahova, vagy Lisszabonba, vagy Portugália.
0: Majd hajóra száll.
1: Igen, hát az mire odaér, akkor vége a bajnokságnak. Úgyhogy viccet félretéve biztos, hogy egy erőlelépés lesz a játékosnak, aztán hogy a Fradi miért döntött így, azt nem tudom.
0: Egyébként ha már Szalai, nyilván a bajnokság is pillanatokon belül kezdődik, mindjárt Pakson játszik ugye a Fradi vasárnap, azért ott továbbra is magyar ajánlás, nevezzük magyar ajánlásnak, mert az nem magyar szabály, de végül is öt magyarnak elvileg a pályán kell lenni. Most ha Szalai is elment, hogyan látod, ugye Dibusz és Osvát volt most a Twente ellen kezdő, Lisztes jött be csereként, nyilván Ötvös is felépülőben, tehát lassan majd ő is lesz, de mondjuk magyarokkal, meg nyilván vannak saját fiatalok, ha nagyon muszáj, de magyarokkal annyira jól azért talán most megint nincs eleresztve a Fradi. Így, hogy Szalai is elment.
1: Hát én nagyon bízok, és remélem a Balázs is bízik a fiatalokba, úgyhogy remélem, hogy a Gruber Zsombi is több lehetőséget fog kapni, ja, mint tavaly volt. Itt a Krisztián a Lisztes, akinek nyilván meg kell mutatni azt, hogy igenis nem csak magyarázni kell, hanem igenis a pályán mutatott teljesítményével meg kell mutatni, hogy jó futballista. Nyilván tudom, hogy játszatni kell őket, ugye mert ötnek kell játszani. Én biztos vagyok benne, hogy meg fogják találni. Ugye leigazolták tőlünk, amikor volt Soroksáron a Nagy Olivér jobb hátvédben, őt is, ugye a Botka Endre is ott van még. Igen, én azt gondolom, hogy ezek a játékosok azért jó futballisták, és ha kapnak lehetőséget, akkor én azt gondolom, hogy tudnak bizonyítani a Ferencváros vezetőinek, vagy az edzőinek, úgyhogy hát nagyon kíváncsian várom. Nyilván, amiről beszéltél is, hogy a Paks az szintiszta magyar játékosokból áll, nem lesz könnyű, de ugyebár ők is ugye tegnap játszottak a Panathinaikosszal, a Fradi a Twentével, úgyhogy én valószínű, hogy egy jó mérkőzést várok hétvégére.
0: Apropó Borbély Balázs, mit szóltál, amikor hivatalossá vált, hogy a Ferencvárosnál folytatja? Tudom, hogy dolgozott ott korábban, tehát nem az van, hogy most itt elrabolták a Győrtől, ja, hanem úgymond visszaszerződött.
1: Én örültem, ugye egy magyar edzőről van szó, aki ugye bebizonyította két év alatt a Győrbe, hogy meg tudja nyerni a bajnokságot. Mondjuk hozzá kell tenni azt is, hogy ez egy nagyon jó kerete volt, meg egy nagyon jó csapata volt, de ez semmit nem vesz az érdemeiből. Úgyhogy nyilván örült az ember. Én azt gondolom, hogy a Balázs jól dolgozott a Győrbe, jól dolgozott előtte itt az MB3-as csapatnál is, úgyhogy minden adott neki az, hogy itt is bebizonyítsa, hogy bajnok legyen a Ferencváros ebben az évben.
0: Számítasz arra, hogy több saját fiatal kap majd lehetőséget? Mert ugye Győrben is bátran nyúlt ő az ott helyben lévő fiatalokhoz. Nem lehet azt mondani, hogy ne adta volna meg a bizalmat nekik.

0: Igen, tehát mindenképp ez jó dolog, hogy ott magyarnak játszani kell. Nyilván a magyar bajnokságban én azt gondolom, hogy itt pedig a fiataloknak pedig meg kell mutatni azt, hogy igenis jó futballisták, számíthatnak rá a Ferencvárosba, ha pedig nem, akkor meg úgyis ezek a játékosok akkor lemorzsolódnak, hiszen ha a lehetőséget megkapja és nem él vele, akkor már csak saját magára lehet mérges.
1: Hogy érzed, mennyit alakul még majd ez a keret? Mert ugye megy már az Európa Liga, mindjárt kezdődik a bajnokság, de hát az átigazolási ablak még bőven nyitva van, tehát nyáron lehet lépni, miközben azért most elkezdődött az a híres klettős terhelés, mert ilyenkor nyáron aztán, főleg ha most tovább jut a Fradi, de ha nem jut tovább, akkor is, mert Európa Ligás, tehát még van konferencia liga, tehát itt most heti két meccs garantált. Mennyire érzed úgy, hogy ez a keret készen van, vagy inkább így kérdezem, hogy te hol próbálnál még erősíteni?
0: Én azt gondolom, hogy most ez a keret rendben van. Most azt nem tudom, hogy jönnek-e még új játékosok, de mindig folyamatosan nézik őket a Tomiék, és folyamatosan keresgélnek azokra a pozíciókra, amire az edző úgy gondolja, hogy kellenek játékosok. Én azt gondolom, most ebben a pillanatban rendben van ez a keret, tehát hosszú a keret, hosszú a pad, ahogy te is mondtad, a sérült játékosok lassan jönnek vissza, és föl fognak épülni. Nyilván itt meg kell találni, ugye, ahogy említetted, a két mérkőzés alapján, a heti két mérkőzés alapján ugye meg kell válogatni, hogy kit és hova kell rakni. Én azt gondolom, hogy az Európa Liga mérkőzésen több külföldi játékos fog játszani, és a vasárnapi mérkőzésen, ugye, amit az előbb említettünk, hogy öt magyarnak játszani kell. Tehát így tudja majd, én azt gondolom, rotálni majd a játékosokat, és fogja tudni pihentetni azokat a játékosokat, akik ugyebár a nemzetközi porondra kellenek.
1: Jövő csütörtökön visszavágó, jön a Twente, mit vársz attól a meccset? Milyen jellegű meccset vársz eleve? Tehát nem csak eredményt, mert mondhatjuk, persze jusson tovább a Fradi idegenbeli győzelem után, de azért ez nem magától fog a Fradi kezébe hullani nyilván ez a továbbjutás.
0: Ja, ez abszolút így van, tehát most előny van itt. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy nekünk fognak azért ugrani, jobban ki fognak nyílni, lesznek nekünk nagyobb lehetőségeink, ugyebár a kontrára, itt az József részére, tehát hogy olyan labdák, meg olyan területek lesznek, hogyha egy picit följebb tolják a védelmet, hogy lesz terület neki megfutni. Remélem, hogy bízok benne, hogy nullára le fogjuk hozni, és mindenféleképpen az a legfontosabb, mármint hátul, tehát hogy nem kapunk gólt.
1: Hát akkor
0: elő pedig, elő pedig azért, hát jó, csak egy 0-0-ra nem szabad játszani, persze. Jó 0-0-ra, hanem mindenképp itthon is azért hazai pályán, azért ki kell szolgálni a közönséget, és hát hogyha tudjuk, akkor minél több gólt rúgni nekik.
1: Meg nyilván legyen telt ház, de szerintem ezzel olyan nagyon nagy probléma nem lesz, mert minden edző arról álmodik, nem? Hogy az első három meccs így sül el, ahogy, és mennyivel jobb így dolgozni, mint hogyha magyarázkodni
0: kéne. Sokkal jobban indul, igen. Hát meg ugye azért még van a vasárnapon a paksi mérkőzés, tehát remélem, hogy az is jól fog alakulni, és akkor még jobb szájízzel megyünk neki ennek a mérkőzésnek.
1: Ugye a másik három csapatunk is játszik, Győr már a Fradi fölött kezdett, de most már alatta van, mert ugye a BL selejtezőből a konferencia ligába ugrott. Más kérdés, hogy ott viszont akkora különbséggel nyert Luxemburgba, gyakorlatilag készülhet a következő fordulóra. Mit szólsz a másik két eredményhez? Most a Panathinaikos ugye Pakson, azért azt nagyjából lehetett számolni, hogy más kategória talán, mint a Paks, a Debrecen pedig egy szűk előnyt szerzett a Pjuniki Ereván ellen.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a Debrecennek is azért egy nehezebb mérkőzése volt. Nyertek egy 0-ra, nyilván én azt gondolom, hogy az se lefutott egy mérkőzés, tehát biztos vagyok benne, hogy én azt gondolom, hogy a Debrecen is tovább fog jutni. Amit a Győrt mondtál, én azt gondolom, hogy az biztos, hiszen 6-ot rúgtak idegenbe, tehát az a továbbjutás az biztos. Ugye itt a Paksnak lesz a nehezebb dolga, mert ugye ismerjük a Gyuri, tehát bármi lehet, de én azt gondolom, hogy ott a Panathinaikos az esélyesebb a továbbjutásra. Úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy legalább ez a három csapat, a Fradi, a Debrecen és a Győr azért tovább fog jutni.
1: Mert ugye hosszú évek óta téma, hogy a Fradi az egyetlen, amelyik a koeficiens pontokat szállítja, mást ugye nem tudott alapszakaszba vagy főtáblára kerülni, és már nagyon várjuk, hogy egyszer két csapat legyen ott. Ugye a Fradinak, ha ez megvan, akkor még egy pár harcot kell nyerni, hogy valamelyik kupába oda kerüljön. Egyáltalán nem irreális nyilván, de látsz-e esélyt arra, hogy akár a Győr, akár a Debrecen, most a Paksot egyelőre hagyjuk, várjuk meg a visszavágót, de hogy egy másik csapat is nem csak bejut a playoff körbe, mert ott azért már néha előfordultak magyarok, hanem a főtáblát is ki tudja harcolni. Na, nagyon kéne.
0: Nyilván ugye nem csak mi, hanem mindenki várja már, hogy több magyar csapat legyen a nemzetközi porondon, és hozzák ezeket a pontokat. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy amit az előbb elmondtam, hogy ez a három csapat tovább fog jutni, és látunk még azért jó mérkőzéseket itt az Európa Ligában, vagy pedig a Konferencia Ligában.
1: Csak ugye az a baj, mert tavasszal sokan mondták azt, hogy jobb is, ha győr a bajnok, mert akkor Fradi meg kupagyőztes, és akkor BL meg Európa Liga, és a BL-ből azért selejtezőből azért könnyű odajutni. Csak hát ugye rögtön az első párharcot Reykjavik ellen elvesztette a győr. Mit szóltál a Viking úr elleni két meccshez, mert azok annyira azért nem néztek ki jól.
0: Gondolom nem mondok újat, hogy azért én sokkal többet vártam a Győrtől, tehát ahhoz, hogy megnyerték a bajnokságot, és nagyon stabilak voltak ugye a magyar bajnokságban, és én jó, hát nyilván most a Balázs eljött, de sokkal többet vártam ettől a csapattól, és azt gondoltam én is, hogy ezt az utat azért jól hozzák le, és tovább fogunk jutni, hát és sajnos nem is sikerült, úgyhogy is én meglepődtem egyből, nem is tudtam, megmondom őszintén, hogy nem az Európa Ligába, hanem egyből a Konferencia Ligába indulnak, és hát nyilván gondolom ezért, amit te is elmondtál, hogy nincs annyi nemzetközi pontunk.
1: Most hogy érzed a, ugye még nem nagyon tudjuk, hogy ezt a négy csapatot már láttuk, de a többi csapatot, mondjuk egy Újpestet, vagy egy Zalaegerszeget, vagy egy MTK-t, ezeket Puskást, ezeket még nem nagyon látta az ember. Nagyjából szerinted az erőviszonyok mennyit változnak, te mire számítasz az előttünk álló idényben? Most a bajnokságról beszélek.
0: Én azt gondolom, hogy az Újpest az beerősödött, de hát ezt ugye mindig szoktuk mondani, hogy egy jó Újpest és egy jó Fradira mindig szükség van a magyar NB1-be. Úgyhogy én ennek örülök, remélem, hogy lesz vetétás a Fradinak. Én azt gondolom, hogy a Fradinak most azért nagy lehetősége van megnyerni. Én úgy látom, és nem lebecsülve így az elején is ezért a két mérkőzés, vagy három mérkőzés alatt, amit a Győr hozott, én azt gondolom, hogy a Fradinak a sora ugye hosszabb és jobb játékosok vannak, tehát én azt gondolom, hogy most a Győr az nem hiszem, hogy meg tudná ismételni azt, hogy megnyerjék a bajnokságot. Én mondom, egy picit a Újpestet várom oda, egy picit a dobogóra, hogy legalább most már ők is jöjjenek oda, ne szenvedjenek ott mindig hátul, hanem remélem, hogy jól igazoltak, és látunk nagyon jó kemény mérkőzéseket.
1: Hát a újság lennék, már látom a címlapot, hogy Lipcsei Péter dobogóra várja az Újpestet, de ezt most én sem mondtam komolyan.
0: Hát most, persze, hát most nyilván csak abból adódólag, hogy ugye látom, hogy a paliék nagyon jól dolgoznak, és milyen erősítések vannak, én ebből gondoltam, és ugye amit felsoroltál csapatok között, hogy ugye Fradi, Győr, Újpest, Zalaegerszeg, tehát itt én azt gondolom, hogy ezekből a Paks talán ebből az öt csapatból jöhet ki majd a bajnoki győztes. De remélem, hogy a végén az megint zöld-fehér lesz, és Ferencváros nem Győr.
1: Hát ha már Ferencváros, ugye nem csak Szalai Gábor Portugáliába igazolása vagy kölcsönszerződése vált hivatalossá, hanem az is, hogy jön a Real Madrid a Grupamába, mert most már biztos, hogy augusztus 8-án a Fradi, hát mondjuk gála meccsen, felkészülési meccsen fogadja azt a Madridot, amelyik ugye itt edzőtáborozik Ausztriába, tehát onnan már tényleg egy köpés, hogy átjöjjenek Budapestre. Hát legutóbb 1995 őszén a Bajnokok Ligájában járt a Ferencváros otthonában a Real, illetve ugye volt egy ilyen liga válogatott Real Madrid mérkőzés még egy kicsivel később. Mennyire, mit szólsz a hírhez, ott leszel-e? mit vársz a Fradi Reáltól?
0: Örültem mindenképp, hogy ezt elvállalja a Fradi. Nyilván most ez a bajnokság kezdete előtt, tehát a harmadik fordulót el kell halasztani, és
1: az pont a Győr, elleni meccs egyébként.
0: Igen, tudom. Nyilván, de hogyha azt gondolom, hogyha egy Real Madrid fölkér egy ilyen csapatot, és Ausztriába edzőtáboroznak és szeretnének játszani egy mérkőzést, én azt gondolom, hogy ezt mindenképp el kell vállalni, és ezt nem szabad lemondani. Én nagyon várom, hát kíváncsian várom, hogy azok a játékosok, akik a világbajnokságon ott voltak, hogy azok beleférnek-e még, vagy pedig már jönnek, vagy még pihenőt kapnak, úgyhogy nyilván edzőmérkőzés lesz, de biztos azért biztos vagyok benne, hogy egy telt ház, és akkor játszon a két csapat egy jó mérkőzést.
1: Milyen emlékeid vannak arról a 95-ös meccsről? Tudom, hogy akkor te már nem voltál ott pont, mert akkor mentél Portóba.
0: Igen, inkább az 1-1 volt, arról beszélünk, amit a Flóri rúgott a kis Flóri, és azzal lett 1-1, mivel kint azért kaptak egy 6-ost, az nem egy emlékezetes, de az itthoni az egy óriási dolog volt. Én pont akkor, ugye mi a Panathinaikosszal játszottunk Görögországba a Portóval a Bajnokok Ligáját, és akkor már fél időbe írták ki az eredményeket, úgyhogy öröm volt számomra az, hogy a Fradi egy pontot tud szerezni egy ilyen Bajnokok Ligája mérkőzésen a Real Madrid ellen.
1: És a legszebb, hogy újra José Mourinho a Real edzője, aki a Chelsea edzője volt, amikor avatták a Grupa Marénát, tehát ő visszatér a TED helyszínére. És állítólag nagyon tetszett neki.
0: Igen, találkoztam vele akkor, úgyhogy remélem, hogy ezt most is meg fogjuk majd tenni, úgyhogy bizakodó vagyok, hogy tudok vele majd találkozni, és egy-két szót beszélni.
1: Na, ezért kérdeztem, mert tudom, hogy a Nexus megvan, meg ott a Portona együtt dolgoztatok, de kérdésem inkább az, hogy mit szólsz ahhoz, hogy újra elvállalta a Reált. Mennyire merész? Mennyire volt ez merész dolog?
0: Meglepődtem, ugye, mert én azt gondolom, hogy a Benficánál jó dolgozott, ugye nagyon mérő hozták visszába a Benficát, ahogy aminek kellett volna lenni, hiszen nagyon jó csapat a Benfica, és ugye szinte pontokat szereztek a Bajnokok Ligájába ellenük, és úgy jutottak be abba a továbbjutós rendszerbe, de aztán ugye az oda-visszavágós rendszerbe kiestek. Én azt gondolom, hogy jól dolgozott, tehát meglepő volt a felkérés, de hát azt gondolom, hogy ki lenne az, aki, hogyha még egyszer felkérnék a Real Madrid edzőinek, hogy ne vállalná el. Úgyhogy bizakodó vagyok, hogy remélem, hogy ott rendet tud rakni a nagy sztároknál és a nagy egóknál, és bizakodó vagyok abban is, hogy jól fog szerepelni velük. Bár én barszás vagyok.
1: Végül is ott is voltam, ott is voltam Mourinho Robsonnal.
0: Igen, így van.
1: Körbe dolgo, meg te is lehető volna talán, de ebben most bele sem menjünk, csak esetleg egy fiatalabb hallgató kedvéért, ez egyáltalán nem lett volna irreális, ha nincs az az ominózus sérülés. Lipcsei Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltad, és akkor szurkoljunk tovább a Fradinak, meg nem csak a Fradinak, hanem nyilván az Etónak, a Paksnak, meg a Debrecennek is az európai kupákba. Még annyit, hogy ugye ma kezdődik az OTP Bankliga este, mégpedig egy Nyíregyháza Újpest mérkőzéssel. Mit vársz?
0: Igen, hát nem lesz könnyű, ugye Nyíregyházán senkinek nem könnyű, úgyhogy biztos, hogy egy jó mérkőzés lesz. Az előbb elmondtam, ugye, hogy az Újpest ugye erősített. Nyilván látom a Boldog Tominak a munkáját is, tehát biztos vagyok benne, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, és biztos, hogy meg fogják szorongatni az Újpestet. Én azt mondom, hogy egy döntetlen lesz 1-1.
1: Köszönjük szépen, meglátjuk, hogy mi lesz, de valóban a körüli tűnik ez a mérkőzés. Köszönjük szépen, Lipcsei Péternek.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérjék hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Charles Leclerc nyerte az első szabad edzést a Hungaroringen. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A Ferencváros augusztus 8-án a 15-szörös BL győztes Real Madrid labdarúgó csapatát fogadja felkészülési mérkőzésen a Groupama arénában. A két csapat legutóbb 1995-ben találkozott egymással. Akkor a madridi 6-1-es vereség után az Üllői úton 1-1-es döntetlen ért el a magyar csapat. A Real Madrid július közepén kezdte el a felkészülést régi új vezetőedzőjével, José Mourinhoval, aki már járt a Groupama arénában, méghozzá a Chelsea-vel a 2014-es stadionavatón. A sajtóhíreknek megfelelően Jürgen Klopp lett a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Az 59 éves bajnokok ligája győztes szakember 2 év után vállal újra edzői munkát, és Julian Nagelsmannt váltja a kapitányi poszton, akivel a világbajnokságon a legjobb 32 között búcsúztak a németek. Klopp szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Elveszítette első helyosztó mérkőzését a magyar női vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében, Sydneyben. A nemzeti együttes magyar idő szerint ma hajnalban 5 méteres párbaj után a hollandoktól kapott ki 16-15-re. A mieink így a 7. helyért Kínával csapnak majd össze holnap. Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a magyaródi verseny hétvége első szabad edzését, a Hungaroringen. Második helyen a holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, még harmadikként a brit Lewis Hamilton zárt. Az időmérő edzés holnap 16 órakor kezdődik, míg a 41. magyar nagydíjat vasárnap 15 órától tartják.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Újabb orosz rakéta támadás érte Kijevet. 6 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek a becsapódások helyszínén. A kelet-ukrajnai Szlovjanszkban 5-en vesztették életüket, 9-en megsebesültek. Lakóépületek, gépkocsik is megrongálódtak az orosz bombázásban. Közben ukrán rakéta támadás ért egy vállalatot a Kirovi régióban. 6 ember életét vesztette, további 26 pedig megsebesült. A helyszínen keletkezett tüzet már eloltották. Felmentette a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, Jákli Gergely utódját délután mutatja be. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványosan. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese jelezte, pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Több ezer bála gyulladt ki ma kora reggel Szent István határában. A Borsodabaúj-Zemplén megyei tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat. Senki nem sérült meg. A szénabálák szétbontását és a még épp bálák mentését munkagépek segítik. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében a rendőrök. 2 nap alatt csaknem 70 sofőrt állítottak meg. Az alkoholszonda mindegyiküknél negatív volt. Egy taxis viszont nem használt biztonsági övet. Ő közigazgatási bírságot kapott. További 10 esetben jegyzőkönyv készült, nem megfelelő viteldíj, fizetési problémák, illetve terminál hiánya miatt.
0: Közlekedés.
3: Felborult egy teherautó az M0-ás keleti szektorában, a 45-ös jelű Ecser-Maglód csomópontban. Az M3-as felé vezető oldalon a belső sáv zárása mellett helyszínelnek. Mindkét oldalon meghaladta a torlódás a 6-8 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: A sok napsütés mellett az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Holnap is napos idő várható. Legfeljebb az északkeleti határ szélen eredhet el az eső. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
4: Ez itt továbbra is az a futás, a mikrofonnál Elpap István, az előzőkben Lipcsei Péterrel beszélgettünk, most egy másik egykori fradi ikonnal, Vince Ottóval folytatjuk. Szervusz Ottó, hogy tetszett ez a Twente elleni idegenbeli első mérkőzés az Európa Liga selejtezőjébe tegnap este?
5: Szervusztok! Nekem tetszett, ugye az eredmény miatt is, meg nagyon még a szezon elején járunk, és ahhoz képest most már a Ferencváros ugye a második nemzetközi, úgymond húzósabb megmérettetésén is helyt állt. Ugye egy olyan Ferencvárosról beszélünk, amely struktúrájába, egy picit víziójába is kezd átalakulni, tehát abban a tekintetben, hogy új szakmai vezető van, ugye Borbély Balázs személyében nyilván ugye idő kell mindig ahhoz, mi tudjuk, akik így azért ugye ebben a sportágban éveket töltöttünk el, hogy azért nem megy egy átalakulás, meg egy kémia ugye egyik platról a másikra, hogy ugye a megszokottból egy újszerűség jön, úgyhogy én nekem tetszik, amit ugye a Balázs vezetése alatt most a Fradi produkál, főleg eredményességben.
4: Ugye sokan távoztak, kevés meghatározó játékos, de azért közülük is néhány, például a legfrissebb, hogy Szalai Gábor is kölcsönbe a Portugál Maritimohoz került, ugye ez mai hír. Akik viszont a pályán vannak, azok nagy részt azért eddig is ott voltak. Nabi Keita kevesebb lehetőséget kapott, sérültött, most megint nem tudott játszani ezen a meccsen, de mindent összevetve egy stabil 11-el játszik egyelőre az Európa Ligában, mert ha most Keita nem lett volna sérült, akkor gyakorlatilag minden meccsen ugyanazok vannak a pályán.
5: Igen, de ugye az, hogy átalakul a keret, nyilván a Ferencvárosnál az évek óta jellemző, nem biztos, hogy ilyen intenzitással, de ugye azért sokszor követhetetlen módon jöttek-mentek a játékosok, és próbálták szerintem ezt az egészséges fluktuációt figyelembe venni, hogy mindig erősítsék a keretet, és sokszor már ugye a januári átigazolási időszakban figyeltek erre, ami észszerű volt, meg indokolt, hogy aztán a nyári kupasorozat indulásához már meglegyen az a gerinc, az a csapat, amelyen neki tudnak indulni a nagy menetelésnek. Ez tavaly például nagyon messzire juttatta a Ferencvárost, ugye, gyakorlatilag az Európa Ligában, és hát a Ferencvárosnak majd minden évben szerintem ez lehet a célja, annak ellenére, hogy a Győrrel szemben elvesztették itthon ugye a bajnokságot, talán ez nem is biztos, hogy rosszat tesz ugye a Ferencváros szempontjából ugye a csapatnak, mert profi sikeréhes játékosok alkotják, az pedig, hogy egy-egy játékos elmegy kölcsönbe, az pedig szerintem azért indokolt, mert hogyha mondjuk Borbély Balázs vagy a szakmai vezetés nem tud annyi játék lehetőséget adni egy magyar válogatott kerettag játékosnak, jelen esetben Szalai Gábornak, akkor az egy jó választás, hogyha kölcsön adják, főleg külföldre, egy a magyarnál akár magasabb színvonalú bajnokságba, és ott tud edződni, majd pedig akár vissza is jöhet a Ferencvárosba, vagy piacképesebbé válik, és a Ferencváros tud belőle profitálni többek között a játékos mellett.
4: meg a válogatott mellett adott esetben. Mondott, hogy új struktúra, hát szemben látható, hát négy védővel játszik a Fradi Kín alatt, ez azért viszont ritkán volt így. Hogy tetszik ez a Fradi? Szerinted mennyire alkalmas a keret erre, ugye az elmúlt most már három meccs alapján?
5: Én azt gondolom, hogy a Balázs már ennek az alapjait megmutatta Győrben is. Nyilván a Győr játékának voltak alappillérei, például ugye a középpályán Anton, aki ugye a sérüléséig mélységirányítóként vezére volt a csapatnak és ideológusa, aztán ugye az ő sérülésével tudott Vitális és Tóth Rajmund is olyan teljesítmény nyújtani, meg magukra felelősséget vállalni, aminek köszönhetően a válogatottságig jutottak. Ugye ez egy nagy dolog, és ebben Borbély Balázsnak komoly szerepe volt. És hát azt lehet látni, hogy a Ferencvárosnál is, és szerintem ebben gondolkozik, tehát hogy meglegyen az a játékos ott középen, aki igazán tudja azt a ritmust adni, és azt a felelősséget, aki vagy amikor ugye, akire hallgatnak a játékosok, akinek van tekintélye, és ugye például Keita lehet egy ilyen futballista, aki hogyha bírja fizikailag és fizikálisan, akkor akár helyet is tudna állni, de hogyha őre nem lehet számítani, akkor meg kell találni ebben a rendszerben azt a játékost, aki erre képes. Ugye elment Abufani, Kanikovszki, lehet ő, de ő szerintem olyan vezetői attitűdökkel nem rendelkezik, ő inkább egy olyan játékos, aki képes gyakorlatilag 90 percen keresztül dolgozni támadásba, védekezésbe, viszont ahhoz, hogy ő vezéregyénisége legyen ennek a középpályának, ahhoz szerintem ugye a személyiségét jobban ki kell nyitni, ha egyáltalán alkalmas rá. Tehát ez még lesz feladat, de a két belső védő, ugye Rémekers és Gomez nagyon jól hatástalanították az ellenfél
4: Weghorstot.
5: Igen, aki azért nem egy egyszerű gyerek, azért azt láttuk ugye már Katarban a világbajnokságon.
4: Így van.
5: Ugye az argentinok ellen ott azért volt elég tűz meg parázs körülötte, és hát azóta is ő ezt a stílust képviseli, tehát egy kellemetlen ellenfél. Ő rá pont azért, mert hogy állandó nyomás alatt tartja fizikailag és mentálisan is ugye a védelmet, ezért nagyon oda kell figyelni a visszavágón, de nagyon jól megoldotta ugye a két belső védő, és hát örvendetes volt, hogy különben a többiek is hozzá tudtak tenni, szerintem jól is cserélt Borbély Balázs. Tehát nekem tetszett a Ferencváros.
4: Ugye Rommens játszott most Kejt a helyén a középpályán, ugye Kanikovszki, Korbu, viszont labdaügyes emberek, nem érzed-e úgy, hogy egy ilyen, nincs rá jobb szó, egy ilyen vaddisznó hiányzik onnan a középpályáról a Fradiból, mert labdával jól bánnak, de mondjuk ez a mi Maiga volt mondjuk korábban, tehát egy ilyen jellegű játékos, egy ilyen kőkemény hatos, az nem hiányzik-e neked ebből a csapatból?
5: A Balázs játékában, bármint ugye, amit a Győrnél láttunk, ilyen hatos annyira nem volt. Tehát ugye Anton volt, amíg egészséges volt, ugye a mélységirányító, aki összeszedte a labdákat, és mind szélességben, mind mélységben, a támadás építésekben részt vett, gyorsította, lassította a játékot. Tehát erre például Keita, hogyha egészséges, akár képes is lehet a rutinjával, nyilván ugye a kvalitásával. Ugye Rómez, ő még Jansen mester idején került ide, aztán ugye Kínnél, mint jó páran azért az elmúlt években a Ferencvárosnál jöttek, játszottak, aztán egy picit ugye háttérbe szorultak. Őről sem láttunk, vagy hallottunk sokat, de aztán most úgy tűnik, hogy rehabilitálták, ami azt jelenti, hogy bíznak benne a képességeibe, és hogyha ő ezt a úgymond átmeneti kevés játék lehetőséggel bíró időszakot átvészelte mentálisan, az azt jelenti, hogy akkor nyilván egy olyan profi labdarúgóról beszélünk, akire lehet számítani, mert azért nagyon nehéz ám a nélkülözés, amikor egy játékos eljön, külföldre játszik, majd elmegy az edző, aki idehozott, és a következőnél meg egyáltalán nem játszol, azért azt nem könnyű megélni, nekem is volt ilyen időszakom, őszinte vagyok kódbuszba, akkor én például egy év után eljöttem, pedig még volt 1+1 éves szerződésem, maradhattam volna, de én a könnyebbik utat választottam, így utólag, mert persze nem így tennék, és azért mondom, hogy ha a Borbély Balázsék látnak benne egy olyan középpályást, aki ugye a jelen esetben ugye a két középpályás közül az egyik lehet, mert mozgékony, mert jól passzol, mert sokat dolgozik a pályán, és ugye emellett Kamikovszki is, az működhet. Ugye idegenben játszott a Fradi, ott talán indokolt is volt ugye ez a két belső középpályás szerepeltetése, de azért itthon, meg azokon a meccseken, amikor játékban, főleg labdatartásban, a játék irányításában kell dominálni, vagy dominánsabbnak lenni, akkor lehet, hogy el kellene egy olyan futballista, amiről te is említést tettél, hogy tud futballozni, de akár labdákat is szerezni, vagy lezárni ugye a passzsávokat, amikor az ellenfél labdát szerez. Úgyhogy én ezt Keita személyében látom leginkább, mert ő talán a legfutball intelligensebb középpályása a Ferencvárosnak, viszont nála örök kérdés, hogy mi van még benne, ugye mindazok után, amit már maga mögött hagyott.
4: Hát igen, meg azért és remélve és feltételezve, hogy itt valamelyik kupába lesz alapszakasz, tehát lesz kupa, európai kupa őszit, meg magyar kupa, és ezért 50-nél több meccsről beszélgetünk, hát Naby Keita nyilván nem fog 50-nél több meccset játszani, tehát oda mindenképp kell gondoskodni valakiről, aki át tudja venni adott esetben az ő helyét.
5: Hát nem tudom, hogy a Nagy Ádám sztori hol tart, olvastunk róla, én is csak informálisan hallottam erről. Nyilván Nagy Ádám 95-ös születésű, tehát nagyjából 30-31 éves, nagy nemzetközi tapasztalattal maga mögött. Az utóbbi években nem játszik klubszinten a legmagasabb szinteken, tehát hogy nála például indokolt lehetne az, hogyha úgy dönt, gondolom a család is fontos szerepet játszik ebben, hogy hazajön szeretett klubjához a Ferencvároshoz, ahonnét elindult. Ő biztos, hogy tudna még segíteni a Ferencvárosnak abban a tekintetben, hogy azért ugye ő a középpályát, ugye főleg a válogatottban láttuk tőle, amikor bízott benne Rossi mester, és sikeres is volt többek között vele is a magyar válogatott, akkor azért komoly futó teljesítményt, meg passz teljesítményt tett bele. Érte őt is kritika persze az előrejátéka miatt, de amit kért tőle Rossi mester, gondolom azt megoldotta, ezért is játszott közel 80, nem is tudom, hogy hányszoros válogatott már. Úgyhogy egy ilyen játékos az identitását tekintve és minden más szempontból építő jellegű lehet, főleg a fiatalabb magyar játékosoknak példát mutatva, hiszen innét indult, egy nemzetközi karriert innét ért el, és hát ugye Hajnal Tamás vagy Gera Zoli is visszajött a külföldi szereplés után, és azért még egy pár évet beletettek ugye a Ferencvárosba, úgyhogy lehetne akár ez is, én preferálnám ezt, főleg rövid távon, mert szerintem azért Nagy Ádámban még biztos, hogy van magyar szinten, meg azért nemzetközi kupa szereplés szinten azért egy-két jó év, az biztos.
4: Azt hiszem egyébként már majdnem 90-szeres valami, 88 vagy valamilyen, most én sem tudom fejből. És ami ennél is majdnem fontosabb, hogy magyar, mert ugye azért az idényt ilyen szemmel is kell nézni, hogy megint majd kezdődik az az idény, nem olyan nagyon sokára, mert ugye az OTP bankja már ma este kezdődik, és a Fradi is vasárnap már pályán lesz, ahol megint kellőtt magyar, így, hogy Szalai elment, így azért nem olyan, nem, és ugye Gomez meg már nem számít például annak, sőt azt hiszem Korbus sem, mert az MLS ezen szigorított, akkor így azért nem lesz olyan könnyű összerakni ütőképes öt magyart, úgyhogy arra nem menjen rá megint a bajnokság.
5: Hát ugye azt szokták mondani, hogy a stratégia az nagyon fontos, és ugye rövid, közép, hosszú távon sem mindegy, hogy egy olyan klubnál, mint a Ferencváros, hogyan tervezik ugye a jövőt minden tekintetben, és ugye a közeli jövő, illetve a jelen arról szól, hogy jött egy változás, ugye a tavalyi bajnokságban meg egy elvárás, amihez a Ferencvárosnál megpróbáltak igazodni, azt megelőzően annyira nem tartották ezt szem előtt. Nyilván a többi magyar klubnak is kellett igazodni, de most ugye a Ferencváros esetében ez mindig nehezebb, hiszen azok a célok, amit ugye a Ferencváros szeretne minden évben képviselni, meg elérni, ugye oda leginkább nemzetközi szinten is kompatibilis és felkészült játékosok kellenek. Azért azt lehetett látni, és ez némi kritika, vagy nem is kritika, de észrevétel, hogy azért ugye a magyar bajnokságban, amikor több magyar játékosnak kellett játszani, akiket a Ferencváros gyorsan, vagy amennyire tudta, megpróbálta összeszedni és leigazolni, ugye akkor, amikor több magyar játszott ugye a Ferencvárosban, a hazai viszonylatban nem tudtak mindenki fölé kerekedni, a nemzetközi viszonylatban játszottak magyar játékosok, de ott kín általában mindig a legerősebb, vagy az aktuálisan ő általuk legerősebbnek gondolt csapatot küldte a pályára, és az azért egészen ugye messzire vitte a Ferencvárost az Európa Ligában. Tehát ugye azért ezt mérlegelni kell, és azt is, hogy a Ferencváros esetében vagy nagyon tehetséges fiataloknak az integrációjáról beszélünk, ugye ez az akadémia feladata, meg jellemzően a scoutingnak, hogy milyen fiatal játékosokat vesznek észre, akiket ajánlanak aztán a sportigazgatónak, és aztán ugye elkezdik projekt szinten ezt kezelni, vagy pedig olyan magyar játékosokat igazolnak, mint ahogy meg is tették ezt, ugye Ötvös Bence, ugye az Osvárt, vagy éppen a Korbu esetében, most csak hirtelen a
4: Gruber jutnak.
5: Ugye Gruber már ott volt, Szalai Gábor ott volt, tehát hogy azoknál a játékosoknál, akiket odahoztak, ugye nagyon fontos, hogy akik a Ferencvárosban magyarként játszanak, azok, hogyha játszanak egy pár jó meccset, akkor egészen a válogatottságig jutnak, amit ugye láttunk is. És hogy ez nagyon fontos, hogy olyan magyar játékosokat vigyenek a Ferencvároshoz, akikkel nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi szinten is meg tudják állni a helyüket, és elérik a céljukat. Ugye ez nagy felelősség, és egy játékosnak is nagy kiugrási lehetőség, és azért ebben szűk a mezsje az itthoni piacon. Tehát először is ugye nem adja oda már a másik klub a Ferencvárosnak a legjobbját, mert miért adná oda? Tehát ebben a tekintetben már nem élvez piaci előnyt a Ferencváros, mert mindenkinek kell a magyar játékos, inkább megfizeti. A másik pedig, hogy a magyar fiatal játékosok nagy része pedig szeretne külföldre menni, mint ahogy láttuk például az MTK 4-5-6 fiatalt értékesített külföldre, akik nem tudjuk, hogyha a Ferencvároshoz kerültek volna rövid vagy középtávon, mire lettek volna képesek. Tehát ugye a Ferencvárosnál ugye az egy nagy felelősség, hogy hazai szinten, akár határon túli, ugye de környező országok szintjén, ahol mondjuk magyarság lakik, vagy él, és nekik sokat jelent ide az identitás, ugye, és a Ferencváros tudja ezt leginkább magyar értelemben jelenteni ugye a határon túli magyarságnak, ugye a gyökereket, tehát hogy mekkora merítő vagy merítési lehetőség van ebben, és hogy mennyire keményen dolgozik ezen a Ferencvárosnak a háttércsapata, vagy a speciális területei, hogy megtalálják ezeket. Mert ez az út, tehát nincs más, mert hogyha nem tud venni, vagy nagyon sokért, akkor nevelnie kell és integrálni, ugye azok egyéni projektek, képzés, szakember, stb. És azt gondolom, hogy most már eljött az az idő, amikor a Ferencvárosnál ezt hangsúlyosan kell kezelni, mert tudnak külföldi játékost hozni, hogyha elmegy mondjuk 10 másik, tehát nyilván megüresedik hely, meg felszabadulnak források, ettől függetlenül az igazi érték az az, amikor tényleg olyan magyar játékosok tudnak a Ferencvárosba játszani, akik mellett meg olyan külföldiek, akik irányt tudnak mutatni, és szintet tudnak emelni, amihez a magyar fiatal akár hozzá tud majd kapcsolódni. Jelenleg ez egy folyamat, egy átmeneti folyamat, tehát ezért lesz nagyon fontos, mert Borbé Balázs nagyon jól megoldotta ezt Győrben, kiváló, magyar szinten kiváló külföldi játékosok mellé idővel gyakorlatilag be tudott építeni olyan fiatalabb magyar, vagy akár saját nevelésű játékosokat, akik egészen a válogatottságig vitték, és most ugye többüknek komoly külföldi lehetőségek kecsegtetnek, mivel ez már a Győr dolga, hogy hogy élnek ezzel, meg elengedik-e őket, mert hogy ők is ugye a nemzetközi kupában jelenleg még ugye mennek és helytállnak, de hogy ez nagyon fontos volt ugye a Borbé Balázs és csapatának a szempontjából, hogyha ezt idővel a nagy nyomás ellenére, mert azért a Flad és a Győr között talán ez a nagy különbség, hogy míg Győrben is van nyomás, az egyik legnagyobb ugye vidéki magyar klubnál, megismerem, hiszen itt élek már több mint 20 éve Győrben, azért a Ferencváros esetében ez duplikálódik, sőt, megsokszorozódik minden szempontból a média, a szurkolók, a klubon belüli ugye elvárások tekintetében, és azért ugye a Balázsnak meg valószínűleg azért van ilyen célja. Tehát például nekem nagyon fontos, és örülök neki, mert azért egy picit személyes is, ugye az édesapja miatt, akivel együtt nőttünk föl, hogy az ifjabb Lisztes Krisztiánról pozitívan beszél, és nagyon jól látja. Tehát ugye el lehet ezt engedni azzal, hogy hát nem egyszerű, meg izén, meg nem oké, okay, de egy nagyon tehetséges fiatalról van szó, aki új itt van, tehát itt maradt, azt ugye el tudták kérni, és akkor meg kell találni a gyenge pontjait, azon javítani kell, akár a pályán kívüli dolgokban, és nagyon fontos, hogy egy Lisztes Krisztiánt visszanyerjen a magyar foci ugye a Ferencváros, és hogy kezdjen el teljesíteni. Na most ugye Borbé Balázs ismeri őt még gyerekkorából, amikor a Fradi utánpótlásába dolgozottak együtt, tehát kötődik hozzá személyesen is, és megadja neki azt az erkölcsi bónusz, bizalmat, amivel a játékos balga lenne nem élni. Tehát, hogy egyszerűen szépen vissza kell nyerni őt ugye a Ferencvárosnak, újra legyenek olyan megmozdulási, olyan mérkőzései, mint ugye a Frankfurtba elmenetele előtt, és akkor már Borbély Balázs egy óriásit tett a magyar futballé meg a Ferencvárosért, hogy egy ilyen tehetséges fiatalt vissza tudott hozni gyakorlatilag egy ilyen mélyebb völgyből. Tehát például ezt Győrben nagyon jól kezelte, nagyon jól csinálta, és én nagyon optimista vagyok ebben a tekintetben, hogy ezt a Ferencvárosnál is folytatni fogja, és ez egy nagyon örvendetes dolog, és egy nagy szakmai, meg emberi kihívás is.
4: Hát a bajnokságban minimum biztos, hogy rengeteg lehetőséget fog kapni, biztos innentől csak rajta múlik. Otto, még egy kérdés, mert nem csak Szalai lett ma hivatalos, hanem az is, hogy Ferencváros Real Madrid felkészülési meccset játszanak a Grupamába augusztus 8-án, ugye itt edzőtáborozik José Mourinho együttese Ausztriában, és onnan jönnek át. Hát te aztán játszottál a Real ellen, mert egyrészt ugye volt az ominózus 95-ös BL menetelés, ha már Lisztes, idősebb Lisztes Krisztián is szóba került, ahol a Reállal volt egy madridi 6-1, de ennél sokkal emlékezetesebb számunkra a budapesti 1-1, meg ugye a Liga válogatotta, vagy Puskás Ferenc válogatotta, azt hiszem ez volt a hivatalos neve, valami is tudom, sárga-kék, vagy milyen mezbe voltatok, az valami borzalmasan nézett ki, sárga-fekete. Na, csak arra emlékszem, hogy véletlenül se piros fejezőt. Játszottatok a legatomabb, leggalaktikusabb Reállal, ott is kaptál egy fél időt. Szóval mit szóltál a hírhez, meg milyen emlékeid vannak, személyes emlékeid a madridiakról?
5: Hát emlékem van, ugye a Bajnokok Ligájában ott egy nagyobb verességbe, nagyobb arányú verességbe szaladtunk bele, de ott a dimenziók is nagyok voltak. Tehát akkor játszottunk először egy ilyen csapat ellen gyakorlatilag most kis túlzással, és hát átszaladtak rajtunk főleg az első fél időben. Itthon már azért egy szoros meccset játszottunk, és azt akár húzhattuk volna be, ugye a végén Raúl egyenlített a 82. perc környékén, egy ilyen hosszú indításból. Aztán ugye ez az érdekes mérkőzés a...
4: Lothar volt ugye a kapitány, ez akkor volt, 2005.
5: Igen, és akkor ugye a mérkőzés előtt edzőtáborban voltunk, mert 3 napra rá meg az argentinok ellen játszottunk, ugye az az ominózus
4: Messi kiállítás
5: Vancákviliről. És akkor oda jött hozzám a Lothar, így félreívott, én akkor... ugye élveztem a bizalmát, ugye többször így pályára küldött csapatkapitányként is, és azt mondta, hogy mi lenne, ha én középhátvédként a második fél időben játszanék. Hát ugye én mondtam neki, hogy soha életemben nem játszottam középhátvédet, főleg nem Zidán, meg
4: Ronaldo, meg, Raúl, meg Owen. Ronaldo,
5: meg Raúl, meg ezek ellen, és akkor mondta, hogy nyugi,
4: majd most fogsz.
5: Kezdte, hogy ő is így kezdte, aztán ugye amikor elkezdett hátul játszani, akkor ott is ragadt, és hogy ő látja bennem azt, hogy el tudom ezt a posztot játszani, és végül is a második fél időt végig játszottam, és nagyon élveztem, többször ilyen párbeszédbe keveredtem Zidánikkal, meg a világsztárokkal, amikkel szögletet rúgtunk, meg egyebek, és arra is emlékszem, hogy Torgele Sanyi barátunk ordító helyzetet legalább 2-t kihagyott, aztán azt hiszem 3-1 lett.
4: Igen, 3-1.
5: De ez mindig jó, mert a Real Madrid ugye az a világ talán egyik legnagyobb sportbrendje, és akármilyen formában jönnek ide, ráadásul ugye a Special One lett, ugye Mourinho, az edző, aki egy különleges figurája az aktuális futball életnek, világnak, és persze kötődik is ugye Magyarországhoz, hiszen Licsei Peti, bár a Peti is nehezen hitte lesz nekem, mert egyszer megbízott azzal, hogy vegyem föl a kapcsolatot Mourinhoval, egy Bajnokok Ligája meccsen, amikor a TV2-vel utaztam, mindig Hajdúi Pistivel, meccsekre, akkor én odaléptem a Mourinhohoz, és odaadtam a Peti elérhetőségét, és annyira megörült neki a mixzónába a Mourinho, 2 napon föl is vette a Petivel a kapcsolatot, aztán volt is kinn nála a Peti, aztán több napot a Real Madridnál anno, úgyhogy a Petire mindig nagy tisztelettel gondol meg beszélt, szerintem most is össze fog jönni ez a találkozó, mert az a Mourinho pont az az ember, aki akár mennyire hihetetlen, de ember, és a pályán megőrült. De ez egy jó dolog. Hát ugye a Ferencváros az a Ferencváros, a Real. Nagyon sok szurkolója van a Real Madridnak itt a régióban, Magyarországon is. Én az ellen oldalt képviselem, hogy a Barca drukker vagyok.
4: Meg Fradi.
5: Nagyon örülök annak, hogy kedvenc csapatom a Ferencváros, azért egy ilyen így ilyen nívós ellenfélelem fog pályára lépni a grupamába, úgyhogy biztos, hogy egy szép este lesz mindenkinek, aki ott fog lenni.
4: Igen, de addig még ugye vár a Twente ellen is feladat a csapatra. Vince Otto, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor szurkolunk az európai kupákban továbbra is a magyaroknak, a Ferencvárosnak, a Győrnek, azért csak hatot rúgott Luxemburgba, a Debrecennek, és még a Paksnak is. Köszönjük szépen!
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: És a Nemzeti Sportkörben a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Virányi Zsoltot, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesét, és Gergelics Józsefet, az MT kiváló sportszerkesztőjét. Túl vagyunk a Európai Kupák második selejtező körének első mérkőzésein. Ugye a Győr már aláhullott a Konferencia Ligába, a Bajnokok Ligájába, cserébe viszont rúgott egy hatost Luxemburgban még kedden, és tegnap csatlakozott hozzá a Ferencváros, amely ugye most pillanatnyilag a legmagasabb szinten játszik a négy csapat közül az Európa Liga selejtezőjében, és egy egészen kiváló, meglepő, de örömtelien meglepő győzelmet aratott a Twente otthonában, Hollandiában, és bemutatkozott a Debrecen és a Paks. A Debrecen 1-0-ra nyert otthon a Pjunik Jereván ellen, a Paks pedig ugye a jelentősen magasabbra kalibrált Panathinaikosz, lehetett is sejteni, hogy talán legnehezebb dolga a Paksnak lesz, ellen játszott és vesztett hazai pályán, és majd egy hét múlva jönnek a visszavágók. Na szóval mennyit láttatok ezekből a mérkőzésekből? Eleve ilyenkor a VB után mennyi energia marad a magyar kupa csapatok selejtező szereplésére, meg mennyire vagytok futballal telítettek? Tehát, hogy esetleg vártok most egy picit, jelzem, mindjárt kezdődik az OTP Bankliga is, mondjuk ma este. Tehát nagyon lankadni nem szabad.
2: Era? Mert a Jóci válaszást szerintem a hallgatók is sejtik, én kíváncsi lennék. Era, te?
3: Hát én szerda óta már ázsiai idő eltolódásban élek, vagy nem tudom. Én akkor a Debrecen nem. Őszinte leszek.
1: Mert vívó világbajnokságban.
3: Igen, holnaptól váltunk nagyon keményre. Én megvallom őszintén, én kötődésem okán is egy ilyen 25-30 percet a Debrecen meccsből néztem, aztán egészen más dolgokkal foglalkoztam. Összességében szerintem ez egy beleható nap volt minden szempontból, magyar szempontból is. Nyilván a Fradin, én amit hallottam tőletek másoktól, meglepődtem az idegenbeli győzelmen, de tudtam neki örülni.
1: Ugye a holland bajnoki negyedikről beszélgetünk.
3: Igen, és ezt ugye pont egy hete megbeszéltétek így Gyenge Balázzsal, hogy azért erős csapat a Twente, és ehhez képest, ahogy én olvastam, megnéztem az összefoglalót, szervezetten jól játszott a Fradi. Úgyhogy én ennyit tudok elmondani. A Debrecen játéka viszont, ezt nektek is mondtam, nem tetszett, tehát nem közelítette meg nekem a tavaszit.
4: Ugye mindig elmondjuk, hogy nagyon nehéz, amikor még el se kezdődött a bajnokság, és akkor játsz egy csapat a legfontosabb meccseit. Szerintem, ami Borbély Balázzsal nagyon látványos változás a Fradi tekintetében, hogy ez a Fradi sokkal élesebb, mint bármikor a szezon bajnokság előtti részében. Tehát, és nem csak a Klaksvikre akarok utalni, most bevallom, nem emlékszem, valahova a Kaukázusba mentek el egyszer, és egy nagyon-nagyon gyenge 0-0 után itthon persze tovább mentek, de hogy ez az első, ez már a második selejtező kör, de már a Vojvodina ellen nagyon látszott, hogy a Fradi éles. Sokkal élesebb, mint bármikor korábban.
1: És kinek másnak lenne ez az érdeme, mint Borbély Balázsnak
4: ezek
1: nyilván.
4: Után engem egyébként nem annyira lepett meg ez a Twente, ezt őszintén elmondom, nem láttam a meccset, de amit olvastam róla, az volt, hogy én azt olvastam, hogy nagyobb helyzeté voltak a Fradinak, és pont azért nem, mert a Fradi biztos, hogy előrébb jár egyébként a felkészülésben, mint a holland Twente, mivel a holland bajnokság még később kezdődik, hát ugye nem véletlenül ők világbajnokságon voltak a hollandok, ezért...
1: Ha nem is sokáig.
4: Hát,
1: már nem olyan sokáig, mint ahogy tervezték.
4: Igen. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy nyilvánvalóan nagyon nehéz. Én egyébként, amit végignéztem, az a Paks Panathinaikos meccs. Nekem abban egy dolog tetszett, azt azért mindenki sejtett, egyébként teljesen jól megfogalmazták, 90% sansz van a Panának, 10 a Paksnak, ez most lecsökkent 5-re, de azt mondták,
1: oda tette magát.
4: És gyönyörű gólt rúgott, nem tudom, hogy láttátok-e. Gyönyörű labdát vette, kicsit megtolta, megvolt a rés, és gyönyörűen felvarta a bal felsőbe, okosan eltekerte.
2: Szeretnél, el akar igazolni még a görögöt. Hát annyira alázós gól volt.
4: Abszolút.
2: Még a NBA-ben, tehát lőtt már egy pár nagy gól, de ez nagyon,
4: nagyon szép. És előtte nem hollózós, de háta mögül húzott keresztlécre egy labdát. Tehát egyébként pont a Böde beállt, a Paks legjobb negyed órája az akkor volt, amikor a Böde beállt, ott negyed óra alatt három zicsere volt a Paksnak, ebből kettő...
1: Hát ez így szokott lenni, csak a Bödének negyed órája van.
4: Oké.
2: Okay. Az alatt meg is teszem, mit
4: kell. Abszolút. És nézd, ez az, hogy kettő egyet játszottak egy Panathinaikosszal, amelyik az elmúlt két évben Európa Liga, meg Konferencia Liga nyolcad döntőben voltak. Tehát ez egy komoly csapat. Egyébként a Panathinaikosszon is az látszott, hogy ők még nagyon messze van, a két hete kezdték el a felkészülést, amikor ha valami balul üt ki, akkor egyébként megéghetnek, de

0: látszott, hogy az utolsó passzok azért ott nagyon minőség, tehát ott hiányzott a minőség. Ez szóval, amikor bejött be, de akkor hirtelen egyébként volt
1: megjött
0: a minőség.
2: A példakép, vagy mi?
3: 12-ből 9 pont, ezek szerint ugye a magyar csapatok mérlege, és én a Ferencvárossal kezdeném, egyetértek a Jócival, igen, itt valami miatt, és csak tényleg Borbély Balázs lehet, meg a, hát, hogy a kialakult helyzet, vagy én nem tudom, de hogy nem az a lagymatag Ferencváros volt, hanem már a Vojvodina ellen is, csak az meg a visszavágó nem volt egy mérvadó meccs, hiszen a 9. perctől ugye emberen
1: gól, mert ugye azt hozták.
3: És ezért féltettem egy kicsit a Ferencváros, de már valaki ott mondta a Vojvodina elleni továbbjutás után, hogy nyugi, a Ferencváros meglepetést okozhat a Twente otthonában, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát persze, hát a Fradi ráadásul, mint oly sokszor, vagy többször a magyar válogatott is idegenben, egy jó csapat otthonában, József szintű csatárral tud meglepetést szerezni, illetve gólt lőni, és ez be is jött.
1: Tehát a Ferencváros ezt hozta. A Celticet verték még annól, azt hiszem a Tokmak.
3: Igen, tehát ez bejött. Most, és annyira nem féltem őket. Ja. Nekik egy döntetlen is elég, ugye egy gólos vereségnél hosszabbítás, de miért kapnak ki a Fradi itthon, nem annyira szokott kikapni.
0: Meg szerintem még, ami jó a Fradiba, hogy szerintem 3 kulcsjátékos távozott. A Abufani, a Gartenman, meg a Makrekis, akik viszonylag stabil kezdők voltak.
1: Hát csak ebből a Gartenman sérült volt, ugye?
0: Az elmúlt fél évben, de egyébként én ezt a 3-at tartom meghatározó
1: játékosnak. De valószínűleg mondjuk a Gomezt már nem is hozták volna, hogyha a Gartenman egészséges lett volna.
0: Igen. Ez a 3 játékos távozott, és igazándiból most gondolkodom, de új embert nem nagyon kellett beépíteni.
1: Hát,
0: aki egyébként legalább a közösségnek tagja volt.
1: De ő tegnap se játszott.
0: Igen, de hogy igazából ez egy egyben lévő csapat, mínusz 3 ember, de nyilván a szezonnak ennyire az elején igazándiból itt még nem ütközik ki, hogy a keret csökkent 3 minőségi labdarúgóval, ezt itt még meg lehet oldani, de az a lényeg, hogy itt nincsenek új emberek, nem kell föltalálni a spanyol viaszt, nem kell valakit beépíteni. Nyilván annyi különbség van, hogy a Borbély Balázs által egy más rendszerbe játszanak, de azért a Borbély Balázs rendszere az egy, hogy mondjam, szerintem nincs olyan labdarúgó, aki
1: valaha ne játszott volna
0: ilyen rendszerben, tehát azért olyan nagy újdonság nincs benne szerintem.
1: Hát ezzel együtt, hogy a Remekers és a Gomez ides tovább, nem tudom, hosszú hónapok óta 3 belső védős rendszerben futballozik, nyilván játszottak ők már 4 belső védős rendszerben, csak azért fel kell frissíteni, gondolom, az emlékeiket, mert kínálat biztos, hogy nem.
0: Igen.
3: Így van, tehát ez volt a kulcs, amit mondtál, és akkor ott a 4 védős rendszer, Osváthot, illetve Korbut jegyeztem meg a
1: Hát Kadu volt a másik oldalon.
3: De úgy értem, hogy akiket be kellett a kezdőbe tenni, mert addig nem, illetve hát Osváth egy másik szintű játékos.
1: A bajnokikon mondjuk mindig ő volt.
3: Meg Kadu azért egy stabil pont a bal és jobb oldalon is bevethető szélen, tehát ez egy kicsit átalakított Ferenc város. Egy tippem van így rögtön az adás elején itt a Nemzeti Sportrádióban, és József szerintem ugyanúgy el fog igazolni, ha Fradi jó formát mutat és bejut sorozatban 8-szor mondjuk valamelyik csoportkörbe, vagy most már szem liga szakasznak hívják főtáblának.
1: Ami József, a VB-t megjár.
3: Igen,
1: József.
3: Igen. Mert benne van. Tehát lehet, hogy amit a Jóci mond, hogy most egyben van a Fradi, meg sokkal összeszedettebb, és lehet, hogy mert tudják a célt, és lehet, hogy februárban József már nem a Ferencváros fogja erősíteni, mert ő addig nem tudom, én 10-12 gólt.
1: Na de kik lesznek a magyarok a Fradiba ősztől, mert ugye például Szalai Gábor épp a Maritimónak ma vált hivatalossá, hogy kölcsön adja a Fradi.
3: Ezt már számot megpendítették a Vojvodina elleni visszavágóban.
1: Igen, szó volt róla, tehát meg hát nincs is nevezve az Európa Ligára.
3: És nyilván... Korbu is, meg Gomez is kiesik.
1: Ők meg már nem azok, ők egy tavasz erejéig voltak.
3: Mert nem játszottak futball
1: magyarok. Így van, tehát akkor most, ha az ember számol, mondjuk Dibusz Osváth az oké. Tehát most
0: Gruber.
1: Vagy Lisztes, aki minden meccsen játszott, csak az elsőn csereként.
2: És ha Jóci kedvence.
0: Nem, de egyébként itt megint nekem azt tetszik, hogy Borbély Balázs azért lássuk be, hogy levonta ott a következtetés, hogy Lisztes még nincs azon a szinten. Ettől függet az NB1-be egyébként játszani fog, ebben majdnem biztos
1: persze,
0: vagyok.
1: Persze.
0: Meg is ígérte.
2: De most ez erre is vonatkozott a kérdésed,
1: igen,
2: nem?
1: Akkor Gruber, most a 4. ujjamat fogom, 5-ös meg fog gyógyulni.
2: Most már az 5. ujjadat fogod.
1: Nyilván, ez az 5. ujjam. 5-ös, aki egyébként pont a tavasznak így, hogy Tóth Alex és Varga egyszer elment a télen, 5-ös pedig megsérült. Ez nagyba belejátszott a bajnokság végkimenetébe is.
2: Megint. Összevitatkozunk ezen.
3: Hát épp akartam mondani, hogy nagy az egyetértés a stúdióban.
2: Nem, mert én ebben mindig beleragaszkodok, hogy
1: hiába, ettől még így van. Na.
2: A kitétel az nem az, hogy a Fradi vesztett el az aranyérmet, hanem a Győr nyerte meg. Abszolút. Én így szeretnék hozzáállni.
1: Persze, persze.
2: De ez a mondat nekem nem ez.
1: Csak emiatt.
2: Na.
0: De annyiban értek egyetemét az eredmény. Én sem szeretem, amikor körülményeket citálunk elő. Én inkább akkor már úgy fogalmaznék, hogy
2: nyilván...

0: volt befolyással arra, hogy elmegy egy Varga meg egy Tóth Alex, de alapvetően a
1: hozzáteszem, a Vargában meg a Tóth Alexel kaptak ki mindenféle megmagyarázhatatlan módon
0: mindenféle csapatoktól hazai pályán,
1: ami miatt aztán így jártak.
0: Ezért nagyon nehéz azért ezeket kijelenteni, ez egy körülmény volt, a Győr megnyerte azokat a meccseket, amit meg kellett nyerni, többek között a Fradit megverve.
2: Így van, inkább nézzünk előre.
1: Így van, de most hanem ez így mondjuk 5. Hozzáteszem, hogy az átigazolási időszak egyrészt még jó sokáig tart, másrészt hát csak vannak saját nevelésű emberek is. És
2: igen, nem mondtad, hogy muszáj, valamelyik sportkörben mondtad.
0: Ez mennyiségben nincs meg, hát muszáj, és nem elég az, hogy van 5 magyarom, pont ugye
3: Osváltot mondtuk,
1: sérült, Tibusz Osvált, Gruber, Lisztes 5.
2: Hát itt viccelődtünk, hogy nézzenek kapcsolatban, itt viccelődtünk, hogy szét kell nézni a...
0: Abszolút, itt ami nagyon érdekes, hogy ugye, amit nagyon mondtak télen, például egy Vitális, hogy menne Borbély után.
1: Hát menne, csak nem Borbély után, hanem valahova Celticbe, vagy valahova.
2: Értem, de úgyhogy így...
0: Azért itt a Fradinak azt gondolom, hogy kell magyart igazolni. De olyan
1: Győr eddig se adott neki tavaly, vagy télen sem.
0: Én azt értettem, hogy télen miért nem adott. Ez most egy másik szituáció. Én azért ezt gondolom, hogy itt ez egy teljesen más szituáció. Mert ott abszolút egy nyílt verseny ment a két csapat között. Bevallom, a Győr sportiga, én se adtam volna el. Megyek a bajnoki címért, és pont a riválisomnak adja, mert most viszont nem ez a helyzet, egy új bajnokság van, ha pénzt akarnak látni, és a Fradi fizet annyit, amennyit ők szeretnének érte kapni, akkor én most mondom azt, hogy ez az a pont, amikor el tudnám engedni én a Fradihoz. Persze az is kérdés, hogy a játékos azt mondja, hogy nem, én külföldre akarok, tehát itt nyilván
2: sok inkább
0: dologon.
2: Külföldre akarom, bár nem látom a fejében. Én is ez legjobb
1: korban van, tehát
2: de szerintem ő inkább
0: nem. Viszont cserébe. Szerintem szerepet játszhat, hogy azt mondja, hogy még egy évre elmegyek.
1: Hát ha.
2: Az is jó felvetés, nem azt mondtam.
1: Hát ha bárki jönne Győrből, az vélhetően egy Borbély miatt jönne.
3: Már pedig kell ilyen minőségű, mint a Jóci
1: mondani.
3: De még minőség is kell.
1: Itt Vince Autóval beszélgetve felvetődött, és akkor már legjobb korról már nyilván nincs szó, hogy ugye szó van arról, hogy Nagy Ádám, aki ugye fradista volt, 1000 évet játszott, vagy játszik külföldön, ugye Série B, majdnem 90-szeres válogatott.
0: Azt nehéz megítélni, hogy ő képviseli-e azt a minőséget jelenleg.
3: Ezt nem is tudjuk.
0: Én nem
1: 31 éves, azért az még nem kor.
0: Tehát, hogy a Série B-be őszintén leszek, én nem láttam játszani, ugye egy időben már a válogatottba se látjuk. Nem tudom, hogy van-e azon a szinten.
3: Mit tud hozzátenni?
0: Lehet, hogy van. Tehát meg lehet próbálni. Csak ugye a Fradinak azért nagyon nehéz, mert kell még magyar, mert nincsenek meg mennyiségben, de a Fradinak minőség is kell, hiszen bajnok akar lenni. Tehát, hogy az, hogy beteszel egy, csak igazolsz egy magyart is beteszed, az önmagában kevés, mert akkor megint úgy járhat, mint ahogy az előző idényben, hogy nem lesz bajnok.
1: Igen, de azért azt gondolom, hogy NB1-es szinten egy Nagy Ádám még kell, hogy azt a minőséget képviselje, ami plusz tesz hozzá, esetleg több pluszt, mint hogyha az ifjúból hoznak föl valakit.
0: A Győrben például maradna az a középpálya, ami jelenleg van, mert egyébként lássuk, hogy a Győrben még nem ment el senki.
1: És akkor Anton még most gyógyult meg.
0: Igen, és gyógyul meg. Csak a Piscsúr ment el jószerivel. Ha ez így
1: meg
0: marad,
1: a Bembo Ali nem jött még vissza.
0: Hát értem, de papíron ugyanúgy várják a felépülését. Tehát azt akarom mondani, hogy jelenleg például azt mondanám, hogy hiába jön a Nagy Ádám a középpályán, a Győr szerintem jelenleg még azt mondom, hogy jobb.
1: Ja, hát mondjuk ha stabila lehet Nabi Keitára számítani, akkor azért az a Fradinak is egy nagy erősítés. Abszolút, ahhoz képest, hogy eddig kinn, igen. Akkor sem nagyon játszott, hogyha egészséges volt.
0: Most a Vojvodina elleni volt szerintem a Fradiban, amit eddig csinált.
1: Abszolút, abszolút.
3: Vasárnap este már többet tudunk a Paks Fradi után.
1: Igen, de amit most is tudjuk, hogy Győr Fradi meghalasztva lesz, mert közben ugye jön a Real Madrid augusztus 8-án, de akkor erős beszélhetünk, mert pont itt Lipcsei Péterrel és Vince Autóval beszélgettem, Lipcsei Péterre nyilván arról, hogy José Mourinho a Real edzője, aki neki örökös cimborája még a portói időszakából, és még úgy is, hogy ő mondta, hogy ő egyébként barszás, tehát most az, hogy a Mourinho itt a Real élén érkezik.
2: Már a Lipcsei a barszás?
1: Igen. Hozzáteszem, hogy természetesen a Mourinho a barszánál is volt, ugye a Robson
0: igen.
1: Oldalán, amikor, ha nem sérül meg Lipcsei, még simán landolhatott volna ott is, mert akkor azon a szinten volt. Vince Otto pedig a Real ellen játszott számtalanszor, mert a Fradival a BL-ben, és még a Lothárféle Liga Puskás Ferenc válogatottal is a galaktikus Real ellen. Na szóval mi a véleményetek az ilyen jellegű Hát felkészülési meccsek, de valahol gála meccsek is, mert hogy itt teltház lesz, az teljesen biztos, pénz. Hogy el, tehát a...
3: Csak a pénz, meg az üzlet.
1: Persze.
3: Kell az ilyen. Egyébként volt időszak, nem tudom, 13-14-ben. Hát 14-ben volt a grupa átadásánál a Chelsea, az érthető.
1: Mourinhoval a kispadon.
3: És mintha volt, lett volna Eto'o FC, illetve akkor még Győri Rába Eto'o, mondjuk nem biztos, de Győri Eto'o Bayern München.
1: Hát az hogyne, hogyne, ugye a szponzor.
3: Igen.
1: Szponzor autógyár. Intézte a történetet.
3: Ezek mindig jók, ezek most úgy kihaltak az elmúlt években, nem emlékszem.
1: Na de az olyan meccs volt, hogy még Schweinsteiger öccse is azt hiszem gólt lőtt. De tényleg, tehát ott a Bayern.
2: Ezzel úgy beárasztott.
1: A Bayern mindenkit hozott, aki nem mindenkit, mert a tetejéből keveset, de úgy egyébként a széles keret.
3: De nyáron hát ezek
1: volt,
3: jók.
1: Miért? Volt két haladás Arsenal mérkőzés is.
0: Én szerintem Ando,
1: az első egyet
0: fog jönni.
1: Gólövő Kenesei és Benner.
0: Hát igen, de hogy a, itt most
3: az is már régen
0: itt nem lesz, azt hogy a tetejét nem
1: hát
0: hozza.
1: Azt nem tudjuk, hogy a teljes csapattal jönnek, az annyiból nem biztos, hogy igaz, hogy szerintem akik a legjobb négy közé jutottak a VB-n, azoknak még nem biztos, hogy...
0: Hát igen, jó, egy Buffett el tudok képzelni, ugye még jó, oké.
1: Okay, hát Bellingemet, vannak ott rá játékosok. De mondjuk Vinicius itt lesz.
0: Szerintem addigra vége lesz a szabadságoknak. Hát, most ezt tökőszintén mondom.
1: Nem, azt el tudom képzelni, csak az nem biztos, hogy pályára is lehet. Hogy edzenek már esetleg,
0: ebből
1: azt el tudom képzelni.
0: Ebből csapat mellett lesznek, akkor abban majdnem biztos, hogy itt az a kérdés, hogy pályára.
1: Itt lesznek a grupamában, csak nem biztos, hogy a pályán.
0: Egyébként erre mondom azt, hogy nyilván kimennek az emberek azért...
3: 29 000 a legolcsóbb jegy, azt néztem.
0: És ezt tényleg mindenféle, egyetlen nem negatívan mondom, de hát azért itt tényleg kimennek a tini lányok, sztárok, fiatal srácok, akiknek figyelj, tényleg rajonganak, de tini lányok, tini fiúk más-más okból, de rajonganak ezekért a világsztárokért.
2: Családok.
3: De drága mulatság, nézd meg, mondom, hogy egy
0: árakat,
3: borzasztó drága.
0: De azt gondolom, hogy a Real Madrid, az pont az, ami egyébként hát itt lehet drága. Elkövetni azt a hibát, hogy ide hívsz egy nagyon nagy csapatot, de azért nem mennek ki annyian, de a Realért kimennek. Én ebben majdnem
2: igen,
0: biztos vagyok.
2: Nem akarok ebbe belemenni, csak amit a Zsolt mond, tehát, hogy négy ember egy családból, az mondjuk már...
0: Nem tudom,
1: tehát... 120.
0: Én igen, értem, de
3: én
0: nem a családos emberekre számítok.
2: Értem, hogy nem tudod megérteni, vagy átérezni, csak azért az nem kevés. Na.
0: Nem, de egyébként meg azt tudom mondani, hogy ennek ennyi jelentőség, hogy sztárok játszanak, amúgy szerintem ez max az edzőknek ad sokat, szakmailag azért ez egy sörnek.
1: Ja, arról szó nem volt, hogy ez szakmailag kéne érték.
2: Én az előbb nem mertem ezt bedobni, hogy ez szinte BB bronz meccs.
0: Én ezt mindig elmondom, hogy én a válogatottnál is annyira utálom a barátságos meccseket,
2: nincs
0: annyira látszik. Tudom, ezt mindig elmondják, vagy felkészül, de mindegy, én nem, nagyon nem szeretem. De
1: én a válogatottnál még inkább.
2: Én sem.
1: De egyébként, ha már itt tartunk, szerintem itt kétféle szurkoló van, most először is van a Fradi szurkoló, de most a Real iránt az egyik ember, aki egy fillért nem adna a Realért, a másik, amelyik meg bármennyit, tehát szerintem, és abból vannak annyian, hogy az a...
0: Hogy kifognak
1: most persze ez, hogy nem tudom, mi a véleményetek, amikor magyar csapat ellen játszik egy külföldi sztárcsapat, és kimegy valaki a külföldi sztárcsapatnak szurkolni, ami a világon sehol nem fordul elő.
2: Dehogy nem fordul. Ne viccelj már, dehogy nem.
1: Hát nem tudom elképzelni.
2: Hát dehogy nem.
0: Egy Juventusnak sose fog rukkolni semmilyen más szurkoló. A Juventushoz sem fog soha az Internet rukkolni. Egy Rómás a Lációsnak ott.
2: Én ezt gondolom, hogy ez egyáltalán nem ördögtől való dolog.
1: De most nem erről beszélek, hanem a Juventus elmegy mondjuk, mit tudom én, Belgiumba vagy Magyarországra.
0: Hogy a belgának fog rukkolni, de egyébként csak annyit akarok mondani, hogy egyébként
1: de
0: én
1: nem az
0: sem
1: interes,
0: tudok
1: ez... a belga ellen. Most arról beszélek.
2: Mi is erről beszélek.
1: Akkor milyen interes, hogyan ide az interes?
0: Hát hogy az interes nem fog a Juventusnak rukkolni egy belga csapat ellen, hanem a belgának fog.
2: Vagy ha nem is a belgának fog, de nem fog a másiknak.
0: De örülni fog, ha a Juventus kiesik.
2: Szerintem ez csak te azért nem érted, mert...
1: De várjál, ezzel egyáltalán nem mondsz ellent, tehát én nem erről beszélek.
0: Ja, akkor
1: hanem arról, hogy tömegek a Juventusnak szurkolnak, a belga tömegek a Juventusnak szurkolnak a belga csapat ellen.
0: Nem, kimen,
1: ami nálunk
0: kimen,
1: volt
0: nem
1: mondjuk a Manchester United,
0: nem,
1: az Zalaegerszeg Manchester United meccsen, ahol Bozsik Peti emlékei szerint Urbán Flóri egyenként meg akarta verni az összes Manchester vezes magyar embert a United edzésén, mert ott voltak tízezre.
0: Nem, így megértem. Alapvetően azt gondolom, hogy kimenni máshol nem mennek ki. Egyébként ezen a meccse kevésbé, ez egy tét nélküli meccs. Itt egyébként engem semennyire nem zavar. Más esetben azért lehet, hogy ja, de zavarna, mert én is azt mondom, hogy drukkolhatok én valaki ellen, de mondjuk ezért nem mennék ki. Ja,
3: engem nem hoznak tűzbe ezek, tehát az Eto Bayern sem, a Fradi Chelsea sem, és lehetnek bármilyen, ha ez Honvéd Inter lenne, vagy haladást
1: Arsenal,
3: akkor sem. Különben, mint a pár évben Zalaegerszegre hoztak még csapatot, csak nem ugrik be, hogy melyik. Olasz csapatot talán, Milánt talán.
0: Lehet, de tudom.
3: Igen, nem most sem mondom.
0: És meg a tévés közvetítette.
1: Nem a Róma, a Rómát a Gyirmót verte meg, azt hiszem. Egy olaszot, de Olaszországban.
2: Na most, most már nagyon nagy tűzbe nyúltál bele a Rómával.
3: Ki is megyünk.
1: Hát ő még a Gyirmót megverte.
0: És a Varga barna nélküli Gyirmót.
2: Jaj, na, látjátok.
1: Nem volt akkor már ott?
2: Én kíváncsi vagyok.
1: Akkor mi lett volna?
3: Ugye, többen lesznek a meccsen, mint nyilván, mint egy NB1-es Fradi mérkőzésen, vagy mint a Vojvodina ellen.
1: Szerintem
3: igen. A Twente ellen is sem biztos, hogy lesznek annyian, mint ezen az augusztus
0: 8-án. És ezért mondtam, hogy egy ilyen meccsen, amin ennyire nincs tét, engem egyáltalán nem zavar, kimennek reálosok és drukkolnak neki, ugyanis semmi baj, mi történik, hogyha a Fradi kikap?
1: Ja, semmi.
0: Hát ezért mondom, hogy itt nem zavar az, hogyha valaki úgy megy ki meccsre, mert egyetértek az Erával, hogy de van olyan, hogy valaki a saját nemzetének másik klubja ellen drukkol, de ezért kimenni, az már egy picit
2: persze,
0: már egy
2: az,
0: másik sztori.
3: Magamnak ellentmondva egyébként nagyon sokan mennek, itt teltház lehet, de a jegyáraknál még mindig leragadtam. Tehát egyébként nem életszerű, hogy lesz teltház.
1: Hát a fradista nem feltétlenül vesz 29 ezer helyet, de a magyarországi Reál szurkoló, amelyik a Reált egyébként nem látja. De vagy ha igen, akkor sokkal többen kerül neki. Egy
0: pozsonyi szurkoló, miért ne jönne ide?
1: Hát simán.
3: Azt adom.
0: Mikor
2: láthatja? De te utaznál egy tét nélküli meccsért? Mert akkor
0: én
2: a csapatot
0: sem tudom képzelni. Én ezt elmondtam, hogy még a válogatott barátságos meccstől is. Én azért a Nemzetek Ligája az elmúlt 30 év legnagyobb találmánya a futballban, mert drasztikusan lecsökkentett. De abszolút nem mennék. Tehát, hogy
2: mit sem kezdett?
1: Csak a barátságos
3: meccs. Tehát Reál drukkerként nem mennél?
0: Nem mennék. De Róma drukkerként sem mentem ki, mert nem mennék.
2: Mert tudtad, hogy egy Gyirmót nyerni fog.
0: Most ezért menjek ide.
1: De az Olaszországban volt.
2: Ja, bocs.
0: De oda sem mentem. De egyébként a Gyirmót, sőt, hogyha a kis... Tudod, ha Kispesten játszana a narra.
2: Na jó, de 100 méter gyalogos.
1: De egyébként olyan drasztikusan lecsökkentett, hogy idén eddig csak 4 volt. De ugye ez annak a következmény,
2: hogy nem voltunk ott a végén.
3: De bocsánat, Jócival ellen, vagy Jócinak ellen hogy mondanék, igen, hogy azért egy igazi drukker, aki a Rómának, vagy a Sparta Prahának, vagy a Ferencvárosnak drukkol, az meg szerintem ki fog menni, vagy megpróbálja összespórolni, hogy belátható távolságon belül, mert nem tud elmenni Spanyolországba, de mondjuk ha Barcelona jönne ide, vagy most ahogy a Real Madrid, én azért el tudom képzelni, hogy eljönnek akár Pozsonyból is, miért ne?
0: Fradi majd bejut az Európa Liga főtárlájára, azt majd idehoz, ha nem is Real Madrid,
2: de
0: azért hoz ide majd.
2: Ott egyértelmű, szerintem ott még én is kifizetném a 30 000 forintot, igen. De egy gál
3: a meccsre. Nem az eredmény érdekli őket, hanem az, hogy ott lehet, amikor a csapata játszik.
1: Ja, aztán az eredmény, aztán az végképp.
2: Jó, de egy gál a meccset komolyan vesz bármelyik csapat is. Akkor én azzal arra miért? Vagy, szóval,
3: hát,
2: hogy...
3: De ha ez dobja az élet, lehet, hogy 20 évig nincs más lehetőség. Jó, most végre jött egy ilyen, és ha van annyi pénzed, összesporolod, vagy
2: de amúgy
3: kifizeted.
2: Egyébként ez egy biztos női kérdés, de kinek jó ez a meccs?
3: Hát amivel kezdtem, üzlet.
1: Hát például a rendező Fradinak, ha el tudja adni 29 ezerére a teljes teltházat.
0: És én is azt gondolom, hogy ezt el fogja tudni adni.
1: Biztos vagyok benne. Kongany nem fogad el átónak. Lehet, hogy lesz 1500 üdesszék, de az még mindig a grupamában jól néz ki. Hogyha
3: az csak annyi.
1: De legszebb az lenne egyébként, ha Fradi most a BL selejtezőben lenne, mint ahogy nincs, bejutna a BL lapszakaszába, ahol összekerülne, és jönne ide a Reál októberben, és meg rendezünk egy
2: ezen a hétvégén lett volna Fradi Győr.
1: Igen, amit emiatt halasztanak.
3: Két hét múlva így van.
0: Két hét múlva, igen.
1: Na, úgyhogy ilyenek vannak.
0: Ja, közben... Na, engem például az a meccs jobban érdekel, mert tök őszintén. Az aranyos, az ezüstérmes, ugye pikáns is a Borbé helycsere miatt.
1: Persze, de
0: engem az sokkal jobban
1: érdekel. Na jó, de a Fradi Twente visszavágó is nyilván.
0: De tudom, miért halasztották-e, most már rájöttem. Hát én akkor nem ők itthon, és szeretnék, hogy én azok kint legyen.
1: Na jó. Na, mindjárt jönnek a hírek, aztán utána folytatjuk, de például azzal, hogy azért itt, nyilván ez nincs lejátszva, hogy a Fradi tovább jut, mert ez a Twente egyébként a meccs kétharmadát a Fradi 16-osán belül töltötte, és mondjuk másképp is a Fradi viszont átolsarat, és Weghorstot, aki azért viszonylag nagy név, Ramekers és Gomez mondjuk gyakorlatilag távol tartották a Fradi kapujától, és egy kicsit majd még beszélünk arról is, hogy ha a Fradi tovább jut, akkor ugye egy párharcot kell nyernie valamelyik, legalább a konferencia liga alapszakasz főtábláig, ha kettőt, akkor értem szerint Európa liga, de itt már a BL selejtezőből kihulló csapatot kap, ha mennyire néztem, vagy a Górnik Zsabzsét, vagy a Fenerbahcsét.
0: Inkább a Górnik.
1: Hát már csak az jobb is lenne valószínűleg. Igen. Na jó van, akkor innen fogjuk folytatni a hírek után.
4: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
5: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Charles Leclerc nyerte az első szabad edzést a Hungaroringen. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet idéglenes döntőbizottságait. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
6: A Ferencváros augusztus 8-án a 15-szörös BL győztes Real Madrid labdarúgó csapatát fogadja felkészülési mérkőzésen a Groupama arénában. A két csapat legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereség után az Üllői úton 1-1-es döntetlent ért el a magyar csapat. A Real Madrid július közepén kezdte el a felkészülést régi új vezetőedzőjével, José Mourinhoval, aki már járt a Groupama arénában, méghozzá a Chelsea-vel a 2014-es stadionavatón. A sajtóhíreknek megfelelően Jürgen Klopp lett a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Az 59 éves Bajnokok Ligája győztes szakember két év után vállal újra edzői munkát, és Julian Nagelsmannt váltja a kapitányi poszton, akivel a világbajnokságon a legjobb 32 között búcsúztak a németek. Klopp szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Elveszítette első helyosztó mérkőzését a magyar női vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben. A nemzeti együttes magyar idő szerint ma hajnalban 5 méteres párbaj után a hollandoktól kapott ki 16-15-re, a mieink így a 7. helyért Kínával csapnak majd össze holnap. Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a magyaródi versenyhétvége első szabad edzését a Hungaroringen. Második helyen a holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, még harmadikként a brit Lewis Hamilton zárt. Az időmérő edzés holnap 16 órakor kezdődik, míg a 41. magyar nagydíjat vasárnap 15 órától tartják.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet idéglenes döntőbizottságait. Az átmeneti testületek elsődleges feladata a pályázatok feldolgozása és elbírálása. A filmszakmai és a televíziós döntőbizottság összetétele megegyezik. Tóth Csaba producer látja el mindkét testület elnöki feladatait. Az átmeneti időszakban az NFI nem fogad be pályázatokat, új kiírások az új vezetés felállása után várhatók. Nevelőszülői hálózatok vezetőjével egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai, közölte a tárca vezető. Kátai Németh Vilmos beszámolója szerint a találkozón szóba került a többi közt a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. Francia filmnapokat tartanak mától Budapesten, a Tabán moziban. 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Vígjátékok, romantikus alkotások, drámák és családi filmek egyaránt szerepelnek a kínálatban. Látható lesz például a Szenvedély íze című, a 2023-as Cannes-i filmfesztiválon a legjobb rendezés díját elnyerő alkotás. Lesz külön gyerekszekció is.
4: Közlekedés.
6: Baleset történt az M7-es Letenye felé vezető oldalán Érdnél. A 21-es kilométernél csak a leálló sávon arra szól a forgalom, 9 kilométeres a torlódás. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
6: A sok napsütés mellett az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű, a Balaton 21, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Az FM 105.9-en, és itt a stúdióban a mikrofonnál továbbra is Elpap István, előttem pedig Kovács Erika, Gergelis József és Virányi Zsolt. Na, ott tartottunk, hogy melyik csapatunk meddig juthat az európai kupákban nagyjából. Most már azért tisztában látunk jóval, mint egy pár héttel ezelőtt. Ugye azóta a Ferencváros túl van a Vojvodinán, a Győr is sajnálatos módon túl van a Vikinguron, vagy a Vikingura Győrön, és de most a Győr továbbjutására gyakorlatilag mérget lehet venni, ugye 6-2-re nyertek idegenben Luxemburgba. Fradi elég kemény menetnek néz elébe, de előnyből kezdi a Twente-en egy visszavágót, a Debrecen akár meg is őrizheti ezt az egygólos előnyét Jerevánba, de azért nyilván az se lesz olyan egyszerű, a Paksnak pedig azért valóban olyan túl sok esélye momentán nincs, de ha a Ferencváros tovább jutna, akkor BL-ből kihulló csapatot fog kapni, mégpedig nem bajnoki ágról érkező csapatot, vagy a Fenerbahcsét, vagy a Górnik Zsabrzsét.
0: Én szerintem a Górnik ellen...
1: 1-0-ra nyert a Fener az első meccsen.
0: Így van, a Górnik ellen szerintem nagyon jó esélye lenne a Ferencvárosnak. Abban egészen biztos, hogy a Ferencváros főtáblás lesz.
2: Egészen biztos volt erre a Franciaország világbajnok aranyérmében is.
0: Így van.
2: Na,
0: így
2: hát van. Akkor ezt így hallgassa mindenki ezt a
0: kijelentést. De a Cseh Eszkemény világbajnoki címében is biztos voltam.
2: Nem kell visszafelé, az már egy éve volt.
0: A Chelsea klub világbajnoki címében.
2: Már így van.
0: Na, de visszatérve erre, aminél viszont bizakodóbb lettem, az a Győr. Nem csak a 6-2 miatt, egyrészt látszik folyamatosan az előrelépés a játékba, ahogy visszatérnek a játékosok, és egyre jobban működnek a mechanizmusok.
1: Főleg az előrejátékba, ha már előrelépés, mert hátul már, azért csinált érdekes dolgokat az Eto.
0: Ő csinál, meg igen.
1: Jó, belefért.
0: Igen, de azért 6 gólt rúgtak, egyébként már a Vikingur elleni visszavágón is azért ott például az első félidő vége, az nagyon jól nézett
1: volt
0: ki.
1: Volt olyan periódus, amikor jól néztek.
0: Én azt mondom, hogy meccsről-meccsről látszik, hogy ez a Eto azért egyre jobb, és nem volt véletlen az a tavalyi játékuk. Nagyon nagy kérdés, hogy a negyedik körre kit kapnak, mert a harmadik az megvan, ugye a Varda, Riga? ugye jól így mondom, van. Annak a győztese, azon szerintem túl kell menni az Eto'nak minden körülmények között, és nagyon nagy kérdés, hogy a negyedik körre kit kapnak, de nagyon fontos, ugye hogy a bajnokot fognak kapni, aki a bajnokok
1: ott az a jobb.
0: Az a jobb.
1: A konferencia ligában, mert ott milyen bajnokok jutnak oda.
0: Ezért szokott elmenni, ugye például egy Klaksvik, ezért tud eljutni a konferencia, és csak bajnokokat kaphat, nem kaphatja mondjuk az olasz hetediket. Igen, tehát hogy ezért tud elmenni, és ugye pont ezért nem tudott szerintem tavaly a Győr, mert ott a végén kapott azért egy Rapid Wint, ami sokkal nehezebb, mint mondjuk egy Riga, vagy egy Vardar Skopje. Tehát ezért mondom, hogy nem mindenki kit fog kapni
1: negyedik körbe, de szerintem jó esélye lehet. A playoff körben ott azért a Győrnek se lesz majd olyan nagyon egyszerű.
0: Nem, illetően. De az még mindig jobb lehet, mint hogyha kapna egy Fiorentinát Puskás Akadémia tavaly. Tehát, hogy ilyet nem kaphat, és ez jó. Tehát, hogy azért mondom, hogy a Győrnek mondjuk, lesz esélye.
1: Mondjuk 11-esekkel kapott ki.
0: Értem, de azért látjuk, hogy a Fiorentina mégis erősebb csapat, mint amit a Győr majd fog kapni.
1: Így van, így van.
3: Én az izlandi zakó miatt, pontosan a kiesés miatt még azért óvatosabb vagyok, hiába drukkolok az Eto'nak, de...
1: Győzzenek meg, ugye?
3: Vardar Skopje és a Riga, ez Csesszegi Balázs rengeteget mondta már itt, már készül egy kicsit előre Balázs, hogyha ugye tovább jut a Győr, tehát ez nem haha, nem biztos a 6-2 után.
2: Haha,
3: lesz. A Vardar Skopje Riga szerintem egy magyar csapatnak olyan, hogy pont, hogy könnyen átugorhatjuk, meg beszéltünk a Fiorentináról, de hát látjuk, hogy a Viking úr ellen sem sikerült a BL-ben, tehát verhető persze, meg könnyebb, mint a Fiorentina, de nagyon szerénynek kell lenni, és inkább gyűjtögessük így a győzelmeteket, mint most, hogy 4-3 győzelem ezen a héten, de szerintem azért az Eto'nak is nehéz lesz. Amúgy én két magyar csapatot várok. Ennek ellenére úgy látszik, hogy a Jócinak ellen mondok, meg aztán magamnak is. Tehát szurkolok annak, hogy a Ferencváros az Európa Ligában, az Eto' meg a Konferencia Ligában legyen.
1: És a Debrecen.
3: A Debrecen a Kopenhágában, vagy erre majd most majd, ő meg nekem még úgy sem mondott. A Debrecen biztos tovább. Kiesik a Kopenhágával szemben. Na, erre mondjál valamit.
1: Kopenhága, az jön?
3: Az jön.
0: Köbenhám.
1: Hát,
2: én elmondtam nektek, hogy nekem nem tetszett a Debrecen, de ez nem jelent semmit,
0: de
2: és most van
0: volt.
2: Egy ugyanolyan mondatom, ami meg mindjárt főleg szembe ülő úriember fog lehúrogni. Engem sokkal jobban lázba hoz a ma esti mérkőzés, nyilván Dárdai Pál személye miatt, tehát én sokkal jobban várom, mint a tegnapi bármelyiket, úgyhogy én biztos, hogy nézni fogom. Tehát, hogy értem, hogy magyar, de
1: mert
2: ez...
1: Vagy 20 órától Nyíregyháza Újpest meccshez, rúgjuk be az ajtót.
2: Most ne hallja sok hajdúsági barátom, de engem roppant módon kíváncsiak arra, hogy a januárba jött Dárdai. És ugye akkor végig azt mondtuk, hogy az első hónapok azok...
3: gólgazdag meccsen.
2: Hát én kíváncsi vagyok, hogy mit sikerült csinálni nyáron, tavasszal, hogy áll az egész...
1: Egyébként nem ő tudom. Az edző.
2: Hát azért...
3: Viszont Pali nem szokott bohóckodni, azért tehát biztos, hogy lesz eredménye a munkájának.
2: Nem bántom a szélesít, de nyilván azért.
0: Mert én is azt mondom, hogy egyébként szerintem a bajnokság legnagyobb talánya, vagy kérdés, inkább így mondanám számomra, az maga az Újpest szereplése.
2: És én
0: a többitől elég fixen gondolom, hogy miért fog menni, hogy bennmaradásért, vagy nemzetközi kupát, tehát hogy ezeket el tudom lőni. Az Újpesttel én is óvatosak egyszerűen, inkább úgy van, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz.
2: És a Kispest mit fog csinálni?
0: Én azt gondolom, hogy a bennmaradásért, viszont én azt gondolom, hogy benn fog maradni, még úgy is, hogy szerintem sokan... Nem, szerintem benn fog maradni.
2: Jó.
3: De kupát nem nyer, azt mondtad adás előtt, mert egy tippjátékban segítséget kértem.
0: Tehát most azért volt jó a Kispest a kupában, mert nagyon elhúzott az NB2-be, és innentől az volt a fókusz. Most egy olyan csapat, amelyik a bennmaradásért megy, az sokkal fontosabb, hogy bennmaradjál, mint hogy a kupában jól szerepelj. Ez szerintem teljesen egyértelmű. Tehát a kupát azt el is lehet engedni, az a lényeg, hogy maradj bent. Ugye ezt a Homér azért megtanultam, mert 3 évet azért lent szemedett, és most már még nehezebb visszajutni, pont a rendkívül igazságtalan osztályozó miatt, és egy dologra hagyja
1: a gyerekbe. De ez most nem az ő problémájuk.
2: Kiesni, de ilyen alapon kiesni is nehezebb, már ne haragudj, tehát igazából akkor örüljön a Kispest, hogy most de még fehűlt.
0: Én nem örülök neki egyébként, mert igazságtalannak tartom. Egyébként a Vidivel, a Diósgyőrrel, meg úgy ámblok, az osztályozó egy teljesen igazságtalan rendszer, és még azt se kapták meg, hogy legalább az NB2-es otthonába legyen. Számomra teljesen elfogadhatatlan ennek a bevezetése.
3: Mert hogy más feltételek.
0: Majd nem külföldivel, a másik meg nem foglalkoztathat külföldit. Milyen alapon engeded őket össze? Vagy akkor mondjuk azt, hogy az NB1-es nem tehet be külföldit. Az egyébként meg bele lenne igazságtalan, tehát ezért nem jó maga a rendszer.
1: De az meg miért lenne osztályzós?
0: De ha meg már ugye
1: Ja.
0: Más a feltételez, akkor legalább lehessen otthon az MB2-es. Tehát mindig nem értek egyet, de a Zsoltra akarok reagálni.
1: Ez legalább olyan jó, mint a 33 forduló.
2: Ez a te bajod.
0: És nem érdekel, hogy az MB1-es klubok azt mondják, hogy jó. Én azt mondanám a Csányi Sándor helyben, hogy engem meg nem érdekel a bajnokságnak a legfontosabb szempontja, az igazságosság.
1: Nekem van egy ilyen sanda gyanúm, hogy ezt hiába citálgatjuk, nem csak mi, mert sok helyen előjön ez, hogy a 33 forduló igazságtalan, egész egyszerűen nem értik, hogy miért. Tehát komolyan mondom, szerintem nem értik, hogy mi az igazságtalan a 33 fordulóban.
3: Hát pedig erre van egy magyar szakkifejezés, oda-visszavágós rendszer. Hát ez nem tud megvalósulni.
0: Én is azt mondom, nem, még csak nem is ugyanannyi hazait meg idegenbelit játszanak. Arra már nem is beszélek, hogy az sem mindegy, kivel játszok kétszer otthon, és kivel kétszer
2: idegenbelit.
0: Szerintem, hogy mi a különbség a Vardar Riga meg a Viking úr között. Én a Viking úrtól azt szipeltem, hogy tovább megy a Győr, sokkal jobban tartottam, mert a Viking úr játékban van, a Győr viszont még 3 héttel volt a bajnokság kezdete előtt. Ha most játékban lévő Győr nem veri ki a Vardart vagy a Rigát, az vérciki. Erről nekem ez a véleményem. A Viking úr lehet, hogy mint képességbeli, úgy, ha csak így nézed, azt ciki, úgy, hogy 3 héttel voltak a bajnokság kezdete előtt, egy olyan csapattal, amelyik viszont 14 meccset már lejátszott az izlandi bajnokságban, ebből 13-at megnyert, egy döntetlen, én ezt el tudtam nézni, vagy értem, hogy miért történt az, ami történt.
3: Mégsem volt olyan messze a Győr, mert nem volt otthon egy hosszabbításban
0: nem volt. A Liga Vardarra szerintem nincs kifogás.
1: Hát lehet, hogy sejteni, hogy az utolsó pillanatos Reykjaviki gól az még nem fog túl jól jönni majd a visszavágon, és ez tényleg így volt, mert ugye végig kaparni kellett, és abból
0: belehibáztak. De nézd meg a ma esti meccset, mert egyébként nagyon érdekel.
2: Mert kell már dolgozol, és muszáj nézned. Csak mert ő már elárulta, hogy muszáj nézni, de tényleg lázban, tehát most ez engem tényleg
1: lázban.
2: Nem lázban hoz, de hogy ez úgy érdekel.
1: Érdekel lázban azért.
2: Hát,
3: nem 0-0 lesz, akkor legyünk egy kicsit optimisták. Tehát én 3-0 lesz újpesti sikert.
2: Én nem vagyok újpesti.
1: Hát figyelj, azért ez ennyire egy háza, ez egyáltalán nem nézett ki a rosszul az előző idényben a Bodoggal. De ettől még lehet, hogy nyer az Újpest, de azért szóval pénzt nem tennék rá.
3: Tompítok 3 pénzt.
1: Főleg első forduló, fogalmam sincs, hogy ki milyen formába fog neki az idénynek.
2: Jó, én se szólalok meg, bár azt azért elmondanám, hogy a múlt héten itt ültünk 4-en, 3 férfival, és egyetlen ember volt, aki az első 4-et megtippelte a VB első 4-ét pontosan.
3: A megérzés.
2: Aha. Igen.
1: Hát 86 előtt Végantal volt az egyetlen, aki megtippelte, akinek egyébként
2: lövése
1: sem volt a
2: futballról. De nem azt mondaná, hogy ügyes volt Hellera, hanem Végantalt hozza példaként.
1: Na. Aki nem volt ügyes. Na. 40 éve volt az első Formula 1-es magyar nagydíja Hungaroringen, tehát a 41. nagydíj van ugye, vagy kezdődött el ezekben az órákban, mert ugye a második szabad edzésnél járunk. De ez most mindegy is, mert szabad edzések azok szükséges jók vagy rosszak, nem a szabad edzésekről marad emlékezetes egy futam. Nektek van-e emlékezetes mogyoródi nagy díjatok?
2: A massza baleset.
0: Engem
2: én csak azt azért emlékszem, mert akkor szembeült velem a Tótanita, aki most a Hungaroring kommunikációs vezetője, és azt arra emlékszem, hogy kórházba rohanás, pánik, meg stb.
3: Nem, a massza.
2: Én valami, valahogy az rémlik, hogy nem tudom már, hogy miért nem volt kint. Na mindegy, nem tudom. Arra emlékszem, hogy ott azért volt nagy rohangálás, meg az újságíró ügyileg az...
1: Persze.
3: Az magyar nagydíjnak sokat tett, vagy
2: az
3: használt.
2: Az egy feldobott
3: dolog. A magyar egészségügy, meg ugye a versenyszervezés nagyon jól vizsgázott. Massza is, hát jó, hogy megköszöntett az élete volt a tét.
2: Úgyhogy, de már láttam, hogy kutyával érkezett, tehát már láttam, a barátnője ott hozta a kis pici kutyát, tehát ő is ott van, tehát hogy így azért meg jó sok mindenki, azt látom, hogy azért erre figyelnek, hogy olimpiai bajnokok mindig kín vannak ilyenkor, és akkor ott vadásszák a celebeket, vagy nem, most nem bántásból mondtam a celeb szót, de hogy Kapu Tibort is láttam, tehát hogy sok mindenki ilyen
3: láttam. Jó a szervezés, tehát hogy nyitnak a szurkolók felé is,
2: hát
3: már régóta.
2: Hát én emlékszem tavaly, hogy ezt elmeséltem a Tbilisi világbajnokságon, ezüstérmet szerzett a párbajtott csapat, és le sem feküdt, mert 2:30-kor indult éjjel a gépük, és azért nem a reggel 6-ossal mentek, mert hogy odaérjenek a Hungaroringre, mert ugye szerveznek ilyen plusz programokat, és párbajtőr vívni tanították a pilótákat, és azt, azt Anita mesélte, hogy ilyenkor bedobnak ötleteket, hogy mi legyen, volt már tánc, meg sütés, meg nem tudom mi, és a párbaj, tehát a vívásra minden istáló azt írta, hogy azt akarjuk. Tehát, hogy tehát amikor bedobták az ötletet, és akkor mentek ki a minden négy fiú, az olimpiai bajnok mind kint volt, és akkor ott majdnem azt mondtam, hogy karca, hogy volt a kezükbe a fegyver, és akkor ott mindenki, hát nyilván szúrtak valamennyit, vagy nem tudom, hogy mi zajlott, de hogy ezt nagyon, nagyon készültek rá siklóségek, arra emlékszem.
3: Én sosem voltam hát még a Hungaroringen Forma 1-en, de egy emlékezetes a tévéből a nagy kedvencem, a belga Butzen. 65 vagy 70 körül. Igen, 1990-ben megnyerte, úgyhogy rajt szélgyőzelmet aratott, és semmit nem csinált, mint bekkelt tulajdonképpen, tartotta a mezőnyt azon a pályán, ahol lehetett
1: azt
3: is.
1: Azt a Hungaroringen gond nélkül meg lehetett így tenni, főleg az első évtizedeiben a magyar nagydíjnak. De Messzel is potyogott itt ki az utolsó körben, igen, nem? Nekem
3: csavar kiugrott.
2: De azért, ha már kedvencről lehet beszélni, nekem emlékezetes Lando Norrisnak a vázatörése is. Elejtette a vázat, ez olyan vicces volt.
1: De kapott helyette másikat?
3: Kapott azért, hogy sokba került.
1: Egy jó jelenség, de nem neki.
0: Jó reklám volt.
1: Hát egyszer el lehet, ha minden évben minden bajnok eltörné, az már kicsit.
2: Most arra leszek kíváncsi, hogy milyen idő lesz, bár szerintem a vihar már addigra nem veszélyezteti. Ez kíváncsi vagyok, hogy...
1: Zsoldos Barna, ő elmondta, hogy nem lesz.
2: Vihar?
1: Csapadék.
2: Ilyen csapadék, jó.
3: Hát meteorológus is,
2: hát
3: ennyi.
2: Igen, ez a Barnának
0: hihetünk. Kedvenc Abdülhezről nem akarsz megkérdezni minket?
2: De. Jaj, Tour de France szeretnéd.
3: Kárpász, hogy hívják az Ekvádorit? Kárpász.
1: Mi történik a Tour de France?
0: Ma van Abdülhez, és ez a Tour de France, ez a Tour de France leghíresebb emelkedő. Így van, és 4 éve nem volt az Abdülhez a Tour de France útvonalában, úgyhogy az egy elég hosszú kiadás, ennyit nem szoktak várni vele.
1: És hányadik kilométernél van? Vagy ott van fönn
0: a cél? Ott van a cél, ezt mindig úgy csinál. Azért az Abdülhez, ez az tényleg az a jegy, amit a célba szoktak.
1: Tehát hányadik kilométernél van? Tehát
0: hát amikor elindultam ide, akkor még 50 volt. Hát szerintem most kezdik el mászni, vagy már másszák az Abdülhezt.
1: De az eltart egy darabig.
0: Kicsit sajnálom is, hogy egyik tévén sem megy, na mindegy.
2: Jó hideg van.
1: Direkt helyette valami kabala oroszlán, hogy
3: legetünk a Hungaroringről. Jó szívbosszantsuk meg, hogy tudja figyelni az adást.
0: Nem, egyébként egy dolgot mondjak róla, itt azért sokan pedzegették, hogy egy bizonyos Marco Pantani tartja a csúcsot föl az Abdülhezre. Én láttam azt a szakaszt, és nekem talán az egyik nagy kedvencem, amikor Virenket és Úrikot szép lassan leszakította.
1: Nem kis nevekről beszélgetünk.
0: Magáról a denevérfülű kalóz,
1: igen,
0: aki sajnos azóta már nincs az élők sorában. És itt azért azt sokan pedzegették, hogy vajon Pogacsár ezt a most már majdnem 30 éves rekordot meg tudja-e dönteni. Tehát, hogy egyébként ez egy nagy kérdés ennek a mostani Abdülheznek.
1: De itt honnan mérik a rekordot? Utolsó, nem tudom,
0: hány kilométer. A célig. Ja. És a Pogacsár, vagy amikor megkezdik.
1: Magyarul mindegy a szakasz, milyen hosszú, az utolsó x kilométer számít.
0: Egy szökevény kezdi meg elsőként egyet, akkor nem ott indítják az órát, hanem mindenkinek úgymond egy saját órát. Igen.
2: Köszönjük.
3: De Pogacsár verhetetlen, nem?
0: Az egyértelmű.
3: Majdnem 5 perc ebben a pulla szemben ennyire.
0: Ezen a túlon is verhetetlen, meg egyébként én azt gondolom, hogy lassan nála érdemes az Eddie Merckx-es párhuzamokat emlegetni.
1: Ő is kannibál?
0: Abszolút az. Minden versenyen nyerni akar, és egyébként idén, ha megnyeri a Lombardiát, már pedig annak a 1-10 alatt van szerintem az otca, akkor olyat fog csinálni, ami még Eddie Merckx-nek se jött össze. Ugye 5 legnagyobb egynapos van, és abból egy éven belül 4-et megnyerne Pogacsár. Eddie Merckx-nél 3 volt a maximum, igaz?
1: Meg a túr. Vagy
0: 4-5-ször megcsinálta.
1: Meg a túr.
0: Hát meg a, igen, hát a, meg
1: amit,
0: a
1: még ne, amit még nem nyert meg.
0: Aki?
1: Már úgy értem, ezt az ideit. Még nem.
3: De itt ezt nagy balesetek voltak.
1: Pont akartam mondani, hogy
0: van egy gyomorrontása valakinek. Legyengül a szervezete. Itt nagyon könnyű egy hegyi szakaszon hirtelen 5 percet kapni. Nyilván ez senki
1: nem jó, de vannak olyan szakaszok, ahol a csapattársaid akkor is bevisznek.
3: Meg könnyű jelesni, hát az egyik bukás akkora volt,
0: bukás,
3: hogy még lassításban is elég gyors volt, és azt gondolná az ember, hogy neki az egy rutin munka, hát rutin ide vagy oda, óriási baleset kulcsontöréssel.
0: Igen, azt hozzáteszem, hogy az egyik legjobb kerékpár kezelő a Pogacsár, de bárkivel történhet ilyen, mint hogy neki is volt már csuklótörése, például.
1: Nem mindig rajta múlik.
0: Egy Lisbasszony Lízsen egyébként.
1: De nem mindig rajta múlik.
0: Nem.
1: A másik emberen egy folton, amit megcsúszol, tehát azért nem van egyszerű. De ez jó, hogy mondtad az Abdülhez, mert mert figyelünk rá még akkor is, hogyha
2: ezt nem tudjuk megtenni. 16 éves, 13 éves gyerekem egy puskás magyar zászló az AWS tetején van.
0: Komolyan?
2: Már felment, igen.
0: És mennyi,
1: és mennyi idő alatt a
2: teljesítettem? Most azt keresem, de nem találtam meg.
1: Nem forgott veszélyben?
2: Nem, csak azt láttam, hogy ilyen tök hideg van a kép, tehát látszik a képen, hogy hideg van. Nyilván a franciaországi EB alatt. Csak,
1: áldott emlékű sipit idézzük, aki még a Jenővel közvetített annó ugye a túrokat, és egyszer nem áll, de valamelyik jó magas alpesi csúcson, ami nem cél volt, mert ugye kezdték melegíteni magukat, rakták be a papírokat, hogy indul a lejtő, és akkor Sipi csak ennyit mondott. Mi bringások ilyenkor azt szoktuk mondani, hideg van, vegyünk fel egy Jägermeistert. mondta Sipi. Úgyhogy az Abdőeznél ez, de ott az cél, tehát ott már nem kell pluszban
0: melegíteni. És egyébként már másfél napja lezárták, nem lehet fölmenni, annyian vannak fönt a hegyen. Tehát ez azért döbbenet, ez egy több százezer emberről beszélünk.
1: De aki fölment, de nem emiatt, az meg nem jöhet le. Tehát úgy van lezárva.
2: Lehet jönni.
0: Lehet, de fölfele már nem.
2: Tehát ezek kiengedünk, de befelé nem jöhet.
1: Fölfele csak a Pogácsát engedünk.
0: Igen, nagyjából.
1: Legalábbis reményeink szerint, mert különben mi a francot keresne fönn az a rengeteg ember. Na jó van, még vízilabdáról váltsunk két szót, ugye megy a szuperdöntő Sydneyben, Ausztráliában, ahol a lányok két pekes szoros meccsen, most végül is a hetedik helyen játszanak majd, hogyha jól veszem ki a történetet, miután már kikaptak 5 méteresekkel a hollandoktól, tegnap előtt meg ugye a spanyoloktól. A fiúk viszont nem csak megverték a fiatalokkal felálló horvátokat, hanem ráadásul még az ausztrálokkal játszanak holnap elődöntőt, úgyhogy azért a hiába van Sydneybe ez a világkupa szuperdöntő, azért ott egy viszonylag jó esélyek. Elnézünk
2: Láttátok azt a videót, én már elérzékenyültem. Hát Varga Zsolt 26 év után visszatért ugyanabba az uszadába, és nyilván a jó érzékkel a Vízilabda Szövetség csinált egy ilyen kis TikTok videót, vagy nem tudom mit, és azért Varga Zsolt, nem azt mondom sosem, de azért nem mindig lehet rajta érzelmeket látni, most azért lehetett, tehát hogy ez egy ilyen tök megható videó volt, és így szétnézett, tehát így ökölbe szorította a kezét, szóval hogy biztos, azért Ausztráliában nem röpülget állandóan az ember, még ha sport révén el is jutsz, úgyhogy neki ez biztos nagy élmény lehetett.
1: Hát ott mondta, nem? Azt hiszem legalábbis ha hinni lehet a Csurkának, de miért lehetne, mert azért ezekben a kérdésekben a Csurka Gergő viszonylag erős, hogy a játékos kiáróba megálltak az oroszok elleni döntő előtt, és akkor azt mondta Varga Zsolt, hogy hát akkor uraim, ahogy a régi rómaiak, győzelem vagy halál.
2: Ez a filmben is benne van. Ez a filmben is benne van. Igen.
1: Most ekkora jelentősége most azért ennek a szuperdöntőnek. De ha azt vesszük, hogy most fordulunk rá a Los Angeles-i finishre, lehet ezt
2: igen,
1: mondani.
2: Igen, én ezen gondolkoztam a csajok kapcsán, hogy majd ezzel jövőre. Most keseregjünk, tehát hogy úgymond nincs jelentősége, de nyilván van.
0: Hát óriási vérfrissítés zajlik a lányoknál. Nagyon rossz játékkal nagyon kikapnak, az fájó lett volna. Most az, hogy 5 méteresekkel kikaptunk a hollandoktól, azért az azt mondta, hogy egy szinten vagyunk.
2: Mit mondott Kemény Dénes? Többet aludtak? Vagy mit is volt? Ki volt az álmosabb? Tudjátok, én a múltkor ez nem tetszett valami ugyanilyen 5 méteresekkel dőlt el.
0: 40-45
2: méteresekkel. De még régebben valami EB-n, vagy nem tudom, és azt mondta Kemény Dénes, hogy igazából az döntött, hogy ki aludt többet, vagy ki volt kevésbé álmos, és akkor így mondtam, hogy na. Ne így már. De én ezen gondolkoztam, hogy van ennek túl nagy jelentősége.
3: A sportszakmai értéke nem biztos, hogy van, de maradjunk sportemberként azért mindenképpen. Nyilván. Minden meccs jól jön, és azt kell kihasználni, ami van. Hát rengeteget kellett utazni.
1: Így. Na, hát jövő nyáron más főesemények lesznek, mert itt lesz ugye a Vizes VB Magyarországon.
3: Nem kell utazni semmit.
1: Na, nekünk. Hát akkor ennyi volt a mai Nemzeti Sportkör. Ne feledjük, amiről már esett szó, 20 órától Nyíregyháza, Újpest, itt a Nemzeti Sportrádióban is kezdődik az OTP Bank Liga. Idényeim pedig köszönöm szépen Kovács Erikának, Gergely Józsefnek és Virányi Zsoltnak, hogy itt voltak velünk. Megyünk tovább a hazafutással.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Újra indul a labda az NB1-ben. A Szabolcsi Nyitányon a sokadszorra újjá alakuló Újpest ismét nagy reményekkel vág neki az első fordulónak. Nyíregyháza Újpest, labdarúgó élvonalbeli bajnoki mérkőzés élőben, 20 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István. Ma a szabad edzésekkel elkezdődik a Formula 1-es magyar nagydíj a Hungaroringen. Kreisz Bálint ott van, és ha már ott van, akkor beszélgetett is, például Frankl Andrással.
2: 40 éves a Hungaroring, ismételten Frankl Andrással beszélgetünk, aki már a kezdetektől követi a pálya történetét. Milyen érzés újra itt lenni, immár a 41. alkalommal?
3: Nagyon jó, és együtt vagyunk a párommal, és az pláne jó. És kicsit megváltozott a dolog, mert hát akkor még voltak elvtársak. Habár a két elvtárs, a Urbán Lajos és a Nagy Ervin nagyon normálisak voltak, és nem lihegtek szlogeneket, inkább csak pályát építettek, és remekül megépítették. Volt egy-két gond, mindegy. Bernie-nek köszönhetjük, Rohonyi Tamásnak. Én próbáltam egy kicsit segíteni, meg egy-két más ember, és most viszont fantasztikus. Most, hogy a pálya elég érdekese vagy nem, azt nem tudom, nekem igen, de az épület, a sajtószoba szenzációs, világviszonylatban szenzációs.
2: Most fejeződött be a felújítás 2026-ra, amelyet két részletben csináltak. Neked azért elég sok kapcsolatod van így a nagyvilágból. Mik a visszajelzések az új Hungaroringra?
3: Az újságírók el vannak ragadtatva. A kosz nem olyan jó, mint tavaly, de ez érdekes. Minden harmadik évben jó a kosz. De hát ez akinek nem tetszik, hozzon szendvicset. De az, hogy ki lehet menni a sajtószobából a rajtrács fölé, és hallani az egészet, pláne mikor majd visszajön a V8-as motor, az eszméletlen.
2: A nyári szünet előtti utolsó verseny hétvége, ennek a hangulata szerinted érződik-e itt a paddockban?
3: Hát a helyzet az, hogy legszívesebben, hát nem, mondom másképp, sokan kihozták a bőröndöt, és innen mennek nyaralni. Szóval ma este nem az lesz, hogy mennek vissza Londonba, hanem egy csomó a nicai gépen lesz, Marbella, Mallorca, Horvátország, mert azért hosszú volt ez a szezon, még avval együtt, hogy az arab versenyek nem történtek meg. Na most ez a másik kérdés, hogy lesznek-e arab versenyek, és kivállalja a kockázatot, hogy odaesik meg egy-két ilyen rakéta dolog. Hál' Istennek ez nem az én gondom, ez a világ problémája és a Forma 1-nek a problémája.
2: A pilóta keringő is hamarosan véhetően beindul. Lesznek-e szerinted nagy bejelentések a közeljövőben, akár átigazolásokkal kapcsolatban?
3: Hát természetesen mindenki csak a Verstappenről beszél. Én már kicsit unom, mert hát azért a világban van más versenyző is. De az érdekes lenne, ha helyet cserélne valahol ausztrál gyerekkel. Erről van szó. És de a komikus az, hogy ezek a fiúk valóban azt hiszik, hogy ők szülték a spanyol viaszt ma. És elveszték a szerződést, és ha itt most megkérdezném, hogy ki a Yuki Tsunoda, ma a kutya nem tudná. Szóval ez egy olyan dolog, hogy nem hiszem, hogy értékelik, hogy ők milyen szerencsések.
2: Itt néhány órával ezelőtt a pénteki napon volt egy elég nagy volumenű bejelentés, ugyanis több kanyar is hivatalos nevet kapott. A Mansell kanyar például, de Alézülől is neveztek el kanyart, illetve Lewis Hamiltonról is. Ezek a fajta kezdeményezések tovább növelhetik-e a Hungaroringnek amúgy is fontos szerepét a

0: megy, ahol kanyar is van róla elnevezve.
1: Igen, hát a helyzet ez az, hogy a Ferrari, és én egy Ferrari lapnak írok, a Ferrari megtartosodott, és én nagyon örülnék, ha lenne egy Ferrari 1-2, már csak azért is, mert nekem a Russell a könyökömön jön ki, mert állandóan nyivákol. Én még ilyen nyivákoló életemben nem tudom. Állandóan. Jaj, majdnem nekem jött. Jaj. Bácsi, kérem, nagyon szerencsés, milliómos. Adjon hálát az Úristennek, és ne nyávogjon mindig. A kisrász az Antonelli, hát az viszont az a következő Senna.
2: Frankl Andrást hallották, most pedig Kulcsár Jászmin következik, igazi rádiós műfaj, festőművészről van szó, akinek a fő témaköre a Formula 1, Kressz Bálint vele is beszélgetett.
0: Kulcsár Jászminnal beszélgetünk, és ugyan a rádióban nem látszik, de rengeteg képed van kiállítva, amiket te festettél Formula 1-es csapatokról, pilótákról, és a Hungaroring mása is itt van. Hogyan kezdődött nálad ez a hobbi, és a találkozásod mondjuk a Formula 1-jel?
3: Sziasztok! Én igazából művészeti iskolába jártam 5 évet, és festőként végeztem. A Hungaroring azért van itt a festményen, ez alapján hívtak meg, hisz a vizsgamunkának egy nagyon fontos része volt. Egy sorozatnak a része, viszont úgy gondoltam, hogy ezt emelem ki leginkább. És ezt az egészet 2020-ban kezdtem, ugye a Sakhir nagy díj körül, Bahrain. Először leginkább csak azokat a pilótákat festettem, vagy csak azt a pilótát, aki a kedvencem volt, Sebastian Vettelről beszélünk. De nagyon sokan írtak, hogy fessek más, nyissak a többi pilóta felé akár. És így elkezdtem többüket festeni, aztán elkezdtem kiadni ide a Hungaroringre, és akkor ilyenkor aláírattam őket, találkoztam velük, mondtak pár szót hozzá, és igen, ez a talán az ilyen kis sztorim.
0: A Nemzeti Sportrádió Facebook oldalán látható egy képgaléria, amiben ez a festmény is a Hungaroringről megtalálható. Mennyi idő volt elkészítened, mert ez egy elég kidolgozott munka?
3: Hát, amiről itt most éppen beszélünk, a Mercedesen kívül, amit tavaly csináltam, és ezt sikerült aláíratnom, az a többi 10 képet az utóbbi 2 hónapban csináltam. Nagyon sok munka volt vele, csak ezzel foglalkoztam, semmi mással. Végeztem a sulival is, egyből ezt festettem. Igazából készen lettek, nagyon az utolsó pillanatban, hisz még hétfőn, ezen a hétfőn még festettem, szóval igen, de sikerült befejezni.
0: Itt vagy a paddockban, ahol a pilóták is közlekednek, egy eléggé forgalmas helyen, ahol mindenki átjön. Kaptál-e reakciókat versenyzőktől, vagy mondjuk csapattagoktól?
3: Csapatoktól igen, nagyon sok csapattag idejön, hogy nagyon tetszik nekik. Igyekszek festményt is odaadni egy-két pilótának, emiatt annak sikerült. Szóval ez egy pozitív dolog. Russellnek szeretnék odaadni egy festményt. Tegnap már említettem neki, hogy nagyon szeretném odaadni, viszont nem tudom, hogy így a délután folyamán látom-e, este fele tudom inkább elképzelni, hogy esetleg ide jönnek, vagy ilyesmi.
0: Nagyon nagy a felhajtás ezek körül, a világsztárok körül. Élőben milyenek ezek a pilóták szerinted? Pozitív csalódás volt-e megismerni őket, vagy közelről látni? Negatív, vagy azt hoztam, amit vártál?
3: Nekem abszolút pozitív volt. Én mindegyiküket nagyon kedvelem. Nem tudnék olyat kiemelni, akit mondjuk, na, őt nem szeretem, őt nem fogom rajzolni. Ezt nem csinálhatom, mert ez nem szép, nem lenne szép tőlem, mert biztosan van olyan ember, van olyan személy, akinek viszont tetszene. Személyesen találkozni velük hihetetlen, nagyon jó, nagyon kedvesek, és egyáltalán nem kell tőlük félni, hogyha mondjuk valahol Pesten most találkoztok velük a hétvégén. Nyugodtan nyíltak, főleg az ilyenekre, abszolút.
0: Hosszú távon is a festészetben képzeled el magad, vagy mondjuk a sportfestészetben képzeled el magad?
3: Inkább a sportfestészet, nagyon sok megrendelésem van, és az is leginkább efelé megy. Csinálok más festményeket is, de inkább közelebbi családtagoknak, hogyha kérnek, nem tudom, tájképeket, más sportrékat, inkább ebben a tematikában.
0: Csak a Formula 1 van a portfólióban, vagy milyen más sportok?
3: MotoGP egy kicsit, nagyon-nagyon minimálisan, illetve most, hogy a VB-nek vége lett, nagyon szeretnék csinálni egy Belgium, esetleg egy Yamal festményt, ha már itt tartunk. Nem tudom, mennyire lenne ez a közösség, amit én vezetek mondjuk Instagramon, nyitva erre.
2: Kressz Bálint Kulcsár Jászminnal beszélgetett, következik a Nemzeti Sportkrónika, aztán jövünk vissza a hazafutással.
4: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Immár hivatalos, a Grupamában játszik edzőmeccset a Real. Charles Leclerc nyerte az első szabad edzést a Hungaroringen. A hangmérnök Bredák József nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Ma hivatalossá vált a Ferencváros augusztus 8-án a 15-szörös BL győztes Real Madrid labdarúgó csapatát fogadja felkészülési mérkőzésen a Grupama arénában. A két gárda legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereséget követően az Üllői úton 1-1-es döntetlent ért el a magyar csapat. A Real július közepén kezdte el a felkészülést régi új vezetőedzőjével José Mourinhoval, aki járt már a Grupama arénában, méghozzá a Chelsea-vel a 2014-es stadionavatón. Azon a mérkőzésen pályára lépett Vince Otto is a Fradiban, aki így reagált Elpap Istvánnak a hírre.
2: Ugye a Bajnokok Ligájába ott egy nagyobb arányú vereségbe szaladtunk bele, de ott a dimenziók is nagyok voltak. Tehát akkor játszottunk először egy ilyen csapat ellen gyakorlatilag most kis túlzással, és hát átszaladtak rajtunk főleg az első fél időben. Itthon már azért egy szoros meccset játszottunk, és azt akár húzhattuk volna be. Ugye a végén Raúl egyenlített a 82. perc környékén, egy ilyen hosszú indításból. És akkor ugye a mérkőzés előtt edzőtáborban voltunk, mert 3 napra rá meg az argentinok ellen játszottunk. És akkor odajött hozzám a Lothar, így félrehívott, én akkor ugye élveztem a bizalmát, többször így pályára küldött csapatkapitányként is, és azt mondta, hogy mi lenne, ha én középhátvédként a második fél időben játszanék. Ő is így kezdte, aztán ugye amikor elkezdett hátul játszani, akkor ott is ragadt, és hogy ő látja bennem azt, hogy el tudom ezt a posztot játszani, és végül is a második fél időt végig játszott, és nagyon élveztem. Többször ilyen párbeszédbe keveredtem Zidane a világsztárokkal, amikor szögletet rúgtunk, meg egyebek, és arra is emlékszem, hogy Torgele Sanyi barátunk ordító helyzetet legalább 2-t kiadott, aztán azt hiszem 3-1. De ez mindig jó, mert a Real Madrid ugye az a világ talán egyik legnagyobb sportbrendje, és akármilyen formában jönnek ide, ráadásul ugye a Special One lett az edző, aki egy különleges figurája az aktuális futball életnek, világnak, és persze kötődik is ugye Magyarországhoz, hiszen Licsei Peti, bár a Peti is nehezen hitte el ezt nekem, mert egyszer megbízott azzal, hogy vegyem föl a kapcsolatot Mourinhoval egy Bajnokok Ligája meccsen, amikor a TV2-vel utaztam mindig Hajdúvé Pistivel meccsekre, akkor én odaléptem a Mourinhohoz, és odaadtam a Peti elérhetőségét, és annyira megörült neki a mixzónában a Mourinho, 2 napon föl is vette a Petivel a kapcsolatot, aztán volt is kinn nála a Peti, azt hiszem több napot a Real Madridnál anno, úgyhogy a Petire mindig nagy tisztelettel gondol meg beszélt. Szerintem most is össze fog jönni ez a találkozó, mert az a Mourinho pont az az ember, aki akármennyire hihetetlen, de ember, és a pályán megőrül. De ez egy jó dolog, hát ugye a Ferencváros az a Ferencváros, a Real, nagyon sok szurkolója van a Real Madridnak itt a régióban, Magyarországon is. Biztos, hogy egy szép este lesz mindenkinek, aki ott fog lenni.
1: És hogy milyen estéje lesz azoknak, akik kilátogatnak a Nyíregyháza Újpest elleni mérkőzésére, az már ma este kiderül. A Lilafehérek szabolcsi vendégjátékával ugyanis ma kezdetét veszi az NB1 2026-27-es idénye. Környei Bence összeállítását hallják.
3: Egy ilyen klub az a legfontosabb, hogy minél előrébb végezzen.
4: Nem kellett sok idő Szappanos Péternek ahhoz, hogy átérezze, milyen célok vannak Újpesten. A Puskás Akadémiától nyáron érkező korábbi válogatott kapus pénteken akár be is mutatkozhat új együttesében. Az OTP Bank Liga nyitó fordulójának első mérkőzésén a Nyíregyháza ellen.
3: Nyilván eredményt ezt nem tud megígérni az ember, mert szezon elején nagyon sok csapat azt gondolom, hogy magasztosabb célokat szokott kitűzni, mint mondjuk amire predesztinálva van. Én azt gondolom, hogy ha egy olyan csapatot sikerül építenünk itt közösen, aki az utolsó sípszóig küzd a címerért, és a végén emelt fővel tud lejönni akármi is az eredmény, és a szurkolók is kiállnak mellette, akkor azt gondolom, hogy előre lépett a klub, és akkor azzal majd az évek során tud építkezni, és tud napról napra, hétről hétre és évekről évekre fejlődni.
4: Ehhez az első lépést Nyíregyházán teheti meg Szélesi Zoltán együttese, a nyírségiek viszont meglehetősen jó formában fejezték be az előző idényt, mindössze 3-szor kaptak ki a tavasszal, igaz, ebből az egyik egy Újpest elleni 7-2-es pofon volt. Bódog Tamás elárulta, a nyári felkészülés során meglehetősen közelről mérhették fel első ellenfelüket.
5: Ugyanott voltunk edzőtáborban, úgyhogy test közelből nem is az, hogy néztük, de láttuk azért a csapatmunkáját, úgyhogy ugyanúgy, ahogy mi felkészültünk az Újpestből, ugyanúgy az Újpest felkészült belőlünk. Ez mindig egy ilyen kétélű dolog, hogy az első meccs előtt nem nagyon tudja az ember, hogy pontosan hogy áll, mint áll, hogy milyen állapotban van.
1: Szappanos Péter és Bódog Tamás tehát így várja az idény kezdetet, de hogy vajon az egykori ferencvárosi lipcsei Péter mit vár a szezontól és a lilafehérektől, most azt is megtudhatják.
6: Én azt gondolom, hogy az Újpest az beerősödött, de hát ezt ugye mindig szoktuk mondani, hogy egy jó Újpest és egy jó Fradira mindig szükség van a magyar NB1-be. Én ennek örülök, remélem, hogy lesz vetétás a Fradinak. Én azt gondolom, hogy a Fradinak most azért nagy lehetősége van megnyerni. Én úgy látom, és nem lebecsülve így az elején is ezért a két mérkőzés, vagy három mérkőzés alatt, amit a Győr hozott. Én azt gondolom, hogy a Fradinak a sora ugye hosszabb és jobb játékosok vannak, tehát én azt gondolom, hogy most a Győr az nem hiszem, hogy meg tudná ismételni azt, hogy megnyerjék a bajnokságot. Én mondom, egy picit a Újpestet várom oda, egy picit a dobogóra, hogy legalább most már ők is jöjjenek oda, ne szenvedjenek ott mindig hátul, hanem remélem, hogy jól igazoltak, és látunk nagyon jó kemény mérkőzéseket. Nyilván csak abból adódólag, hogy ugye látom, hogy a paliék nagyon jól dolgoznak, és milyen erősítések vannak. Én ebből gondoltam, hogy ugye Fradi, Győr, Újpest, Zalaegerszeg, tehát itt én azt gondolom, hogy ezekből a Paks talán ebből az öt csapatból jöhet ki majd a bajnoki győztes. De remélem, hogy a végén az megint zöld-fehér lesz, és Ferencváros, nem Győr.
1: Hogy kiörül a végén, arra egy jó 10 hónapot még várni kell, egy biztos, ma a Nyíregyháza Újpest mérkőzéssel tehát elkezdődik az új pontvadászat, és ahogy azt már megszólhatták, a mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. És még mindig labdarúgás, de már külföld. A sajtóhíreknek megfelelően Jürgen Klopp lett a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Az 59 éves Bajnokok Ligája győztes szakember 2 év után vállal újra edzői munkát, és Julian Nagelsmann váltja a kapitányi poszton, akivel a VB-n a legjobb 32 között búcsúztak a németek. Klopp szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. A holland Mark van Bommelt nevezte ki pénteken a belga labdarúgó szövetség a válogatott szövetségi kapitányának. A 49 éves szakember a francia Rudi Garciát váltja a belga válogatott élén, akinek lejáró szerződését a VB után nem hosszabbították meg.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Elveszítette első helyosztó mérkőzését a magyar női vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben. A nemzeti együttes magyar idő szerint ma hajnalban 5 méteres párbaj után a hollandoktól kapott ki 16-15-re. A mieink így a 7. helyért holnap Kínával csapnak majd össze. A Hidrofehérvár AV19, valamint a tavaly újonc FTC Telekom is hazai pályán kezdi meg szeptember 18-án az osztrák jégkrongliga 2026-27-es szezonját. A liga mai bejelentése szerint a ferencvárosiak a szlovén olimpiai jubjonát a Tüskecsarnokban, a fehérváriak pedig a Black Wings Linz csapatát a Met Arénában fogadják. Másnap, azaz szeptember 19-én a jubjona a Fehérvár vendége lesz. A teljes menetrend jövő héten válik ismerté. Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a magyaródi versenyhétvége első szabad edzését a Hungaroringen. Második helyen a holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, míg harmadikként a brit Lewis Hamilton zárt. Az időmérő edzése szombaton 16 órától kerül sor, míg a 41. magyar nagydíjat vasárnap 15 órától tartják. Charles Leclerc szerint fekszik nekik a pálya, ezt ma bizonyították, és nincs is más dolguk, mint hogy ezt az eredmények is tükrözzék.
7: Magára a világbajnoki pontvadászatra nem gondolok még. Versenyről versenyre haladunk. Viszont ez egy olyan pálya, ami elméletileg jobban fekszik nekünk. Remélem, hogy ezt meg is tudjuk mutatni, mert az a fontos, hogy ez valóban be is igazolódjon.
1: Kedves hallgatóink, ez volt már a Nemzeti Sportkronika. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnal Elpap István. Ma este 20 órakor Nyíregyházán, a Nyíregyháza Újpest mérkőzéssel elkezdődik a labdarúgó OTP Bank Liga 2026-27-es idénye, nem csak Nyíregyházán, hanem az M4 Sporton, és itt a Nemzeti Sportrádióban is. Szabó Bence összeállítása az előttünk álló idényről szól.
2: Ma este indul a magyar labdarúgó első osztály. Ennek kapcsán pedig három korábbi NB1-es labdarúgót kérdeztem arról, hogy hogyan várják a bajnoki küzdelmeket. Elsőként a Ferencváros korábbi labdarúgója, Szűcs Lajos.
3: Mint a féle labdarúgást szerető ember, én is van vagyok, hogy a fociból sose elég, tehát ezt nem lehet megunni. Nyilván ugye a világbajnokság, sajnos megmondom őszintén, a VB-n azért nem mindig tudtam ezeket a hajnali 3 órás mérkőzéseket megtekinteni, de nagyon-nagyon várom már egyébként, hogy induljon a magyar bajnokság, hiszen ez mindig egy új lehetőség esetleges fiatal játékosoknak, akik bekerülnek, a csapatoknak, akik felkerülnek az első osztályba, hogy megmutassák magukat a magyar labdarúgó társadalomnak. Tehát mindenféleképpen nagyon-nagyon várom azt, hogy elkezdődjön végre a bajnokság.
2: És mit szólsz az erőviszonyoknak az adott esetben változásához? Ugye itt voltak gazdasági átalakulások a háttérben. Mit vársz ilyen tekintetben? Mely csapatok lehetnek ennek nyertesei, vagy hogyan nézhetnek ki majd a tényleg itt az erőviszonyok?
3: Jelen pillanatban, mivel egy rengeteg csapatban ugye történtek személyi változások, történtek ugye nem csak a játékos állományban, hanem mondjuk a vezetőség, illetve más vezetőedző lett. Ugye jöttek föl csapatok más osztályból, első osztályból, akik szintén azért próbálták valamelyest véleményem szerint megerősíteni a keretüket. Ilyenkor, még az elején, amikor nem indul el a bajnokság, akkor egy picit mindenki úgy indul neki, hogy az első mérkőzésnél, hogy hát most ez az első ellenfél sötét ló, nem tudjuk, mi van. Nagyjából úgy gondolom, egy olyan el kell telni 4-5 fordulónak, hogy nagyjából az erőviszonyokat be lehessen úgy tájolni, hogy mire lehet elegendő majd a bajnoki évadba. De hát ez így nehéz így megjósolni, hogy mi lesz. Én a gazdasági részében nem akarok belemenni, viszont az biztos, hogy szerintem nyilván azért vannak olyan szurkolók, meg szakemberek is, akik már most úgy gondolják, hogy egyes csapatok azért nagyobb erőt fognak képviselni a bajnokságban, mint mondjuk a tavalyi bajnokságban.
2: Ami egy tendencia egyébként, hogy figyeltem a nyári átigazolásokat, hogy viszonylag sok magyar labdarúgó igazol külföldre.
3: Én azt gondolom, hogy ez így normális, hiszen ugye a klubok is véleményem szerint piaci alapokon működnek, és hogyha van egy olyan játékos, aki tud értékesíteni, és jól tud értékesíteni, tehát pozitívan tud belőle kiszállni, akkor valószínűleg azt meg kell lépni, és lehet, hogy esetleg kevesebb összegből tud a helyére igazolni játékost, vagy netán játékosokat, tehát ez sem mindegy. A játékosok fejjel gondolkozva pedig hát én azt gondolom, hogy egy játékos tud menni egy, mondjuk úgy, hogy talán erősebb bajnokságot képviselni, és elő bajnokságba, akkor, és vannak neki ugye ilyen szakmai ambíciói, hogy minél jobban szeretné magát megmutatni a nemzetközi futballba, komolyabb bajnokságba, akkor azt gondolom, ez is egy természetes dolog.
2: Ugye mondtad, hogy sok a kérdőjel azért, tehát egy nehéz tippelgetni, de azért a bajnoki címre vonatkozóan azt talán mondhatjuk, hogy a Fradi az első számú esélyesnek számít továbbra is, nem?
3: Ez egyértelmű, ugye tudod, egyrészt én azt gondolom, hogy azért a Fradiba ugye mutattam most, ugye már láttuk a Ferencvárost a nemzetközi poronon, én úgy gondolom, hogy az önmagáért beszélt, tehát jó eredményt ért el a Fradi, és hát ugye mindenki azt várja, tehát a Ferencváros az mindig a bajnoki címért hajt.
2: Kik lehetnek a Fradi riválisai? Mert ugye a Győr volt a bajnok az előző évben, Újpesten azért a háttér stabilnak tűnik, és azért Debrecenben is épül valami.
3: Nagyjából elmondtad azokat a csapatokat, akik úgy tűnik ki így az előzetes beharangozásokban, hogy ellenfelei lehetnek a Ferencvárosnak. Nyilván ez is megint nagyon sok mindentől függ, hogy mi lesz, hogy lesz, de hát én azért megmondom őszintén, ki szeretném emelni azért a Bódog Tamást is a Nyíregyházával, mert azért a Tamásnak egy olyan mentalitása van, aki azért fogja tolni, biztos vagyok benne a csapatot, és amikor rátett a Nyíregyházat, azért elég komoly eredményeket ért el. Ugye Zalaegerszegen is nagyon szép tavasz produkált a csapat, de ott is rengeteg játékos elment Zalaegerszegről, ugye a vezetőedző sem maradt, tehát ott is kicserélődött, ez megint egy nagy, nagyon nagy ilyen, lehet, így szoktuk fogalmazni, sötét ló. Kisvárdán a révész úr az folyamatosan próbálja a csapatot erősíteni az ő keretein belül, de azért azt lehet mondani, hogy nem csinálja rosszul. És hát ugye nem szabad elfelejteni, hogy ugye két budapesti nagymúltú klub fölkerült az első osztályba, a Honvéd meg a Vasas, és hát én azt gondolom, hogy ők is azért szeretnék, hogyha ha ismét megmutathatnák a magyar labdarúgásnak, hogy hát itt vagyunk.
2: Meglepetés csapatként kire számít? Azt nyilván nehéz egy ilyet mondani, de akár itt a fővárosi csapatok, akik feljutottak, vagy ugye Boldog Tamás emeltet ki az előbbiekbe.
3: Én megmondom őszintén, én a Nyíregyházát várom egy picit, mert összeszedettnek érzem a Tamásnak a munkáját. Nyilván hát ez attól is függ, hogy mennyire fog tudni számítani a játékosai, de már olyan értelem, hogy elkerüli a csapatot, ne adj Isten sérülés hullám, vagy eltiltás, vagy ilyesmi, tehát ez nagyon sok minden dologtól függ, de én úgy érzem, hogy a Nyíregyházon most jól előre fog tudni majd a tabelán végezni, mint a tavalyi bajnokságban. Ugye Debrecen, nem mondanám, hogy meglepetés, mert tavaly is ugye tavalyban is nagyon jól mentek, de én például őket is mindenféleképpen valahol az első három helyre várnám a végelszámolásnál.
2: Akkor nézzük egy kicsit a másik oldalról. Ugye erre az idényre valóan bevezetnek egy olyan szabályt, hogy ugye a 11. helyezett az nem esik ki automatikusan, hanem osztályozott játszik az MB2-nek a másodikjával. Erről te mit gondolsz, hogy történik egy ilyen osztályozó mérkőzés?
3: Szabályok változnak, mind a világ, mind a honi futballban is. Ezek ilyen pszichikai dolgok, mert ugye az MB2 második helyezettje fogja játszani az osztályozót az utolsó előttivel az NB1-ből. Lehet, hogy azt mondják azt, hogy hát hogy előnyben van az NB1-es csapat. Ez is nézőpont kérdése. Én azt gondolom, egy bajnokságban másodiknak lenni, az mindenféleképpen fölfelé ívelhet egy csapatnak az életében. Addig, amíg éppen, hogy csak bennmaradtam, amikor bennmaradtam, az jó, de azért elég sok trauma ért egész évbe, úgyhogy érdekes dolog lesz, erre is kíváncsi leszek, megmondom őszintén, de ezeket a szabályokat el kell fogadni.
2: Mennyire indul ilyen tekintetben esélytelenebbül adott esetben a másosztályú csapat, mert itt ugye más szabályok is vonatkoznak némileg rá, ugye az MB2-ben nem lehet légius.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, megmondom őszintén, ezen így még nem is gondolkodtam, de szerintem, hogyha az a csapat, amelyik az utolsó előtti helyen végez az MB1-es bajnokságban és légiósan, akkor kérdezem azt, hogy mennyire volt szükség arra a légiósra.
2: Ezután következzen Erős Károly, aki az Újpestben játszotta a legtöbb NB1-es mérkőzését.
4: Azért az ember 20 évet lehúzott ebbe, úgyhogy a szívfájdalom az, hogy most már csak nézőként várhatod, de várom, mert talán most lesz az az év, ahol sokkal átgondoltabban működnek a klubok, és sokkal felelősségteljesebben gazdálkodnak, illetve talán azt láthatjuk, hogy most egy picit kiegyenesedik az erőviszony, tehát nincs az óriási különbség, legalábbis így az első jeleket ezek látszódnak. Aztán természetesen majd az idő eldönti, hogy ez mennyire lesz szorosabb.
2: Gondolom, akkor itt arra utalsz, hogy esetleg a Fradihoz közelebb kerül a mezőny, vagy tehát, hogy Fradi nem lesz ennyire kiemelkedő, mint ahogy eddig volt?
4: Igen, igen, ez egyértelműen, hogy azok azért nagyon kimagaslottak, és én azt gondolom, hogy ez a bajnokságnak sem volt jó, hogy igazából félgőzzel játszottak. Most talán szorosabb lesz a mezőny, és ez jót tesz az egész bajnokságnak. Mivel lila értelmű ember vagyok, így azt gondolom, hogy nagyon itt az ideje, hogy az Újpest is már legyőzze a zöldeket.
2: Mennyire pozitívak a jelek Újpesten ilyen tekintetben? Ugye itt gazdasági változásokat említetted, az Újpest házatájáról annyira sok negatív dolgot nem hallani.
4: Én azt látom, hogy most jó irányba mennek a dolgok. Természetesen tudjuk, hogy Újpest, tehát hogy ott eredmény kell, mert ki vannak éhezve a szurkolók. Tehát annyi hosszú év telt el, hogy nem tudtunk beleszólni, hogy tehát várja mindenki az, hogy az Újpest odaérjen. Én azt gondolom, hogy végre magyar emberek vannak, és ez számomra ez egy óriási pozitívum, akár a vezetőedző személye, hogy magyar, ráadásul Újpest érzelmű, a vezetőségben tele Újpest érzelműekkel, mindenki tudja, hogy mi az Újpest, és hát a Dárdai Pál személyébe pedig egy olyan szakember érkezett, egy óriási nagy tapasztalattal rendelkező emberke, tehát, hogy aki biztos, hogy föl tudja építeni ezt az Újpestet. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, mert nagyon kell, mindennek kell az, hogy az Újpest a zöldek szintjére jusson, vagy le is hagyja, mert akkor fog előrelépni a magyar labdarúgás.
2: A többi riválist egyébként hogyan látod akár így a bajnoki esélyekre vonatkozóan, mely csapatokat várod még oda előre?
4: Megmondom őszintén, hogy most itt bárkit is most pozitívan értékelni, vagy negatívan, hogy ki lesz a kieső, ezt nem szeretném. Én inkább azt annak örülök, hogy olyan nagy tradíciókkal rendelkező csapatok kerültek vissza, mint a Honvéd és a Vasas, hogy azért a méltó, hogy a múltjuk alapján az NB1-es tagságra. Én szerintem nem tudod megmondani, tehát szerintem nincs az az ember, aki ezt megmondaná, hogy mi lehet a sorrend, de az biztos, hogy most én azt látom, hogy azért akár 4-5 csapat is odaérhet a végén.
2: Adott esetben, hogyha már említetted ezeket a nagy múltú fővárosi klubokat, tőlük mennyire vársz meglepetést?
4: Bebizonyították akár a Honvédnál is, vagy amit te mondtál a Vasasnál, ha már így most belemegyünk más klubok életébe, hogy külföldiekkel kiestek, és egy Honvédot belekényszerítették arra, hogy 2-3 évig sínylődjön a másodosztályba, és most bebizonyították, hogy magyar gyerekekkel fel lehet jutni. Úgyhogy én nekem ilyenkor mindig az a kérdésem, hogy akár Honvéd Vasas, hogy ne tegyék ilyenkor tele külföldi labdarúgóval a csapatukat, és a Vasas is most tele fiatalokkal. Lehet, hogy ki fognak esni, mert lehet. De magyar gyerekekkel fognak kiesni, akik kötődnek a Vasashoz, ott nevelkedtek, nem fognak elmenni onnan, nem zsoldosok. Tehát én ezt várnám, ezt az utat, mert én ugye 16 év az utánpótlásban dolgozom, és azt látom, hogy azért nagyon sok helyen rengeteg ügyes gyerek van. Csak egy kérdés van, be akarjuk-e építeni, meg be akarjuk-e tenni? Ha be, akkor azt be fogják építeni. Ha nem, akkor mindig fogunk mondani azt, hogy mi a gyengéje, mert mindegyiknek van. Tehát ebbe látom, hogyha ez, és most a Vasasnál is most azt látom, hogy nem igazolgattak tele külföldivel. Én szerintem a Vasas is meglepetést várok, akár a Vasastól is, vagy a Honvédtól is, hogy rángatják az NB1-es mezőnyt. Mert lesz hajtóerejük. Ezek a fiatal gyerekek be akarják bizonyítani, hogy igenis az NB1-ben a helyem. Úgyhogy én szerintem, és százszorta jobban elnézem a magyar gyerekeket, mint az unott zsoldos bácsikat, akik idejönnek, és már nem akarom őket megbántani, de 2 pattyor pénzzel távoznak, csak egyetlen egy dolog hiányzik, az az eredmény.
2: Van egy ilyen tendencia most a magyar átigazolási piacon is, hogy a fiatal játékosokat elkezdték külföldre vinni, ugye nyilván itt a gazdasági változásoknak lehet egy ilyen fajta következménye, de most is az MTK-ból is adtak el játékost 1 millió euróért külföldre, tehát a tendencia ilyen tekintetben kezd olyan természetessé válni.
4: Hát igen, amit mondtál, és ugye az, hogy azért most a klubok itt az elmúlt időszakban történések miatt rá lesznek kényszerítve, hogy neveljenek. Mert különben a pénzügyi büdzsénk az ugye nem a legjobb lesz most, és muszáj nevelni, és hidd el nekem, hogy vannak. Most az MTK az egy extra példa, mert évek óta azért tudnak eladni meg, de Újpesten is van, mindenhol van, csak ugye be kell tenni, nem a külföldit kell elsősorban betenni. Persze mondom, hogy nem semmi gondom a külföldikkel, mert a jó külföldivel nek szüksége van a magyar bajnokságba, de én nekem a számuk az a mostanihoz képest is jóval kevesebb kell, hogy legyen, és hidd el nekem, ezek a fiatal gyerekek be fogják bizonyítani, hogy lehet rájuk számítani, ezáltal meg a magyar válogatottnak lesz jó, hogy lesz utánpótlás, mert azért ott látok ott is nagyon, hogy ki megy majd az Orbán, ki lesz a belső védő, ki megy majd a másik, a harmadik, egy-két idősebb, hol az utód? Ha nem játszik, az hogy fog fejlődni? Meg ha 10 percekre tesszük be? Hogy lesz belőle labdarúgó? Hát tudjuk, hogy azért én is voltam fiatal játékos, aki nevelkedtem, hogy rengeteg hiányosság van, meg kell egy bizonyos idő, amíg az ember szépen fejlődik, de ha bíznak benne, akkor is szépen tudatosan építik, hidd el, hogy meg lehet csinálni. Tehát rengeteg példa van, köztük az MTK is. Olyan szinten kell csinálni, hogy nekünk is kell termelni a magyar foci, illetve az, hogy külföldre. Hát egyre több gyerek tud kikerülni külföldre, azért ez nem véletlen. Úgy látom, hogy most muszáj ezt a változást behozni, hogy magyar gyerekekre támaszkodni. És ugye ez egy nagyon-nagyon jó hír, én, mint aki az utánpótlásban dolgozom 16 évben, hogy ezeknek a gyerekeknek megnyílt a remény, hogy hát de Karcsi bácsi, hát nem használnak minket, hát a felnőtt csapatban nincs játék, de most már van, Újpesten is már van, rengeteg fiatal van benne. Tehát én azt várom, és még visszatérve az Újpestre, hogy én azt gondolom, hogy bele kell szólnunk a bajnokság végkilometerébe, és ott kell lenni az Újpestnek a dobogon. És akkor az első lépcsőfok, és az meg a másik, hogy amit én látom, hogy azért már tavasszal is volt ez, hogy egy szerethető csapat legyen. Mert a sportba ki lehet kapni, de az, hogy amíg a pályán vannak, hogy megtesznek mindent, csúsznak, másznak, akkor én azt gondolom, hogy a néző is valahol el tudja fogadni a vereséget, ha már vereség van, és az biztos, hogy hosszú távon kifizetődő, és az Újpest rövid időn belül most már tényleg oda jut, ahova való, és ahol volt.
2: És akkor egy utolsó gondolat, ugye volt egy némi a kiírást érintő változás, ugye itt az alsó régióra tekintve, most 11. helyezett az osztályozót játszik, ugye az NB2-nek a másodikjával. Erről te mit gondolsz, hogy majd egy ilyen osztályozó meccset rendeznek?
4: Ezt nehéz megítélni, nem akarok okoskodni, én inkább abban látnám azt, hogy én biztos, hogy a létszámot egy picit följebb emelném, mert rengeteg olyan tradíció, nagy tradícióval rendelkező régmúltú csapat játszik, sínylődik NB2-be, meg akár még NB3-ba is, akik most csak mondok egy példát, egy Szombathely, tehát én ott ugye még a mi időnkben játszottunk NB1-be, hát ott vért kellett izzadni a győzelemért 6-7-8 ezer ember előtt. Tehát azokat a csapatokat én biztos, hogy nagyon-nagyon hiányoznak, Szombathely, Szeged, Pécs, csak hogy most három csapatot, és nem akarok megbántani senkit, meg nem akarok én itt észtosztani, hogy most kikkel kéne, csak én ezeket hiányolom, mert az, amit te mondtál az előbb, hogy a nézők, hogy ez igazából mindenki, tehát hogy a nézőké van, és ezek a csapatok, vagy akár Békés Csabák, tehát ott 5-6 ezer ember megmozdul, tehát azok vonzó lenne, ha lenne jó csapatuk. Megint az, hogy egy kieső, talán egy picit azért lenne, vagy jobb, hogy ugye nincs az iszonyatosan eredményfeszülés, hogy nézhetetlen egy mérkőzés, mert mind a két csapat fél attól, hogy kiesett, mert azért tegyük a szívünkre a kezünket. Ebbe a 12 csapatosban most talán a zöld bácsikat kiveszed, mindenkibe benne van az, hogy akár oda kerülhet, hogy ott lehet, mert annyira szoros így a mezőny, úgyhogy talán lehet, hogy etéren egy picit lehet változás, hogy a meccseknek a forgatókönyve az nem annyira az eredményvédése, hanem egy kicsit bátor rapfoci lehet, és ezáltal ez megint csak a nyertes majd a szurkoló lesz, aki valószínű, hogy jobb mérkőzéseket lát.
2: Ezután pedig következzen Remili Mohamed, akire leginkább a Vasasból emlékezhetünk.
5: Hát nyilván itt a világbajnokság után azért belecsöppen ebből a úgy fogalmazva a magyar valóságban azért nagy irányváltás, de hát nyilván azért mindig követem én az NB1-be, hiába nem játszok már ott, úgyhogy kíváncsian várom most a következő szezont is, mert szerintem azért lesz változás.
2: Mit vársz az erőviszonyokban, milyen változások lesznek?
5: Majdnem minden csapatból azért eligazolt egy-két játékos külföldre és nívósabb bajnokságban, ami lehet, hogy valamilyen szinten azt is mutatja, hogy akár a magyar bajnokság is valamilyen szinten erősödött, vagy látott térbe került. Hát olyan nagyon nagy változás szerintem nem lesz, tehát a Ferencváros szerintem ugyanolyan erős lesz, hiába mentek el onnan többen, meg az edző is, meg itt a edzőváltás volt, tehát hogy szerintem ott az elébe biztos, hogy ők lesznek. Hát ugye a többi hely, a Győr, az nagy kérdőjel, azért ott a nagyobb változások történtek, mert azért a bajnoki cím után nem tudom, hogy mennyire motiválta az egész csapat ebben kapcsolatban. A Debrecen, ugye üzről öreg, nagyon kíváncsi vagyok, bár ott is ugye edzőváltás volt, mondjuk sajnáltam azt az edzőt, mert nekem szimpatikus volt. Hát nyilván az Újpestet az mindig oda várom, úgyhogy hát remélem, hogy oda is érnek. És a két feljutóra is nagyon kíváncsi vagyok, főleg a Vasasra, remélem, hogy nem lesznek késési gondjaik.
2: Két olyan csapat jutott fel, akik a nézőszámot az biztos, hogy növelni fogják majd.
5: Így van, tehát ebből a szempontból biztos, hogy pozitív lesz ennek a két csapatnak a jelenléte, és szerintem tényezők is lesznek amúgy a szezon alatt. Persze pont ez a szép ebben a 12 csapatosban, hogy ugye lehet, hogy van két-három csapat, ami kiemelkedik, de onnantól kezdve a többi, az majdnem szinte egyformán veszélyes lehet a késésre. Tehát, hogy mondhatnám én, hogy a Vasas ú, de jó, meg így, de jó, meg biztos bemarad, aztán lehet, hogy nem lesz igazam, tehát nem mernék így előre mondani, mondjuk a két feljutóval kapcsolatban, hogy stabilabban fog maradni, de jó, van a jobb esélyek vannak, mint mondjuk a elmúlt szezonokban a két feljutónak.
2: Én is hasonlóan érzem, és nem tudom, hogy emlékszel rá, amikor ugye a Vasas legutóbb feljutott, akkor talán volt egy ilyen általános közbeszéd arról, hogy a Vasas lehet egy ilyen meglepetés csapat, és ugye annak az idénynek az lett a vége, hogy végül ugye búcsúzott az angyalföldi gárda, most a másik oldalról pedig a kérdés az adott, hogy viszont mely csapatra számítasz olyan együttesként, amely meglepetést okozhat?
5: Hát én lehet, hogy hazabeszélek, de ugye vasast lőttem be így. Igen, ezt, én is erre jól emlékszem, amikor be lett halangozva, hogy meglepetés csapat, aztán majdnem szinte csonnék kiestek. Most valahogy másképp látom a helyzetet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő lehet az egyik ilyen csapat, vagyis remélem.
2: Szerinted azok az együttesek mennyire töltetnek be mondjuk dominánsabb szerepet, akiknek külföldi tulajai vannak? Ugye itt a Zalaegerszeg, illetve a Debrecen a két ilyen csapat.
5: Hát igen, ez jó téma amúgy, pro-kontra van mindegyik mellett nyilván, de ilyen én is azt látom, hogy lehet, hogy most ki fog egyenesedni a futball szempontból, a nézők, a szurkolók és hasonló, még szintről nézzük, akkor és jót fog tenni én úgy gondolom a bajnokságnak. Persze most lehet, hogy vitatkozni, most ez jó lesz, hosszú távon nem lesz jó, hogy kevesebb a anyagi forrás a csapatoknak, de... Ma mondoljuk, tehát, hogy akkor ebből kell gazdálkodni, és egy jó klub, egy jó vezetőség, jó klubvezető, az biztos, hogy megoldja, ott esik a fő példa évek óta a Paks. Tehát, hogy nem kell a Fradi szintű kölcsövét, és ahhoz, hogy egy kiemelkedő csapat legyen a magyar NB1-ben.
2: Tettél említést a Ferencvárosról, hogy azért ők az első számú esélyesek, de ugye az Eto'ról sokan nem gondolták, hogy bajnok tud lenni, a 7 éves sorozatát szakították meg a Ferencvárosnak. Most ki lehet szerinted a Fradi kihívója, ebből a 3-asból, 4-esből jöhet ki, akit te is említettél?
5: Hát nagyjából én azt lőttem be, aztán ide becsúszhat még akár egy MTK, vagy egy Vasas, vagy egy Honvéd, egy ilyen meglepetés csapatként, vagy hát úgy meglepetés, hogy nem oda várt. De nagyságrendileg én azt mondom, igen, az a Győrt is öde venném, de persze még korai, nyilván ez nem tett jót a csapatnak, hogy az első forduló, vagy ők kiestek a bajnokligájából. Most persze menő következtetéseket szerintem nem kell levonni abból a meccsből, persze nem egy vidám pillanat volt a magyar labdarúgásnak, de hosszú távon ez lehet jót tesz majd nekik ez a pofon. Debrecen, Paks, ugye ezt mindig oda lehet várni, tehát hogy szerintem most kevesebb lesz a különbség, mondjuk ami az elmúlt 8-7-8 évben volt. Most tavaly azért nem mutatkozott már, hogy azért a Ferencváros nem egy veretetlen csapat, és ez szerintem lehet, hogy ez folytatódni fog a szezonban is.
2: A tabella aljáról beszélünk egy kicsit. Mit szólsz ahhoz, hogy osztályozót játszik az NB1 11. helyezettje és az NB2 másodikja?
5: Hát most lehet, hogy kicsit erős leszek, de ez abszolút nem korrekt. Én azt mondom, tehát, hogy aztán belemehetnénk még 20 percen keresztül, miért jó ez, miért nem jó ez, de sokkal kevesebb az esély nyilván a másodosztályi csapatnak, mint az elsőnek. De ne legyen igazam, tehát, hogy teljesen mindegy ki van ott, én a másodosztály csapatot fog szurkolni. Ne a Vasas legyen, jó?
2: Ne a Vasas, igen, mert akkor az nem jön neki túl jól neked, nem?
5: Így van.
2: Viszont azt akkor ezek alapján azért nehéz lenne mondani, hogy mely csapat az az egyetlen, amely egyeneságon fog kiesni, mert azért ebből a mezőnyből viszonylag nehezen lehet ezt így megállapítani, nem?
5: Hát nagyon amúgy, tehát ez, igen, tehát tényleg jól mondtad, hogy itt még megtippelni sem nagyon lehet amúgy. Tehát még volt olyan bajnokság, hogy volt hátra 3 forduló, megtippeltem, hogy én szerintem kiesik, és nem az esett ki, tehát hogy pedig nem voltam messze a végétől, tehát hogy nagyon nehéz, igen. Itt amit érintőlegesen érintettünk, hogy a költségvetés, hogy megcsapant, én azt gondolom, hogy aki jól tud ebből kijönni, annak én azt gondolom nem lesznek úgymond kiesési gondjai, aki meg még nem tudta földolgozni ezt, annak viszont lesz.
2: Ma este tehát elkezdődik a labdarúgó NB1 elsőként egy Nyíregyháza Újpest találkozóval.
1: Ez volt a Hazafutás, szerkesztő kollégáim, Olasz Gergő és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Mindjárt kezdődik a körkapcsolás Tóth Bélával, ne felejtjék 20 órától Nyíregyháza Újpest NB1-es labdarúgó mérkőzéssel. Helpap Istvánt hallották, viszont halásra.
6: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 18 óra pontos idő, kellemes a rádiózást kívánok július 24-én pénteken, a mikrofonnál Tóth Béla. Kezdődik a körkapcsolás, a szerkesztő Erdély Márk, Brerák József pedig a hangtechnikáért felel. Eseményekben gazdag nap a mai a sportvilágában. A labdarúgó NB1 2026-27-es idénye ma este 8 órakor a Nyíregyháza Spartacus Újpest mérkőzéssel kezdődik meg. A találkozót teljes egészében közvetítjük itt, a Nemzeti Sport Rádióban Balogh Balázs tolmácsolásában. A Formula 1 mezőnye pedig Magyaródon, a Hungaroringen szágult ezen a hétvégén. Ma már két szabad edzést is megrendeztek, a második éppen ezekben a percekben, pillanatokban ér véget. Ott van a helyszínen a Hungaroringen Kreisz Bálint. Szia Bálint, mi történt ma? Ki nyerte a második szabad edzést?
4: Szia Béla, köszöntöm a hallgatókat, és a rövid válasz a kérdésre, hogy Lewis Hamilton nyerte a második szabad edzést, de hogy mi történt az egész nap. Ferrari kezdett a legjobban a Formula 1-es Magyar Nagydíj pénteki napján. A Hungaroringre kilátogatott közönség esőt nem, viszont jó néhány piros zászlós megszakítást láthatott. A szezon 11. verseny hétvégén már érezhető a nyári szünet közelsége. A pilóták picit talán felszabadultabbak, és a csapatok is többet kísérletek meg. A király kategória első szabad edzésén a Ferrari vezető Charles Leclerc zárt az élen, megelőzve Max Verstappen és a most grillizó Lewis Hamilton. Itt is és a néhány perccel ezelőtt véget érő második gyakorláson is többször kellett a pályabírónak piros zászlót lengetnie, több megforgás és technikai probléma is átváltatta a mezőnyt, ez is a nyári szünet miatt van. Az Aston Martin például rengeteg újítással érkezett, de Lance Strollnak az első edzéssel viszonylag hamar véget ért, úgyhogy kérdéses, hogy ezek mennyire lesznek hasznosak nekik a közeljövőben. És ha már szóba került a néhány perccel ezelőtt véget ért második szabad edzés, akkor ismételjük meg a tényt, hogy Lewis Hamilton nyert. A nap leggyorsabb idejével 1 perc 18,729-ben a második csapattársa Charles Leclerc másfél tizedes hátrányban, a címvédő Lando Norris pedig a harmadik legjobb időt autózta. A versenypályán is kívül is történtek fontos dolgok, hiszen ma jelentették be, hogy milyen nevet kapnak a Hungaroring kanyarjai. A célegyenes végén az első 1986-os magyar nagydíjat megnyerő Nelson Piquet nevét visel innentől. A kettes magyar Hamiltonként is hallhatjuk a következő években. A tulajdonosok némelyik két Magyarország városa iklették. Például az elnyújtott ötös kanyar neve Magyaród lett, a 8-as-9-es bajok kombináció pedig Buda és Pest. A pilóták a versenyautóból kiszállva magyar néptáncosokkal is egy tehetséges festő munkáival is találkozhattak, úgyhogy kulturális alkotásokból ezúttal sincs hiány itt a Hungaroringen. A Formula 1-eseken kívül három betétsorozat, a Formula 2-es, a Formula 3-as és a Porsche Supercupa tagja is Magyarországon vendégeskednek, utóbbi sorozatban még rendeznek majd egy időmérőt a nap hátralévő részében. Ugye a helyszínre kilátogató szurkolók egész nap láthatnak autókat a pályán. Holnap a király kategóriában kezdődik a legizgalmasabb rész. 12 óra 30 percre rendezik a harmadik szabad edzést, 16 órától pedig jön az időmérő. Látva a mai eredményeket, akár az is elképzelhető, hogy Lewis Hamilton történelmet írjon és megszerezze a 10. magyarországi rajtelsőségét, de ez véletlenül csak akkor sikerülhet, ha tökéletesen teljesíti a nevét viselő kettes kanyart is.
3: Még egy kérdés Bálint, a szurkolókat illetően mennyien látogattak ki ezen a napon a Hungaroringre, és mi várható a teljes hétvégén? Vannak-e még szabad jegyek?
4: Szabad jegyekből még akad néhány, ezek többsége azonban olyan, amit mondjuk másodkézből lehet megszerezni. Olyan szurkolók, akik nem tudnak kijönni, és erre az utolsó napokban jöttek rá, vagy közben jött valamilyen program, és szeretnék a saját jegyüket továbbadni. ezeknek megvan a maguk felülete. Egyébként most már azért kezdenek hazamenni a szurkolók, érződik, hogy a legtöbben a Formula 1-esekre voltak kíváncsiak, és mivel már véget ért a szabad edzés, azért sokan véletlenül el akarják kerülni a nagy forgalmi káoszokat, a dugót, és igyekeznek minél gyorsabban kijutni a versenyhelyszínről, mert Magyaródot azért csak egy irányba lehet elhagyni, és elég hosszú szokat lenni az azoknak, akik beragadnak a forgalomba. Nagyjából egy olyan 80-90 ezer ember azért lehetett, de az biztos, hogy szombaton és vasárnap még ennél is többen lesznek. Most még voltak szabad helyek, a hétvége további részében azért valószínűleg nem lesz már.
3: Krejnc Bálintnak nagyon szépen köszönjük Magyaródról, a Formula 1-es Magyar Nagydíj további történéseiről itt a Nemzeti Sport Rádióban folyamatosan beszámolunk majd. Azt hiszem, hogy az országúti kerékpárért rajongók a mai dátumot, július 24-ét előre bekarikázták a naptárban, vagy emlékeztetőt állítottak erre a napra, hiszen a Tour de France 19. szakasza a legendás emelkedő az Alpe d'Huez tetején ért véget, oda pedig a sárga trikós Tadej Pogacsár tekert fel elsőként, a szlovén címvédő ragyogó hajrával utasította maga mögé a másodikként célba érő Lenny Martinezt és a tegnapi etapon diadalmaskodó, most harmadikként végző Richard Carapazt. A Tour de France-t négyszer megnyerő Pogacsár rekordgyorsan 35 perc és 27 másodperc alatt ért fel az Alpe d'Huez aljától a tetejére, és ezzel összetettben megerősítette az első helyét Pogacsár, immáron 7 perc és 11 másodperccel vezet a második Remco Evenepoel előtt, a belga egyébként a mai etapon 2,5 percet, plusz a jóváírás, amit kapott Pogacsártól. A francia kerékpáros körverseny mezőnye ma 4 kategorizált emelkedőt teljesített, ráadásul holnap sem maradt ki a programból a legendás Alpe d'Huez, a hajtű kanyarjairól ismert kaptató holnap is az etap programjában szerepel, történetesen a 20. szakasz, tehát az utolsó előtti etap az Alpe d'Huez tetején zárul majd. Labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást, ugyanis hát az már ismert, hogy némiképp változott a labdarúgó NB1 harmadik fordulója, mert hogy elhalasztották a Ferencváros győri vendégjátékát a bajnoki címvédő Eto otthonában, és a halasztás nem a két csapat nemzetközi kupaszereplése indokolja, hanem az, hogy a fővárosi alakulat a Ferencváros augusztus 8-ára meghirdetett egy felkészülési mérkőzést, méghozzá a 15-szörös BEC, valamint Bajnokok Ligája győztes Real Madrid ellen. A Real Madridot a Grupama Arénában fogadja majd a Ferencváros augusztus 8-án, és emiatt marad el tehát az Eto elleni bajnoki mérkőzése. Hivatalos már a harmadik forduló további programja az NB1-ben. Augusztus 7-én pénteken 20 órától az MTK játszik a Puskás Akadémiával a Hungária körúton. Szombaton 2 mérkőzést rendeznek, Kisvárda Újpest 17:30-tól és Vasas Zalaegerszeg este 8-tól, míg vasárnap a Csonka forduló 2 mérkőzésen zárul, Paks Kispest Honvéd 17 órától és Debrecen Nyíregyháza keleti rangadó 19 óra 30 perctől. Ez tehát a harmadik forduló programja a labdarúgó NB1-ben. Ezen a héten a nemzetközi kupasorozatokban összesen 4 magyar klubcsapat mérette meg magát, a Győr, a Paks, valamint a Debrecen a konferencialigában, a Ferencváros pedig az Európa Ligában. Hogy vitézkedett, vagy kudarcot vallott, az most kiderül Cserés Bendegúz összeállításából.
5: És Bumba góljával a 12. percben megszerzi az Eto'o vezetést.
6: Cibla ellövi, Cibla, gól! Cibla Flórián!
7: A Győr már a múlt héten is játszott nemzetközi tétmérkőzést, ám abból nem jött ki győztesen Juárez Efraim csapata. A BL selejtezőjének első körében először 1-0 kapott ki az izlandi Viking úrtól, majd 2-2-t játszott ellene, amely nem volt elég a továbbjutáshoz. A Győr így

0: helyét Steffújnak, aztán Kripics, ő is már a luxemburgi térfélen majdnem középen, és megint a jobb oldalon. Ezúttal Vladó juthatja középre, jön is középre a labda, érkezik ott, ha jól láttam, akkor Bumba, és Bumba góljával a 12. percben megszerzi az Eto'o vezetést. Egy hasonló gól, mint amitből nem talált be Ferber, hiszen jött egy beívelt labda, és megelőzte a védőjét, és róla bepattant.
1: De visszatérve Tóth Rajmundra, profi ment.
0: Most pont ő adta a labdát, és megint egy-egy. Tóth odaadta a labdát 16-osan átcsorgó Ferbernek, és belőtte. A 20. percben Tóth Rajmund hibája után Ferber egyenlít. Vitális beadása, és 2-1-re vezet az Eto'o, ugyanis mellé nyúlt a kapus. Azt mutatja, valamit mutattak a luxemburgiak, de szerintem ez érintés nélkül ment be a kapuba.
1: Itt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy 30 méter az alapvonaltól pont a tacsvonalról volt a szabadrugás, és ahogy tanítják, jobbal a hosszú kapufa felé, de úgy, hogy még kaput találjon nyeste be Vitális a labdát, hogy a keresztbe futó játékosok közül valaki belecsúsztasson, de ha nem is ér hozzá senki, mint ahogy ez a gól született, a kapus későn reagált, még bele tudott ütni, de már csak beje tudta segíteni.
0: Kráme a bal oldalon, most már a 16-osnál ott van, Abi befelé cselezne, aztán ráemeli! Hú, ez épp, hogy fölé hullott. Abi bele is temeti a fejét a mezébe. Hát ez megint meleg szituáció volt, de technikailag nem volt ez rossz megoldás. Lát, hogy kicsit kilépett a kapujából, Petras. Nagyon szépen tette vissza egyébként G a labdát talpal Gavricsnak, aztán a jobb oldalon megint Vladujú beadását, G veszi át, ott a helyzet, be kell rúgni, berúgta 3-1. Ez megint egy jobb oldali beadás, és ezúttal lefordul Mannonéról G, így aztán a 44. percben már 2 góllal vezet az Eto'o. Ez már lassan-lassan azt mondhatom, hogy megnyugtató, G pedig a második gólját szerzi a nemzetközi kupa sorozatban 3 mérkőzésen. G indul meg a jobb oldalon, a vonal mellett, mármint a 16-os vonala mellett, Mannone mellett leviszi az alapvonalig, aztán visszafordul, és megjátsza Sönt. Sönt már a 16-oson belülről visszateszi a labdát, ott a lövés, és Gavrics lövésére, nem Bumba lövésére, ezúttal leért most Dupir kapus. Ez egy nagy védés volt, vagy legalábbis elcsípte a vonal előtt, de ez egy szép támadás volt benne, fantázia volt benne, kreativitás. Abinál a labda Győri térfél közepén, Kráme akár lőhet, és a 16-osnál, 16-oson belül egy csel, vagy egy lövés, ott egy blokk Kripicstől, és Kráme a nagy futásba pedig gyakorlatilag belesérült, és ott van a Győri 16-oson belül, Kripics babusgatja egy kicsit, miközben az Eto'o már elindult a jobb oldalon, azonban Tóth labdája pontatlan volt, Edarás viszont oda passzolja G-nek a labdát, G pedig a rövid sarkot. Ó, gól, 4-1! Ó, G lövése a rövid sarokra ment, leért rá Dupir, és nem tudom, valahogy bekillódta a 48. perc, inkább a 47. perc legvégén. 4-1-re vezet az Eto'o. Az, hogy egy kapus hiba volt, az egy dolog, de nekem ez egy picit, hát hogy mondjam, ez egy öngól jellegű. Most a jobb oldalon bontakozik ki a hazaiak támadása. Lenik Lucas Correa. Óha, nagyon szépen vette át a labdát, és 4-2. Ami volt az, aki a rosszul helyezkedő győri védők között kilépett, és az 5-ös sarkáról megszerzi a második luxemburgi gólt. Hát lehet, hogy érett a győriek gólja, de sajnos megint egy figyelmetlenség, megint egy hiba, és őt egy helyet 4-2. Bármennyire nem érzem sűrűen, hogy fáradt, de nyilván azért 82 perc játék után valamennyire ő is, és ráadásul most ő végzi el a szögletet, úgyhogy nézzük, hogy ez esetleg új variációkat nyite meg. Megy középre a labda, Mas felé azonban levesz is, szép, jött 2! Gyukanovics levette jobbal, és kirúgta a hosszú ballal.
1: Hát ez a meccs gólja volt, ezt próbálom leírni, hogy mi történt. A szöglet átszállt a hosszú oldalra, a 16-os és a köríva, ahol találkozik, levette Gyukanovics a labdát, utána a pattanás után adott egy esernyőcsert a rátámadó védő fölött, akinek a fején még tovább is csúszott a labda, és ahogy tovább csúszott a védő fején a labda, mielőtt földet ért volna, ballal 12 méterről a hosszú sarokba vágta. Hát a meccs gólja, gyönyörű ez az esernyőcsert, parád, és a ballábas lövés levegőből nagyon szép találat, így kell bemutatkozni az új csapatodba.
0: Szép majdnem labdát szerez, de végül ki tudják hozni. Sőn is majdnem labdát szerez, Steffúj meg labdát szerez.

0: a 16-oson belül szép megy neki, középvetett labdát pedig Bánáti rúgja be, 6-2. A balról középvetett labdára érkezik Bánáti Kevin, érkezett szép, és előtte még elment a labda. A 90 plusz első percben, tehát a 91. percben megvan a 6. győri gól Bánáti Kevin révén. Akkor ebben a pillanatban lefújta a találkozót. Így van, lefújta a találkozót Griffiths játékvezető, így aztán a mérkőzésen papírforma eredmény született, Bissan Eto'o FC 2-6.
1: A bravúros győzelem után a győriek második gólját szerző Vitális Milán értékelt.
2: Szemmel láthatóan azért az a selejtező konferenciáig a selejtező között van különbség, szerintem az meg is látszódott. A kialakított helyzeteket nagy számmal tudtuk értékesíteni, szerintem elkerülhető gólokat kaptunk, de ugyanakkor nem lehetünk elégedetlenek, és nem lehet nagyon letenni a visszavágót sem, hogy van még munka. Ha túl lazán veszük, hogy könnyen veszük, hogy könnyedén veszük a visszavágót, akkor lehetnek problémák, ugyanakkor bízom benne, hogy profi hozzáállás fog minket jellemezni a visszavágón.
1: A Győr 6-2-es győzelmével szinte biztossá vált a továbbjutás, a visszavágót ráadásul hazai pályán játsza. A másik három magyar csapat, amely nemzetközi porondon szerepelt, csütörtökön lépett pályára. A Ferencváros a Győrhöz hasonlóan új edzővel kezdte az idényt, és eddig kifejezetten meggyőző Borbé Balázs munkája. Az Európa Liga selejtező első körében a Vojvodina ellen 2-1-re, majd 3-0-ra győzött, aztán a második körben a holland Twente ellen folytatta a győzelmi sorozatot, hiszen 2-1-re nyert Leni Zsözef duplájával. A mérkőzésről Elpap István a Ferencváros két korábbi játékosával, Lipcsei Péterrel és Vince Ottóval is beszélgetett. Ezekből következik egy rövid részlet.
3: Nagyon jól játszott a csapat, nyilván a második fél időn azt gondolom, hogy nem a miénk volt, de nagyon stabil volt a csapat, és hát nem véletlenül rúgtunk két gólt. Nyilván most az előny az nálunk van, nem szabad ráülni az eredményre, én azt gondolom, de itt azért a Twente ellen azért nem szabad félváró venni a mérkőzést a visszavágót.
4: Ezzel együtt szembetűnő, hogy Borbé Balázs mást játszott a Ferencvárossal, mint korábban Robi Kín, hogy más nem mondjak, hogy a két belső védővel játszik a Fradi, ami Kínnél szinte minden esetben három volt. Neked mennyire tetszik ez a fajta struktúra, amit most játszik a csapat?
3: Hát amikor edzősködtem, én is ugye ezt a 4-2-3-1-et játszottam is, tehát én is a négyvédős rendszerbe hiszek. Igazából itt megvan minden edzőnek a maga hite, hogy melyik felállásba hisz. Én is ebbe hittem. Én azt gondolom, hogy jó is működik a csapatnál, hiszen ott elő két van nagyon gyors és erős két játékosunk. Ugye a kontrák is azért ritkán most ezen a mérkőzésen, de azért sikerültek. Inkább a Vojvodina mérkőzésen voltak olyan lehetőségek, amiből főleg a kinti mérkőzésen, amikor kontrákkal tudtunk operálni, úgyhogy hát eddig bejött neki, úgyhogy jól is játszik a csapat, jól is működik, fegyelmezettek, úgyhogy ez a legfontosabb.
4: Az előzőkben Lipcsei Péterrel beszélgettünk, most egy másik egykori Fradi ikonnal, Vince Ottóval folytatjuk. Szervusz Ottó, hogy tetszett ez a Twente elleni idegenbeli első mérkőzés az Európa Liga selejtezőjében?
5: Nekem tetszett, ugye az eredmény miatt is, meg nagyon még a szezon elején járunk, és ahhoz képest most már a Ferencváros ugye a második nemzetközi, úgymond húzósabb megmérettetésen is helyt állt. Ugye egy olyan Ferencvárosról beszélünk, amely struktúrájába, egy picit víziójába is kezd átalakulni, tehát abban a tekintetben, hogy új szakmai vezető van, ugye a Borbé Balázs személyében nyilván ugye idő kell mindig ahhoz, mi tudjuk, akik így azért ugye ebben a sportágban éveket töltöttünk el, hogy azért nem megy egy átalakulás, meg egy kémia ugye egyik platról a másikra, hogy a megszokottból egy újszerűség jön, úgyhogy én nekem tetszik, amit ugye a Balázs vezetése alatt most a Fradi produkál, főleg eredményességben.
4: Ugye sokan távoztak, kevés meghatározó játékos, de azért közülük is néhány, például a legfrissebb, hogy Szalai Gábor is kölcsönbe a Portugál Maritimohoz került, ugye ez mai hír. Akik viszont a pályán vannak, azok nagy részt azért eddig is ott voltak. Nabi Keita kevesebb lehetőséget kapott, sérültet, most megint nem tudott játszani ezen a meccsen, de mindent összevetve egy stabil 11-el játszik egyelőre az Európa Ligában, mert ha most Keita nem lett volna sérült, akkor gyakorlatilag minden meccsen ugyanazok vannak a pályán.
5: Igen, de ugye az, hogy átalakul a keret, nyilván a Ferencvárosnál az évek óta jellemző, nem biztos, hogy ilyen intenzitással, de ugye azért sokszor követhetetlen módon jöttek-mentek a játékosok, és próbálták szerintem az egészséges fluktuációt figyelembe venni, hogy mindig erősítsék a keretet, és sokszor már ugye a januári átigazolási időszakban figyeltek erre, ami észszerű volt, meg indokolt, hogy aztán a nyári kupasorozat indulásához már meglegyen az a gerinc, az a csapat, amelyen neki tudnak indulni a nagy menetelésnek. Ez tavaly például nagyon messzire juttatta a Ferencvárost, ugye, gyakorlatilag az Európa Ligában, és hát a Ferencvárosnak majd minden évben szerintem ez lehet a célja, annak ellenére, hogy a Győrrel szemben elvesztették itthon ugye a bajnokságot, talán ez nem is biztos, hogy rosszat tesz, hogy a Ferencváros szempontjából ugye a csapatnak már profi sikeréhes játékosok alkotják, az pedig, hogy egy-egy játékos elmegy kölcsönbe, az pedig szerintem azért indokolt, mert hogyha mondjuk Borbély Balázs vagy a szakmai vezetés nem tud annyi játék lehetőséget adni egy magyar válogatott kerettag játékosnak, jelen esetben Szalai Gábornak, akkor az egy jó választás, hogyha kölcsön adják, főleg külföldre, egy a magyarnál akár magasabb színvonalú bajnokságba, és ott tud edződni, majd pedig akár vissza is vehet a Ferencvárosba, vagy piacképes B válik, és a Ferencváros tud belőle profitálni többek között a játékos mellett.
1: Az Ferencváros Twente 2-1-es mérkőzésről végül rádiónk állandó szakértője Vukovics László következik.
6: Ugyanolyan eredmény született, mint Újvidéken, tehát 2-1-re nyert a Ferencváros. Ez egy nagyon jó kiinduló pont, de az biztos, hogy így, hogy egy nagyon jó előjel a jövő hétre. Egyet nem szabad hátradőlni, tehát azt gondolni, hogy már ez le van futva, mert a Twente jobb csapat, mint a Vojvodina. Tehát itthon is meg kell küzdeni az eredményért, de ez remek első mérkőzés.
1: Ezen a héten a nemzetközi porondon 3 magyar győzelem született. A Győrről és a Ferencvárosról már volt szó, a harmadik sikert a Debrecen érte el az örmény Pjunik Jereván ellen. A kommentátor Tóth Béla.
7: A fehérmezes vendégcsapata Pjunik Jereván fogja indítani a mérkőzést. Dán a játékvezető Jakob Carlsen, az ő munkáját egyébként honfitársai segítik a vonalak mentén meg a kispadok között, és szokásos hazai felszerelésében teljesen pirosban a Debrecen ezen a mérkőzésen. Terca a jobb sarokban beadja visszafelé, ott egy fejes kapufa! A mérkőzés első igazán remek debreceni akciója, a jobb oldalról egy beadás Tercától, és én úgy látom, hogy Kocsis tudott bólintani, és a kapufáról pattant ki. Szabadrúgás lesz majd kifelé, mert Kovalenko került a földre. Na talán most itt egy debreceni helyzet, Boskovics visszapattant hozzá még mindig a 16-os környékén Ciblához, sorokról beközépre Számper, ő nem lövi el, inkább ki a jobb oldalra, Kocsis, 58. perc, jó beadás, kifejelik ezt, és oda pattan egy debreceni játékos elé, de mellé lövi a labdát Báldoni. Ez most óriási lehetőség volt a DVSC előtt és a francia csatár előtt. Megint egy örmény hiba, Cibla ellövi, Cibla, gól! Cibla Flórián! Egy óriási gólt ragaszt a bal felsőbe, jó 18 méterről! Vezet a Debrecen. Eltelik negyed óra a második félidőből. Volt már helyzeteső cicere a Pjunik Jerevánnak ebben a játék részben. Báldoni kihagyta a kihagyhatatlant itt a második félidőben. A gólt viszont helyzetből sem Cibla Flórián lövi. Egy ember rávezeti Tercára, James 16 méteren, bal lábán a labda begurítja Jansanéhoz, jó a váltás, Harutyunyan ellövi, és kapufa! Kimarad a lehetőség, mert a kipattanót meg kivágja onnan Terca. Eltalálta a kapufát most már az örmény csapat is. Harutyunyan lőhetett 12 méterről, pattogós lövés volt, és a jobboldali kapufa tövén csattant. Maradt támadásban a Pjunik, jobb oldalról a centerezés, ezt nem tudja átvenni Harutyunyan, Hofhanisyan, ott van a 16-oson belül Iszlamovics, ez a lövés meg mellé surran. A tűzzel játszott ezekben a percekben a Debrecen, de megúszta. Zsuzsák visszaszerzi, sarokkal, talpal húzza tovább, Cibla, akár lőhet, Cibla, mellé surran. És ez a mérkőzés vége. megfújja a találkozót a dán játékvezető Jakob Carlsen. Minimális előny az örményországi visszavágóra, Debrecen, Gyungik, Jereván 1-0.
1: A mérkőzés egyetlen gólszerzője Cibla Flórián következik.
8: Gratulálok, az idei szezon első tét mérkőzését a bombáddal nyerte meg a Debrecen. Mi volt az első gondolat, hogyha akcióból kevésbé, akkor majd átlövésből megy?
9: Hát igen, meg igazából egész héten a gyakorlás, hiszen az utóbbi hetekben sokat gyakorolunk a Gyugyival, meg úgymond tényleg mindenkivel, és hát megérett a gyümölcse, jól jött ki.
8: Aztán lehetett volna dupla is, illetve arról sem feledkezzünk, hogy majdnem gólpaszt is adtál.
9: Hát igen, csak az utóbbi hetekben volt egy kisebb hasúzódásom, és így kevesebbet játszottam a felkészülésbe, úgyhogy kicsit már fáradtabb voltam, mert hogy elfáradtam.
8: Ezt ma nem látszott, hogy vagy?
9: Hát jól vagyok, köszönöm szépen, de azért még tudok jobban is lenni.
8: És mennyit jelent neked, hiszen ez volt az első gólod nemzetközi kupa mérkőzésen?
9: Nagyon sokat jelent, örültem neki, hiszen tényleg rendkívül hangulat volt, sok ember volt kint, jó játszani, nagyon sokat jelent, hiszen azért mégiscsak az első nemzetközi gólom.
8: Mennyire volt nehéz megtörni a Pjunikot?
9: Nehéz volt, igen, mert hogy szervezettek voltak, jól védekeztek, de a végén kijött, hiszen rúghattunk volna még többet is, de viszont kellett hátul is a Bravo, hiszen hátul is a fiúk nagyon jól testettek, nullára mégiscsak lehoztuk a mérkőzést és megnyertük.
8: Ez a mai mérkőzés mit vetít előre, jövő hétre?
9: Hát Jerevánba úgy megyünk, hogy mindenképp tovább szeretnénk jutni, és ez egy nagy lépés a továbbjutás felé.
1: A négy nemzetközi porondon érdekelt magyar csapatból három klub, a Győr, a Ferencváros és a Debrecen győzött, a Paks vereséget szenvedett. Ellenfele a görög Panathinaikos volt. Regős László és Olasz Gergő következik.
10: Európai kupacsapataink közül végül, de nem utolsó sorban a Paksi FC is bemutatkozik a nemzetközi porondon. Talán a legnagyobb falat a Paksnak jutott itt az első körben, hiszen a sokszoros görög bajnok Panathinaikos ellen kell megvívni a első csatáját az idei szezonban, első tétmérkőzését az idei szezonban a paksiaknak. Csupa zöldben a Paks, amely már ott van a pályán, és csupa fehérben a Panathinaikos, szintén épp ők a csapatképre állnak össze a vendégek.
11: Zeke kapja meg, de Frejnél is gyorsabb Zeke. Megpróbálja áthűzni, sikerül is Zekének. Jöhet a beadás a hosszú oldalon, teljesen üresen Lenzsér. Kapásból lövi el mellé! De nagy lehetőség volt most ez. Innen közelének tűnt, de aztán egy picit várva azért ez jócskán mellé szállhatott, hiszen Inyáki Penya nem is mozdult erre a próbálkozásra, de ez egy nagyon szép támadás volt.
10: A labda most már Jagosicsnál, ő hagyja inkább Caprasznak, a jobb oldalon pedig teljesen üresen kéri Zanuri, ő adja be jobb oldalról, Vasrej, és öngól! A 39. percben megszerzi vezetést a Panathinaikos, a jobb oldali beadás, amelyet középre adott Zanuri tettét kereste, Vas megelőzte ugyan a támadót, de rosszul ért bele, szerencsétlenül ért bele a labdába, amely így a bal alsó sarokba vágódott. Kovácsik még bele is tudott ütni, de védeni nem tudta.
11: Tette, le tud forogni, de aztán Szabó János beleér, és lesen kapta a labdát a Panathinaikos játékosa. Hiába bombáz a jobb alsóba a játékvezető. Emeli a zászlaját a magasba, a partjelző emeli a zászlaját a magasba, a játékvezető pedig megadja a találatot. Jön a Kovács a kapujában, de nagyon szépen emelik át, és mellé megy a labda. Hogy mekkora szerencse ez most, pedig már ajtó-ablak helyzet volt ez. Jön Balogh centerezése, jön a kapujából a kapus, és nem tudja megfogni, Gödeiveli vissza kapufa! A felső lécen csattal Göde Dániel próbálkozása, jaj, de közel volt a szépítő találat, és biztosan érvényes lett volna.
10: És Horváth Kevin indult, ott előre Bödét játsza meg, Böde át tudja venni Tuba mellett, Böde forgolódik egy picit, ellövi Böde, és a labdát azonnal mindenker ünnepel a Paksi stadionon. A 71. percben Böde maga alól emelte át a hosszú fősébe a labdát, egy nagyszerű gól.
11: Most fut neki, jön a centerezés, eltűnik egy Paksi játékos a 16-oson belül. A játékvezető a sípjába fúj, de nem azért, mert 11-es vittél, hanem mert végén a találkozó.
10: Egy gólos hátránnyal utazik a Paks Görögországba a Konferencia Liga második selejtező körének első mérkőzésén. Paks Panathinaikos 1-2.
1: Közel volt az egyenlítés, de végül vereséget szenvedett a Paks, de még semmi sincs veszve. Halljuk, hogy vélekedik a mérkőzésről a paksiak vezetőedzője Bognár György.
12: Én azt gondolom, hogy jobb képességű ellenféllel játszottunk, nem csak csapatban, hanem egyénileg is nagyon jó játékosok alkották az ellenfelet. Nagyon veszélyesek voltak, a középen labdát szereztek, átfutottak rajtunk. Azért volt egy-két lehetőségük. Nekünk is lehetett volna, itt a végén azért nem kaptunk meg minden, hogy mondjam, korrekt ítéletet, tehát három ilyen bírót Pakson is találtunk volna, úgyhogy nem a bírókra fogom természetesen, de nem tudtunk több helyzetet kidolgozni, mert nem kaptuk meg ezeket a játékhelyzeteket, amiket Györfivel szemben is szabálykodtak, Bödével is, hát csak itt a végén rántották le. Tehát nem volt var ezen a mérkőzésen, nyilván nem lehet visszanézni, ezért emelem ki, hogy a bírók szerintem sokat tévedtek.
13: Valóban az egyenlítésért ment konkrétan a végén a Paks, viszont a második félidő első 15 perce nem nézett ki valami jól. Mi okozta azt, hogy ennyire különböző periódusokat láthattunk?
12: Hát minden meccsnek vannak ilyen periódusai, itt nem tudunk 90 percig egyformán jól dominálni, letámadni, labdát szerezni, helyzeteket kialakítani. Van, amikor az ellenfél focizik, valószínű ebben a periódusban is az ellenfél kerekedett felül. Egyébként érdemes azzal foglalkozni, hogy a középpen megszerzett labdákkal ők első szándékkal megindultak a kapu felé, mi egy picit körülményesebbek voltunk.
13: A párharc egészét tekintve milyen megérzései vannak így féltávnál?
12: Hát szerintem fölvállaltuk a saját játékunkat, legalábbis amennyi ebben ma benne volt, azt megpróbáltuk megcsinálni. Szerintem benne lehetett volna még egy gól, tehát akár döntetlen is lehetett ez a mérkőzés, de még egyszer mondom, a játék képe alapján az ellenfél jobb játékerőt képvisel.
1: Összeállításunkat pedig a paksi gólszerző Böde Dániel gondolataival zárjuk.
13: Nem csak a gólt, téged is élmény volt nézni, hogy követted a labdarúgó pályáját, szerintem te már a visszacsernél érezted, hogy ez jó lehet.
14: Hát már előre eddöntöttem, hogy az előtte pont olvasta azt, hogy balról húzom, most is bemutattam, hogy balról is visszahúztam jobbra, és hosszút el tudtam tekerni a listának.
13: Talán Pető volt az, aki kapott egyszer egy kevésbé ígéretes labdát, de hallottam, hogy kiabálod neki, hogy menjél csak, és mentek is a veled beálló fiatalok.
14: Hát igen, bennük van a lendület, sajnos bennem már nincsen, hát mondhatjuk azt, hogy nekik ez a dolguk.
13: Hogy érzed így a 90 perc tekintetében, mennyire sikerült önmagatokhoz képest azt nyújtani, ami bennetek van?
14: Hát úgy érzem, hogy fölébe játszott a Panathinaikosz, de ezek a gólok, az első gyöngól, a második meg Szabó Jani szerintem nem haza akart adni, egy egyértelmű lesz helyzet, sajnálom, hogy pont ilyenkor hibáznak ellenünk.
13: Visszavágó tekintetében szerinted gyűjtöttetek-e annyi és olyan tapasztalatot, ami elég lehet a bravúrhoz?
14: Hát nem tudom, előtt is azt mondtam, hogy 10% az esélyünk, azt próbáljuk megragadni, szerintem ez most lecsökkent 5-re, de hát meg fogunk mindent tenni kint Görögországban, hogy ezt a párharcot azért megfordítsuk.
15: A Paks pedig majd a visszavágóját Görögországban jövő csütörtökön este 8:30-tól játsza. Itt a Nemzeti Sport Rádióban közvetítjük majd azt a találkozót is. Csak hogy mint a további három magyar nemzetközi kupa szereplőnek a találkozóját, a konferenciáligában maradva 18 órától jövő hét csütörtökön, tehát Pjunik Jereván Debrecen, és 19 órától Eto Bissen, és ami az Európa Ligát illeti, ott a Ferencváros jövő csütörtökön este 8:30-től fogadja a Twente együttesét az Európa Liga selejtezőkörének második fordulójában. Mi pedig, lévén, hogy a pontos idő 18 óra 32 perc, a hírekkel folytatjuk.
16: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
17: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
18: Lebon 15-13!
17: Radulovics! Gól! Lebon! Megad!
16: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
17: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
16: Hajrá, magyarok!
19: Műsorajánlót hallottak.
16: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
18: A Real Madrid érkezik a Groupama Arénába augusztusban. Új vezérigazgató veszi át Paks 2 irányítását. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
16: Sporthírek.
18: A Ferencváros augusztus 8-án a 15-szörös BL győztes Real Madrid labdarúgó csapatát fogadja felkészülési mérkőzésen a Groupama Arénában. A két csapat legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereség után az Üllői úton 1-1-es döntetlent ért el a magyar csapat. A Real Madrid július közepén kezdte el a felkészülést régi új vezetőedzőjével, José Mourinhoval, aki már járt a Groupama Arénában, méghozzá a Chelsea-vel a 2014-es stadionavatón. Ezzel párhuzamosan az is eldőlt, hogy későbbi időpontban rendezik meg a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát a bajnoki címvédő Eto otthonában. A találkozó eredetileg épp augusztus második hétvégéjére volt kiírva. Elveszítette első helyosztó mérkőzését a magyar női vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében Sydneyben. A nemzeti együttes magyar idő szerint ma hajnalban 5 méteres párbaj után a hollandoktól kapott ki 16-15-re. A mieink így a 7. helyért Kínával csapnak majd össze holnap. Az összetettben élenálló Tadej Pogacsár nyerte a Tour de France 19. szakaszát Gap és Alpe-d'Huez között. Ezzel tovább növelte előnyét a mezőny élén. Az őt követő belga Remco Evenepoel 2,5 perc hátránnyal a 6. lett a szakaszon. Hátránya a szlovén kerekes mögött már több mint 7 perc. Pogacsár pályafutása során már 26 szakasz győzelemnél tart a francia kerékpáros körversenyen. Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a magyaródi verseny hétvége első szabad edzését a Hungaroringen. Második helyen a holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, még harmadikként a brit Lewis Hamilton zárt. Hamilton aztán megnyerte a második szabad edzést. Az időmérő edzés holnap 16 órakor kezdődik, míg a 41. magyar nagydíjat vasárnap 15 órától tartják.
16: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
18: Ságodi Attila, a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, Ságodi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, szakértelmével kivételesen felkészült a Paks 2 projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást. Bezár az oroszlányi hulladékkezelő. Az intézmény környezetvédelmi engedélyét is visszavonták. Bögi Viktória élő környezetért felelős államtitkár közölte, a telephelyen előállított fedőanyagok, szennyezőanyag tartalma jelentősen meghaladta a biztonságos mértéket, veszélyeztetve a talajt és a felszín alatti vizeket. A vállalkozásnak 60 napon belül el kell szállítania a telephelyen felhalmozott hulladékot. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet ideiglenes döntőbizottságait. A filmszakmai és a televíziós döntőbizottság összetétele megegyezik. Mindkét testület elnöki feladatait Tóth Csaba producer látja el. Az átmeneti időszakban az NFI nem fogad be pályázatokat, új kiírások az új vezetés felállása után várhatók. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni.
16: Közlekedés.
18: Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-es között kiépített terelésben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 06 30 55 55 605-ös számra.
16: Időjárás.
18: Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. Az északai 6-16 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet.
16: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
19: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
16: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 43 perccel múlt 18 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. Labdarúgással folytatjuk a Körkapcsolást, ugyanis friss hír mai, hogy Szalai Gábor kölcsönben a portugál élvonalbeli Maritimo együttesét erősíti a következő idényben. Az egyszeres magyar válogatott hátvédet a Ferencváros már a Twente elleni selejtezős párharcra se nevezte az Európa Ligában. Szalai nem először játszik külföldön, hiszen 2024-ben a svájci Lozán vásárolta meg őt a Kecskeméttől, és rajta kívül a Rio AV-ban Nikicser Tamás, a Famalicaóban pedig Szűcs Tamás is a portugál első osztályban futballozik majd a következő idényben, úgyhogy most már kialakult a portugál ligában egy kisebb fajta magyar kontingens. Na de hogy a magyar válogatotthoz bármilyen értelemben szűken vagy bővebb értelemben vett játékosok, akik kötődnek, érts, Marco Rossi behívta már őket az elmúlt időszakban a magyar válogatott keretébe. Hogyan és miképpen váltottak klubot ezen a nyáron, arról most Balogh Bence készített összeállítást.
2: Javában tart az átigazolási időszak, és a magyar labdarúgó válogatott tagjai közül többen már csapatot váltottak a nyáron, de a legkiemelkedőbb mégis, hogy a Nemzeti Együttes csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik 2031-ig meghosszabbította a szerződését a Liverpoollal. A korábban Angliában légióskodó 26-szoros magyar válogatott Gyepes Gábor szerint a Liverpool legnagyobb erősítése ez a szerződés hosszabbítás.
3: Nem ajándékba kapta, hanem ő azért megdolgozott. Ugye ez az első szerződés is ugye 5 évre szólt, és már az is egy véleményem szerint egy nagyon nagy siker volt, ez egy nagyobb siker és még nagyobb megbecsülés az irányába, amiért viszont ugye az elmúlt 3 évben ő kőkeményen megdolgozott és meg is érdemelte. Szerintem az egy nagyon jó döntés volt, hogy nem próbált meg újabb vagy jobb klubot találni magának, mert hiszen ugye erről volt szó, hogy esetleg a Real Madrid érdeklődik iránta. Szerintem jó helyen van a Liverpoolnál, és azt is lehet mondani, hogyha azok a hírek vagy felvetések igazak, hogy szó lehet arra, hogy tévében, hogy ő komolyabb szerepet tölthet be a klubnál, itt akár itt a csapatkapitányi karszlagra gondolok, az is előrevetíteni azt, hogy azért ő egy olyan magasságba érhet el, ami tényleg azt mondom, hogy az a klub legendává emelhetné saját magát. Természetesen ez egy nagyon hosszú út, meg sok mérkőzés, meg sok minden kell hozzá, de én azt gondolom, hogy maga ez a szerződés, ez valahol ezt vetíti előre, akár itt a klub részére.
2: A Liverpool fiatal magyar kapusa Pécsi Ármin a több játék lehetőség miatt az osztrák élvonalbeli Hartberghez került kölcsönbe.
3: Az biztos, hogy szükség volt erre a lépésre, hiszen ha megnézzük azt, hogy ugye azért ő egy stabil NB1-es kapusként igazolt ugye Angliába. Én már azt gondoltam, hogy már azért valahol az elején arról lesz szó, hogy esetleg őt kölcsön adják ott Anglián belül, akár alacsabb osztályba, hiszen ugye ez egy bevett szokás arra felé. Én úgy érzem, hogy bár nem tudom, hogy tényleg milyen szinten van, vagy milyen edzésmunkát végzett, amire ugye itt azért az utóbbi időben volt arról szó, hogy igenis, ha lehet így fogalmazni, nem bánta meg úgymond a váltást, meg hogy végzett annyi munkát a csapatnál, ugye a kapusedzőkkel, amit ő nem érez visszalépésnek. Én viszont úgy gondolom, hogyha maradt volna Magyarországon és ugye a Puskás színeiben, akkor lettek volna hasonló kérői, mint például ez a mostani ugye Hartberg. Úgyhogy én nem vagyok, azért én ezt nem úgy nézem, hogy most neked egy nagy előrelépés volt, hogy a Liverpool leigazolta, hiszen nem tudom, 4. számú kapusnak igazolták. Most ez így, ez a döntés, ez biztos, hogy ez egy jó döntés volt, hogy el kellett jönni, és viszonylag lehet azt mondani, hogy egy magyar erősebb bajnokságban fog szerepelni. Kíváncsian várom, hogy fog-e tudni élni a lehetőséggel, és hogy van-e számára úgymond akár hosszabb távon visszaút Angliába.
2: A télen 12 millió fontért igazolt Tóth Alexel türelmesnek kell lenni, Gyepes Gábor szerint.
3: Hát az, hogy nem játszott sokat a tavasszal, Tóth Alex szerintem az egy teljesen normális döntés volt, hiszen azért bármennyire is ugye azért itt a, ugye az Alexnek van úgymond nemzetközi tapasztalata, ugye itt, amit ugye a Fradival ugye itt az Európa Ligában teljesített, viszont azért a Premier League az egy más világ. Azt valahogy úgy arra mindenki azt mondja, hiszen erre is van nagyon sok példa, hogy bármelyik bajnokságból érkezik játékos, top bajnokságból, hogy azért nagyon sok olyan eset van, amikor komoly nemzetközi rutinnal rendelkező játékosok sem tudják egyből felvenni a Premier League-nek a ritmusát. Ugye itt az Alex egy fiatal játékos, azért az ő esetében is azért szerintem el kell mondani, és azért szerintem ez is egy fontos dolog, hogy az az összeg, amit fizetett érte a Bournemouth, az ugye itt Magyarországon az egy nagyon nagy összegnek minősül, az egy nagy átigazolásnak, viszont a Premier League-ben ezek az összegek, ezek lehet azt mondani, hogy ilyen befektetésre utalnak. Szóval, hogy ők máshogy élik meg Angliában ezt az átigazolást, mint ahogy mi megértük. Ez egy nagyon jó dolog, ez egy nagyon nagy lehetőség, de az Alexnek is valószínűleg itt a következő fél év, akár egy éven belül az úgy el fog dőlni, hogy rá a Bournemouth Premier League játékosként számít-e, hogy esetleg nála is felmerült-e a kölcsönadás lehetősége.
2: A Ferencvárostól Szalai Gábor került kölcsönbe a portugál első osztályú Maritimohoz. Simon Zoltánt, az NB1.hu felelős szerkesztőjét meglepte ez az átigazolás.
4: Ez engem is meglepett egy picit, hogy mi miért történhetett, de ugye a Ferencváros is nem a Bajnokok Ligája selejtezőjében indult el. Talán ez is szerepet játszhatott. Szalai döntésében meg az ugye, hogy szeretné magát kipróbálni úgy külföldön, hogy sikeresen is tudjon szerepelni. A portugál bajnokságot én nagyjából a magyar bajnoksággal érzem egyenlő erősségűnek, kivéve a sztárcsapataikat. Ugye mert a Porto, a Sporting, a Benfica és a Braga, és ezt ugye legutóbb az utóbbi csapattal kapcsolatban pont a Ferencváros tapasztalta meg az Európa Ligában, azért előrébb tart, mint a mi legjobb csapatunk, vagy a legjobb csapataink. Úgyhogy Szalainak azért ott egy évben lesz legalább 10-15 olyan mérkőzése, ami olyan jellegű, mintha a Ferencváros játékosa maradt volna, és mind a Európa Ligában adott esetben, vagy a hazai bajnokságban gondolok itt az Újpest, vagy adott esetben egy Beto elleni rangadóra megfelelő minőséget tud hozni, hogy ő egyénileg ő képezzen. Ugye minden átigazolás az három fél beleegyezése szükséges a két klub és a játékosé. Mivel létrejött ez a megállapodás, mindenki úgy gondolja, hogy ez a legjobb megoldás mindenki számára. Én Szalait nagyon becsületes futballistának gondolom abban a szempontból, hogy én ezt még egyszer sem láttam egyébként alibizni, vagy úgy játszani, hogy ne akart volna győzni. Nyilvánvaló, hogy neki is vannak hibái, ugye védő, és ez sokkal jobban felértékelődik, ha egy védő hibázik. Én viszont azt gondolom, hogy a hozzáállása miatt, és egyébként a nagy többségében a pályán nyitott teljesítménye miatt megérdemli, hogy kapjon egy olyan esélyt, ami neki is megfelelőnek tűnik.
2: Az UAN hírek alapján Nagy Ádám visszatérhet a Ferencvároshoz.
4: Én el tudtam volna őt már képzelni évekkel ezelőtt is, de ugye az olasz életet, olasz futball életet választotta, amit szintén meg tudok érteni. Szerintem szüksége lenne erre a Ferencvárosra, mert egyébként én a válogatottban sem láttam őt hibázni. Igaz, hogy nagyobb teljesítmény, nagyobb intenzitású játékra képes futballisták és fiatalabbak vették át ugye a helyét, viszont én azt gondolom, hogy főleg a magyar bajnoki mérkőzéseken a rutinjával, azzal, hogy jó járatja a labdát, tudja, hogy mikor kell visszavenni a tempóból, azt is tudja, hogy mikor kell ritmust váltani, esélye lehet arra, hogy ha Fradiba igazol, akkor meghatározó játékos legyen, és Nagy Ádámról már Koroszi többször is elmondta, hogy olyan, mintha meghosszabbított keze lett volna egyébként a pályán, mert intelligens futballistának tartja, aki nagyon jól kommunikál a kispaddal és a társakkal, és ugye ez egy nagyon fontos szempont a játék kapcsolatok miatt is, és meg azért is, mert ugye ő a tengelyben játszik, és a Ferencvároshoz való kötődését sem lehet elvitatni.
2: A bajnoki címvédő Győr végleg megszerezte Schön Szabolcsot és Csinger Márkot, azonban a nemzetközi kupaselejtezőkben vitézkedő együttesből még többen is távozhatnak a nyáron.
4: Szerintem, hogy csak az Eto'ra koncentrálunk, és nem a játékosokat, ott most az a legfontosabb, hogy ki kell derülnie, hogy az előző bajnoki cím az a klubmodellnek volt az eredménye, vagy inkább Borbély Balázs féle szakmai stábnak, ugye Bordé Balázs eddig nagyon jól menettel a Ferencváros élén. Az Etótól meg elvárható volt azért, hogy a Vikingur elleni kudarc után ugye a hétköznap hozza a nemzetközi kupameccsét. A magyar játékosok nyilvánvalóan kapósak, de értéket képviselnek az itthoni célokkal kapcsolatban is. Én nem kapkodnék még egyenlőre az ő értékesítésükkel kapcsolatban, hogyha ezt megtehetem, mert meg kellene várni, hogy milyen rajtot vesz majd az Eto'o a bajnokságban. Én azt gondolom, hogy a Ferencváros most esélyesebb a bajnoki címek szerzésére, tavaly a bajnokság kezdet előtt szintén ezt mondtam. Viszont az Eto'onál sokkal jobban kell új csapatot építeni. A Fradinál az Eto'onál is kicserélődött a szakmai stáb, viszont a Fraditól is távoztak sokan, viszont ugye sokkal többen voltak, tehát a maga az együtt tudott maradni, nem kell annyira előről kezdeni a csapatépítést. És az Eto'oval kapcsolatban, hogy hol tartanak, még szerintem nem kaphattunk valós képet, mert a Vikingur elleni meccsre még a stáb éppen, hogy megérkezett, jöttek-mentek játékosok, ugye Csinger sérülést nem verett, úgyhogy abból én nem vonnék remesztelenő következtetéseket, a csütörtöki mérkőzésből meg pláne nem. Az, hogy az Eto'o hol tart, és milyen tervei lehetnek az általad említett játékosokkal, vasárnap az Iroszki stadionban lehet majd bővebb képet kapni. Az lesz szerintem az Eto'onak az első olyan mérkőzés, ami kiinduló pont lehet, és az sem mindegy majd, hogy ott milyen eredménnyel indulnak neki a győriek. Én azt tudom, hogy akiket igazoltak az elmúlt évben a klub vezetői, ugye most új sportigazgató is van, azok eddig mindig beváltak, a kispadon történő változások is eredményt hoztak, viszont még túl korai bármit mondani erről. Az nyilvánvaló, hogy Tóth és Vitál is megérdemelné, hogy magasabb szintre tudjanak jutni, viszont az is magasabb szint lenne a szakmai pályafutásukban, az Eto'oval majdnem, vagy teljesen megegyező eredményre lennének képesek a következő évben, mert az is vagy állandósítaná az értéküket, vagy még tovább növelni.
2: A Debrecenből a válogatott játékosok közül Bárány Donát Hollandiába, még Szűcs Tamás Portugáliába tette át a székhelyét.
4: Ő teljes mértékben megérdemelte, nem csak a Loki, hanem a magyar bajnokság egyik ugye színkortja volt az előző idényben, Márko Rosszi bizalmát is megérdemelte. Csibész vagány játékosnak is tartom, akinek fönt van a feje, viszont ugye van olyan, hogy ki kell merészkedni az életbe a biztos megszokott komfortzónából, ugye meg kell nézni, hogy egy másabb kultúrában, mások környezetben mire lehet képes valaki. Ugye ez egy nagyon fontos lépcsőfok. Én ettől őt egyénileg nem féltem a kérdést, csak az, hogy majd a közeg hogyan fogadja őt is. Minden képessége megvan szerintem ahhoz, hogy ő akár Portugálián belül is egy sokkal rangosabb csapatnak a játékos keretéhez oda tudjon kerülni. Mondom, itt a kérdés csak az, hogy a légiós életet, a úgymond egyedül létet, a barát és megszokott közegből való kiszakadást hogyan tudja feldolgozni. Ugye ők már félve a történelemben, hogy ez nem sikerült mindenkinek elsőre, de mondom, én őt ettől nem féltem, a szakmai feladatoktól meg pláne nem, ugyanis a mai világban pontosan elmondják egy futballistának, a menedzserének, hogy milyen szerepkörbe, milyen feladatra szerződtetnék. Úgyhogy ezzel pontosan tisztában kell, hogy legyenek. Egy olyan futballista, akiben benne van minden, ami a debreceni erő vagy gólszerző csatárokról eszünkbe juthat. Ugye nekem mindig Bajzát Péter jutott róla először eszembe, amikor feltűnt. Nála a hozzáállással szintén nem lehet probléma. Itt a kérdés szintén az lesz, hogy hogyan alkalmazkodik a közeghez. Szerintem a holland foci illik az ő stílusához azért, mert tud gyorsan és robbanékonyan is játszani, az meg, hogy tud a kapu előtt verekedni a labdáért, ugye ezt pozitív értelemben mondom, azt pedig szintén az előnyére válhat, mert ahogy én ismerem és figyelem a holland bajnokság mérkőzéseit, hát ott majdnem mindegyik csapat a támadásra és a kapu előtt történő labdabejutásra, a bejuttatásra helyezi a fő hangsúlyt. Márpedig ő nagyon jól tudja támadni a labdát, akár laposan, akár magasan érkezik, főleg a rövid oldalra, mert az első 2-3 méteren nagyon gyors. Én olyan futballistának ismertem meg így a távolból, akinek a lelki tényezők nagyon fontosak, úgyhogy a jó rajt az nagyon fontos lesz az ő számára, ami hírek érkeznek eddig a vele kapcsolatos bánásmódról, azok pozitívak, és ugye az nagyon fontos volt, hogy a kommunikében benne volt, ugye, hogy türelemmel vannak a klubvezetők az irányába.
2: Az Újpest két válogatott játékost, Szappanos Pétert és Margráf Ákos szerződtette. Ma este 20 órától a Nyíregyház ellen mindketten bemutatkozhatnak.
4: Abszolút megértem az Újpest vezetőit, abból a szempontból, hogy a kapusposzton azért kellett egy olyan állandó lehetőséghez jutó kapus, aki az irányításban is kiemelten ki tudja venni a szerepét, egy olyan játékos, akire hallgatnak a többiek, mert már letett valamit az asztalra mind itthon, ugye a válogatottban is pályára lépett Szappanos, és a Puskás Akadémiában ugye az egyik legjobb teljesítménynyújtó játékos volt, úgyhogy ebből a szempontból teljes mértékben érthető. Abból a szempontból is érthető, hogy azért nagyobb részt az Újpest egy magyar anyanyelvű csapat, annak ellenére, hogy azért angolul is beszélnek egymással, és ez azért nagyon fontos, mert pont csütörtökön vettem részt egy háttérbeszélgetésen Dárdai Pál sportigazgatóval és Bencédi Balázs ügyvezető úrral, és ők is mondták, hogy Szappanost azonnal elfogadták a társak, hallgatnak rá. Láttam az Újpestnek az edzőmeccsét is hétvégén, és ez teljes mértékben így van. Arról nem beszélve, hogy ugye ő elért már olyan célokat játékosként, amiket az Újpest is el akar érni, még ha nem is feltétlenül ebben a bajnokságban. Margráf Ákos szintén piacképes labdarúgó, ugye ő hiányposzton is szerepel. Szerintem ő még ott nem tart, hogy külföldi bajnokságba úgy igazoljon, hogy az előrelépés lenne a magyar NB1-hez képest, viszont azzal, hogy jobb körülmények közé kerül, és itt a jobb körülmények alatt én azt értem, hogy egy olyan csapathoz, amelyik magasabb célkitűzéseket tűzhet ki maga elé, mint a felcsúti csapat, az csak az előnyére válhat. Arról nem beszélve, hogy ugye Újpesten olyan jellegű mérkőzéseken lép majd pályára, és az újpesti játékosoként nagyjából bárhol, aminek a hangulata és a körítése az ugye hasonlít a nemzetközi porondra, ahova ugye ő is, mint egyéni játékos nyilvánvalóan fejlődni szeretne, el szeretne jutni odáig, mert tegyük a szívünkre, a kezünkre, ugye a mi bajnokságunkat szeretjük a legjobban, de azért innen még lehet előre lépni, és ehhez az Újpest egy nagyon jó állomás lehet.
1: Simon Zoltánnal beszélgetett Balogh Bence. Még egyszer, ismétlésképpen a legfontosabb, hogy ma elkezdődik a labdarúgó NB1 2026-27-es idénye, méghozzá alig több mint egy óra múlva, ugyanis 8 órakor kezdődik majd a Nyíregyháza Spartakusz és az Újpest mérkőzése. Egyébként a pontos idő 19 óra 1 perc. Friss hír, hogy LeBron James a Philadelphia Sixers együttesében folytatja karrierjét. LeBron James átigazolásáról az ESPN számolt be, és az amerikai sajtóértesülések szerint a 41 éves klasszis két idényre szóló szerződést kötött, és a fizetése 8 millió dollár lesz majd a Philadelphia 76ers együttesénél. Mi pedig folytatjuk majd a körkapcsolást méghozzá Formula 1-jel, de csak az Offenbach után.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A mikrofonnál pedig Tóth Béla, 4 perccel múlt 19 óra. Megkezdődött a Formula 1-es magyar nagydíj, ma 2 szabad edzést rendeztek, a második gyakorlást a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton nyerte meg, ő egyébként 1 perc 18,729 ezered másodperc alatt teljesítette egy körét a Hungaroring aszfalt csíkján, és a Ferrari mindent vitt ezen a napon, mert hogy az első szabad edzésen pedig Leclerc lett a leggyorsabb versenyző. A monakói pilóta egyébként a második szabad edzést a második pozícióban zárta, a harmadik pedig Lando Norris lett. Az összetett versenyben élen álló Andrea Kimi Antonelli pedig a második gyakorlás során, hát itt keresem a nevét a névsorban, a középmezőnyben zárt, mindössze 13. lett, tehát ahogyan azt tudjuk, a száguló cirkuszban a legfontosabb dolgok azok szombaton és vasárnap dőlnek el. Krejsz Bálint riporterünk ott van egyébként a helyszínen Magyaródon, és több vendéget is megszólaltatott, ilyen például Kapu Tibor, űrhajós, akinek ténylegesen van köze a száguldáshoz, ő száguldott már a világűrben, most azért más körülmények között beszélgetett vele Krejsz Bálint.
2: Kezdjük azzal, hogy milyen élmény itt lenni a világ legnagyobb autóverseny sorozatának a színfalai mögött.
3: Hatalmas nagy élmény, köszöntök minden hallgatót, nekem első alkalom, hogy itt lehetek, és hát nagyon remélem, hogy majd minél többen megtapasztalják ezt majd rajtam kívül is, mert az, amikor az ember itt végig sétál a paddockban, és látja, hogy micsoda hatalmas kamionok, és micsoda elképesztően exkluzív környezetben fogadják itt a látogatókat, és a sportokat, és a csapatokat, az tényleg lenyűgöző, úgyhogy számomra hatalmas élmény.
2: Szoktad-e követni egyébként a sorozatot, akár ilyen alkalmi nézőként, akár rendszeresen fogyasztod-e?
3: Alkalmi nézőként, ez most már jó ideje jellemző rám, ugyanaz, ami szerintem sok mindenki másra, hogy a vasárnapi ebéd után meghallgatjuk, hogy megnézzük az első 2 kört, aztán az ümmögésre alszunk, mint az egyetlen pihenő nap általában a hetemben, de gyerekként ezt én nagyon-nagyon követtem, hogy én még a Schumacher érából származom, nekem ő a nagy kedvencem volt, aztán mostani sorozatból is, és a felvonultatott pilótákból is az öregebbeket, Alonsót és Hamiltont ismerem, a többiek, a legújabbakat már igazából nem is, megmondom őszintén, úgyhogy nem én vagyok a legfeketővesebb Forma 1 rajongó sajnos manapság, de hatalmas élvezettel fogom nézni egyébként ezen a hétvégén is.
2: Amikor a Schumacher érában mondjuk elképzelted, hogy hogy nézhet ki egy ilyen hétvége, mit csinálnak a versenyzők, hol sétálgatnak, akkor az nagyjából ilyen kép jött a fejedben?
3: Nagyjából ilyen, de engem meglep nagyon, hogy most mennyire közvetlen itt minden. Ugye most bejöttünk ide a paddockba, és nekem elmondták itt a kolléganők, akik fogadtak minket, hogy ezen a napon az ember 1-2 óra 5-10 pilótával simán találkozik itt a színfalak mögött, és látszik, hogy itt nagyon-nagyon sok az ember, még így is, sok média, sok csapattag, sok olyan ember, akinek is felajánlották ezeket a jegyeket mindenféle indokokból. Úgyhogy nekem a közvetlensége, megmondom őszintén, nagyon-nagyon-nagyon meglep, de az ember, amikor belép ide, akkor egyből átérzi ennek az egésznek a milliójét, egy nagyon-nagyon elfogadó és családias közeg.
2: Az űrutazásod előtt nagyon komoly fizikai felkészülésen mentél keresztül, és hát az autóversenyzők olyan G-hatások érnek, ami talán nálatok is, még űrhajósoknál is már számottevő dolog. Az ilyen fizikai felkészültséget tekintve mekkora hasonlóság mondjuk abban, amit te mint hivatásként választottál, a között, amit a pilóták csinálnak nap mint nap?
3: Van hasonlóság, de van sok különbség is. Erről nagyjából egy órát tudnék beszélni. A G-hatások nagyon hasonlóak, annyi különbséggel, hogy nekünk úgynevezett GX hatásunk van, tehát egy tengelyen történik a mi G-behatásunk, tehát gyakorlatilag az erő, az a gyorsulás, ami rajtunk történik, az belesüppeszt minket az ülésbe is, kész. Egy Forma 1-es pilótánál ez komplikáltabb, hiszen ott a kanyarokban az Y irányban, tehát váltól válik, szintén van egy erőhatás, amiknek náluk a nyakuknak nagyon kell küzdeni, legalábbis az ellen. A mi esetünkben ez nincsen egyáltalán. Ugye, és a harmadik a Z irány, ugye a fejtől lábig, az pedig a vadászpilótáknál érvényes, amikor manővereket húznak, ez nálunk szintén nincsen. És ennek megfelelő igazából a felkészítés is. A Forma 1-es pilótáknál a kardió sokkal-sokkal fontosabb, mint bármi más. És ugye ezek a nyakedzések. Én nekem az egyik személyedzőm az űrutazás előtt, ő szintén foglalkozik Forma 1-es pilótákkal és MotoGP pilótákkal és sok mindenki, Márquez fivérekkel szintén. Ő azt mondta, hogy gyakorlatilag minden egyes Forma 1-es pilóta így kérése bármikor meg tudna csinálni egy Ironman-t, olyan fizikumuk van és olyan kardiójuk, hiszen ez a kardió, amikor az embernek tényleg a tüdeje erejével kell küzdeni ezekkel a G-erők ellen, az elképesztően fontos. A mi esetünkben maga a felkészítés azért picit komplexebb, mert nekünk nem csak a felbocsátásra és a visszaérkezésre kell gondolnunk, ahol igazából a nagy gierők történnek, hanem magába az űrben való tartózkodásra, ahol nekünk jóval-jóval több izom kell, hiszen azokban az izmokból fogunk elveszteni az űrutazás végére. Úgyhogy van hasonlóság, így lekerekítve azt mondanám, hogy a felébedő gierők vagy az ébredő gierők egy Forma 1-es pilóta esetén komplexebbek, nekünk pedig maga az utazás jellege, tehát a felbocsátás, aztán ugye nulla gravitációs, aztán visszaérkezés, annak a jellege miatt pedig a felkészülés komplexebb.
2: Talán nem túlzás azt mondani, hogy sok sporteseményen megfordultál az elmúlt

0: Én minden ilyesmi rendezvényen hatalmas szeretettel veszek részt, de a különlegesség is skálán, hát tényleg csak így körül kell nézni a padokban, most nyilván egy rádióban ez nehezebben érezhető, de ez abszolút a tetején van.
1: Kriskin Tamással, 63-szoros magyar válogatott labdarúgóval beszélgettünk, aki néhány perccel ezelőtt Alexander Albonnal és Carlos Sainzzal csocsózott itt a Hungaroring padokjában. Milyen élmény volt ez a néhány perc, amit itt töltöttél?
2: Ő nagyon jó volt, és meglepően jól játszottak a srácok, tényleg nagyon sok szép gól volt, olyan érzésem volt, mint hogyha ők nap mint nap csocsoznának. Nagyon jó volt a hangulat egyébként, sok gyermek is volt itt, úgyhogy tényleg örülök, hogy én is itt lettem.
1: Az autóversenyzőkről mondják azt, hogy nagyon fontos az, hogy gyorsan reagáljanak, azért azt gondolom, hogy ez a csocsóban is előny tud lenni. Ennek a hatásait lehetett érezni a két autóversenyzőnél?
2: Igen, látszódott, hogy nagyon gyorsan reagálnak, mert nagyon gyorsan felvették az ütemet, és tényleg bármilyen gyors dolog történt, akkor egyből felkészültek voltak, hogy említettem, mindkét oldalról volt sok gól, úgyhogy tényleg meglepően nagyon jól játszottak.
1: Milyen a kapcsolatod egyébként a Formula 1-es világbajnoksággal?
2: Követni szoktam, megmondom őszintén, annyira nem vagyok mélyen benne, mint mondjuk a labdarúgásban. Nagyon sok ismerősöm és barátom van, aki követi a Forma 1-et, úgyhogy azért valamilyen szinten én is képbe vagyok, és nagyszerű ezt itt látni, meg tényleg nagyszerű látni ilyen nagy sportolókat.
1: Jártál már a Hungaroringen, vagy ez most az első alkalom?
2: A Hungaroringen már voltam, itt a pedokban viszont még nem voltam, úgyhogy tényleg ez is egy nagy élmény számomra. Tényleg látni itt ezt a nagyszerű dolgot, úgyhogy tényleg, hogy említettem, ülök, hogy itt lehetek.
1: Nem tudom, mennyi időd volt szétnézni, de egyrészt hogy tetszik a megújult Hungaroring, mert a nézőtér is megújult, és ha mondjuk itt a pedokban tudtál már egy kicsit nézelődni, akkor milyen ezt a fajta felhajtást, meg milliót látni?
2: Igen, hogy említettem, nekem nagyon tetszett, és nagyon örülök tényleg a felújított épületnek is, meg itt a környezetnek is. Tényleg, hogy említettem, nagyon jó látni itt az egész pedokot, olyan, mintha egy ilyen kis minivárosban lenne az ember. Tehát ugye éttermekkel, ugye itt a szerelőkkel és a csapatokkal, úgyhogy tényleg nagyszerű dolog, és nagyon örülök, hogy Magyarországon is van egy olyan hétvége, amikor láthatjuk ezeket a nagyszerű autóversenyzőket.
1: Hasonlítható ez a fajta felhajtás ahhoz, ami a legnagyobb labdarúgó világsztárok körül van?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, ugyan említettem, itt is nagyszerű sportemberekről beszélünk, ugyanúgy, mint a labdarúgásban. A saját sportjukban ők is a legmagasabb szinten vannak, úgyhogy én azt mondom, hogy ez mindig tiszteletre méltó.
1: A labdarúgás véget ért vasárnap, a világbajnokság, Spanyolország nyert. Mit szólsz a torna történéseihez? Mennyire követted az eseményeket?
2: Igen, követtem az eseményeket. Őszinte leszek, hogy én az angoloknak szurkoltam, sajnáltam, hogy nem sikerült bejutni a döntőbe, viszont úgy gondolom, hogy az a csapat nyert, aki az egész torna alatt meggyőző teljesítmény nyújtott. A spanyolok egy gólt kaptak ugye az egész tornán, nagyszerűen játszottak a labdát, nagyon nehéz volt elvenni tőlük, úgyhogy én úgy gondolom, az a csapat nyert, aki az első mérkőzéstől kezdve olyat nyújtott, ami én úgy gondolom, hogy most így az elmúlt időszakban maradandó, mert tényleg nagyszerű futballt mutattak.
1: Hosszú távon is meghatározó lehet ez a spanyol válogatott Luis de la Fuente vezetésével?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon sok fiatal játékosuk van és fiatal csapatról beszélünk. Ahogy láthattuk, tényleg nagyon jó futballt mutattak be, és igazából azt is láthattuk, hogy nem, nyilván vannak kiemelkedő és sztárjátékosok, de vannak olyan játékosok is, akik mondjuk nem a sztárcsapatokban játszanak Spanyolországban, de tényleg csapatként nagyszerűen működtek, úgyhogy ahogy említettem, én az angoloknak szurkoltam, viszont nagyon jó volt látni ezt a spanyol csapatot futballozni, mert tényleg minden egyes poszton nagyszerű játékosai vannak.
1: Az 5-7-esre duzzasztott torna és a 48 csapatos lebonyolítás neked összességében hogy tetszett, mint profi labdarúgó?
2: Igen, nagyon sok kritika érte ezt a bővítést ugye a világbajnokság előtt, de megmondom őszintén, hogy én nagyon örültem neki, és azért örültem neki, mert nagyon sok olyan ország és csapat volt a világbajnokságon, aki ezáltal meg tudta mutatni önmagát, nagyon sok a játékos, aki meg tudta mutatni önmagát. Igazából nagyon jó példát tudok kiragadni, ha megnézzük a Vozinjának a történetét, akit ugye senki nem ismert a világbajnokság előtt, és jelen pillanatban, ha jól tudom, akkor az egyik legnépszerűbb labdarúgó lett a közösségi médiákban, úgyhogy tényleg ezért is szép a labdarúgás, meg ezért is jó az, hogy tényleg több csapat lehetett, mert nyilván amellett, hogy ott vannak a nagy sztárországok és labdarúgó országok, amellett vannak olyan kisebb csapatok is, akik ezáltal meg tudják mutatni magukat a világnak.
1: 40 éves a Hungaroring, ismételten Frankl Andrással beszélgetünk, ott kíván a kezdetektől követi a pálya történetét. Milyen érzés újra itt lenni, immár a 41. alkalommal?
3: Nagyon jó, és együtt vagyunk a párom.

0: és az pláne jó. És kicsit megváltozott a dolog, mert hát akkor még voltak elvtársak. Habár a két elvtárs, a Urbán Lajos és a Nagy Ervin nagyon normálisak voltak, és nem lihegtek szlogeneket, inkább csak pályát építettek, és remekül megépítették. Volt egy-két gond, mindegy. Bernie-nek köszönhetjük, Rohonyi Tamásnak. Én próbáltam egy kicsit segíteni, meg egy-két más ember, és most viszont fantasztikus. Most, hogy a pálya elég érdekese vagy nem, azt nem tudom, nekem igen, de az épület, a sajtószoba szenzációs, világviszonylatban szenzációs.
1: Most fejeződött be a felújítás 2026-ra, amelyet két részletben csináltak. Neked azért elég sok kapcsolatod van így a nagyvilágból. Mik a visszajelzések az új Hungaroringra?
0: Az újságírók el vannak ragadtatva. A kosz nem olyan jó, mint tavaly, de ez érdekes. Minden harmadik évben jó a kosz, de hát ez akinek nem tetszik, hozzon szendvicset. De az, hogy ki lehet menni a sajtószobából a Rajtrács fölé, és hallani az egészet, pláne mikor majd visszajön a V8-as motor, az eszméletlen.
1: A nyári szünet előtti utolsó verseny hétvége, ennek a hangulata szerinted érződik-e itt a padokban?
0: Hát a helyzet az, hogy legszívesebben, hát nem, mondom másképp, sokan kihozták a bőröndöt, és innen mennek nyaralni. Szóval ma este nem az lesz, hogy mennek vissza Londonba, hanem egy csomó a nicai gépen lesz, Marbella, Mallorca, Horvátország, mert azért hosszú volt ez a szezon, még avval együtt, hogy az arab versenyek nem történtek meg. Na most ez a másik kérdés, hogy lesznek-e arab versenyek, és kivállalja a kockázatot, hogy odaesik meg egy-két ilyen rakéta dolog. Hál' Istennek ez nem az én gondom, ez a világ problémája, és a Forma 1-nek a problémája.
1: A pilótakeringő is hamarosan véhetően beindul. Lesznek-e szerinted nagy bejelentések a közeljövőben, akár átigazolásokkal kapcsolatban?
0: Hát természetesen mindenki csak a Verstappenről beszél. Én már kicsit unom, mert hát azért a világban van más versenyző is. De az érdekes lenne, ha helyet cserélne valahol ausztrál gyerekkel. Erről van szó. De a komikus az, hogy ezek a fiúk valóban azt hiszik, hogy ők szülték a spanyol viaszt ma. És elveszték a szerződést, és ha itt most megkérdezném, hogy ki a Yuki Tsunoda, ma a kutya nem tudná. Szóval ez egy olyan dolog, hogy nem hiszem, hogy értékelik, hogy ők milyen szerencsések.
1: Itt néhány órával ezelőtt a pénteki napon volt egy elég nagy volumenű bejelentés, ugyanis több kanyar is hivatalos nevet kapott. A Mansell kanyar például, de Alézülől is neveztek el kanyart, illetve Lewis Hamiltonról is. Ezek a fajta kezdeményezések tovább növelhetik-e a Hungaroringnek amúgy is fontos szerepét a Formula 1-ben?
0: Ez egy nagyon jó ötlet. A ring mindig tele volt jó ötletekkel, most is tele van ötletekkel, és valóban a jó versenyzőket választották. Hát a Lewis nyert itt, nem hiszem, 9-szer. Alonso nyert itt 2005-ben, valami Schumachert verte meg. Szóval óriási tradíció, és fantasztikus, hogy milyen régen megy a ring, és csak nem szabad hibát csinálni, mert nagyon sok más ország vár arra, hogy átvehesse a ring szerepét.
1: A Ferrari jól kezdett az első szabad edzésen, Lewis Hamilton extra motivációval fog menni a hétvégén, úgyhogy most már olyan pályán megy, ahol kanyar is van róla elnevezve.
0: Igen, hát a helyzet az az, hogy a Ferrari, és én egy Ferrari lapnak írok, a Ferrari megtartosodott, és én nagyon örülnék, ha lenne egy Ferrari 1-2, már csak azért is, mert nekem a Russell a könyökömön jön ki, mert állandóan nyivákol. Én még ilyen nyivákoló életemben nem tudom. Állandóan. Jaj, majdnem nekem jött. Jaj. Bácsi, kérem, nagyon szerencsés, milliómos. Adjon hálát az Úristennek, és ne nyávogjon mindig. A kisrász az Antonelli, hát az viszont az a következő Senna.
1: Bereznai Dániellel, e-sport versenyzővel beszélgetünk itt a Hungaroring pedokjában, a 40 éves Hungaroring pedokjában. Milyen újra itt lenni, magyar nagydíj, nyilván számunkra ez az év legfontosabb versenye.
2: A Hungaroring 40 éves, de a pedok nem, amúgy idén lett teljesen kész az etéri felújítás itt a célegyenesben. És remek a pálya, mindenki elismerően beszél róla a csapatból, szóval ez szerintem mindenképpen büszkeséggel töltheti el az összes magyart, meg az összes érdeklődő helyszínre kilátogatót. Rengeteg ember van már korán reggeltől, szerencsére nem kapunk hőgutát, tökéletes az időjárás. Egy kis esőt azért elfogadnék a hétvégén, ugyanis nem láttunk még esős Forma 1-es nagydíjat, de lehet, hogy amire kikerül ez az interjú, addigra már kiderül, hogy nem volt eső, vagy esetleg volt, és nem volt jó, meg pirozászó, és nem is lett semmi, ki tudja, nem látok a jövőbe. Az viszont biztos, hogy ennek a szabályrendszernek a Hungaroring az egyik legjobb pályája lesz, ahol valóban a versenyzők bátorsága és pontossága is jelentős köridő különbséget eredményezhet, és nem csak az egyenesekben való tempó.
1: Itt a kerek évszámért azért több idő jut a nosztalgiázásra. Neked személy szerint ez hányadik magyar nagydíjad, és van-e mondjuk valami személyes emlék, ami kiemelkedik?
2: A Covid évek körül kihagytam néhány magyar nagydíjat, de 2018 óta minden magyar nagydíjon itt vagyok, amióta aktívan e-sportolok azóta. Amíg nem is az egész hétvégére, de legalább bizonyos részére kaptam meghívást. Csapatomtól volt, hogy a Hungaroringtől, és ez nagyon megtisztelő. Személyes élményem nagyon sok van a magyar nagydíjjal, de talán a legnagyobb élő élmény az 2021 Esztaban Okon győzelme. Ott azt a célegyenesből néztem azt a legendás rajtot, amikor csak Hamilton maradt a rajtrácson, és aztán a legendás Hamilton Alonso csatát is élőben figyelhettem meg, ami szerintem az elmúlt évek egyik legjobb futama volt, és alpinos futamgyőzelem ráadásul, ami szintén közel áll a szívemhez így, hogy most ezeket a színeket képviselem.
1: Ha már Hamilton, a kettes kanyar most már hivatalosan is az ő nevét viseli, hiszen a kanyarok most már nevet kaptak, nem csak számot, nyilván a Menszel és az Alézi kanyar az eddig is a köznyelvben élt, de van itt Budapest, a kanyar kombinációkat tekintve, mit gondolsz ezekről az elnevezésekről?
2: Jó, frissíteni kell, nem élhetünk örökre a múltban.
1: Az Alpin igazolt versenyzője vagy, mit látsz a csapaton, a hangulat, milyen, mennyit tudtál beszélgetni a rendes versenyzőkkel?
2: Hát pont egyenlőséggel érkeztünk meg a Visa RB-vel erre a hétvégére, és nem hoztunk semmi fejlesztést, szóval szerintem inkább minimalizálni kell a veszteségeket itt. Nyári szünet után azért lesz egy újabb nagy fejlesztési háború, és abban jobban kell szerepelnünk, hogyha meg akarjuk tartani a legjobb öt között a helyünket.
1: A nyári szünet előtti verseny hétvégén vagyunk. Ennek a hangulata szerinted érződik-e a paddockon, hogy már azért sokan úgy tekintenek előre, hogy hétfőtől itt egy hosszabb pihenés jön?
2: Nem csak a paddockon, de Budapesten is érződik ennek a hangulata. A Hungaroring szerintem éppen ezért, nem csak ezért a egyik legjobb hétvége már a miénk, hanem emiatt a szituáció miatt is, amit említettél.
1: Térjünk rá egy kicsit a te versenyzői karrieredre, hiszen hosszú évek után nem jött ki új Formula 1-es játék az idei szezonban, csak az előzőt frissítették, az előző évit. Ez rátok nézve mit jelent, és az előző szezonodat hogyan értékeled?
2: Annak ellenére, hogy frissítették ezt a játékot, szerintem nagyobb a változás, mint néha egy új játék esetében, ugyanis a szabályrendszer változását azért lekövették. Nekünk is sokat kell menedzselni az energiát is liften kurszolni, és sok ismeretlent vett fel. Nem tudjuk, hogy ehhez ki hogy alkalmazkodik majd, de simán lehet, hogy felfordul a mezőny, lesz nagyon sok új név. Én nem szeretem, de remélem, hogy tudok hozzá alkalmazkodni addig, amíg kell, mert az nem kérdés, hogy motivált vagyok, hogy még sok évig versenyezzek. Az előző év nagyon jó lett, másodikok lettünk a csapatbajnokságban, amit a szezon elején aláírtunk volna, és a csapattársa megnyerte az egyéni világbajnoki címet, amit az én segítségem nélkül nem nyerhetett volna meg. Ugyanis mindössze egy darab pozíció múlott a címe, és ott például az utolsó futamon a Budabinon is elengedtem, átadtam neki egy győzelmet Amerikában, és ráadásul kitereltem egy versenyzőt, és így tudott egyáltalán a harmadik helyről az első két helyre feljönni, és így vezettük a versenyt, Belgiumba is pozíciót cseréltünk. Csomó ilyen pillanat volt, amikor önálló pontokat áldoztam fel az ő sikeréért. Ezt meg kell tenni, ő is megtenné fordítva, mert itt elég nagy szigor van az e-sporton belül, hogy mind a két bajnokságot maximalizáljuk, és az egót tegyük félre. Az egyéni sikerült, a csapatról egy picit lemaradtunk, nyilván teljesítettem volna néhány ponton jobban, de a mezőny második legidősebb versenyzőjeként szerintem azért nem kis dolog a top 10-be folyamatosan helytállni. Elmögött kemény munka van, és én mindent megteszek, hogy ezt a teljesítményt fenntartsam, növeljem, alkalmazkodjak a fiatal generáció által szabott új kihívásokhoz.
1: Mikor lesz a következő megméretés, és hogyan
2: jövőre
1: nézkedik?
2: Kezdődik az új szezon majd jövőre, csak az F1-26-tal, de most a nyáron nem kell nagyon foglalkozni ezzel, szerencsére.
1: Hogy látszik az új szabályrendszer, visszatérve a végéhez, közeledve egy kicsit a valódi Formula 1, de a pályán történő versenyzése megszoktad?
2: Az új szabályrendszer borzalmas. Én nagyon remélem, hogy hamar eltelik ez a 4 év, mert ez számomra nem autóversenyzés, és szembe megy az autóversenyzés DNS-ével, genetikájával, és én soha nem lennék képes arra, hogy megöljek egy sportot, csak azért, hogy néhány ember potenciálisan jobban szórakozzon, de amúgy a nézettségadatokból nem látom úgy, hogy annyival jobban szórakoznak.
1: Kulcsár Jászminnal beszélgetünk, és ugyan a rádióban nem látszik, de rengeteg képet van kiállítva, amiket te festettél Formula 1-es csapatokról, pilótákról, és a Hungaroring mása is itt van. Hogyan kezdődött nálad ez a hobbi, és a találkozásod mondjuk a Formula 1-jel?
3: Sziasztok! Én igazából művészeti iskolába jártam 5 évet, és festőként végeztem. A Hungaroring azért van itt a festményen, ez alapján hívtak meg, hisz a vizsgamunkámnak egy nagyon fontos része volt. Egy sorozatnak a része, viszont úgy gondoltam, hogy ezt emelem ki leginkább. És ezt az egészet 2020-ban kezdtem, ugye a Sakhir nagy díj körül, Bahrain. Először leginkább csak azokat a pilótákat festettem, vagy csak azt a pilótát, aki a kedvencem volt, Sebastian Vettelről beszélünk. De nagyon sokan írtak, hogy fessek más, nyissak a többi pilóta felé akár. És így elkezdtem többüket festeni, aztán elkezdtem kiadni ide a Hungaroringre, és akkor ilyenkor aláírattam őket, találkoztam velük, mondtak pár szót hozzá, és igen, ez a talán az ilyen kis sztori.
1: A Nemzeti Sportrádió Facebook oldalán látható egy képgaléria, amiben ez a festmény is a Hungaroringről megtalálható. Mennyi idő volt elkészítened, mert ez egy elég kidolgozott munka.
3: Hát, amiről itt most éppen beszélünk, a Mercedesen kívül, amit tavaly csináltam, és ezt sikerült aláíratnom, az a többi 10 képet az utóbbi 2 hónapban csináltam. Nagyon sok munka volt vele, csak ezzel foglalkoztam, semmi mással. Végeztem a sulival, és egyből ezt festettem. Igazából készen lettek, nagyon az utolsó pillanatban, hisz még hétfőn, ezen a hétfőn még festettem, szóval... Igen, de sikerült befejezni.
1: Itt vagy a pedokban, ahol a pilóták is közlekednek, egy eléggé forgalmas helyen, ahol mindenki átjön. Kaptál a reakciókat versenyzőktől, vagy mondjuk csapattagoktól?
3: Csapatoktól igen, nagyon sok csapattag ide jön, hogy nagyon tetszik nekik. Igyekszek festményt is odaadni egy-két pilótának, emiatt annak sikerült. Szóval ez egy pozitív dolog. Russellnek szeretnék odaadni egy festményt. Tegnap már említettem neki, hogy nagyon szeretném odaadni, viszont nem tudom, hogy így a délután folyamán látom-e, este fele tudom inkább elképzelni, hogy esetleg ide jönnek, vagy ilyesmi.
1: Nagyon nagy a felhajtás ezek körül, a világsztárok körül. Élőben milyenek ezek a pilóták szerinted? Pozitív csalódás volt-e megismerni őket, vagy közelről látni? Negatív, vagy azt hoztam, amit vártál?
3: Nekem abszolút pozitív volt. Én mindegyiküket nagyon kedvelem. Nem tudnék olyat kiemelni, akik mondjuk, na, őt nem szeretem, őt nem fogom rajzolni. Ezt nem csinálhatom, mert ez nem szép, nem lenne szép tőlem, mert biztosan van olyan ember, van olyan személy, akinek viszont tetszene. Személyesen találkozni velük hihetetlen, nagyon jó, nagyon kedvesek, és egyáltalán nem kell tőlük félni, hogyha mondjuk valahol Pesten most találkoztok velük a hétvégén. Nyugodtan nyíltak, főleg az ilyenekre, abszolút.
1: Hosszú távon is a festészetben képzeled el magad, vagy mondjuk a sportfestészetben képzeled el magad?
3: Inkább a sportfestészet, nagyon sok megrendelésem van, és az is leginkább efelé megy. Csinálok más festményeket is, de inkább közelebbi családtagoknak, hogyha kérnek, nem tudom, tájképeket, más sportrékat, inkább ebben a tematikában.
1: Csak a Formula 1 van a portfólióban, vagy milyen más sportok?
3: MotoGP egy kicsit, nagyon-nagyon minimálisan, illetve most, hogy a VB-nek vége lett, nagyon szeretnék csinálni egy Belgium, esetleg egy Yamal festményt, ha már itt tartunk. Nem tudom, mennyire lenne ez a közösség, amit én vezetek mondjuk Instagramon, írva erre.
4: Kapu Tiborral, Priskin Tamással, Frankur Andrással, Breznai Dániellel és Kulcsár Jászminnal beszélgetett Krejsz Bálint. Folytatjuk a hírekkel.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
6: A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Kezdődik a labdarúgó NB1 2026-27-es idénye. Eltávolították a szennyezőanyagot a fekete körösről. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
5: Sporthírek.
7: A Ferencváros augusztus 8-án a 15-szörös BL győztes Real Madrid labdarúgó csapatát fogadja felkészülési mérkőzésen a Grupama arénában. A két csapat legutóbb 1995-ben találkozott egymással. Akkor a madridi 6-1-es vereség után az Üllői úton 1-1-es döntetlent ért el a magyar csapat. Ezzel párhuzamosan az is eldőlt, későbbi, egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát a bajnoki címvédő Eto otthonában. A találkozó eredetileg épp augusztus második hétvégéjére volt kiírva. Nyíregyházán kezdődik a labdarúgó NB1 2026-2027-es idénye. Az első forduló első mérkőzésén a Spartacus az Újpestet fogadja este 8 órakor. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A tavaly döntős, 2024-ben pedig győztes Bondár Anna ezúttal is bejutott a legjobb négy közé a hamburgi női salakpályás tenisztornán. A világranglistán 97. negyedik helyen kiemelt magyar játékos a negyeddöntőben 6-1-7-6-ra verte az örmény Csarajevát. Az összetettben élen álló Tadej Pogacsár nyerte a Tour de France 19. szakaszát Gap és Alpe-d'Huez között, ezzel tovább növelte előnyét a mezőny élén. Az őt követő belga Remco Evenepoel 2,5 perc hátránnyal a hatodik lett a szakaszon. Hátránya a szlovén kerekes mögött már több mint 7 perc. Pogacsár pályafutása során már 26 szakasz győzelemnél tart a francia kerékpáros körversenyen. Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a mogyoródi verseny hétvége első szabad edzését a Hungaroringen. Második helyen a holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, még harmadikként a brit Lewis Hamilton zárt. Hamilton aztán megnyerte a második szabad edzést, megelőzve csapattársát Charles Leclerc-t. Az időmérő edzés holnap 16 órakor kezdődik, míg a 41. magyar nagydíjat vasárnap 15 órától tartják.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Ságodi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter a Facebookon. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyező anyagot a Fekete-Körösről, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált uszadék vélhetően marha fekália volt. A vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt-e baktériumfertőzés. A Békés-megyei Kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán, valamint egyelőre tilos fürdeni a gyulai és a dobozi szakasz szabad strandjain.
5: Közlekedés.
7: Erős a forgalom az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán, a Gödöllő és a Bak közötti szakaszon torlódásra készüljenek. Baleset történt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Ócsánál. A 31-es kilométernél egy sávot lezártak, közel 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az 5-ös főúton kerülhet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
5: Időjárás.
7: Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az észak-keleti határszélen lehet egy-egy zápor. Az éjszakai 6-16 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 perc múlva, 20 óra a mikrofonnál Tóth Béla. Labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást, mert hogy elkezdődik, 20 perc múlva a labdarúgó NB1 következő idénye, a 2026-27-es. Melyik csapat követi a trónon az Eto FC-t, mely együttesek végeznek még a dobogón és vívják ki a nemzetközi kupaszereplést, és melyik együttes lesz az, amely utolsóként zárva biztosan búcsúzik majd az élvonaltól, ettől az idénytől fogva osztályozó dönt a labdarúgó NB1 11. és az NB2 második helyezettje között arról, hogy melyik csapat folytatja az élvonalban és melyik a másodosztályban. Na de hát kezdésként egy Nyíregyháza-Újpest mérkőzés a labdarúgó NB1 első fordulójában, méghozzá Nyíregyházán, és itt van a stúdióban Bene Ferenc állandó szakértőnk. Szia Feri!
2: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, szervusz Béla!
1: Mennyire sikerült kipihenned a VB fáradalmait?
2: Én nagyon motivált vagyok és friss, abszolút várom az NB1-es fordulókat. Ugye a világbajnokság az mindig kuriózum, meg nyilván a top futball, de azért a magyar bajnokság mégiscsak a miénk, úgyhogy nagyon várom.
1: Ráadásul jó néhány csapatnál történt azért változás, hogyha most végig mennénk a névsoron, azért az kirajzolódna mindegyik együttesnél, hogy erősödött vagy gyengült. Te előzetesen hogy látod az esélyeket, melyik lehet az a három csapat, amelyik a dobogóra joggal pályázhat, és az Etónak a trónját azt tudná bitorolni?
2: Érdekes kérdés. Igazából én mindig szeretem megvárni az első öt fordulót, hogy nagyjából azért valami képet kapjak a csapatokról. Előzetesen nyilvánvalóan a Ferencváros és a Győri Etó ott lesz a dobogóért küzdő csapatok között. Annak ellenére, hogy azért az Etó vezetőségében komoly változások történtek, de én úgy gondolom, hogy a játékos állomány arra predesztinálja a győrieket, hogy ott legyenek a dobogó környékén. Kíváncsi leszek a Debrecenre, hogy hogy fognak összeállni, őket is dobogó esélyesnek tartom, de a tegnapi játékuk mondjuk nem győzött meg, de a játékos állományuk azért az szerintem alkalmas erre. Aztán nyilván várom az Újpestet is, hiszen a közvetlen vetétársai ebből a szempontból nem erősödtek, vagy inkább gyengültek, az Újpest meg véleményem szerint erősödött.
1: Lehet, hogy még ma is erősödött, mert hogy egy gánai U-válogatott csatárt is bejelentett ma még az Újpest, de hát mindennel végig megyünk majd szépen idejében. Először beszéljünk majd a Nyíregyházáról, és arról, hogy a Nyíregyháza Spartacus milyen reményekkel várja ezt az NB1-es idényt. Először viszont hallgassuk meg a csapat középpályását, Katona Mátyást.
3: Hamar véget ért az előző szezon, volt egy kis szünet, kipihented magad?
4: Igen, szerintem az egész csapat kipihente magát, azért hosszú volt a pihenés, és azért már dolgozunk egy pár hete, úgyhogy már alig várjuk, hogy elkezdődjön a bajnokság.
3: Az Újpest ellen jön majd az első mérkőzés, kötődsz az újpestiekhez, játszottál ott, van ennek egy külön pikantériája, vagy ez már annyira a múlt, hogy ezzel nem foglalkozik az ember?
4: Hát azért nekem személy szerint még mindig van egy pici pikantériája, úgyhogy kezdtem már egyébként bajnokságot az Újpesten, akkor nem sikerült jól, úgyhogy most remélem, hogy jobban fog.
3: És hát volt egy másik mérkőzés, ami szintén nem sikerült jól az Újpesten, amikor komoly sérülést szenvedtél, ez abszolút már meggyógyult, teljesen rendben vagy?
4: Igen, hála Istennek már egy fél éve teljesen jó vagyok, egészséges vagyok, úgyhogy már nem is foglalkozok vele.
3: Hogy sikerült a felkészülés, hogy érzed? Azért kőkemény munka van mögöttetek.
4: Igen, beletettük rendesen, de azt gondolom, hogy az egész csapat nevében mondhatom, hogy jól sikerült, már nem nagyon volt sérült játékosunk, talán egy-két játékos, úgyhogy jó állapotban van mindenki. Szerintem tényleg már nagyon várjuk a bajnokságot.
3: Ilyenkor már a frissítési a főszerep az utolsó napokban, vagy azért még ugyanolyan kőkemény munka folyik?
4: Hát ezen a héten már nem annyira, inkább a frissítésen van a hangsúly, meg a kis finom hangolásokon, taktikai elemeken, úgyhogy ezeken.
3: Hogy érzed, milyen a csapat? Az egy jó néhány edzőmeccset is játszottatok.
4: Igen, de azt gondolom, hogy ami nagyon pozitív, hogy a tavalyi szezonhoz képest a csapat gerince itt maradt, úgyhogy a közeg ismeri egymást, és ez mindenképpen pozitív. A edzőmérkőzések igazából nem sikerültek rosszul, de az nem annyira valid egyébként, majd a bajnokságba dől.
3: Ha már említetted ezt, hogy majd a bajnokságban eldől, milyen meccsre számítasz az Újpest ellen?
4: Hát az Újpest azért az elmúlt években nem úgy teljesített, ahogy várták, úgyhogy meg biztos nagy a nyomás rajtuk, és komoly céljaik is vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nehéz mérkőzés lesz. Nagyon gyors támadóik vannak, úgyhogy erre fel kell készülnünk, de inkább magunkkal foglalkozunk, mi vagyunk hazai pályán, saját akaratunkat próbáljuk érvényesíteni.
3: A sorsolás azért nem volt túl kedvező, három olyan csapattal találkozunk majd, két nemzetközi kupa szereplővel és az Újpesttel. Milyen mérkőzésekre számítasz a szezon során, illetve milyen szezonra számítasz?
4: Hát igen, de azért ebben a bajnokságban mindenki tudja, hogy bárki megvered bárkit, úgyhogy nem így nézünk az ellenfeleinkre, hétről hétre gondolkozunk. Az, hogy milyen szezont várok, hát igazából szerintem az egész csapat pozitív. Próbáljuk megismételni a tavalyi második fél évet, de hétről hétre gondolkozunk.
1: Katona Mátyással Dankó László beszélgetett, és valóban a Nyíregyháza, amely sokáig a kiesés ellen menekült az előző idényben, és végül a középmezőnyben zárt, azt hiszem, hogy most is legfeljebb a bennmaradást tűzheti ki célul, de hogyha megnézzük az érkezőknek meg a távozóknak a névsorát, akkor esélyese mondjuk többre ez a Spartacus, és akkor már itt említem azt, hogy kik érkeztek a csapatba, Dala Martin visszatért kölcsönből a Puskás Akadémiához, és onnan megvásárolta ugye a Nyíregyháza Spartacus, úgyhogy kapusposzton bővült a merítési lehetőség, Hős Zsombor érkezett a Vasastól, egy horvát játékos, Roko Zikovics a védelembe, méghozzá Ausztriából a Liefering együtteséből, és kölcsönbe érkezett a Nyíregyházához Jean-Florent Batum, egy kameruni támadó, és Kaczwinski Dominik az Újpest szélső hátvédje. Ami érdekesség, hogy a kulcsjátékosok közül távozott Kovács Eréti Márk, Nagy Dominik ugye a csapatkapitány, és az a Slobodan Babics is végül, aki az előző idényben hosszú ideig nem is játszhatott sérülés miatt, és ami még az alapembereket illeti, mindenképpen meg kell említeni Meldin Dreskovicsot, valamint Mohamed Tizsánit, aki szintén elhagyta a Nyíregyháza együttesét. De ezt a névsort hallva, Feri, hogy látod, hogy Bódog Tamás együttese milyen reményekkel vághat neki ennek az idénynek? A középmezőny vagy egy biztos bennmaradás? Mi lehet a cél?
2: Én úgy gondolom, hogy reálisan egy biztos bennmaradás kell kitűzniük célkitűzésként, és ebben az esetben, amennyiben hát jól lekapják a szezont, és az átigazolások is beválnak, illetve hát a nem kiegészítő, hanem alapemberek hozzák a elvárt szintet, akkor meg lehet célozni a középmezőnyt. Nagyon sok függ az ellenfelektől is, és hát nagyon sok függ attól, hogy azt a fajta játékstílus tovább tudják-e tökéletesíteni, amit Bódog Tamás kitalált, egy nagyon stabil védekezésre épülő gyors kontrajáték, olykor egy egész pályás letámadással fűszerezve, és hát ne felejtsük el, hogy Zambi egy egyik legnagyobb átlagmagasságú csapatáról beszélünk, ahol nem csak magas érkezők vannak a különböző pontrugás variációkra, hanem nagyon jó rugójátékosaik is vannak.
1: Előzetesen annyit mindenképpen elárulhatunk, hogy két csatáros játékra készülhet a Nyíregyháza Spartacus, mert ott van a támadó sorban az a Márkó Kvaszina, aki már tavasszal is ott játszott Nyíregyházán, és visszatért kölcsönből a Csehszlovácko együttesétől Jean Medved, aki továbbra sem szerzett gólt a Nyíregyháza Spartacusban, pedig az előző idény őszi felében próbálkozhatott ezzel, és a Szlovácskóban sem termelt a gólokat, hét mérkőzésen mindössze egy előkészítés, ami a neve mellé fűződik. Tizsánit szerinted sikerülhet-e megfelelően pótolni a Spartacusnál?
2: Tizsáni egy nagyon jó futballista, aki pontosan beleillik ebbe a nyíregyházi stílusba, tehát nagyon-nagyon lényeges, hogy ha neki területe volt, akkor tudott akár egyedül is gólhelyzetbe kerülni, pontrugásoknál is veszélyes volt. Nehéz lesz pótolni, főleg úgy, hogy egyrőbben megértették magukat Kvasinával, most Kvasina égtársa ugye eligazolt, egyedül maradt Kvasina, mennyire lehet az ő kvalitását pótolni, ez majd eldönti a szezon, de továbbra is hangsúlyozom, hogy a Nyíregyházánál elsősorban a csapat egysége és az a fajta hosszú távú koncepció, amit kitaláltak Bódog Tamás vezetésével, az lehet az erőssége a Sparinak, és ha már mindenképp valamit ki kell emelni, akkor az a rögzített játékhelyzetek, egyszerűbb nevén a pontrugások.
1: És ha már Tizsáni szóba került, akkor érdemes itt átkapcsolni, illetve átfűzni a dolgot az Újpest együttesére, mert hogy Mohamed Tizsánit megvásárolt az Újpest FC méghozzá a Slavia Praha együttesétől, és érdekesség vele kapcsolatban, hogy azonnal valamilyen súlyos betegség következtében kidőlt, úgyhogy a felkészülés jelentős részében nem tudott együtt dolgozni a keret nagy részével, és ezen a mérkőzésen sincsen ott a keretben Tizsáni, viszont ott van a kezdő felállásban négy olyan játékos, aki nyáron érkezett Újpestre, ilyen a kapus Szappanos Péter, az a brazil hátvéd, akit ismerhetünk a Győrből, Eitor, Margráf Ákos, aki Felcsútról csatlakozott a lilafehérekhez, és egy ilyen Aminidó, a támadó játékos ezen a mérkőzésen az Újpestnek. Ezt a négy játékos látva ki lehet a legnagyobb erősítés szerinted, Feri?
2: Én úgy gondolom, hogy belső védő pozícióban Helytől egy nagyon komoly erősítés, és ne felejtsük el, ott van Margráf is, aki valószínűleg bal hátvédet fog játszani a mai mérkőzésen, de sokkal stabilabbá válik velük az Újpest védekezése, amivel azért volt problémájuk az előző szezonban. A középpálya az nagyjából megmaradt, tehát Fenyő, Jújics és Mayer, azért ők már némi összeszokottságra szertettek az előző szezonban. Kulcskérdés lesz amennyi idő személye, tehát a togói játékos számomra ismeretlen, ugye a Münsterből igazolta az Újpest, Mátko ott van jobb oldalról, Krajcsovics ott van bal oldalról, mindketten tudnak egy-egy elleni játékkal létszámfölént kialakítani, veszélyesek a kapura is, akár befelé is tudnak indulni. Nagyon-nagyon nagy kérdés lesz, hogy amennyi idő mennyire tudja felvenni azt a fajta játékstílust, amit megkövetel az Újpest, és mennyire tudják ő neki a fizikális erejét kihasználni, mert illetve milyen technikai tudással van megáldva, hiszen a felpasszott labdák megtartása, vagy adott esetben Matko és Krajcsovics beadásaira való érkezés, az kulcskérdés lesz az Újpest játékában.
1: Kapus kérdés nincsen?
2: Szerintem azért Szappanos tekintetében egy rutinos hálóért igazolt az Újpest. Nyilván Banai személyében nem volt egyértelmű a kapus pozíció. Dávid olyan típusú kapus volt, aki három mérkőst lehozott maximálisan, a negyediken belehibázott, és ezt hosszú távon úgy gondolom, hogy egyfajta stabilitásra cserélte az Újpest Szappanos személyében. Hát meglátjuk, egy klubváltás mindig azért némi kihívással jár, meglátjuk, hogy ezt átugorja Szappanos. Az biztos, hogy egy rutinos játékosról van szó, tehát nem félek, hogy lámpaláza lesz.
1: Meglátjuk, hogy lesz-e lámpaláza, mert hogy ugye ott van a kapujában az Újpestnek, és korábban nyilatkozott a közmédiának is Szappanos Péter, hallgassuk meg, mit mondott.
5: A jövőkép, a szakmai tervek, amik fel voltak vázolva, azt gondolom, hogy minden játékos számára csalogatóak, mind a szakmai stáb, mind a kapus edzőkkel ápolt jó viszonyom, mint a Szabira és az Elvire gondolok. Nagyon jó a közös munka, meg nyilván azt a tervet, amit felvázolt az Újpest az elkövetkező évekbe. És nagyon remélem, hogy meg is tudjuk ezeket a terveket valósítani. Egy ambiciózus játékos számára mindig vonzóak tudnak lenni.
6: Hogy sikerült a beilleszkedés? Ugye játszottatok osztrák ellenfél ellen is, román ellenfél ellen is, a DVTK ellen is, több meccsen is ugye végigvédtél. Hogy sikerült?
5: Én személy szerint remélem, hogy jól sikerült beilleszkednem. Ebbe nagyon nagy kérdőjelek nem voltak fejemben, vagy nem nagyon tartottam ettől. Nyilván a személyiségemnek köszönhetően is elég gyorsan megtalálom a hangot az öltözőbe. Plusz ugye mind a szakmaistában, mind a játékosokkal volt csapattársak, meg aki mondjuk nem volt a csapattársam, azért jó pár szóval találkoztunk a futballpályán.
6: Dárdai Pál is nyilatkozta az érkezésedkor, a leigazolásodkor, hogy mind a pályán kívül az öltözőben is rengeteget fog várni tőled, és rengeteget vár tőled. Ad-e ez esetleg extra nyomást, vagy már megszoktad ezt, és a személyiségedből adódóan ezt tudod, hogy a vezérszerep az mindenhol számíthatnak rád a csapattársak?
5: Ezt megszoktam, ugye magam a szemben mindig óriási elvárásaim vannak. Nem tud senki olyan nagyobb nyomást rám tenni, mint amit én magammal szembe elvárok, úgyhogy ez most sincs már másképpen. Legfőképpen azt gondolom, hogy teljesítménnyel fogok tudni majd segíteni a csapatnak, aztán utána jönnek azok az apró kis nüanszok, amivel még esetleg hasznomat tudják húzni a vezetők.
6: Pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy nem tudom, tudod-e a pontos számot, hogy melyik volt a legjobb NB1-es szezonod kapott gól nélküli meccsek tekintetében?
5: Nem tudom.
6: 9 volt egyébként, ez kétszer is sikerült. Van-e akár ilyen egyéni cél kitűzésed, hogy egy 10-es kapott gól nélküli?
5: Ilyet egyénileg nem tudsz kitűzni, mert ez egy csapatjáték, tehát hogy sokszor ez ilyen közhelyi duroktatás, de ezt tényleg azt mondom, hogy ha minden meccset 5-4-re nyerünk meg, akkor én ezt most azonnal aláírom. Tehát itt a legeslegfontosabb az, hogy a csapat nyerjen, az, hogy most én kapott gól nélküli meccset tudok lehozni, hogyha nyilván ez kell az is, hogy játszon az ember, de hogyha még ezt mellette tudja abszolválni, az csak egy plusz dolog. De a legeslegfontosabb az, hogy a csapat sikeres legyen, és utána jönnek csak az egyéni célok.
6: És a csapat sikereket, ha már említetted, volt-e egy egyértelmű célkitűzés akár az elnök úr, akár a sportigazgató irányából, így hozzátok játékosokhoz, hogy az első három helyre oda kell érni, vagy kaptatok-e egy helyezést, amit el kell érni?
5: Igazából ezt ki se kell mondani, hogy milyen célokat szeretne az ember elérni, mert tudja, hogy egy ilyen klubban az a legfontosabb, hogy minél előrébb végezzen. Itt az elmúlt években ehhez képest azért azt gondolom, hogy van javítani való. Automatikusan kell, hogy jöjjön egy játékosnak, amikor felölti az Újpest mezét. Nyilván eredményt ezt nem tud megígérni az ember, mert szezon elején nagyon sok csapat azt gondolom, hogy magasztosabb célokat szokott kitűzni, mint mondjuk amire predesztinálva van. Gondolom, hogyha egy olyan csapatot sikerül építenünk itt közösen, aki az utolsó sípszóig küzd a címerért, és a végén emelt fővel tud lejönni, akármi is az eredmény, és a szurkolók is kiállnak mellette, akkor azt gondolom, hogy előre lépett a klub, és akkor azzal majd az évek során tud építkezni, és tud napról napra, hétről hétre és évekről évekre fejlődni.
1: Szapponos Péter is nagyon óvatosan fogalmazott, és elsősorban a folyamatos építkezésre hívta fel a figyelmet, amire egyébként folyamatosan felhívja a figyelmet Dárdai Pál sportigazgató, Szélesi Zoltán vezetőedző is. Ez a fokozatos építkezés az Újpestnél most már tart legalább egy fél éve. Arra gondolok, hogy Szélesi Zoltán akkor vette át a csapatnak az irányítását. Te hogy látod, hogy mi lehet most itt az első néhány fordulóban az Újpest teljesítményét illetően a mérvadó? Tehát te hogyan, milyen szemmel fogod követni az Újpestnek a játékát az első néhány körben? Mi lenne az előrelépés?
2: Véleményem szerint az lenne az előrelépés, hogyha az a fajta intenzitás és az a fajta magasabb ritmusú játék megjelenne a pályán, amit Dárdai Pál sokszor emleget. Tehát én nem feltétlenül a gólok számában mérem a fejlődést, bár nyilván az eredményező mindig, ami az igazságot mutatja hosszú távon, de az nagyon-nagyon lényeges, hogy az Újpestnek tényleg legyen egy olyan domináns, olyan gyors átmenetekre épülő és dinamikus és elsősorban intenzív futballja, ami azért egyrészt az ősidők Újpestére is jellemző volt, tehát az Újpest stílushoz is köthető, ráadásul a szurkolók is ezt várják el. Ugyanakkor én teljesen megértem mind Dárdai Pált, mind Szapponos Pétert, hogy nem szabad egyrészt hangzatos nyilatkozatokkal, hát úgymond hűíteni a szurkolókat, elnézést a kifejezésért, nyilván a realitás talajon kell maradni, és nem azt kijelenteni, hogy most cél a bajnoki cím, mert az talán azért nem lenne reális, de az kétségtelen, hogy most már azt nem lehet mondani, hogy mondjuk ismeretlen a kered, akár a vezetőedző, akár Dárdai Pál számára, és azt se lehet mondani, hogy nem ők alakították ki ezt, tehát most már egyfajta előrelépésre mindenféleképpen szükség van Újpesten.
1: Szélesi Zoltán számára Nyíregyháza mindenképpen mérföldkő lesz, mert ez ellen a csapat ellen mutatkozott be a lila-fehérek kispadján, méghozzá januárban egy olyan mérkőzésen, ami végül egy-egyes döntetlennel zárult. Most ettől a mai összecsapástól összességében milyen játékképet vársz?
2: Én azt várom, hogy az Újpest magához ragadja a kezdeményezést, áthelyez a játék súlypontját a Spari térfelére, ugyanakkor a Sparitól pedig veszélyes kontratámadásokra számítok. Nagyon nagy kérdés lesz, hogy a labda vesztés vagy labda szerzés utáni 1-2-3 másodpercben a két csapat hogy fog reagálni, és mennyire sikeresen tudja végrehajtani az átmeneteket, hiszen olyan, amennyiben korán születne gól, akkor még az is benne van, hogyha mondjuk az Újpest szerzi, akkor a Sparinak kijebb kell jönnie, és egy nagyon-nagyon jó és dinamikus mérkőzésre számíthatunk. Én úgy gondolom, hogy ameddig döntetlen az állás, a Spari nem fog kockáztatni, az Újpest meg nem fog irreálisat kockáztatni, tehát annak érdekében, hogy mondjuk minden erejével egy óriási támadó játékot nyilvánítanak ki. Én egy picit óvatos játékra számítok, de amint valamelyik megszerzi az első gólt, onnantól kezdve ez meg fog változni.
1: Meglátjuk majd, hogy akkor hogyan is alakul ez a mérkőzés. Megyünk tehát lassan a helyszínre, az idény javatóra, a Nyíregyháza és az Újpest összecsapására. Fontos itt megjegyezni, hogy minden egyes bajnoki mérkőzést a labdarúgó NB1-ben közvetítünk a Nemzeti Sportrádióban, tehát érdemes velünk tartani az idény teljes egészében, mert hogyha minket hallgatnak, akkor nem maradnak le semmiről. Nyíregyháza, Újpest tehát az idényjavató találkozó, a kommentátor Erdei Márk, a szakértő pedig Bene Ferenc.
7: Nem kell tovább várni, elkezdődik a labdarúgó NB1 2026-2027-es szezonja. Ahogyan azt beszélték valóban a stúdióban is, Nyíregyháza Újpest mérkőzéssel startul az új szezon. Egyelőre még nyilván kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajon mire lehetnek képesek a csapatok, azért volt mindenhol rengeteg változás, mind Újpesten, mind pedig Nyíregyházan, és hát még Megnézzük majd, hogy a többi 10 csapatnál is mi volt. Természetesen a hétvége folyamán is már több mérkőzést rendeznek majd. De hát nyilván most kezdjük mi ezzel a mérkőzéssel. Az illem azt kívánja, hogy a vendégekkel kezdjük a kezdőcsapatok felsorolását. A kapuban ott van az a Szappanos Péter, aki valóban most a nyáron érkezett az újpestiekhez. A 35 esztendős korábbi válogatott kapus, hiszen róla már tudjuk, hogy lemondta a válogatottságot idén. Ő az, aki most első számú kapusként kezd, tehát az Újpestben. A védelemben ott van Eitor, ő is egy új játékos, egy brazil 22 esztendős védő, aki korábban már megfordult a labdarúgó NB1-ben. Középen nem meglepő, hogy Stronati mellett Margráf Ákos kezd, az a Margráf, aki még nemrég Stronátival éppen a Puskás Akadémiában alkotott belső védőpárost, azóta már mind a kettejüket megszerezte az Újpest, és Margráf ugye most először kezd Újpesten, hiszen ő is egy új igazolása a lilafehéreknek. A jobb hátsó védő nem más, mint Bodnár Gergő, ő már tavaly is a lilákat erősítette, egy tehetséges fiatal szélső védőről van szó. Egy sorral följebb, vagyis a középpályán, ott majd meglátjuk, hogy hogy keveri a lapokat Szélesi Zoltán, de elvileg a bal szélen Krajcsovics Ábel fog majd rohamozni. Középen szűrő középpályásként ott lehet majd Fenyő Noa. Nagy kérdés, hogy vajon Maier ott lesz-e mellette a német játékos, vagy éppen Jui is lesz mellette szűrő középpályásként, erről majd mindjárt megkérdezem Bere Ferencet, ami viszont biztos, hogy a jobb szélen majd Ájosa Matko fog rohamozni, aki ugye a tavalyi NB1-es szezon gól királya volt, 17 plusz 3, vagyis 17 gólt és 3 gólpassz fűződött akkor az ő nevéhez, csak úgy, mint Lukás Dánielnek, úgyhogy társ gólkirályok voltak ők ketten a tavalyi szezonban. És fent centerként az újpestiek negyedik új szerzeménye már, ami a kezdőt illeti, egy ilyen Ámennyidó, a togói 28 éves játékos. Nagy kérdés, hogy ő is mire lesz majd képes itt Újpesten. Nézzük a nyíregyházi kezdőt, természetesen a kapuban Tóth kezd, amiről már beszéltünk, hogy akár Dala is kezdhetett volna, de egyelőre Tóth kapta meg a bizalmat. A balátsó védő Bence Leitner Barna, mellette középen Katona Levente, valamint Ványe Jovánov, aki egy Észak-Macedon 27 esztendős játékos. A védelem az annyira összeszokott, hogy ők már a legutóbbi szezonban is így együtt voltak. Elkezdődött közben a találkozó, a játékvezető Sív Szabára, és egyébként Temesvári Attila kezd a jobb hátsó védőposzton. Közben pedig majdnem helyzetbe került a Nyíregyháza, jól jött ki a kapujából Szappanos, és felívelést követően már oda kellett figyelnie az Újpest kapusának. Még gyorsan mondjuk el a középpályát, Manner, Katona, Bálint, Toma, valamint Kovács, Fed, két centerként pedig, ahogy a stúdióban is elhangzott, Jean Medved, valamint Marco Kvasina kezdenek majd. Az a Kvasina, aki tavaly a nyíregyháziak legeredményesebb játékosa volt a 7 góljával, és ugye a hazai csapat vezetőedzője pedig Bódog Tamás, akinek az irányításával azért igencsak megerősödött tavaly a Nyíregyháza, sokkal jobban nézett ki, mint korábban. Nyugodtan lehet ezt Bódog Tamás nevéhez kötni. Szabadrugást kapott az Újpest nagyjából 35 méterre a nyíregyházi kaputól jobb oldalról. Matija Jujic, valamint Maier vannak ott a labda mögött. Nagy kérdés, hogy Maier jobbal, vagy éppen Jujic ballal fogja majd középre ívelni azt a labdát. Természetesen a játékosok ott vannak a 16-os vonalától nem messze, és hamarosan majd, ha a játékvezető is úgy ítéli meg, hogy elég messze van a sorfal, mert egyelőre még nagyjából 5 méter állnak a labdától. Most rendeli őket hátrébb Rusz Márton játékvezető. Lassan hátrébb is lépkednek a nyíregyházi játékosok, és akkor jöhet majd vagy Jujistól, vagy pedig Maiertől itt a második perc közepén az első újpesti pontrugás. Jujic az, aki végül beíveli ballal, jól megy a labda közébre, meg is van a fejes, a csúsztatás Stronátitól, de az nem talált meg egy újpesti fejet. Ezt követően pedig az újpestiek szabálytalankodnak ott a 16-oson belül. Matko volt az, aki befekült Katona Bálint alá, aki ennek következtében csúnyán a földre esett. Így jöhet már is a Nyíregyháza egy szabadrúgással. Az első percben még ugye mondtam, hogy volt egy veszélyes nyíregyházi akció, akkor a felívelést követően jó volt a csúsztatás, és Kvasina volt az, aki azzal kiléphetett volna, de még egyszer mondom, Szappanos kiválóan lépett ki a kapujából, és az utolsó pillanatban felszedte előle a labdát. Feri, mit vársz így a találkozótól? Ugye beszélgettetek már a stúdióban, de ez a kérdés, ami bennem megfogalmazódott, hogy vajon Fenyő mellett inkább Maier, vagy inkább Jujic lehet majd ott a középpálya belső tengelyén, mit gondolsz, melyikük lehet majd valamivel feljebb, valamivel hátrébb?
2: Hát egyelőre úgy néz ki, hogy Jujic van feljebb, egészen felhúzódik center pozícióban egy Vámenyidó mellé. Ugye az egyértelmű, hogy Fenyő Noa az a tipikus védekező középpályás, de Maier jelentheti, és egy picit Jujic is az átmenetet a támadóssal és a középpálya között, de Jujic talán támadó felfogású játékos, mint Maier, de mondom, Maier sem lenne meglepetés, hogyha megjelenne az ellenfél 16-osának környékén, de alapjában Jujic följebb játszik.
7: És arra is választ kaptunk villám gyorsan, hogy Eitor lesz ott majd a védelem belsejében Stronati mellett. és inkább Margraf lesz az, aki a bal hátsó védő posztra kihúzódik. Meglátjuk, hogy ez mennyire alkalmi, vagy így számol velük egész szezonban az újpestiek vezetőedzője Szélesi Zoltán. Közben volt egy talpalás Kovácstól, ezt követően pedig lent maradt a földön Matko, de szerintem azért nagy probléma nem lehet ebből. Valóban Kovács rátartott, de talán azért az újpestiek szlovén csatára hamarosan fel tud majd tápászkodni, és akkor majd folytatódhat tovább a mérkőzés. NB1 2026-2027-es szezon nyitó meccse, ahogyan azt már többször is említettük, a negyedik percben Nyíregyháza Újpest továbbra is 0-0, de most jönnek előre a lilák, Bodnár az, aki tovább passzolta a labdát, amennyi idő pedig jó pöcköl bele, kimegy a labda a jobb szélre Matkóhoz, aki a szögletzászlót nem messze beívelhetné, ezzel szemben inkább színészkedik egy óriásit, megkerülte volna a nyíregyházi védőt, de Bence Leitner nem nyúlt hozzá, ezt követően pedig Matko úgy ítélte meg, hogy inkább eldobja magát, hát kap egy szabadrugást, azt nem kapott, de a túloldalon már Katona Bálint az, aki rohamozhat. A bal szélen vele szemben két újpesti, úgyhogy nincsen könnyű dolga, és végül győzött a túlerő. A német középpályás Mayer elvette tőle, de aztán Mayer nem volt elég határozott, és végül az ő lábáról ment ki a labda. Katona jól járt ezzel végül. Zaponos az, aki közben mutogat és beszélget közben a védőivel, hogy is helyezkedjenek, nehogy itt a nagy bedobás után valamilyen veszély alakuljon ki az újpesti kapu előtt, hiszen azért benne van ez a veszély. A nyíregyházi nagy bedobásokban tavaly is láthattunk, ha jól emlékszem, ilyenből gólt. Mannerék ott vannak középen, várják a labdát, Bence Leitner az, aki majd behajíthatja, és egészen jól néz az ki. Nagyjából az újpesti kaputól 10 méterre landolt a labda, de még időben az újpestiek kifejelték oldalra, és Matko elől már Manner az, aki kivágja a labdát, illetve szépen becsúszva kimegy az ő lábára a labda az oldalon túlra, úgyhogy most az újpestiek jöhetnek, majd jobb oldalról egy bedobással az 5. perc közepén gólt, azt továbbra sem láthattunk, azt viszont láthatjuk, hogy szépen megtelt a nyíregyházi stadion, azért nyilvánvaló volt, hogy erre a nyitó meccs azért sokan ki fognak majd jönni. Nem tudom, Feri Bender, az mennyire volt kérdés, hogy az újpesti szurkolók mennyire kísérik majd el a csapatot itt a szezon elején, mert azért látva az elmúlt szezon végét, hát ők nem voltak elégedettek a saját csapatukkal, mindenre pedig van időnk, mert a nyíregyháziak most hátul passzolgatnak.
2: Hát nekem semmi kételjem az újpest szurkolókban, biztos voltam benne, hogy a vendégszektort megtelítik. Ilyenkor azért, főleg szezon elején, amíg nem éri őket kudarc élmény, addig teljes mellszélességgel kitartanak a csapat mellett, és utána is, tehát az újpest szurkolókon eddig sem múlott az elmúlt hát évtizedek során sok kudarcot megéltek, de a létszámuk és a lelkesedésük cseppet sem csökkent.
7: És ugyanez elmondható a nyíregyházi szurkolókra is, akik tényleg azért mindig kilátogatnak a csapat meccseire. Ha éppen megy a csapatnak, vagy ha éppen nem, akkor is ott vannak és bíztatják az övéiket. Éppen a nyíregyháziak jönnek előre most a bal oldalon, Bence Leitner az, aki tovább passzolná Kovács Milánhoz a labdát, de most Matkónak a visszazárása jó volt, ő volt az, akinek a lábáról kiment oldalra a labda, hogy jöhet egy hazai pardobás, nagyjából 25 méterre járnak egyébként a nyíregyháziak az újpesti kaputól. Bodó Tamás annak rendje és módja szerint heves gesztusokkal biztatja az övéit, hogy éppen mit, hogy kellene csinálni. Hát ez most nem az ő elképzelései szerint valósult meg, hiszen a védelemből Jovanov megemelte a labdát egy picit talán feleslegesen, és az végül egészen Szappanos Péterig jutott, aki először megfogta, aztán pedig az új szabályok miatt, mivel sokáig nem birtokolhatja, emiatt rögtön ki is dobta azt maga elé, és közben már a szurkolókat kell figyelmeztetni, hogy a mérkőzéssel foglalkozzanak, ne pedig egymás hergelésével. Most a nyíregyháziak visszaszerzik a labdát, Szappanos kirúgása után hozzájuk pattant, aztán végül Manner lábáról ment ki oldalra, én úgy láttam, de a partjelző úgy ítéli meg ott a jobb oldalon, hogy szerinte Juic lábáról hagyta el a labda a játékteret. Nagy kérdés, hogy Rusz Márton majd vajon felülbírálja-e a partjelzőjét. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem, úgyhogy minden bizonnyal jöhet a nyíregyháza, így is van, be is hajították már a labdát, sőt már az újpesti térfélen járnak, de a labda már nincs náluk talán, most éppen a levegőben van ebben a pillanatban, aztán Kovács Milán az, aki le tud rá csapni, szépen átveszi combbal, és már átforgatja a jobb oldalra, ez sem néz ki rosszul, Jovanov érkezik, Jovanov aztán begújítja középre, de ott nincs más, csak Patricio Stronati, újpestiek védője, ő volt az, aki kibombázta a labdát oldalra, inkább nem teketóriázott, hanem csak kibikázta, amerre állt, úgyhogy jobb oldalról jöhet majd megint minden bizonyal egy nagy bedobással a nyíregyháza, így is van, arra várunk, hogy Bence Leitner Barna átkocogjon most onnan oda a túloldalra, ugye ő balhátsó védő, de most gyakorlatilag a jobb szélső pozíciójából kell majd behajítani a középre a labdát, nagyjából 15 méterre a kaputól érkezik a labda, középre a nagy bedobást követően Fenyő az, akinek a fejét ez megtalálta, és Fenyő kifejelte, ez egy jó megoldás volt, de végül nem jut sokáig az Újpest, mert Toma leveszi, és Bence Leitnernek dobják ki oda a jobb oldalra, aki beíveli középre, nem volt rossz, de ez is csak egy újpesti fejet ért, Ejtor volt az, aki fel tudta fejelni az égbe, ezt követően aztán a nyíregyháziak leveszik, 2-3 szép biciklicsel után már lő a nyíregyházi játékos, 5 méterre volt oldalra az újpesti kaputól, de Szappanos szépen ott volt a rövidben, nyilván onnan azért eléggé ciki lett volna neki gólt kapni. Megint lőhet a nyíregyháza, ebből sincsen veszélyeztetés, most éppen Medved volt az, aki próbálkozott, azt megelőzően pedig a jobb hátsó védő Temesvári volt az, aki most ugye helyet cserélt Bence Leitnerrel a nagy bedobás miatt. Ő volt az, aki 2-3 szép biciklicsel után, hát majdnem azt mondom, hogy kihagyhatatlan helyzetbe hozta magát, de azért az erős túlzás lenne, hiszen nagyjából az alapvonalról kellett tüzelnie, a rövidben pedig természetesen Szappanos Péter ott volt. Én mindig a hazaiak birtokolják a labdát, most Bence lehetne már a saját posztjáról, szárnyvédőként baloldalról ívelhette be középre a labdát, de ez sem volt igazán jó. Egyelőre ezekkel próbálkoznak a nyíregyháziak, ezekkel a nagy beadásokkal, vagy akár bedobásokkal, még nem ülnek, még egyelőre csak az újpestiek fejeket találják meg, azokat találják el, onnan pedig rendre kimegy a labda oldalra. Egyébként közben látjuk a visszajátszásban, hogy Temesvári próbálkozása talán még a kapufát sem találta volna el, lehet, hogy az oldalhálóba ment volna, de Szappanos Péter úgy érezte, hogy neki ebbe a labdába bele kell nyúlnia. Biztos, ami biztos, nem bízta a véletlenre. 9. perc legvégén járunk már, Nyíregyháza Újpest továbbra is 0-0. Az OTP Bankliga 2026-2027-es szezonjának a nyitó mérkőzésén. Beléptünk a 10. percbe, és a nyíregyházi támadás jöhet megint előre, hiszen villámgyorsan visszaszerezték a labdát az újpestiektől. Kovásnál van most középen, ő az, aki egy picit lelassítja ezt a támadást, nem is kezd vele igazából semmit, 35 méterre van a saját kapujától, és csak totyog a labdával, most aztán kirakta oda a jobb oldalra Temesvári felé, Temesvári pedig vissza.

0: aztán úgy dönt inkább. Katona Levente, a nyíregyháziak másik belső védője, hogy felvágja az égbe jobb oldalra Mannert felé, de ez nem volt egy jó átadás, kiment oldalra a labda. És mivel túl vagyunk az első 10 percen, ezért megkérdezem bele Ferencet, hogy eddig hogy tetszik ez a találkozó, volt már azért nyíregyházi veszélyes akció, az újpestiek eddig talán inkább arra vannak berendezkedve, hogy koncázzanak, de hogy látod, Feri?
1: A Nyíregyházánál egyértelműen látszik a mérkőzés terv, sok keresztlabdával kialakítani beadó pozíciót, és minél hamarabb eljutatni a labdát a 16-oson belülre, és ehhez jól párosul, hogy különböző oldalbedobásokból is folyamatosan haigálják be a labdát nagy bedobásokkal a 16-oson belülre. Tehát a Nyíregyháza próbál a széleken az Újpest mögé kerülni, és a beadások érkezésére hatékonyan kihasználni a támadóinak a magasságát, illetve amennyiben rögzített szituáción ugye a védők is fölmennek, ahogy imént láthattuk Temesvári cselezni a 16-oson belül, ami meg is lepett, és egyben Helytornak nem...
0: Nem vette talán komolyan, nem?
1: Hát érdekes kérdés, mert nagyon könnyedén verte meg Temesvári Helytort, tehát gyakorlatilag a két belső védőnek a párharcából egyértelműen Temesvári Attila jött ki, ráadásul olyan szép cseleket mutatott be, ami erről az oldaláról nem is ismertem kifejezetten, viszont Helytornak ilyen egy-egy elleni védekező szituációban sokkal apróbbakat kell lépnie, mert nagyon-nagyon könnyedén megverték. Ugyanakkor az Újpest még mindig azért bízhat a labdaszerzések utáni átmeneteiben, illetve a gyors támadóiban. Egyelőre egy picit passzívnak érzem a lilafehéreket, és nagyon engedik érvényesülni a Nyíregyházának ezt a fajta beadásokra épülő játékát. Véleményem szerint azért közelebb kellene menni a labdásjátékoshoz, agresszióban letámadni az ellenfelet, de még mindig, amennyiben középpás labdaszerzésekből előrefelé tudnak menni, azért a Sparinak a szélső védői mögötti területeket lehet támadni, szóval sok taktikai nyerőpont van mindkét csapat játékában, meglátjuk, hogy melyik fog érvényesülni.
0: Mióta Feri nálad volt a szó, azóta az Újpest birtokolta a labdát, aztán most visszaszerezte a Nyíregyháza, és akár lőhetnének egy gyors támadással. A gyors támadás megvolt, de eredménye nincsen, hiszen Szappanos az, aki kirakja most már oldalra a labdát, és Helytornak kell figyelnie arra, hogy a labdával együtt ne kavarodjon ki az alapvonalon túlra, vagyis ne jöjjön az első nyíregyházi szöglet. Végül ő ezt valahogy megoldotta, és amíg ugye Ferinél volt a szó, addig azt mondtam, hogy az Újpest birtokolta a labdát, volt veszélyes beadás is. Még akár lehetett volna Matko révén egy veszélyes lövés is, de az utolsó pillanatban elválasztották a labdától, úgyhogy csak dicsérni lehet egyelőre a nyíregyházi védelmet, és hát valóban nem csak a védőket, hanem az éppen felfelé helyezkedő védőket is, nem csak a védelemben, hanem támadásban is már volt szép akciójuk. Bence Lejtner az, aki beállítja megint középre a labdát, most megtalált egy nyíregyházi fejet, meg volt a csúszatás Temesvári részéről, aki továbbra is nagyon aktív támadásban, aztán viszont a kifejelt labda után Manner már szabálytalankodik, ő volt az, aki kilökte a labda alól Krajcsovicsot, ez pedig nem jelenthet mást, mint egy szabadrúgást az újpestiek javára a saját 16-osukon belülről, tehát jöhetnek majd előre a lila fehérek. 14. percbe is beléptünk most már, Nyíregyháza Újpest továbbra is gól nélküli döntetlen. Amennyidó Edi talán nem nagyon találkozott a labdával, egyszer-kétszer az oldalvonalnál, de igazából őt sem sikerült még megjátszani az újpestieknek, úgyhogy nem derült még az ki, hogy ő vajon mennyire volt jó fogás oda center posztra az újpestieknek. Szapponos az, aki felrúgta az égbe a labdát, végül az újpestieknél kötött ki, mondom én, aztán majdnem eladták a félpálya magasságában, a felezővonal magasságában. Na most jöhet Amennyidó, ő dobja ki a bal oldalra, és lehet egy veszélyes lövés is akár a bal oldalról. Amennyidó most visszakapná középen, de ebből egyelőre nincsen lövés, hiszen jó a nyíregyházi védekezés. Na majd most is megvan az újpesti gól, az első újpesti találat a szezonban. A gólszerző nem más, mint Bodnár Gergő. Ha már beszéltünk a nyíregyházi szélső védőkről, akkor említsük meg az újpestieket is. Bodnár volt az, aki szépen most belépett a támadásba, és kapott egy jó visszagurított labdát a tavaly 3 asszisztot jegyző Ájosa Matkótól. Ezt követően pedig a lövése ugyan megpatant egy nyíregyházi lábon, lelassult, viszont a kapust is átverte. Tótnak nem volt esélye arra, hogy hárítson. Egy nyíregyházi lábról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, de mondom még egyszer, közelről jött a lövés, nagyjából 10 méterről, és Matkót kell dicsérni, ő volt az, aki szépen készített le a társának, és igen, 10-11 méterről, kicsit jobb oldalról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy az első újpesti gól Bodnár Gergőjé. Hát hasonlóan jól kezdett tavaly az Újpest, ha jól emlékszem, a Diósgyőr ellen is, akkor azért az újpesti szurkolók elkezdtek reménykedni, ez a lövés egyébként nagyon nem oda ment volna ahova ez végül bepattant, mert a jobb alsó sarkot célozta talán Bodnár, aztán bepattant a bal felső sarokba, de hát remek lehetőség ez most arra, hogy Bene Ferencet is megszólítsa, miután megvan a 2026-2026-os szezon első gólja Bodnár Gergő révén.
1: Igen, Bodnár Gergőt meg kell dicsérni, és nem csak azért, mert most gólt szerzett, hanem ugye említ

0: Tehát, hogy a jobb alsót célozta, és a bal felsőbe perdült be a nyíregyházi védőről a labda, de ezért a szerencsér meg kell dolgozni, ezt ne felejtsük el, hogy 5 újpesti játékos volt az ellenfél 16-osán belül, ráadásul Krajcsovics megcsinálta a cset, utána Matko a lepattanóladát jól tartotta meg, és Bodnár felért az ellenfél 16-osán belülre.
1: És most már figyelnünk kell, bocsánat, már mennyi idő az, aki cselezett a 16-oson belül, ő az, aki aztán kicsit talán túlvállalta magát, végül beadásig nem jutott, aztán Májert játsza meg, Májer a bal oldalról beadhatná a labdát, de inkább amennyi időhoz passzol vissza, Bodnár megint ott van középen. Úgy látszik, azt kéri tőle Szélesi Zoltán, hogy sokkal inkább lépjen be a támadásokba, mint tavaly, mert őre azért jellemző volt az, hogy sokszor felmerészkedett, de sokszor egy üresen maradt a pozíciója, ami akár veszélyt is jelentett az újpestiekre. Most jó a nyíregyházi felszabadítás, úgyhogy Feri, hogyha még bármi benned maradt, akkor ezt nyugodtan mond.
0: Hát igazából azt szerettem volna kiemelni, hogy ugye 5 érkező van, szélső védő fönn van az ellenfél 16-osán belül, ugye Matko megtartja támadóként és visszakészíti a labdát, tehát sok olyan összetevő volt, ami miatt megérdemelte az Újpest, hogy szerencséje legyen a lövés pillanatában, és hát Bodnár Gergő egy nagyon nagy munkabújrás, olyan szélső védő, aki egyre jobban védekezik a támadások felépítésében, meg a beadásokban, pedig tevékeny részese volt a tavalyi Újpest játékának is.
1: De most figyelni kell a nyíregyháziakra, mert ők indíthatják el a támadó sorban ott Kvasinát, aztán kiváló a visszazárás Fenyőtől, de ő elpasszolja, most már Katona Leventénél van a labda, illetve Katona Bálinnál, bocsánat, a jobb oldalra ment ki a labda tőle, de hát az elképzelés nem volt rossz, de végül a nyíregyházi játékost elválasztották a labdától, Jovanov nem volt elég határozott, aztán ő az, aki visszaszerzi és beíveli jobbról, de ez sem volt jó, ez is Fenyő lábán hal el, ő az, aki aztán kiemeli az égbe át a nyíregyházi térfélre, ott egyelőre senki sincsen, de majd Temesvári lesz az, aki begyűjtheti a labdát, vagy éppen Tóth Balázs a kapuban, végül ő volt az, aki Temesvárit játsza meg, úgyhogy indulhat újra egy nyíregyházi akció. Juri Tomát is bevonták a passzolgatásba, most kint vannak a jobb szélen, érkezett egy labda előre, méghozzá Kovács Milán felé, aztán úgy látta a játékvezető, illetve a partjelző, hogy végül Kovács volt szabálytalan Margráfval szemben, úgyhogy most az újpestiek jöhetnek majd egy gyakorlatilag kirúgással felérő szabadrúgással, nem messze a saját kapujuktól, és hát valóban látva a visszajátszás, ez egy helyes ítélet volt, mert Margráfra ráesett Kovács Milán, és úgy látszik, hogy most már azért Bódog Tamásnak is törnie kell a fejét, hogy vajon mi ez lehet kezdeni ez ellen az Újpest ellen, hiszen az első percek a nyíregyházai voltak, akkor akár be is köszönhettek volna, végül aztán az első gól a 14. percben 3 perccel ezelőtt Bodnár Gergő nevéhez, valamint az újpestiekhez fűződik. Most megvolt a kirúgás Szappanos részéről, aztán most Patricio Stonati az, aki szabálytalan Kvasinával szemben, úgyhogy a nyíregyháziak jöhetnek most villámgyorsan egy szabadrúgással, de azt nem engedi Rusz Márton gyorsan elvégezni, mert Matko volt az, aki beállt a labda elé. Őt kell már, mint a szlovén támadót kell figyelmeztetni a játékvezetőnek, hogy többen ilyet ne csináljon, legyen szíves, mert akkor a legközelebbinél majd felmutatja neki a sárga kártyát. A nyíregyháziak birtokolják a labdát, egészen hátul Katona Levente az, aki kirakja a jobb oldalra Temesvárihoz, Temesvári aztán megnyújtja előre, de helytől jól helyezkedik, aztán az ő fejese sem jó, Kvasina az, aki le tud csapni erre a labdára, ő a második ütemben érkezett kiválóan, de aztán a bepassza nem volt jó, és végül Fenyő volt az, aki megint jól keresztezett, és vágta ki oldalra, jobb oldalra a labdát, onnan jöhet majd egy nyíregyházi bedobás, annak rendje és módja szerint pedig Bence Leitner Barna érkezik meg ehhez az óriás bedobáshoz, mármint ő abban bízik, hogy ez majd óriási lesz, eddig azért szépen behaigálta oda a 11-es pont környékére, most is az a terve, de megint Fenyő Noah az, aki kiválóan szabadít fel, most éppen kifejelte a labdát, és közben volt egy légi párharc, ott Krajcsovics valamint Manner között, a nyíregyházi Manner nyerte ezt meg, és éppen ő az, aki már kiugratná a társát a jobb oldalon, ez annyira nem jó, hogy a jó helyezkedő újpesti Margráf még rá is tudja rúgni a nyíregyházi lábára a labdát, aki pedig nem volt más, mint Jovanov, úgyhogy végül az újpestiek jöhetnek majd egy bedobással, akkor, amikor beléptünk a mérkőzés 20. percébe. Májer az, aki megkapta a bedobás után a labdát, aztán végül is ő visszagurítja Margráfnak, egészen hátra kerül Szappanosig, most eléggé magasan fent pressingel a nyíregyháza, de ezt úgy látszik, hogy szépen át tudja játszani az Újpest, már ott van a labda fönt amennyi időnál, aki talán megjátszotta volna középen kilépő Matkót, ezzel szemben inkább a gólszerző Bodnárt játszotta meg, most pedig már a bal oldalon, a bal szélen van a labda. Érkezik középre Krajcsovicstól, aztán Bodnár végül felborítja a védőjét, Bence Leitnert, emiatt jöhet majd egy szabad rúgással a nyíregyháza, nagyjából 10 méterre a saját kapuját, ez egy kiváló ítélet volt, Bodnár most túl nagy lendülettel érkezett meg középre, a labda pedig túl magas volt, ennek köszönhetően aztán végül beleszaladt Bence Leitner Barnának a hátába, és a szabad rúgást már a nyíregyháziak el is végezték. Hát közelítünk a félidő felé, ez nem tudom Feli neked mennyire érdekes az, hogy azért a világbajnokság ideje alatt megszokhattuk, hogy ilyenkor azért lett volna egy ivószünet, egy ilyen hydration break, ahogyan ugye akkor hívtuk, egy hidratációs szünet. Most pedig nincs lehetőségük arra a szakvezetőknek, hogy itt igazából kirendeljék a saját csapatukat.
0: Nem annyira baj, hogy egy 3-4 perccel megszakítják a mérkőzést. Ugyanakkor az a klasszikus félperces vagy max. 1 perces ivószünet, szerintem nekem azzal nincsen problémám. De alapjában véve itt a mérkőzéssel kapcsolatban is
1: érdekes. Figyeljünk, bocsánat, mert a Nyíregyháziak már benn voltak az Újpesti 16-oson belül, de aztán Ronáti kiválóan keresztezett és rápöttyintette a labdát még Mannernek a lábára, úgyhogy végül Szappanos jött egy kirúgással a 21. percben, Nyíregyháza Újpest 0-1, Bene Ferencia szó.
0: Igen, és alapjában a mérkőzéssel kapcsolatban csak annyi információt adnék át a kedves hallgatóknak, hogy az Újpestet nagyon-nagyon látványosan megnyugtatta ez a gól, és érezni a játékosokon, hogy megjött az önbizalmuk, mert egy picit bizonytalanul kezdtek, amennyi időn látszik, hogy egy képzett labdarúgó center pozícióba, de látszik Krajcsovicson is, hogy bemeri vállalni a cseleket. Juistól megszoktuk, hogy hatékony egy-egy elleni játékba. Azért Matkot láttuk most ballába sarkalva adni továbbított labdát. Szóval nagyon-nagyon sok olyan eleme van ennek a gól utáni Újpest játéknak, ami alapján érezni, hogy önbizalommal táplálta gyakorlatilag a csapatát Bodnár Gergő ezzel a góllal. A Nyíregyházánál viszont egy pici elbizonytalanodást látni, és jelentősen megfogta őket a kapott gól. Most nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a domináns játék megmarad-e, viszont úgy kell a Nyíregyházának gyakorlatilag ledominálnia az Újpestet, ami nem könnyű, hogy közte azért a labda vesztések után ne legyenek túlságosan nyitottak, hiszen ez az Újpest könyörtelen lehet esetleg a támadó kontráknál.
1: Most könyörtelen volt az Újpest hátul is, hiszen Bodnár volt az, aki csúnyán odalépett Bence Leitnernek, ennek következtében pedig jöhet egy nyíregyházi szabadrúgás bal oldalról. Katona Bálint lesz az, aki majd beíveleti. Rusz Mártontól megkapta a jelet, be is rakja középre, de megint jól fejelik ki az újpestiek, ami aztán végül Kovács Milánhoz pattan, de ő sem tudja visszarúgni. Végül a társa megpróbálta Toma, ennek következtében viszont az újpestiek akár egy gyors kontrát is vihetnének, amennyi idő az, aki kap egy nagyot a lábára most Jovanovtól, és reklamálja, mármint a togói csatár azt, hogy emiatt egy sárga lapot is nyugodtan ki lehetne osztani a Nyíregyháza védőjének. Egyelőre úgy látszik, hogy Rusz Márton játékvezető még nem veszi elő a sárga kártyát, de mivel az első szabálytalansága volt ez a Nyíregyháza védőjének, Jovanovnak emiatt szerintem sem lett volna indokolt egyből sárga lappal büntetni. Amennyi idő az, aki megint kap egy felpasszolt labdát, most nem tudja olyan jól tovább pörgetni, mint az imén, amikor majdnem kiugratta azzal Mátkót. Most már megint a nyíregyháziak szerzik vissza a labdát, és 25 méter elnek a saját kapujuktól. Toma az, aki most kénytelen visszapasszolni, mert mellette csak két újpesti játékos állt. Aztán most már Katona Levente az, aki megindul nagy rössel előre, és aztán végül kidobja a bal oldalra Bence Leitner Barnának. Ő végül csak vissza tud vele fordulni, nem tudja előre fele passzolni. Most pedig már Kovács az, aki kirúgja a jobb oldal, ez egy parádés keresztlabda volt. Jovanov át is tudta venni, de végül ő sem tudott ezzel előre fele megindulni, mert jól zárt oda elé Krajcsovics. A nyíregyháziaknak most a saját térfelükön van a labda, aztán átpasszolják az újpestire Mannernél, a bal oldalon rohamoz most a hazai együttes. Manner az, aki aztán 2-3 biciklicse után befelé tolja, Kovács Milánt játssza meg, aki aztán tovább passzolja Katona Bálinthoz, aki szépen lefordul a védőjéről, majd kipasszolja a jobb oldalra, érkezik egy beadás jobb oldalról. Na ez nagyon veszélyes volt, mert a labda az laposan érkezett középre az ötös magasságába, és Tronáti becsúszva tudott felszabadítani, de úgy, hogy a lábáról tovább csúszott a labda, és nem messze az újpesti felső kapufa, hát fölött ment a labda. Ebben azért volt veszély, hogy akár ez bepattan a saját kapujába, de hát mivel nem pattant be, emiatt meg kell dicsérni az újpestiek belső védőjét, Patricio Stronatit. Ő volt az, aki szépen fel tudott szabadítani, és jöhetnek a nyíregyháziak egy szöglettel, a mérkőzés első szögletével, első nyíregyházi szögletével a bal oldalról, de még természetesen a játékvezetőnek fegyelmeznie kell a bent kakaskodókat. Szappanos meg közben magyaráz a védőinek, hogy hova helyezkedjenek. Nyilván az Bene Ferenc is elmondta, hogy magasak a nyíregyházi támadók, így benne van mindig a veszély ezekben a beadásokban. Toma az, aki ismételhet, mert az újpestiek elsőre kifejelték a labdát, másodjára is, mert Matija Juic volt az, aki ebbe az életerős tekerésbe belerakta szépen a fejét, nem féltve a saját testi épségét, az ő fejéről kiment a labda megint az alapvonalon túlra, úgyhogy jöhet a második nyíregyházi szöglet rögtön az első után, ugyanúgy a bal oldalról, mint az imént, és ugyancsak Katona Bálint lesz az, aki majd ezt beíveli középre. Előbb az ötös magasságába ívelte, meglátjuk, hogy most milyen helyzet. Most is ott tömörülnek a nyíregyháziak a kapus körül, úgyhogy érkezett a rövidre a labda, megint kifejlik az újpestiek, aztán pedig Katona Bálint megpróbálná okosan visszapöttyinteni középre, hiszen hozzápattant vissza a labda, de most megint Stronát itt kell dicsérni, ő volt az, aki másodjára is szépen fel tudott szabadítani, de ez a labda sem ment messzire, hiszen egy nyíregyházi bedobás jöhet Bence Leitner, beállítja középre, ez most konkrétan ráesett volna szinte a 11-es pontra, de most szabálytalan volt az egyik nyíregyházi támadó, méghozzá Medvedet látta szabálytalannak a játékvezető, ő volt az, aki Rusz Márton szerint meglökte az egyik újpesti védőt még a bedobás pillanatában, emiatt az újpestiek jöhetnek most egy szabad rúgással, majd Szappanos az, aki lehelyezi a labdát, itt a 26. perc legvégén 1-0-ás újpesti vezetésnél megint egy lila-fehér támadás jöhet. Éppen a gólszerző Bodnár az, aki jól felpasszolta a labdát, aztán megint egy sarokkal próbálkozó újpesti játékos, az imént sokkal jobb volt Matkótól, most ez nem volt igazán jó Juistól. Most jöhet előre a Nyíregyháza, mondom én, de rögtön visszaszerzi a labdát az Újpest, aztán ez csak egy szabálytalanság árán volt, hiszen Bodnár volt az, aki odalépett Katonának, úgyhogy jöhet megint egy nyíregyházi szabadrúgás, majd ez a felező vonaltól nagyjából 5 méterre van, úgyhogy nem hiszem, hogy ezt fel fogják ívelni a nyíregyháziak, aztán ki tudja, meglátjuk, hogy mire készül majd a hazai csapat. Végül nem ívelték föl valóban, hanem csak laposan megjátszották azt. Katona Levente az, aki most megint felívelti a labdát a 16-oson belülre, de ez sem volt igazán jó. Juhics az, aki most már a kifejelt labdára le tud csapni, vele szemben pedig Kovács Milán az, aki elkövet Villám gyorsan egy taktikai szabálytalanságot, hogy ne tudjon gyors koncert vinni az Újpest, úgyhogy az újpestiek csapatkapitány egy pillanatra rend maradt a földön, de már felállt, elvégezte a szabadrúgást. Helytornál van a labda hátul, aztán Stronáti, most a bal oldalon Margrafnál, aztán végül egy veszélyes hátrapassz volt, mondom én, Mayertől, de nem tudott rá lecsapni a nyíregyházi támadó. Talán egy picit előbb eszmél, akkor abból lehetett volna egy veszélyes nyíregyházi labdaszerzés. Ez most egy borzasztó rossz elképzelés volt Bodnártól, megpróbálta megnyújtani a labdát a jobb szélen. Hát Amennyidó nem egy lassú játékos, de ennyire azért ő sem gyors, hogy ezt a nagyjából 20 méter elé érkező labdát valahogy be tudja gyűjteni, úgyhogy ez nem is sikerült neki, jöhet egy nyíregyházi kirúgás. Közben beléptünk egyébként a 28. percébe a mérkőzésnek. Tóth Balázs az, aki felemeli az égbe a labdát, ez Medved felé nem volt pontos, végül Manner az, aki küzdött érte, ezt követően aztán Margráf kap egyet a lábára éppen Mannertől, a játékvezető pedig emiatt szabadrúgást ítél az újpestieknek teljes joggal, hiszen végül nem is Manner, hanem Jovanov volt az, aki odalépett egyet Margráfnak, és most már Stronáti az, aki játékba hozta a labdát. Ejtort játsza meg a másik belső védőt, Ejtor is csak hátrafelé passzol vissza Stronátihoz. Nem biztos, hogy ez a legjobb taktika az újpestiek részéről, hogyha magukra húzzák a nyíregyháziakat, de ki tudja, lehet, hogy ezt eszelték ki erre a mérkőzésre Szélesi Zoltánék. Amennyidó az, aki most megpróbálkozni egy keresztpasszal, ez nem volt igazán jó. A nyíregyháziak lelopták ezt a levegőből, és most már a jobb oldalra dobja ki Katona Bálint a labdát. Manner van nagy versenyfutásban Margráffal. Manner meg is tudja tolni, már benn van a 16-oson belül, visszagurítaná, de kiválóan védekezett Stronáti. Hát talán, hogyha Manner ebből inkább kapu felé tör, akkor abból lehetett volna veszély, mert így egyértelmű volt, hogy arra készül, hogy majd visszapasszoljon az alapvonaltól, nagyjából 1 méterre, nagyjából 6-7 méterre az újpesti kaputól. Itt most talán Margráf az, akit elő lehet venni, eléggé gyengén védekezett.
0: Hát hatalmas helyzet volt, hiszen Margrafot megverte Manner, és egészen bevezette gyakorlatilag az alapvonal, és majdnem az ötös találkozásáig. Talán onnan egyértelműen kapura nem lehetett volna lőni, de viszont Stronáti elképesztő jól zárta a passávokat, hiszen ha befelé tudja passzolni Manner és Nyíregyházi talált volna a 16-oson belül a labda, akkor az egyértelműen szinte üres kapus gólhelyzet, úgyhogy Stronáti óriásit védett. Gyakorlatilag ilyenkor egy személyes védőként két sávot kell, két passávot zárni. Egy pici kritika azért illeti a nyíregyházi érkező támadókat, hiszen nem volt egyértelműen Mannernek megoldása arra, hogy gólhelyzetbe hozza társait. Itt talán egy jobb, stratégiailag jobb helyezkedéssel komoly gólhelyzetbe lehetett volna hozni valamelyik nyíregyházi támadót. Érdekes a mérkőzés egyébként, mert a Nyíregyháza pontosan úgy reagálta, hogy várható volt, hogy még inkább a keresztlabdákra és a szélső bontásokra építi a játékát. Az Újpest egy kicsit visszahúzódott, de gyakorlatilag nem húzzák magukra a sparit, hanem tudatosan próbálnak labdát szerezni a középső harmadban, és abból egy fellazult nyíregyházi védelemre kontratámadásokat indítani. Mindkét csapatnak kristálytisztán látszik a mérkőzés terve, és az is látszik, hogy nagyon-nagyon felkészültek az átmenetből a csapatok. Azért van ennyi taktikai szabálytalanság, mert pontosan tudják, hogy egy nyitott állapotra az ellenfelet elengedi kontrából a bobaj lehet.
1: Így van, most is a nyíregyháziak indíthatnák egy támadást, jó volt a kötény. Ott a bal oldalon Katona Bálintól elsőre átment a labda Bodnár Gergő lábai között, de érkezett a második újpesti játékos, aki kisegítette a társát, és végül kirúgta oldalra a labdát. Megint Bence Leitner az, aki most kap egy törölközőt is, hogy megtisztítsa, megtörölje a vizes labdát, hogy még nagyobbat tudjon majd dobni középre. Őt azért nagyjából egy 10 méterrel hátrébb rendeli Rusz Márton, hiszen azért nem onnan volt ez a bedobása, onnan Bence Leitner Barna gondolta, hanem nagyjából 30 méterről, de ez sem tántorítja el a nyíregyházi szélső védőt, bedobta középre, aztán megint kifejlik az újpestiek, megint Toma az, aki a kifejelt labdát begyűjti, és közben lent maradt egy újpesti játékos, Arne Mayer az, aki fogja az arcát, és rögtön hívni kell az újpesti orvosi stábot, hiszen azért tudjuk, hogy fejsérülésnél, vagy fejsérülés gyanújánál egyből a játékvezető megállítja a játékot, és behívja a stábtagokat. Hát talán egy könyököst kapott, nem az sem, nem tudom, ott a lendülő lába, hogy Stronati átfordult, vagy a lendülő kéz egészen pontosan, ahogy így a levegőbe felugrott, és lendített egyet a bal kezével, azzal találta telibe az újpesti csapattársát, hát ez nyilván teljesen vétlen volt, Stronati sem akarta azt, hogy Mayernek ez fájjon, de hát Mayert egyelőre még ápolni kell a saját 16-osán belül. Megmutatják nekünk aztán újra a gólt, ugye, még egyszer, csak hogy tiszta legyen mindenkinek, a gólszerző az újpestieknél Bodnár Gergő volt, miután egy 16-oson belüli kavarodást követően Matko szépen lekészített neki, és aztán Bodnár ugyan a jobb alsót vette célba a lövésével, jobb oldalról nagyjából 10 méterre a nyíregyházi kaputól, de az megpattant egy nyíregyházi védekező lábon, onnan pedig Tótot is átverve a bal felső sarokba pattant be, ez már szinte vétetetlen volt. Még mindig szegény Mayert kell vizsgálni ott az orvosi stábnak. Úgy látszik, hogy nincsen teljesen jó. Hát elején a ütést kapott az arcába, de én azért kötve hiszem, hogy ne tudná folytatni ezt a mérkőzést. És hát nagy kérdés ugye ilyenkor, mikor nagyjából 2 perc áll a játék, hogy azért itt meg lett volna a vezetőedzők lehetősége arra, hogy akár magához hívják az övéiket. Bodó Tamás talán ezzel inkább élt. Szélesi Zoltán csak távolról magyarázott az övéinek.
0: Igen, hát ilyenkor az a szokás, hogy az egy-egy játékost, jellemzően azokat a labdarúgókat, akik közelebb vannak a kispadhoz, azért kihívják az edzők, és kihasználnak minden egyes alkalmat egy-egy taktikai utasítás átadására. Esetleg, hogyha nem pont annak a játékosnak szól, akkor az a játékos tudja közvetíteni, már amennyiben egy nyelvet beszélnek, tehát ez nyilván egy légióssal kapcsolatban bonyolíthatja a dolgokat. De a fejsérülésekre mindig vigyázni kell, pláne, hogyha 16-oson belül történik.
1: De a játék már újraindult, és volt egy veszélyes beadás jobb oldalról a lejtett labdát követően, a játékvezetői labdát követően, Manner ívelte be középre, aztán most már a kifejelt labdára Bence Leitner az, aki le tud csapni, ő is beíveli, csak ő a bal oldalról, de végül ez sem volt igazán jó, ugyan egy nyíregyházi még meg tudta csúsztatni, név szerint Kvasina, de a csúsztatására már másik társ nem érkezett. Megint Manner van a jobb oldalon, teljesen egyedül, nem segítenek neki a társak, végül az újpesti túlerő győzött, és Krajcsovics az, akinek a lábáról kiment oldalra a labda, úgyhogy szerintem megint arra várunk, hogy Bence Leitner átkocogjon a túloldalra, és behajítsa majd középre a labdát. Nagyjából ez a 7.-8. ilyen nagy bedobása lehet a nyíregyházának a mérkőzésen. Eddig ebből veszély még nem volt, de hát nyilván, amiről már volt szó a mérkőzést megelőzően is Bene Ferenctől, hogy a magas játékosokat azért egyszer-egyszer meg szokták találni a nyíregyháziak középen, és a nagyszámok törvény az abszolút mellettük szól, most pedig már amennyi idő az, aki csúnyán oda csúszik méterekről gyakorlatilag Tomának, a játékvezetőnek figyelmeztetnie is kell. Úgy látszik, hogy sárga lapot még nem vesz elő, de elbeszélget az Újpest csatárával, aztán pedig emiatt, mivel beszélt hozzá, emiatt nem engedi, hogy a nyíregyháziak gyorsan elvégezzék ezt a szabadrúgást. Talán ez picit indokolatlan volt, hogy miért nem hagyta, hogy ez a szabadrúgás gyorsan megvalósuljon. Lényeg a lényeg, hogy most majd nagyjából 35-40 méterre az újpesti kaputól középről jöhet egy nyíregyházi szabadrúgás. Szappanos rendezgeti megint az övéit, már csak 11 perc van hátra az első félidőből, de szerintem Mayernek a sérülése miatt, illetve ápolása miatt majd nagyjából 1-2 percet azért rá fog tenni a játékvezető erre a 45 percre. Ott van a labda mögött megint Katona Bálint, aki mindig elvégzi ezeket a szabadrúgásokat, most is ő íveli középre, ez sem volt pontos, Medvedet nem találta meg, hanem csak Stronati az, aki ott helyezkedett és ki is fejelte a labdát. Most már Toma az megint, aki le tud csapni erre a kifele érkező labdára, de ő sem elég harciat, az újpestiek elveszik tőle a labdát, és most már amennyi idóval szemben van egy taktikai szabálytalanság, amennyi idő elé pedig be is áll Katona, valamint Manner, emiatt az újpestiek togói támadója, új szerzeménye nem tudja gyorsan elvégezni ezt a szabadrúgást. Hát lehet, hogy lassan majd előkerül a sárga lap egy-egy ilyen szabadrugás meggátolást követően, mert azért ez egy olyan új szabály, amit azért sűrűbben alkalmaznak a játékvezetők. Hogyha nem engedik elvégezni a szabadrugást, hol egyik, hol másik csapat játékosai, akkor azt azért egy sárga lappal szokták honorálni. Meglátjuk, hogy erre majd mikor fog esetleg sor kerülni. 36. perc az NB1 2026-2027-es nyitó mérkőzésén, szezonjának nyitó mérkőzésén az Újpest 1-0-ra vezet Nyíregyházán Bodnár Gergő 14. percben szerzett góljának köszönhetően. A nyíregyházjak birtokolják megint a labdát a saját térfelükön, az összes újpesti ott van az újpesti térfélen, úgyhogy gyakorlatilag oda simán át tudnak jutni. Aztán onnan igazából problémák kezdődnek, jönnek az ívelések, amelyek egyelőre nem ülnek a nyíregyházjaknál. Most is jött egy Katona Leventétől, Bodnárnak viszont nincs elég helye arra, hogy ki engedje ezt a labdát, úgyhogy végül egy jó megoldást választ, és most már Fenyő az, aki megindulhatott volna előre, illetve Májer egészen pontosan, de vele szemben a másik tízes, a nyíregyházi tízes, Manner szépen csúszott be, úgyhogy Manner lábáról ment ki a labda oldalra, és emiatt jöhet most az újpesti kaputól nagyjából 30 méterre jobb oldalról egy újpesti bedobás. Bodnár Gergő kezében pihen a labda, ő az, aki most már behajítja, Matkót játsza meg, Matkó aztán jobban alá pörget, de ezen volt igazán jó, a nyíregyházi első ember már, aki a labda útjába került, bele tudott fejelni, és aztán az ő fejéről oda pattant egy társhoz, de tőle rögtön el is pattant, úgyhogy már az újpestiek birtokolhatják. Rajcsovisnál van kint a bal szén a labda, vele szemben kettő nyíregyházi Jovanov, valamint Manner, de aztán jó megoldást választ, kettőjük között tovább passzolja a labdát, és most már az Újpest közel jár a nyíregyházi kapuhoz, Fenyőnél van a labda, aztán ő passzolja tovább Krajcsovicshoz, Krajcsovics a bal oldalon, a bal szélen egészen pontosan, 16-ostól nem messze, most beívelnék középre, elsőre nem jó, mert kipattan egy nyíregyháziról, másodjára már jó, de azt Bence Leitner fejeli ki, érkezik az ismétlés Majertől középről, ő volt az, aki érkezett erre a labdára, és egyből tüzelt a levegőben, gyakorlatilag felugorva, de azt is kiblokkolták a nyíregyháziak, majd Fenyő elő került az a labda egy passz után, és ő volt az, aki eléggé eltörte ezt a labdát, a 16-os baloldali csücskétől próbálkozott volna meg egy lövéssel, de ez nagyon-nagyon csúnyán elkerülte Tóth kapuját, úgyhogy a nyíregyháziak jöhetnek most egy kirúgással. Temesvári az, aki végül ezt kirúgja, nem pedig a kapus Tóth. Temesvári a bal oldalt választja, oda Bence Leitner felé ment a labda, de az újpesti gyorsabb volt, megelőzte őt, és most 4-4-ben jöhetnek akár egy gyors támadással az újpestiek, mondom én, de Fenyő passza nem volt megfelelő Krajcsovics felé, ez pedig lehetőséget teremt a nyíregyházának arra, hogy akár vigyen egy gyors támadást, de megint Stronati volt az, aki szépen belerakta a lábát, miután megpróbálta rajta magát átfűzni Kvasina, úgyhogy egyelőre talán az újpestieknél leginkább Stronatit lehet kiemelni, hát eszméletlen, amit nyújt a Csebe első védő védekezésben.
0: Teljesen egyetértek. Nagyon-nagyon sok múlik Stronatin, hogy egyelőre a Sparinak komoly gólhelyzetese volt. Ugyanakkor Manner a jobb oldalon biztatóan mozog a Spari részéről, tehát talán a bal oldalon kellene feljavulni, akár Katonának, akár Penzen Leitnernek, tehát a szélső védőknek nagyon sokat kell a támadásba hozzásegíteniük mindkét csapatnak a támadó játékához. Egyelőre meglepően sok a pontatlanság, különösen a támadó harmadnál. Tehát igazából jó iramú a mérkőzés, és úgy gondolom, hogy van egy-két jó védő teljesítmény, de a támadók teljesítménye sem rossz, elsősorban középpályán, de a támadó harmadban kifejezetten a gólszerzésért felelős játékosok rendre rossz döntéseket hoznak, annak ellenére, hogy Amennyidó nekem első benyomásra egy technikás és jó labdarúgónak tűnik, akinek megfelelő mozdulat gyorsasága van, jól megtartja a labdákat, tehát szerintem az Újpest nyerhet vele, minden esetre a széleken, főleg Krajcsovics révén több pontosság kellene ahhoz, hogy az Újpest újabb gólt tudjon szerezni, hiszen azért terület most van, a Spari meg egyértelműen áttette a mérkőzés súlypontját az Újpest térfelére, ott pedig a széleken kell mindenféleképpen az Újpest mögé kerülni, és minél több beadást eszközölni, az meg hát egyértelmű, hogy a keresztlabdák után várhatóak ezek a beadások.
1: Megint egy keresztlabda, Manner felé a bal szélen van most a nyíregyháza, játékosánál a labda, aztán Tomát játsza meg, Bence Leitner íveli most be a bal oldalról, ez nem néz ki rosszul, de megint Stronati az, akinek a fejét ez megtalálja, és ki tudja fejelni a labdát, aztán Katona az, aki átveszi, és ő tüzelt volna, de ez egy nyíregyházi talál csak el, úgyhogy mivel az alapvonalon túlra ment ki a labda, így jöhet majd az Újpest, egészen pontosan Szappanos Péter egy kirúgással. Hát ebben azért talán több volt, mert nagyjából 18 méterre az újpesti kaputól egy jó lábos játékos Katona Bálint lőhetett, de hát a saját játékostársát találta el.
0: Igen, de az jellemző, hogy a beadásokra jól érkeznek a Spari játékosai, és amennyiben az újpesti védők azt kifejelik, rendre a nyíregyháziak szedik fel a kipattanó labdát. Tehát ez is egy figyelmeztetés lehet az újpesti védekezésnek, hogy az se jó, hogyha semlegesítik a Spari beadásait, de a 16-os környékén a kipattanó labdákat a nyíregyházi játékosok veszik fel, mert abból komoly lövőhelyzetek alakulhatnak ki.
1: Igen, én nem tudom, hogy vagy vele, Feri, de szerintem Tománál többen senki sem szerzett meg ilyen kipattanó labdát, gyakorlatilag az összes ilyen labda Juri Tomához pattan az ukrán játékoshoz. Ő pedig ezeket általában egyből megpróbálja visszaívelni, abban nincsen sok veszély, ha talán majd most jöhet egy veszélyes szabadrúgás, mert éppen Toma az, akit felrúgtak nagyjából 35 méterre középen az újpesti játékosok, meg is kapta a jól megérdemelt szabadrúgását. Rusz Márton lefújta ezt az esetet, és most már Katona Bálint az, aki ott marad a labda mögött. Nagy kérdés, a második fél időben majd esetleg a harmadik Katona, Katona Mátyás, a korábbi újpesti játékos is pályára kerülhet-e, avagy sem, ez majd Bodó Tamás döntése lesz, de ülnek még azért jó támadók a padon, akár elég csak Dorian Babunskira gondolni, vagy éppen Mayer Milára, meglátjuk, hogy mihez kezd majd velük Bodó Tamás, hogyha nem változik meg a játék képe. Az újpestiek gyorsan kifejelték ezt a szabadrúgást, de megint nem jutnak messze. Jovanov az, aki most már Tomát játsza meg a jobb oldalon, Tomával szemben pedig Krajcsovic, emiatt inkább visszapasszolja a labdát. Mannernél van most már középen, 35 méterre jár a nyíregyháza az újpesti kaputól. Kovástól egy jó keresztpassz a jobb oldalra, Tomát is ugye szépen venni, aztán kiugratja a társát, aki pedig nem más, mint Jovanov. Elsőre ebből nincsen semmi, de aztán a beívelés után Katonához pattant a labda, az ő lábát találta meg már, mint Katona Bálinthoz, aki egyből laposan tette középre. A 16-os jobboldali csücskétől nem volt messze, nagyjából 14-15 méterre az újpesti kaputól, hát talán még beljebb is volt valóban egy 3-4 méterre, onnan megpróbálkozott egy keresztlabdával. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy ez olyan lövés volt-e, vagy inkább egy bepassz középre, de igazából senkit nem talált el ez a labda. Ejtor az utolsó pillanatban elhúzta a lábát, és ennek köszönhetően Katona Leventét is, a másik katonát is átverte, és ő is lemaradt erről a labdáról, pedig hogyha Katona Leventet tudta volna, hogy ez eljuthat hozzá, akkor abból könnyen meg lehetett volna a nyíregyháziak egyenlítése, de hát nyilván nincsen ha, és nincsen volna a sportban, úgyhogy jöhetett megint egy újpesti kirúgás, amelyet követően egy nyíregyházi fejről már ki is ment oldalra a labda, és Bodnár az, aki majd ezt játékba hozhatja természetesen. Mind a két vezetőedző hevesen gesztikulál a saját kispadja előtt, egyikőjük sem nyugodhat meg, nyilván Bodó Tamás azért küzd, azért biztatja az övéit, hogy valahogy megszerezzék még itt az első félidő végén az egyenlítő góljukat. Szélesi Zoltán pedig eddig azért jóval elégedettebb lehet, hiszen az újpestieknél van az előny, ugyan a labdát sokszor nem birtokolják, de hát azért mégiscsak ez az eredmény, ez kiváló egyelőre az újpestieknek. Most Matkóval szemben volt egy kisebb szabálytalanság Manner részéről, ő volt az, aki kirakta őt az érkező labda alól, emiatt jöhet egy újpesti szabadrúgás, hát olyan 38-40 méterre a nyíregyházi kaputól, jobb oldalról a partvonal mellől, természetesen Tóth igazgatja az övéit középen, de hát azért ez eléggé messze van. Mayer az, aki majd ezt beívelheti jobb lábbal középre. Mayer megkapta a jelet, úgyhogy már csak arra várunk, hogy vajon hova fogja ezt a labdát tenni. Végül is nem is ő, hanem Juic az, aki ballal beíveli. Tronátit keresi természetesen, most őt nem sikerült megtalálni, hiszen jó volt a nyíregyházi védekezés, gyorsan ki is vágták a levegőbe a labdát, amit aztán Matija Juic végül kienged a partvonalon túlra, úgyhogy jöhet egy újpesti bedobás, de csak azután, hogy mind a két csapat természetesen a szabadrúgást követően rendeződik, főleg gondolok itt az újpestiekre, visszakocognak a belső védők, Bodnár pedig kimegy azért, hogy elvégezze, de Rusz Márton közben már elkezdett számolni, nyilván nem lehet már időt húzni ezekkel a bedobásokkal, teljesen helyesen a játékvezető jól ítélte ezt meg, hogy ő nyugodtan elkezdett számolni, nincs erre ideje az újpestieknek, hogy majd az ő kedvük szerint végezzék el ezt a partdobást, hanem ezzel most már azért sietni kell az új szabályokat a lehetőségek miatt. Amennyi idő az, aki most már megkapta a labdát, aztán végül ő majdnem elügyetlenkedte, de szerencséje volt, mert Bencen Leitnernek a lábáról ment ki végül az oldalon túlra a labda. Így lépünk be az első fél utolsó egy percében, már ami a rendes játékidőt illeti. Most már ott küzd a labdáért nagyot Juic, de aztán a nyíregyháziak ki tudják a jobb oldalról, mármint az újpesti jobb oldalról emelni a labdát, ott viszont legelől nincsen nyíregyházi, csak Szappanos, aki szépen lépett ki 35 méterre a saját kapujából, és íveli előre a labdát Krajcsovic felé. Ez nem volt egy rossz átadás, de a játékvezető úgy ítéli meg, hogy Krajcsovic szabálytalan volt Jovanovval szemben. Talán egy picit könnyen adta magát Jovanov, az észak-macedón védő, de azért Krajcsovic is valóban odalépett neki, úgyhogy már csak fél perc van hátra a rendes játékidőből, és egy nyíregyházi szabadrúgással folytatódhatott a mérkőzés. Bencen Leitnernél van már a labda a bal szélen, ő az, aki aztán előre ívelné Medved felé, Medved pedig mutatja neki, hogy ne oda ívelje, ahol éppen állt, hanem inkább indítsa el ilyen magas labdákkal, de Ejtor megint kiválóan helyezkedett, és végül az ő lábáról ment ki oldalra a labda, Természetesen megint Bence Leitner jön majd, és nagyjából a tizedik nagy bedobása ez az első fél időben a Nyíregyházának. 10 másodperc van már csak a fél időből, Nyíregyháza Újpest 0-1 egyelőre. Most jó volt a csúsztatás, de nem jut el a túloldalon a nyíregyházi játékoshoz, aztán pedig atya úristen, mekkora luftot rúgott Katona Bálint, aki elé pattant ki a labda, úgyhogy megint Tomának kell figyelnie arra, hogy még begyűjtse azt az újpesti támadók előtt, végül ő ezt megtette, és vele szemben volt egy szabálytalanság. Krajcsovics az, aki megkapja a mérkőzés első sárga lapját. Így van, Rusz Márton fel is mutatja neki, közben pedig megmutatták nekünk, hogy 2 perc még a hosszabbítás, tehát a játékvezető döntése értelmében még legalább 2 percig kell, hogy futballozzanak a csapatok, és itt a 2 percből rögtön fél perc már le is ketyeget, hiszen Krajcsovicsot lát a szabálytalannak a játékvezető. Krajcsovics simán elpötrölte a labdát gyakorlatilag Jovanov elől, de a játékvezető úgy ítélte meg, hogy nem Jovanov volt az, aki túl mélyre hajolt, hanem Krajcsovics emelte túl magasra a lábát, emiatt kapott az újpestiek szélsője egy sárga lapot. Úgyhogy az első gól ebben az új szezonban az Bodnár Gergői az újpestiek részéről, az első sárga lap az pedig Krajcsovics Ábelé, itt a hosszabbítás első percében már, ami az első fél időt illeti. A nyíregyháziak elvégezték volna közben a szabadrúgást, de a játékvezető mutatja, hogy ezt sípra kell megtenni, úgyhogy visszarendeli azt, hát így gyorsan egy perccel is telt ebből a 2 perces ráadásból. Medved felé érkezik a labda, ő nem tudja levenni, de végül Kvasina igen, nem messze a 16-os vonalától, nagyjából 2-3 méterre, de aztán egy rossz paszt választ, emiatt az imént sárga lapot kapó Krajcsovics most már fel tud szabadítani, és kirúgta a labdát oldalra. Bence Leitner megint egy jó 10-15 métert előre sasszézik ezzel a labdával, és ennek köszönhetően a nagy bedobást követően most egy újpesti fejről ment ki a labda, Bence Leitner most nem nagy bedobást választ, hanem inkább Tomához passzol vissza, már csak fél perc van elvileg az első fél időből, amikor egy hosszú felívelést követően most küzd a labdáért egy újpesti és egy nyíregyházi. Bence Leitner az, aki most nyújtott lábbal csúszik oda, ugyan teljesen egyértelműen elvitte a labdát, de a játékvezető úgy ítélte meg, hogy a szándék miatt, mivel egy nyújtott lábas szerelés volt, emiatt jöhet most az újpest. Hát én érzek ebben egy pici kompenzálást az iménti sárga lappal.
0: Érthetetlen számomra, hogy Krajcsovics a kifejezetten alacsonyra lehajoló ellenfelével szemben egy gyönyörű esernyőt cselt mutat be, tisztán a labdát érinti, azt besárgázzák, utána méterekről csúszik a nyíregyházi játékos nyújtott lábbal, az nem ér sárga lapot, szóval vagy egyik se érjen, és akkor itt húzta meg a szintet a játékvezető, de egy brilliáns esernyő csel, amivel kizárólag labdát érint a játékos, azt a játékos könyörgöm, ne sárgázzuk már be.
1: Hát igen, ebben azért egyetértünk teljes mértékben, viszont ebben a pillanatban megszólalt a játékvezetői sípszó, most nem szabálytalanság volt, hanem vége van az első játékrésznek, amelynek a vége 1-0-ás újpesti előnnyel zárul, hiszen Bodnár Gergő révén a 14. percben egy jó Matko lekészítést követően be tudott találni az újpest szélső védője, ő volt az, aki felmerészkedett a nyíregyházi 16-oson belülre, megpróbálkozott egy lövéssel nagyjából 10 méterre a nyíregyházi kaputól, a jobb alsót vette célba, de egy nyíregyházi lábról bepattant az a bal felső sarokba, úgyhogy ezzel a Bodnár Gergő góllal az NB1 2026-2026-os szezonjának nyitó mérkőzésén, tehát az Újpest egyfélidőnyi játék után 1-0-ra vezet Nyíregyházán. Folytatás szűk 15 perc múlva, addig pedig a szó a stúdióé.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Megkezdődött a labdarúgó NB1 2026-2027-es idénye. Új vezérigazgató veszi át Paks 2 irányítását. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: A Ferencváros augusztus 8-án a 15-szörös BL győztes Real Madrid labdarúgó csapatát fogadja felkészülési mérkőzésen a Groupama Arénában. A két csapat legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereség után az Üllői úton 1-1-es döntetlent ért el a magyar csapat. Ezzel párhuzamosan az is eldőlt, későbbi, egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának rangadóját. A Ferencváros győri vendégjátékát a bajnoki címvédő Eto otthonában. A találkozó eredetileg épp augusztus 2. hétvégéjére volt kiírva. Nyíregyházán a Spartacus és az Újpest találkozójával megkezdődött a labdarúgó NB1 2026-2027-es idénye. Az első forduló első mérkőzésén a szünetben az állás 1-0 az Újpest javára. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A tavaly döntős 2024-ben győztes Bondár Anna ezúttal is bejutott a legjobb négy közé a hamburgi női salakpályás tenisztornán. A világranglistán 97. negyedik helyen kiemelt magyar játékos a negyeddöntőben 6-1-7-6-ra verte az örmény Csarajevát. Az összetettben élen álló Tadej Pogacsár nyerte a Tour de France 19. szakaszát Gap és Alpe-d'Huez között. Ezzel tovább növelte előnyét a mezőny élén. Az őt követő belga Remco Evenepoel 2,5 perc hátránnyal a 6. lett a szakaszon. Hátránya a szlovén kerekes mögött már több mint 7 perc. Pogacsár pályafutása során már 26 szakasz győzelemnél tart a francia kerékpáros körversenyen. Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a magyaródi versenyhétvége első szabad edzését a Hungaroringen. Második helyen a holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, még harmadikként a brit Lewis Hamilton zárt. Hamilton aztán megnyerte a második szabad edzést, megelőzve csapattársát Charles Leclerc-t. Az időmérő edzés holnap 16 órakor kezdődik, még a 41. magyar nagydíjat vasárnap 15 órától tartják.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Ságodi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vétézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. A horvát INA és a szlovén Petrol olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. A Westminster hídnak ütközött a brit folyami rendőrség egyik hajója Londonban. 5 rendőr megsérült. A rendőrség közölte, tudomásuk szerint a rendőrökön kívül más nem sérült meg. Az eset körülményeit alaposan kivizsgálják. A hidat kiürítették, a forgalmat pedig leállították. Évekig tarthat az újjáépítés a földrengések után Venezuelában, ahol több mint 5000-en vesztették életüket a júniusi földmozgás következtében, közölte a Nemzetközi Vöröskereszt szóvivője. Szakértők szerint a legsürgetőbb feladatok közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása, a mentális egészség támogatása és az ivóvízhez való hozzáférés javítása. A 7,5-ös és 7,2-es erősségű földrengések június 24-én rázták meg a fővárostól Caracastól északra fekvő térséget.
2: Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán, a Gödöllő és a Bak közötti szakaszon. Torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. Az éjszakai 6-16 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjú, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
5: 5 perc múlva 21 óra mikrofonnál Tóth Béla. Labdarúgással folytatjuk műsorunkat itt a fél idejében az újpesti nyíregyházi mérkőzésének, mert hogy a Liverpooltól kölcsönvette az osztrák élvonalbeli Hartberg együttese a magyar válogatott kapusát Pécsi Ármént. Pécsi Ármén a következő idényben, tehát az osztrák élvonalbeli Hartbergben véd majd, remélhetőleg minél többet. Ezt követően kereste őt meg Detecsik Ferenc.
6: Első körben gratulálok, második körben pedig azt szeretném kérdezni, hogy amikor a Liverpool jelezte, hogy a következő lépés az egy kölcsönjáték lehet neked, akkor mi győzött meg az osztrák csapatról, a Hartbergről, hogy ők lesznek a legjobb választás, vagy így történt-e ez a folyamat?
7: Így van, igazából ez volt a tervnek a része, hogy ezt a szezont ezt kölcsönben töltöm. A Hartberg igazából az osztrák Bundesliga azért egy elég jó színvonal, jó csapatokkal. A Hartberg pedig, amit beszéltem a vezetőséggel, a vezetőedzővel, a stábba, az elképzeléseikről, az igazából meggyőzött, hogy itt meg tudom mutatni magam ebbe a csapatba, hogy tudok fejlődni, tudok segíteni a csapatnak, úgyhogy ez a klubnak is egy tetszetős ajánlat volt a Hartberg részéről, és nekem is, úgyhogy így esett rájuk az, hogy az a döntés, hogy most ezt a szezont ezt itt fogom tölteni kölcsönben.
6: Első benyomásaid vannak már? Tudtál valamennyire így tapogatózni, vagy valami, ami így, hát nem is feltétlenül mint játékosként, mint labdarúgóként, hanem mint így emberként, mentális oldalról már tudtál valamit tapasztalni abból, hogy mi vár rád?
7: Nagyjából igen, elég frissek azért még az élmények, ilyenkor az első napokban mindig sok minden történik, sok a kérdés, sok az új arc, de amit elsőre már mindenképpen érzékeltem, az, hogy egy befogadó, pozitív közegbe érkeztem, ahol idáig mindenki próbált segíteni, úgyhogy mindenképpen pozitívan fogadtak, a pályán pedig elkezdődött az ismerkedés. Igazából egy fiatal csapatról beszélünk, úgyhogy még azért nem mondom azt, hogy láttam mindenkit rendesen, mert ma tudtam először edzeni a csapattal, de mindenképpen pozitívak az első benyomások.
6: Ugye a vezetőedző, a Hartberg vezetőedzője úgy fogalmazott, hogy Európa egyik legnagyobb kapus tehetsége érkezett most hozzájuk. Ez a bizalom, ez inspirációt ad, vagy inkább egy plusz nyomást jelent számodra? Hogy éled ezt meg?
7: Igazából a hasonló, vagy az ilyen kijelentések igazából úgy nem foglalkoztatnak. Ezt amikor beszéltem a vezetőedzővel, akkor igazából úgy éreztette, hogy amikor még csak a beszélgetések mentek, hogy szeretné, hogyha az ő keze alatt tudnék játszani, és számítana rám. Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív dolog volt nekem is. Beszéltünk, elmondta az elképzeléseit, hogy hogyan tervez játszani, hogy milyen szerepem lenne a csapatban. Úgyhogy ezek voltak azok a dolgok, amik így meggyőztek. Igazából egy ilyen kijelentés az inspirációt, tehát hogyha már így felhoztad, semmiképpen sem teher, próbálok majd segíteni a csapatnak, szeretném megmutatni magam, szeretném a játékomat ezt egy magasabb szintre emelni ebben a szezonban, úgyhogy azt gondolom, hogy adott lesz minden.
6: Hogyha nem tudom mennyire kiadható, majd elmondod, hogy miket mondott neked a vezetőedző, de hogy milyen szerepet szánnak neked ebben a csapatban, és egyáltalán ez az osztrák Bundesliga, ez kapusként, ez milyen kihívást jelent számodra? Azért ez nyilván egy nagyon intenzív liga, és azért fizikális is, de nem tudom, hogy kapus szempontból a játékodnak melyik az a része, amin szerinted ez a bajnokság, vagy ez a következő egy év csiszolhat?
7: Igen, az, hogy a liga az mindenképpen intenzívnek számít, azért sok jó csapat van a bajnokságban, lehet jó meccseket játszani, ahol tényleg ki lehet emelkedni. Igazából annyira nem térképeztem még föl a bajnokságot, majd ahogy mennek a meccsek, úgy szépen az ellenfeleket, de azt a feladatot, amit majd így a stáb azt így elvár tőlem, azt igyekszem maximálisan teljesíteni, és azt gondolom, hogyha az sikerülni fog, akkor mindenféleképpen tudok fejlődni. Úgyhogy ez az, ami motivál.
6: Első számú kapusként számítanak rád, vagy ez a következő időszak zenéje, hogy ki kell harcolnod a helyedet egyértelműen?
7: Első számú kapusként hoztak ide, de természetesen ezt a teljesítményemmel ezt szeretném majd mutatni a meccseken, hogy én vagyok az első számú kapus.
6: Bemutatkoztál ugye a magyar labdarúgó válogatottban is az elmúlt időszakban. Mennyire volt neked személyesen szempont az, hogy most egy olyan klubba kerülj, ahol rendszeres játék lehetőséget kapsz, és volt-e a szemed előtt az, hogy azért ez a rendszeres játék lehetőség, ez a válogatott beli szereplésedet is segítheti, vagy elősegítheti a jövőben?
7: Talán azt mondhatom, hogy ez volt a legfontosabb szempont a kölcsönjátékban. Mindenképpen ugye azért ez a válogatott szempontjából is célom, hogy ott legyek a keretben, és ahhoz pedig muszáj azt gondolom, hogy jól teljesítenem hétről hétre, úgyhogy remélhetőleg, hogy ez itt ugye akkor meg lesz igazából, de a saját karrierem szempontjából is ez volt a legfontosabb lépés, hogy ahol folytatom, ott hétről hétre tudjak egy jó bajnokságban játszani.
6: Lehet, hogy most szaladok előre a legjobban, de hogyha ez az egy év úgy sikerül, ahogyan azt te tervezed, és iszonyatosan szurkolunk, hogy ez úgy sikerüljön, akkor benne van az a pakliban, hogy visszamész Liverpoolba, és ott már akkor az első csapattal, hát hogyha azt nem is mondom, hogy kezdőkapusként, hogy az első csapat körül dolgozhat sokkal többet, majd tehát, hogy van egy, inkább így fogod most fel ezt az egy évet klubszinten, hogy az legyen a cél, hogy Liverpoolba vissza, és ott már egy felsőbb szinten, vagy benne van az, hogy ez a kölcsön szerződés és a kölcsönjáték ez még a következő években is így marad, és így lépkedsz egyre feljebb.
7: Igazából lehet erről beszélgetni, de azt gondolom, hogy ennek most még nincs itt az ideje. Nekem ami most a legfontosabb és a legjobban foglalkoztat ez a szezon, ami még ugye a bajnokság el sem kezdődött. Nagyon várom, hogy tudjak játszani. Remélem, hogy a csapattal sikeresek leszünk, az nagyon fontos. Aztán amikor remélhetőleg lesz ilyen aktuális téma jövőre, de ezzel most még nem szeretnék foglalkozni, mert ennek még nincs itt az ideje, úgyhogy most vannak fontosabb dolgok szerintem.
5: Pécsi Árminnal beszélgetett Dedecsik Ferenc, Pécsi tehát a következő idényben az osztrák élvonalbeli Hartberg együttesében véd majd. A pontos idő 21:03, következik a második félidő Nyíregyházán, a labdarúgó NBA nyitómérkőzésén a vendég az Újpest, a kommentátor Erdély Márk, a szakértő Bene Ferenc.
1: Kiváló időzítés, ebben a pillanatban fújt a sípjába a játékvezető Rúsz Márton, elindult a második játékrész, egy változtatás van a nyíregyházi csapatban, a nyíregyházi kezdőben, mégpedig, hogy a kapuban nem Tóth Balázs van most már, hanem Molnár Mátyás. Hát nem mondom, összetén beszélgettünk arról itt Bene Ferenccel az első félidejében, illetve a egész első félidőben, hogy vajon Bodog Tamásnak majd bele kell nyúlnia a csapatába. Hát én nem feltétlenül így gondoltam, biztos egy sérülés lehet a háttérben.
8: Minden bizonya, hiszen Tóth Balázs nem tehetett a gólról, igazából különösebb hibája nem volt, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az Újpest különösebb nagy munkára nem is késztette, annak ellenére, hogy az állás 1-0 a vendégek javára. Kíváncsi leszek majd esetleg később, ha kiderül, hogy mi az oka a cserének.
1: És hát Molnár Mátyás egyébként debütál a labdarúgó NB1-ben, neki még nem volt mérkőzés, a 19 esztendős játékosról beszélünk, 2006-os születésű, most állt először a kapuban, nem csak a Nyíregyházán, hanem az NB1-ben. Szokás szerint volt egy nagy bedobás Bence Leitner Barnától, végül Jovanovhoz pattant a labda, aki beívelte középre, de ezt most éppen Amennyidó volt az, aki szépen helyezkedve ki tudta fejelni oldalra, úgyhogy jöhet most egy nyíregyházi akció során majd egy oldalról érkező labda. Természetesen 47. perc, Nyíregyháza Újpest továbbra is 0-1. Katona Bálint az, aki majd elvégzi ezt a szögletet. Természetesen ő az, aki beíveli középre, jobbról érkezik a labda. Ez jó volt ez a fejes már, mint Temesváritól. Az első félidő első percében, illetve első perceiben Temesvári volt az, aki 2-3 szép biciklicsel után gyakorlatilag üresre játszotta magát, és megpróbálkozott csikarszögből egy lövéssel. Hát az első nyíregyházi szöglet az megint az lehetőség itt a második játékrészben, megint az ő nevéhez fűződik. Most először talált meg talán egy beadás, egy oldalon érkező beadás egy nyíregyházi fejet.
8: Rendkívül jó szöglet volt, erőből csapódott, és pont Temesvári Attila fejére. Itt igazából nem volt könnyű ezt megfejelni, de hát a fiatal belső védő hibázott igazából, mert ez egy tiszta fejes volt, és helytől lemaradt róla.
1: Hát igen, pedig helytől eddig azért csak dicsérhető volt, leszámítva azt az első félidei, hát bicikli cselekkel szembeni védekezést, amikor ugye simán elment mellette Temesvári. Közben azt is láthattuk, hogy Tizsáni, a nyíregyházi a korábbi játékos és az Újpest friss szerzeménye is itt van most a nyíregyházi stadionban, és ő is azt figyeli, hogy a nyíregyháziak jönnek előre. Tomával szemben van most egy szabálytalanság, inkább kérdezem, mint mondom, mindenki ezt reklamálja a nyíregyházi szemüvegen keresztül, de a játékvezető Rusz Márton úgy látszik, hogy ezt most engedi tovább, és ennek következtében tehát jöhet most egy nyíregyházi bedobás majd, nagyjából 35 méterre, 40 méterre a saját kapujától a nyíregyháza. Jovanovhoz kerül át most már a jobb oldalra a labda, ő az, aki felpasszolja előre, egy magas labda érkezik oda Kvasináék felé, de megint Patricio Stronati az, aki ki tudja fejelni azt az oldalon túlra. Jovanov most nem bálja meg Bence Lejtnert, hanem inkább bedobja. Katona Bálint van a jobb szélen, egyes egyedül, vele szemben két újpesti, Margráf, valamint Fenyő. Ezt követően még valahogy tovább tudta passzolni a labdát, de nem talált meg. Ezt követően a labda nyíregyházi játékost, úgyhogy az újpestiek tudnak megint felszabadítani. Medvedék eddig nem sok sót tesznek meg ott középen a magas növésű újpesti belső védők között. Talán inkább Kvasinának lehetnének lehetőségei fejjel, de őt sem sikerül egyelőre még a nyíregyháziaknak megtalálni. Bence Lejtner nagy bedobása jöhet itt a második játék részben, az első nagy hajítás tőle. Ő az, aki bedobja a 16-oson belőre, most már amennyi idő csap le erre a labdára megkerülni a nyíregyházi ellenfelét, de ez egy hamvában halt kísérlet volt, hiszen Mannert nem tudta megkerülni, ezért túlságosan hosszú szöktetés volt saját magának, Manner pedig szépen beállt elé, ki esélyesen volt most az újpesti támadónak. Aztán egy összefejelés következtében Medved lent maradt, de szerencséjük van már, mint a nyíregyháziaknak, hiszen hozzájuk pattant a labda. Kovács az, aki most már kiengedi az alapvonalon túlra, hiszen ezt megelőzően ő volt az, aki rápattintotta Bodnár Gergőre, az újpesti gólszerzőre, és Bodnár lábáról ez most kiment az alapvonalon túlra. Összességében jöhet már a harmadik nyíregyházi szöglet a bal oldalról itt a mérkőzésen. Ugye egy volt itt a jobb oldalról az első fél idő, itt van a másik fél idő legelején, és gyorsan elvégezte volna a nyíregyháza, abban bíztak, hogy az újpestiek még nem tudtak rendeződni. Ezzel szemben Rusz Márton megállította ezt a gyorsan elvégzett szögletet, mert szerinte a videóbíró szobában még valamit vizsgálnak.
8: Így van, egy varvizsgálat van, ez a csendes var, ami nem jellemző, vagyis hát nem látványos, de azért ilyenkor nem szabad elengedni a szögletet.
1: Mondjuk nem volt csendes, mert valóban nem engedték elvégezni ezt a szögletet, de így van, most már megadta a jelet Katona Bálinnak, hogy bal oldalról jön a labda középre, a jobb kezét emeli a játékos, be is híveli, nem is rossz, megvan a csúszatás, és ott van a gól, mondom én, vajon bent volt? Hát nagy kérdés, a játékvezető egyelőre megadja, meglátjuk, hogy vajon ez majd tényleg gól lesz-e, nyilván meg kell nézni a visszajátszást. Ez a szöglet most jól érkezett középre, Katona Bálint szöglete a bal oldalról, Medved volt az, Zám Medved, a szlovén játékos, aki szépen belerakta a fejét, onnan tovább csúszott, talán szappanos és okolható, mert mint a mellé ütött volna a labdának, ezt követően aztán egy nagy kavarodás volt ott a gólvonalon, és óriási kérdés, hogy vajon tényleg átjutott-e teljes terjedelmével a labda a gólvonalon. Egyelőre még visszajátást nem láttunk, úgyhogy hinnünk kell a partjelzőnek, valamint Rusz Mártonnak, és ezzel kiegyenlít a nyíregyháza.
8: Az, hogy benn volt vagy nem volt benn, az bízzuk a szakemberekre, illetve megnézzük a lassítást. Igen, biztos, hogy benn volt. Tehát áthaladt a gólvonalon a labda. Itt az a kérdés, hogy nyilvánvalóan mi is elmondtuk legalább ötször, hogy a nyíregyházának a szögletekből, oldalszabadrugásokban van az igazi ereje. Hát gyakorlatilag az Újpest szinte benn maradt az öltözőben, hiszen gyakorlatilag eltett 2 perc, és végig folyamatosan a nyíregyháza volt aktívabb, minden lepattanó labdát ők szereztek meg, a felívelt labdákat eleve nem akadályozták meg az újpestiek, engedték felívelgetni a nyíregyháziaktól a játékszert. Végig tudnivaló volt, hogy a nyíregyházának ez a játékstílusa, minél több 11-es körüli szituációt kiharcolni, minél több szögletet kialakítani, minél több oldalszabadrugást kiharcolni, és minél többet eljutatni a labdát a 16-oson belőle. Erre épül az egész játékstratégiájuk. Hát gyakorlatilag az Újpest most ezt nem tudta megakadályozni. Ahogy az első félidőben is voltak már ráutaló jelek, hogy ez a mérkőzés nehezen lesz lehozható nullára az Újpest részéről. Itt ahhoz, ha a lilafehérek nyerni akarnak, újabb gólt kell szerezni, de itt most nagyon látványosan belagadt az Újpest az öltözőben.
1: Igen, Bene Ferenc szerint már egyértelmű a gól, de a VAR még mindig dolgozik. Úgy látszik, hogy még mindig elemzik, hogy ez vajon teljes terjedelmében átjutott a gólvonalon.
8: Abban biztos vagyok, hogy teljes terjedelmében átjutott. Itt igazából lökést reklamálhatnak csak, vagy kezezést, hiszen ott előfordulhat még a csúsztatott labda után, hogy Bence Lejtner keze hozzáért a labdához.
1: Én meg most én Májer kezét láttam elsőre, hogy őszinte legyen, de lehet rosszul.
8: Igen, ugye szappanos belenyúl a labdába, és utána van a gólvonalon egy tömegjelenet, amiben több játékos összecsap a labda környezetében. Itt az 100%, hogy a labda túljutott a gólvonalon. Az a kérdés, hogy vajon kézzel sodorta-e be Bence Lehtnél?
1: Hát, itt nem tudom, hogy lesz-e mérvadó kameraállás. Hát én nem mernék fogadni, hogy itt mi történt.
8: Hát csak biztos, hogy valaki 6 játékos van a gólvonalon belül.
1: De úgy érzem, hogy halljuk, igen, hogy mi történt, hiszen a nyíregyházi szurkolók ünnepelnek, úgyhogy lezárult, valóban kiírják, a gól érvényes. Tehát Jean Medved az, akinek a csúsztatása után ki tud egyenlíteni a nyíregyháza. Kötve hiszem, hogy ez az ő gólja lesz végül, mert onnan még visszapattant, valóban talán egy kézről a labda.

0: Pasinával játszott össze, most elindul a jobb oldalra, aztán megint szokás szerint felíveli az égbe, oda Pasináék felé. Most Medved az, aki tovább tudta fejelni Manner felé, de Manner elől megint kiváló a tisztázás. Stronati aztán földbe rúg, emiatt nem jó a felpasszak. Pasina próbálkozhat, az ő lövése is lepattan, de az Medved elé kerül, és Medvedet mintha megrántotta volna a lövés közben Fenyő. Lehet, hogy ezt is majd megnézi a VAR, de kötve hiszem, hogy emiatt büntetőt ítélnek majd a hazai együttesnek. Pasina lövése Eitorról lepattan, ezt követően pedig Medved volt az, aki le tudott volna rá csapni. Ő volt nagy párharcban Fenyővel, de ez nem ér büntetőt, és mivel fölé ment a lövése Medvednek, emiatt jöhet az Újpest majd egy kirúgással. És valóban bekövetkezett az, amire már gondoltam ezelőtt 5 perccel, amikor arról beszélgettünk, hogy vajon kinek a nevéhez íratják majd be ezt a gólt. Végül Etienne Amenyidó megszerzi az első gólját az Újpest színeiben, de hát nem úgy, ahogy ő szerette volna, hiszen ez egy öngól formájában valósul meg. Ezzel az Amenyidó öngóllal tehát egyenlít a Nyíregyháza az Újpest ellen. Most a lilák jöhetnek előre, Krajcsovic húz meg egy jó cselt, ezt követően pedig összecsap a nyíregyházi játékossal, és lent maradt a nyíregyházi. Krajcsovic nem most attól kell félnie, nehogy megkapja a második sárgalapját, mert egy talpalás gyanús eset volt. Toma volt az, aki most lent maradt ezt követően, és ahelyett, hogy jöhetne az Újpest egy bedobással, ahelyett most majd a Nyíregyháza jöhet egy kirúgással, illetve egy szabadrúgással. Hát nagy kérdés, hogy ez is mennyire volt szándékos szabálytalanság, ez egy versenybaleset volt, ahogyan azt a Forma 1-ben hívják, ha már most magyar nagydíjat rendeznek itt a hétvégén. Két újpesti csere is jön majd. Hát egyértelmű szerintem, hogy Szélesi Zoltán mit szeretne, gyorsítani az övéit. Amenyidó helyén Flighter a folytatásban, míg Horváth Krisztófer is érkezik Krajcsovic Ábel helyére. Ez sem meglepetés igazából, és valószínű ezzel azért sokkal gyorsabb és magabiztosabb lehet majd az Újpest. Bene Ferenc?
1: Először is Horváth személyében azért egy kreatív, támadó típusú középpályás kerül az Újpestbe, aki tud baloldali támadót is játszani, középpályára befelé húzódva tud helyet csinálni a szélsővédőnek fellépésre, és hát van benne átlövés és gólpassz is. Teljesen logikus csere, minden esetre most elsősorban a védekezést kell stabilizálni az Újpestnek, mert a középpályán úgy rohannak át, ahogy kell, arról nem is beszélve, hogy olyan nyomás alatt van a kapu, hogy most valahogy meg kellene szűrni, lelassítani ezt a fajta komoly nyíregyházi tempót. Ugye a center pozícióban pedig Flighter egy olyan indulójék, aki esetleg egy fellazult védelemmel szemben tud kontrajátékkal érvényesülni. Hát gyorsult az Újpest, az kétségtelen, de egyelőre továbbra is a Spari támad.
0: Hát Horváth Krisztófer abból a szempontból sem tűnik rossz cserének, hogy legutóbb ugye Újpest-Nyíregyháza mérkőzésen ő triplázni tudott, akkor ugye hazai pályán a Szusa Ferenc stadionban 7-2-re nyertek a lilák, köszönhetően például Horváth Krisztófer 3 góljának is. Nagy kérdés, hogy vajon azt a formát, ami ezelőtt nagyjából hát egy 4 hónappal volt ott április közepén, azt át tudja-e menteni, sőt 3,5 hónappal ezelőtt át tudja-e menteni majd erre a mérkőzésre. Horváthnak egyébként jó volt a formája, bár ami a felkészülési meccseket illeti, ott is az Újpest egyik húzó embere volt, nyilván sokat várt tőle ebben az évben is a szakvezetés. Többen azt percegették vele kapcsolatban, hogy azért, hát hogy is fogalmazzak szépen, nem szívesen áll be a sorba. Ezzel szemben azért most nagy nyomást nehezedik rá is, hiszen most már azért a tavainál is komolyabb teljesítményt várnak tőle. Bence Lejten hajítja be megint középre a labdát a bal oldalról, de most Juic az, aki fel tud szabadítani, aztán egy visszaemelt labda után elalszik az újpesti védelem, Temesvári majdnem le tud rá csapni, végül aztán Szappanos az, aki felrúgja az égbe Flighter felé, Flighter pedig nem tud rá lecsapni, mert vele szemben, illetve előtte még Jovanov elfejeli a labdát, ami végül egészen a kapusáig, Molnár Mátyásig jut, neki is megvan tehát az első labdába érése a labdarúgó NB1-ben. Maier az, aki most már le tud venni egy magasan érkező labdát, Maier aztán átrapasszolta, most pedig már Juicnál van a Nyíregyháza tér felén, mióta bejöttek a cserék az újpestieknél, azóta szinte végig náluk van a labda, most éppen akkor, amikor befejezem ezt a mondatot, már Kovács Milán birtokolja, és ő passzolja Bence Leidnerhez, megint Kovács Milánnál van a labda, egyelőre még nem jut feljebb a Nyíregyháza, a saját térfelükön passzolgatnak a hazai játékosok. Ugye említettem most azt, hogy tavaly volt egy 7-2-es mérkőzésük, itt Nyíregyházán 1-1-es döntetlenre végeztek a csapatok, akkor még Giorgi Beridze szereztem az újpestiek vezető találatát, volt egy kiadott büntetője is a Nyíregyházának, majd pedig a ma még pályán tartózkodó Kvasina volt az, aki ki tudott egyenlíteni. Azon a meccsen egyébként Katona Bálint egy piros lapot is kapott, úgyhogy még olyan is villant ez a tavalyi szezonban az Újpest Nyíregyháza összecsapásokon. Az első meccsük pedig tavaly a 8. fordulóban volt, akkor 2-2-re végeztek a Szusa Ferenc stadionban a csapatok, a Dorian Babunski révén a Nyíregyháza szerezte meg a vezetést, aztán ugye a későbbi gólkirály Matko tudott duplázni, majd Maier Milán volt az, aki ki tudott egyenlíteni. Hát mind Maier, mind pedig Babunski

0: ott ülnek a kispadon most is a nyíregyháziaknál. Nagy kérdés, hogy rájuk majd számít-e a folytatásban Boldog Tamás. Bence Leitner húzza már meg a bal oldalon, én nagy lendülettel indul meg az újpesti kapu felé, aztán 25 méterre jön egy beívelés, ez megtalálta Kvasina fejét, aki meg is tudta csúsztatni, de ez csak a túloldalon jó Mannernek, aki begyűjti a labdát a szögletzászlótól nem messze. Manner az, aki most már beadná, de ez nem jó, hiszen Margrafnak a lábáról végül még rápattam vissza már, mint Mannerre. Ő azért vitatja ezt az esetet, inkább csak mosolyog a partjelzőre, de ezt követően a játékvezető és a partjelző úgy ítélik meg, hogy jöhet majd egy újpesti kirúgás. Hát ez talán a visszajátszás tekintve is inkább tűnt úgy, hogy egy helytelen ítélet, mert lehet, hogy inkább szögletnek kellett volna következnie, de az ilyen hibák természetesen benne vannak a futballban. Szappanos az, aki most már elvégezte ezt a kirúgást, a bal oldalra ment a labdája, de hát ment volna egészen pontosan ezzel, igazából Szélesi Zoltán célozta, csúnyán elhagyta a labda a játékteret, hát ez nem volt egy jó elképzelés most Szappanostól, azt követően pedig megint Stronátinak kell felszabadítania, most éppen Kvasina volt vele szemben, és ő előre rúgta ki a labdát. Jovanov az, aki most már bedobja a jobb oldalról, természetesen megint Kvasina felé, most nem sikerül megcsúsztatnia, hanem az újpestiek kifejelik, Flajter küzd most már a labdáért, aztán Horváth Krisztoferhez passzol, Horváthnak pedig az első megmozdulása nem jó ezen a mérkőzésen, berakta volna szépen bokából jobbra, de ott nem érkezett igazából társ. Tománál van most már a labda, és mint az ő passz is egy picit hosszú lenne, de Bence Leitner még begyűjti azt a vonal előtt bal oldalon, aztán pedig érkezett tőle egy beadás, de ez borzasztóan rossz volt, így is ment a labda az alapvonalon túlra. 61. perc már, vagyis már több mint négy óra eltelt ebből a második játékrészből, és ki tudott egyenlíteni a Nyíregyháza, úgyhogy Nyíregyháza Újpest az NB1 2026-2027-es ITO mérkőzésén 1-1-re áll, és most már Szappanos emeli fel az égbe, ez most sokkal jobb volt, de nem tudja jól átvenni a labdát, jó, így elpattan tőle, aztán most már Mayernek kell küzdenie, ott Katona Bálinttal a bal oldalon, végül a magyar játékos nyert, és Katona Bálint aztán vissza is kapja villámgyorsan Bence Leitnertől, aztán végül visszajátsza hátra Katona Leventéhez, a testvéréhez, és már Katona passzolja tovább Kovács Milához, ő az, aki átlépeti a felező vonalat, ő meg is teszi, aztán kipasszolja jobb oldalra Temesvárihoz, Jovanovnál van ez egyelőre egy tetszetős kis pofás kis akció a Nyíregyházától, Manner aztán nem tudja tovább passzolni elsőre, másodjára pedig nincsen rá lehetősége, hiszen szépen szerel vele szemben az újpesti védelem. Leitner felé érkezik egy hosszú labda, de jól lép ki a kapujából a Nyíregyháza fiatal kapusa, és most már Horváth megszerzi, ráemeli, de ez mellé ment, nagyjából 5-6 méterre elment Molnár kapuja mellett. Az elképzelés nem volt rossz, hiszen Molnárnak nagyjából 18-20 méterre ki kellett lépni a saját kapujából, de mire Horváth lövőhelyzetbe került, már azért bőven visszaért Molnár a saját kapujába, úgyhogy ebben az igazi veszélyt nem hordozott magában, de dicsérni lehet Horváth Krisztofert, hogy mégiscsak megpróbálta. Az elképzelés maga nem volt rossz, a kivitelezésen még lehetett volna azért csiszolni. Megint egy kettős cserével próbálkozik majd az Újpest, érkezik majd hamarosan a pályára Ádámi, valamint Nyunes. Meglátjuk, hogy az ő cseréjükkel, vagy mi a terve Szélesinek. Hát nyilván a védelmet stabilizálni, de hát óriási kérdés, hogy a Nyunesek kinek a helyére fognak érkezni. Lehet, hogy a Helytornak a helyére, mert ő azért... Voltak olyan hírek, hogy nincsen még a legjobb formában, lehet, hogy tényleg nem bír még végig 90 percet.
1: Hát először is súlyos gondok vannak az Újpest középpályás védekezésével. Gyakorlatilag mind ritmusban, mind tempóban, és sokkal jobban Nyíregyháza, gyakorlatilag csel nélkül lendületes labdavezetéssel átmennek az Újpest középpályáján, nincsenek ütköző távon belül a játékosok. Én nagyon meglepődnék, ha nem középpályára történne a csere, annak ellenére, hogy nyilván Ádámi középpályás, de ugye a portugál játékos belső védő, tehát lehet, hogy belső védőt is kell cserélni, hogy említetted Eitor helyett. Kíváncsi leszek nagyon.
0: Bocsánat, Feri, hogy beleszólok, azért Ádáminek az érkezésével szerintem gyorsabb nem lesz az Újpest.
1: Hát gyorsabb nem lesz, de azért egy rutinos játékos, aki talán egy kicsit összefogja ezt a szétesett középpályát, ugyanakkor ott van nyilván Laku is, vagy akár Fiola is, aki védekező középpást is tud játszani, de azért az beszédes, hogy itt a 63. perc végén járunk, és negyedik cseréjét kell előni az Újpestnek.
0: Ezzel arra célzol, hogy a fizikális felkészülés nem biztos, hogy elérte
1: nem,
0: a célját?
1: Nem, egyáltalán nem, hanem arra, hogy nagyon rosszul jött ki a másik félidőre a csapat, és bele kell nyúlni másodszor az edzőnek.
0: De most érkezik egy jó beadás balról középre Horváth Krisztofertől, mondom én, hogy jó, de Bence Leitner volt az, aki szépen fel tud szabadítani. Margráf felül az utolsó pillanatban kifejelte a labdát, de csak az alapvonalon túlra. Emiatt jöhet majd egy újpesti szögletrúgás. Jól emlékszem, az első a mérkőzésen, az első újpesti szöglet. Hát 64 percet, majdnem 64 percet kellett erre várni, hogy Mayer megérkezzen oda a szögletzászlóhoz. Bal oldalról jöhet át. De csak a cseréket követően? Így is van. És hát bejött a tippünk, Eitornak a helyére érkezik majd Nyunes. és hamarosan meglátjuk, hogy Adami kit vált majd, éppen a szögletet elvégezni készülő Mayert, úgyhogy könnyen lehet, hogy majd Juicsnak kell kikocognia oda, hogy a szögletet elvégezze. Meglátjuk, hogy vajon az új cserék után mire megy majd az Újpest. Annyi bizonyos, hogy Mayerrel is azért sokáig sérüléssel bajlódott, talán az sem csoda, hogy ő még nem bír végig 90 percet. El tudta kezdeni ezt a meccset, de hát ez a 64 perc lehet, hogy most éppen elég volt neki, csak úgy, mint Aitornak, hamarosan majd erről is beszélünk, viszont ami biztos, hogy nem Juic kocog ki elvégezni ezt a szögletrúgást, hanem Horváth Krisztofer, és Horváthnak még odasúg valamit Aitor. Megnézzük, hogy vajon a lecserélt játékos tud-e segíteni, hogy hova ívelje ezt be Horváth Krisztofer. A bal kéz a magasban, érkezik a labda középre, de a nyíregyházi védelem fel tud szabadítani. Szépen kifejelte ott a labdát Toma, most ő volt az, aki jól keresztezett, aztán Horváth visszakapná, de most éppen aki dicsérni kell, az nem más, mint Kovács Milán. Ő volt az, aki még odaért azelőtt, hogy Horváth birtokba vehette volna a labdát, és az ő lábáról ment ki az, aztán oldalra. Szélesi az újpestiek vezető edzője, aki most már Margráf kezébe odaadja a labdát. 65. perc legvégén Nyíregyháza Újpest az új szezon, vagyis a 26-27-es szezon nyitó meccsén 1-1. Bedobta középre Margráf, Ádeminek is megvan az első labdaérintése ebben a szezonban, aztán most már villámgyorsan Nyújesnek is, Nyújes aztán Patricios Tronátihoz passzol. Tronáti eddig támadásban nem sokszor volt játékban, sorra jó védekezések fűződnek a nevéhez, aztán most jól passzolt Margráfhoz, de Margráf eladta, aztán úgy látszik, hogy vissza is szerzi, és a játékvezető szerint ez megelőzően Margráf szabálytalan volt. Hát meglehetősen érdekes az a szellem, amiben vezeti ezt a mérkőzést azért Rusz Márton, azért több olyan szabálytalanság van, amit esetleg le lehetne fújni, amit nem fúj le, sok olyan szabálytalanság van, amit meg talán teljesen feleslegesen lefúj, és ezzel megakadályozza azt, hogy gyorsabb legyen egyik vagy másik csapat. A Nyíregyháziaknak is megvan a második cseréjük, Manner Balázs helyén a folytatásban majd Florán Batum, úgyhogy meglátjuk, hogy a Nyíregyháziak is nyilván támadó szellemű játékosokat hoztak be. Nagy kérdés, hogy Batum majd mit tud kezdeni itt a Nyíregyháza színeiben, támadásban mennyire tudja majd segíteni a nyíregyháziakat, hiszen ő is egy új játékos, ő Krakkóból tette át a székhelyét Kelet-Magyarországra, a Krakóvia Krakkóból, egy 24 esztendős kameruni támadó, lehet, hogy az ő gyorsasága az felveheti a versenyt akár Flighterével a túloldalon, hiszen Flighterről tudjuk, hogy ugyan a labdával nem bánik a legjobban, az egészen biztos, hogy rendkívül gyors játékosról van szó az ő személyében. Jöhet jobb oldalról egy újpesti bedobás, de még a saját térférről. Most Juic az, aki várja a labdát Bodnártól, de Bodnár végül inkább hátrafele passzol, egészen Nyújesig, Nyújes pedig Stronátihoz továbbít, Stronáti pedig kirakja a bal oldalra Margráfhoz, hát nem gyorsan, de azért építkezik az Újpest, Batumnak megvan majdnem az első labdaszerzése, aztán végül elveszi Margráftól, mert Margráf túlfutott a labdán, és Batum most kamatoztathatja a gyorsaságát, hát megpróbálta inkább bepasszolni középre, Medvedék felé, de ez az újpestiek zsákmánya lett. Most már Szappanoshoz kerül hátra a labda, Szappanos pedig Nyújest játsza meg középen, aztán most már Margráfot is beveszik a passzolgatásba, elsőre jól fordul, aztán túl sokat teketóriázik, ahelyett, hogy tovább passzolta volna a labdát, ezt nemes egyszerűséggel odaadta a nyíregyháziaknak, akik aztán majdnem eladják, Temesvárinak kell figyelni, hogy még Flighter előtt elvigye a labdát. Hát eléggé szétesett most a pálya, nem felé, tehát olyan elég kapkodó játék, egyik csapat sem választ jó megoldásokat, nem tudom, mi történt itt az elmúlt pár percben.
1: Hát először is mentális fölényben van a Nyíregyháza, nagyon-nagyon jól jöttek ki a szünetből, és Bódog Tamásnak a csapata már nem először dominál rögtön közvetlenül a szünet utáni percekben, és az Újpest teljes mértékben megzavarodott, Szélesi Zoltán próbált javítani ezen, hiszen nem véletlen a két-kettős csere, cserélt a szélére, cserélt center pozícióba, cserélt középpályára, cserélt a védelembe, tehát nem lehet mondani, hogy nem él együtt a játékkal, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy Bódog Tamás húzta most a legbátrabbat, hiszen Kvasinát hozta jobboldali középpályás pozícióba, és a két ék ugye most Medved és az imént beállt Batum, tehát gyakorlatilag Kvasina is nyilvánvalóan jobboldali középpályásként csatlakozni fog az ékekhez, és még többet fog Jovanov fellépni a középpályára, tehát egy nagyon-nagyon bátor támadó csere volt, egyértelmű a hazaiak szándék, hogy megnyerjék a mérkőzést. Hát ilyenkor lehet egy csodálatos győzelmet aratni, vagy bele szaladni egy adott esetben egy újpesti kontrába.
0: Hát meglátjuk, hogy melyik fog majd megvalósulni, ami viszont biztos, hogy most egy nyíregyházi gyors kontra jöhet. Batumnál van a labda, vele szemben három újpest, és szépen kihozza közülük, aztán tovább is tudja passzolni a labdát Medved felé, de ez egy rossz átadás volt, megint Nyújes volt az, aki szépen el tudta azt fejelni. Aztán egy jó felpassz után már jöhet előre az Újpest, kiváló most a védekezés a nyíregyháziaktól elsőre, aztán az újpestiekhez visszapattan a labda, Horváth Krisztofel a bal szélen, előtte van Flighter, Flighter beadhatná, ez lepattan egy nyíregyházi lábról, Kovács Milán védekezett jól, de nem szabadul fel a nyíregyházi kapu, hiszen jöhet majd egy szöglet megint a bal oldalról, megint Horváth Krisztofertől majd, akkor amikor lassan belépünk a mérkőzés 70. percébe, továbbra sincsen döntés, de egy gyors szöglet variáció után Fenyő ívelti be középre, ő telibe találta az előtte helyezkedő Tomát, az újpesti szurkolók pedig azt reklamálják, hogy ez kéz volt, de én úgy láttam, hogy ez inkább a fejét találta telibe az ukrán középpályásnak, onnan pedig a labda végül visszakerül egészen Szappanosig, lehet, hogy Toma lent maradt, így is van, hát telibe találták szegény játékosnak az arcát, a fejét, ez nyilván nem eshetett jól közvetlen közelről, még akkor sem, hogyha nem egy életerős bomba volt, hanem inkább egy beadás készülődött ott Fenyőtől. Most egy picit talán megáll a játék, ami nem tesz rosszat egyébként a mérkőzésnek, hiszen valóban itt az első fél időben azért olyan óriási rohamok egyik és másik oldalon sem voltak. Az újpestiek ugyan meg tudták szerezni a vezető gólt, de a második játék részben gyakorlatilag úgy jött ki a Nyíregyháza, mintha a szünetben vért ittak volna. Ennek köszönhetően gyorsan 5 perc után ki is tudtak egyenlíteni, onnantól pedig inkább a Nyíregyháza dominált, és itt a legutóbbi 10 percben aztán mind a két csapat talán keresi a saját játékát, voltak cserék is. Egyelőre úgy néz ki, hogy talán ezek inkább az Újpestnek jöttek be, mert azért Horváth Krisztoferék többször voltak játékban a cseréket követően. Margráf az, aki most már megkapta a labdát, Tronátiosz passzolja vissza, úgyhogy most az újpestiek birtokolhatják, miközben beléptünk a találkozó utolsó 20 percébe, már ami a rendes játékidőt illeti. Most a jobb oldalon van az Újpest, Nyújesnél van hátul, aztán ő passzolja tovább Margráfhoz, már a bal oldalra, Margráf elsőre egy szép passzcselt válasz, de kiemeli a jobb oldalra, ahol nincsen újpesti, Matkónak kell most már szaporáznia, aztán Bence Leitnerrel szemben volt egy pici kis lökés, ezt egyből le is fújja. A játékvezető Bence Leitner talán könnyen adta magát, de egyértelmű, hogy összeakadtak a lábak, és valóban a szlovén támadó egy picit szabálytalan volt a Nyíregyháza védőjével szemben, és Toma még mindig arra vár, hogy visszaengedje őt a játékvezető a pályára. Közben pedig hallhattuk, hogy több mint 6000-en vannak kint a mérkőzésen, ami nem egy rossz nézőszám azért, nem felé. Tehát ilyen 6000-es átlaggal azért itt elégedetlen lennének a Nyíregyházán. Nyilván az is kell, hogy ilyen játékkal rukkon elő a csapat.
1: Igen, de azért egy Nyíregyháza Újpest rangadótól az első fordulóban ilyen csodálatos időben azért ezt el is várjuk. Szóval tényleg, de hozzá kell tennem, hogy nagyszerű a hangulat, és én úgy gondolom, hogy ha nem is elképesztő látványos a játék, de nagyon-nagyon komoly irama van, és ha ezt most egy angol első osztály mérkőzést látnánk, akkor azt mondanánk, hogy micsoda iram, micsoda tempó. Hát most nyugodtan dicsérhetjük a magyar NB1-et is, hiszen ugyan sok hibával tarkított a találkozó, de nagyon izgalmas, és tényleg komoly tempója van.
0: Én ezt szerettem volna én is kiemelni, amit itt az utolsó mondatodban mondtál, hogy talán, hogyha a pontosságot nézzük, akkor azért van egy némi különbség a Premier League és az NB1 között.
1: Jó, ez igaz.
0: De csak némi. Majd behozzuk őket, meglátjuk. Margráf az, aki közben birtokolja a labdát, és mindenről volt időnk beszélni, hiszen az újpestiek most hátuladogatnak. Szappanos emeli föl megint az égbe, Flajter jól előzi meg a védőjét, Tomát, most már Horvátnál van a labda, Horváth pedig bepasszolná középre, aztán előle pedig Jovanov keresztezés, rúgja ki a labdát végül kiválóan, két nyíregyházi védő is maradt az újpestiek szélsőjére, ezt követően pedig Horváth nem is tudta jól megjátszani a labdát, annyi szerencséje volt, hogy még náluk maradt, hiszen egy nyíregyházi lábról ment ki oldalra. Tronátinál van most már a labda, aki Margráfot játsza meg, Margráffal szemben pedig megint érkezik a letámadás Kasina személyében, de ez most nem olyan gyors, mint amint már megszokottunk a Nyíregyházától ezen a mérkőzésen. Úgy látszik, hogy most engedik az Újpestet, hogy kicsit passzolgasson, most mintha a Nyíregyháza élne azzal a taktikai elemmel, amivel az Újpest próbálkozott, hogy picit hagyja az újpestieket, aztán egy gyors kontrát indítva esetleg meglepik őket. Hát meglátjuk, az Újpestnek ez nem igazán jött be, ki tudja, hogy a hazai együttesnek és Boldog Tamásiknak ez majd működhet-e. Margrátnál van a labda, egy méternyivel nem üt egyébként közelebb az Újpest a Nyíregyháza kapujához. Horváth passzolja megint vissza Ádámihez, aztán megint Stronati középen. És így passzolgatnak tehát most az újpestiek. Ott hátul ugye a szünetben arról már beszéltünk, hogy 62-38 volt a labda birtoklási arány. Ránézek gyorsan, hogy most hogy áll ez a két adat. 56-44 a Nyíregyháza javára továbbra is. Hát az érezhető itt a második játék részben, hogy csökkent a labda birtoklása a Nyíregyházának. A legutóbbi pár percben az újpestieknél van inkább a labda, és most már az Újpestnek kellett arra figyelni, nehogy véletlenül Batum labdát tudjon szerezni, és ki tudjon vele ugrani. Kiváló volt a visszaérés Fenyőtől. Ezt követően Batum még mindig lent van a földön, de a játékvezető mutatja, hogy tőle ez mehet tovább, mert hogy Fenyő a labdát talált el, és úgy látszik, hogy lassan a kameruni támadó is magához tér, és feltápászkodik, miközben az Újpest még mindig támad, emiatt van ez a fütty szó a nyíregyházi szurkolóktól, aztán végül Patricio Stronati az, aki megunja ezt, és kiemeli oldalra a labdát. ez most egy fair play díjas jelenet volt. Batum még mindig lent fekszik és fogja a lábát, miközben Boldog Tamásék egy újabb cserével fognak majd próbálkozni. Érkezik majd hamarosan a pályára a szlovák, az egyik szlovák játékosa a Nyíregyházának, Robert Tárcsi. Meglátjuk, hogy ő majd mire fog menni a nyíregyházi támadósorban, és lehet, hogy ezt most így az ápolás alatt akár meg is lépi a nyíregyházi együttes. Talán még nem kapták meg a jelet Rusz Mártontól, annyi viszont bizonyos, hogy Batumnak most el kell hagynia a játékteret, és valóban egy szlovák-magyar kettős állampolgárságú játékosról van szó, úgyhogy ő abszolút magyarnak számít itt a labdarúgó NB1-ben, tehát Tarcsi Róbert az, aki most már megérkezik a pályára, mellette pedig még Hős is beáll majd a nyíregyháziakhoz, akik pedig lejönnek, az nem más, mint Medved, akinek a csúsztatását követően lett meg ugye a Nyíregyháza egyenlítő gólja, valamint Katona Bálint, az ő helyükön, tehát a folytatásban Tarcsi, valamint Hős, és Batum is elindult kocogva lefele, de lehet, hogy ő csak azért, hogy letöltse azt a kis kint tartózkodását, amit ugye azért kap, mivel húzta az időt a játékvezető szerint, az ápolást követően ilyenkor el kell hagyni a pályát. Lassan belépünk a mérkőzés utolsó negyed órájába, Batumnak a lábát kell valóban még ápolni, előkerül a jégspré, a bal bokája fáj a kameruni játékosnak, minden bizonnyal vissza fog majd térni a pályára, de hát ez nem esetett jól neki, könnyen lehet, hogy alá fordult. Jöhet előre most az Újpest, Ádámi az, aki tovább passzolta, most már Margráf, Margráfnak pedig a felpassza nem jó, de Horváth megint jól csap le egy nyíregyházai játékostól elpattanó labdára, aztán Flighter lőhet, ez a lövése pedig lepattan, de előtte már le sem volt az újpestiek támadója, ennek következtében pedig nem jöhet más, mint egy nyíregyházi szabadrúgás. Horváthnak a passza nem volt rossz, talán egy picivel Flighter előbb helyezkedett, mint a nyíregyházi védők. Hát nem tudom, Feli, te hogy vagy vele, nem igazán jöttek be ezek az újpesti cserék, ugyan birtokolják a labdát, de megint az érezhető, amit tavaly talán az egész szezonban érezhető volt, előrefele ötlettelen az Újpest.
1: Hát két dolgot mondok ezzel kapcsolatban. Egyrésztről, amilyen nyomasztó fölénybe volt a Nyíregyháza a második félidő elején, azért ahhoz képest konszolidálódott a csapatjáték az Újpestnek, tehát ebből a szempontból bejöttek a cserék. Nyilvánvalóan az Újpest támadójátéka sokkal jobb nem lett, de az iménti szituációnál is Flighter méteresen volt, őt indították, de a túloldalon Mátkó viszont a létező legjobb ütembe indult be, nem lesen. Tehát gyakorlatilag nem értem, hogy van az Újpestnek egy Ájosa Mátkó nevű tavalyi gólkirálya, amelyre én úgy gondolom, hogy építeni kellene a támadójátékot, de szinte nem is passzolnak neki a társak. Nyilván adott egy gólpaszt Bodnárnak, de azon kívül a mélységi beindulásait abszolút nem használja ki az Újpest. Nyilván keveset is van az ellenfél tér felén a Lilafehér gárda, de én Aljosa Matkóra jobban rájátszanék mindenki.
0: Most kapott egy labdát, de gyorsan el is választották tőle a nyíregyházi védők, ezt követően pedig már egy gyors nyíregyházi támadás jött, és érkezett a labda középre, bal oldalról Hős Zsombor volt az, aki beívelte középre, de végül ez egy újpesti fejről kiment az alapvonalon túlra, és most már Hős Zsombor az, aki ismételhet, hiszen ő kocog ki elvégezni a szögletet, bal oldalról tehát jöhet az újabb nyíregyházi pontrúgás. Ugye az első nyíregyházi gól, illetve az egyetlen nyíregyházi gól az éppen egy baloldali szögletből született meg, akkor még Medved csúszhatott, ugye a szlovén támadó azóta már nincs a pályán, most majd másnak kell, de ez a labda most nem a rövidre érkezik, hanem be középre, és ezt követően pedig Szappanos összeugrik ott Katona Leventével. Katona teljesen egyértelműen feltartóztatta, neki futott, hogy ne tudja gyorsan elvégezni ezt a kidobást, de ezt követően pedig gyorsan kipasszolta még az újpestiek kapusa. Most már az Újpest nagy lendülettel jöhet előre, Matko az, aki aztán berúgja teljesen feleslegesen középre a bal oldalról. Ez egy borzasztó rossz átadás volt, igazából sehol nem volt ott a közelében újpesti játékos, el is adta természetesen, és most már jöhetne a Nyíregyháza, de Tarcsi elől kiválóan keresztez, Nyunyes, ő az, aki kirúgja a labdát oldalra, úgyhogy ahelyett, hogy az újpestiek lőttek volna akár egyet kapura, vagy megpróbálkoztak volna egy beadással, egy jó passzal, tényleg a végén egy lövéssel, ezzel szemben a nyíregyházaiak jöhetnek most megint majd egy bedobással bal oldalról, nagyjából 25 méterre az újpesti kaputól, hogy hát ki tudja, hogy Bencen Leitner mennyire fog előre kocogni ezzel a labdával, mert ő azért itt a mérkőzés folyamán többször is csalta a távolságot, természetesen, amíg a játékvezető engedi, addig ezzel nincs gond.
1: Igen, de az óriási, hogy Bence Lejtnek nagy bedobásai annyira készültek, hogy a labdaszedőknél törőköző van, hogy meg tudja törülni a labdát, minél hatékonyabban tudja bedobni.
0: És ez megint megtörtént, jó volt ez a bedobás most középre, meg is volt a csúsztatás, de Batum nem tudott most ezzel a labdával mit kezdeni. Szappanos az, aki most már lehúzza, felrúgja az égbe Matko felé, és Matko, hogyha jól meg tudta volna tolni, akkor azzal könnyen kiléphetett volna, vagy hogyha bepasszolja a mellett érkező társnak, akkor abból ajtóablak zicser lett volna. Ezzel szemben megint az ukrán középpályást, Juri Tomát kell dicsérni. Ő volt az, aki kiválóan rúgta ki a labdát az utolsó pillanatban Matko elől. Hát Matko sincs még abban a formában azért, amit tavaly megszokhattunk tőle. Ilyenkor azért általában jó megoldást választott, ennek is volt köszönhető a társ gólkirályi cím. Most viszont nem tudott jó megoldást választani, hanem nemes egyszerűséggel Toma fel tudott szabadítani. És hát továbbra is, bocsánat, egy Bodnár góllal, amit az, ugye az Újpest szerzett először, azzal az Újpest vezetett, aztán ugye medve csúszatása után, amennyi idő öngóljával, a Nyíregyháza egyenlítő gólja óta, nincs újabb találat, Nyíregyháza-Újpest a 80. percben 1-1.
1: Hát Matkóval kapcsolatban Matko az a típusú támadó, akinek gólpaszt kell adni. Tehát, hogy gyakorlatilag az utolsó vonalban a les határon a mélységében indulásaival, meg a sebességével tud hatékony lenni.
0: Horváth most erre készül, bocsánat, hiszen már benne van a 16-oson belül, becselezte oda magát, de egyelőre még nem tud mit kezdeni a labdával, aztán ballal ívelné be középre, de Molnár szépen lehúzza ezt a levegőből, és Toma most már visszakéreckedne a pályára. Az ápolását követően egyelőre még nem engedi őt vissza a játékvezető, úgy látszik, hogy alkalmazza azt a szabályt, amelyet a világbajnokság előtt hoztak be, hogy ilyenkor nagyjából egy percig nem szabad visszaengedni a sérülést jelző játékost a pályára. Nyilván akkor, hogyha valóban nem volt szabálytalanság, mert most úgy ítélte meg a játékvezető, hogy a szituációt megelőzően Tomával szemben nem volt szabálytalanság. Még nem engedi vissza, emiatt van óriási fügykoncert a nyíregyházi szurkolóktól, de az újpestiek birtokolják a labdát. Tronáti passzolta tovább Nyújáshez, még mindig mutatják neki, hogy nem jöhet vissza, és most már visszatérhetett Toma a pályára, úgyhogy most már 11-11 ellen folyhat tovább a játék. Hát ahelyett, hogy az újpestiek ezzel esetleg kezdtek volna valamit, hogy 11-10-ben esetleg egy gyors felpasszal valahogy helyzetbe hozzák magukat, ezzel szemben gyakorlatilag fair play módon megvárták, hogy Toma visszatérjen a pályára. Egészen eszméletlen.
1: Teljesen egyetértek, nagyon furcsa volt számomra, hogy az átmeneti ember előnyt nem használtak az Újpest, és hátul a két belső védő adogatott. Hát ez a fajta tempó, intenzitás, ami továbbra is hiányzik az Újpest játékából. Meggyőződésem, hogy 1-0-ás vezetésnél lehetett volna ezt a meccset megnyerni. Most is benne van a találat esetleg, de most már sokkal nehezebb lesz.
0: Júniástól érkezett most egy jó keresztlabda a bal oldalra Horváth Krisztofer felé, de megint fel tud szabadítani a Nyíregyháza, sőt Batum révén most meg is indulhattak volna előre, de Batum megint nem jó megoldást választ, most éppen Nyúnyás az, aki el tudja előre piszkálni a labdát, és végül hazatette azt az Újpest védője a kapusának, Szappanos Péternek. Ő az, aki most már tovább passzolt a Fenyőhöz, Fenyő nagy lendülettel megindul előre, aztán tovább passzolja Horváth Krisztofer, az, aki rendre átfolyik a labda minden egyes újpesti támadásban. Ádeminél van most már a labda, ő dobja ki a jobb oldalra Matkóhoz. Matkónak is megvan az újabb jó passza, aztán visszakapja a 16-oson belül a labdát, be is adná, be is passzolná középre, de Flighter elől az utolsó pillanatban Toma megint jól keresztez, és megint jól fel tud szabadítani. Már csak 8 perc van hátra a rendes játékidőből, itt az NBA 2026-2027-es szezonjának a nyitó mérkőzésén. Továbbra sincsen döntés, 1-1 nem csak a pontok száma, hogyha minden így marad, hanem a gólok száma is a Nyíregyháza-Újpest mérkőzésen. Tronáti kap egy labdát most már Szappanostól, megint leghátulról kénytelen építkezni az Újpest. Margráf passzolja fel Fenyő felé, ez nem rossz, Fenyő át is tudja venni, már benn van a nyíregyházi 16-oson belül, aztán belerúg egyet a labdába, megpróbálta beívelni középre, de hát igazából az ő bal a külsőjéről kipattant a labda az alapvonalon túlra, ez sem volt egy jó elképzelés Fenyőtől, talán támadásban tőle is több kellene. Molnár Mátyás lesz az, aki most már lehelyezheti a labdát az ötös vonalára, ő lesz az, aki majd kirúghatja. Úgy látszik, hogy ő nem siet, talán Bódó Tamáséknak ez annyira nem tetszik, hiszen a Nyíregyházának azért több lehetősége volt az elmúlt 20-30 percben, hogy megszerezze a vezető találatot, ezzel szemben pedig inkább Molnár Mátyás most húzza egy picit az időt. Most aztán végül megvan a kirúgás, bal oldalra érkezik a labda, újpestiek csapatkapitánya Júj szépen belerakta a fejét, aztán az villám gyorsan a nyíregyháziakhoz pattant, akik aztán rárúgják egymás lábára, és végül Kovács Milán az, akinek az oxiáról kiment oldalra a labda, Tomának a felszabadítása, úgyhogy az újpestiek jöhettek egy bedobással, ami nem túl gyors, illetve a bedobás az gyors, de villámgyorsan elveszítik az újpestiek a labdát. Megint egy újpestit látott szabálytalannak a játékvezető, Ademi ellen ítél most Rusz Márton, ez nem tetszik az újpestieknek, de hát ő volt az valóban, aki Hős Zsomborral összecsapott, és ezt fújta le. A játékvezető a felezővonal magasságát, Boltát jöhet, egy nyíregyházi szabadrúgás, hát nagyjából a labda most egy 15 méterrel előrébb van, vissza is rendeli azt természetesen Rusz Márton. Hát igen, beszéltünk már arról, hogy mennyire szakadozik itt a játék az utóbbi, hát gyakorlatilag az egész mérkőzésen, tehát nem csak az utóbbi pár percben, a szabálytalanságok száma az összesen 29, egyel van több az Újpestnek, vagyis 15-14 az Újpest javára ez a statisztikai mutató. Hát tördeli mind a két csapat a játékot eléggé rendesen, túl sok jó paszt egymás után nem láttunk itt a találkozón, volt már ugye egy-egy gól, de hát ezen kívül sok mindent nem lehet kiemelni, sok veszélyes lehetősége nem volt egyik másik csapatnak sem. Bence lehetne most nem nagy bedobást választ, hanem inkább lábbal adhatja majd középre, azt követően, hogy visszakapta a bedobás után. Ezt megint Szappanos Zsákmánya, ő húzza le, vele szemben pedig Tarcsi védekezik, de hát természetesen szabálytalanul. És hogy ez miért nem sárgalap a játékvezetőnél, az egészen eszméletlen. Tarcsi volt az, aki most már sokadjára beakadályozta a kirúgásban Szappanos Pétert, pedig ebből akár lehetett volna megint egy újpesti veszély, mert azért legyünk őszinték, hogyha az Újpestnek a földön kell kihozni a labdát, abból semmit nem képesek összehozni a lilafehérek. Eddig az igazán veszélyes lehetőségek abból voltak itt a második játék részben, mikor Szappanos Pétert hagyták, hogy gyorsan felrúgja a labdát, és abból vezetettek volna az Újpestiek egy gyors kontrát, de igazából lövésig azokból sem jutottak el. Megint felrúgják az égbe az Újpestiek a labdát, amerre állnak, ez is egy teljesen rossz megoldás volt, a nyíregyházi védők szelídíthetik most már meg a labdát, aztán Batum felé érkezik egy csúsztatás, de mivel ő le sem volt, úgy érezte, hogy le sem volt, emiatt ő ezt inkább tovább engedi. Most már Szappanos az, aki lábbal dédelgeti a labdát, aztán egy borzasztó megoldást választ, Vasinának kiemeli egy lövés Vasinától, és megvan a nyíregyházi vezetőgól. Egészen eszméletlen, ami itt volt az utolsó nagyjából 10 másodpercben. Szappanos, az Újpestiek debütáló játékosa, megpróbálta kiemelni a labdát, ami aztán nem jutott sokáig. Vasina tudta megszelídíteni azt nagyjából 20 méterre az újpesti kaputól, ezt követően kettőt pattant a labda, és még a levegőben belrúgott egy nagyot Vasina. Az igazából oda lefelé érkezett az újpesti kapus keze mellé, de Szappanos nem tudott elég gyorsan leérni erre a labdára. Az ő bal keze alatt, sőt még annak az érintésével besúrant a labda a kapunak a bal alsó sarkába, de hát azért szerintem, aki látja ezt a meccset, azok a szurkolók, vagy éppen nézők, azok mind a szívükre tették a kezüket, megérdemelt ez a második nyíregyházi találat. Többet tett eddig 85 perc alatt a mérkőzésen a győzelemért a Nyíregyháza, mint az Újpest. Ugye, Bene Ferenc?
1: Hát nagyon sok mondani valón van. Egyrésztről ugye Kvasina cseréjét említettem, már úgy cseréjét, hogy Batum beállításával Kvasinát jobboldali középpályára helyezte Boldog Tamás, ezáltal fennhagyta a támadóját, és egyel még támadóbb szintűvé kalibrálta gyakorlatilag csapatát, tehát ez egy nagyon-nagyon jó edzői húzás volt. Már említettem, hogy veszéllyel jár, de egy szép győzelem is kijöhet belőle. Egy. Kettő. Hosszú percek óta a Nyíregyháza egy az egybe emberre felmegy az Újpest labdakihozatalánál, és gyakorlatilag nincs ötlete az Újpestnek erre válaszul, tehát semmi más nem történik, mint hogy fölívelgetik a labdát, gyakorlatilag mint egy ifi csapat. Tehát én ezt nem is értem, hogy azért, mert egy az egybe följönnek emberre a belső védőkre az ellenfél, azért nincs egy középpályás visszaforgás, vagy bárhol egy 3-2 kialakítása, vagy akár a szélek megjátszása. Szóval azért egy labdakihozatalt, tudva levőleg, hogy a Nyíregyháza mit fog játszani, azért az várható volt, hogy a két éket, vagy akár középpályásokat feljebb küldik. Tehát a Nyíregyháza részéről semmi, de semmi újdonság nem látható a tavalyi Nyíregyházához képest.
0: Itt ragadnám meg a szót, bocsánat, az újpestieknél van bármi változás?
1: Igen, az egy külön téma, de tényleg a Nyíregyháza lelkes, magas letámadást alkalmaz, és a szünetben egy Boldog Tamással van, aki rendet tudott rakni a fejekben, és egy egészen más Nyíregyháza jött ki a másik fél időbe, és egy fél mondat Szappanos Péterről. Próbálta a labdakihozatat ő megoldani azáltal, hogy egy pontos íveléssel a középpályásokat megjátsza, de nem feltétlen ez a megoldás, és olyannyira rosszul sikerült ez, hogy gyakorlatilag Kasinának adott először gólpaszt, utána pedig egy hát úgymond felejthető lövés, ami ugyan kapura ment, de ezért nem tűnt védhetetlennek, becsúszant a hasa alatt. Hát negatív hőssé vált Szappanos Péter debütálása Újpesten, de mondom, én úgy gondolom, hogy ez a következmények összessége, ami miatt a Nyíregyháza megszerezte a vezetést.
0: Ez így van teljes mértékben. Nagyjából belépünk a mérkőzés utolsó két percébe ezzel az újpesti szöglettel, hiszen Temesvárinak a lábáról ment ki oldal, illetve az alfalon túl a labda. Juhics lesz az, aki majd beíveheti középre, de csak a nyíregyházi cserét követően. Beszéltünk tényleg arról, hogy Medvednek a jó csúsztatásával lett meg a nyíregyháziak egyenlítő gólja, aztán Kvasina a másik támadó tudott most betalálni, de igazából legyünk őszinték, Toma az igazi hőse a nyíregyházának, mert kiválóan játszott ezen a mérkőzésen, és ő az, aki most már elhagyja a pályát, az ő helyén pedig a folytatásban majd egy nyíregyházi támadó, illetve középpályás természetesen, méghozzá Zsikovics lesz majd itt a 89. percben, tehát megvan az utolsó cseréje a nyíregyházának is. Érkezett balról a szöglet középre, de ez is borzasztóan rossz volt. Kovács Milán az, aki fel tudott szabadítani, ment is a kipattanó labdájára, de utána Fenyő nem tudta azt tovább kotorni. Végül Kovács Milánhoz került, aki aztán feléveli az égbe. Erre nyilvánvalóan Szappanosnak kell figyelnie. Így is van, ő húzza le oda magához, ő öleli magához a labdát. Most már rögtön ki is dobja. Flightert játsza meg, aki most a jobb oldalon van, szemben azzal, hogy általában a bal oldalán, a pálya bal oldalán fedezhető fel. Margrafnál van a labda, hát nyilván most már azért sokkal sietősebb az Újpestnek így, hogy a rendes játékidő utolsó percében a lilafehérek vesztésre állnak. Érkezett egy felpassz, aztán végül visszapasszolják az újpestiek Ademihez. Bognár az, aki visszapasszolta, aztán Ademi felpasszolja most már oda Fenyőhöz. Horváth Krisztófer van a bal oldalon, Horváth beadhatná, és lepattant egy nyíregyházi kézről szerintem a labda, ezt is minden bizonnyal a VAR majd fogja ellenőrizni. Horváth beadása után talán mintha eltalálta volna Kovács Milán kezét a labda, egyelőre még a játékvezető is azt mutatja, hogy álljunk meg egy pillanatra, de most már mehet az újpesti bedobás, hiszen a VAR megvizsgálta, szerintük ez nem volt kéz, és valóban nem volt kéz, le volt az szorítva, és a könyökéről ment tovább a nyíregyházi védőnek ez a labda. Az újpestieknél megint a bal oldalon járnak, mármint labdával természetesen. Horváth Krisztófer próbálkozna meg egy csellel, de ez sem volt jó. Megint jól védekezik vele szemben Jovanov. Aztán Horváth bedobja, vissza is kapja villámgyorsan Matkótól. Matkóhoz pedig visszapasszolja, vagyis hát inkább visszajut a szlovén támadóhoz a labda. Aztán vajon ki mi ez a labda az alapvonalon túlra? Nem, mert az utolsó pillanatban fel tud szabadítani a nyíregyházi játékos, és közben pedig megtudtuk, hogy 6 perc a mérkőzés 90. percének a hosszabbítása. Úgy látszik, hogy óriási fájdalmai vannak a nyíregyházi védőnek, Jovanovnak. Ő az, akinek begörcsölt talán a combja, lent maradt, és rögtön mutatta az újpesti játékosnak, Flightemnek, hogy ugye nem ugyanolyan színben vagyunk, de barátom, segíts, légy szíves megnyújtani a lábát, mert valóban eléggé fájlalja azt a jobbat, sőt, most már a bal lábát is az észak-macedón védő. Ezzel egy perc már le is pörgött ebből a 6 percből, de hát nyilvánvaló, hogy a játékvezető majd ezt pluszba rá fogja tenni, természetesen Jovanov ápolása után. És ha már beszéltünk arról, illetve Fedi említette azt, hogy Szappanos lehet a negatív hős, akkor azért emeljük ki Molnár Mátyást a nyíregyháza kapujába, a félidőben beálló 19 esztendős játékos, akinek ugyan nem volt sok labdába érése itt a mérkőzésen, de azért mégiscsak az első mérkőzését, az első NB1-es meccsét lehozhatja kapott gól nélkül és egy győzelemmel.
1: Igen, nagyon jól ismerem Molnár Mátyást, egy nagyon-nagyon jó alany, egy nagyon jó morállal rendelkező kapus, a Honvédi Finénél volt szerencsém vele együtt dolgozni, tehát egy kitűnő, igazi olyan nyerőtípusú kapus, aki befolyással lehet az eredményére a csapatának, és nagyon szeret edzeni, nagyon-nagyon szorgalmas, külön örülök neki, hogy bemutatkozott az NB1-ben. Hát ezt azért arról pedig a csapata gondoskodhat, hogyha a hátralévő időben nem kap gólt, hogy ez győztes mérkőzésen történjen meg. De minden esetre ugye említetted, hogy az Újpest játékában látni-e újdonságokat, hát megmondom őszintén, azt a fajta intenzitást és dinamikát nem láttam, ami előrelépést hozott volna, és különösen, mert az első fél időt azért nagyjából uralta az Újpest, tehát taktikailag abban lehet kritikát keresni, hogy 1-0-nál miért állt ennyire vissza az Újpest, tehát azt nem látom továbbra se ezt a gólra gól elvet, vagy azt a domináns támadó játékot, ami az Újpest stílust jellemzi, de 1-0-nál idegenben ez egy nem egy ördögtől való dolog, viszont a másik fél időben nulla a támadó játéka a lilafehéreknek.
0: Vagy mínusz egy, így van, most megint Horváth volt az, aki megpróbálkozott volna egy lövéssel, de ez lepattant egy nyíregyházi védőről, és megint egyébként emberelőnyben futballozik az Újpest, hiszen nyilván Jovanovnak el kellett hagyni az ápolást követően a pályát, és még nem is engedi őt vissza egyelőre a játékvezető, de nagyjából 2-2.5 perc el is ment egyébként a hosszabbításból ezzel az ápolással, úgyhogy könnyen lehet, hogy még akár a 100. percet is, hogyha lesz még ilyen hosszabbítás itt a meccsen, akkor elérhetjük ezen a nyitó találkozón. Batum az, aki most már kap egy labdát, ezt követően nem tudja tovább passzolni. Flightnél van most már az Újpest légiósánál, Leiter aztán visszapasszolja hátra Stronátiék felé, Stronáti pedig tovább passzolja Margrafhoz, aki Ademit játsza meg, picit csínybe ment ez a labdája, de Ademi minden rutinját bevetve még vissza tudja passzolni a kapusának Szappanosnak, ami nem biztos, hogy jó jel újpesti szemüvegen keresztül, hiszen Szappanos volt ugye az, aki a második nyíregyházi gólt megelőzően eladta a labdát. Most viszont jól indítja Horváth Krisztófert, aki bepasszolja középre, és hát Flyternek a lábáról megy fölé ez a labda, ő próbálkozott meg egy lövéssel, nagyjából 14 méter a nyíregyházi kaputól, kissé balra, nem éppen középről, és onnan pedig nem választott jó megoldásra, talán inkább úgy mondom, hogy nem találta el jól a labdát. Hát ebben azért több volt, talán ezt el lehetett volna jobban is találni, megint nem kellett, hogy egy nagy védést bemutasson Molnár, fölé pörgött Flyter labdája. 94. perc közepén, tehát most arra várunk, hogy Molnár kirúgja ezt a labdát természetesen, és a korábbi nyíregyházi, most már újpesti Tizsani sem túl boldog a nézőtéren természetesen, hogy az új csapata most vesztésre áll itt a nyitó mérkőzésen. Már csak 2 perc van hátra elvileg, már ami a 26 perces ráadást illeti, megint egy durva belépő a nyíregyháziaktól, de Hősnek ez most nem ért meg egy sárgát a játékvezető szerint, úgyhogy lehet, hogy egy darab sárga lappal fog végződni ez a mérkőzés, amelyet még ugye az első félidőben Krajcsovics Ábelnek mutatott fel a játékvezető. Most megint Horváth Krisztófer volt akcióban, de őt elválasztotta a túlerő a labdától, egészen pontosan Kovács Milán, aki aztán felemeli az égbe az imént még sérülést jelző Jovanov felé. Jovanov pedig most nem eldobja magát, hanem meglöki Margrafot, aki így a labdával együtt kimegy az oldalvonalon túlra, kiesik az oldalvonalon túlra, de természetesen most jöhet majd egy újpesti. Hát szabadrúgás, de hát igazából 20 méterre járnak a lilafélek a saját kapujuktól, úgyhogy inkább visszapasszolják a labdát Szappanosnak, ő lehet az, aki majd felrúgja az égbe. Így is van, Szappanos most a jobb oldalra nyújtja meg a labdát, úgy látszik, hogy ott nem volt olyan újpesti támadó, de végül a nyíregyházi fejről odapattant Ademihez, Ademi pedig tovább passzolja Matkóhoz, nézzük, mit kezd ezzel a szlovén légióstól, visszapasszolja Ademihez. Ademi most kinn a jobb szélen, egy kicsit szokatlan pozícióban már, ami őt illeti, érkezett a labda középre, Ronáti fejelt, de ez a dő fejéről, mármint a csevédő fejéről, rá pattant a kapunak a tetejére, úgyhogy továbbra sincs meg az első védése Molnárnak itt a mérkőzésen. Gyorsan ránézek a statisztikára, mert nem rémlik, hogy lett volna újpesti kapura lövés itt a második játék részben, nem tudom, te hogy vagy vele felé, Feri, de valóban nem volt kaput eltaláló lövés a Liláknak itt a második játék részben, ami hát a lehető legtöbbet mondja el a vendégek játékáról.
1: Pontosan én is ezt hiányolom, hogy 1-0-ra vezet az Újpest idegenben, szünetben. Nyilván ilyenkor minden csapat a szünetben százszor elhangzik, hogy az első negyed órára nagyon odafigyelni, az első 5 percben óriási nyíregyháza rohamok várhatóak, meg kell akadályozni a beadásokat, minél kevesebb szöglet oldalszabadrugás történjen. Na, ezekből a mondatokból gyakorlatilag semmi nem valósult meg. Ráadásul egy kitámadó nyíregyházával szemben azért óriási kontra lehetőségei lehettek volna az Újpestnek. Az első félidőben abszolút nem élt ezzel, a második félidőben pedig gyakorlatilag értékelhetetlen az Újpest támadójátéka.
0: Abszolút így van, igen. Most még azért van pár perc a Liláknak, és akár egy szabadrúgást követően egy jó felívelés után még veszélybe is kerülhetnek. Egyébként letelt már elvileg a 6 perc, de mondtam ugye, hogy Jovanovnak volt egy hosszabb ápolása, emiatt még engedi a játékvezető. Most Horváttól jön egy lövés, aztán az átpattan Stronátiék felé, Jujic aztán végül átengedte a lába alatt, Matko az, aki most megint beadhatja a jobb oldalról, de Matko kezére is felpattant a labda, visszapattant rá a nyíregyházi védőről, úgyhogy majd a nyíregyháziak jöhetnek egy szabadrúgással. Már a 97. perc legvégén járunk, lehet, hogy ez a szabadrúgás az utolsó érdemi momentum itt a mérkőzésen, könnyen lehet, hogy ezután majd a hármas sípszó is megszólal, és vége lesz a mérkőzésnek. Molnár még jó messze elhajítja a labdát, hogy minél messzebb kelljen azt kirúgnia a saját kapujától, és a játékvezető pedig úgy ítéli meg, hogy akkor, amikor a 7. perc is eltelt a hosszabbításnak, abban a pillanatban belefúj a sípjába, vagyis véget vet a nyitó mérkőzésnek. Nyíregyházi győzelemmel indult a labdarúgó NB1 új 2026-2027-es szezonja, miután Nyíregyházán a hazaiak 2-1-re tudták legyőzni az Újpest gárdáját. A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, volt egy veszélyes próbálkozás a Temesvárinak a mérkőzés első perceiben, 2-3 szép biciklicsel után hozta magát helyzetbe, akkor viszont Szappanos szépen hárította a csikarszögből baloldalról érkező próbálkozást. Aztán kissé meglepetésre a 14. percben megszületett a mérkőzés első gólja, amikor is Bodnár Gergő talált be, miután Matko szépen lekészítette neki a labdát, megérkezett az újpestiek szélső védője a 16-oson belülre, és a lekészítés után ugyan a jobb alsó sarkot vette célba a lövésével, de végül egy nyíregyházi lábról felpattant az a kapunak a bal felső sarkába, és az akkor még a nyíregyházi kaput védő Tóth Balázsnak esélyesen volt, átjutott rajta a labda, és ezzel megszerezte a vezetést a mérkőzés 14. percében az Újpest. Sok említésre méltó momentum itt az első játékrészben már nem történt, még talán azt el lehet mondani. Az első félidő hosszabbításában a mérkőzés egyetlen sárgalapját Krajcsovics Ábel gyűjtötte be. Aztán a második félidő rögtön egy meglepetéssel indult, hiszen Tóth Balázs helyére érkezett a kapuba Molnár Mátyás, aki ezzel először lépett pályára a labdarúgó NB1-ben, tehát kapust cserélt Bódog Tamás, nyilvánvalóan egy kisebb sérülés lehet ennek a hátterében. De mivel előrefele nem cseréltek, így ugyanazokkal a támadókkal futottak ki a pályára a nyíregyháziak, és ennek meg is lett a gyümölcse, hiszen az 50. percben érkezett Katona Bálintól bal oldalról egy szögletrúgás, amelyet a szlovén légiós Medved szépen meg tudott csúsztatni, aztán abban még valahogy belekapott ugyan Szappanos, de az rajta átjutott, és mivel egy újpestiről bepattant a saját kapujába, kis videózás után végül eldőlt, hogy valóban teljes terjedelmében átjutott a labda a gólvonalon, végül azt is megtudhattuk, hogy Amennyidó öngóljának írták jóvá ezt a találatot. Ezt követően tehát az 50. percben Nyíregyháza Újpest 1-1-re állt, jöttek a sorozatos cserék, illetve a sok csere mind a két oldalon. Az újpestiek is kihasználták az 5-ből 4 csere lehetőségüket, a nyíregyháziak pedig a további 4-et is a kapus csere után, és végül nem egy cserejátékos lett a hős, hanem Kvasina, aki szépen csapott le egy borzasztó rossz kirúgásra Szappanos Pétertől. Kvasina megszerezte azt ott 20 méterre az újpesti kaputól, végül mellel maga elé tette, még 2-t pattant a labda, aztán úgy döntött, hogy a levegőből még megpróbálkozik egy lövéssel. Az bizony nem volt rossz, de ez azért Szappanosnak egy könnyű zsákmány kellett volna, hogy legyen. Szappanos végül ugyan leért a labdára, de a bal keze alatt valahogy átsúrrant a labda a gólvonalon. Ezzel tehát a 86. percben kialakult a későbbi végeredmény, vagyis az NB1 2026-2027-es szezonjának a nyitó mérkőzésén Nyíregyháza, Újpest 2-1. És fordulnék is Bene Ferenchez rögtön. Hát Feri, azt elmondta többször is a mérkőzés folyamán, hogy az első félidő az inkább az Újpest kényekedve szerint alakult, aztán a második félidőben egy egészen más Nyíregyházát láthattunk, és egy, hát a gól ellenére, amit az első félidőben szerzett az Újpest, egy hasonlóan rossz Újpestet. Te ezt hogy látod?
1: Igen, hát az első félidőt szeretném úgy beállítani, hogy egy nagyon-nagyon jól működő Újpestet láttunk egy szenvedő Nyíregyházával szemben. 1-0 volt a félidő nyilván, és ez egy rendkívül kedvező lehetőség lett volna az Újpest részére, hogy a második félidőben azért a Szélesi Dárdai páros által elképzelt taktikát, tehát ezt a fajta visszahúzódók és labdaszerzés után gyors dinamikus kontrákkal gyakorlatilag szétzilálom az ellenfél védelmét, ezt megvalósítsák. Hát ebből semmi nem valósult meg. A Nyíregyháza rendkívül jól cserélt, ugye egyrésztről majd a második félidő cserékre visszatérek, de egyrésztről Bódog Tamás egy nagyon-nagyon jó felfogású Nyíregyházát küldött ki a második félidőre. Tehát itt azért a két edzőnek a szünetbeli tevékenysége között markánsan látszott a különbség, de ez még azért kettős cserékkel nagyon-nagyon jól megfogta Szélesi Zoltán, hiszen ki tudta zökkenteni gyakorlatilag teljesen a Nyíregyházát, abból a dominanciából, ami a másik félidőn gólt is hozott nekik. Hangsúlyozom, hogy Ademi cseréjén egy picit azért úgy vaciláltunk, hogy ez ugyan nem gyorsítja a csapatát, de középpályára rendkívül jó csere volt, tehát hangsúlyozom, Ademi cseré az egyik legjobb húzása volt Szélesieknek. Kiegyenlítetté vált a mérkőzés, de továbbra is gyakorlatilag az Újpest nem tudott mit kezdeni a támadó játékkal, nem tudott mit kezdeni a labdával. Egész egyszerűen csak arra volt berendezkedve, hogy a Nyíregyháza esetleg belehibázik, és azt meg lehet kontrázni, de amikor felállt védelem ellen kellett futballozni, hova tovább egy labdakihozatot kellett volna megcsinálni, akkor teljes mértékben csődöt mondott az Újpest. Egy az egybe fölment rájuk a Nyíregyháza, embertől emberig, tehát gyakorlatilag embercentrikusan védekeztek, és nem volt egy olyan, hogy oldalra kimozgok, hogy létszámfölényt alakítok ki a labda környezetébe, kizárólag felívelt labdára hagyatkoztak, hát azt meg az NB1 egyik legmagasabb védelme könnyedén lefejelgette, a középpályára labdákat a Nyíregyháza szedte fel, és folyamatosan bontottak a széleken, az Újpest szélső védekezése nem volt megfelelő, jöttek a beadások, jöttek a szögletek. És hát ha nem is ilyenből, hanem Szappanos hibájából, de azért belehibázott egyet az Újpest, és a Nyíregyháza gólt tudott szerezni. A második félidő alapján azt mondom, hogy teljesen megérdemelten fordították meg a találkozót.
0: Hát nagy kérdés, hogy a továbbiakban majd mire lehet képes ez a két együttes, ugye a Nyíregyháza a következő fordulóban majd Győrbe látogat, az Újpest pedig a Debrecen fogadja, úgyhogy egyik csapatnak sem könnyű itt a sorsolása a szezon elején, de ami viszont biztos, hogy első meccsén itt az új szezonnak, tehát a Nyíregyháza otthon tartotta a 3 pontot, ezzel nem meglepő módon a tabella élére is áll természetesen a Nyíregyháza. Még egyszer tehát a végeredménnyel búcsúzunk, és Bene Ferenc nevében is megköszönjük a szíves figyelmüket. Nyíregyháza, Újpest 2-1, a szó a stúdióé.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: Köszönjük Erdei Márknak és Bene Ferencnek a közvetítést, a mikrofonnál Tóth Béla, 1 perccel múlt 22 óra. A labdarúgó NBA 2026-27-es idényének nyitó fordulójában holnap egy mérkőzést rendeznek. Kisvárda, Kispest Honvéd, tehát az egyik feljutó az bemutatkozik, és 7:30-kor este rendezik majd ezt a találkozót Kisvárdán. Vasárnap további 3 összecsapás következik, Vasas Eto 15 óra 45 perctől, DVSC Puskás Akadémia 18 órától, és Paks Ferencváros este 8-tól. Hétfőn pedig az MTK és a Zalaegerszeg összecsapása zárja a fordulót, este 7:30-tól. Néhány friss hír a folytatásban. Az angol Badana Sivandanan lett a legfiatalabb női sakkozó, aki 2600 élő pont feletti nagymester győzött le, megdöntve ezzel Polgár Judit 38 éve fennálló világrekordját. A 11 éves és 4 hónapos Harrói iskolás lány azt a 19 esztendős Marc-Andrea Mauricit múlta felül, akinek 2628 élő pontja van, 2023-ban pedig junior világbajnok volt. Polgár Judit 12 éves és 2 hónapos volt, amikor az 1988-as magyar bajnokságon nyert a legendás Sportis Lajos ellen. Jövő héten műtik meg Rodrit, a Manchester City világ és Európa bajnok spanyol labdarúgóját. A hírt Enzo Maresca, az angol klub új vezetőedzője közölte pénteken, de azt nem árult el, hogy mennyi időre lesz szüksége a középpályásnak a hátműtét utáni felépülésre. Egy szürke szirti cápát neveztek el Ferran Torresről a valenciai óceánáriumban. A támadó a labdarúgó világbajnokság döntőjének hosszabbításában a spanyol válogatott győztes gólját szerezte Argentína ellen. Ferran Torres beceneve a futball világában El Tiburón, vagyis a cápa, ezért sem véletlen, hogy Valenciában elneveztek róla egy szürke szirti cápát, ezt meg lehet látogatni tehát a valenciai óceánáriumban. Folytatásban is maradunk a labdarúgásnál. Lipcsei Péter volt a vendége a hazafutásnak, a Ferencváros korábbi csapatkapitánya beszélt az FTC tegnapi nemzetközi kupa mérkőzéséről, hogy az Európa Liga második selejtező körében Hollandiában verte meg 2-1-re a Twentét az FTC, és előnyből várhatja a jövő heti hazai visszavágót. Ez is szóba került tehát Lipcsei Péter és Elpap István beszélgetésében.
4: Mit szólsz a Fradihoz? Nem csak ezen a meccsen, hanem mondjuk ugye a két Vojvodina elleni meccset figyelembe véve most már 3 Borbé Balázs féle tét meccsen van túl a csapat.
5: Hát nyilván igen, tegnap azért nagyon jól játszott a csapat, nyilván a második fél idén azt gondolom, hogy nem a miénk volt, de azt gondolom, hogy nagyon stabil volt a csapat, és hát nem véletlenül rúgtunk 2 gólt. Nyilván most az előny az nálunk van, nem szabad ráülni az eredményre, én azt gondolom. A két Vojvodina mérkőzés, én azt gondolom, hogy az sima volt, az nagyon sima volt, főleg ugye a hazai mérkőzés, ugye a 8. percben kiállították a játékost, a védőt, a magyar játékost, és akkor onnan én azt gondolom már eldőlt a továbbjutás, meg a mérkőzés is, de itt azért a Trent ellen azért nem szabad félváról venni a mérkőzést, a visszavágót.
4: Ezzel együtt szembe tűnő, hogy Borbé Balázs mást játszhat a Ferencvárossal, mint korábban Robi Kín, hogy más nem mondjak, hogy a két belső védővel játszik a Fradi, ami Kínnél szinte minden esetben 3 volt. Neked mennyire tetszik ez a fajta struktúra, amit most játszik a csapat?
5: Hát amikor edzősködtem, én is ugye ezt a 4-2-3-1-et játszottam is, tehát én is a 4-védős rendszerbe hiszek. Igazából itt megvan minden edzőnek a maga hite, hogy melyik felállásba hisz. Én is ebbe hittem. Én azt gondolom, hogy jó is működik a csapatnál, hiszen ott előkét van nagyon gyors és erős két játékosunk. Ugye a kontrák is azért ritkán most ezen a mérkőzésen, de azért sikerültek. Inkább a Vojvodina mérkőzésen voltak olyan lehetőségek, amiből főleg a kinti mérkőzésen, amikor kontrákkal tudtunk operálni, úgyhogy hát eddig bejött neki, úgyhogy jól is játszik a csapat, jól is működik, fegyelmezettek, úgyhogy ez a legfontosabb.
4: Ugye az előző két mérkőzésen Kanikovszki és Korbu között Kejta játszott a középpályán, aki most valami kisebb sérülés miatt nem volt nevezhető, de azért már az is óriási dolog, az olyan, mint egy új igazolás gyakorlatilag Navi Kejta, nem? Mert nagyon kevésszer tudott rá, vagy akart rá számítani Robi Keane az előző idényben.
5: Igen, ugye őt azért a sérülések is azért hátráltatták, tehát sokat volt sérült, ezért nem kapott több lehetőséget. Én azt gondolom, hogy benne sokkal több van, és ugye ezt láthattuk az első két mérkőzésen is, hogy tényleg alapembere lehet a Ferencvárosnak. Most ugye megint egy pici kis sérüléssel bajlódik, ezért nem nevezték. Reméljük, hogy minél gyorsabban föl fog épülni, hiszen ő egy stabil játékosra lehet a Ferencvárosnak, főleg ott a védekező középpályán, ez a hatos pozícióban.
4: Hát te csak tudod, mert gyakorlatilag hasonló szereped volt, és ugyanilyen jó helyen volt nálad is a labda, mint Kejtánál. Lenny Joseph ugye visszaérkezett a világbajnokságról, hát faramúci módon még be se fejeződött a VB, amikor már elkezdődött ugye a selejtező, bár Josephet ez a részem már a VB-nek nem érintette. Most tegnap ezzel a két góllal azért jelezte, hogy nem baj, hogy visszajött a VB-ről.
5: Így van, tehát egy nagyon fontos játékosról van szó, főleg amit az előbb is említettem, hogy nagyon gyors és erőszakos játékosról van szó, és ugye lehetett látni a tegnapi mérkőzésen azt az első gólt, ami nagyon szemfülesen megelőzte a védőt, és ott bekalimpálta a labdát, az nagyon szép volt, és hát nyilván a második is, amit az Akariesen nagyon szépen átlépett, és belsőbe behelyezte a labdát. Nagyon fontos láncszem a Ferencvárosnak, és remélem, hogy nagyon sokszor fog minket még megörvendetni.
4: Hogy néz ki ilyenkor edzőváltás után nyáron egy öltöző? Nyilván vannak, akik az átlagosnál jobban kötődtek az előző mesterhez, vannak, akik most kapnak lehetőséget, szóval emlékeid szerint ilyenkor milyen állapotok uralkodnak? Nem pont a Fradi, de általában egy csapat öltözőjében.
5: Hát én azt gondolom, hogy ugye mindenki az első pillanattól kezdve mindenki nulláról indul, és hát biztos vagyok benne, hogy mindenki próbálja bebizonyítani az új edzőnek azt, hogy milyen játékos. Nyilván az edzőnek is így kell gondolkodni, vagyis legalábbis én így gondolkodnék. Nem foglalkoznék azzal, hogy mi volt a Kane érában, hanem először én megtapasztalnám azokat a jeleket, amit a játékosok ugye az edzések alapján hoznak és mutatnak. És hát nyilván ugye hosszú a Fradinak a kerete, tehát van bőven miből válogatni, és hát nyilván, hogy aki nem úgy teszi oda magát, vagy nem úgy játszik, akkor természetesen az parkolópályára kerülhet.
4: Ugye elég sokan távoztak a nyáron, más kérdés, hogy ezeknek a nagy része nem volt egyáltalán foglalkoztatva, vagy kölcsönben is volt, nem is volt a Fradinál. Igazából akik az első csapat környékén stabilan voltak, mindenek előtt tavasszal ugye Abu Fani, de hát korábbról Sissé vagy Makrekis is. Hogy érzed, viszont azért most is vannak bőséggel, hát láttuk ezen a három meccsen, hogy a Fradi egész ütőképes kezdővel és cserékkel tud kiállni. Hogy érzed a Fradi játék erejét az előző idényhez képest? Gyengült-e a csapat, amitől sokan tartottak, vagy tulajdonképpen nincs mitől félni, mert most is jól néznek ki?
5: Hát igen, ugye amit mondtam az előbb is, hogy hosszú volt a Fradinak a padja és a sorra, tehát ki tudtak állítani még két vagy három csapatot is olyan minőségi játékosokból, és ugye így most említetted például Makrecit, Abu Fani, Sissét, én azt gondolom, hogy olyan játékosok pótolják most, amit az előbb beszéltünk például a Keitáról, hogy tudja pótolni mondjuk Abu Fanit, a Makrekisnél mondjuk most itt van az Osvát, ugye és a belső védőknél pedig a Sissé helyett ott vannak a Gomezék, akik szenzációsan levették tegnap is a holland csatát. Úgyhogy most jelen pillanatban azt mondja az ember, hogy nyilván fájnak azok a játékosok, mert mind a három, akiről beszéltünk, jó futballisták. Én azt gondolom, hogy akik helyettük jöttek, és amit az előbb említettem is, hogy az új játékosok mindenképp bizonyítani szeretnének, hogy helyük legyenek a csapatba, és hát van válogatási lehetősége a Balázsnak.
4: Ugye friss hír, már korábban lebegtették, de ma lett hivatalos, hogy Szalai Gábor kölcsönben a portugál Maritimóhoz adja a Fradi, nem is nevezték az Európa Ligára, hát ugye magyar játékosról van szó, ez csak a bajnokság miatt ugye fontos. Mit szólsz ahhoz, hogy Szalai a következő idényt egyébként pont Portugáliába töltél, hol te is azért emlékezetes időket töltöttél?
5: Igen, hát az meglepett, azt nem tudom, hogy most őt félre rakták-e, vagy pedig bejelentkezett érte a Maritimo. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy jó lehetőség a Gábornak is, hogy kipróbáltassa magát külföldön. Ugye Madeirára fog menni egy nagyon szép helyre, úgyhogy itt igazából az lesz csak az én szememben legalábbis az lenne a legrosszabb, hogy ugye két hetente repülni kell, mert én félek a repüléstől, úgyhogy neki onnan folyamatosan mindig menni kell majd valahova, vagy Lisszabonba, vagy Portugália.
4: Majd hajóra száll.
5: Hát az mire odaér, akkor vége a bajnokságnak. Úgyhogy viccet félretéve biztos, hogy egy erőlelépés lesz a játékosnak, aztán hogy a Fradi miért döntött így, azt nem tudom.
4: Egyébként, ha már Szalai, nyilván a bajnokság is pillanatokon belül kezdődik, mindjárt Pakson játszik ugye a Fradi vasárnap, azért ott továbbra is magyar ajánlás, nevezzük magyar ajánlásnak, mert az nem magyar szabály, de végül is öt magyarnak elvileg a pályán kell lenni. Most, ha Szalai is elment, hogyan látod, ugye Dibusz és Osváth volt most a Twente ellen kezdő, Lisztes jött be csereként, nyilván ötvös is felépülőben, tehát lassan majd ő is lesz, de mondjuk magyarokkal meg nyilván

0: jobb hátvédben, őt is, ugye a Botka Endre is ott van még.
1: Igen,
0: én azt gondolom, hogy ezek a játékosok azért jó futballisták, és ha kapnak lehetőséget, akkor én azt gondolom, hogy tudnak bizonyítani a Ferencváros vezetőinek, vagy az edzőinek, úgyhogy hát nagyon kíváncsian várom. Nyilván, amiről beszéltél te is, hogy a Paks az szintiszta magyar játékosokból áll, nem lesz könnyű, de ugyebár ők is ugye tegnap játszottak a Panathinaikosszal, a Fradi Twentével, úgyhogy én valószínű, hogy egy jó mérkőzést várok hétvégére.
1: Apropó Borbély Balázs, mit szóltál, amikor hivatalossá vált, hogy a Ferencvárosnál folytatja? Tudom, hogy dolgozott ott korábban, tehát nem az van, hogy most itt elrabolták a Győrtől, ja, hanem úgymond visszaszerződött.
0: Én örültem, ugye egy magyar edzőről van szó, aki ugye bebizonyította két év alatt a Győrbe, hogy meg tudja nyerni a bajnokságot. Mondjuk hozzá kell tenni azt is, hogy ez egy nagyon jó kerete volt, meg egy nagyon jó csapata volt, de ez semmit nem vesz az érdemeiből, úgyhogy nyilván örült az ember. Én azt gondolom, hogy a Balázs jól dolgozott a Győrbe, jól dolgozott előtte itt az NB3-as csapatnál is, úgyhogy minden adott neki az, hogy itt is bebizonyítsa, hogy bajnok legyen a Ferencváros ebben az évben.
1: Számítasz arra, hogy több saját fiatal kap majd lehetőséget? Mert ugye Győrben is bátran nyúlt ő az ott helyben lévő fiatalokhoz. Nem lehet azt mondani, hogy ne adta volna meg a bizalmat nekik.
0: Én igen, tehát mindenképp ez jó dolog, hogy ott magyarnak játszani kell. Nyilván a magyar bajnokságban én azt gondolom, hogy itt pedig a fiataloknak pedig meg kell mutatni azt, hogy igenis jó futbolisták, számíthatnak rá a Ferencvárosban, ha pedig nem, akkor meg úgyis ezek a játékosok akkor lemorzsolódnak, hiszen ha a lehetőséget megkapja és nem él vele, akkor már csak saját magára lehet mérges.
1: Hogy érzed, mennyit alakul még majd ez a keret? Mert ugye megy már az Európa Liga, mindjárt kezdődik a bajnokság, de hát az átigazolási ablak még bőven nyitva van, tehát nyáron lehet lépni, miközben azért most elkezdődött az a híres klettős terhelés, mert ilyenkor nyáron aztán, főleg ha most tovább jut a Fradi, de nem jut tovább akkor is, mert Európa Ligás, tehát még van konferencia liga, tehát itt most heti két meccs garantált. Mennyire érzed úgy, hogy ez a keret készen van, vagy inkább így kérdezem, hogy te hol próbálnál még erősíteni?
0: Én azt gondolom, hogy most ez a keret rendben van. Most azt nem tudom, hogy jönnek-e még új játékosok, de mindig folyamatosan nézik őket a Tomiék, és folyamatosan keresgélnek azokra a pozíciókra, amire az edző úgy gondolja, hogy kellenek játékosok. Én azt gondolom, most ebben a pillanatban rendben van ez a keret, tehát hosszú a keret, hosszú a pad, ahogy te is mondtad, a sérült játékosok lassan jönnek vissza, és föl fognak épülni. Nyilván itt meg kell találni, ugye, ahogy említetted, a két mérkőzés alapján, a heti két mérkőzés alapján ugye meg kell válogatni, hogy kit és hova kell rakni. Én azt gondolom, hogy az Európa Liga mérkőzésen több külföldi játékos fog játszani, és a vasárnapi mérkőzésre, ugye, amit az előbb említettünk, hogy öt magyarnak játszani kell. Tehát így tudja majd, én azt gondolom, rotálni majd a játékosokat, és fogja tudni pihentetni azokat a játékosokat, akik ugyebár a nemzetközi porondra kellenek.
1: Jövő csütörtökön visszavágó, jön a Twente, mit vársz attól a meccset? Milyen jellegű meccset vársz eleve? Tehát nem csak eredményt, mert mondhatjuk, persze jusson tovább a Fradi idegenbeli győzelem után, de azért ez nem magától fog a Fradi kezébe hullani nyilván ez a továbbjutás.
0: Ja, ez abszolút így van, tehát most előny van itt. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy nekünk fognak azért ugrani, jobban ki fognak nyílni, lesznek nekünk nagyobb lehetőségeink, ugyebár a kontrára, itt az József részére, tehát hogy olyan labdák, meg olyan területek lesznek, hogyha egy picit följebb tolják a védelmet, hogy lesz terület neki megfutni. Remélem, hogy bízok benne, hogy nullára le fogjuk hozni, és mindenféleképpen az a legfontosabb, mármint hátul, tehát hogy nem kapunk gólt.
1: Elő pedig
0: azért, hát jó, csak egy 0-0-ra nem szabad játszani, és jó 0-0-ra, hanem mindenképp itthon is azért hazai pályán, azért ki kell szolgálni a közönséget, és hát hogyha tudjuk, akkor minél több gólt rúgni nekik.
1: Megnyilván legyen telt ház, de szerintem ezzel olyan nagyon nagy probléma nem lesz, mert minden edző arról álmodik, nem? Hogy az első három meccs így sül el, ahogy, és mennyivel jobb így dolgozni, mint hogyha magyarázkodni
0: kéne. Sokkal jobban indul, igen. Hát meg ugye azért még van a vasárnapon a paksi mérkőzés, tehát remélem, hogy az is jól fog alakulni, és akkor még jobb szájízzel megyünk neki ennek a mérkőzésnek.
1: Ugye a másik három csapatunk is játszik, Győr már a Fradi fölött kezdett, de most már alatta van, mert ugye a BL selejtezőből a konferencia ligába ugrott. Más kérdés, hogy ott viszont akkora különbséggel nyert Luxemburgba, gyakorlatilag készülhet a következő fordulóra. Mit szólsz a másik két eredményhez? Most a Panathinaikos ugye Pakson, azért azt nagyjából lehetett számolni, hogy más kategória talán, mint a Paks, a Debrecen pedig egy szűk előnyt szerzett a Pjuniki Ereván ellen.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a Debrecennek is azért egy nehezebb mérkőzése volt.

0: nyertek egy nullra, nyilván én azt gondolom, hogy az se lefutott egy mérkőzés, tehát biztos vagyok benne, hogy én azt gondolom, hogy a Debrecen is tovább fog jutni. Amit a Győrt mondtál, én azt gondolom, hogy az biztos, hiszen hatot rúgtak idegenbe, tehát az a továbbjutás az biztos. Ugye itt a Paksnak lesz a nehezebb dolga, mert ugye ismerjük a Gyuri, tehát bármi lehet, de én azt gondolom, hogy ott a Panathinaikosz az esélyesebb a továbbjutásra. Úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy legalább ez a három csapat, a Fradi, a Debrecen és a Győr azért tovább fog jutni.
1: Mert ugye hosszú évek óta téma, hogy a Fradi az egyetlen, amelyik a koeficiens pontokat szállítja, mást ugye nem tudott alapszakaszba vagy főtáblára kerülni, és már nagyon várjuk, hogy egyszer két csapat legyen ott. Ugye a Fradinak, ha ez megvan, akkor még egy pár harcot kell nyerni, hogy valamelyik kupába oda kerüljön. Egyáltalán nem irreális nyilván, de látsz-e esélyt arra, hogy akár a Győr, akár a Debrecen, most a Paksot egyelőre hagyjuk, várjuk meg a visszavágót, de hogy egy másik csapat is nem csak bejut a playoff körbe, mert ott azért már néha előfordultak magyarok, hanem a főtáblát is ki tudja harcolni. Na, nagyon kéne.
0: Nyilván, ugye nem csak mi, hanem mindenki várja már, hogy több magyar csapat legyen a nemzetközi porondon, és hozzák ezeket a pontokat, úgyhogy én nagyon remélem, hogy amit az előbb elmondtam, hogy ez a három csapat tovább fog jutni, és látunk még azért jó mérkőzéseket itt az Európa Ligában, vagy pedig a Konferencia Ligában.
1: Csak ugye az a baj, mert tavasszal sokan mondták azt, hogy jobb is, ha Győr a bajnok, mert akkor Fradi meg kupa győztes, és akkor BL meg Európa Liga, és a BL-ből azért selejtezőből azért könnyű odajutni. Csak hát ugye rögtön az első pár harcot Reykjavik ellen elvesztette a Győr. Mit szóltál a Viking úr elleni két meccshez, mert azok annyira hát, azért nem néztek ki jól.
0: Gondolom nem mondok újat, hogy azért én sokkal többet vártam a Győrtől, tehát ahhoz, hogy megnyerték a bajnokságot, és nagyon stabilak voltak ugye a magyar bajnokságban, és én jó, hát nyilván most a Balázs eljött, de sokkal többet vártam ettől a csapattól, és azt gondoltam én is, hogy ezt az utat azért jól hozzák le, és tovább fogunk jutni, hát és sajnos nem is sikerült, úgyhogy is én meglepődtem egyből, nem is tudtam, megmondom őszintén, hogy nem az Európa Ligába, hanem egyből a Konferencia Ligába indulnak, és hát nyilván gondolom ezért, amit te is elmondtál, hogy nincs annyi nemzetközi pontunk.
1: Most hogy érzed ugye még nem nagyon tudjuk, hogy ezt a négy csapatot már láttuk, de a többi csapatot, mondjuk egy Újpestet, vagy egy Zalaegerszeget, vagy egy NTK-t, ezeket Puskást, ezeket még nem nagyon látta az ember. Nagyjából szerinted az erőviszonyok mennyit változnak, te mire számítasz az előttünk álló idényben, most a bajnokságról beszélek.
0: Én azt gondolom, hogy az Újpest az beerősödött, de hát ezt ugye mindig szoktuk mondani, hogy egy jó Újpest és egy jó Fradira mindig szükség van a magyar NB1-be. Úgyhogy én ennek örülök, remélem, hogy lesz vetétás a Fradinak. Én azt gondolom, hogy a Fradinak most azért nagy lehetősége van megnyerni. Én úgy látom, és nem lebecsülve így az elején is ezettük a két mérkőzés, vagy három mérkőzés alatt, amit a Győr hozott. Én azt gondolom, hogy a Fradinak a sora ugye hosszabb és jobb játékosok vannak, tehát én azt gondolom, hogy most a Győr az nem hiszem, hogy meg tudná ismételni azt, hogy megnyerjék a bajnokságot. Én mondom, egy picit a Újpestet várom oda, egy picit a dobogóra, hogy legalább most már ők is jöjjenek oda, ne szenvedjenek ott mindig hátul, hanem remélem, hogy jól igazoltak, és látunk nagyon jó kemény mérkőzéseket.
1: Hát a újság lennék, már látom a címlapot, hogy Lipcsei Péter dobogóra várja az Újpestet, de ezt most én sem mondtam komolyan.
0: Hát most, persze, hát most nyilván csak abból adódólag, hogy ugye látom, hogy a Paliék nagyon jól dolgoznak, és milyen erősítések vannak. Én ebből gondoltam, és ugye amit felsoroltál csapatok között, hogy ugye Fradi, Győr, Újpest, Zalaegerszeg, tehát itt én azt gondolom, hogy ezekből a Paks talán ebből az öt csapatból jöhet ki majd a bajnoki győztes. De remélem, hogy a végén az megint zöld-fehér lesz, és Ferencváros nem Győr.
1: Hát ha már Ferencváros, ugye nem csak Szalai Gábor Portugáliába igazolása vagy kölcsönszerződése vált hivatalossá, hanem az is, hogy jön a Real Madrid a Grupamába, mert most már biztos, hogy augusztus 8-án a Fradi, hát mondjuk gála meccsen, felkészülési meccsen fogadja azt a Madridot, amelyik ugye itt edzőtáborozik Ausztriába, tehát onnan már tényleg egy köpés, hogy átjöjjenek Budapestre. Hát legutóbb 1995 őszén a Bajnokok Ligájában járt a Ferencváros otthonában a Real, illetve ugye volt egy ilyen liga válogatott Real Madrid mérkőzés még egy kicsivel később. Mennyire, mit szólsz a hírhez, ott leszel-e? mit vársz?
0: Ja, örültem mindenképp, hogy ezt elvállalja Fradi. Nyilván most ez a bajnokság kezdete előtt, tehát a harmadik fordulót el kell halasztani, és
1: pont a Győr elleni meccs egyébként.
0: Igen, tudom. Nyilván, de hogyha azt gondolom, hogyha egy Real Madrid fölkér egy ilyen csapatot, és Ausztriába edzőtáboroznak és szeretnének játszani egy mérkőzésen, azt gondolom, hogy azt mindenképp el kell vállalni, és ezt nem szabad lemondani. Nem, én nagyon várom, hát kíváncsian várom, hogy azok a játékosok, akik a világbajnokságon ott voltak, hogy azok beleférnek-e még, vagy pedig már jönnek, vagy még pihenőt kapnak, úgyhogy nyilván edzőmérkőzés lesz, de biztos azért biztos vagyok benne, hogy egy telt ház, és akkor játszanak két csapat egy jó mérkőzést.
1: Milyen emlékeid vannak arról a 95-ös meccsről? Tudom, hogy akkor te már nem voltál ott pont, mert akkor mentél Portóba.
0: Igen, inkább az 1-1 volt, arról beszélünk, amit a Flóri rúgott a kis Flóri, és azzal lett 1-1, mivel kint azért kaptak egy 6-ost, az nem egy emlékezetes, de az itthoni az egy óriási dolog volt. Én pont akkor, ugye mi a Panathinaikosszal játszottunk Görögországba a Portóval bajnokok ligáját, és akkor már fél időbe írták ki az eredményeket, úgyhogy öröm volt számomra az, hogy a Fradi egy pontot tud szerezni egy ilyen bajnokok ligája mérkőzésen a Real Madrid ellen.
1: És ugye a legszebb, hogy újra José Mourinho a Real edzője, aki a Chelsea edzője volt, amikor avatták a Groupama Arénát, tehát ő visszatér a TED helyszínére. És állítólag nagyon tetszett neki.
0: Igen, találkoztam vele akkor, úgyhogy remélem, hogy ezt most is meg fogjuk majd tenni, úgyhogy bizakodó vagyok, hogy tudok vele majd találkozni és egy-két szót beszélni.
1: Na, ezért kérdeztem, mert tudom, hogy a Nexus megvan, meg ott a Portona együtt dolgoztatok, de kérdésem inkább az, hogy mit szólsz ahhoz, hogy újra elvállalta a Reált. Mennyire merész? Mennyire volt ez merész dolog?
0: Meglepődtem, ugye, mert én azt gondolom, hogy a Benficánál jól dolgozott, ugye nagyon mérő hozták vissza a Benficát, ahogy aminek kellett volna lenni, hiszen nagyon jó csapat a Benfica, és ugye szinte pontokat szereztek a bajnokok ligájába ellenük, és úgy jutottak be abba a továbbjutós rendszerbe, de aztán ugye az oda-visszavágós rendszerbe kiestek. Én azt gondolom, hogy jól dolgozott, tehát meglepő volt a felkérés, de hát azt gondolom, hogy ki lenne az, aki, hogyha még egyszer felkérnék a Real Madrid edzőjének, hogy ne vállalná el. Úgyhogy bizakodó vagyok, hogy remélem, hogy ott rendet tud rakni a nagy sztároknál és a nagy egóknál, és bizakodó vagyok abban is, hogy jól fog szerepelni velük. Bár én barszás vagyok.
1: Hát végül is ott is voltam Mourinho Robsonnal.
0: Igen, így van.
1: Körbe dolgo, meg te is lehető volna talán, de ebben most bele sem menjünk, csak esetleg egy fiatalabb hallgató kedvér, ez egyáltalán nem lett volna irreális, ha nincs az ominózus sérülés.
2: Lipcsei Péterrel Elpap István beszélgetett. Ilyenkor már általában tudjuk, hogy mi lesz a nemzeti sportban, most a vezető szerkesztő Szűcs Miklós árulja el, hogy mi olvasható a holnapi lapszámban.
3: A nemzeti sport szombati számában még a csütörtöki kupa mérkőzésekkel foglalkozunk, hiszen a Ferencváros, a Debrecen és a Paks is pályán volt. A Ferencváros esetében kifejezetten jó eredmény született, hiszen idegenben győzött 2-1-re a Twente otthonában. Borbola Bence a találkozón két gólt szerző Eli Joseph-fel beszélgetett, aki elmondta, hogy mi volt a sikerük titka, és hogy a visszavágón milyen taktika, milyen felfogás vezethet eredményre. A másik mérkőzésen, a Paksiak találkozóján Böde Dániel csereként beállva talált a Panathinaikosz kapujába. Ő, mint mondja, legalábbis a Paksiak válogatott futbolistája úgy látja, hogy kevés esély van a továbbjutásra, de biztos benne, hogy a csapat az utolsó pillanatig küzd majd azért, hogy a következő fordulóba jusson. Ami pedig a győrieket illeti, ők ugye készülnek már az NB1-es idényre, ami nem játszanak, de a hétvégén pályára lépnek. A luxemburgi Atert Bissen elleni első nemzetközi kupagólját szerző Banáti Kevinnel Mohai Dominik kollégánk beszélgetett. A futballista azt is elmondta, hogy miért választotta az Etót a Ferencváros helyett. Tarambos Dániel Pécsi Árminnal készített interjút, bizonyára ismert, hogy kölcsöni játékosként a Liverpooltól az osztrák évalabeli Hartberghez szerződött a válogatott kapus, akitől többek között azt is megkérdeztük, hogy szerinte nem hátralépés ez a pályafutásában ez a szerződés. Erre is a folytatással kapcsolatban még sok érdekes kérdésre adott választ. Pataki Gyula kollégánk arról készített összeállítás, hogy játékvezetői szemmel milyen volt az elmúlt hét végén befejeződő labdarúgó világbajnokság, Kassai, Viktor, Fábián, Mihály és Vad 2 István mondta el véleményét arról, hogy milyen volt az elmúlt hetekben a játékvezetés a VB-n, és hogy mi volt az a pont, ahol esetleg lehetne még változni, fejlődni. A hétvége magyar foglalkozású kiemelkedő eseménye lesz a Formula 1-es magyar nagydíj. Vince Szabolcs és Soldos Barna három oldalas beszámolóval jelentkezik a holnapi számunkban, ebben nagyon sok minden szóba kerül, Zsanalézivel készített interjútól kezdve a Hungaroringen elnevezett kanyarok bemutatásán át az esélyratolgatásig sok minden olvasható. A Forma 1-es rajongóknak azt gondolom, ez kötelező olvasmány lesz. S említettem még a labdarúgó világbajnokságot a játékvezetés kapcsán. Nos, a szombaton megjelenő állandó képesport mellékletünk ezúttal 12 oldalon szintén a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozik. Nagyon sok mindenre visszatekintünk, érdekességeket gyűjtöttünk, össze statisztikát, értékeléseket, elemzéseket, szóval a labdarúgó VB még további 12 oldalon a holnapi Nemzeti Sportban.
2: Szűcs Miklóst, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét hallottuk. Ezzel a körkapcsolás a végére ért, következik a Sportvilág Nyágúj Gergellyel, maradjanak tehát itt az FM 105.9-en. Én a hangmérnök Bradák József és a szerkesztő Erdély Márk nevében is búcsúzom, a műsorvezető Tóth Bénát hallották, viszont hallásra.
4: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
5: Nyíregyházi győzelemmel indult az NB1 2026-27-es idénye. Hivatalos, a Grupamában játszik a Real Madrid. Ferrari fölény a magyar nagydíj első napján. A hangmérnök Bradák József nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
4: Sportvilág.
5: Alig, hogy véget ért a világbajnokság, és kupa csapataink már az európai porondon is bemutatkoztak, ma este az Újpest nyíregyházi vendégszereplésével kezdetét vette a labdarúgó NB1 2026-27-es idénye. Hogy mi történt a nyitó mérkőzésen, arról Erdei Márk számol be Önöknek.
6: Nyíregyházi győzelemmel indult a labdarúgó NB1 új 2026-2027-es szezonja, miután Nyíregyházán a hazaiak 2-1-re tudták legyőzni az Újpest gárdáját. A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, volt egy veszélyes próbálkozás a Temesvárinak, a mérkőzés első perceiben 2-3 szép biciklicsel után hozta magát helyzetbe, akkor viszont szappanos szépen hárította a csikarszögből baloldalról érkező próbálkozást. Aztán kissé meglepetésre a 14. percben megszületett a mérkőzés első gólja, amikor is Bodnár Gergő talált be, miután Matko szépen lekészítette neki a labdát, megérkezett az újpestiek szélső védője a 16-oson belülre, és a lekészítés után ugyan a jobb alsó sarkot vette célba a lövésével, de végül egy nyíregyházi lábról felpattant az a kapunak a bal felső sarkába, és az akkor még a nyíregyházi kaput védő Tóth Balázsnak esélyesen volt, átjutott rajta a labda, és ezzel megszerezte a vezetést a mérkőzés 14. percében az Újpest. Sok említésre méltó momentum itt az első játékrészben már nem történt, mint talán azt el lehet mondani, az első félidő hosszabbításában a mérkőzés egyetlen sárga lapját Rajcsovics Ábel gyűjtötte be. Aztán a második félidő rögtön egy meglepetéssel indult, hiszen Tóth Balázs helyére érkezett a kapuba Molnár Mátyás, aki ezzel először lépett pályára a labdarúgó NB1-ben, tehát kapust cserélt Bódog Tamás, nyilvánvalóan egy kisebb sérülés lehet ennek a hátterében, de mivel előrefele nem cserélt, de ugyanazokkal a támadókkal futottak ki a pályára a nyíregyháziak, és ennek meg is lett a gyümölcse, hiszen az 50. percben érkezett Katona Bálintól bal oldalról egy szögletrúgás, amelyet a szlovén légiós medve szépen meg tudott csúsztatni, aztán abban még valahogy belek elkapott ugyan Szappanos, de az rajta átjutott, és mivel egy újpestiről bepattant a saját kapujába, kis videózás után végül eldőlt, hogy valóban teljes terjedelmében átjutott a labda a gólvonalon, végül azt is megtudhattuk, hogy Amenido öngóljának írták jóvá ezt a találatot. Ezt követően tehát az 50. percben Nyíregyháza Újpest 1-1-re állt, jöttek a sorozatos cserék, illetve a sok csere mind a két oldalon. Az újpestiek is kihasználták az 5-ből 4 csere lehetőségüket, a nyíregyháziak pedig a további 4-et is a kapuscsere után, és végül nem egy cserejátékos lett a hős, hanem Kvasina, aki szépen csapott le egy borzasztó rossz kirúgásra Szappanos Pétertől. Kvasina megszerezte azt 20 méterre az újpesti kaputól, végül mellel maga elé tette, még kettőt pattant a labda, aztán úgy döntött, hogy a levegőből még megpróbálkozik egy lövéssel. Az bizony nem volt rossz, de ez azért Szappanosnak egy könnyű zsákmány kellett volna, hogy legyen. Szappanos végül ugyan leért a labdára, de a bal keze alatt valahogy átsúrrant a labda a gólvonalon, ezzel tehát a 86. percben kialakult a későbbi végeredmény, vagyis az NB1 2026-2027-es szezonjának a nyitó mérkőzésén Nyíregyháza, Újpest 2-1.
5: És akkor halljuk a főszereplőket. A mérkőzés után Korsós Kristóf először a nyíregyházi Katona Leventét kérte értékelésre.
7: A szezon első mérkőzését megnyerte a Nyíregyháza, gratulálok, és azért hátrányból kellett fordítani, de úgy tűnt, hogy türelmes maradt a csapat, meg a fél időben azért fel is kellett rázni picit a fiúkat?
8: Nem kellett, mester nem emelte fel hangját, mert azt mondta, hogy jó volt az első fél idő, mi is úgy éreztük, hogy az első fél időben sikerült dominálnunk, kaptunk egy ilyen, úgy gondolom egy ilyen pekes gól, de nem törtünk össze, miért törtünk volna össze, mert volt még hátra nagyon sok idő, úgyhogy meg ilyen közönség a hátunk mögött, úgyhogy nem törtünk össze abszolút.
7: Igen, hát azért mégiscsak 6000-en itt voltak, jó hangulat volt egyébként végig, és végülis a hajrában sikerült fordítani, szóval ilyen szempontból ez hazai kezdésnek egy ideális forgatókönyv volt?
8: Abszolút, abszolút. Nagyon sokat dolgoztunk a felkészülési időben, nagyon sok futás volt, és úgy gondolom, hogy látszik is, hogy nagyon jó állapotban vagyunk. Az utolsó percekben is tudtunk menni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük ezt a meccset.
7: Talán ott a cserék kapcsán azt érezhette az ember, hogy az Újpest kerete mélyebb, de amit mondasz is, hogy jó volt az alapozás, és ez elég volt most ezúttal?
8: Igen, az Újpestnek nagyon jó játékosai vannak, úgy gondolom, hogy nagyon jól is fognak szerepelni a bajnokságba, de én úgy érzem, hogy mi nagyon együtt vagyunk. Úgyhogy még ha nem is olyan mély a keretünk, megyünk egymásért, harcolunk, csúszunk, mászunk, úgyhogy nekünk ez a mottónk.
5: Katona Levente után halljuk az újpesti gólszerző Bodnár Gergő összegzését.
9: Hamar sikerült megszerezni a vezetést. Szerintem nem az volt a taktika, hogy visszaálljunk, semmi ilyesmi, hanem próbáltunk menni tovább. Keményen dolgoztunk, próbáltunk nyomni a vége fele is, de ma nem volt elég.
7: Itt a második fél időben volt ezzel kapcsolatban kommunikáció a pályán, akár játékosok között, hogy egy picit jobban kellene ismét pörögni?
9: Hát fél időben megbeszéltük, hogy annál hamarabb rúgjuk a második gólt. Most ugye nem sikerült, hamar kaptuk az egyenlítő gólt, de az volt a kommunikáció a csapaton belül, hogy menjünk a második gólért, ne álljunk vissza.
7: Ugye pontot végül nem érde, te szerezted a bajnoki szezon első gólját. Azt mennyire tudod vállalni a szezonban, hogy ezekre a szituációkra felérsz és felfutsz, azért gyorsan kellett döntést hoznod?
9: Hát az edzői stábban megbeszéltük, felkészülésen egy kicsit feljebb fogok játszani idén, és ezért nagyon örülök, hogy több ilyen szituációba tudok kerülni, és szerencsére ma ki tudtam használni, úgyhogy remélem, hogy lesz több is ilyen.
5: Nyíregyháza Újpest tehát 2-1. Holnap rendezik a Kisvárda Kispest Honvéd mérkőzést, vasárnap pedig Vasas Győr, Debrecen Puskás Akadémia és Paks Ferencváros találkozókra kerül sor. És ha már a Fradi került szóba, a Ferencváros augusztus 8-án a 15-szörös BL győztes Real Madrid labdarúgó csapatát fogadja felkészülési mérkőzésen a Grupama arénában. A két gárda legutóbb 1995-ben találkozott egymással, akkor a madridi 6-1-es vereséget követően az Üllői úton 1-1-es döntetlent ért el a magyar csapat. A Real július közepén kezdte el a felkészülést régi új vezetőedzőjével, José Mourinhoval, aki járt már a Grupama arénában, méghozzá a Chelsea-vel a 2014-es stadionavatón. Azon a mérkőzésen pályára lépett Vince Otto is a Fradiban, aki így reagált El Pap Istvánnak a hírre.
10: Ugye a bajnokok ligájában ott egy nagyobb arányú vereségbe szaladtunk bele, de ott a dimenziók is nagyok voltak. Tehát akkor játszottunk először egy ilyen csapat ellen gyakorlatilag most kis túlzással, és hát átszaladtak rajtunk főleg az első fél időben. Itthon már azért egy szoros meccset játszottunk, és azt akár húzhattuk volna be. ugye a végén Raúl egyenlített a 82. perc környékén, egy ilyen hosszú indításból, és akkor ugye a mérkőzés előtt edzőtáborban voltunk, mert három napra rá meg az argentinok ellen játszottunk, és akkor oda jött hozzám a Lothár, így félrehívott, én akkor ugye élveztem a bizalmát, többször így pályára küldött csapatkapitányként is, és azt mondta, hogy mi lenne, ha én középhátvédként a második fél időben játszanék. Ő is így kezdte, aztán ugye amikor elkezdett hátul játszani, akkor ott is ragadt, és hogy ő látja bennem azt, hogy el tudom ezt a posztot játszani, és végül is a második fél időt végig játszottam, és nagyon élveztem. Többször ilyen párbeszédbe keveredtem Zidane a világsztárokkal, amikkel szögletet rúgtunk, meg egyebek, és arra is emlékszem, hogy Torgele Sanyi barátunk ordító helyzetet legalább kettőt kihagyott, aztán azt hiszem 3-1. De ez mindig jó, mert a Real Madrid ugye az a világ talán egyik legnagyobb sportbrendje, és akármilyen formában jönnek ide, ráadásul ugye a Special One lett az edző, aki egy különleges figurája az aktuális futball életnek, világnak, és persze kötődik is ugye Magyarországhoz, hiszen Licsei Peti, bár a Peti is nehezen hitte el ezt nekem, mert egyszer megbízott azzal, hogy vegyem föl a kapcsolatot Mourinhoval egy Bajnokok Ligája meccsen, amikor a TV2-vel utaztam mindig Hajdúi Pistivel meccsekre, akkor én odaléptem a Mourinhohoz, és odaadtam a Peti elérhetőségét, és annyira megörült neki a mixzónában a Mourinho, két napon föl is vette a Petivel a kapcsolatot, aztán volt is kinn nála a Peti, azt hiszem több napot a Real Madridnál anno, úgyhogy a Petire mindig nagy tisztelettel gondol meg beszélt. Szerintem most is össze fog jönni ez a találkozó, mert az a Mourinho pont az az ember, aki akár mennyire hihetetlen, de ember, és a pályán megőrül. De ez egy jó dolog, hát ugye a Ferencváros az a Ferencváros, a Real, nagyon sok szurkolója van a Real Madridnak itt a régióban, Magyarországon is. Biztos, hogy egy szép este lesz mindenkinek, aki ott fog lenni.
5: És még mindig labdarúgás, de már külföld. A sajtóhíreknek megfelelően Jürgen Klopp lett a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Az 59 éves Bajnokok Ligája győztes szakember két év után vállal újra edzői munkát, és Julian Nagelsmann váltja a kapitányi poszton, akivel a VB-n a legjobb 32 között búcsúztak a németek. Klopp szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. A holland Mark van Bommelt nevezte ki pénteken a belga labdarúgó szövetség a válogatott szövetségi kapitányának. A 49 éves szakember a francia Rudi Garciát váltja a belga válogatott élén, akinek lejáró szerződését a VB után nem hosszabbították meg. Mint ismeretes, az osztrák élvonalban szereplő Hartberg labdarúgó csapata egy évre kölcsönvette az angol Liverpooltól Pécsi Ármint. A magyar válogatott kapus ma már új csapatával edzett, majd Dedecsik Ferencnek nyilatkozott.
11: Igazából ez volt a tervnek a része, hogy ezt a szezont ezt kölcsönben töltöm. Az osztrák Bundesliga azért egy elég jó színvonal, jó csapatokkal, a Hartberg pedig, amit beszéltem a vezetőséggel, a vezetőedzővel, a stábba, az elképzeléseikről, az igazából meggyőzött, hogy itt meg tudom mutatni magam ebbe a csapatba, hogy tudok fejlődni, tudok segíteni a csapatnak, úgyhogy ez a klubnak is egy tetszetős ajánlat volt a Hartberg részéről, és nekem is, úgyhogy így esett az a döntés, hogy most ezt a szezont ezt itt fogom tölteni kölcsönben. Elég frissek azért még az élmények, ilyenkor az első napokban mindig sok minden történik, sok a kérdés, sok az új arc, de amit elsőre már mindenképpen érzékeltem, az, hogy egy befogadó, pozitív közegbe érkeztem, ahol idáig mindenki próbált segíteni, úgyhogy mindenképpen pozitívan fogadtak. A pályán pedig elkezdődött az ismerkedés. Igazából azt gondolom, hogy egy fiatal csapatról beszélünk. Még azért nem mondom azt, hogy láttam mindenkit rendesen, mert ma tudtam először edzeni a csapattal, de mindenképpen pozitívak az első benyomások.
12: Milyen szerepet szánnak neked ebben a csapatban, és egyáltalán ez az osztrák Bundesliga, ez kapusként, ez milyen kihívást jelent számodra? Azért ez nyilván egy nagyon intenzív liga, és azért fizikális is, de nem tudom, hogy kapus szempontból a játékodnak melyik az a része, amin szerinted ez a bajnokság, vagy ez a következő egy év csiszolhat?
11: A liga az mindenképpen intenzívnek számít, azért sok jó csapat van a bajnokságban, lehet jó meccseket játszani, ahol tényleg ki lehet emelkedni. Igazából annyira nem térképeztem még föl a bajnokságot, majd ahogy mennek a meccsek úgy szépen az ellenfeleket, de azt a feladatot, amit majd így a stáb azt így elvár tőlem, azt igyekszem maximálisan teljesíteni, és azt gondolom, hogyha az sikerülni fog, akkor mindenféleképpen tudok fejlődni. Első számú kapusként hoztak ide, de természetesen ezt ezt a teljesítményemmel, ezt szeretném majd mutatni a meccseken, hogy én vagyok az első számú kapus.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
5: Elveszítette első helyosztó mérkőzését a magyar női vízilabda válogatott a világkupa szuperdöntőjében, Sydneyben. A nemzeti együttes magyar idő szerint ma hajnalban 5 méteres párbaj után a hollandoktól kapott ki 16-15-re. A miénk így a hetedik helyért holnap Kínával csapnak majd össze. LeBron James, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga sztárja a Philadelphia együttesében folytatja pályafutását. Az 41 éves klasszis az elmúlt 8 szezont a Lakersnél töltötte, karrierje során 4-szer nyert bajnoki címet, 4-szeres MVP és a liga történetének legponterősebb játékosa. A Philadelphia 3-szoros bajnok legutóbbi sikerét azonban 1983-ban aratta. A Hidrofehérvár AV19, valamint a tavaly újonc FTC Telekom is hazai pályán kezdi meg szeptember 18-án az osztrák jégkrongliga 2026-27-es szezonját. A liga mai bejelentése szerint a ferencvárosiak a szlovén olimpiai jubjanát a Tüskecsarnokban, a fehérváriak pedig a Black Wings Linz csapatát a Met Arénában fogadják. Másnap, azaz szeptember 19-én a Ljubljana a Fehérvár vendége lesz. A teljes menetrend jövő héten válik ismerté. Charles Leclerc, a Ferrari monakói pilótája nyerte a magyaródi verseny hétvége első szabad edzését a Hungaroringen. Második helyen a holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, míg harmadikként a brit Lewis Hamilton zárt. Hamilton aztán megnyerte a második szabad edzést, megelőzve csapattársát, Charles Leclerc-t. Az időmérő edzése szombaton 16 órától kerül sor, míg a 41. magyar nagydíjat vasárnap 15 órától tartják. Charles Leclerc szerint fekszik nekik a pálya, ezt ma bizonyították, és nincs is más dolguk, mint hogy ezt az eredmények is tükrözzék.
13: Magára a világbajnoki pontvadászatra nem gondolok még. Versenyről versenyre haladunk, viszont ez egy olyan pálya, ami elméletileg jobban fekszik nekünk. Remélem, hogy ezt meg is tudjuk mutatni, mert az a fontos, hogy ez valóban be is igazolódjon.
5: A Hungaroring ZRT vezérigazgatója szerint a felújítást követően mindenki megtalálta helyét a pályán. Gyulai Zsolttal Kreisz Bálint beszélgetett.
14: Mindenki elégedett egyelőre, mindenki megtalálta az új helyét. Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy mindenki belakja a főépületet, és el is férjen mindenki, de hát sokkal nagyobb az épület, sokkal tágasabbak az irodák, a boxok, úgyhogy mindenkinek megvan a helye. Szerintem most egyelőre mindenki boldog, reméljük a versenyen is az lesz.
15: Mi az, amire számít a hétvégén? A nyári szünet előtti utolsó verseny lesz, volt már ilyen néhány évvel ezelőtt. Ez azért picit más színezetet ad ennek a futamnak, hogy itt azért jön majd egy szünethez követem?
14: Mindig más színezete van ennek a futamnak, hiszen mindenki várja a szünetet. Kicsit felszabadultabb itt a hangulat, és nagyon jó a hangulat, ugye közel van a város. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy jó hangulatú futam. Remélhetőleg az időjárás is úgy látom, hogy most nagyon jó lesz. Lehet, hogy lesz egy kis eső, vagy bármi. Úgyhogy akár izgalmas versenyünk is lehet.
5: Elmondta a véleményét az egyik legnagyobb szaktekintély, Frankl András is. Őt is Kreisz Bálint kérdezte.
15: Milyen érzés újra itt lenni, immár a 41. alkalommal?
16: Nagyon jó, és együtt vagyunk a párommal, és az pláne jó. És kicsit megváltozott a dolog, mert hát akkor még voltak elvtársak. Habár a két elvtárs, a Urbán Lajos és a Nagy Ervin nagyon normálisak voltak, és nem lihegtek szlogeneket, inkább csak pályát építettek, és remekül megépítették. Volt egy-két gond, mindegy. Bernie-nek köszönhetjük, Rohonyi Tamásnak. Én próbáltam egy kicsit segíteni, meg egy-két más ember, és most viszont fantasztikus. Most, hogy a pálya elég érdekese vagy nem, azt nem tudom, nekem igen, de az épület, a sajtószoba szenzációs, világviszonylatban szenzációs.
15: Most fejeződött be a felújítás 2026-ra, amelyet két részletben csináltak. Neked azért elég sok kapcsolatod van így a nagyvilágból. Mik a visszajelzések az új Hungaroringről?
16: Az újságírók el vannak ragadtatva. A kosz nem olyan jó, mint tavaly, de ez érdekes. Minden harmadik évben jó a kosz, de hát ez akinek nem tetszik, hozzon szendvicset. De az, hogy ki lehet menni a sajtószobából a rajtrács fölé, és hallani az egészet, pláne mikor majd visszajön a V8-as motor, az eszméletlen.
15: A nyári szünet előtti utolsó verseny hétvége, ennek a hangulata szerinted érződik-e itt a padokban?
16: Hát a helyzet az az, hogy legszívesebben, hát nem, mondom másképp, sokan kihozták a bőröndöt, és innen mennek nyaralni. Szóval ma este nem az lesz, hogy mennek vissza Londonba, hanem egy csomó a nicai gépen lesz, Marbella, Mallorca, Horvátország, mert azért hosszú volt ez a szezon, még avval együtt, hogy az arab versenyek nem történtek meg. Na most ez a másik kérdés, hogy lesznek-e arab versenyek, és kivállalja a kockázatot, hogy odaesik meg egy-két ilyen rakéta dolog. Hál' Istennek ez nem az én gondom, ez a világ problémája, és a Forma 1-nek a problémája.
15: A pilótakeringő is hamarosan véhetően beindul. Lesznek-e szerinted nagy bejelentések a közeljövőben, akár átigazolásokkal kapcsolatban?
16: Hát természetesen mindenki csak a Verstappenről beszél. Én már kicsit unom, mert hát azért a világban van más versenyző is, de az érdekes lenne, ha helyet cserélne valahol ausztrál gyerekkel, erről van szó. De a komikus az, hogy ezek a fiúk valóban azt hiszik, hogy ők szülték a spanyol viaszt ma. És elveszték a szerződést, és ha itt most megkérdezném, hogy ki a Yuki Tsunoda, ma a kutya nem tudná. Szóval ez egy olyan dolog, hogy nem hiszem, hogy értékelik, hogy ők milyen szerencsések.
15: Itt néhány órával ezelőtt a pénteki napon volt egy elég nagy volumenű bejelentés, ugyanis több kanyar is hivatalos nevet kapott. A Mansell kanyar például, de Alesiről is neveztek el kanyart, illetve Lewis Hamiltonról is. Ezek a fajta kezdeményezések tovább növelhetik-e a Hungaroringnek amúgy is fontos szerepét a Formula 1-ben?
16: Ez egy nagyon jó ötlet. A ring mindig tele volt jó ötletekkel, most is tele van ötletekkel. És valóban a jó versenyzőket választották. Hát a Lewis nyert itt, nem hiszem, 9-szer. Alonso nyert itt 2005-ben, valami Schumachert verte meg. Szóval óriási tradíció, és fantasztikus, hogy milyen régen megy a ring, és csak nem szabad hibát csinálni, mert nagyon sok más ország vár arra, hogy átvehesse a ring szerepét.
15: A Ferrari jól kezdett az első szabad edzésen, Lewis Hamilton extra motivációval fog menni a hétvégén, úgyhogy most már olyan pályán megy, ahol kanyar is van róla elnevezve.
16: Igen, hát a helyzet az az, hogy a Ferrari, és én egy Ferrari lapnak írok, a Ferrari megtartosodott, és én nagyon örülnék, ha lenne egy Ferrari 1-2, már csak azért is, mert nekem a Russell a könyökömön jön ki, mert állandóan nyivákol. Én még ilyen nyivákoló életemben nem tudom. Állandóan. Jaj, majdnem nekem jött. Jaj. Bácsi, kérem, nagyon szerencsés, milliómos. Adjon hálát az Úristennek, és ne nyávogjon mindig. A kisrász az Antonelli, hát az viszont az a következő Senna.
5: Formula 1 után kerékpár, az összetettben élen álló Tadej Pogacsár nyerte a Tour de France 19. szakaszát Gap és Alpe d'Huez között, ezzel tovább növelte előnyét a mezőny élén. Az őt követő belga Remco Evenepoel 2,5 perc hátrányal a hatodik lett a szakaszon, hátránya a szlovén kerekes mögött már több mint 7 perc. Pogacsár pályafutása során már 26 szakasz győzelemnél tart a francia kerékpáros körversenyen. Tadej Pogacsárt hallják.
17: Ritkán látunk téged így ünnepelni, hogy annyira boldog vagy egy győzelmet követően, ez biztos, hogy nagyon sokat jelentett. Hát én általában azért hasonlóan ünnepelek minden alkalommal. De hát mégis, ez az Alpe d'Huez, az első győzelmet ezen a hegyen. Igen, ez nagyon menő, hogy végre sikerült itt fönt nyernem. Tényleg őrült hangulat volt az egész hegyen. És hát nagyon köszönöm a csapatnak, hogy ezt így meg tudtam oldani. És tényleg a csapattársaimért tekertem ma. Nagyon boldog vagyok, hogy meglett a győzelem. Elég ambíciózus terv volt, hiszen egy Pogacsár terv volt, hogy ilyen korán elindultál. Igen, amikor hallottam, hogy a srácok lemaradtak, amikor Grosjeart, mert is ilyen jó tempót ment a hegyeleim. De hát igazából már az előtte lévő emelkedőn is teljes gázzal mentünk, mert a szökés annyira erős volt, úgyhogy teljes gázzal mentünk egész nap, és aztán utána az elején, az első kilométeren az Alpe-d'Huez-nek tudtam, hogy jó lábaim vannak, és nincs sok mindenki, aki még maradt előttem, és aki talán tudná követni azt, hogy én milyen tempót megyek, hogy megpróbáltam, és aztán talán egészen legtetéig elővetett voltam, a közepén ott volt Adam Yates, nagyon nagy lelki fröccsöt adott nekem, és örülök, hogy végre ilyen szinten van újra azután, hogy milyen rossz napja volt az időfutamon, ott tényleg borzasztóan érezte magát, de nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy mögöttem mehettem pár kilométeren keresztül az emelkedőn, és igen, a végén meg harcolnom kellett a szuper jó versenyzőkkel szemben, de ők kicsit játszadoztak egymással, ez pedig segített abban, hogy utolérjem őket, és végül megnyerem a szakaszt. Azért ez egy jelzés a világ felé, hogy az UA srácok remek formában vannak, Tadej Pogacar még jobb formában van, igen, jó állapotban. De napról napra megyünk, és a holnap lesz majd az utolsó, hát igen, hát a király szakasz holnap jön majd a Tour de France-on, és abban reménykedem, hogy Párizs szép lesz, egy szép nap, és napsütéses, tavaly nem az volt, de is a legszebb napja a túrnak. Hát azért már a sportág legendái közé kerültél, és most talán még több mindent szeretnél, és nyerni két egymás követő napon az Ardőzen. Igen, hát most nyertünk, holnap meg meglátjuk. A saját tempónkban, ritmusunkban, tervünk szerint megyünk holnap is. Nem igazán érdekel semmi más, egész egyszerűen csak azt tesszük, amit minden nap próbálunk. Összetartunk csapaton belül, együtt csináljuk, aztán meglátjuk, mi történik. Nagyon magabiztos az előnyed az összetetben, és Isaac Bell Toro a harmadik, és növelte is az előnyét a harmadik pozícióban. Ez jó hír, igen, ez nagyon jó hír. Ma az én napom volt, hogy megragadjam a győzelmet, holnap meg, igen, megtesszük mindent azért, hogy Isaac harcoljon ezért a csodálatos fehér trikóért és a dobogóért. Holnap találkozunk.
5: Richard Carapaz a tegnapi szakasz siker után ezúttal harmadik lett, és felölthette magára a legjobb hegyi menőnek járó piros pöttyös trikót is. Most őt hallják.
17: A mai nagyon kemény nap volt az egész csapatomnak. És a végén nagyon sok pontot sikerül gyűjteni az emelkedőn, de a cél ma inkább a pöttyös trikó volt azért, és a végén meg nyilván próbáltuk a szakasz győzelmet, de azt gondolom, hogy a csapattársaiban a szökésben hát egy kis elment a vége, de
18: Pogacar
17: egy másik szinten van. Azért is rendkívül boldog vagyok. Ez a trikó, ez rendkívül különleges számomra, a csapattársaimnak is. Ma nagyon keményen dolgoztunk össze azért, hogy ezt a célt el tudjuk érni, és hogy sikerült megszerezni végül a vezetést, arra nagyon büszkék vagyunk. Milyen volt az együttműködés a végén hármatok között? Hát, igen, a végén azt gondolom, hogy nem volt igazán sok összedolgozás Szepp és Lenny meg köztem. De hát az ugyanaz számomra is. Hogyha megvan a lehetőség, hogy szakaszt nyerjek, akkor én megyek, de a végén azt gondolom, hogy Martinez jobban mehetünk volna.
18: For me, you know, change the life,
17: hát mindegy, ez most már nem változtatja meg az életemet. A végén Pogacar rendkívül erős volt, és az utolsó kilométeren tényleg annyira más tempóban ment.
18: Lehetetlen
17: kerekjön. Az utolsó kérdés, beszélgettél Pedersennel a hegy előtt? Kötöttetek valami megállapodást, hogy segítetek egymást? Igen, a végén az első kategóriában nagyon kemény volt, hogy azt mondta, hogy csak a sprintig dolgozzunk össze, és szerintem elég sok közös érdekünk volt a szakaszban, de ez egy nap. Richard, kérlek egy kicsit írd le a közönséget itt az Ardőzen, talán hogy voltál már itt korábban, de mennyire volt ez őrült, melyik volt hihetetlenebb, a közönség vagy Pogacar az Ardőzen? Hát ez tényleg egy csodálatos nap volt a szurkolók miatt, azért, mert mennyire mágikus ez az emelkedő.
18: It's amazing, no?
17: Tényleg csodálatos.
18: For me it's,
17: és számomra ez egy this, második alkalom, hogy itt lehetek ezen az emelkedőn. De minden egyes évben, vagy minden egyes alkalommal ugyanaz, nagyon sok szurkoló van, a hangulat pedig egészen csodálatos. Holnap egy másik nagy nap a trikó miatt, lehet, hogy a legnagyobb a trikó szempontjából, azok a lábakkal, amikkel rendelkezel, egy újabb lehetőség, hogy támadj, ráadásul tényleg legendás hegyeket. Igen, szerintem holnap még egy célom maradt hátra. Köszönöm szépen!
5: A tavaly döntős, 2024-ben győztes Bondár Anna ezúttal is bejutott a legjobb négy közé a hamburgi női salakpályás tenisztornán. A világranglistán 97. negyedik helyen kiemelt magyar játékos a negyed döntőben 6-1-7-6-ra verte az örmény Sarajevát. Kedves hallgatóink, ez volt már a Sportvilág. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
4: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
19: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál Szabó Szilvia, a stúdióban pedig Kovács Erika, Gyurta Gergely és Erdei Márk, illetve, ahogy ígértük, nagy-nagy szeretettel köszöntjük Kapu Tibor gépészmérnököt, Magyarország második hivatásos kutató űrhajósát, ez a hivatalos titulus. Szervusz Tibi, nagy-nagy szeretettel köszöntünk.
2: Nagyon szépen köszönöm, jó reggelt kívánok mindenkinek, hatalmas öröm itt lenni. Köszönöm.
3: Könnyű volt feltenni?
2: Egyébként nem volt nehéz. Tegnap báloztam. Báli szezon van, ugye Báli, és én nem vagyok egy hatalmas bálos, de tegnap báloztam, ennek ellenére nagyon könnyű volt felkelni. Úgyhogy...
3: Mielőtt CV-bereked, írd már le a szerelésedet a bárra. Tehát smokingfra.
2: Smoking, igen, igen, ez egy black tie event volt.
3: Sima smoking.
2: Nem ezt írták elő a kollégáim, majd legközelebb megbeszélem velük.
1: Ez hányadik bál volt, ahol gondolom 10 vendég voltál.
2: Igen, 10 vendégek voltunk most, többen is, Gyula is ott volt, ugye tartalékos társam, meg barátom, illetve Farkas Berta az első, ugye űrhajós. Úgyhogy
3: szerintem
2: ez a Gundel bál volt, ugye a az állatkert melletti úgy gondol étterem, és egy hagyományteremtő dolog volt ez. Első alkalom, nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül majd nekik ezt jövőre is megismételni, mert elképesztően jól éreztük magunkat, és az ételért pedig le a kalappal, meg a hangulatért is. Szerintem második, harmadik bál lehetett, idén nem vagyok egy nagy bálozó.
1: De hát most azért ezek gondolom kötelező, vagy hát reméljük, hogy kedvelt feladatok.
2: Ez kedvelt mindenképpen.
1: Szerintem mindannyiunk nevében mondhatjuk, hogy amikor elkezdődött a szervezés, főleg Erikának köszönjük szépen, hogy jössz, akkor mindannyiunkban volt egy izgatottság, és ez érdekelne, hogy nagyon sok helyre eljutsz, gyerekekhez, fiatalokhoz, idősekhez, fiatalokhoz. Mit látsz az ő szemükben? Csodálatot, hitetlenkedést, jó értelemben vett irigykedést, szóval milyen hatást váltasz ki az emberekből?
2: Irigykedés nem, de hitetlenkedés egyébként van néha most, hogy így felhoztad. Csodálat lehet, de inkább szeretet, inkább hála nekem ezek, amik úgy mindig megmaradnak. Gyerekeknél főleg pedig ezek a csillogó szempárok, az minden egyes alkalommal. Főleg amikor szabad nefled. Mi általános iskolában vagyunk is, alsósok, ilyen 1-től 4-ig, hát az a zsivaj, az a hangerő, ami ott tud lenni, az valami elképesztő. De amikor mondjuk felnőttekre gondolunk, főleg nagymamák, nagypapák, szülők, ők náluk meg tényleg ez a hála talán, ami a...
3: De hogyha már mondta az 1-től 4-esekig, tehát hogy azt megkérdezik, hogy Tibi bácsi, hogy lettél úrhajós? Beszélgetünk, hogy tudunk még olyat kérdezni, amit sosem?
2: Igen, szerintem mindig lehetnek olyan kérdések, bár egyébként nyilvánvaló, hogy a kérdések egy része az ismétlődik, de ők olyan szempontból legviccesebbek, hogy ami egy gyermeknek vicces, például az, hogy vécizünk a világűrben, az őket elképesztően érdekli, és ezt sose fogom elfejteni. Kint jártunk tavaly Sydneyben egy konferencián, de ugye amikor mi bárhol megyünk külföldre, akkor rendezünk ilyen diaszpora találkozót. A nagykövetség, akkor konzulátusok mindig segítenek nekünk abban, hogy az ottani magyarokat, azokat valahogy összeszervezzék, és ilyen 150-200 fő az mindig össze tud jönni. És Sydneyben 2 ilyen is volt, mert az a hatalmas egy szerencsénk volt, hogy akkoriban volt a magyar gyermekeknek valamilyen magyar táboruk, úgyhogy felmentünk konkrétan oda a hegyekbe, és táboroztunk velük egy fél napot, és ott is volt ilyen előadásunk, szerintem voltak ott abban gyerekeként talán 50-en, plusz nevelők, és az elsősorban megkérdezte egy kisrác, hogy hát akkor hogyan kell odafönt mosdóra menni. És én elmondtam neki, és aztán visszakérdezett. És aztán arra is válaszoltam, és aztán megint visszakérdezett, és egy fél órás műszaki deep dive-ot tartottunk. A harmadik kérdésre úgy voltam, hogy jó, akkor ezt most megbeszéljük tömiről, hogy minden részletében, és akkor az előadás fele az erről szól, de imádták.
1: Mi megpróbálunk egy kicsit az űrhajózás és a sport viszonylatában beszélgetni, mégiscsak Nemzeti Sportrádió vagyunk. Kértünk téged, igen, hogy hozzál kérlek olyan tárgyat, ami veled volt az űrben, és 2 is hoztál, és aki kamerán követ bennünket, az majd látja is, de aki csak hallgat, azok kedvéért mondd el kérlek, hogy mi van abban a tasakban.
2: Teljesítettem a kéréseteket nagy örömmel. Igazából már a tasak is űrben járt. Én ezeket így szoktam megtartani legalábbis, úgyhogy van rengeteg tasakom is, amilyen űrtasaknak mondható.
3: Mosdófelszerelés van benne?
2: Mosdófelszerelés az nincsen benne. Egyébként ollók, meg kések, azok ilyesmik vannak benne. Na, szóval van 2 tárgy, amit most itt csörömpölök össze-vissza. Majd a kamerán látják, kedves néző.
3: Nem szól rád a Márk.
4: Nem, amikor
5: fognál szórakozni.
2: Szóval van egy kis kanalam, aminek van egy ilyen aranyozott vége. Ez nálunk egy családi örökség. Én erre elképesztően büszke vagyok. Anyai nagymamám hagyta rám. És az volt a mondás, én még kisgyerekként ezeket kiszúrtam, és elképesztően szerettem ezeket a kiskanokat, volt 6 darab ilyen, azt hiszem mindig pudingot ettem vele, és azt mondta mama, hogy majd ez lesz nekem a NASZ ajándékom, hogyha jutunk
1: oda. Statírunk, nem használta ezt a szót?
2: És ez, de használta korábban, és akkor hát ideig még nem jutottunk el, de azt a 6 kiskanat azt
1: de legalábbis... De megvan,
2: minden 6? Talán 1-2 van a húgomnál, vagy a nagynénémnél, de szerintem, és talán 1 lehet elveszed, de a többsége az megvan. És akkor ehhez jár egyébként minden egyes tárgyhoz jár egy ilyen, hát magyarul hitelességi tanúsítvány, Certificate of Authenticity, tehát hogy ezek az űrben jártak. És akkor ilyenkor ezen az van, hogy pár részletet leírnak a mi küldetésünkről, hogy kik mentek fel, mikor, hány keringést csináltunk meg a föld körül, és akkor a legvégén pedig aláírja a
1: parancsnokom. Hány keringést parancsokon. Csináltatok meg a föld körül?
4: Azt a mindenit.
2: De kiszámoljam.
1: De tudjátok, mint a nyílt víz, tehát mint az úszásban, ugye, igen, van egy, aki számolja,
2: aki az utolsó
1: elcsengetnek.
2: Úgyhogy ez a kiskamer, ez nekem rengeteget...
1: Milyen büszkék a szüleid, hogy egy családi örökséget felvitte.
2: És volt több ilyen is, csak ezt a kiskanat, ezt voltak. Ugye van egy himnusz és egy szózat minikönyvem is, kb. Ekkorák, most a kamerán mutatom a kedves nézőknek. Azokat a Magyar Nemzeti Múzeumnak adtam oda. Kiállításra, úgyhogy azt azért nem tudtam elhozni hozzátok, de az pedig ugye
1: azért megrovunk, hogy azt nem kérdett ki a múzeumtól.
2: Elnézést kérlek.
1: Ellenben hoztál apai, egy
2: érmét. Apai nagymamámtól van, ez pedig ugye anyai nagymamámtól volt. Így van, tehát ezért családi örökségekkel visszatérve. Így van. Na, a kettő között viszont a különbség, legalábbis ugye beszéltünk a kiskanáról, amit fölvittem és visszahoztam, és van egy olyan dolgom, amit nem vittem föl, de lehoztam. Ez egy emlékérme a Soyuz Apollo dokkolásról 1975-ből, és ez azért elképesztően érdekes, mert tavaly volt az 50. évfordulója. Ugye ez az Apollo program, tehát ugye 69-ben szálltak le Armstrongék a Holdra. Ez egyébként az Artemis 2 küldetés miatt valamennyire releváns napjainkban, majd hogyha van időnk, akkor erről beszélünk. 72-ben volt az Apollo 17, tehát az utolsó olyan küldetés, ahol még emberek leszálltak a Holdra, és akkor 75-ben az egyik megmaradt. Mert ugye 72-ben leállítják az Apollo programot kvázi, így érdeklődés irányában egyébként, és az egyik megmaradt hardware-rel, az egyik megmaradt űrhajóval rendezik az Apollo-Soyuz dokkolást, tehát amikor a szovjetek és az amerikaiak kvázi először kezet fogtak a világűrben, és ennek van egy 50 éves évfordulójára csinált emlékérme, amit egyébként az orosz kollégáinktól kaptunk odafönt, mind a négyen egyébként, és akkor erről pedig egy ilyen kicsit más stílusú dizájnú, ilyen szovjetes, így van, egy kicsit más, de ez is egy tanúsítvány, hogy ez fönt járt, úgyhogy
1: ezt viszont soha... És ezt így adják kézbe, hogy így nagyon adják. Megfogják egymást, tehát hogy...
2: Igen, hát ott átlevegtünk oda. Nem ejtjük el, hát ugye az lebeg. Minden lebeg.
1: Értem, de hogy akkor én úgy értem, hogyha kicsúszik a kezébe, akkor szívivel mutattam.
2: Igen. Úgyhogy ezt még sehol nem mutattam meg, úgyhogy ez
1: köszönjük
2: ilyen premier.
1: Köszönjük szépen. És ezt otthon is zacskóba tartod? Vagy van valami vitrined is?
2: Van vitrinem, és a vitrinem belül van egy konkrétan az a podgyász, amit én fölvihettem, ez egy nagyjából ilyen ekkora kicsit asak, és abban van minden. Tehát úgy szoktam mondani, aki jön hozzám látogatóba, hogy az a kis podgyász, az a kis hát tényleg egy kis picike kis tasak igazából, az, és minden, ami benne van, az volt a világban.
4: És ez meghatározott, hogy hány kilóig lehet vinni?
1: Tehát, beletére tudod abban a
4: rendszerben.
1: Van egy néni, aki az elején ott nézegetik, hogy belefér.
2: Hát ez egyébként
1: fizet, ha nem.
2: Ez egyébként ez nem engednek fel egyáltalán. Másfél kiló, amit mi fölvihetünk, 1500 gram, ami személyes tájként vihetünk fel, de nem csak a súly, ami limitáció, hanem ez azért ilyen, kvázi ilyen autórádió méretű tasakról beszélünk, annál kicsit nagyobb, hogyha a TV Macira emlékeztek, amit ugye Farkas Bertalan vitt fel még 1980-ban a világűrben, itt most gyorsan kitérek arra, hogy ugye Berci 8 napot volt a világűrben, én 20-at, Charles Simonyi pedig már nem magyar állampolgárként, ugye kétszer járt a világűrben, 2007 és 2009-ben, ő összesen 26 napot, úgyhogy közülünk a legtapasztaltabb magyar űrhajós az a TB Maci, mert ő már 28 napot volt fent a világűrben, Bercinek a 8 napja és az én 20 napom, akkor felvittem. Na, a lényeg az azért mondtam csak el, mert az a TB Maci kb. Ilyen magas, az épp, hogy belefért abba a tutasokba. Úgyhogy nem csak a súly, hanem az űrtartalom is limitáció, mert 4 olyan autórádió mellett utasoknak kell beférnie egy nagyobb ilyen tűzálló dobozba, és úgy tudjuk azokat felvinni.
5: És itt sakkozni kellett egyébként, hogy mit figyel föl szívesen? Vagy persze, több olyan volt, amit nagyon szívesen, és fájó szívvel itthon kellett hagyni?
2: Fájó szívvel, igen, sok mindent kellett itthon hagynom, de erre egyébként én már 2024 májusában lettem én a szerencsés, és választottak ki engem, és én júniustól kezdve már készültem erre. Nagy szerencsém van, mert gyűjtögető valaminek
1: az életmódot,
2: igen. Azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretem ezeket a porfogókat, amiket kapok mindenkitől, és valójában tényleg az volt a helyzet, hogy ezeket a kis apróbb dolgokat, amik befértek, egyébként főleg fényképeket visznek fel ilyenkor, meg ékszereket, azokat csak össze kell gyűjtenem, és akkor pár hét alatt megvoltam. Aztán jöttek ugye ezek a körök, hogy akkor belefér a súlyban, nem fér bele a súlyban, és akkor végül sok minden itthon maradt.
3: Vigyetek, mint ez a műsor, hogy ez itt a kérdés, vagy hogy mi az, amikor top 10, és mindig egy kimaradt, tehát gondolom te is így szerettem.
2: Igen.
1: Olimpiai bajnokoktól szoktuk kérdezni, hogy felfogtad már, hogy mit vittél véghez, szóval úgy benned ez már megvan, tudatosult?
2: Nem igazán, hogy őszinte legyek, és szerintem nem végeztem jó munkát ezzel kapcsolatban. Többet kellett volna pihenni, és így konkrétan unatkozni, hogy az ember aztán itt ezt át tudja részleteiben gondolni.
3: Csak azt mi nem engedtük meg neked.
2: Ez így van, de nem baj.
3: Mármint úgy az emberekre gondolom.
2: De tényleg én nagyon büszke vagyok, és örülök, hogy ennyi helyen járhatok.

0: A kezedet be tudod magad cipzározni, oda tudsz alá menni kettő ilyen gumiszalagnak vagy gumikötélnek, mert ugye azok szorítanak téged oda az űrállomás falához, különben ugye ellebegnél, amivel kapcsolatban ez szintén van kettő anekdotám.
1: Ja, bocs, mond.
0: Fekvő pozíció, de ugye ez teljesen mindegy. Ugyanis, na, és akkor most előveszem a demonstratív jelleggel a kis karalomat.
2: El ne felejtsd a két anekdotáját,
0: mert az következik most, ugyanis jó. Itt vagyok én, és hogyha a kanál feje az én fejem, ez a része pedig az én lábam, és csak mutatom a kamerába, akkor ugye van kettő gumikötél, ami engem hozzáfog a falhoz. Na most, hogyha annyira béna vagy, mint én a legelején, akkor a legalsó gumikötél az el tud ereszteni sajnos, és én reggel így keltem fel, hogy a fejem
2: csak hogy már hallgatók
0: volt,
2: is tudják, a feje volt lefelé.
0: A fejem volt lefelé, és gyakorlatilag a maradék gumikötél, ami eddig a felső testemben volt, az már a nyakomat.
2: De tudtad, hogy hol vagy?
0: Egyáltalán nem. Ugye lebegsz. A súlytalanságban minden lebeg, nincsen föld, nincsen lent, és ez pontosan ugyanolyan kényelmes, mint hogyha kvázi feküdnél, de ugye ezt te nem veszed észre egyáltalán. Úgyhogy reggel úgy keltem fel, hogy így van, hogy reggel így keltem fel, és én ezt nem vettem észre, Szavos barátom ezt észrevette, és mondta, hogy elképesztően viccesen nézett ki. Viszont utolsó este meg épp az ellenkezője történt, és az ellenkezője alatt azt nem azt kell érteni, hogy Szavos vétett egy ilyen hibát, és én tudta beféképezni, hanem a kettő gumikötélből a másik eresztettel, úgyhogy így felkeltem kvázi a koporsómon, mint Dracula. Egyenes teste. De ugye ezeket nem érzed egyáltalán. Tehát ugye lebegsz, és bárhol aludhatnál a kvázi plafonon, a kvázi padlón, de ugye egyik se plafon és egyik se padló, mert ugye nincsen fennest.
1: Bocsáss meg, mondtad, hogy fotóztatok, tehát vannak fotók?
0: Vannak fotók, igen, de egy-kettő az ilyen krompromokabb.
1: De hogy technikailag ez működik az űrben, tehát tudsz
0: Igen. Egyébként ez egy nagyon fontos része az űrutazásnak. Azt is szoktuk mondani, hogy azért mész ki a világűrbe, hogy a Földet vizsgáld. Tehát rengeteg tanulmányunk, rengeteg tudományunk, rengeteg kísérletünk kvázi arról szól, hogy kimegyünk, de visszanézünk a Földre. Nekünk is volt ilyen, egyébként villámokat követtünk, és ehhez ugye kellenek eszközök, és rengeteg kamera, rengeteg objektív van odafönt, amikkel lehet profib képeket csinálni, de ugye voltak okos eszközeink is, tablet és telefon, amik nem voltak arra beállítva, hogy bármilyen nem tudom, chat alkalmazást tudjunk használni, vagy esetleg keresni tudjunk, tehát igazából a világ hírei nem értek el minket egyáltalán. Ezek az eszközök azért voltak ott, hogy gyorsan fényképet tudjál csinálni, meg mondjuk jegyzetet, hogyha...
3: És akkor csak repülőgép üzemmódban lehetett
0: egyébként? Üzemmódban, igen.
2: És ha volt egy
4: igen. Szóval egyébként még az alvásra visszatér, vagy ez szerint akkor te ennyire jól tudtál aludni, mert én azt olvastam, hogy 90 percenként, tehát másfél óránként látod a napot, mint hogyha nap felkelte lenne, tehát akkor ez egy sötét szoba kényelmes ágyakkal?
0: Ez így van.
2: Álló ágyak.
0: Tehát nagyon kényelmesen alszol, minden lebeg, a fejed is lebeg, még párna se kell, mert ugye nem esik le a fejed egyáltalán, és ezt lehet, hogy nem fejeztem, de hogy minden levegő részecske azért van ott, hogy téged alátámasszon, ezt érzed, ilyen kettő percben így átlényegülsz, és ezért olyan, mint hogyha ilyen tökéletes memória matracban feküdnél minden egyes pillanatban. Tényleg elképesztő érzés, és emiatt nagyon pihentető az alvás, sőt azt tudom mondani, és ezt sehol máshol nem éreztem, hogy konkrétan kifejezetten élmény az alvás. Tehát nem azért akartam kvázi ágyban maradni minden reggel, hogy hadd pihenjek még egy kicsit, hanem mert annyira élveztem ott aludni, és egyébként az nem igazán jellemző rám máskor. Viszont kérdésedre visszatérve, igen, tehát ugye 28 km/h keringünk a Föld körül, 90 percenként megkerüljük a Földet, és ez ugye 15-16 napfelkeltét jelent, és napnyugtát is jelent egyébként minden nap, de ugye ez akkor van, hogy ott vagy azokon a helyeken, ahol konkrétan kilátsz, tehát ahol ablakok vannak, ami nincsen elképesztően sok az űrállomáson, és emiatt kvázi egy ilyen izolált csőben érzed magad végig, és az ottani fények, tehát amik ugye kvázi a plafonon vannak. Ez érdekes, hogy amikor mi fönt vagyunk, ugye, lebeg minden, és bármelyik orientációban el tudunk menni oda A-ból B-be, transzlálni, stb. Amit mi padlónak használunk, abban az orientációban vagyunk szerintem ilyen 90%-ban, és ez azért van, mert van egy ugye van belül négy oldala az űrállomásnak. Van egy kvázi padló, amit mi padlónak használunk, és a plafon két oldalán, oldalt a sorokban

0: vannak a fények. És azok a fények, azok ugyanott vannak a houstoni 1:1-es maketten is, amikor mi gyakorlunk a földön rengeteget. És ezért, ami ide lent tényleg plafonnak és padlónak van használva, és a fények úgy vannak beállítva, ezért odafönt is. Úgyhogy 90%-ban egyébként úgy vagyunk beállva, orientálva, mint ahogy a földön vagyunk. Úgyhogy ezek a fények azok, amiket este lekapcsolunk, és akkor sötét van, úgyhogy tudunk aludni.
1: Azt mondtad, hogy élvezted a a lebegést, vagy a nem tudom. Igen. Nem titok, hogy, hogy néhány hete beszélgettünk így magánként is, viszont ott azt mondtad el, hogy azért a le és fel utat, azt, azt nem mondom el, hogy milyen jelzőt mondtad, de hogy az azért brutálisabb volt.
0: De az is élvezetes. Én nagyon-nagyon imádtam.
1: Mert azt mondtad, hogy nem annyira voltál jól.
0: Nem. Szerintem ott értesz félre, hogy amikor az ember kikerül a világűrbe, akkor a test egyből elkezd adaptálódni, és azzal járnak tünetek. Fejfájás, meg szédülés.
1: Tehát maga az út az nem?
0: A maga az út az elképesztően jó. És egyébként visszafele is pont ugyanez van, hogy az a 10-12 perc, amikor visszafele már elkezdenek így rád épülni a G-erők, és ugye 4,5 G a maximum, tehát olyan, mintha 4,5-szeres az én testsúlyomnak ránehezedik az én mellkasomra, az elképesztően élvezetes, viszont amikor visszatértél, ugyanaz, mint odafele, megint adaptálódnia kell a testnek. Ugye 20 nap súlytalanság után te legyengülsz. Konkrétan nincs erő az izmaidban, mert mi ugye egy rövid küldetésen voltunk kint a világűrben, ilyenkor mi nem tehetjük meg azt, hogy napi 2 órát edzünk, mint ahogy egyébként akik hosszú küldetést csinálnak. Ők tényleg az életükkel játszanak ilyenkor, tehát egy kutya kötelességük napi 2 órát edzeni, 1 óra
2: erőnlét, 1 óra kardió.
0: Nagyon
2: izmok,
0: hamar,
2: ugye?
0: Nagyon hamar. Ugye, amikor az embert megműtik, és mondjuk ágyra készülül, vagy ágypihenésre, ágynyugalomra készülül mondjuk 20 napra, mert ilyen, ugye van egy térműtétnél például, akkor érzed, hogy a combod az abszolút nem olyan tónusú, mint előtte.
1: De ugye mit edzenek súlytalanságba, vagy mit?
2: Van konditerem a nemzetközi űrállomáson.
0: Egy pici konditerem van, igen, ez ilyen vákumos rendszer, mi ez munkahengerekből áll, és akkor ont a vákum mértékét be tud állítani, és akkor az ellen tudsz dolgozni, ugyanúgy googolsz, meg fekvenyomsz, meg hasonló.
2: 20 napos nagyon... bérlet van egyébként.
0: 20 napos bérlet. Az nincsen.
1: Az kedvezményes.
0: És akkor emellett egyébként van egy szobabicikli, meg van egy futópad. A kardió is annyira fontos, mert a szíved is ugye kevesebbet dolgozik, a szívizomból is tudsz ilyen 8-12%-ot veszteni, sőt vérmennyiséget is vesztesz. Vérmennyiség az például főleg a plazmát veszítesz hamar, vízkiválasztás miatt az jóval gyorsabban elkezd kvázi csökkenni, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 80 kilós férfi fél liter vérrel kevesebb van odafönt, és ez már kvázi pár hét alatt.
2: Na, hogyha már sport, milyen olyan alapképességeidnek kellett lennie, hogy téged kiválasszanak, és amikor már kiválasztottak, azt követően gondolom elkezdődött egy fizikai felkészítés is, ez miből állt?
0: Nem, hát igen. Szóval, hogy mondják a focisták, de a kézügyességnek van ellentetje? A lábügyesség van olyan? Na, az nem kellett szerencsére. Nem vagyok jó focista egyáltalán. A felmérések között voltak ilyen terheléses felmérések, ezek kvázi ugye kardió, tehát futás, felmonitorozzák az embert EKG-val, meg minden mással, és ezek ilyen spiroergometriai vizsgálatok, sportoknak is van rengetegszer, szerintem őket ilyen fél évente, egy évente felmérik itthon. Na, ilyen nekünk volt, illetve egészségügyileg még rengeteg más vizsgálat. Ugye itt az a lényeg igazából, hogy kvázi a képlet oda fog kifutni, hogy ma egészségesnek kell lenni, de azért, mert azt a rizikót, azt a kockázatot próbálják mitigálni, hogyha te fölmész, akkor ne lehető legjobb esélye ne történjen veled bármilyen egészségügyi baj, ami mondjuk a küldetést ugye meg tudná szakítani. Ezért van az, hogy például gyökértömött fogak azok nem mehetnek fel, bölcsesi fogak nem mehetnek fel, ezeket kihúzzák, és nekem is kihúzták. Ugye ezek ilyen gócpontoknak számítanak alapból. Ez azt jelenti, hogy ha fölmész, ugye ez egy teljesen más környezet, teljesen más kardiovaszkuláris jellemzőkkel, máshogy áramlik picit a vér, rengeteg mindez hozzá kell szoknia a testnek, szóval ki tudja kvázi, hogy a te testet pontosan hogy reagál. Egyrészt, másrészt meg ugye a felbocsátás meg a visszaérkezés, ez egy eléggé dinamikus dolog. Tehát ott például amalgámtömések azért nem mehetnek fel, mert az nagyon könnyen kirázódik, kirázkodik a felbocsátás során. Ezek a kompozit tömések, amik ma vannak, ezek egyébként ez egy mit el lehet így hesegetni, hogy azok a kompozit tömések azok mehetnek. Szóval ez a lényeg, hogy az ember kvázi minél egészségesebb legyen, de azért, hogy azokat a bajokat, amiknek van esélye, hogy odafön megtörténnek, azokból kevesebb esély legyen. Úgyhogy ezért volt rengeteg egészségügyi felmérésünk, azt szoktam mondani, hogy minden klinikán jártunk itt Budapesten, és abban is teljesen biztos vagyok, hogy név szerint ismerem azt a 25 embert, aki a legjobban ki volt vizsgálva azon a nyáron itt, tehát ország szinten. És aztán, amikor ugye négyünket kiválasztottak, ez 2023 márciusát írunk ekkor, jelöltek is voltunk még, tehát már elkezdtünk egy ilyen felkészítést, de még mindig tartott a kiválasztásunk. És az az időszak volt az, amikor ugye elkezdtünk sportolni, erőnlét, kardióúszás, és akkor voltak ezek a spiroergometriai felméréseink is 6 hetente.
2: Vendégünk továbbra is Kapu Tibor, Magyarország második hivatásos kutató űrhajósa, és mielőtt elfelejtem, a közmédia év embere díját is megkapta a Tibi. A díját adott az M5-ös csatornán március 1-én 21 órától adják át. Ehhez is szívből gratulálunk. És akkor a hírek előtt már belevágtunk egy kicsit a sportos vonalba, és arról beszéltünk, hogy Petrov Árpád és Gyurta Dániel többek között segítette a felkészülésedet. Mi történt pontosan az uszodában?
0: Nagy bölcsességgel segítették a felkészülésünket. Ugye az edzőprogramunk, vagy az edzés programunk úgy állt össze, abban a 14 hónapban, amikor űrhajós jelöltek voltunk, hogy ez a heti 3 erőnlét, heti 3 kardió, és a heti 3, vagy a heti 2-3 úszás az már kicsit a naptárnak a függvénye is volt. Mindegyiknek megvan az értelme abszolút, amikor rövid távú küldetésre megy az ember a világűrbe, nem tud ugye napi 2 órát edzeni, mint ahogy a hosszú távú.
3: Meddig van ez a rövid táv egyébként?
0: Jelenleg ez 2 hét. Uh-huh. Tehát ugye a 2020-ban kezdte el ezeket a küldetéseket csinálni a NASA, 4 volt eddig, a miénk volt a negyedik, mindet ez az Axiom Space nevű magánvállalat nyerte el, ezek tenderek egyébként, uh-huh. És akkor most az 5-et a szintén ők fogják csinálni, és ez lesz majd az AX5-ös küldetés, uh-huh. Mi voltunk az AX4-es. Uh-huh. És ezek mind úgy vannak kiírva a NASA által, hogy 2 hétre lehet fölmenni, és ez alatt ugye az ottani berendezéseket használva csinálod te meg a tudományos kísérleteidet. Na most ilyenkor időnk az nincs arra, hogy olyan sokat edzünk, emiatt bevállaljuk azt, hogy kvázi egy kicsit leépült izomzattal fogunk visszajönni. Ezért fontos az, hogy ha előtte edzel sokat, és építed az izomtömeget, akkor több izomból veszítesz majd. Úgyhogy az erőlét az ezért fontos. A kardió egyébként ugye azért fontos, mert ugye kevesebb vérrel tudott fönt az ember rendelkezni, kisebb szívizom, úgyhogy ez is közrejátszik. Az úszás pedig ugye kvázi a kettő között a tökéletes határmesdje, mert az kardió is, de ugye erőlét is valamilyen szinten, és ugye kvázi sérülésmentes, kisebb az esélye a sérülésnek. Úgyhogy az úszás azért volt számunkra elképesztően fontos, mert egy komplex mozgásforma, kevesebb az esélye a sérülésnek, mind erőlét, mind kardió, illetve hát azért valamennyire a súlytalanságot kvázi lehet szimulálgatni, de hát azért ez nem teljesen igaz, de ettől függetlenül nekünk ez elképesztően fontos volt, úgyhogy ezért volt az, hogy Árpi és a Dani is rengeteget segített.
1: De mennyire tudtál úszni előtte? Mármint, hogy nyilván tudtál úszni, de hogy azért ez egy komoly edzés volt, nem?
0: Igen,
1: gondolom.
0: Igen, nem voltam a legjobb úszó. Én egyszer beszélgettem a... Nem, egyáltalán nem.
3: A nagymamás mellúszáson segített, hogy Gyurta Dánielnek.
1: Én a kutyaúszást akartam mondani, de nem akartam ilyet.
0: Majd egyszer kérdezzétem meg a Danit, hogy milyen mellúszó voltam. Nagyon kíváncsi leszek az őszinte válaszára. Négyükből mi voltam a legjobb úszó. Azért ezt be kell látni. De rengeteget fejlődik az ember. Na, tehát az úszás az az nem volt akkoriban a kedvenc mozgásformám, főleg a futás az, hogy igen, én sok fél maratonon voltam már addigra túl, az erőlétet szintén megszerettem, és pont ezért, mert az úszás az nem volt kvázi az a mozgásforma, ami nekem olyan elképesztően természetes lenne, ezért voltam elképesztően büszke azokra az eredményekre, amit ugye kicsivel több mint egy év alatt magára szed az ember, úgyhogy én azokat az edzéseket ezért is, meg azért is, mert elképesztően jó kapcsolatot alakítottunk ki, mint Tanival, mint IP-val, ezeket ezért szerettem nagyon.
4: És egyébként elő volt írva valamilyen súly tömeg, amit meg kellett szerezned, vagy éppen le kellett fogyni ahhoz, hogy te fel tudj jutni, tehát hogy volt valamilyen előírás, amit nektek meg kellett szerezni?
0: A legelején, amikor jelentkeztünk a Hunor programba, 247-en voltunk érvényes jelentkezők, és az érvényes az azért emelem ki, mert többen jelentkeztek, hatalmas nagy listája volt ennek a dokumentációnak, amiket le kellett adnunk, motivációs levél, önéletrajz, minden diplomáról igazolás, minden nyelvvizsgáló igazolás, stb. És a rengeteg feltétel között voltak kvázi fiziológiai feltételek is már a legelején, és ezek között például ott volt az, hogy 90 kiló alatt kell legyél. Ez nem feltétlenül releváns minden egyes esetben. Amikor elkezded ezt a képzést, akkor ez egy kvázi jó szűrő tud lenni. Jóval fontosabb az, hogy amikor te már kikerülsz Houstonba, ki vagy választva, elkezded ezt a küldetésre orientálódó képzést, aminek a lényege az hogy a NASA és a SpaceX képez téged. Azért fontos ez, mert a NASA tanít meg arra, hogy az ISS-en, odafönt a nemzetközi űrállomáson, mit hogy csinálunk, és mit hogy nem kellene elrontani. A SpaceX meg arra, hogy hogy jutsz oda, és hogy azt mondom vissza, hogy a SpaceX csinálja a rakétát. Ők fejlesztik, gyártják, stb. Na most a SpaceX-nél jóval fontosabb ez a testsúly dolog, ugyanis az a szkafander, amit mi ilyenkor viselünk, ezek a fehér szkafanderek, amiket a felbocsátásnál, a dokkolásnál és aztán a ledokkolásnál és a visszajelkezésnél viselünk egyébként, az méretre van szabva. Az nagyon komolyan méretre van szabva, és ezt a képzést ugye elkezded kvázi felbocsátás előtt egy évvel, és hát tényleg higgyétek el, ilyen 2,5 órát méregetnek a SpaceX-esek téged ilyenkor, mindenféle pozícióban minden centit lemérnek a testen, elképesztően vicces, én nem tudtam, hogy lehet ilyen méreteket venni, amiket ők vettek le a testen, és azokat a méreteket megtartani egy éven keresztül az igazából fontos.
1: Az nagyon nehéz. Behozhatunk egy másik sportágat az úszás mellett, csak mert az mindenkire jusson idő, mert ugye én úgy tudom, hogy Szilágyi Áron egy mindenkért című filmje is segítette a felkészülésedet. Miben segítette? Miért szeretett?
0: Hát a mentalitás Áronnak, amikor elmondja, és most nem fogom szó szerint idézni, szerintem azt te jobban tudod.
1: Ami már amikor... elég holnap kevés.
0: Pontosan igen. Erre gondoltam. Én egy, még azt is tudom, hogy ezt a filmet hol néztem meg, mert 2 darabba kellett megnéznem, és akkor valahol Budapesten voltam egy kajádában, és a telefonomon néztem meg a második felét. Tehát annyira nagy hatással volt rám, mert még ezek a körülmények is megmaradtak bennem. Szóval ez még abban a stációban, amikor még kiválasztás volt köztünk. Tehát amikor még kvázi volt egy verseny. Amikor még nem tudod, hogy te vagy a szerencsés, és ott van 3 másik srác, aki ugyanarra a pozícióra pályázik, mint amire te is, akkor ezek a versenyszituációkban tud segíteni. Például Szilágyi János, és hát ki más?
4: És ez, bocsánat, ez segített, amikor karanténban voltál, és igaziból hát gondolom, ilyenkor el vagy zárva mindentől és mindenkitől, hogy ilyenkor azért megtartani azt a motiváltságot, azt, hogy fejben erős maradjál, gondolom, akkor ebben is segített.
0: Ebben is segített, de ebben még hozzáhozom azt is, vagy odahozom azt is, hogy kaptunk eleve segítséget a Hunortól, tehát voltak pszichológusok, akik foglalkoztak velünk, de még talán ennél is fontosabb az embernek a családja, és a szerettei, és a barátai, és a csapat. Azért mesélek mind a 4-ről kvázi, egy picit, mert amikor karanténban voltunk és vártunk a felbocsátásra, és ugye volt rengeteg csúszás a felbocsátással, 14 nap karantén helyett 32 napot voltunk elzárva, vagy kivonva a külvilágból, inkább így mondom. Ezzel egyébként a valaha volt leghosszabb emberes küldetés előtti megszakítatlan karantén.
1: És emlékszel arra a Szilágyi Áron filmnek az elejére, amikor felfut a csúcsokra?
0: Rémlik,
1: és azt
0: igen.
1: Mondja, hogy azért jó a csúcson látni, mert onnan látod a többi csúcsot. Szóval, hogy az én kérdésem az az, hogy a TV Maci utazik még a világűrbe?
0: nehezen kötöttem össze ezeket a pontokat, most hirtelen.
1: Hát mert te felértél a csúcsra, nem? Az álmaid megvalósulta.
0: És a TV Maci is felért a csúcsra. Én nagyon remélem, én nagyon szeretnék menni, majd még egyszer meglátjuk, hogy ez így alakul el. A következő cél az viszont az nem feltétlenül lesz. Ha lesz emberes küldetés, akkor azt szoktam mondani, hogy ne a Kapu Tibor űrben töltött napjainak a száma növekedjen, hanem az a lista, az a név, uh-huh. névsor,
1: de szép.
0: Akik az űrben jártak Magyarországról, úgyhogy ezen dolgozunk egyébként most. Nagyon remélem, hogy össze fog jönni. Én elképesztően szeretném ezt Gyulának, hogyha ez arra fele fordul, abszolút megérdemli. Ugye nagyon jó barátom, és végigcsinált ugyanúgy a képzést velem, mint hogy persze én is. Úgyhogy én optimista vagyok ezzel kapcsolatban.
2: Erika behozta Szilágyi Áront, én egy másik olimpiai bajnokot szeretnék megemlíteni, Kós Hubertet, akinek az úszása előtt a párizsi olimpián
0: kapott,
2: és ezt láthattuk, vagy tudhatjuk, hiszen kapott tőled egy ikonikus pólót, szóval erről beszélj egy kicsit.
0: Hú, hát ez a történet, ez messzebbre megy, mint az Áronnal való kapcsolatunk. Ugye Hubi Austinban edz, ugye Bob Bowman-nál, ami 4 óra Houston-tal. Úgyhogy egyébként Álpi kötött össze minket, Petrov Álpi kötött össze minket, ráírtam, hogy amúgy én Houstonban vagyok, szeretne találkozni, és mondta, hogy menjek át egy szombaton. És ezt a történetet nagyon szeretem elmesélni. Az a gyermeki lelkesedés, ami a Hubin ott van, amikor te egy szombati edzésre elmész, és a szombati edzés az azért különleges, mert ez egy versenyedzés, tehát versenykörülményeket szimulálnak, tehát 45 percig bemelegítenek az egyik medencében, és aztán a másik medencében ugye versenyeznek, és aztán ugye levezetés. És ő ilyenkor fölveheti a versenydresszét, ami egy olyan fecske, mint a másik fecske, és semmi különbséget nem láttam a kettő között, de akkor a gyermeki lelkesedéssel mesélte nekem, hogy hát milyen jó, hogy a verseny fecskébe lehet ilyenkor úszni. Na hát azt képzeljétek el, hogy ugye Hubi rengeteg másik egyetemista társával edzés versenyez, és én néztem az időket, van egy-kettő srác, aki ott még hátúszó, és Hubi hátúszással produkált olyan időket, mint más gyorsúszással. Úgyhogy én mondtam neki, hogy miért nem a gyorsúszókkal versenyezel, és ő ugye azt mondta nekem is, hogy hát én is azt mondom Bobnak, hogy hogy vele. Na és nem is tudom, honnan indult a kérdés.
1: Póló, hogy innen indultatok.
0: Igen. Na és ugye a másik kapcsolatunk pedig a Semmelweis Egyetem keresztül megy, ugyanis azok az orvosok, akik az olimpiai bajnokainkkal és főleg az úszóinkkal dolgoznak, és az ő felügyeletüket látják versenyeken is, ők azok, akik velünk is foglalkoznak. Úgyhogy itt is van egy kapcsolat, és ezért volt az, hogy amikor ők Szingapúrban versenyeztek, ugye tavaly nyáron, akkor, ha jól emlékszem, nyáron, akkor én is küldtem neki egy pólót Szingapúrba, mert Houstonból repültek el Szingapúrba az orvosaink egyébként, és akkor ők meg visszahoztak nekem egy Hubis pólót.
1: Mi volt a pólón?
0: A neve. Ugye ez egy szponzori póló volt, és akkor az a rajtszám, ami rá van ragasztva az úszókra, azt adta nekem.
1: És, hozunk be egy harmadik olimpiai bajnok nevet is?
2: Hozzunk.
1: Koch Máté?
0: Országos címbarát. Vele fiatalabb barátságunk, a kollégáimon keresztül, akik egyébként vívók, mindketten kardozók, egy kollégám és kolléganőm, ott
1: megismerkedett egy pár bajt között.
0: Így van, és megismerkedett. Pontosan így van. Hát Máté meg szintén. Tehát én egyébként Hubival olyan szempontból szerintem nagyon hasonlóak, hogy azt látod rajtuk, hogy az a lelkesedés, ami a sport iránt van mindkettőjük részéről, az egyszerűen nem szűnő dolog. Csillogó szemekkel egyébként, hogyha már erről beszéltünk korábban, az mindkettőjüknél megvan, úgyhogy én nagyon szeretem mindkettő olimpiai bajnokunkat, sőt a többieket is, és nagyon-nagyon büszke vagyok ezekre a barátságokra.
3: Bocsánat, nem tudom folytatni a sort olimpiai bajnokok felett, akkor a mai szülinaposunkat azért ne hagyjuk ki, hiszen Fucsovics Mártonnak ma van a 34. születésnapja, és hát azért általános iskolai osztatások voltatok, hogy
1: országos barátod.
3: Országos címbarátod, hogy így kellene.
1: Akkor te, ha 28 éves vagy?
0: Én persze.
3: Szóval vele milyen azóta is
1: de
3: a kapcsolat?
1: Jó, ez, hogy ma van a szülinapja, ezt nem is
3: mondtuk. Nem véletlenül ma így van.
0: Hát egyébként épp ezekben a stúdióban találkoztunk legutóbb a Marcival. Nézd, ugye megélni azt Nyíregyházán, hogy van egy osztálytársad, akin már idejekorán látják, hogy annyira tehetséges, hogy csak pár évet tanultak együtt, és aztán ő megy már ugye magántanulónak, eleve olyan, hogy magántanuló, az sincsen sok nyíregyházán őszintén, és aztán pedig ugye elmegy a francia és német teniszakadémiákra, hát a számunkra az egy hatalmas élmény volt.
3: Te azért messze bejutottál.
0: Hát igen, de sokkal később. Úgyhogy igen, más az utunk ilyen szempontból, de az, hogy Marcival az életünk az így kvázi korán össze volt kötve vele és a többi osztálytársunkkal, én elképesztően büszke vagyok szintén, és tényleg nagyon örülök, hogy nemrég ugye itt tudtunk találkozni, kaptam tőle egy ütőt egyébként.
1: Te mit adtál neki? Szkafander ruhát?
0: Hoztam neki valamit, amit az űrből. Hoztam le, igen. Meg ilyen hunoros kitűzőt. Azt mondta, volt rajtam egy kitűző, akkor egy hunoros kitűző, és azt mondta, hogy neki nagyon kell. Úgyhogy hoztam neki hunoros kitűzőt is. Képzeljétek el, amikor ugye ő kvázi teljes januárt most Ausztráliában töltötte, és ugye amikor legutóbb találkoztunk itt decemberben, akkor kaptam tőle ezt az ütőt, és aztán rám írt, hogy mi lenne, hogyha találkoznánk még egyszer, mert szeretnék kicserélni az ütőt, mert ad egy másikat, mert amit adott nekem, annak a súlypontja, vagy nem tudom, 5 grammal itt jobb, meg stb., és akkor mondta, jó, természetesen, úgyhogy kicseréltük az ütőt, képzeljétek el.
2: Az előbb jól hallottam, fél mondattal említetted, hogy több maratonon túl vagy?
0: Fél maratonon van, igen, egy maratonon van. Annak egyébként az oka az, hogy akkor kezdtük már a Hunort, és amikor már a Hunor kötelékében voltunk 23 márciusától, akkor az olvasók már nem engedték, teljes joggal persze, hogy maratonozzak, mert onnan a teljes recovery az legalább 4 hét, és azt a 4 hetes kiesés, azt nem igazán tudjuk magunknak megengedni egy ilyen elképesztően sűrű training programban, úgyhogy félmaratonokat, azt hát ilyen 30 valamennyi félmaratont, azt futottam előtte is, meg azóta is futottam párat, de hát most nem olyan a futó teljesítményem, mint korábban volt.
1: Tudjuk.
0: Öreg vagyok, igen.
1: És mit csinál most az űrhajós? Tehát, hogy azt tudjuk, hogy készültél, de most... miből állnak a napjaid a közönség találkozók mellett?
0: Hát ebből egyébként legtöbb.
1: Dunarénába jártál azóta?
0: Nem, Dunarénában nem voltunk azóta.
1: Na.
0: Áthelyeztük sajnos az edzéseinket máshol, pedig én nagyon-nagyon szerettem a Dunát, és úgyhogy az edzés az most megmaradt, idén szerencsére így kezd visszajönni az egyensúly az életemben, inkább így mondom, az előző fél év az nagyon keményen meg lett tolva, így pongyalán fogalmazva, úgyhogy az rengeteg közönség találkozó, amikre én nagyon büszke vagyok, tehát az, hogy az ember ugye beszélgethet ennyi emberrel, és elmesélheti, hogy milyen élményeket élt át, és ezzel remélhetőleg inspirál másokat, az egy hatalmas nagy élmény, úgyhogy én minden ilyen találkozásnak elképesztően örülök, még akkor is, hogyha persze van benne némi fárasztó jelleg is.
2: Hát
0: néha.
2: Meg tényleg csodálunk, mert azokat a dolgokat, amiket jó eséllyel már többször, több helyen elmondtál, azt most is olyan lelkesedéssel meséled, úgyhogy tényleg nagyon jó hallgatni, Tibi, és
1: csillog a szemlátor.
2: Igen, tényleg. Többször kirázott a hideg, amikor meséltél az élményekről. Kimondhatjuk, hogy az űrutazás az gyakorlatilag egy nagyon komoly sportteljesítmény.
0: Végül is igen. Főleg az, hogy az űrutazás és az előtte lévő időszak mennyire meg is terheli a szervezetet egyébként, mennyire hat az izmokra, csontokra, ugye kardiovaszkulális rendszerre, ez teljes mértékben egy sporthoz nagyon közeli dolog, inkább így mondanám, de sport esélyének is hívhatjuk.
3: Az egyébként mennyire volt nehéz, amit említettél még nagyjából 20 perce, hogy a szkafandert ugye azt rátok mérték egy évvel korábban. De közben ugye járnatok el erőnléti edzésre, meg kardióra is, és az izmok sem nőhetnek. Tehát erre hogy tudsz odafigyelni?
0: Hát ezért vannak olyan elképesztően jó személyi edzőink, akik ezt tudják, de tényleg ez a logikus útja a dolognak, és ezt nagyon jól látod. Úgy kell edzeni, hogy hát ne legyünk, nem tudom, Schwarzeneggerek egy év alatt, mert az úgy keresztbe tudja tenni.
1: És beleférnél még a szkafanderedbe?
0: Most nem félnék be, szerintem a szkafanderedbe egyáltalán, úgyhogy köszönöm az utalás és a kérdés. Dolgozok ezen. Most nem félnék be.
2: Bocsáss meg, és például amíg tart a felkészülés, addig olyan kockázatos sportokat, például síjelés, azt nem is űzhetsz, tehát ez benne van a szerződésedben?
0: Úgy van megfogalmazva, hogy vigyáznom kell a testi épségemre kvázi így, és akkor talán az extrém sportok azok meg vannak említve, nem listaszerűen, de ugye én sietem, snowboardoztam inkább, meg ejtőernyőztem, és ezeket az elmúlt 4 évben hanyagoltam sajnos. Uh-huh. Snowboardozni most voltam 1 napot Eplényben, és majd remélem, hogy még megyek majd márciusban, de ugrani már nem ugrottam uh-huh. egy jó 4-4,5 éve.
2: Sajnos hamarosan lejár az időnk, de egy záró kérdést engedj meg, zajlik a téli olimpia. Igen. Mondtad, hogy snowboardozol, mennyire követed?
0: És épp snowboard
2: verseny van a tévében. Szóval mennyire követed, és ismered-e a magyar versenyzőket? Vannak-e országos barátaid a válogatottban?
0: Még nincsenek. Nagyon szépen köszönöm. Nem, téli olimpiával jóval jobban le vagyok maradva, mint a nyárival sajnos, úgyhogy sok segítségre szorulok ebben.
1: Nagyon szívesen segítünk.
0: Köszönöm szépen.
2: De követed-e a tévében, melyik sportágakat fogod figyelni?
0: Én a snowboardozást, igen, meg a gyorskorcsolyát, ezt nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy amikor követem, akkor ezeket követtem. Idén még nem volt sajnos alkalmam rá, úgyhogy be kell hoznom a lemaradást.
2: Reméljük, az idődből majd elég rá, és akkor nem tudom, mit kívánjunk. Akkor egy újabb űrhajós küldetés,
1: küldetést. Meg hogy a lista nőjön, ugye?
0: Meg hogy a lista nőjön, igen. Pontosan. Uh-huh. Így van. Egyébként ezt gyorsan hozzáteszem, ugye bányászoknál, horgászoknál vannak ezek az elköszönések, és angolul az űrhajósoknál is van ez a Godspeed, tehát hogy ugye, nem igazából nincs egy jó magyar fordítása, és a Bertivel beszélgettem, Farkas Bertánál, hogy mi legyen a magyar verziója ennek, és akkor ketten, mint magyar űrhajósok megállapodtunk abban, hogy ez legyen az elköszönés, hogy sikeres visszatérést.
2: Hát akkor
1: szabadon fogunk.
2: Igen.
1: És ide vissza.
2: Átvittelt ebbe a hozzánk való visszatéréshez is trókolunk, és szeretettel várunk bármikor, bármilyen témában. Kapu Tiborral repült az idő, és nem tudom, csillagok között éreztük magunkat. Földön túli beszélgetés volt, még lehetnék ilyen frappáns, de nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a nélkülözésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: ingyen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
3: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én úgy személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számban megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
2: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
3: Sajnos nem volt alkalmam tehát a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye ő csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és ő neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt labdaszedőnek, majd utána később ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsek, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámére mentünk ugye anyukámmal, vagy a tesómére, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor így kezdtem el.
2: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
3: Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre, néha játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indultak külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
2: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Az de sok anyukám. Ismerős közül, vagy a családból?
3: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de te arra nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
2: Később aztán Telti az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
3: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Icarus pályán volt. Hát az Icarus ezt sem játszott, megmondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye hát ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Icarus pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blasztartalék Icarus pályás meccsről.
2: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk Blasz 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
3: hát
2: különbség.
3: Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyáltalán, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a Blasz kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kővevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagy pálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
2: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs volt.
3: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát ez tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annó, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben 4 fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván azért ez egy nyomás. Ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
2: Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
3: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben is, ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a női játékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egy elerősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és modern futball világában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
2: Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek, az hogy zajlik?
3: Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodpercet van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű

0: a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbe sorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
1: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról Igen. beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi Igen. megméretésed, arra hogy emlékszel?
0: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők, meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra, tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, Vadani, tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviseltem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, mi 3 napos oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-ben az Európa bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy jó, én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
1: Döntő is volt?
0: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
1: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA-Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét?
0: Nem a csapat, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. De nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
1: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
0: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ezt úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a messzámát mondanánk, nem? Tehát, hogy és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, ne vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se állt tudni, hogy milyen les taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
1: Vadanitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki

0: az első hölgy volt, aki 2024 decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
1: Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémiai két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgymond, hát az se alacsonyabb osztály, mert MB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván MB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
0: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
1: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor belenyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért? Mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk nem csak a sajátunkból, hanem úgy másékból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen a szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mi mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
0: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
1: Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
0: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha igen, szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, igen, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
1: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már így kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előny szabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rendben a pályán, és ők csak focizhatnak.
0: És az hogy viselöd, amikor a játékvezető felül bírál?
1: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz, tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra is, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
0: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
1: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én női játékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én női játékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
0: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
1: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztály, ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
0: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket.
1: Igen.
0: Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az emberre egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
1: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnán egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket, és én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb. Tehát, hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
0: És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
1: Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
0: kombinációban,
1: igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgyis, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
0: Van-e valamilyen kitűzött cél? Tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő felnőtt női adott esetben asszisztensként.
1: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk, de igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
0: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
1: Köszönöm szépen.
0: És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
1: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom el, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
0: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban vendégünk Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, és zajlik a labdarúgó világbajnokság, és ugye 48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
1: Hát ugye ezt a féle képpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
0: Különösen, hogy előtte gondolom itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
1: Igen, hát igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val, de például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án
0: ez majdnem 3 hét.
1: Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi, videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meetingtermekbe, csoportos foglalkozások, a videóbírok meg szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is. Illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, ugye, amit már ugye beszéltünk, a csapatok taktikáját. Tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során. Szóval ennek van egy ilyen.
0: Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
1: Igen.
0: Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, igen, vagy közreműködhet, de lehet, igen, hogy a csoportmeccsek után hazaküldik.
1: Igen.
0: Tehát
1: igen,
0: erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz.
1: Hát,
0: te ezt hogy oldod,
1: igen,
0: meg?
1: Hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. Ugye nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akik még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor mondjuk az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni, már ha másért nem azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionban megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy a női VB döntőt élőben a tribünről nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
0: Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
1: Igen, mindenképpen szerintem ez egy jó, tehát ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ezeknek a változtatásoknak az eredménye. Ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
0: Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt, igen, végtelenség, igen. A bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
1: A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
0: Fetrengés, már egy percre le lehet küldeni
1: igen,
0: a játékost.
1: Igen, tehát sokkal folyamatosabb a játék.
0: És a cserét is időben el kell végezni, igen. Tehát 10 másodperc igen. alatt bárhol van igen. a pályán, el igen. kell, hogy hagyja igen. az igen. a játékos. Igen. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gólöröm az... nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később igen. húzza be a lest, akár a varvizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva derül ki, hogy gól volt.
1: Igen. Hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályán rögtön látják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késletet jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömet, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb, tehát hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát hogy olyan dolgok, amik benne vannak, tehát hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra került, tehát igazságosabb.
0: Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell igen. várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, igen. hogy les. Tehát...
1: hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy
0: késleltetni fogod a döntést.
1: Igen. És uh-huh. akkor ugye ezt bemondom 3-szor, hogy delay. Ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni az ászlómat, és les fogok jelezni.
0: Egyébként ti mindent hallotok? Tehát te folyamatosan hallod a játékvezetőt, tehát azt is igen. hallod, hogy ő mit beszél
1: persze.
0: a vitatkozó igen. játékossal?
1: Tehát mi nekünk a communication az
0: nyitva
1: van. Ti
0: nem nyomtok gombot, mint
1: mi
0: az ötödik
1: játékos? Csak a tartalék, igen. Uh-huh. Csak a tartalék játékvezető nyom gombot, illetve a VAR, ha valamit szeretne nekünk mondani, vagy az a VAR.
0: És akkor te érzel valami rezgést a karodon, vagy
1: nem,
0: a derekod?
1: Nem, a rezgést csak akkor érzem, ha van gólvonal technológia, és erre van egy külön órám, ami azt jelzi, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, akkor ezek az órám, illetve mondja a headset, hogy gól, és ki is írja, hogy gól. De ugye ez csak a mérkőzéseken van, ahol van gólvonal technológia.
0: Még egy megosztó dolog, ez a ivószünet, vagy hidratációs igen. szünet, ami hát többen azt mondják, hogy most már nem 2 fél időből áll a mérkőzés, hanem 4/4-ből igen. áll, és ugye általában arra gyanakszanak az európaiak, hogy itt ugye az amerikaiak eladták reklámnak igen. azt a 3 percet, ugye 20 másodperccel az ivószünet megkezdése után lehet indítani a reklámot, és valamennyi idő a vége előtt igen. abba kell hagyni. Te szerinted az előre viszi? Tehát, hogy például az edző ki tudják ezt használni arra, hogy tanácsokat adjanak bizonyos szituációkban a játékosaiknak?
1: Hát persze, egy rövid megbeszélést tudnak tartani, de nem hiszem, hogy ennek azért annyira negatív hatása van most itt a mérkőzése, hogy annyira szétdarabolná, igazából ez tényleg csak egy rövid szünet, és hát most ez nyilván a VB-re ez egy különleges dolog, hogy minden mérkőzésen van. Alapból ugye ez hőmérséklethez kötött ugye általában egy rendezvényen, és megállapodnak előre a csapatok, illetve a játékvezető, hogy akkor lesz ivószünet. Itt ebben az esetben ugye ez most egy standard, de szerintem ennek annyira negatív hatása nincsen, meg esetleg nem is tesz rosszat a játékosoknak, hogy tudnak egyet fújni egy kicsit a
0: pulzus vissza. Hát igen, csak olyan furcsa, hogy esik az eső, és ők meg frissítenek.
1: Hát igen, de ugye attól, hogy esik az eső, még lehet esetleg párás vagy igen, tehát lehet rá szükségük. Tehát hogy azért az, hogy egy kicsit lehűtik magukat, az
0: Az is picit megosztja az embereket, vagy hát új szabály tulajdonképpen, hogy a játékosok nem takarhatják el a szájukat, mert hogyha ezt teszik, akár piros lapot is kaphatnak. Ez mennyire nehezíti a játékvezető dolgát, mert hogy újfajta szituációban kell igazságot tenni.
1: Hát igen, ugye ez nyilván ez megint egy kicsit ugye szubjektív szabály, de én szerintem ezzel el akarják kerülni azokat a sportszerűtlen viselkedéseket, amikor ugye a játékosok egymást szidják, vagy egymást hergelik, és így nem, akár rasszista megnyilvánulásokat is ugye azért így ki lehet küszöbölni. Tehát itt ennek az a lényeg, hogyha a játékvezető megítélése szerint sértő, vagy rasszista megnyilvánulása van a játékosnak, akkor ezt azt büntetheti kiállítással. Tehát, hogy
0: egyébként bírói szempontból hogy ítéled meg a labdarúgó világbajnokságot? Tehát, hogy fejlődött a mostani új szabályokkal a sportág, gyorsabb lett?
1: Szerintem igen, szerintem sokkal gyorsabb lett a játék ezekkel az új szabályokkal. Nyilván nekünk a pályajátékvezetőként ez most egy plusz teher, plusz felelősség, de azért így tartalékjátékvezetővel, tartalékasszisztenssel, videóbíróval, avarral, tehát azért megvannak a pályán a játékvezetők annyira támogatva, hogy azért ezt így meg lehet oldani. Ez inkább az alacsonyabb osztályú mérkőzésekben, mondjuk nem egy VB-n, de mondjuk egy NB3-as mérkőzésen már nehezebb három embernek ezt mind lemenedzselni, de hát ezért vagyunk játékvezetők, hogy az ilyen kihívásokat is megoldjuk. Úgyhogy én szerintem így igazságosabb is, meg gyorsabb is lett a játék, és hát így csak ezzel lehetett elkerülni a felesleges szimulálásokat, időhúzásokat, sportszerűtlenségeket, tehát én szerintem ez egy pozitív változás, én úgy ítélem meg.
0: Nevek nélkül láttál olyan játékvezetőt, akit esetleg szíved szerint annak a mérkőzésnek a végeztével hazaküldtél volna a tevékenysége okán?
1: Nem, én szerintem mindenki megérdemli, akit oda kiválasztottak, hogy ott legyen, és azért ez egy nagyon alapos, hosszú kiválasztás, tehát ez nem egy nap eredménye, akik oda kijutnak, hanem hosszú évek munkája, éveken keresztül figyelik, folyamatosan monitorozzák a teljesítményüket. Az, hogy éppen bárkinek van egy rosszabb napja, vagy egy nehezebb, rosszabbul sikerült mérkőzése, vagy nem úgy találta meg a hangot a játékosokkal, attól ő még nem rosszabb játékvezető, és igenis helye van ott, hogy ha kiválasztották, és oda került, és meghívták, és ehhez minden teljesített, azért szerintem mindenki, aki eljut erre a szintre, megérdemli, és beletette a kemény munkát éveken át való, akár lemondásokat, családi eseményekről, tehát ez ezzel jár, szóval szerintem ezt ugye nem látják a nézők, az emberek, a média, hogy mi munka van egy játékvezetőnek a mögött, hogy ide kerül, de ez rettenetesen sok.
0: Volt egy-két meglepetés, volt egy-két olyan csapat, amely már búcsúzott a világbajnokságtól. Igen. Ez meglepett téged, vagy annyira rutinos vagy már a világversenyek tekintetében,
1: mindig
0: hogy
1: így van.
0: Mindig számítani
1: most,
0: kell.
1: Ez mindig így van, tehát most azért van olyan meglepetés, aki ki se jutott, ugye? Tehát még más meg, akire nem számítottunk, igen. Úgyhogy hát ez ilyen. Ez szép a sport, hogy nem mindig az előre megírt dolgok történnek, hanem egy kicsi meglepetés is van benne.
0: Ennél még szebb lehetne, hogyha lennének magyar játékvezetők a világbajnokságon.
1: Meg... Hát igen, remélem, hogy a női világbajnokságon sikerül ezt prezentálni és ott lenni, mint az előzőn 2023-ban. Most benne vagyok a női VB programban. Most kaptam meghívást az U17-es világbajnokságra Marokkóba, októberbe. Úgyhogy nyilván ez egy elő szobája a jövő évi braziliai nagy női VB-nek, úgyhogy azért dolgozom most folyamatosan, hogy ez összejöjjön.
0: Marokkóban tegnap a Rabati stadionban nagyobb ünnep volt, mint a helyszínen. Tulajdonképpen, mert ott összegyűltek a szurkolók, és úgy ünnepelték Marokkó továbbjutását. Nagyon fiatal vagy még, de gondolom a hölgyeknél is talán azonos, mint a férfiaknál, de van egy meghatározott időszak, ameddig lehet ezt csinálni, ez hány év?
1: Hát ugye ez nem már nem, mert régen volt az ilyen kőbevésed, de most már ezt eltörölték, tehát amíg a fizikai tesztet tudod teljesíteni, és match fit vagy úgymond, addig ugye te működhetsz bármilyen osztályban, de hát azért általában azért ez a 40 plusz körül ugye abba hagyják, vagy már ugye egy kicsit nem legtetején, azért 45-ig el lehet szerintem a legmagasabb szinten is lenni, hogyha tudjuk ezeket az elvárásokat teljesíteni, de ehhez kell ugye az alapos mindennapi munka, tudatos felkészülés, profi hozzáállás, és hát ugye ez az, ami nehéz ennyi éven keresztül ezt szintet hozni, annyi lemondással, de hát azért van az a pár játékvezető kiválasztva, mert ők ezt tudják hozni, és hát igen, ezt nem adják ingyen, hogy egy világbajnokságon képviselhessük az országunkat. Úgyhogy...
0: Amikor így abban, hogy egy játékvezető az nem okoz törést, mert ugye sokakat ismerünk, akik benne maradnak a sportágban, mert vagy játékvezetők küldők lesznek, vagy ellenőrök lesznek, de mi lesz azzal például, aki 40-45 évesen kikerül ebből, és mondjuk nem kérik őt fel?
1: Hát ez nehéz, igen, tehát nehéz az, ami egész eddig életedben minden nap az életed része volt, és a gondolataid a körül mozogtak ezt elengedni, de hát nem jut mindenkinek hely. Szóval, hogy nyilván ez egy nehéz, ugyanúgy, mint ahogy a sportolóknál is, amikor abba adják az aktív sportot, ez egy nagyon nehéz törés az életükből, hogy akkor hogyan tovább. Ez nálunk is nagyon nehéz, de például én ezért is tartom meg a civil foglalkozásomat, és dolgozom emellett.
0: Ami?
1: Egy amerikai energetikai multinál dolgozom, és nyilván nehéz a kettőt összehangolni, főleg ezen a legmagasabb szinten ennyi világeseményen részt venni és teljesíteni, és erre felkészülni, de egyelőre még.
0: És amikor így odamész egy amerikai főnökhöz, és mondod, hogy elmennék másfél hónapra Ausztráliába, mit szólsz hozzá?
1: Hát igen, először igen, nem általában úgy meglepülnek, de hát én azért ezt előre szoktam kommunikálni, hogy ugye programban vagyok, tehát tudják, hogy van rá esély, nem tudom, ugye ki leszek-e választva, de amikor az előző években, az elmúlt 5-6 évben én ezt úgy csináltam, hogy mindig előre elmondtam, hogy EB programban vagy VB programban vagyok, és hogy van esélyem ebben az évben erre meg erre a tornára meghívást kapni, és ha meghívnak, akkor az ettől eddig nem lennék, hogy ezt meg tudjuk-e oldani, hogyan lehet megoldani, hogyan tudjuk, és akkor valahogy eddig úgy mindig megoldották. Nyilván változik a világ, minden változik, tehát most azért már egy más világot élünk, mint 5 évvel ezelőtt, szóval kicsit bizonytalanabb minden, egyelőre még ebben nem nincsenek olyan nagy problémáim. Volt már időszak, amikor könnyebb volt megoldani, mint most, de most például tavaly nyáron is egy hónapot úgymond fizetés nélküli szabadságot igényeltem, megkaptam, hogy az EB-re elmehessek, és akkor...
0: Július végén kezdődik az OTP Bank Liga, újra így fogják hívni, és kezdődik a másodosztály is. Mikor lehet megtudni a bíróküldést? Hogy...
1: Mindig az adott hét csütörtök. Tehát a hétvégi küldés csütörtökön tudjuk meg, hogy hova.
0: Tehát akkor most hiába kérdezem tőled,
1: hogy... Persze, még előtte tesztet kell futni, edzőtáborba teljesíteni kell az elmélet és a fizikai tesztet, és hogyha az rendben van, akkor lehet... megkapni a küldést.
0: Úgyhogy akkor neked tulajdonképpen most kezdődik a felkészülés.
1: Igen, igen.
0: Vlad Anita, nagyon szépen köszönjük. Játékvezető asszisztens volt a vendégünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Sok mérkőzést kívánok.
1: Hát szeretnék kijutni jövőre a női világbajnokságra Brazíliába, úgyhogy remélem, hogy esetleg akkor majd annak a kapcsán tudunk újra találkozni, hogyha ez megtörténik.
0: Hajrá, Vlad Anita, köszönjük szépen.
1: Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Az első órában a téma kézilabda, hiszen most már itt vannak Magyarországon, no meg a stúdióban is, az Európa-bajnok U20-as kézilabda válogatott tagjai, ketten egészen pontosan, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Szervusztok, sziasztok! Milyen itthon ismét, és milyen volt, csak röviden, tömören számotokra az a kontinenstóra, amit meg tudtatok nyerni?
3: Akkor kezdem én. Üdvözlök mindenkit. Hát nyilvánvalóan azért felüldöre is most már itthon lenni, feltöltődni, és kezdeni a lassan a szezont. Igazából egy hihetetlen élmény volt, még mindig azért dolgozó fele történteket, és hát fenomenális volt.
4: Nyilván nekem is fantasztikus élmény volt ez az egész Európa-bajnokság. Jó újra itthon lenni, feltölteni a családdal lenni kicsit. Próbálunk kipihenni magunkat a NB1-es szezonra, és várjuk a folytatásokat.
2: Július 8-tól 19-ig rendezték ezt az Európa-bajnokságot Romániában. Kolozsvárot sikerült az Európa-bajnoki aranyérmet megnyerni. Itt volt egy félmondat, hogy elkezdeni az idényt. Merném azt hinni, hogy azért inkább az előzőbe belecsúszott. Lehet azt mondani, hogy a 25-26-os, a 26-27-essel egy ilyen hidat képezve volt ez a kontinens torna?
3: Igen, pontosan így történt. Nem sok időnk maradt pihenni, ami maradt, azt kihasználtuk azért rendesen, hogy felkészüljünk erre az eseményre azért.
2: Mikor kezdtétek el egyáltalán a felkészülést?
4: 3 hetes felkészülésünk volt, nem is tudom, mikor kezdtük.
3: Én sem tudom, így hirtelen.
2: Akkor júniusban volt.
3: Június 10-én, azt hiszem.
2: Talán a bajnokság meg véget ért májusban? Tehát tényleg mennyi idő maradt egyáltalán regenerálódni? Vagy ilyenkorban ezt nem is muszáj 20 meg 18 évesen?
4: Maradt egy 2 hét pihenünk. Ott csináltuk az otthoni programot, de az is felfoghatjuk pihenésnek.
2: És ez elegendő?
3: Hát nyilvánvalóan szinten tartottunk, és hogy emellett azért úgy van kialakítva a program, hogy tudjunk pihenni, és hogy egy megfelelő állapotba kezdjük meg a felkészülést.
2: Hogy mentetek neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogyha a szíveteket a kezetekre, nem, a kezeteket a szívetekre teszitek, akkor mi volt az elvárás?
4: Hát az első cél, úgymond megfogalmazva köztünk a top 8 volt, hogy odáig érjünk el, és utána onnan már bármi lehet. És szerencsére jól alakult, mivel ott egy hatalmasat hajráztunk, lehet így mondani, és amit terveztünk, mind mentálisan, mind taktikailag, az mindent létre tudunk hozni.
3: Azért nyilván a csapat nagyra vágyó, és hogy egy kötelező dolognak tartottuk azt, hogy a top 8-ba bekerüljünk, és így nyilván nem titok, hogy közösen így összeültünk, és megfogalmaztuk a közös célokat, és ezért mindenkinek a vágyai között volt az, hogy egy éremmel jöjjünk haza.
2: Mert én vasárnap rákérdeztem az egyik játékosnál, hogy mégis mi volt a cél, és elhitte volna bárki is a csapatból, hogy Európa-bajnok lesz bárki. Vármint a magyar válogatott, Fazekas Mátét hallják, hogy ő mégis mit mondott rögtön a lefolyás után az EB aranyat követően.
5: Én abszolút maximalista vagyok, és én úgy vagyok, hogy minden mérkőzésen úgy szeretnék kimenni a pályára, hogy nyerni szeretnék, de hogyha azt mondják, hogy elsők leszünk, akkor az biztos, hogy nem hiszem. Még úgy is, hogy maximalista vagyok. De tényleg ez látszódott is mindenkinek, ez a gondolkodása a stábtól kezdve a játékosokon át. Olyan közösség alakult ki, ami pályán kívül is nagyon jó heteket töltöttünk el együtt, a stábbal együtt, és a pályán is úgy gondolom, hogy egymásért küzdöttünk.
2: Ennyire lehetett ezt érzékelni tényleg belül, hogy megvan az egység?
3: Nagyon-nagyon. A csapatra tudni kell, hogyha baj van, akkor nagyon-nagyon össze tudunk állni, és hogy azért a mag azért nagyon régóta együtt van, és nagyon szeretjük egymást, tényleg nincs egymás előtt a butéba, nagyon őszinték vagyunk egymással, és bárki fordulhat bárkihez, hogyha ha problémája van.
4: Igen, szerintem a csapatnak a legnagyobb erőssége az, hogy a pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, és egy nagyon összetartó közösség alakult ki így az évek során. És tényleg, ahogy a Fazék is mondta, hogy nagyon tudunk egymásért küzdeni, és ha bármilyen bajban tudunk egymásra számítani, és meg tudjuk oldani együtt a problémákat, szóval igen.
2: Azért itt, hogy mennyire egységes a csapat, van, aki Veszprém, Szeged, Neka, Tatabánya, Ferencváros, nem egy csapatból jöttök?
3: Hát igen, nem egy csapatból jövünk, de nagyon-nagyon szeretjük egymást, és hogy nyilván, hogyha szembe kerülünk egymással, megvan ez a baráti viszony, de a pályán játszunk. Szóval, hogy
4: azzal egy órára elfelejtjük a barátságot.
6: Igen.
2: Itt a korosztály tekintve ugye van 18 éves, 19-20 esztendős,

0: ügyünkben, és hogy nem realizáltuk ezt.
1: Ugye itt a csoportkörben azért nagyon magabiztosan mutattátok azt, hogy azt az F-jelű négyest meg lehet nyerni, a szlovéneket, a lengyeleket, valamint a cseheket is legyőztétek. Igazából itt nem is volt kérdés. Minden klappolt a csoportmérkőzések során?
0: Ahogy lehetett látni, nyertünk. Szóval nyilván ennek szellemében klappolt, de úgy érzem, hogy lehetett volna azért simább, hogyha ha azokat a megbeszélt dolgokat, amiket megbeszéltünk, betartjuk, mert nyilván csúsznak be hibák, azokat betartjuk, akkor ez is sokkal simább meccsek lehettek volna.
2: Én szerintem is bele kell melegedni, ugye, úgymond ebbe az Európa-bajnokságba is, mert az első meccs mindig a legnehezebb, de azon már úgy túl van az ember, megérzi a közeket, átérzi, hogy hol is vagyunk valójában, utána már sokkal könnyebb betartani azokat a taktikai utasításokat, és jobb eredményt elérni. Valószínűleg, ha a lengyelekkel a döntőt játszik, vagy az utolsó mérkőzést, sokkal jobb eredmény születik.
1: A csehek ellen egy 34-29-es győzelem, a szlovének ellen 2 gólos siker, ez azért majd még visszatérő téma lehet, 28-26, illetve 4-jel vertétek 37-33-ra a lengyel válogatottat. Ilyenkor figyelgetitek a többi csoportot, az ellenfeleket, és ez az Európa-bajnokság, ez mennyire adott erre lehetőséget?
2: Én személy szerint nem figyeltem, nyilván mondták ott belül, hogy kikkel kerülhetünk együtt a középdöntők után, de számunkra úgymond tök mindegy volt, hogy kivel kerülünk össze, az volt a céljuk, hogy megverjük őket, és hogy győzelembe zárjuk.
0: Abszolút, én is ehhez tudok csatlakozni. Nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy más csoportokban mi zajlik. Nyilván, ha úgy van, szóvá tesszük, hogyha esetleg egy meglepetés történik, de hogy erre külön figyelmet nem fordítunk.
1: A középdöntőt elkezdtétek a svédek ellen, és egy tényleg demoralizáló vereség az, ami a nevetek mellé kerül, mert 40-24-re nyernek a svédek, igaz, címvédők voltak, tehát bár nem lehet összehasonlítani ugye itt utánpótlás szinten a 2 évvel ezelőtti csapatot a mostanihoz képest, de azt milyen megélni, hogy 16 góllal kikaptok?
0: Borzasztó volt, nagyon nagy tüskét hagyott bennünk a meccs után, ahogy lehet látni, tényleg nincs ennyi a két csapat között. Azért a svéd csapat egy mumus volt számunkra, ezt azért tudni kell. A 3 világverseny alatt az ifjúsági Európa-bajnokságon, az ifjúsági világbajnokságon, és most a junior Európa-bajnokságon mind 3-szor megkaptuk őket, és az ifjúsági Európa-bajnokságon ott 2-szer kerültünk velük össze, és az első 2 világversenyen sajnos sikertelenek voltunk velük szemben, és talán így kicsit mentálisan is frusztrált minket ez az egész történet.
2: Őszintén szerintem nem hittük el, hogy megverhetjük őket, és ez változott meg a Európa döntőre, és próbáltunk változtatni a dolgokon, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, jobbak vagyunk náluk, és úgymond vissza akartunk nekik vágni, mert azért elég nagy mély nyomot hagyott bennünk, hogy ennyivel megvertek minket.
1: A kapitány úr Sótonyi László ilyenkor mit mondott nektek így a mérkőzést követően?
0: Hát nyilvánvalóan nem mentünk bele annyira ebbe a meccsbe, mert hát ez egy nagyon fájósabb volt akkor is. El kell felejteni, van még egy meccs, van még esélyünk tovább jutni, arra kell koncentrálni, és utána pedig, hogyha ha tovább jutottunk, és netán összekerülnénk velünk még egyszer a svédekkel, akkor leszűrni a tanulságokat.
1: Szavak milyenek voltak, amiket kaptatok? Ilyenkor ő hát mutatja azt, hogy itt ez nem tetszett számára annyira?
2: Annyira végül is nem mutatja, elmondja, hogy mik voltak a hibák, min kell változtatni, de így mond inkább szakmai szemben mondja, nem mentálisan, hanem hogy mik voltak a hibák, miket nem tartottunk be, és hogy min kellett volna változtatni, hogy megnyerjük a meccset.
1: Tehát akkor nem ordibált veletek?
2: Nem, sose.
1: Ő azért egy jó gazda, ilyen szellemű kapitány, tehát hogy nagyon odafigyel a többiekre is, mindenkire is.
2: Igen, és szerintem ez nagyon sokat jelent nekünk, hogy úgymond érzük a bizalmat, nyugodtan beszél velünk, nincs az a plusz stressz, hogy még úgymond neki is meg kell felelni, hanem csak tudunk magunkra koncentrálni, tudunk egymásra, a csapatra, és ez is szerintem úgymond a kulcsa a sikerünknek.
1: A junior korosztállyal neki van egy VB ezüstje 2023-ról, és hát nagyon vissza kell menni az időben az Európa-bajnokságokat tekintve, mert van egy EB bronz 1998-ból, de hát összességében azért sok minden nem nagyon termett eddig a magyaroknak. 2006-ban, vagy 2004-ben, bocsánat, egy 4. hely, illetve 2022-ben 5. a válogatott, de például a 2 évvel ezelőtti kontinens tornán 12. lett a magyar csapat. Azért ez egy nagy ugrás, persze kicserélődött a keret, hogy a 12-ből utána az első helyre ugorjon egy nemzeti csapat. Mi az, amiben ti ennyire különlegesek vagytok?

0: szerintetek?
1: Szerintem nem lehet azért párhuzamot vonni korosztályok között. Talán az összeállása, hogy mi, most nyilván a mi nevünkben tudunk beszélni a mi csapatunkról, nem voltunk benne az előző korosztályoknak a csapatában, nem voltunk benne ebben az egységben. Milyen nagyon összeszokott brigád vagyok, nagyon szeretjük egymást, talán ez az egyik kulcsfegyverünk.
0: Csak azért, mert mondjuk lehet a 98-as csapatnak a tagja volt egy Nagy László, ebből lehet következtetni, hogy akkor mi vár rátok a jövőt illetően?
2: Reméljük, hogy minden többen eljutunk a felnőtt válogatottságig, és hogy a kapitány minden többen kell behívni majd később.
0: Ez lehet a cél leginkább, gondolom, mindenki számára.
1: Így van, így van. Mindenki szeretne fejlődni, és hát minél szebb sikereket elérni.
0: Majd egy kicsit később arról, hogy lehet megadatik nektek a lehetőség a Ferencvárosban, úgy Isten igazából, hogy megmutassátok magatokat, de vissza erre az Európa-bajnokságra. Egy 16 gólos vereség után egy kiki mérkőzés, ugye, azért a románok ellen, bár azért számítani lehetett, hogy ott a házigazdákat könnyedén vagy leginkább megveritek, de milyen volt a hangulat leginkább ezen a Európa-bajnokságon, főleg a házigazda ellen?
2: Hát szerintem egy román-magyar meccs mindig több egymásnél, és ez úgymond plusz motivációt adott nekünk, hogy megverjük őket. A hangulat jó volt, azt hittük, hogy több ember jön ki őszintén, hogy több román ki fog jönni a meccsre, de így is jó hangulatot csináltak a magyar szurkolók.
0: Az mit jelent, hogy mennyien voltak körülbelül egy ilyen mérkőzésen?
1: Hát nem tudom, azért a lelátónak az egyik fele megtelt azért elég rendesen, de azért ki szeretném emelni, hogy nagyon szépen köszönjük a román embereknek, akik jöttek hozzánk szurkolni utána a román meccs után, mert több helyi lakos is kijött szurkolni hozzánk a svéd meccsen is.
0: Atrocitás nem ért benneteket?
1: Nem, abszolút nem. Semmiféle ilyen ellentét nem volt a román vagy a magyar csapat között, úgyhogy semmi.
2: Jó volt is találkozni az ottani magyar emberekkel, beszélgetni velük. Bármikor kimentünk az utcára, mindig megtaláltak minket. Jókat beszélgettek velünk, kérdezősködtek, és ahogy beszélgettünk, egyre többen jöttek ki a meccseinkre.
0: Majd aztán folytathattátok a negyed döntőben, mégpedig a németek ellen. A német válogatott se feltétlenül botlott ezen az Európa-bajnokságon. Két gólos győzelem 27-25. Ez számotokra mennyire volt meglepetés? Én annyit mernék mondani, hogy idehaza az a svédek elleni nagy kudarc, az a 16 gólos vereség, utoljára fogom ezt már így mondani, ott azért már lehet, hogy egy kicsit lehet elengedte a gyeplőt mindenki Magyarországon. De ti bennetek mennyire volt az, hogy na most jön egy német válogatott?
1: Hát számunkra azért a német válogatott egy különleges csapás volt, vagy különleges mérkőzés volt, mivel legutóbb a világbajnokságon ugyanebben a helyzetben találtuk magunkat, hogy a top 4-ért küzdünk meg velük. Sajnos ott az utolsó másodpercben kaptunk ki egy góllal, és hát remansot szerettünk volna venni ezen.
2: Meg októberben játszottunk mi velük edzőmeccset, ott minket az első meccsen nagyon megvertek, és a második meccsen már nagyon közel álltunk egymáshoz, végeredmény dönthetetlen lett, és tudtuk, hogy hasonló csapatunk van, de mégis valahogy pluszt akartunk belerakni ebbe az egészbe, és úgymond összejött minden dolog, amit terveztünk.
0: Egy kicsit tegyük tisztába azért, mert itt a svédek, a németek, Szlovénia ellen, majd aztán még korábban Lengyelország és Csehország is volt ellenfél, a románok is. Az itt lévő juniorkorú játékosok mennyire erőteljesen tagjai a csapatuk felnőtt csapatának? Tehát, hogy mennyire meghatározó tagjai, avagy még azért beépülő státuszban vagy stádiumban vannak a játékosok?
1: Mármint a németeknél, meg a svédek.
0: És mindenhol az egész Európa-bajnoki mezőny tekintve.
2: Nyilván vannak nagy nevek, akikről tudjuk, hogy meghatározó játékosok a felnőtt csapatban, de hogy a nem annyira meghatározó játékosok mennyire a tagja a felnőtt csapatnak, azt én személy szerint nem tudom.
1: És nyilván itt a szlovénoknál itt pár beszélgetés után azért nyilván az Anzic azért azt mindenki ismeri, meg a beállójukkal is utána kiderült, hogy a Magdeburg kötelékében játszik. Nyilván a Kielnél van az irányítója a németeknek. A svédekről annyira nem tudjuk ezeket, de hogy ott is tudjuk, hogy azért magas szinten játszanak.
0: Na mert itt a feltérképezés leginkább az, hogy történik. Ti mit kaptok készhez? Mi az, amit videózás formájában, ha van ilyen, akkor az miről szól?
2: Hát mi nem a személy szerint videózzuk ki a játékosokat, hanem az egész csapatjátékukat, hogy mit játszanak, mit kell ellenük csinálni, megtervezzük a mentális taktikát, meg a rendes taktikát is, és ezáltal megkapunk egy képet, hogy mit kell csinálnunk ellenünk, mik a feladataink személy szerint a játékosoknak, és ezt próbáljuk úgymond betartani, és ha ez sikerül mindenkinek betartani, amit a kapitányunk mond, akkor ez az eredmény látszik, amit elértünk.
1: Az egy kapuskos poszton ez kicsit más. Nyilván vannak itt egyénekre lebontva dolgok, hogy a kulcsjátékosokra hogyan készüljünk, mik az a kedvenc lövés, amit szeret, miből mit szeret lőni, de olyan, hogy ki milyen ligában játszik, ez egyáltalán nem fontos.
0: Aztán ugye az elődöntőben visszatérő vendégként a szlovének ellen egy 34-24-es siker, így sikerült aztán a fináléba kerülni, de hogy ez a 7 gólos győzelem az azért erőteljesebb, mint mondjuk a svédeknek a 3 gólos győzelme a dánok ellen 38-35, és mikor éreztétek azt, hogy már jutalomjáték az Európa bajnokság, ami éppen zajlik? Vagy nőtt már a teher azzal, hogy éppen ez már az elődöntő, és még ez is megvan?
1: Tulajdonképpen nem éltük meg szerintem teherként egyáltalán. Nem is mondanám azt, hogy örömjáték, mert nyilván mindenki győzni szeretett volna, de nem éreztem abszolút a csapaton, hogy bármiféle, nem is tudom, izgulás lenne bennünk, vagy teher.
2: Az lett elmondva, hogy ez is csak egy meccs, ugyanúgy kell felfogni, mint az összes többi mérkőzést. Játszunk, csináljuk a dolgunkat, és élvezzük az egészet. Minden meccset, ez hangzott el az öltözőben, hogy élvezzük, hogy itt vagyunk az Európa-bajnokságon, ez nem minden nap adatik meg nekünk, és hogy élvezzük ezt az egész két hetet, és ne úgy éljük meg ezt a világversenyt, mint egy teher.
0: A fáradtság az mikor jelent meg leginkább ezen az EB-n? Ha egyáltalán volt erre példa?
1: Nyilván azért 11 nap alatt 8 meccs, azért az nagyon megterhelő. Talán így a csoportkörök után lehetett érezni először azt, hogy oké, most egy kis pihenés kell, de a stáb abszolút jól menedzselte, jól fel volt építve, és ezt nagyon ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy tényleg nagyon odafigyeltek ránk.
2: Megvoltak a pihenőnapok, nem edzettünk, csak kondiedzéseink voltak, és ez is szerintem fontos volt, hogy nem voltunk túlterhelve pihenőnaponkon, és hanem tényleg az a pihenőnap azért volt, hogy pihenjünk, regenerálódjunk, gyurassunk, normatekezzünk, mindent, amit lehetett, és medencézések voltak, és úgymond élveztük azt a pihenőnapot, és fel tudtunk tölteni mentálisan, meg fizikálisan is.
0: A körülmények milyenek voltak?
2: Perfekt.
1: Tényleg, itt szó nem lehet rá.
0: Tehát a csarnok is, az öltözők is, ellátás, minden rendben volt.
2: Volt is kiváló volt a kaja, a szobák, a wellness, minden adott volt, hogy jó teljesítményt tudjunk adni.
0: Azért itt közel van ugye Magyarországhoz Románia, volt lelki segély olyan szempontból, hogy hozzátartozók, barátnők, bárki kint volt és segített titeket ez alatt a két hét alatt?
2: Nagyon sok szurkoló kijött, nagyon sok szülő volt kint, személy szerint anyukámék is kint voltak az egész két hét alatt, szóval ez egy ilyen plusz motiváció volt, hogy ennyien kint vannak, szurkolnak nekünk, és na, ezt se teherként fogtuk fel, hanem hogy még jobban örömet okozzunk nekik is.
1: Abszolút, tényleg szinte majdnem mindenkinek a hozzátartozója kijött, és bíztattak minket, és ez abszolút nem teherként éltük meg. Azért ez már hozzászó voltunk szokva, hogy kilátogatnak a családtagok a meccsekre, az meg egy pluszt adott inkább, hogy esetleg több néző is kijött.
0: Ilyenkor Sótonyi László, illetve a menedzsment azért engedékeny, tehát oda engedtiteket a szülőkhöz, hozzátartozókhoz, ti igénylitek-e egyáltalán?
1: Szerintem azért fontos, és igen, abszolút engedték, nagyon rugalmasak voltak ezzel. Szerintem azért egy feltöltődést tud adni, illetve egy biztonságot, amikor ott vannak a családtagok, és azért ez egy jó bizalompont.
2: Meg volt engedve nyilván, hogy oda menjünk hozzájuk, beszélgettünk bármikor, tudtunk velük találkozni, amikor szerettünk volna, szóval nem volt semmilyen megtiltva így a család terén, hogy ne találkozzunk velük.
0: És aztán jött a döntő a svédek ellen, de nem tudom, hogy ebbe belemenjünk-e, hanem majd csak a hírek után akarom, hogy erről igazán beszélgessünk. Úgyhogy maradva még a tudatnál, hogy majd döntőt játszhattok, mégis mentálisan hogy lehet ilyenkor erre felkészülni? Van-e valami bevett praktika a ti esetetekben, hogy mondjuk életetek egyik, hanem a legfontosabb mérkőzése következik?
2: Ugye pont a meccs előtt volt egy pihenőnapunk, ott úgymond ment a hülyéskedés, medencéztünk, ott volt egy ilyen vízitorna, azt így nagyon sokszor megcsináltuk a meccsek előtt, ez a hagyomány lett úgymond a csapaton belül. Az megvolt, utána elmentünk egyet vacsorázni az egész csapattal, átbeszéltük a dolgokat, úgymond nyugodt körülmények között készültünk a mérkőzésre.
1: Abszolút. Hát ilyenkor próbálok nem rá gondolni, mert egyszerűen így nem is tudom, extázisba kerülök, és ott szeretnék már lenni, és ha ez este eszembe jut, akkor biztos, hogy nem fog tudni aludni. Úgyhogy próbáltam ezt a gondolatot minél hamarabb elhesegetni, és a megfelelő időben előhúzni a meccs előtt.
0: Filmnézés, egyéb sportolási lehetőség, mi az, amivel elültitek az időt?
1: Hát az apró botondal a szobatársammal, hát szinte azért az egész Európa bajnokságon filmeket néztünk, háborús filmeket, Jurassic World, Park, aztán így igazából ezzel töltöttük az időt, hogy kicsit így kikapcsolódjunk.
2: Hát én levittem a konzolt, az el lehet lenni azért sok ideig. Azért egy híres szoba voltunk, nagyon sokan jöttünk játszani, hülyéskedtünk, szóval nagyon gyorsan telt ez a két hét.
0: Kézilabdás játékkal játszottatok?
2: Nem.
0: Az nem olyan jó, az én nem, is tudom. Az
2: nem csináltak nagyon... valami jót.
0: De amikor megvolt az a tudat, hogy tényleg a döntőbe kerültök, akkor a magyarok mennyivel, vagy mekkora létszámmal voltak ott a fináléban Kolozsvárot?
2: Nagyon sokan jöttek le, láttuk már a kommentekből, hogy írogatják, hogy jönni fognak le, és örültünk is neki, hogy ennyien ki fognak jönni a meccsre, és nagyon jó hangulatot csináltak.
1: Egyszerűen, amit oda tettek nekünk a pálya mellé, mint hogyha mögöttünk lettek volna mindig a pályán, és egy plusz egy fővel kint lettünk volna, olyan atmoszférát teremtettek, hogy szinte otthon éreztük magunkat. Abszolút nem volt a her, sőt, igazából motiváló volt szerintem az, hogy ennyien kijöttek a meccsekre.
0: De miután ugyanaz az ellenfél, mi az a plusz, amit hozzá lehet tenni még taktikailag, vagy hát mentálisan most már arról volt szó, ugyanazt meg kell nézni, vagy még plusz két mérkőzés be lehet tenni, vagy hármat elődöntő, illetve az ő esetükben is a negyed döntő?
2: Szerintem ami sokat segített az, hogy a saját meccsünket videóztuk ki, hogy mennyi hibát követtünk el, és úgymond nem ők vertek meg minket, hanem inkább mi vertük meg nagyon durván magunkat, és azt a rengeteg hibát, eladott labdákat, technikai hibákat, azokat mind tudtuk kivitelezni, hogy ne legyen annyi, és szerintem ez volt az a plusz dolog, amit mivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
0: Ádám, egy picit itt konkretizáljuk, tehát mondjuk mire kellett neked speciál figyelned?
2: Az egy-egyekre, hogy például a balátlövőjük mindig átemel nagyon sokszor, illetve, és ezekre jobban tudtunk odafigyelni a védekezésben is, meg megnyitottuk a védekezést a második meccsen, ami nagyon sokat segített, mert a skandináv kézilabda nem szereti nagyon a nyitott védekezést.
1: Abszolút tudok elcsatlakozni. Nyilván a kapusposzton is kicsit, hogy mondjam, fegyelmezetlenek voltunk, meg nem azok történtek elsősorban, amiket néztünk. Nyilván voltak olyanok is, amiket néztünk, és sajnálatos módon gól lett. És a második meccsre meg ezekre különösebben odafigyeltünk, volt már utána a svédekből plusz anyagunk is, és tulajdonképp szerintem ez volt az. Meg egy döntőnek igazából bármi lett a végkimenetel, és úgy mentünk oda, hogy ez a mi esténk, ez a mi napunk.
0: A döntőről egy kicsit később majd, nem lövöm le a poén, de nyert a magyar válogatott, hiszen Európa bajnok, az U20-as vagy junior férfi kézilabda válogatott két tagja itt a stúdióban, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Még korábban arról beszéltünk, hogy hogyan sikerült eljutni a döntőig ennek a magyar csapatnak. Egy vereség volt már a svédek ellen, de aztán jött a finálé, ahol a svédek ellen kellett ismét pályára lépni. Erről már beszéltünk, hogy mégis milyen módon sikerült őket feltérképezni, majd jött a találkozó, maga minden. Nem volt félelem bennetek?
1: Nem, abszolút nem. Azt az ilyen mentális nyomást, amit elmondtam, hogy mumusnak tartottuk őket, vagy hogy nem hittük el, hogy meg tudjuk őket verni, abszolút nem vallott a csapatra, szóval beszélgettünk már a mérkőzés előtt is, és mindenki azt mondta, hogy megverjük őket, biztos, hogy győzni fogunk, mindenki érezte ezt, úgyhogy abszolút elhittük.
2: Abszolút semmi izgalom nem volt bennünk, vagy félsz, hogy mit ki fogunk kapni. Nagyon magabiztosan álltunk ki a pályára, és szerintem ez is volt a gyümölcs kulcsa, hogy a siker kulcsa, hogy meg tudtuk őket várni.
0: 28-28 a rendes játékidőben, ha jól mondom, és akkor aztán a hosszabbítás után 34-32. Mi dönt a hosszabbítás után már egy ilyen Európa-bajnoki döntőben?
1: Hát azért a csapatnak van ebbe tapasztalata, hogy rájátszás játszik, úgymond, vagy hogy plusz időtartalmat. A ifjúsági Európa-bajnokságon a harmadik helyért Izlanddal hát verekedtünk meg az éremért, és itt is úgymond magabiztosak voltunk ebben, hogy ezt meg tudjuk nyerni mentálisan is, illetve fizikálisan is. Meg egész meccs alatt úgymond próbáltuk őket mentálisan is összeroppantani, meg fizikálisan is.
2: Szerintem a hosszabbításban nagyon hamar úgymond el tud dőlni a siker, mert egy-két gól nagyon sokat számít itt, mert nagyon rövid az időtartam a hosszabbításban, és szerencsére nagyon jól bekezdtünk, egyből két góllal átvettük a vezetést, és onnan tudtuk irányítani az egész 2x5 percet.
0: Az összeroppantani az ellenfelet az azt jelenti, hogy neked akkor a kiállításokat kell összehoznod?
2: Hát nekem nem a kiállításokat elkerülni kell inkább, de adni kell nekik rendesen, igen.
0: Kellett itt? Ez egy fizikális mérkőzés? Vagy nem szabad így fogalmazni, mondjuk azt, hogy a test domináns találkozó volt? Na megint egy idegen kifejezés, a domináns.
2: Igen, nagyon nagy küzdés volt belül a falba, és nagyon sokat harcoltunk a beállóval, mivel nagy testűek, gyorsak, ügyesek, magasak, erősek, és azért ez ne, vagy fizikálisan azért ez egy nagy terhelés.
1: Abszolút, abszolút. Én nyilván annyira nem találkozok ezzel, de hátul is lehetett azért látni, hogy nagyon fizikális a mérkőzés, illetve fel is voltunk erre készülve, hogy ne hagyjuk őket élni, minden egyes gólérszem megyenek meg.
0: Mans Fredriksson 9-szer talált be, úgyhogy ő azért egy párszor átjárta a te szeden.
1: Sajnos át. Az irányító, ez tényleg egy ügyes irányító. Azért azt nem lehetett hagyni, hogy nem lehet azt, hogy ne érvényesüljenek, viszont próbáltuk azt, hogy minél kevesebbet tudjanak.
0: Gazsó Péter meg 14 gólt lőtt magyar oldalon, úgyhogy volt kiemelkedő játékosa a magyar csapatnak, meg aztán, ami a álomcsapatot illeti, Eklamovics Márkó is bekerült, mint legjobb irányító, illetve a legjobb védőnek Mészáros Mátét választották meg. Na, de hát itt a fradisok összekerülnek, Máté mint legjobb védő, de mit szól mindehhez, az egészhez Horváth Garaba Ádám?
2: Én nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy így bekerültek az All-Star teambe. Mint a Mészáros Mátének a védőtársamnak, azért mi ott kemény melót leműveltünk, a Márkónak is nagyon jól irányította az egész támadást, az egész világversenyen, szóval büszkék vagyunk rá. A Gazsó Petélet meg le a kalappal, hogy egy döntőbe 14 gólt lőni, azért az nem kis teljesítmény.
1: Abszolút, abszolút. A Máté régebben is egy nagyon jó védőnek számított, azért nagyon sok időt játszottunk együtt, nagyon sok éveket. És itt így az évek folyamán nagyon, nagyon nagy erőssége lett, hogy a védelemben egy kulcs szerepet tud hozni minden egyes alkalommal, és egy nagyon stabil teljesítményt tud hozni. A Márkó nagyon tényleg le a kalappal előtte, az egész Európa-bajnokságon nagyon domináns volt. Nyilván nem lehet azért mindig 100%-osnak lenni, de kifejezetten jól játszott. A Gazsó, hát egyszerűen meg fenomenális volt tényleg. Kicsit úgy éreztem, azért tartogat a végére, azért tartogat, de viccet félretéve nagyon ügyes volt, és hát igazából ez az ő napja volt.
0: Érdekes, mert hogy Márkó a torna legjobb csapatába bekerült 18 évesen, és azért itt Ádám, te is 18 esztendősen, lesz még akkor lehetőségetek még egy EB-n, vagy hogy van itt most a korosztály?
2: Igen, lesz, jövőre lesz még egy világbajnokságunk.
0: Az
2: lesz,
0: de EB már nem.
2: EB nem, ez volt az utolsó Európa-bajnokságunk. Jövőre úgymond még egyszer összejön a csapat, összeállunk egy utolsó világversenyre, és azzal véget érnek a utánpótlás éveink a válogatottba.
0: De Ádám a kapuban már nem lehet ott, vagy még mindig?
1: De, én mindig ott lehetek.
0: Jó, tehát akkor egy kicsi spéttel, meg egy kicsi ráhagyással még lehet. Akkor már 21 leszel, vagy?
1: Igen.
0: Akkor itt
2: ez a 2006-2007, ez egy korosztály, ez még egész utánpótlás válogatottjunk során mi együtt mentünk végig.
0: Akkor ebben még lesz egy világbajnokság. De azért vissza ehhez az EB döntőhöz, nagy siker, és talán a korosztályotoknak ez a megkoronázása? Vagy van még feljebb, mert jövőre?
1: Hát nyilván van még feljebb. Szeretnénk azért a földön maradni, szóval, hogy mind ez volt az első dolog, amit igazából egymás között is beszéltünk, hogy nem elszállni magunktól, dolgozni tovább, hogy minél nagyobb és szebb sikereket érjünk el, és hogy ne az legyen, hogy a nagyképű magyarok már megnyertek egy Európa-bajnokságot.
0: Ott az Európa-bajnoki aranyérem előttetek, róla, ha tudtok egy kicsit mondani bármit is, hogy a hallgatóknak írjátok, fessétek le azt, hogy mi van azon az aranyérmem.
2: Szerintem csodálatos ránézni, és szerintem egy nagyon szép helyet fog elfoglalni a szobámba, mert erre az éremre ránézek, eszembe jut az összes emlék, amit így közösen átéltünk, és szerintem fantasztikus volt ez a két hét, és ezzel az aranyéremmel ez meg még megkoronázta az egészet.
0: Kiábrándító viszont a tálca, amit kaptatok, de hát persze szép és minden, de nem egy világbajnoki trófea, amit a futballisták kaptak szintén ugyanazon a napon.
1: Hát most azért nyilván ezt nem szeretnénk itt bírálni. Amikor örültünk és édesapám megfogta a tányért, akkor kicsit aranyszínű lett a keze, de hát most nyilván nem várjuk el, hogy valódi arany legyen.
0: Még annyit, hogy azért ez a válogatott, illetve persze jövőre még együtt maradhattok. Itt az EB döntőt követően mekkora volt az öröm, és itt gondolok arra, hogy azt inkább még Romániában, vagy már idehaza tettétek meg az örömködés, vagy még tart?
1: Hát abszolút nagyon nagy öröm volt, nagyon boldogak voltunk, de így a meccs végén ezt szerintem lehetett látni. Egyből rohantunk ki a szurkolókhoz, a szülőkhöz, fenomenális érzés volt, főleg azzal, amit oda teremtettek. Hát az öröm, igazából próbáltuk szolidan megünnepelni ezt, nyilvánvalóan azért a magyar címeres ezt viseljük Magyarországot, úgyhogy ennek a tudatában viselkedtünk.
2: vasárnap még ott, vasárnap estét még ott töltöttük Kolozsváron, ott összeült a csapat újra, nyilván ünnepeltünk, átbeszéltük a dolgokat, jól éreztük magunkat, de ezt hétfő reggelre már lezártuk, és indultunk haza mindenki, ahol lakik.
0: Aznap volt egy labdarúgó VB döntő. Láttátok, néztétek?
2: Én személy szerint nem néztem, nem volt időnk rá, úgymond későn értünk a hotelba vissza, még ugye a ünnepség miatt, és vacsoráztunk, és ezáltal nem tudtuk nézni, nem volt időnk rá, későn értünk vissza a hotelba.
0: Ez arra érdekes, mert Garaba Imre mégiscsak rokoni szállal fűződik hozzád, a labdarúgók, vagy a labdarúgásért odalévők ismerhetik, hogy mégiscsak 82-szeres válogatott labdarúgó, de akkor rád nem hatott annyira a futball.
2: Nem hatott rám annyira a futball, igen, annyira nem vagyok tehetséges benne. Amikor nyilván néztük a mérkőzéseket esténként, ott együtt összeültünk, néztük, szurkoltunk, de ennyi, sajnos a világbajnoki döntőt nem tudtuk nézni.
1: Tényleg azért bántott minket, hogy lemaradtunk róla, de nyilván így azért elfogadható, hogy nem láttuk. Ezért örültünk, hogy azért az emiatt nem láttuk a világbajnokságot. Picit talán a végébe épp, hogy bele tudtunk csípni. Azért nem nagyon kötött le minket, láttuk az eredményt, úgyhogy így igazából ez az a lényeg.
0: Az utolsó ilyen focis analógiait, hogy de azért a VB meccseket néztétek együtt, ez össze tudta hozni a csapatot?
2: Együtt szurkoltunk, igen. Mi mindig megnéztük, melyik szobában megy a meccs, magyar közvetítéssel néztük, átraktuk laptopról, és akkor úgy néztük együtt többen, ott voltunk a szobában, és szurkoltunk.
1: Abszolút, ugye én vittem laptopot, és ugye kint nem nagyon volt magyar kommentátor, ezért az én laptopomról néztük, rácsatlakoztattuk a tévére, és a szobába ment, úgyhogy szurkoltunk azért a Portugáliának nagyon, nagyon erősen, mert azért sokan közülünk azért...
2: Cristiano fanok vagyunk.
1: Igen, igen. Úgyhogy addig nagyon erősen követtük, utána meg már így egyre kevésbé.
0: Tökéletes volt az a vasárnap számotokra, mert Messi is elvesztette Argentinával a VB döntőt, hát jó, Ronaldónak egy kicsit korábban véget ért. Nektek pedig egy új kezdet kezdődik, egy új fejezet kezdődik az életetekben, ugye Ferencváros játékosai vagytok, és a Fradinál hír volt az, hogy azért egy kicsit megnyírbálják mind a pénzügyi keretet, meg úgy alapjába éve a játékos keretet. Szóval akkor nektek a 26-27-es idényben megadatik a lehetőség, hogy igazán megmutassátok magatokat?
1: Igen, azért nagyon nagy lehetőség számunkra. Azért nyilván itt így több feladat fog ránk hárulni, nagyobb teher, de nyilván ezt nem így kell megélni. A feladatokat el kell végezni, és hogyha ez mind jól fog sikerülni, akkor szerintem egy szép eredmény fogunk elérni.
2: Igen, próbáljuk kihozni belőlünk a magunkból a maximumot, és azért küzdeni, hogy egy jó eredményt érjünk el NB1-es mezőnybe.
0: Ugye itt azért a ti esetetekben mennyire lehet arról beszélni, hogy bedobnak titeket a hideg vízbe, tehát hogy így a mély vízbe valójában?
1: Hát nyilván azért szerintem most így a kapus poszton így azért erre van esély, van reláció szerintem. Nem tudom. Remélhetően minél több szerepet fog kapni.
2: Én is remélem, hogy minél több szerepet tudok kapni, meg tudom mutatni, hogy mit tudok. És azért sok játékos elment, jöttek új játékosok, fiatalok, kicsit őszintén gyengült a csapatunk, de megpróbáljunk minél jobban oda tenni magunkat, és egy jó összeszokott csapattal kiállni a NB1-es kezdetére.
0: Szegeden már elkezdődtek azt hiszem az edzések, nektek épp hogy véget ért ez az Európa-bajnokság, jelentkezni kell már a Népligetben?
1: Nem, még csak jövő héten fogjuk elkezdeni a úgymond az alapozást, addig van egy hét pihenünk, próbálunk regenerálódni.
2: Egy hetet kihasználjuk, találkozunk egymással, pihenünk, és próbálunk 100%-osan visszatérni Fradira.
0: Talán az is egy plusz hír, hogy Lékai Máté marad a Fradi kötelékében. Ő már mennyire tud nektek tényleg egy ilyen apai szerepet mutatni a kézilabda pálya környékén, mert rangidős, és azért még lehet azért ebben az idényben, a következő idényben ő még úgy fog pályára lépni, hogy ontja a gólokat, vagy a gólpasszokat adja.
2: Nagyon sokat tud személy szerint adni nekünk, egy hatalmas játékos Magyarországon, hanem a legnagyobb, és nagyon sokat tudunk tőle tanulni, beszélgetünk, segít mindenbe, nagyon normális velünk, és próbál maximális támogatást adni nekünk, hogy minél jobb játékosok legyünk.
1: Abszolút, abszolút. Mátét nagyon szeretjük azért a csapatban, meg azért tényleg egy vezéregyéniség, sokat lehet tőle tanulni, még a kapusposzton is. Amikor először felkerültem, akkor volt már olyan lövés, ami meglepett, hogy tényleg lehet ilyet. Úgyhogy abszolút, illetve sok azért rutinos játékos maradt a csapatunkban, úgyhogy szerintem ezt a fiatalos kézilabdát a rutinnal jól fogjuk tudni ötvözni.
0: Lehet nem kellemes a téma, de amikor volt az a összeült kis csoport, amikor elmondták nektek, hogy mi várható a jövőt illetően, akkor min volt a fő hangsúly leginkább, ha szabad erről beszélni?
1: Hát őszintén azért ez egy nehéz téma. Próbáltunk igazából leszűrni a tanulságokat, hogy mik várnak minket a jövőre, és igazából ebből építkezni, de ez nem kifejezetten rajtunk ott itt a hangsúly.
2: Elmondták, hogy mi várható a jövőben, ezt annyira nem szeretném kifejteni, hogy mi volt, az mégis egy belsős beszélgetés volt, de elmondták, hogy mik várhatók a jövő évi szezonban, mint anyagilag, mint csapat szempontjából, játékosok szempontjából, és ezt mindenki leszűrte magában, és így tudták meghozni a végső döntést a játékosok.
0: Még akkor nem volt meg úgymond az első edzés, de ti mit gondoltok, hogy milyen lehetőségetek lesz a bajnokságban? Az alsó harmadban maradni, a középmezőnyben, talán a bronzéremért menni?
2: Szerintem egy erős középmezőnyt megcélozhatunk magunknak.
1: Szerintem meg ez meg tőlünk függ, hogy áll össze a, úgymond a két brigád, itt így nagyon erősen fogalmazza, hogy a fiatalok, illetve a rutinosabb játékosok hogy fognak összeállni egy csapatként, és hogy milyen kézilabdát tudunk játszani majd a jövőben.
0: Picit azért a csapattársakról is, mármint a válogatott csapattársakról is, hogy számukra is megnyílnak a lehetőségek azzal, hogy egy kicsit átalakul a kézilabda, mondjuk azt, hogy financiális lehetőségei, azáltal, hogy lehet, hogy bizonyos külföldi játékosoknak megköszönik a munkáját, ezáltal a fiataloknak megadatik a lehetőség, hogy a felnőtt csapatban is játszanak, mert azért az elmúlt 10-15 évben nem ti, de a fiatalok itták meg ennek a levét.
2: Szerintem nagyon sok fiatal játékosnak most ez egy hatalmas lehetőség, hogy úgymond több játék lehetőséget fognak kapni az NB1-es mezőnybe, és tudnak fejlődni, tudnak fontos szituációkban a pályán lenni, és ez egy hatalmas lehetőség számunkra, hogy ezt mi itt lehetünk, és hogy ha ezt jól meglépjük, ügyesek vagyunk, akkor még magasabb szintekre el tudunk jutni.
1: Abszolút, abszolút. Szerintem kinyílnak a kapuk nagyon, most nagyon sok játékos előtt, nem úgymond feltétlenül a válogatott játékosok előtt, nyilván előttük is, de hogy más játékosok előtt, esetleg más kluboknál az a utánpótlás korosztályokból feltölteni úgymond a felnőtt keretet, és hogy ezekkel meg szerintem minden játékos szeretne majd élni.
0: És ha már Fradi és utánpótlás, ti is tagjai vagytok, voltatok, Imre Bence azért az egyik legfényesebb része az elmúlt években, tehát azt a karrierutat szeretnétek bejárni, mert persze szép és jó a Fradiban örökké kézilabdázni, de hogy vannak azért merészebb álmaitok?
1: Nyilvánvaló azért a Bence egy nagyon szép karrier futott be, ki járta a ranglétrát, de szerintem mindenkinek a saját útját kell követni, és a saját útját kitaposnia.
2: Igen, szerintem is mindenkinek úgymond az a vágy, hogy a legmagasabb szinten kézilabdázon, és ezért dolgozunk minden nap, hogy egyszer mi is játszassunk egy BL mérkőzést.
0: Mondjuk Bence elment a Veszprémbe, tehát egy kicsit, hát majd furcsa szemmel kell nézni egy-két ferencvárosi szurkolónak, ha megjelenik éppen a Népligeti csarnokban. Zárásként mit tudnátok mondani mondjuk akár az elkövetkező időszakra, mi az, ami vár rátok, mi az, amiben hisztek, esetleg felnőtt válogatottság?
1: Hát nyilván szerintem azért a felnőtt válogatottság azért az még messze van nekünk, azért úgymond fiatalok vagyunk, de nyilván az a cél, hogy minél hamarabb oda tudjunk kerülni. Nyilván szerintem mindannyian nevében elmondhatom azt, hogy nagyon sokat szeretnénk fejlődni, rutin szerezni, illetve minél magasabb korosztályban folytatni a kézilabdát.
2: Igen, minden igazat, amit a Ádi elmondott, minél jobbak szeretnénk lenni. Én is oda szeretnék kerülni a felnőtt válogatotthoz, de szerintem ezt mindenki elmondhatja magáról egyszer, ott kézilabdázhasson, hiszen ez a legnagyobb elismerés az adott sportágban, hogy a válogatottban játszhatsz, és a klub szinten meg fejlődjünk, és minél többet tegyünk meg, úgymond saját magunkért is.
0: tartsátok meg jó szokásotokat, hogyha esetleg felnőtt válogatott tagok lesztek, akkor is jöttök a Nemzeti Sportrádióba. Horváth Garaba Ádám és Balog Ádám volt itt a vendég a körkapcsolásban, az U20-as kézilabda válogatott Európa-bajnok két tagja. Ezt a beszélgetést a kedves hallgatók nyugodt szívvel majd meghallgathatják a Spotify oldalunkon. Uraim, még egyszer köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas